0: gondolkodni, hogy ez mitől van, és hogy lehet ember tömegeket szinte elbolondítani és megigézni. Hát én gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, hogy talán ott lehet a gyökerét megragadni, hogy mi emberek végül is arra vagyunk teremtve, hogy megismerjünk dolgokat, és a megismerés által fejlődjünk tudásban is, erkölcsben is. Tehát az ember, úgy mondjam, megismerésre teremtett lény, tehát a híreknek nagyon nagy szerepük van az életben. Na már most, hogyha előáll egy olyan világ, és különösképpen a mi világunk nagyon ilyen világol, a híreknek, az információknak óriási a szerepük. És embereket ezzel nagyon lehet befolyásolni. Két dologgal, a hírrel és az embereknek a döntésre való késztetésével, akkor természetesen a gonosz szinte megszállja ezt a területet, és az embereknek olyan híreket, olyan információkat ad, amelyek bizonyos egyoldalúsággal mutatják be az életet és a világot, és az embereket arra kívánják nagyon gyorsan rávenni, hogy döntsenek ezek mellett, amikre őket megtanították, vagy amiket a tudomásukra hoztak. A Biblia azt tanítja, hogy az ember az életben miközben megismer, miközben tudást keres, aközben mértéket is keressen. Az ismeret és a tudás mérték nélkül, tehát hogy viszonyítás nélkül semmit nem ér. Ezért adta Isten a Szentírást is, a Bibliát is, mert viszonyítanunk kell a dolgokat. Először nagyon sok minden látszik igaznak, nagyon sok minden hír, ismeret, információ. De hogyha egy kicsit várunk, és viszonyítunk, hogy más mit mond, vagy talán az Isten mit mond, ha egyáltalán ilyen eszünkbe jut, hogy hát az Istennek mi a véleménye erről a kérdésről, sajnos egy nagyon kevés embernek jut az eszébe. Az emberek olyan természetesnek veszik, hogy vannak nagy emberek, van tudomány, van kultúra, amit ott mondanak, az biztos, hogy igaz, vagy legalábbis nagy mértékben igaz. Nagyon kevés ember teszi fel a kérdést, hogy ezt mondják az emberek. Ezt mondja a tudomány, ezt mondja X tekintély, de vajon az Isten mit mond? Jézus Krisztus erre hívta fel a figyelmet Máté evangélium a 24. fejezetében. Tulajdonképpen ez a Máté 24. fejezete egy refrénre épül fel. Jézus ebben a fejezetben beszélt a mi világunkról is, ez az úgynevezett nagy apokaliptikus beszéd, és ez az egy refrén, ami mindig visszajön, hogy vigyázzatok, hogy be ne csapjanak, meg ne tévesszenek, el ne ámítsanak titeket. Mert sokan jönnek az én nevemben, hamis proféták, hamis Krisztusok. Sőt, Jézus azt mondta, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy itt van a Krisztus, vagy ott van, a szobában van, vagy a mezőn van. Nyílt ráutalás például a spiritizmusra, a szobában van, megidézhetők a magasabb szellemek, és odahozható a túlvilág a szobába. Ugye, tehát Jézus világosan mondta, hogy sokan jönnek majd, akik azt mondják, hogy a szobában van, vagy kint a mezőn van, ne higgyetek nekik. Ezért teljesen természetes a következő kérdésünk, hogy a Biblia szerint a mai kornak megállapíthatók a nagy hamis profétái, vagy profétai mozgalmai, vagy intézményei. Azért tétovázom egy kicsit a megfogalmazásban, mert a Bibliából kiderül, hogy régen voltak hamis proféták. Mondjuk, amikor Izrael népe jött elfoglalni Palesztinát, és a moábiták és midianiták védekezni akartak a zsidókkal szemben, de hát látták, hogy nincs védelem, akkor elküldtek egy több száz kilométeres útra egy delegációt, egy küldöttséget, hogy egy kevés arannyal és ezüsttel fizesse le Bálámot, ugye a mezopotámiai prófétát, ugye nem tudom mutatni a térképen, ő innen messze élt Mezopotámiában, és például Bálámot le tudták kenyerezni. Pénzzel meg tudták venni a lelkét. Bálám a Bibliának a legelső hamis prófétái közé tartozik, de hát ez egy valaki. Mózes 4. könyve 20. fejezetétől olvashatunk róla a 31. fejezetig, tehát ez egy valaki. Aztán tovább olvassuk a Bibliát, azt látjuk, hogy a bírák korában már mintha több önjelölt próféta lett volna, már szinte közösségbe, csoportokba is tömörültek. Aztán azt látjuk már a 9.-8. században időszámításunk előtt, hogy amikor az északi király Akháb egy szerencsétlen házasságot köt egy szidoni pogány királylánnyal, Jézabellel, akkor a Jézabel hoz az országba 850 hamis prófétát és papot. Tehát ekkor már intézmény lesz a hamis prófétaság. Megjegyzem, hogy egy hamis próféta is óriási zavart tud támasztani, nem? Mert hogyha egy csepp mérget teszünk egy hektoliter vízbe, az egy csepp méreg is az egészet megmérgezi. De amikor 850 hamis próféta végzi a dolgát, akkor az embernek a lélegzete eláll, hogy mi fog itt történni ebben az országban. Aztán amikor tovább olvassuk a Bibliát, már jövünk a 7.-6. századra, és látjuk, hogy csak úgy rajzzanak a hamis próféták. Ugye a királyok is, hogyha meg akarnak valakit hallgatni, nem az igaz prófétákat hívják elő, jöjjenek a hamis próféták, mert ők mindig azt mondják, amit hallani akarunk. Tehát azért tétováztam egy kicsit a megfogalmazásban, hogy hamis próféta vagy prófétai mozgalom, intézmény, ez volt a múltban is, de vajon lesz majd a korunkban is, vagy a jövőben is még inkább? Azt kell, hogy erre mondjam, hogy a Bibliának van egy rendkívüli könyve, ez a Jelenések könyve. A Jelenések könyvéből két részletet szeretnék ismertetni. Az egyik részlet közli a Jelenések könyve 2. fejezet 20.-22. versében, hogy a kereszténység történelme során is óriási hamis prófétai mozgalmak voltak. Intézményesült a hamis prófétaság. Ezt jelzi a Jelenések könyve 2. fejezete. A 16. fejezete pedig a mikorunkra vetíti előre ezt a dolgot, és rávilágít arra a három nagy hamis prófétai intézményre, ami a mikorunkban létezik, és amit ha valaki nem ismer föl, végzetes lehet a számára. Olvasom először a Jelenések könyve 2. fejezetében az úgynevezett Tiatíra beli Jézustól Tiatírának küldött levélből a következő pár mondatot, Jelenések 2. fejezet 20.-21. versét. De van valami kevés panaszom ellened, mondja Jézus, mert megengeded Amaz asszonynak Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodtak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Ugye előbb hivatkoztam arra, hogy Izrael történetében volt egy olyan időszak, amikor egyszerűen betelepítették az országba a hamis prófétákat. Erre más nem tudok mondani. Tehát az Akháb felesége Jézabel, szidoni királylány, behozott 850 hamis prófétát az országba, hogy tegye tönkre a zsidó népet. Ezt az ókori eseményt felhasználva, erre visszautalva mondja Jelenések könyvében Jézus Krisztus, hogy ez be fog következni a történelemben, és a tiatírai levélről itt már külön előadás hangzott el több ízben is, ugye ebben a teremben. Azonosítottuk a középkorral ennek a levélnek az időtartamát. A középkorban tulajdonképpen mi történt? Az, hogy a kereszténység örve alatt egy sor pogány szokást és hagyományt és tanítást behoztak a kereszténységbe, és Jézusnak ez a panasza a középkori kereszténység ellen, sőt, a középkorban élt igaz keresztényeknek is ez a panasza, hogy miért engeditek meg, hogy egykor hamis proféták özönölték el az országot, és tették tönkre az emberek gondolkodását. Mégis a legdrágább, kedves hallgatók, az emberek gondolkodása. Ha emberek gondolkodását tönkreteszik, az olyan felmérhetetlen kár, amihez hasonló kárt nem lehet mondani. Persze ezt aktuális politikai hatalmak soha nem veszik semmiben, mert azok már csak azt könyvelik el kárnak, amikor összedől egy épület, vagy egy híd, vagy nem tudom én, mi a legnagyobb kár az életben, amikor emberek gondolkodását tönkretezik. Ez kifejezhetetlen kár. És Jézus azt mondja, hogy miért engedték meg a középkorban azok az igaz keresztények, akik ha maroknyian is, de léteztek, miért engedték meg, hogy ez a Jézabel behozza a hamis prófétai beszédet, és arra késztesse az embereket, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból legyenek. Mit jelent ez a két kifejezés? Ugye a paráznaság a Bibliában nem csak testi paráznaságot jelent, hanem az idegen eszmékkel, az Istentől idegen, az élet igazi törvényeitől idegen eszmékkel való szövetséget is jelenti. Miért engedte meg a középkori kereszténység, hogy hamis felfogásokat csempészenek bele, és az embereket bálványozásra szoktassák rá? Miért engedte ezt meg? Ugye, és azt mondja Jézus, hogy adok neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, De előre megmondom, hogy nem tér meg. És állami világi hatalmat is betegágyba fogok vetni, és tulajdonképpen a hosszú-hosszú középkornak a döbbenetes összeroppanását jövendőlít meg Jézus. A középkorban a betegágyba vetett két hatalom, ugye a középkori egyház és a középkori feudális állam, ami aztán szépen lassan a 16.-tól a 18. századig kimúlt. Ennek köszönhette a kimulását, hogy egy teljesen alaptalan és életellenes eszmékkel próbálták az emberiséget kormányozni. Szerencsére vége lett ennek a középkornak, de ez egy óriási, egy nagyon nagy hosszú időt foglalta magának. És ahogy volt a kereszténység történelmében ilyen nagyon hosszú időre terjedő hamis prófétaság időszaka, ugyanúgy a történelem vége felé haladva, Jelenések könyve 16. fejezete három nagy, de most már nem azt mondom, hogy három nagy szemét, hanem azt mondom, hogy három nagy irányzatot, három nagy intézményt, három nagy intézményesített hamis prófétaságot, tehát ez a legjobb kifejezés. A hamis prófétaság intézményesített lesz a történelem végén, ezeket jelöli meg. Nagyon fontos ez az igevers, Jelenések könyve 16. fejezet 13. és 14. versében azt olvashatjuk, hogy János apostol, amikor látja a hét csapás kitöltetését, a hatodik csapásnál a következőt veszi észre, ez látomásban így jelenik meg előtte. És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Figyeljük meg, hogy mi utal arra, hogy ez egy hamis prófétai mozgalom lesz, ugyanaz, amit Jézus mondott a Máté 24 szerint, hogy itt nagyon nagy tömegével lépnek fel a történelem színpadán a hamis próféták. Azt mondja, hogy ezek ördögi lelkek jeleket tesznek, elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Tehát, hogy úgy mondjam, nem csak a vallási életet akarják befolyásolni, hanem az állami életet is, a polgári életet is. Tehát az egész társadalomra kivetik a hálójukat. És kik csinálják ezt? Mit látott János apostol? Hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából jön ki három tisztátalan lélek, békákhoz hasonló undorító lélek. Tehát a tanításaikban van valami nagyon undorító, de mégis milyen megdöbbent, hogy az emberek hisznek nekik. Tehát mielőtt rátérnék ennek a három, hogy is mondtuk, hamis prófétai intézménynek a részletezésére, hallgassunk meg egy 30-as évek elejéről való verset, amelynek szerzője Babits Mihály, tudjuk jól, hogy nagyon sok prófétával küzdött, és nem csak Jónásról írt ő elbeszélő költeményt, hanem Jeremiásról is, a mai este három Jeremiás vers fog felhangozni. És ebben a Jeremiás versben olyan különös élességgel mutatja be Babits, hogy a világot hogy manipulálják. Ugye a versben állandóan visszatér ez a kifejezés, hogy hozza postámat a posta. Jönnek a hírek. De a hírek sokszor csak divatok, vagy megfoghatatlan események, ellenőrizhetetlen események. Hozza postámat a posta, és én úgy ülök fenn a dombtetőn, mint Jeremiás. Ugye tudjuk jól, hogy Babits nyáridőre, de volt, amikor máskor is kiszokott költözni Esztergomba, ahol kis nyaralót vett, és onnan figyelte a világ dolgait, és ez életkép is, ahogy ott ül az előhegyen, az esztergomi előhegyen, és jönnek a hírek, ő egyre betegebb, ugye tudjuk, hogy a betegség akkor már nagyon leteperni készül, az élete utolsó 10 éve folytonos küzdelem a gégerákkal szemben, és nézi a világot, hogy kavarog, ahogy zajlik a világ, és ő egyre kevésbé érti ezt a világot. Egyre kevésbé érti, hogy az emberek a maguk őrültségében mit akarnak csinálni. Erről nagyon sok verse van Babitsnak, legfőképp a Mind különös hírmondó című versében, egy nagyon nagy versben örökítette ezt meg, hogy egy gondolkodó ember, egy szellemi ember egyre kevésbé érti, hogy mi történik a világon, egy költő, egy érzékeny ember azt látja, hogy az összes eszménye megcsúfolását hozza az élet, fegyverkeznek a hatalmak, öldösik egymást, újra elosztják a világot, újra manipulálják a hírekkel a tömegeket, Szóval újra és újra visszatér ez a refrénszerű kijelentés, hozza a postámat a posta, de én már a jelent is csak múltnak tudom látni, kisiklik a kezemből a történelem, nem tudok úrrá lenni az eseményeken, ezért a vers címe, hogy holt proféta a hegyen. Mint hogyha a mostani költő, egy érzékeny és igényesen gondolkozó költő, mintha meghalna ebben a világban. Ráismerhetünk két nagy magyar költőerődre, az egyik Berzsenyi, akinek az utolsó versében ott van az a kijelentés, hogy a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Szóval ez Berzsenyi mondja ki először a napóleoni háborúk idején, amikor az egész európai történelem először kezd ugye ilyen fékeveszett iramot venni, mint amit ma is látunk, tehát kb. 200 éve indultak el ezek a folyamatok, hogy Berzsenyi mondja ki először, hogy olyan a történelem, mint egy hideg víz. És a hattyú még a hattyú dalát, tehát a halála előtti szép dalát se tudja elénekelni. A szent poézis, néma hattyú, hallgat örökre hideg vizekben. Aztán egy másik magyar költőelőd is felsejlik, Babicsnak mind a kettő nagy inspirátora volt, Arany János, akinek egyik legutolsó rövid versében olvashatjuk, hogy egy ilyen végső kifakadásként a vers végén ez úgy kibudjan aranyból, hogy egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Ugye a társaság akkor annyit jelentett, hogy társadalom. Egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Szóval a költő egyedül marad, nem érti, hogy a világon mifelé mennek a dolgok, mintha azt mondaná Berzsenyi is, Arany is, Babics is, dehogy vagyunk mi proféták, a romantikában meghirdették, hogy a költők a proféták, ugye a szegény Petőfi hogy hitt ebben, hogy majd a költők vezetik az új Kánaán felé az emberiséget, mint régen Mózes az ígéret földje felé a zsidó népet, dehogy vagyunk mi proféták, mi megkövülve nézzük, hogy ez a világ merre halad.
1: Babits Mihály, holt proféta a hegyen. Nyájas magasságban csüng a dombtetőn a ház, de én mordan ülök benne, mint Jerémiás. Hozza postámat a posta. Újság és levél, mintha mind olyanról szólna, aki rég nem él. Hol a sok netán és hátha? Meghalt a jelem, s ami hír fülembe ér, mind csak történelem. Elsüllyedt a világ, és nem maradt élve más, dombon ülsz fejet csóvál a mord Jerémiás. Eltűntek és elsüllyedtek, s talán így a jobb. Még itt voltak, kínzó volt, hogy egyedül vagyok. Hozza postámat a posta, mennyi hír, divat! Engem nem visznek magukkal, föl nem oldanak. Mindegy, a világ süllyed, vagy én lettem halott. Akként élek, mint akik már változatlanok. S mordan nézem, hogy köröttem a vak élet hal, mint egy holt proféta, kit már senki úgy se hall. Mint a nyílt szemű halottak, kiket régidőn barbár törzsük künn hagyott a nyájas dombtetőn. Hozza postámat a posta, mennyi rossz madár. Bejó, hogy csőrük csapása egy cseppet se vár.
0: Babicsnak Babicsnak egyik tanítványa volt Rába György, akinek a verse mindjárt felhangzik, egy talányos vers, ugyancsak Jeremiás a címe. Ő írja a Babicsról szóló monográfiájában, amely 1983-ban Babics 100. születésnapjára jelent meg, hogy Babicsnak ezt a versét az váltotta ki, hogy az akkori vallás és közoktatási miniszter, egy híres miniszter, meg az egyik legnagyobb vallás és közoktatási miniszter volt a német származású Klebelsberg Kuno. A magyar parlamentben beszédre emelkedett föl a 30-as évek elején, pedig még nem is készült háborúra az ország, de a következőt mondta Klebelsberg: az országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. Az országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. A mi Jeremiásaink semmit sem mondtak meg előre, de siránkozni még Jeremiásnál is jobban tudnak. Na hát ez megmaradt Babicsban, és a verset tulajdonképpen ez a miniszteri beszédnek ez a része váltotta ki, hogy mi az, hogy egy országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. Mondom, intézményesített a bűnösség a világunkban, intézményesített a hamis prófétaság, mert hát egy államgépezet és egy miniszteriális gépezet is ezt mondja, hogy nem jó az, ha Jeremiás hangján szólanak az emberek, vagy bizonyos emberek arról, hogy ez nem fog jóra vezetni. Rába György is megírta a maga Jeremiás versét, kicsit talányos, de tessenek jól figyelni.
1: Nem én vagyok, mint a földút, mit katonacsizmák tapostak keményre. Nem én vagyok, mint tengerész a rakpartról a vízre visszanézve. Nem én vagyok, mint virágos tegnapi fogadalma zsákos agynak. Nem én vagyok, mint őrszem, kit az állásban végül magára hagynak. Nem én vagyok, mint fonográfok bölénye, már csak formájáért csodáját. Nem én vagyok. Ez a mindennapos őrjárat is. Mi végre?
0: És ez a vers azt mondta el, hogy soha nem hallgatnak az igaz profétákra. És az igaz profétákat is elkaphatja sokszor a félsz, vagy a kétkedés, mint ha valaki elolvassa Jeremiás könyvét. Jeremiás is hányszor mondta az életében, hogy bárcsak változnék a fejem vízzé, vagy kútforrássá. Bár csak én semmisülnék meg, ne a népem, hát én egyedül vagyok itt, meg egy egész több milliós nép megy tönkre, nem hisznek az igazságnak. Nappal a délre mennek, és éjjel a hidegre vetik ki őket. Előre megmondom, hogy mi lesz ennek a vége, amikor egy nagy hatalommal csinálják a maguk sötét politikai üzelmeit, hogy egy nagy hatalommal húzzanak kesztyűt. Tehát tulajdonképpen az igaz proféták is nagyon sokszor belerendültek abba, hogy az embereknek minden kell, csak a józanság nem kell, az értelmesség nem kell. Rába György ebben a versében ezt nagyon mélyen kifejezte. Még hátra van egy magyar költő, de majd őróla később, aki innen folytatja majd a fonalat, hogy tudnélik, azért a 20. században is sok mindent megmondtak, még a költők is, akik igazán nem nevezhetők már prófétáknak, nem is akarják magukat annak nevezni, de sok mindent megmondtak, ami most a szemünk előtt teljesedik. A harmadik költő majd Íj és Gyula lesz. Mi ez a három intézményesített hamis prófétaság? Azt mondja itt Jelenések könyve 16. fejezetében a 13. vers, hogy láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, stb. Három hamis profétai intézményt jelöl meg itt a Szentírás. Az elsőt ezzel a szóval láttam a sárkány szájából kijönni ezeket az undorító békákhoz hasonló lelkeket. A Bibliában a sárkány vagy óriás kígyó mindig sátánnak a jelképe. azonosítása a jelenések könyve 12. fejezetében található. Ugye akkor szó szerint azonosítja így a Szentírás, hogy a sárkány pedig, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. De hát ez egy ősi jelkép, ehhez nincs mit hozzátennünk. Mit is mond ez a kijelentés? Azt mondja, hogy a történelem végén közvetlenül az ördögtől származó jelek és csodák fogják elborítani a földkerekségünket, amelyekre az emberek viszont úgy tekintenek, mint Istentől való jelekre. Óriási tömegeket befolyásolnak ezek a jelek, és ezek valójában az ördögtől származnak, de mivel hogy az embereknek nincs mértékük, ezért az emberek úgy gondolják, hogy minden csoda Istentől származik. Lényegileg ma is sajnos ez a tömeg vélemény, még Magyarországon is, tehát az úgynevezett keresztény Európában, hogy ami csoda létezik, az mind Istentől származik, mert csak Isten tud csodát tenni. A Biblia szerint sátán is tud csodát tenni, nem is akármilyeneket. A Biblia maga is egy nem akármilyen csodával kezdődik, hogy sátán például médiumot használ, egy állatot használ médiumnak, egy kígyón keresztül szólal meg, olyan fondorlatosan szól oda Évához, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Szóval annyira pontosan látja, hogy hol lehet megközelíteni az embert, ezzel a sátáni ámítással és becsapással kezdődik a mi világtörténelmünk. Az Ószövetség felvonultatja, hogy Egyiptom bölcsei is milyen csodákat tesznek ott, a botjukat eldobják, az övék is kígyóvá változik, nem csak a Mózesé és az Ároné. Aztán továbbolvassuk a Bibliát Sámuel könyvében, láthatjuk, hogy már egy spiritista szeánsznak is a tanúi lehetünk, ahogy jön fel Sámuel prófétának megidézett alakja, hogy fehér lepelben a földről. Szóval egy szóval a történelem végén mondja a Szentírás, hatalmas nagy mozgalom indul, amely sok irányú, sok ágú mozgalom lesz, de közvetlenül a sárkánytól kapja az erejét, a sárkány szájából jönnek ki ezek a mozgalmak. Hát talán ha 10 vagy 20 évvel ezelőtt került volna sor erre az előadásra, akkor még nehéz lett volna nevet adni ezeknek a mozgalmaknak. Most már ezek a mozgalmak maguk adnak maguknak nevet. Egy derék katolikus lelkész 7 évvel ezelőtt jelentette meg először ezt a könyvet New Age címmel, aztán utána a New Age keresztény szemmel újra bővült és bővült ez a könyv, most már nem tudom, 4.-5. kiadásánál tart. Szóval, hogy új világkorszak, új korszak. Ezt hirdeti nagyon sok mozgalom, hogy az emberiség új korszakába lépett, hogy milyen alapon? Hát csillagászati alapon. Asztrológiai alapon, mert hát ez egy új időszak, bizonyos évezredenként változnak ugye a csillagövek, és új időszak kezdődik az emberiség életében. Jön a 2000. év, és az ezzel kapcsolatos fantáziálások is nagy lobbot fognak vetni. Körülbelül egy 15 évvel ezelőtt indult ez a fejlett nyugati országokból, ahol persze pénz is volt ezeknek az irányzatoknak a szétküldésére, Angliából, főleg az Egyesült Államokból, mindaz a sok irányzat, aminek a veleje egy, hogy olyan csodákat ígér a személyes életben, az emberiség életében, tehát a földgolyón, sőt a földgolyón kívüli régiókban is, tehát a világegyetemben is, amelyek egy bizonyos fajta egyetemességre törekedve valóban bizonyítani akarják, hogy ez most egy új világkorszak lesz, ez az embernek a felszabadulása, az erőknek a felszabadulása lesz, amire az ember eddig nem is gondolt, most mindez be fog teljesedni. Ismerjük ezeknek az irányzatait is, azért ajánlom ezt a könyvet, mert magyar nyelven valóban részletesebb, alaposabb összefoglalás mind a mai napig még nincsen. Amit ír Gál Péter, a szerző a New Age különböző kiadásaiban, az nagyobb rész 80-90%-ban valóban megbízható is, tehát alaposan utána járt ezeknek a dolgoknak. Én a magam részéről egy kicsit egyszerűsítettem volna ezeknek a leírását, például azt mondtam volna, hogy 3 alapvető New Age irányzat van a mai korban. Az egyik arra hivatkozik, hogy magában az emberben vannak, főleg az emberi agyban vannak olyan felszabadításra váró erők, amelyek megváltoztatják az életet. Ilyen irányzat az agykontroll például, ilyen irányzatok a keletről bejött transzcendentális meditáció és egyéb más keleti vallásokkal megfűszerezett, amelyek arra biztatják az

sem ugyan zászlajára tűzi Krisztust és beszél Istenről, de ha egy kicsit utána járunk, akkor lelepleződik egy-két lépés után a dolog, hogy a döntő adó az, hogy benned ember megvannak a lehetőségek. Neked kell arra rájönni, hogy mivé lehetsz. És a harmadik irányzatnak mondanám azokat, amelyek a kozmikus energiákkal, az UFO jelenségekkel, a radiesteziológiával és egyéb más dolgokkal foglalkoznak, amelyek különböző spekulációkkal és történelmi visszatekintésekkel igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy tulajdonképpen ezekkel az energiákkal és erőkkel kell kapcsolatba kerülnünk. Egy szó mint száz, a hármat le is szűkíthetnénk egy valamire, mert a múlt század 50-es éveinek elején megszülető spiritizmus lényegileg mindent magába foglalt. Mondhatnám úgy is, hogy ezek a spiritizmus 20. század végi adaptációi. Erről már nagyon nagy irodalom van, bár a spiritizmusról nem sok jó könyvet vagy füzetet jelentettek meg, van néhány kiadvány. Ezeknek a kereszténységbe való bejöveteléről is van néhány kiadvány, főleg Magyarországon az evangéliumi kiadónak, a Lothar Gassmann New Age és a Wolfgang Bühnének a harmadik hullám című könyvére gondolok. Már több kiadvány van azzal kapcsolatban, hogy mindezt a zenével hogyan akarják a fiatalokba beleplántálni. Baumernek a Csak a lelkedet akarjuk, és Liebynek a rockzenéről írott rövid művére utalnék. Magyarországon az említett Gál Péteren kívül a református egyházban Erdély Judit orvos ír erről könyveket. Mondom, hogy a könyvek az első sütése, az első kijelentése egy mai ébredező keresztény világnak, nem mindenben föltétlenül megbízhatóak, de minden esetre a jelenségre fölhívják a figyelmet. Hogy emögött aztán hogy állott a pénzvilág, a maffia, a szabadkönyvesség, hát erről már a régi rendszerben is 1985-ös könyv van a kezemben, a P2 Páholy titkai, és egyéb más könyvek is felhívják a figyelmet. Ha valaki valóban megrendítőt akar olvasni a spiritizmus térhódításáról és egy spiritizmusban élt ember gyötrelmeiről, Roger Morneau-nak a Játék a tűzzel című könyvét tudom ajánlani, annál is inkább, mert ezt mi is tudjuk adni, tehát ebből itt is van, a többi könyvet csak felmutatni tudtam. Tehát ez a könyv bemutatja azt, hogy hogyan próbálják beépíteni elsősorban értelmiségi rétegeket, akik másokra is tudnak hatni, ez ugyanolyan láncreakció szerint megy, mint az ügynöki rendszer, hogyan építik be a spiritista közösségekbe az embereket, tehát Roger Morneau Játék a tűzzel. Nemrég jelent meg az evangéliumi kiadó gondozásában a Dave Hunt és McHown-nak a Kereszténység félrevezetése című könyve, amelyben arról értekeznek a szerzők, hogy a kereszténységet hogyan akarják átitatni ezekkel a spiritista és spirituális irányzatokkal. Egyébként erről a legkiválóbb könyv ez a bizonyos harmadik hullám, amelynek azért ez a címe, mert a szerző azt bizonyítja, hogy a század eleje óta folyik a keresztény gondolkodásnak és a keresztény gyülekezetek aláaknázásának a stratégiája. A század elején elindított pünkösdi mozgalmakkal, a század közepén elindított nagy spiritualista mozgalmakkal, és jelen pillanatban is, főleg nyugati országokban folyó, de már ide is átcsapó ünneplő gyülekezetek mozgalmával, amelyek azt tűzték ki célul, hogy az Isten tisztelet az zene, zene, zene, és ének, és érzelem, és földobottság kell, hogy legyen. Nem akarok ebbe belemenni, csupán jelzem azt, hogy a Biblia itt megérint egy dolgot, azt mondja, hogy emögött mind személyesen a nagy ellenség Sátán van, aki semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy megmutassa, hogy az embereket hogyan lehet, hogy mondjam, az Isten nevében, meg a megváltódásuk nevében, meg a megjobbulásuk ígéretével félrevezetni. Melyik a másik intézményesített hamis prófétaság? Láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából. A másodikra ezt mondja, a fenevad szájából. Ez már egy egészen más jellegű dolog, mint a sárkány, hiszen a fenevadról olvashatjuk Dániel könyve 7. fejezetétől fogva, hogy tulajdonképpen ez egy emberi, politikai, egyházi intézmény. Tehát itt nem

0: Arról van szó a fenevad szájából, amikor látja a gusztustalan békákhoz hasonló lelkeket kijönni, hogy itt maga az ördög közvetlenül lép fel. Ugye az előbb arról volt szó, hogy az ördög közvetlenül lép fel. Médiumai vannak, és vannak emberek és intézmények, akiket befolyásolni tud. A második esetben arról van szó, hogy az ördög nagy-nagy áttételekkel lép fel. Olyan politikai, egyházi intézményekkel, amelyek esetenként jobban tudják leplezni, hogy ki áll mögöttük. Egy alapvető könyvre hadd hívjam fel a figyelmüket, 1994-ben Amerikában jelent meg, aztán azután egy-két évvel Magyarországon is, Dave Huntnak a két kötetes műve, a fenevadon ülő asszony. Ezt sokáig itt is árusítottuk, aztán most kifogyó félben van, talán már nincs is, tehát ez az egyik utolsó példány, amit a kezembe tartok. A fenevadon ülő asszony megírásának az apropóját az adta ennek az amerikai protestáns szerzőnek, tehát Dave Huntnak, hogy 1994-ben az Egyesült Államokban szövetséget kötött a katolikus egyház bizonyos protestáns egyházakkal, mondván, hogy az ellentéteket el kell simítani, és ne a keresztények egymás között torzsalkodjanak, hanem az ateista tömegeket kell elérni, és az elvallástalanodott Amerikát kell erkölcsileg megreformálni. Hát nem tudom, hogy ez egy mondat, bár összetett mondat volt, de ez hogyan hat önökre? Hogyha valaki bejelenti, hogy most ne legyen vita a kereszténység egyes egyházai között, hanem érjük el a szekularizált tömegeket, az elvallástalanodott, erkölcsileg az alapjukat vesztett embereket, nagyon kedvesen hangzik a fülnek, nem? Kedvesen hangzik az is, hogy ne veszekedjenek a keresztény felekezetek, mert hát veszekedtek már éppen eleget eddig a történelemben. Meg az is kedvesen hangzik, hogy tulajdonképpen a világ a tönk szélére sodródott, és az elvallástalanodott tömegeknek az elérése és a megváltoztatása, ez nagyon dicsőséges cél lehet. Ez biztos, hogy első hallásra mindenkit levesz a lábáról. Dave Hunt azért írta meg ezt a súlyos könyvét, két kötet, mert Amerikában is nagyon sokakat levett a lábukról. Úgy beszéltek már erről az eseményről, mint egy új reformációról, mint a régi egyház szakadás kijavításáról, és Dave Hunt arról ír ebben a könyvben, protestánsoknak címezi ezt a könyvet, hogy tudjátok, hogy kivel egyeztetek ki? Tudjátok, hogy kivel akartok szövetséget kötni? Hát egy olyan intézménnyel, amely leplezetlenül bejelenti az igényét a világhatalomra, leplezetlenül hirdeti, hogy Krisztus megváltotta a világot, visszaváltotta a világot a bűnből, és rám bízta a képviseletét, tehát én vagyok a világ ura, hiszen Jézus engem bízott meg, hogy a helytartója legyek. Tudjátok, hogy kivel akartok kiegyezni? És ezután a történelmet segítségül hívva végigmegy az elmúlt 2000 év történelmén, és rámutat arra, hogy ma Amerikában a protestánsok kivel egyeztek ki. Milyen hatalommal egyeztek ki? Ez a hatalom, amely a történelem színpadán több mint 1600-1700 éve ott van, amit a Biblia rendkívül egyszerűen fenevadnak nevez, egy olyan egyházi hatalom, amely Krisztus helyébe kívánva lépni, ugyanazokat a jogokat követeli magának, ami az Istené és ami a Krisztusé. A Biblia nem csak fenevadnak nevezi, mert több jelkép is van erről a hatalomról, hanem ugyanabban a Dániel könyve 9. fejezetében pusztító utálatosságnak is nevezi, ami először nagyon szépnek tűnik, de a később, amikor egy ember elfogadja az eszmét, akkor tulajdonképpen rombol és pusztít. Vagy a Biblia még nevezi egy harmadik jelképpel a veszedelem fiának is. Ennek a hatalomnak három jelképe van: fenevad, pusztító utálatosság és a veszedelem fia. A veszedelem fia elnevezés kétszer szerepel a Bibliában. Először János evangélium a 17. fejezet 12. versében Júdásra alkalmazva, tehát arra, hogy valaki Krisztus tanítványai közül lesz az áruló, de megy a veszedelemre. Ez Jézus főpapi imája. A másodszor pedig a második Tesszalonikai levél második fejezetében, amikor Pál apostol arról szól, hogy eljön majd egy hatalom, aki a Krisztus helyébe ül, aki megváltoztatja a Krisztus tiszteletét és az Isten tiszteleteket is, maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. És erről a hatalomról mondja itt Pál apostol, hogy addig nem jön el a vég, addig nem jön el Krisztus második eljövetele, amíg meg nem jelenik a bűn embere, döbbenetes kifejezés, bűn embere, antropos anomias, a bűn embere, magának a bűnnek az embere, a veszedelemnek a fia, itt idézi vissza a Júdásra való hivatkozást, aki mindezt teszi, hogy maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Tehát tulajdonképpen a Jelenések könyve 16. fejezete arról hívja fel a figyelmet, hogy egy nagyon régi egyházi és politikai hatalom soha nem látott reneszánszának leszünk tanúi, aki az egész föld kerekségre nézve szétárasztja a befolyását, és akinek, hogy a szájából ugyanolyan félelmetes, békákhoz hasonló lelkek jönnek ki, az csak azok fogják látni, akik ismerik azt, hogy ki az Isten, hogy mi az Isten mértéke, és ki a valódi Jézus Krisztus. Mások nem. Az egész föld kerekségét elhiteti. Csodálva követik a fenevadat, olvassuk Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében. Tehát egy óriási tömegbázisra tesz szert ez a hatalom. Ennek a hatalomnak, tehát a fenevadnak, a hamis prófétának, a fenevadnak, a pusztító utálatosságnak és a veszedelem fiának az azonosítását maga Jézus Krisztus végezte el Máté 24. fejezet 15. versében, amikor arra utalt, hogy amikor Jeruzsálemet körülveszi majd ezt a hatalom, akkor lehet azonosítani, hogy kiről van szó. Jeruzsálemet Jézus után egy nemzedékkel egy hatalom vett körül, hogy lerombolja, és ez Róma volt. Róma jelképe a Bibliában a fenevad, a pusztító utálatosság és a veszedelem fia, az a júdási egyház, amely egykor maga is a keresztény közösségek között volt, de hatalmat kívánva, hatalmi ambícióit szabadjára engedve, tulajdonképpen a kereszténység legfőbb ellensége lett, de mindez keresztény mezben. Tehát itt van a félelmetes és a megfoghatatlan. De talán ennél van még egy félelmetesebb dolog. A harmadik intézményesített hamis prófétai hatalom, a sárkány szájából jött elő, a fenevad szájából, és most a harmadikra azt mondja, a hamis próféta szájából. Ezt nem lehet megrendültség nélkül olvasni, hiszen a hamis próféta itt azt feltételezi, hogy ez a harmadik intézményesített hamis prófétaság, ez egykor igaz próféta volt. Ez egykor ugyanolyan volt, mint az előbb említett Bálám. Bálám az Isten prófétája volt. Pénzért, befolyásért eladta a lelkét. Hát hol találunk a kereszténység történelmében egy olyan hatalomra, amely amikor megszületett, mint szellemi mozgalom, igaz volt, profétikus erő kísérte az útját, de utána eltorzult. Ugye a kereszténységnek a két nagy tömbjét azonosítja itt a Szentírás, az előző tömbre, Rómára hivatkozott a fenevad, a hamis próféta pedig hivatkozik a másik tömbre, amely egyszer jól kezdte a pályafutását, a 16. században megreformálni akarta a kereszténységet, de nagyon igaza van ennek a szerzőnek, Dave Huntnak, amikor azt mondja, a protestantizmus annyira eltorzult, hogy manapság rosszabb Rómánál. Hogy mi a protestantizmus eltorzulásának a fő oka, azt egy mondatban be tudom önöknek mutatni, Ellen Gould White Nagy küzdelem, vagy más kiadásban, amit itt is lehet kapni, Korszakok nyomában című könyvéből, amelyben a következő mondatot olvashatjuk a mai protestantizmusról. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, a hamis szeretet elvakítja szemüket. Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban jót látni. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Még egyszer olvasom. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, és a hamis szeretet elvakítja szemüket, Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban a jót látni. Egy jellegzetes modern protestáns felfogás, ne élezzük ki az elvi különbségeket, eszmei különbségeket keresztény felekezetek között, ne élezzük ki, azt keressük, ami összeköt bennünket, ami mindenhol helyes és jó, azt keressük, tehát minden gonoszságban jót akarnak látni. Ha valaki a gonoszságban jót akar látni, ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Ez a hamis prófétaságnak a veleje. Jeremiás idejében is így volt. Ugye Jeremiás idejében is az volt, hogy nem akarták meglátni Jeremiás szavában az Isten kérlelését és kegyelmi hívását, és azt látták, hogy a hamis proféták is mondanak azért jó dolgokat. Ha valaki a rossz dolgokban mindig a jót keresi, és hadd tegyem még egyszer hozzá, bár elmondtam az előadásrán, de még egyszer hadd mondjam, minden rossz dologban lehet jót találni. Szeretném azt a közkeletű tévedést eloszlatni, hogy a világon a rossz dolgokban mindenki csak rosszat akar találni. Nem, a világon az igazi rossz dolgok tele vannak jó momentumokkal és kijelentésekkel. De aki az alapjába véve rossz dolgokban jót akar látni, az elveszíti az érzékét arra, hogy a tiszta jóban meglássa a jót, a jó ellenségévé lesz neki. Erre így mondja, ezt mondja Ézsaiás próféta, hogy vannak, akik a rosszat jónak és a jót rossznak látják. Tulajdonképpen ez a protestantizmusnak a nagy tévedése. A nagy egyezkedésben, a nagy vallási ellentétek elsimításában hozzászoktak ahhoz, hogy a rosszban a jót keressenek. És aki ezt keresi a rosszban, és mondom, lehet találni, Róma történelmében is vannak nagyon szép és jó dolgok. Senki nem mondja azt, hogy a római pápaság történelme az elejétől végéig csupa szenny és mocsok. Hát a legnagyobb része az. De hát vannak benne nagyon szívderítő, nagyon értékes dolgok. És hogyha valaki ezeket lebecsüli, nem jár helyes úton. Ugye még egyszer mondom, az ördög mindennél tudja, hogy mennyit keverjen bele a rossz dolgokba. És ha valaki a rossz dolgokban mindig a jót keresi, előbb-utóbb elveszíti az érzékét, hogy a jó dologban valóban a jót lássa meg, gyanús lesz neki a tiszta jó, mert azt mondja, hogy hát a rossz dolgokban is mennyi jó van, hát nem kell nekünk a tiszta jó, az túl sok már az embernek. Innen van az, hogy a protestantizmus, a modern protestantizmus már nem sokat emlékeztet Luther és Calvin protestantizmusára, innen van az, hogy a modern protestantizmus liheg a politikai befolyás, társadalmi rétegek megnyerése irányában, ugyanaz lesz, mint a másik egyház, amivel szemben reformációt kezdeményezett, tulajdonképpen hatalmat kíván. Ahol egy egyház hatalmat kíván, ott az eltorzulás pillanatok kérdése. Ahol keresztény felekezetek bejelentik igényüket a pénzre és a hatalomra, ott már nem is pillanatok kérdése, ott már a mélyben vagyunk, csak attól függ még, hogy az iszap milyen sűrű, hogy mennyire lehet még abban lefelé süllyedni. Ilyés Gyula ezt pedzegeti a versében. Mielőtt levetíteném ennek a közel 1600-1700 évnek a prófétai eseményeit, erre a versre hívnám fel a figyelmet és arra, hogy a következő záró előadáson szeretném megszólaltatni a mai világból nem csak az undorító lelkeket. Ennyi volt ma estére. Békákhoz hasonló undorító lelkek. Szeretném megszólaltatni a Jelenések könyve 14. fejezetét, ahol a mai világban felhangzó prófétai szót meg lehet ismerni, és a Biblia alapján lehet azonosítani. De hogy Illés, aki egyébként szerette a prófétákat, aki ugye félig meddig katolikus, félig meddig protestáns családból származott, hiszen mindig azt hányták Illésnek a szemére, ugye Illés sokszor kérkedett azzal, hogy ő ateista. Bizonyos értelemben az volt, de a nagyon rendes ateisták fajtájából való. És azt mondták Illésnek, mert azt mondja, már gyerekkoromban előre mondták, hogy én ateista leszek, mert vegyes házasságból származom. Ugye a vegyes házasság a múlt század óta a magyar parlamentnek és politikai életnek egy nagy témája. Ugye a múlt századi aulikus főpapság azt mondta, hogy a magyarságot a vegyes házasságok fogják elsüllyeszteni, mert hát a gazprotestánsokkal frigyre lépni, hát ez tényleg erkölcsileg nyomon követhetetlenné teszi majd az ország helyzetét. Ilyesnek van is erről egy verse, ezt a verset elemzem a Kisvers Nagymesterekben. A versnek az a cím, hogy Hallgass, és a vers elemzésében beidézem Ilyesnek ezeket a vallásra, felekezetekre vonatkozó eszmét is, de hogy Ilyesnek ez a verse, amely ugyancsak Jeremiásról szól, mint az előbbi Babits és Rába György vers, ennek egyik mondani valója az, hogy azért a költők is meg tudtak mondani néhány dolgot. A költők is érezték, hogy itt a 20. században hatalmas problémák lesznek, eszmei problémák, a lelkekben levő problémák, békákhoz hasonló undorító eszmék összezagyválásából lesznek ezek a problémák. Hát a vetítés előtt most hallgassuk meg Ilyesnek ezt a Jeremiás versét.
1: Ilyes Gyula, Jeremiás. Ím itt a táj, kész városod. S a romok mérnökei ott, torzó tervezők, az ősi csend megszállt álmodói, rendezői, és pontos terv szerint omol büszkeségünk szép magusaiból a kő, a vas, az anyagba kevert nyújtózó eszme. Feldobott csokor, úgy száll föl, és kereng le majd a kert. Vérző madárként sír, fut az idő. Amit jósoltam, mind betel. Új bölcsek, új tudók jönnek elő, hűs orvos ujjuk érintésitől, a nyelv kihull, a szem kidől, elveszti, amért létre kelt, eszét veszti a csecsemő. Amit jósoltunk, mind betelt. Ki lesz helyén a nagy cserép? Ó, fordított világ! Patája körül dörgéssel, s gyors tüzek korbácsával, a dühös ég a bokrok ólak közt üget, tiporja gyáva gyermekét. Múlt kék színével jár az égen, atyáink munkás házatája. Ki lesz helyén? Nyugodt vagyok, csak büszkép, ha senki sem ért. Akár az es, elboruló, elmémben, jól mi ért. Tán sírok, tán játszadozok, hogy nem felelek semmi.
0: Ókeresztény ábrázolás egy római katakombából, a IV. Századból, ahogy Bálám hosszas vonakodás után, hiszen tudja, hogy nem szabadna mennie Izrael ellen, és nem lehetne profétálnia az Isten választott népével szemben, de mégis elindul a bal oldalon látható Szamárral, de a Szamár előtt megjelenik az Isten angyala, és feltartóztatja. Ekkor következik be az a jelenet, hogy a szamár is jobban lát, mint egy ember. Ugyanez 1000 évvel később Nicolas Froment francia mester ábrázolásán, 15. század, ahogy Isten angyala kivont karddal, jobb oldalt látjuk, akadályozza meg Bálámot, és persze a kíséretében levő moábita küldötteket, hogy tovább menjenek, és a szamárnak a vésztjósló és korholó szemén látjuk, hogy a szamár megérti, hogy ez egy dicstelen és nem Bálámhoz méltó kiküldetés. Vagy a harmadik ábrázolásunk, amelyet a fiatal Rembrandt festett a 17. század elején, ez azt is mutatja, hogy Bálám üti-veri a szamarát, hiába kér kegyelmet a szamár. Ugye Isten itt ilyen csodát is tesz, hogy a szamár megnyitja a száját, és azt mondja Bálámnak, hogy eddig mindenhova elvittelek, és készséges voltam, Hát nem magadba kellene keresni a hibát, de Bálám ütiveri a Szamarát, és azzal fenyeget, hogy megöli, de teljesen kijön a sodrából. Háttérben ott látjuk a küldötteket, hogy nézik egy kicsit értetlenkedve a helyzetet, és baloldalt pedig az Isten angyalát. Hát tulajdonképpen ez a Bálám történet, ami a Bibliának egyik legmegrendítőbb fejezetét nyújtja, azt mondja el, hogyha egy hívő ember, egy igaz ember bármilyen megvesztegetésre, általában a pénz minden rossznak gyökere, hogy mondja Pál apostol, és Bálámnál is ez jött be, elindul és a lelkiismeretével és a hitével szöges ellentétes dolgot cselekszik, az annyira eltorzul, hogy egy igavonó állat, egy szamár okosabb lesz nála. És aztán persze a barokk korban se szeri, se száma nem lesz ezeknek az ábrázolásoknak, amelyek részben a mennyei küldöttnek a határozott megjelenését, részben pedig a hamissá vált próféta esztelen dühét mutatják be. Az arc kifejezés és ez a felemás érzés, ami rajta van, jól mutatja a dolgokat. Ézsaiás prófétát látjuk egyik ősi keleti ábrázolásában, azt a prófétát, aki először küzdött meg Illés után a hamis prófétákkal, aki először adott kijelentést arról, hogy a zsidó nép mennyi ideig lesz majd fogságban, egy keleti ábrázolás, aztán a leghíresebb kép Michelangelónak a római Sixtinájából, Ézsaiás próféta, akinek a könyve a legtisztább, legfenköltebb stílusú könyv a Bibliában. Ez az a próféta, aki előre figyelmeztetett már több évszázaddal a fogság meglétére. Ez az a próféta, akinek a nyomdokain járt tulajdonképpen Jeremiás. Jeremiás ebből a faluból származott, Júda hegyei között való Anatót. Ma is áll ez a falu nem messze Jeruzsálemtől északi irányban. És ezt a gondterhelt Jeremiást mintázta meg a többi próféta, hát most láttuk már Ézsaiást, között a római Sixtinában Michelangelo, a gondolataiba mélyedő, a mózesi törvényeket a nép elé állító Jeremiás, akire azonban nem hallgatnak, hasonló a feldolgozása Rembrandtnak is, Jeremiás a Bibliára támaszkodva, rá is van írva, hogy Bibel a Bibliának az oldalára, amelyre a bal könyökével támaszkodik, Jeremiás azt siratja, amiért 40 évig küzdött Jeruzsálemet. Jeruzsálemet tűz emésztette meg. Ebben a korban lép fel aztán Dániel próféta, akinek a könyve a nagy vigasztalás és a nagy profétikus kijelentések könyve, és akinek a könyvében az oroszlán medve Párdusz után a fenevaddal is találkozunk, persze még nem azonosítja ezt a hatalmat. A harmadik fogság idején való próféta Jeremiás és Dániel mellett Ezékiel próféta, vajon miért így szemlélteti Michelangelo kinyújtott jobb kézzel, bal kezében ott van a könyvtekercs, ugye, amit ír a babiloni foglyok között. Ugye Jeremiás otthon működött, Dánielt az első fogoly csapatokkal vitték el, a második deportálás áldozata lett Ezékiel, akinek az arcának a kinagyításán is láthatjuk azt a mérhetetlen, feszült, figyelő küzdelmet a népért, talán még közelebb is mehetünk, van az arcról kinagyításunk, tehát a fogságba elhurcolt népért is nagyon nehéz volt küzdeni, mert az emberek ugyan látták, hogy a próféták szava beteljesedik, a saját bőrükön látták, de így sem akartak az igaz útra térni, és bizonyos értelemben az egyik legnehezebb feladat Ezékielre várt, aki közben fiatal feleségét is elveszítette, és sok nyomorúság jött az életére. A középkorban is ugyanez következett be. A középkornak az első nagy bibliai mozgalma, akik a IV. Század után, a nagy vallási politikai megegyezés után az Alpokba kellett, hogy felhúzódjanak, és akiket tévesen Pierre Waldo-ról neveznek el, nem Pierre Waldo-ról, ezt a nyugati könyvből fotóztattam ki, van a nevük, hanem a francia Vallée szóból, ami ugye völgyet jelent, és az Alpesek völgyeiben találtak menedéket, azokon a helyeken, ahol 1000-2000 méter magasságban még meg tudták magukat húzni, közel 1000 évig végezték itt a szolgálatukat, és körülbelül ilyen, hát persze egy későbbi rajz, későbbi festmény, ilyen körülmények között másolták a Szentírást, a hamis prófétává vált hatalmi kereszténységgel szemben képviselték a Biblia igazságait, nevelték a gyermekeiket a prófétaiskoláikban, persze később több európai egyetemre, Bolognára, stb. Is elküldték őket. Hadd mutassak egy igaz prófétát is, egy római katolikus püspök, a 13. századból Salzburg érseke. Salzburgi Eberhardnak hívták, a jelenlegi ismereteink szerint ő volt az első római katolikus főpap, aki írásban is rögzített Regensburgi zsinaton kijelentette, hogy a fenevad, akiről beszél a Szentírás, a mi urunk a pápa. Tehát ezt egy római katolikus püspök, persze a 13. században ez már látnivaló volt, amikor a pápaságnak a mérhetetlen hatalomvágya egész Európát gúzsba kötötte, a császárság és a pápaság áldatlan küzdelme, és ennek időszak ez. Csak hamar Angliában is a reformáció a Waldensek után terjed, Wycliffe-et látjuk, aki nagyon sokszor betegségében visszavonulásra kényszerült, itt a halálos ágyán baloldalt látható ferences barátok akarnak rávenni az egyházhoz való visszatérésre, az utolsó kenet felvevésére. Wycliffe ezt megtagadja. A Korszakok nyomában című könyvben külön fejezet van róla is, csak úgy, mint a most látható Husz Jánosról is. Volt egy prófétai egyház is Európa történelmében, a Waldensek, a Wycliffiták vagy a Husziták egyháza volt ez. Nem véletlen, hogy mindegyik a Bibliához nyúlt, nem véletlen, hogy mindegyik mértékként tartotta fel a Bibliát, és ezáltal tudta lelepezni az egyházi visszaéléseket. Tudjuk jól, hogy magyar császár is közreműködött abban szószegésével, Luxemburgi Zsigmond, hogy végül is az előbb látható mágián végezte 1414-ben a konstanci zsinat következtében idején Husz János az életét. A Waldensek Bibliáját egyébként a francia, első francia bibliafordítások veszik át a 16. század elején, aztán a német Biblia terjed el, Luthernek a Bibliája, és azután elindul a nagy reformáció, amely majd igazában Amerikában fogja meghozni a gyümölcseit, a lelkiismeret és vallásszabadság hazájában. Azóta is ugye az első négy nagy amerikai elnököt, ugye Washingtontól, ugye a baloldalt látjuk, kezdve Lincolnig ebbe a hatalmas nagy kőzetbe, bazaltba, vájba ábrázolják, mint egy nemzeti park ez az Egyesült Államokban, hiszen a német reformáció igazában az angol szász reformációban és az Egyesült Államokban teljesedett ki. A legnagyobb prófétai mozgalmat a kereszténység történetében és a legkoherensebb mozgalmat a múlt században ebből a kis családi házból kiindulva egy William Miller nevű baptista lelkész indította el a múlt század 20-as, 30-as éveiben. 10 évig tartott ennek a Miller mozgalomnak az ideje, amely 10 év végén megrostálódott a mozgalom, de felfedezve a Bibliának azokat az igazságait, amelyeket 1500 évig homály fedett, Edzon Hirámnak a látomását láthatjuk itt ezen a múlt századi festményen, amellyel Jézusnak a papi és főpapi szolgálatát értette meg a múlt század 40-es éveiben, és jöttek létre azok a kis közösségek, amelyek a hallgatóikat ilyen állami és polgári rendezvényekről toborozták, Amerikában színházak, hatalmas nagy előadó termek nyíltak meg már a vallásszabadság következtében, itt hallgatták az emberek a bibliai tanításokat, olyan folyóiratok indultak a múlt század 30-as és 40-es éveiben, amelynek egyik vezetője például a képen is látható James White volt, és a felesége Ellen Gould White, akinek az írásaival, a könyveivel önök is találkozhatnak az előadásaink során. Igen, a hamis prófétaság, tehát a bálámi prófétaság, amely nem csak egyes hamis prófétákat, hanem intézményesített hamis prófétaságot is jelzett, letűnő félben lett. A veszedelem fia, ugye Júdás, középkori ábrázolásokon nagyon sokszor, mint ezen a Hans Riemenschneider Fametszeten is láthatjuk, hogy az árulás díját szorongatva ábrázolják. Ez hozta a veszedelmét Bálámnak is és Júdásnak is. Tulajdonképpen a reformációtól fogva ezek a prófétai mozgalmak egyre erősödnek. Franciaországban ugyan kiírtják, ugye a Szent Bertalan éről egy korabeli ábrázolás 1572-ből, és a tiszteletére, a vérenyzés tiszteletére vert érmekről. De a prófétai mozgalmak feltartózhatatlanok voltak. Mindenütt elindult a Bibliának a terjesztése. Fiórei Joachim szobrát látjuk, aki tulajdonképpen Bence és Cisztercita barát volt a középkor derekán, és aki a műveivel Dániel könyvére és Jelenések könyvére irányította a figyelmet, és ezek a művek terjedtek, megihlettek költőket is, mint Dante, de tulajdonképpen Luther is ezeknek az előreformációs mozgalmaknak a hatására indíthatta el a maga 95 tételével a német reformációt, ami aztán ennek az Ágoston rendi barátnak, mert Luther tulajdonképpen eredetileg ez volt, a hatására egész Európában elterjedt. A lutheri reformáció egész Európát befutotta, Genfben a reformátorok emlékművét láthatjuk, Calvin, Theodor de Beze, Knoxnak.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Köszöntelek titeket még egyszer szeretettel. A mai alkalommal az Efézusi levélből szeretnék szintén idézni néktek. Ha emlékeztek rám az első fejezetiből, idéztem egy szakaszt pár héttel ezelőtt. És most szintén az Efézusi levélből szeretnék felolvasni néktek egy szakaszt. Mégpedig a második fejezetnek az elejét, az elejéből szeretnék idézni. Efézusi levél második fejezet. Első versétől a tizedik versig. Így hangzik az ige. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint harag fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kikről ír itt Pál apostol? Az Efézusi gyülekezetnek címzi ezt a levelet, és olyanoknak ír, akik azt mondja, hogy megvoltak halva, de most élnek. Nem tudom, hogy így, amikor olvastam, vagy olvassátok ezt a szakaszt, nem szoktatok-e arra gondolni, hogy de jó lenne, hogyha rólam is szólna már ez a szakasz. De jó lenne, hogyha én is valahogy ebbe a kategóriában lennék már, hogy igen, az már rég volt, amikor én megvoltam halva a vétkek és bűnök miatt, de most már Krisztusban új életet kaptam. Nem tudom, hogy ez a vágy nincs-e bennetek, vagy nem szoktatok erre gondolni. És én kérdezem tőletek, hogy el lehet azt dönteni, hogy valaki él vagy halott? Ti éltek vagy halottak vagytok? Szerintem ez egy elég fontos kérdés. Ti hogy látjátok, hogyha őszintén vagytok magatokhoz? Hogyha mondjuk azt kérdezem, hogy rólatok szól-e ez a szakasz, amit most elolvastam, akkor mit mondtak?
1: Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy.
0: Ugye keresztény az azt jelenti, hogy Krisztusi. Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az élet. Keresztény azt jelenti, hogy az a neve, hogy élnek, de ugye valóban a Biblia is erről beszél, hogy széles út, tágas kapu, ha a keresztényeknek nevezik magukat, de veszedelemre visz. Mit gondoltok, hogy rólatok szól-e ez az idézett szakasz, vagy ti hogy vonatkoztatjátok magatokra? Mert ugye nyilván mindig azért olvassuk a Bibliát, hogy a saját magunk életét vizsgáljuk meg egy adott ige szakaszban. Hogy lehet azt eldönteni, akkor így kérdezem tőletek, hogy lehet azt el lehet egyáltalán dönteni, hogy én, mindenki értesítse be magát, bűnei miatt halott vagyok, vagy pedig a Krisztusban már új életet nyertem. Hogy tudom én ezt eldönteni? Ad valamit ehhez a Biblia támpontot, vagy pedig mindenkinek most kinek milyen érzése van, ugye ez vérmérséklettől, meg sok mindentől függ, akkor most mindenki dönts el, hogy én most melyik kategóriába tartozom. Titeket is Ugye itt a megelevenített az tölgybetűvel van, tehát az eredeti mondat is, hogy titeket is, akik halottak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És így jön egy hosszú gondolatmenet. És ötödik vers azt mondja, minket, Pál apostol most már magát is beleveszi, ezt titeket is, és minket, engem is, rám is vonatkozik, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, Isten megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Hogy tudom eldönteni, hogy én rám érvényes ez a kategória, vagy nem érvényes? Mi jellemző egy halottra? Lát-e a halott? Hall-e a halott? Gondolkodik-e, hisz-e a halott? És azért említettem konkrétan ezt a pár dolgot, mert a Biblia valahogy innen közelíti meg. Gondolkodjunk, próbáljunk meg felidézni olyan igéket, ami a halálról és és az életről szól. Tehát a lelki halálról is, meg abból való kijövetelről szól. Hol találhatunk a Bibliában erről szóló igéket? Mert akkor én ezzel javaslatom, hogy el tudjam dönteni, hogy én most hol vagyok, élek vagy halott vagyok, ahhoz jó lenne akkor az erről szóló igehelyeket megvizsgálni. Először Máté 13-ból szeretnék idézni. Jézus példázatai találhatók ebben a fejezetben sorra. Az egyik leghosszabb a magvetőről szóló példázat. És amikor elmondta, tanítványok megkérdezték, hogy miért beszélsz példázatokban? Máté 13-ban, ugye a 10. vers, tanítványok pedig hozzámentvén mondták néki, miért szólasz nékik példázatokban? És azt mondja, a 13. vers azt mondja, azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, hallván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, hallván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek. Mert megkövérdette népnek szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, ne halljanak füleikkel, ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, hogy meg ne gyógyítsam őket. És azt mondja, a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Tehát itt induljunk ki ebből, hogy a halott nem lát, nem hall, nem gondolkodik, nem ért, nem hisz. Ugye erről beszél Jézus. Nem lát, nem hall, szívével nem ért, nem hisz. Nem cselekszik. A halott nem cselekszik, így van. Ugye a Efézus levél is oda torkollott az idézett ige, hogy ugye, noha nem cselekedetekből van az üdvösség, ugye azt olvastam, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, ez nem tőletek, mert Isten ajándéka, ez nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, de mégis hozzáteszi egyből, mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk. Ugye furcsa gondolat, egyrészt azt mondja, hogy cselekedet nem lényeges, utána meg azt mondja, hogy cselekedet nagyon lényeges, csak azt mondja, nem mindegy, hogy most, hogy mi a kiinduló alap. Nem lát, nem hall, nem érez, nem hisz, nem cselekszik. Ugye ez a halott. A János evangéliumából is szeretnék idézni, a János evangéliuma 5. fejezetéből. Csak a 24. és 25. verset. János 5:24-25. Jézus azt mondja, bizony, bizony. Ugye így kezdi a mondatot. Tudjátok, hogy amikor ezt mondja, ugye ámen, ámen, ugye az eredeti szövegben, Jézus mindig akkor használja ezt a formulát, amikor valami fontos dolgot akar mondani. Tehát bizony mondom néktek, vagy bizony, bizony mondom néktek, ámen, ámen. Tehát azt mondja, ami ezután következik, arra nagyon figyeltek, mert ez minden fontos, amit mondok, de amit ezután mondok, az különösen fontos. Tehát bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van. Amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Tehát ez már egy pici fogódzó, azt mondja, hogy hallom-e az Isten beszédét, Jézus szavát. Itt azt mondja, hogy valahol ezzel kezdődik a dolog. Ugye a hit hallásból van, a hallás Isten igé által. Tehát azt mondja, én nézzük meg, ennek a kategóriának megfelelünk-e. Ugye most én mondtam, ti hallgatjátok, de hallani halljátok, ugye? Akkor ez már valami jót jelent. Azt mondja, akik hallják az én beszédemet, ennek a kategóriának megfelelünk. Úgyhogy nagy aggodalomra már nincsen okunk. Hozzánk eljutott, és tényleg nem lehetünk eléggé hálások ezért. A teljes írás itt van a kezünkben, amely az Istentől ihletett. Nem csak töredéke, nem csak egy páli levélnek a részlete. Ugye az emberi történelem folyamán az embereknek a többsége ennek a birtokában nem lehetett. Nagyon-nagyon nagy kiváltságban van részünk nekünk. Halljuk az Isten szavát, és ugye Jézus így folytatta, és hisz annak, aki engem elküldött. Mit mondja azt, hogy aki hallja az Isten beszédét, és elhiszi, hogy az tényleg úgy van, ahogy az le van írva, ahogy azt az Isten mondta. És nagyjából itt ezen a helyen legalábbis nem is említ igazából más kategóriát. Azt mondja, az ember a bűnei miatt halott, de meghallja az Isten szavát, elhiszi az Isten szavát, és átment a halálból az életre. Ilyen könnyű lenne? Tudtok-e esetleg arra példát mondani, mondjuk a Bibliából, hogy voltak ilyen esetek, hogy valaki meghallotta az Isten szavát, elhitte, és valami nagy dolog történt az életében? Ha esetleg itt van nyitva nálatok, ahol nekem is János 5, elég az elejét elolvasni például. Egy példa a sok közül. Ugye itt például a betesdei tónál a 38 éve beteg. Azt mondja, kelj föl, vedd fel a nyaszajádat, menj haza. Ugye szombatnapon mondta ráadásul. És mit csinált az ember? Fogta, fölkelt, nyaszajáját vette, és hazament. Ennyire egyszerű. Nem kezdett el gondolkozni, de várjunk, 38 év itt fekszek.

Vagy egy másik történet, ugye sokat idézhetnénk, Máté 14. Hatalmas vihar a tengeren, a tanítványok küszködnek, és egyszer csak látják, hogy valaki jön a víz tetején, a hullámok tetején járkál, és hú, megijedtek. És mondta Jézus, hát ne féljetek, én vagyok. És ugye hát sötét is volt, éjszaka, hatalmas vihar, hullámok, eső, mindes. Péter mondta, hogy hát ha tényleg te vagy, akkor parancsolt, hogy én is mehessek hozzá a vizen. És akkor Jézus azt mondta, hogy gyere. És akkor Péter kilépett a hajóból, és elkezdett menni a víz tetején hozzá. Isten mond valamit, gyere, gyere, járjál a vizen. Péter meg volt olyan naív, hogy elhitte. Hát ha Isten mondja, akkor ez lehetséges. Isten mondott valamit, az ember elhitte, és ugye fölkelt, hiába 38 éve feküdt, rálépett a vízre, és tehát az, úgy látszik, hogy ez így működik, érdekes módon, hogy Isten mond valamit, ugye az igazmondó Isten, ilyen névvel is illeti őt a Biblia, Isten mond valamit, az ő szava igazság, az ő szava teremtő hatalom, ha valaki pedig elhiszi, hogy ezt, ha az Isten mondja, ez így van, nem kételkedik benne, akkor egyszerűen valósággá válik az életében. Ehhez nem kell iskolát végezni, diplomát, érettségit, bármit szerezni, nem kell tehetős családba születni, nem kell semmiféle emberi körülménytől, ez nem függ, ez a fajta dolog. Azt mondja, hogy aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, az átment a halálból az életre. És azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nétek, hogy eljön az idő, és az most van. Az, hogy ti mikor halljátok az Isten szavát? Most. Én ezt most mondom néktek. Ez a feltétel adott. A másik feltételt ti kell, hogy hozzátegyétek. Elhiszitek, amit mondok? És azt mondja, ha elhiszitek, akkor valósággá válik. Ezt mondja, ezt én most mondtam nektek, azt mondja, hogy titeket is megelevenített, akik halottak voltatok a ti vétkeitek, bűneitek miatt, amelyben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Csak az ötödik verstől megint, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartottatok meg, együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Ezt nekünk itt és most az Isten mondja. Azt mondja, Krisztusban megelevenített, feltámasztott, együtt ültetett a mennyben. A Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából, az a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Azt mondja a Biblia nekem, hogy Jézus Krisztusban nekem életem van, erőm van, örömöm van, üdvösségem van. Mert Isten ezt így adta nekem, így gondolta el, így ajándékozta nekem. Én is hallottam, olvastam, ti is hallottátok. Első feltétel adott. A második feltétel, ez az én döntésem, ez a ti döntésetek. Krisztusban hogyan és mit ajándékoz nekünk az Isten? Ugye Pál apostol mondja egy helyen a Korintus levélben, hogy Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ezen nem lehet eleget gondolkodni, nem lehet eléggé hálát adni, mert Krisztusban olyat kapott az ember, az egyes ember is, meg az egész emberiség, amit egyszerűen szavakkal kifejezni nem lehet. Ez csak elhinni lehet, és megélni lehet igazából. Egy kicsit olvassuk el azt is, hogy amikor Jézus idézi ott Ézsaiást, az előbb idéztem Máté 13-at, és mondja, hogy Ézsaiás prófétánál ez már megvan írva.

0: Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, ne értsetek, látván lássatok, ne ismerjetek. Megkövéredett a népnek a szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, ne halljanak füleikkel, ne értsenek szívükkel, meg ne térjenek, meg ne gyógyítsan őket. Milyenek voltak azok az emberek, akiknek ezt Jézus mondta? Akikről ezt mondta? Látom, milyenek vagytok, olyanok vagytok, amiket már Ézsaiás próféta előre megírt, és én most látom, hogy nyilván azért írta meg, mert én mondtam neki, mert én előre láttam, hogy ti ilyenek lesztek, és ilyenek vagytok. Mi volt jellemző ezekre az emberekre? Vallásosak voltak, ugye? Szombatot ünnepeltek, valószínűleg sok mindent ismertek az Istenből. De mi volt akkor jellemző? Mit csináltak ezek, és mit nem csináltak? Hát ismerték az Isten szavát, csak ismerték, nem? És mégis azt mondta Jézus, hogy nem hallják. Itt mondom nekik, és nem hallják. Utána mondja is, azt mondja, hogy akinek van füle, többször mondta, akinek van füle, hallja meg, értse meg. Ezek hiába van fületek, hiába a fizikailag oda rezonál, vagy nem tudom, mit csinál a hang, a hullámok oda mennek, és azt mondja, egyszerűen nem, az agyatokban meg nem jut el. Mintha süketek lennétek, mintha nem hallanátok. Tehát azt mondja, hogy volt egyfajta ige ismeretük, de igazából mégis a lényeget nem hallották ki belőle. Szeretném felidézni ezt a részt is, ahonnan Jézus visszaidéz, tehát azt mondja, amint az Ézsaiás próféta megmondta, itt az Ézsaiás 6-ból is szeretnék idézni, tehát, hogy milyen mozzanatok vannak itt, milyen törvényszerűségek vannak, hogy mire kell nekünk is figyelni, mit kell megfogadnunk. Ézsaiás 6-nak az első verseit elolvasom. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel arcát fette be, kettővel lábait fette be, kettővel levegett. És kiáltott egyik a másiknak, mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától és a ház betelt füsttel. És akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel hogy tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szín volt, amelyet fogóval vett el az oltárról. Illette számot azzal, és mondta, íme ez illeti ajkaidat, és hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és kimegy el nékünk. Én pedig mondtam, im hol vagyok én, küldj el engemet. És mondta, menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok, ne értsetek, látván lássatok és ne ismeritek. Kövérítsd meg a nép szívét és füleit dugd be, szemeit kend be, hogy ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével és hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon. Nem olvasom tovább. Lényegileg itt is Ézsaiásról is el lehet mondani, hogy átment a halálból az életre. Azt mondja, bűnei miatt halott volt, de megelevenedett. Milyen törvényszerűségek működnek itt? Milyen szükséges mozzanatai vannak annak, hogy valaki átmenjen a halálból az életre? Akiknek ott Jézus mondta, ott a példázatokat, azt mondja, hogy nem érzik magukat bűnösnek. Azt mondják, hogy ők Ábrahám magva, ők az Isten népe, őket szereti az Isten, nekik üdvösségük van, ők tanítják a többi pogányokat is, ha éppen úgy van kedvük. Ha bármit mondok nekik, hogy nektek megtérésre van szükségetek, meg még a fő-fő Sanhedrin egyik fő vezetőjének, mondjuk Nikodémusnak is, szükséges néktek újonnan születnetek, mert bűneitekben vagytok, azt meg akkor felháborodnak, kikérik maguknak, meg akarnak kövezni. Egyik szükséges mozzanat az, amikor az Istent tényleg meglátja az ember, szembesül az Isten lényével, akkor meg kell, hogy lássa, hogy én egyáltalán nem ilyen vagyok. Én ennek pontosan az ellenkezője vagyok. Ő a szeretet, ő a világosság, az önzetlenség, én az önzés, a sötétség, a nem tudom mi. Ezzel az embernek szembesülni kell. Ezzel csak akkor tud szembesülni, ha meglátja az Istent. Hallja az Isten beszédét. És az Isten beszéde, meg az Istennek a jelenléte leleplez engem. Kinyílik a szemem, és meglátom, hogy én bizony, itt az Izsás is nyilván zsidó volt, vallásos volt, Isten népéhez tartozott. De lehet, hogy ő sem látta a bűneit. Legalábbis olyan fényben, amilyenben kellett volna. És itt azt mondja, hogy amikor a maga dicsőségében meglátta az Urat, akkor ő is felkiáltott, mint Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Itt azt mondja, hogy jaj nékem, elvesztem, mivel hogy tisztátlan ajkú vagyok, és tisztátlan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Szóval most látom, hogy iszonyú bűnös vagyok, meg egyébként mi zsidók úgy, ahogy vagyunk, mindenki, az egész nép, meg egyenként is. Ez valahogy kell ahhoz, hogy átmenjünk. Hogy Jézus mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra. Aki úgy érzi, hogy nem beteg, azt nehezen lehet meggyógyítani, akármilyen beteg, halálos beteg akkor is. Nem fogadja, nem igényli, nem fogadja el a gyógyszert. Lásd meg bűnösségedet. Ez csak az Isten jelenlétében, csak az Isten beszédét igazán meghallva és megértve lehet ide jutni, hogy akár, tehát egyre inkább látom, hogy tényleg nem vagyok különb, akármilyen haramját sorolhatnék. Ugyanaz, halálos beteg vagyok, bűnös vagyok, halálra méltó. De mi történt itt Ézsaiással? Azt mondja, hogy volt ott egy oltár, nyilván ugye az igazi templom a mennyben van, a Biblia szerint. A földi az mindig csak a másolat volt, az igazi az a mennyben van. És a földi templomban is volt egy oltár. Az oltár az mire volt jó? A földi templom szolgált, mit tanított az oltára, valami mi történt? Mi az oltárnak a lényege? Ott áldozták föl az áldozati állatokat. És ki az, akit feláldoznak igazából az igazi oltáron? És azt mondja, itt is, tehát az oltárról vett parazsat, izzószenet, és ezzel hát érintette meg az ajkát. Most nem tudom pontosan, az eredeti szöveget nem tudtam megnézni, de egy kicsit, mint hogyha arról szól, amit Jézus mond a János 6-ban, hogy ha nem eszitek az ember fiának testét, nem isszátok a vérét, nincs élet bennetek. És Pál apostol is végig sorolja, minden, majdnem minden versben ott van, Krisztusban, Krisztusban, Jézusban, ő benne, ő vele, ő általa. Azt mondja, ha az oltárra tekintünk, és elfogadjuk azt, ami az oltáron történik, ha ezt magunkévá tesszük, mint egy megesszük, azt mondja, ugye mi történt? Meglátta Istent a maga dicsőségében. Ezzel együtt, ennek következően meglátta halálra méltó bűnösségét, felkiáltott elveszettségében, de az Isten oltáráról oltárára tekintett, vagy hogy milyen, megértette, meglátta, azonosult, hogy mi történik az oltáron. És ezután ez hangzik, hogy hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. Megláttad, hogy halálra méltó bűnös vagy, ez kell. És most lásd meg, hogy az oltáron megbocsátatott a te bűnöd. Nem neked kell az oltáron meghalni. Valaki meghalt helyetted az oltáron, és ebben a valakiben van neked az üdvösséged. Minden bűnödnek a bocsánata. És amikor, ugye ez is egy lényeges mozzanat, és amikor arról van szó, hogy hát akkor Isten azt mondja, hogyan tudok én emberekhez eljutni? Akkor mondta Ézsaiás, hogy hát például rajtam keresztül, én nagyon szívesen bizonságot teszek te rólad. Szavaimmal is, meg bármit megteszek, amit rám bízol, ugye, teremtetve általa jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk. Ézsaiás meghallotta, meglátta, megértette Istennek a szavát, Istennek a lényét, az áldozatnak a miben létét, és utána azt mondja, hogy most már megyek, Uram, mert megértettem, megtapasztaltam valamit, és ezt szeretném továbbadni az embereknek. Kit küldjek? Azt mondja, én most már vágyat, kedvet és érzek, és meg is tapasztaltam. Átmentem a halálból az életre, én ezt szeretném megosztani a többiekkel. Tehát ugyanezeket a mozzanatokat látom én a többi esetben is. Aki hallja, aki elhiszi, és azt mondja, nem több. Nem kell hány évet teológián végezni, nem kell a héber, a görög ismerete, nem kell a nem tudom mi, semmi nem kell. Ezek a dolgok szükségesek. Meglátni, megérteni, meghallani az Istent és az ő szavát. Azt mondja, hogy ne dugjam be a fülem, azt fogom olvasni, hogy mi a bűn. Azt mondja, igazságtalanság, a törvénytelenség, aki tudna jót tenni és nem teszi, az bűn. Ami hitből nincs, az bűn. A balgatag dolognak gondolása bűn. Azt mondja, hogy az Isten szava lelepez engem, hogy hú, hát én vagyok a legbűnösebb ember a világon szinte. Ez engem le fog leplezni, ha nem dugom be a fülemet. Ha nem kövéredik meg a szívem, és a szememet se takarom el, ezt meg fogom látni. De akkor lássam meg, hogy az oltár, tehát mennyei templomban, az oltáron mi történt is, mi történik igazából a mennyei szentélyszolgálatban. Az íme az Isten báránya, aki elveszi nem csak a világ bűneit, hanem az én bűneimet is, és megtisztít minden hamisságtól. Itt van Ézsaiás, hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett, az oltárról származó elemen szénparázs által. Jézus Krisztus elégeti, megsemmisíti, elfedezi az én bűneimet. A kérdés, elhiszem, vagy nem hiszem? Ézsaiás elhitte. És mivel, hogy elhitte, és Isten megkérdezte, hogy hát téged már elértelek, hogy tudnám a többi embert is elérni ezzel a jó hírrel, azt mondja Ézsaiás, itt vagyok én, Uram. Most már értem, most már megtapasztaltam. Isten előre elkészített neki is jó cselekedeteket, hogy azokban járjon. Emberekkel, amikor találkozik, akkor mit mondjon, mit csináljon. Nem kellett neki feltétlenül kitalálnia, terveznie. Efézusi levél. Titeket is, akik halottak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor, e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgulottunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik, ugye ez így egy mondat, szinte Pálapostnak vannak ilyen nagy mondatai, minket, akik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Akik hallják az én beszédemet, és hisznek annak, aki engem elküldött, az átment a halálból az életre. Jézus halott volt a bűnök miatt? A kereszten mondjuk. Jézus meghalt. A bűnök miatt ő halott volt. Jézus feltámadt egy új életre? Van ebben esetleg kételkedni valunk, hogy ez így történt? János első leveléből is szeretnék egy pár gondolatot idézni. 1 János 5 10-től, 1 János 5-10, azt mondja, aki hisz az Isten fiában, bizonságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonságtételben, amelyet bizonságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Elég súlyos gondolatok, azt mondja, hogy ki teszi hazuggá az Istent? Azt mondja, vannak olyan emberek, akik az Istent hazuggá teszik. Azt mondja, akik nem hiszik el azt, amit ő megcselekedett, amit ő kijelentett. És azt mondja, nekünk az Isten örök életet adott a Krisztusban. Azt mondja, elhiszem? Ha nem hiszem, azt mondja, hazuggá teszem az Istent. Azt mondja, Isten az ő fiáról számtalan helyen bizonságot tett. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Kételkedünk abban, hogy Jézust az Isten teljesen elfogadta. Ebben kételkedünk? Úgy gondolom, ebben nem nehéz hinni. Igen, Jézust valóban Isten teljesen elfogadta. Kételkedünk abban, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. Nem kételkedünk, elfogadjuk. Kételkedünk abban, hogy felment a mennyekbe, és az Atya jobbján foglalhat. Ugye nem kételkedünk. És kételkedünk abban, hogy Jézust az Atya teljesen nekünk adta. Úgy szeretett minket, engem is, meg ezt a gyülekezetet, meg az egész világot, hogy egyszült fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszten, nem örök élete legyen. Azt mondja, aki hallja az én beszédemet, és elhiszi, hisz annak, aki engem elküldött, az átment a halálból az életre. És azt mondja, hogy nekünk az Isten örök életet adott, és ez az élet az ő fiában van. És azt mondja, Isten az ő fiáról úton, útfélen, számtalan helyen bizonságot tett, hogy mennyire szeret és elfogadja. És arról is, hogy ezt az egyetlen szeretett fiút meg teljesen nekünk adta embereknek. Mint emberfia van a mennyben is, úgy támad föl, ott van, jelen, közben jár értünk. A kérdés mindig ugyanaz, szerintem, legalábbis én ide jutok vissza. Elhiszem-e, hogy Krisztusban, akit az Isten nekem adott, és lelke által itt van. Én úgy gondolom, hogy nem abban van Krisztus csak, aki elhiszi, hanem azt mondja, hogy abban válik igazán élővé és hatóvá, aki ezt elhiszi. Mert a Biblia szerint azt mondja, hogy testetek, bennetek lakozó Szentlélek temploma. Ezt azoknak a korintusiaknak mondja, ott az 1 Korintus 3-ban, meg 6-ban, ahol sorolja fel, hogy ilyen bűnösek vagytok, ilyen bűnösek. De tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Csak higgyétek el, értsétek meg, hogy élővé és hatóvá váljon bennetek a Krisztus. Ha elhiszitek, az Isten átvisz titeket a halálból az életre. Az a baj, az egy süketek vagytok, az Isten beszédére vakok vagytok, nem alkalmazatok magatokra, vagy nem jól alkalmazatok magatokra, nem értitek meg, hogy Krisztusban mit ajándékozott nektek az Isten. Amikor ebben kételkedtek, hogy ez rátok is vonatkozik, azt mondja, hazuggá teszitek az Istent. Ezek elég súlyos szavak. És azt mondja, nekünk örök életet adott az Isten, és az élet az a Krisztusban van, akit viszont nekünk adott a Krisztus, az Atya. Tehát ha arról van szó, hogy engem vajon elfogad-e az Isten, én úgy gondolom, ebben lehet, hogy van kételkedni való úgy első hallásra. De azt mondom, hogy vajon az ő fiát elfogadta-e Isten, akkor azt mondom, hogy hát ebben ki az a bolond, aki ebben kételkedik, hogy Krisztus elfogadta. De azt mondja, akkor meg figyeljek oda, hogy mit mond a Biblia, hogy Krisztust teljesen nekünk embereknek adta. Azt mondja, amit Krisztus tett, vagy mondott, vagy csinált, azt mondja, ez mind a tiétek emberek, mert a tiétek a Krisztus. És ezért mondja majdnem minden versben, az Efézusi levélben is, Krisztusban, Jézusban, ő benne, ő általa, ő vele együtt, stb. Az nem, rajta kívül semmi nem érvényes. Ő benne minden érvényes. Elhiszem? Ha elhiszem, akkor rám is érvényes. Ez a döntés pedig már a miénk. Aki hallja az Isten beszédét, mi most hallottuk, én is saját szavaimat hallottam. És hisz annak, aki engem elküldött, az itt van, átment a halálból az életre. Bűne elfedeztetett, vétke megbocsátatott. És azt mondja, hogy ha ezt elhiszem, abból öröm fakad. Ugye tudatosul benne, hogy Isten elengedte Krisztusban a 10 000 talentumot, ami az életben engem eddig nyomasztott, ami terhelt. Azt mondja, nincs tovább aggódni valóm, nem nyomaszt a teher, mert Krisztusban az Isten levette rólam az összes terhemet. És ezt felszabadultam arra, hogy akkor menjek és segítsek az embertársaimon, akik még nem hallották ezt a jó hírt, vagy hallották, de nem merték még elhinni ezt a jó hírt. És azt mondja, hogy Isten ezt előre elkészítette. Az, ki megy el nékünk, hogy közülíthette meg az embereket, azt mondja, hogy küldj el engem, én most már értem a lényeget és megtapasztaltam. Még egy igét szeretnék idézni nektek, ahol a halálról és a feltámadásról van szó, lelki értelemben is. Róma 6, hogy ott a keresztség kerül szóba, de azt mondja, a keresztséggel is az ember kifejez valamit. Ugye, mint mondott Jézus, aki hisz, és megkeresztelkedik. Tehát ugye nem azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelik, ugye itt a gyerek csecsemőkeresztség eleve kiesik, mert azt mondja, ő nem keresztelkedik meg, hanem őt megkeresztelik, ez nagy különbség. Tehát azt mondja, aki hisz az Isten szavának, tehát azt mondja, meghallotta, és elhitte, hogy mit mond az Isten, és ez úgy igaz, ahogy az Isten mondta, azt mondja, az ezt a hitet az ő bemerítkezésével, keresztségével fogja megpecsételni, érvényesíteni. Mert mit fejez ki a keresztségét? Azt írja Pál apostol, Róma 6.3. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amíg éppen feltámasztatott a Krisztus a halálból, az atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, ő vele együtt. Hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Itt is azt mondja, itt ami lényeges dolog az üdvösség szempontjából, az nem az, amit én teszek, vagy gondolok, vagy bármi. Ez az üdvösség szempontjából nincs súlya. Azt mondja, amit Krisztus tett az üdvösség szempontjából, annak van súlya. És hogyha én hitáltal elfogadom amit az Isten ajándékát, mert Krisztusban, ő ezt nékem adta, örök életet ajánlott nekünk az Isten, és az élet Krisztusban van, az ő fiában. Azt mondja, a keresztséggel is mit fejez ki az ember? Én megismertem az Isten irántam való szeretetét, ugye elhittem, hogy Krisztusban mit nyerek, és azt mondja, a Krisztus halálába és feltámadásába merítkezem alá, amire ő példát adott, hogy így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ha megismerem ezt az igazságot, hogy nekem Krisztusban van az üdvösségem, azt mondja, keresztelkedjek meg a Krisztus halálába és feltámadásába. Ezzel elfogadom, hogy nem nekem kell itt bármit tenni, vagy kiérdemelni, akármi is. Azt mondja, én akármit csinálok, az ember az csak tündöklő vétkek, ugye, ahogy azt hiszem Luther mondja, minden emberi jó cselekedet. Amit Krisztus tett, az az én üdvösségem, és Krisztusban van nekem mindez. És azt mondja, hogy gondolkodjatok így, tudván azt, hogy higgyétek, tudjátok, gondoljátok, erre gondoljatok, hogy ahogy Krisztus meghalt és feltámadt, ő benne, rátok, ez ugyanúgy érvényes. Azt mondja, a keresztség és ezt pecsételi meg az ember. Megismertem és elhiszem, hogy Krisztusban örök életem van, és csak is ő benne, és csak is ő általa. Vonatkozik-e rátok az Efézusi levél 2. fejezetének az eleje? Most már van egy hang, ami azt mondja, hogy igen. Én legalábbis az igék alapján így látom a feltételét, és nem többet, és nem kevesebbet. Ez, ha úgy veszem, nem kevés, nagyon-nagyon sok. Legalábbis Jézus így fogalmazta meg. Hallani az Isten szavát, ami teremtő hatalom, magamra alkalmazni, megérteni, meglátni bűnösségemet, elfogadni, de egyben meglátni, hogy a mennyei templomon, az oltáron mi történt és mi történik. Krisztus, mint bárány, Krisztus, mint áldozat, Krisztus, mint pap, Krisztus, mint főpap, mint közbenjáró, Krisztus, mint az Isten ajándéka, akiben nekünk örök életet adott az Isten. Azt meghallom, megértem, elhiszem, azt mondja, hogy ezt a fajta hitemet, hogy nekem Krisztus által és Krisztusban van az üdvösség, ezt keresztséggel pecsételem meg, aki hisz és megkeresztelkedik. Ugye ezt a fajta hitét ezzel is megpecsételi, megerősíti. És aki nem hisz, az meg elkározik. Aki azt megmarad süketnek, ugye alkalmi süketnek, vagy meghallja ugyan, de nem hiszi el, hogy ez rá is vonatkozna, az, sőt, ezt is mondja a Biblia, hazuggá teszi az Istent, mert Isten ezt mondja nekünk a Bibliában. És én azt kívánom, hogy halván halljunk, látván lássunk, és szívünkkel értsünk, meg szívünkkel higgyünk. Ugye a római levélben mondta Pál apostol, ugye ott három kategóriát mond Jézus, hogy halván nem hallnak, látván nem hallanak, szívükkel nem értenek. A Róma 10-ben azt mondja Pál apostol, hogy 10:9, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztott őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát meghallani, szánkkal bizonságot tenni, ugye keresztségünkkel is bizonságot teszünk, mi megismertük, elhittük, elfogadjuk az Isten ajándékát, ami Krisztusban van. És azt mondja, hogy látni, hallani, szívünkkel érteni és hinni. És ezután jöhet az is, amit Ézsaiás is megélt, meg Pál apostol is mondta, hogy és nem a jó cselekedeteink által üdvözülünk, ezt felejtsük el, hogy én majd kiérdemlem bármivel, ezt felejtsük el, ez egy abszolút pogány gondolkodás, ez az áldozatnak a pogány felfogása. Mit tegyek, hogy Isten elfogadjon, hogy jobb kedvre derüljön, hogy ne haragudjon rám? Ez is ilyen, hogy na, mit kell cselekednem, hogy Isten elfogadjon és üdvözlik? Azt mondja, ez pogány gondolkodás, ezt felejtsem el. Nem cselekedetekből van az üdvösség, hanem Krisztus által. És azt mondja, hogy ezt megértettem, azt mondja, akkor viszont ebből fakad valami, erről beszéltünk, és azt mondja, hogy hálából mi fakad? Akkor cselekedj jót, embertársad, de menjél, és mondjad nekik, segíts nekik, vágjál fát, hozzad a vizet, vigasztald őket, stb. Mert nem az üdvösség feltétele, de hogyha üdvösségünk van a Krisztusból, Krisztusban, akkor ez fakad belőle. Felszabadulunk a szolgálatra, embertársaink iránt. És én kívánom, hogy ez valóban így legyen érvényes mindannyiunkra, ahogy az ige mondja, hogy halljuk meg, lássuk meg, értsük meg, legfőképpen, hogy higgyük el, és fogadjuk el az Isten ajándékát. Ugye, hogy Pál apostoltól idézem megint, hogy Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Emlékeztek, mit mond nekünk Krisztus? Azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy vígy tűzben, tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító irral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Itt van, azt mondja, hogy kutasd, olvasd, és értsd jól az ígét, az Isten beszédét. Látván lássál, halván halljál, értsd meg, hogy Krisztusban minden a tiéd, az üdvösséggel kezdődően, és szabadulj föl attól az iszonyú sok tehertől, amivel fölöslegesen leterheled magad az életben, és szabadulj föl arra, hogy menjél másokhoz, és segítsél, és szolgáljál. Jóisten, bárcsak tudnál mindannyiunk életében kimunkálni ezt a fajta hitet. Amen.
1: Akkor a mai témánkba belefognánk. Tehát látjuk itt a meghirdetett szórólapunkon a Jézus és mi sorozatunknak ez a 7. előadása, és Jézus felhívásairól szeretnék beszélni. A címünk ez, hogy Jézus felhívásai és a biztosíték. A cím mondjuk azért hangzik így, mert felhívással lehet élni, és embereket fel lehet szólítani különböző dolgokra, de mi a biztosíték, hogy megtörténik az életükben az, amire felszólítjuk őket. Ha megtesznek valamit, mi a biztosíték, hogy ennek következménye és eredménye lesz? Hatalmas nagy kérdéskör ez, mert ugye tudjuk jól, hogy az egész Biblia tele van felszólításokkal. Tehát a Biblia azért egy tényközlő, történeti elbeszéléseket közlő iratgyűjtemény, de a próféták is, Jézus Krisztus is nagyon sok felszólítással élt, akik ide eljárnak ezekre a kis bibliaköri alkalmakra, tudhatják, hogy én is például a 37. Zsoltár 27. versét milyen sokszor szoktam idézni, a Biblia egyik legnagyobb felszólítása. Talán nem tudom, hogy tudják-e többen már ezt kívülről, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Na most ugye ebbe egy mondatban benne van az egész életünk, hogy kerüld a rosszat, tehát mondjuk ez az első lépés, hogy az ember ne alkudjon meg a hamis, a felemás, a rossz dolgokkal. A második, hogy törekedjék az ember tényleg a rossz elkerülése mellett a jónak a véghez vitelére. És ezután, a két felhívás után ott van egy ígéret, ott van egy biztosíték. Ugye, mert nagyon sok ember a maga lelkiismerete szerint is mondja ezt magának, hogy hát én szeretném kerülni a rosszat, szeretnék jót tenni, na de hát mi eredménye lesz ennek? Mi eredménye lesz ennek? Hát azok az emberek érvényesülnek, akik jót tesznek, hát korántsem. És nagyon sok ember ezért is nem tart ki következetesen a jó cselekvése mellett, mert ahogy a Malakiás könyve 3. fejezetében olvashatjuk, sokszor az emberek tanakodnak, hogy mi értelme van jónak lenni. Amikor a világ nem a jóknak kedvez, hanem azoknak, akik hát különböző kétes és rossz eszközökkel akarják elérni a céljaikat. De itt ebben a 37. Zsoltár 27. versében is ott van a biztosíték, hogy ezt Isten mondja, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Ez egy óriási biztosíték, nem? Hogyha az Isten ilyet mond, hogy ő erőt ad ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a rosszat, ahhoz is erőt ad ő maga, hogy a jót tudjuk cselekedni, de még arról is biztosít a jó Isten, hogy ennek következménye lesz. Ennek olyan következménye lesz, hogy azok fognak megmaradni, azok öröklik majd ezt a földet, és azok jutnak el az örök életre, akik ezeknek a felhívásoknak engedelmeskednek, és ez egy óriási biztosíték, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Most persze ilyen biztosítékot egyedül az Isten tud adni. Hogy örök élet, meg föltámadás, meg örökké valóság, tehát ilyesmire nézve, senki ember nincs abban a helyzetben, hogy ilyet ígérhessen egy másik embernek. Isten azonban ezt meg tudja ígérni, hogy ő biztosítani fogja azok számára az örök életet, akik ilyen erkölcsi úton járnak. Tehát ez egy óriási biztosíték, és azt gondolom, hogy az életben nagyon sokat jelentő biztosíték, mert nagyon sokszor, amikor elcsüggedünk, amikor az élet hétköznapjaiban a harc és a küzdelem dúl, akkor jó ilyenekre gondolni, hogy ne csüggedjünk el, ne keseredjünk el, mert ezt maga az Isten mondja, hogy ha kitartunk ezen az úton, akkor megmaradunk mindörökké. Na most Jézus Krisztus is, amikor felszólításokat közölt a földi életében, amikor embereket kérlelt és felszólított, akkor hasonló ígéreteket és hasonló biztosítékokat épített bele ezekbe a felszólításokba. Például, hogy rögtön még a bevezetésben nagyon híres jézusi felszólításokat, felhívásokat idézzek. Ugye Jézustól megörökített két evangélista két nagy felszólítást. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől, a másik pedig János evangélium a 6. fejezet 37. versében olvasható. Az egyik így hangzik, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Ugye mindannyian ismerjük talán, hogy ez egy nagyon nagy felszólítás, hogy van út az Istenhez, van út Jézus Krisztushoz, jöjjetek hozzám mindnyájan. Óriási felszólítás. Tehát, hogy mindenkit kér, mindenkit, nincs megkülönböztetés, mindenkinek szól Jézus szava, jöjjetek hozzám mindnyájan. Nyilvánvaló, hogy Istenhez menni az nem annyira fizikai dolog, hanem egy lelki irányulás, hogy érdekeljen bennünket Isten szava és Krisztus igéje, és hogy jöjjetek hozzám, ezt ma így mondanánk, hogy az megy az Istenhez, aki tényleg vágyakozó szívvel a Bibliát elővesz, és elkezdi olvasni, elkezdi kutatni. Na de ezután, a felhívás után ott van rögtön egy hatalmas ígéret, hogy mire számíthat az, aki ezt megcselekszi. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Tehát ez egy óriási ígéret, egy óriási biztosíték, hogy már is azt mondja Jézus, hogy itt a földi életben fogható következménye lesz annak, hogy ha valaki elkezd foglalkozni Isten dolgaival, elkezd foglalkozni a Bibliával, elkezdi komolyan venni Jézusnak az életét, a példaadását, mert hogyha ezzel foglalkozunk, akkor nem leszünk zaklatottak, nem leszünk nyugtalanok, tehát itt van az ígéret, hogy megnyugosztlak titeket, megnyugosztlak titeket. Egy hatalmas, ugyancsak ehhez hasonló másik felszólítás és ígérete Jézusnak, ez a János 6.37, hogy aki én hozzám jön, az semmiképp ki nem vetem. Ugye ebben az egy mondatban ott van a felszólítás is, hogy jöjjetek hozzám, tehát mint az előzőben, és ott van az ígéret is, hogy mint az előzőben mondja, hogy megnyugosztlak titeket, itt meg azt mondja, hogy semmiképp ki nem vetem, tehát aki Jézus Krisztushoz fordul, az mindig figyelemben fog részesülni. Jézus Krisztus nem azért jött erre a világra, hogy az embereket eltaszítsa, hanem azért, hogy vonzza, és Jézus Krisztus ma is élő, létező isteni személy, aki mindenkit vár, és olyan állapotban, amilyenben vagyunk, gyengén, fáradtan, bűnöktől terhelten, sokszor a magunk szemében sem állunk meg, mert olyan rossz az állapotunk, de éppen erre mondja Jézus, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor csengjen újra a fülünkbe ez a kijelentése, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Na most Jézusnak ezek a hatalmas nagy felhívásai, amelyekben mondom, mindig ott van a biztosíték, hogy ennek, ha valaki ezt megcselekszi, mindig nagyon gyors eredményre, következményre számíthat. Ezeket a felhívásokat a négy evangéliumból össze lehet gyűjteni, és egy bizonyos logikai sorrendbe lehet helyezni. Most én kiválasztok 5 Jézusi felhívást, ezt próbálom egy kicsit logikai sorrendbe helyezni, hogy azt szeretném megmutatni, hogy ezekben a felhívásokban nem agitáció van, nem valami erőltetett és emberi kényszerítés van, hogy valaki legyen hívő vagy vallásos ember, hanem ezekben a felhívásokban roppant mély gondolatiság van, elkötelezettség az ember megsegítésére, és minden felhívás tájékán ott találjuk ezeket a biztosítékokat, hogy aki ezeket komolyan veszi, aki elindul ezen az úton, annak az élete megváltozik, és nagyon gyors eredményekre számíthat. Logikai rendben én az első helyre mindig azt a felhívását szoktam állítani Jézusnak, amit Márk evangéliuma első fejezetében olvashatunk. Márk az az evangélista, aki az egész evangéliuma hangütésévé teszi ezt a Jézusi felhívást, amit talán nagyon sokan ismerünk, nem is kell, hogy fellapozzuk az igehelyet, hogy Jézusnak a legnagyobb felhívása, hogy a megtérésre való felhívás. Tehát térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. Tehát ezt Keresztelő János is hirdette, de nyomában Jézus Krisztus is így lépett fel. Minden evangélium beszél ezekről a felhívásokról, de mondom, főleg Márk evangéliuma rögtön, ugye Márk evangéliuma semmit nem foglalkozik Jézus gyerekség történetével, ifjúkorával. Rögtön, hogy Jézus fellép, rögtön a legfontosabb üzenetével kezdődik ez az evangélium, és ez a megtérésre való felhívás. Mit is jelent ez a Jézusi kijelentés, hogy megtérés? És ez a felhívás, hogy megtérésre hívja fel az embert. Térjetek meg, ugye talán az is sokszor elhangzott már itt, hogy ilyen nagyon fontos, alapvető bibliai részeknél nem árt az eredeti szöveget is megnézni, és ez az Új Szövetségben így hangzik, hogy metanoiete. A metanoiete, ez szó szerint ennyit jelent, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat. Tehát ugye a nous szó annyit jelent, hogy értelem, ész, gondolkozás, a meta az meg átfordítás, előképző, értelemben a metanoiete az valami ennyit jelent röviden, hogy forduljon meg a gondolkodásotok. A gondolkodásotok más irányba forduljon. Tehát egy nagyon mély felhívás, ami az egész gondolkodásmódunk megváltozására hív fel, egy nagyon mélységes dologra, hogy az ember ne azzal foglalkozzék, amivel eddig foglalkozott, mással foglalkozzék, és az a más valaki, az át fogja alakítani az ember gondolkodását, akivel foglalkozunk, mindig az alakítja át a szemlélet világunkat. Tehát ez egy nagyon nagy törvény, amit a Bibliából megtanulhatunk, hogy a gondolkodásmódunk mindig afelé megy, amivel foglalkozunk. Tehát ugye ez az, amit röviden így lehet összefoglalni, hogy amit szemlélünk, ahhoz válunk hasonlóvá. Nem mindegy, hogy kivel foglalkozunk, kinek a beszédével, mivel foglalkozunk, milyen kérdésekkel, ami leköt bennünket, amivel a legtöbbet foglalkozunk, ahhoz válunk észrevétlenül lépésről lépésre hasonlóvá. Ne magunkkal foglalkozzunk, ne is más emberek hibáival foglalkozzunk, hanem foglalkozzunk azzal az Istennel, aki azért hívott létre bennünket, hogy őt megismerve az ő kezéből megtanuljuk, hogy miért is éljünk, és mi is a helyes élet. A megtérésre való felhívás nem annyit jelent, hogy az embernek önmagát kell megtérítenie. Senki magát nem tudja megváltoztatni. Ugye ezt az egész Biblia tanítja, hogy az ember a saját maga erejéből nem tud más irányba rendeződni. Azt szoktuk mondani egy nagyon csattanós kijelentéssel, hogy senki magát megtéríteni nem tudja, legfeljebb azt tudjuk tenni, hogy nagyon sokat tehetünk a megtérésünkkel szemben, a megtérésünk megakadályozására. Így is lehetne ezt a jézusi felhívást kiegészíteni, hogy térjetek meg, hogy ne akadályozzátok meg, hogy valaki titeket megváltoztasson és megtérítsen, tudnék az Isten. A világon úgyis sok mindenki már a maga irányába hajlíthatta az életünket, akik hatottak ránk, de ezek nem igazi megoldások. Nekünk arra van szükségünk embereknek, hogy valóban megismerjük az alkotónkat, a teremtőnket, és visszanyerjük az Istenhez való hasonlatosságunkat, tehát hogy visszajussunk Isten közelébe, és az isteni gondolatok vezessék az életünket, az isteni gondolatok vegyék át a helyüket az életünkben. Ezt a megtérésre való felhívást Jézus az egész életében nagyon sokféleképpen árnyalta és kiegészítette. Például Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. versek szerint egy szemléletes hasonlattal, eléggé drasztikus hasonlattal is érzékeltette Jézus, amikor azt mondta, hogy a kősziklára kell esni annak az embernek, aki a kősziklán akar felépülni. Aki e kőre esik, szétzuzatik, akire ez a kő esik rá, szétmorzsolja, azt mondta Jézus egyik legrövidebb példázatában. Ugye ez is egy döbbenetes nagy felszólítás, hogy essünk a kősziklára, és zúzódjunk szét a kősziklán. Ha ezt nem tesszük, akkor a kőszikla fog ránk esni, és fog bennünket összemorzsolni. Nagyon megrendítő és olyan talányos megfogalmazás, nem első hallás, hogy ez mit is jelenthet. Jézus világossá teszi, hogy ez annyit jelent, hogy ismerjük meg őt, ugye a kőszikla mindig Krisztus jelképe a Bibliában, és a kősziklára építsük az életünket, de a kősziklára olyan szorosan kell építeni az életünket, hogy egy alapra ráfor a háznak a fala szerkezete, tehát rá kell esni a kősziklára, föl kell adnunk a magunk önző énjének a késztetéseit, és teljesen egyé kell válnunk az alappal, amire építeni akarjuk az életünket. Máshogy úgy árnyalta Jézus ezt, még inkább erőteljesebben, most nem szemléletileg, hanem fogalmilag élezte ki Jézust a kérdést. Máté evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk Jézusnak ezt a híres kijelentését, hogy aki elveszíti az életét, én érettem megtalálja azt, és aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ez is egy nagyon koppanós kijelentés, ugye, nagyon éles, határozott felhívás, hogy Jézus azt mondta, hogy aki elveszíti az életét, de ő érette, tehát itt nem egy értelmetlen elveszítésről van szó, nem egy ilyen önelveszítés, nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen felszívódik az ember valakiben vagy valamiben, nem erről van szó, hanem arról, hogy ha a kőszikla igazabb, mint én, akkor a kősziklára kell alapozni az életet, ha engem igaznak láttok, akkor az életeteket az én életembe öltöztessétek be, és akkor találjátok meg az igazi éneteket, hogyha én tudom vezetni az életeteket. Ha viszont ragaszkodtok ahhoz, hogy magatok vezetitek az életeteket, akkor ennek a vége az lesz, hogy azt is elvesztitek, ami a legfontosabb nektek, tehát a tulajdon sorsotoknak az alakítása. Tehát Jézus ezt a megtérésre való felhívást nagyon sokféleképpen árnyalta, gazdagította, még talán egyet hadd említsek, ezekről különben már az elmúlt években egytől egyik külön-külön előadásokat is tartottunk itt is a Benczúr utcában, a jogi karon is, például Jézusnak arról a híres felhívásáról, hogy hogy aki fel nem veszi a keresztjét, Lukács evangélista még hozzáteszi, minden nap, az nem lehet az én tanítványom. Tehát így ez a keresztfelvétel, az nem annyit jelent, hogy valami súlyos, vagy valami fájdalmas dolgot, vagy a magunk nehézségeit kell hát hordoznunk talán hosszú ideig az életben, hanem a keresztfelvétel az mindig azt jelenti a Bibliában, hogy mások terheiben osztozzunk. Másokat segítsünk meg. Jézus se önmaga vétkeiért vitte a keresztet, mások vétkeit vitte a keresztel, és ezt kéri a tanítványaitól is, hogy aki neki tanítványa szeretne lenni, az a másik emberre úgy tekintsen, mint önmagára, és ha a másik embernek valami fáj, vagy valamire szüksége van, az úgy tekintsen, mint hogyha magának fájna, vagy magának lenne rá szüksége. De ezt nagyon határozottan megértették a tanítványok, és ezt gyönyörűen kimondja Pál a Galata levél 6. fejezet 2. versében. Az a Bibliának egyik legcsodálatosabb vers, az a Galata 6.2, ami így hangzik, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Csodálatos vers. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát a keresztvitel is a megtéréshez tartozik hozzá. A megtérés előtt az ember csak önmagával foglalkozik, önmagát látja a középpontban. Minden az én magam szükségleteinek a kielégítése. A másik embernek csak annyi jut, amennyi jut. De a megtérés után ez a helyzet változik, a másik ember érdeke nekem ugyanolyan fontos érdek, mint a magam érdeke. A másik ember megsegítése ugyanannyira fontos, mint amikor én segítséget kívánok magamnak. Ennyi mondjuk tehát röviden az első felszólításról, és nagyon érdekes, hogy ebben az első felszólításban mi a biztosíték, mi az ígéret. Mert ugye, ha csak úgy önmagában ezt a felszólítást idézem, hogy térjünk meg, essünk a kősziklára, vegyük fel a keresztet, veszítsük el az életünket Krisztusért, akkor sokaknak úgy tűnik, hogy ez egy ilyen fájdalmas, gyötrelmes, olyan nagyon küzdelmes élet. És milyen érdekes, hogy Jézus ugyanezt nem tagadta, hogy a küzdelmet egyikünk se kerülheti el, meg a fájdalmat, a szenvedést egyikünk se kerülheti el itt a földi életben, ugye, Jelenése könyve 2. fejezet 10. verse, megint csak egy állandóan visszacsengő Biblia vers kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Jelenések 2.10. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Tehát, hogy szenvednünk kell, küzdenünk és szenvednünk kell az életben, de ettől nem kell félni. Mert Isten segít ezeknek a terheknek az elhordozásában, sőt, nem csak segít az Isten, hanem igaz örömet és igaz boldogságot is ad abban, hogy valóban másokkal együtt, mások életében osztozva élhetünk. Tehát ez egy valódi öröm és boldogság. Ennek nem annyira a munka része, vagy a küszködés része a közvetlenül érzékelhető egy keresztény számára, hanem az a része, hogy ha önmagunkért élünk, akkor tele vagyunk aggodalmaskodással, tele vagyunk feszültséggel, tele vagyunk sok mindenről szemben érzéssel. Ha megtanulunk másokért élni, és megtanulunk rögtön ráállni más emberek életének a problémáira, akkor ez felszabadultságot és örömöt és boldogságot eredményez. Tehát, hogy idéztem az egyik első felszólítást, hogy jöjjetek hozzám, ki mindnyájan megfáradtatok és megterheltetek, és megnyugosztat titeket. Ugyanebben a Máté 11.28-tól kezdődő felhívásban mit rejtett el Jézus, mint ígéretet, mint biztosítékot. Ott is kérte, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, ugye? Tehát ott is a keresztviselés, ugye másképpen szólva igaviselés, és tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát ugye a tanulás, az élet tapasztalataiból, az új életben való járásból való tanulás, és megnyugszik a lelketek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus itt is ilyen szóval fejezte ki, nem csak azt mondta, hogy örömöt fogtok találni ebben az életben, hanem azt mondja, hogy gyönyörűséget fogtok ebben találni. Tehát az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hogy mennyire így van ez, hogy Jézus egy tényleg felszabadult életre hív. Tehát a felhívásaiban, a megtérésre való felhíváshoz a második dolog, ami kapcsolódik, és most már erre szeretnék rátérni, hogy mennyire így van ez. A második felszólítás, ami nálam így ilyen logikai sorrendben következik, ez a Máté evangéliuma 18. fejezet 3. versében található felszólítás. Ezt talán lapozzuk fel közösen, akiknél van Biblia. Tehát Máté evangéliuma 18. fejezetében a következőt mondja Jézus a 3. vers szerint. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be a mennyeknek országába. Tehát a megtéréshez Jézus itt is látszik rögtön mit kapcsolt, hogy a megtérés által az embernek a kisgyermekekhez hasonlóvá kell változnia. Ez nálam Jézus második nagy felhívása, és ez is sokszor problémát okoz bibliaolvasó embereknek, vagy egyáltalán embereknek, hogy komolyan veszik-e ezt a felhívást. Sokszor nem is tudnak ezzel mit kezdeni. Mit jelent az, hogy gyermekekhez hasonlóvá válni? Hogy a Bibliában nem kutatjuk az egyes kifejezések értelmét, sokan még elutasítják maguktól ezt a gondolatot is, hogy hát én most menjek vissza a gyerekkorba, hát azért itt egy felnőtt világban élünk, és felnőtt gondolkodásra van szükség. Mit jelent az, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, és ez a nagyon erőteljes kijelentés, hogy semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Viszont itt meg, hogy hol van benne az ígéret, meg a biztosíték, ha olyanok lesztek, akkor viszont mindenképpen bementek. Tehát ez még így negatív kijelentésben ott van a pozitív ígéret is, hogy ha viszont olyanok lesztek, mint a kisgyermekek, akkor senki és semmi meg nem akadályozhatja, hogy elérhessétek az Isten országát. Jézus Krisztusnak ez a második hatalmas felhívása sok más tanításában is testet öltött. Ez nem annyit jelent, hogy nekünk vissza kell mennünk a gyerekkorba. Ez nem az infantilizmusra való felszólítás. De arra biztos, hogy felszólítás, hogy amit a gyermekkorban adottságként megkaptunk, mert az akkor még nem tudatos a gyermekkorban az, hogy a gyermek őszinte, hogy tud csodálkozni, tud a felnőttre hallgatni, tud segítséget igényelni. Szóval sok minden olyan dolog, amit a gyerek nem tudatosan tesz, hanem mint adottságot megkap az élettől, na de ezért mi csodálni szoktuk a gyerekeket, nem? Az egyenességükért, a közvetlenségükért, az őszintességükért, azért, hogy nem hárítják el a felnőttnek a segítségét, hanem elfogadják, és azáltal tudnak felállni, vagy bármilyen nehézségből kijönni. Tehát ezt a csodálatos együttest, ami a gyereket vonzóvá is, és kedvünkre valóvá teszi az életben, tehát ezt kell visszanyerni felnőtt korban tudatosan, erre törekedni kell, hogy felnőtt emberként is a beszédünk legyen igen és nem és nem, és ami ezen felül van, a gonosztól van, hogy legyünk egyértelműek, nevezzük néven a dolgokat, legyünk őszinték, miközben nevén nevezzük a dolgokat, persze ne bántsunk meg senkit, keskeny ösvény ez, meg is mondani az igazságot, de azért nem személyeket támadni. Nyilván ez már tudatosságot igényel, itt nem a gyermek koponyája itt már kevés, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez idő dolgokat, mondja Pál az 1. Korintus levél 13. fejezetében. De főleg ennél a kisgyermekhez hasonlóvá levésnél úgy gondolom, hogy Jézus azt akarta hangsúlyozni, ami a legfontosabb ebben a kisgyermek kérdésben, hogy tudjunk elfogadni, és merjünk segítséget igényelni. Én ezt tartom ebben a legfontosabbnak, ezt is a gyerek adottságként hordozza magában, hogy tud elfogadni, és meri azt mondani, hogy kérem, vagy kérlek, vagy segítsél. A felnőttnél sajnos változik a helyzet, kamaszkorban, ifjúkorban az ember, hogy talpára áll, a maga lábára áll, elhiteti magával minden ember apránként, ugye, nem durván, hanem szépen apránként, hogy én is vagyok valaki, meg hát ugye én is megállok a magam lábán, és nekem nem kell segítség, és hozzám senki hozzá ne nyúljon, de még csak tanácsokkal sem, mert én tudom, hogy hogy kell élni, meg én tudom, hogy hogy kell. Az ember bemegy iskolákba, főleg gimnáziumokba, és kamaszokkal beszélget úgy szünetekben, vagy oldottabb helyzetben olyan magabiztosan elmondják, hogy hogy kell élni, és hogy kell ezt csinálni, és azt csinálni. És a felnőtt emberek már annyira zártak, már mindenki úgy bevonul a maga páncélzata mögé, és úgy szépen értésére adja a külvilágnak, hogy hagyjatok békén. Mert én úgy is tudom, hogy mit kell csinálni, és hogy kell élni. Hát ennek a páncélzatnak kell összetörnie. Ennek itt kell valami nagy résnek, tudnék, hogy az Isten meg

Ebben az egész Bibliának a lelki szegénység. Máté 5. fejezet 3. verse, ugye, hogy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyeknek országa. A lelki szegénység ugyanannyit jelent, mint a legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Ez ugyanaz a gondolatkör, csak más szavakkal. Mindannyian szegények vagyunk az életben. Aki beismeri a szegénységét, az nevezhető lelki szegénynek. Aki beismeri a valóságot, aki őszintén elmondja azt önmagának, és ezt mások elől sem leplezi, hogy ő gyenge, a természetünk nem olyan, amivel hivalkodni lehetne. Gyengék vagyunk mi emberek, a saját magunk által elképzelt jó dolgok megvalósítása, és rendkívül gyengék vagyunk. De én elismerem a gyengeségemet, és ezért elfogadom az Istennek a segítségét. Szóval az életben ez egy határkő. Tehát ha valaki Jézusnak ezt a felhívását komolyan veszi, és megvizsgálja az életét, és mind nyitottabbá és nyitottabbá válik arra, hogy elfogad segítséget Istentől, akkor ennek a második felhívásnak eleget tesz. Különben olyan csodálatos, hogy az egész hegyi beszédet is Jézus ezzel a mondattal kezdte, nem? Mit értünk meg a hegyi beszédből, ha az első mondatot nem értjük meg? Hogy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. Ha valakiben nincs ez a nyitottság, nincs ez a fölfelé tekintés, ez a segítségül hívni tudás, akkor nem tud elindulni egy olyan úton, ami a boldogságnak az útja és az igazi életnek az útja. A harmadik jézusi felhívást János evangéliuma 15. fejezetéből, a 9. és 10. versből szeretném olvasni. Természetesen nagyon sok felhívása van Jézusnak, én itt ilyen felhívás csoportokat akartam létrehozni, hogy gyorsabban áttekintsük az anyagunkat, és itt a Benczúr utcában mégiscsak Biblia körön vagyunk, tehát itt inkább a beszélgetésre szeretnénk tenni a hangsúlyt. János evangéliuma 5. fejezetében, tehát János evangéliuma 15. fejezetében, a 9. és 10. versben Jézus ezt mondta. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Mi a harmadik nagy jézusi felhívás a megtérésre, késztetés és a kisgyermekké levés után, hogy maradjunk meg az ő szeretetében, de ez annyit jelent, hogy megtartani az ő parancsolatait. A mai korban talán a legellenszenvesebb tanítás a Bibliából az, talán sokan még keresztények sem nagyon akarnak erről hallani, hogy Isten törvényei és Isten parancsolatai. A Biblia a parancsolatot és a törvényt azt nem rosszalló értelemben állítja elénk. Nagyon sokszor, ha ezt halljuk, hogy ez törvény, vagy ez parancsolat, olyan, rögtön valami kényszerzubbonyt látunk magunk előtt, hogy most valaki engem erre akar kényszeríteni, vagy arra akar kényszeríteni. És sokszor így van ez, hogy a földi törvények, meg a földi parancsolatok azok bizony kemények, és sokszor nem is eléggé megokoltak, nem is megmagyarázottak. Berzenkedünk, le akarjuk vetni ezeket, vagy ki akarjuk ezeket kerülni. Persze nem minden földi törvény és parancsolat rossz, mert azért, ha csak egy egyszerű dolgot mondok, ha kimegyünk az utcára, és ha komolyan vesszük a jelzőtáblákat, ugye hát az is törvényt mutat, hát a piros az piros, a sárga sárga, a zöld a zöld. Ha valaki ezt áthágja, ezt az egyszerű közmegegyezésen alapuló törvényt, hát akkor az életével is fizethet. De az Isten parancsolatairól soha nem írja azt a Biblia, hogy az Isten azért adott volna nekünk parancsolatokat, mert hát így akarna bennünket megrendszabályozni. Emlékezem, kisgyerekek voltunk, és amikor sokat hallottuk úgy lelkészektől ezt, hogy parancsolat meg törvény, mindig ezt beszélgettük egymás között gyerekek, hogy hát tulajdonképpen minket ezekkel a parancsolatokkal úgy meg akarnak nevelni. Milyen jó lesz majd, ha felnőttek leszünk, akkor már nem vonatkozik ránk annyi sok parancsolat, de úgy tűnik, hogy a gyerekeket különböző ilyen törvényekkel, parancsolatokkal akarnak megrendszabályozni. Nem erről van szó. Az Isten parancsolatai soha nem kötnek gúzsba. Az Isten parancsolatai inkább felszabadítanak egy igaz életre. Ezért mondta Jézus, hogy amiképpen az Atya szeret,

0: tett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Jézus ezt az atya szeretetét parancsolatnak tartotta, mondott Jézus ilyesmit is, hogy az ő parancsolata az örök élet. Tehát Isten azt akarja, hogy mindenki az örök életre eljusson. Isten azt szeretné, hogy mindenki szeresse a másik ember. Ezt nem akarja kényszeríteni az Isten, de ez parancsolat olyan szempontból, hogy ez az élet alaptörvénye. Ha valaki ezt nem akarja elfogadni, csak bajzúdít magára, és a szenvedéseket fog látni. És ezért mondja Jézus, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Nagyon meg kell jegyezni azért az ilyen jézusi felhívásokat, hogy tartsuk meg a parancsolatait. Akkor maradunk meg a szeretetében, hogyha komolyan vesszük azokat a törvényeket, azokat a rendelkezéseket, amiket Krisztus mondott. Krisztus nagyon sok törvényt és rendelkezést egyértelművé tett, például gondoljunk a hegyi beszédre, gondoljunk arra, hogy a farizeusok által eltorzított törvényrendszernek megmutatta a valódi értelmét és magyarázatát. Tehát Jézus ezt világosan képviselte, hogy a szeretet az tulajdonképpen parancsolat. Nem a dolog kényszer értelmében, hanem a dolognak a törvény értelmében, hogy aki elfogadja a szeretet törvényét, annak az élete békés lesz, boldog lesz, nyugodt lesz. Aki ezt nem fogadja el, az előre számíthat arra, hogy az élete ideges lesz, és fel fog borulni. Tehát megmaradni az Isten szeretetében, ez annyit jelent, hogy megmaradni az Isten parancsolataiban. Nagyon érdekesnek tartom a Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versében Jézusnak ehhez kapcsolódó felszólítását, illetve szinte kérlelését, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és proféták eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. De maga a megfogalmazás is, hogy ne legyen ilyen gondolatunk, hogy azt gondoljuk, hogy a kereszténység az annyit jelent, hogy valami hittételekkel azonosulni, és utána mindenki azt csinál, amit akar. Sajnos ugye Szent Ágoston a 4.-5. század fordulóján mondott egy félelmetes mondást, ez így hangzik, hogy szeress és tégy, amit akarsz, de azt hiszem, hogy ez a világnak az egyik legnagyobb féligassága, mert annyiban igazság, hogy aki igazán szeret, az a másik iránt is mindig a szeretetet akarja gyakorolni, de olyan szempontból nem igaz, hogy csak szeretni kell, és utána az embernek minden meg van engedve. Azzal a szeretetet romboljuk le, hogyha nem vesszük komolyan, hogy a szeretet törvény, a szeretet parancsolat, és ebből következmények származnak. Tehát ne gondolkozzunk így, hogy Isten szeretetét és az igazságát szembeállítsuk, ne gondolkozzunk így, hogy a szeretetet kijátsszuk a törvény és a parancsolatokkal szemben. Tulajdonképpen a Bibliának a legnagyobb tanításának én azt tartom, hogy Isten világában a szeretet és az igazság az egy és ugyanaz. Tehát ez valahogy, ha mi Istent akarjuk követni, ha Krisztust akarjuk követni, akkor a szeretetnek és az igazságnak találkoznia kell, vagyis nem lehet azt tenni, hogy valakit szeretünk, de nem vagyunk vele igazságosak, de azt se lehet tenni, hogy valakivel igazságosak vagyunk, de nem szeretjük. Ha valakit igazán szeretünk, akkor igazságba szeressük, és ha valakivel igazságosak vagyunk, akkor ezt szeretetben gyakoroljuk. Tehát ez a lényeg, ha ez meghasad, akkor nem az igaz Isten a mi Istenünk, hanem valami bálványisten, amit magunknak választottunk. Az igaz Istenben a szeretet és az igazság ölelgetik egymást, ahogy olvassuk a Zsoltárok könyvében, és János evangéliuma 1. fejezet 14. versét gondolom sokan kívülről tudják, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És ebből, hogyha valaki a szeretetet komolyan veszi, a szeretet számára parancsolat, és mindenkivel az élet minden helyzetében úgy törekszik élni, hogy valóban mindenkinek szeretetet adjon, akkor fogja megérteni Jézusnak a 4. felszólítását, amelyet Lukács evangéliuma 5. fejezetéből szeretnék idézni. Lukács evangéliuma 5. fejezetében a híres éjszakai halfogás történetében Jézus a következőt mondta Simon Péternek, Lukács 5. fejezet 10. verse szerint, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye ez azután történt meg, hogy Jézus Napközben kérte Péter apostolt, hogy vesse ki a hálót a tengerbe. Éjszaka nem fogtak semmit, éjszaka van ugye a halászatnak az ideje, legalábbis ott a Genezáreti tavon akkor volt, és napközben egy elcsüggett és elfáradt tanítványokat kért Jézus, hogy napközben vessék ki a hálót a tengerbe, és Péter nagyon szépen vallomást tett, hogy éjszaka nem fogtunk semmit, és most is mindennel ellenkeznék ezt, hogy kivessük a hálót, de mivel te mondod a te parancsolatodra, kivetem a hálót, olvassuk az 5. versben, hatalmas nagy halfogás lett ennek a következménye, és a 10. vers végén, amikor olvassuk ezt a mondatot, ugye tudjuk, hogy a közvetlen kiváltó oka az volt Jézus mondatának, hogy Péter apostol és a tanítványokat félelem fogta el, szinte remegésszerű félelem, és Péter odajárult Jézushoz, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram, és erre megnyugtatásul mondta Jézus, hogy ha már látod, hogy milyen gyenge vagy, ha már látod az esendőségedet, ha már látod a bűneidet, ha már tényleg eljutottál erre a kisgyermek szintre, hogy őszintén beismered a valóságot, és meg akarsz maradni az én szeretetemben, akkor én felszólítalak téged, hogy embereket halásszál. És ott van az ígéret is, hogy halászni is fogsz, tehát embereket fogsz. Milyen érdekes köm ez a kifejezés, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye nagyon nagy kérdés az emberi világban, főleg a mostani tényleg tömegkommunikáció idejében, hogy kik tudnak hatni másokra. Kik tudnak hatni másokra, kik tudják megfogni, megragadni a másik ember figyelmét, vagy a maguk példájával a másik embernek az érdeklődését. Hát körülbelül azt látjuk a mai világban, hogy a rossz az nagyon ragadós, ugye? Szóval a rossz példa rendkívül ragadós, a hányavetiség, a durvaság, az erkölcstelenség óriási tömegeket hódít meg. Szóval azt lehet mondani, hogy most, hogy a gyerekekre vagy a fiatalokra álltak rá, hogy állandóan őket bombázzák különböző felhívásokkal. Az emberi természet nagyon gyorsan válaszol ezekre a felhívásokra, és nagyon könnyen lehet függő helyzetbe hozni a fiatalokat, és hát egyáltalán az embereket. Tehát a rossznak hatalmas ereje van. De Jézus itt arról beszél, hogy a jónak még hatalmasabb ereje van. Ugye nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy ugye, mert bennünket is úgy meglegyinthet ez a dolog, hogy hát annyira körbe vagyunk véve rossz dolgokkal, és sokszor úgy elkedvetlenül is azt mondjuk, hogy hát a rossz az pillanatokon belül szedi az áldozatait. A jóhoz meg hosszú, türelmes munka kell, nem csekély áldozatokkal, és akkor is még csak néhány ember életében lehet látni. Nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy Isten egyik törvénye méghozzá a 10 parancsolaton belül helyreigazítja a mi gondolkodásunkat, és azt mondja, hogy nem a rossz ragadósabb, a jó, jóhoz lehet jobban ragadni. Ugye a 2. parancsolatban van az a megokolás, hogy Isten azt mondja, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, 3. és 4. ízlem, azokban, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem, 1000 ízlem azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye azt mindannyian tudjuk, talán ezt már nem kell úgy részletesebben elmondanom, hogy ez nem annyit jelent, hogy a szülők vétkeiért a gyerekek látják a kárt, vagy a szülők jó tulajdonságaiért automatikusan a gyerekek élvezik a hasznot. Mert ott van mindegyiknél, hogy akik engem gyűlölnek, akik engem szeretnek. Tehát itt egyszerűen csak a hatás törvényét említi föl a Szentírás, hogy mindegyiknek nagy a hatása, a rossznak is nagy a hatása, meg a jónak is nagyon nagy hatása. Egyik hatás alól se könnyen vonhatjuk ki magunkat. Tehát amit látunk otthon a családban, a szülőktől, az idősebb nemzedékektől, az nem olyan egyszerű, az úgy nem múlik el az életünkben. Na de én most nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mit gondolunk, hogy miért mondja azt az Isten a 10 parancsolatban a rossz hatásánál, hogy 3. ízlem, a jó hatásánál meg, hogy 1000 ízlem. Hát ebből azért csak az következik, hogy a jónak nagyobb a hatása, mert a 3-hoz képest az 1000 ízlem az 300-szor nagyobb hatást feltételez, és ez így is van. Ha valaki most erre azt mondaná nekem, hogy ezt viszont az élet nem igazolja, mert hát én csak azt látom az életben, hogy a rossz az pillanatokon belül futótűzszerűen hat, és mindenkit megbolondít és megőrjít, és mennek le a csatornán az emberek, a jóra meg tényleg annyi sok küzdelemmel és áldozattal lehet csak rávenni az embereket. Én erre egy nagyon szomorú bibliai választ tudnék adni. Hogy én abban látom itt a problémát, hogy az emberek a tiszta jóval nem találkoznak. Tudnék, itt a rossz és a tiszta jó között van ez a nagy különbség. Ha felemás jóval találkoznak az emberek, az nem 300-szoros hatás, az biztos. A felemás jó, az körülbelül még abba a kategóriába tartozik, amiben a rossz. Tehát itt azt kell tekintetbe venni, hogy ha az emberek nem találkoznak mondjuk tiszta kereszténységgel, tiszta hittel, őszinte hittel, következetes hittel, csak olyan felemás hittel, hogy olyan vallásossággal találkoznak, hogy emlegetik az Isten nevét, de a hétköznapi életben viszont az Isten nevének a megszentelése a gyakorlati életben elmarad. Hát akkor tulajdonképpen itt az emberekre nem a tiszta jó hatott, ami ezer ízigben kifejti a hatását, hanem az a felemás jó, ami tulajdonképpen még a rossz kategóriája. Tehát ezért Jézusnak ez a felszólítása, amit ekkor mondott Péternek, ne csak a felszólítást jegyezzük meg, hanem a helyzetet is. Amikor valaki látja a gyengeségét, és teljesen Istenre akar hagyatkozni, amikor Péter ott leborult és beismerte az esendőségét, és teljes őszintességgel járult Krisztus elé, akkor ígérte meg neki Krisztus, hogy embereket fogsz. Akkor mondta azt, hogy ezzel a lelkülettel meg lehet hódítani az embereket. Azzal a lelkülettel, ami nem a felsőbbrendűségérzés, nem a makacság, nem a konokság, nem az önigazolás lelkülete, hanem az őszinte, az egyszerű, és az Isten közvetítő lelkület, amikor valaki beismeri, hogy hát én is gyenge vagyok, hát akinek én beszélek, mondjuk aki még nem ismerte meg az Istent, én nem vagyok erősebb nála. Amivel én tudok neki beszélni, az csak az Istennek köszönhetem. Ha ezt a másik ember megérzi rajtam, hogy egy jottányival sem helyezzem magamat fölébe, hanem érzi azt, hogy hogyan is mondja Pál apostol, hogy Isten kegyelme által vagyok, ki vagyok. Hát Isten kegyelme által, aki én vagyok, az csak az Isten munkája tehette meg. Ha valami jó van bennem, az csak is az Istennek járhat a köszönet. És én ezt nem magamnak tulajdonítom. Ezt az emberek megérzik. Az emberek megérzik azt, hogy valaki nem dőfös, nem büszke, nem rátarti, nem önmaga portékáit árulja, és nem önmagának akar híveket szerezni, hanem valóban Isten képvisel. Ezt megérzik az emberek. És akkor valóban beteljesül az, amit olyan csodálatosan fejez ki Pál a Korintusi második levél 5. fejezetében, akkor először olvastam ezeket a Biblia verseket, azt hittem, hogy nem jól látok, vagy nem is hittem először ebben, hogy azt mondja ott Pál a 2. Korintus 5-ben, hogy amikor szóltok, amikor beszéltek, akkor az embereknek az legyen az érzésük, mintha az Isten beszélne ti általatok. Mintha az Isten kérlelni az embereket emberek útján, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Mert hát én is lázadó voltam, én sem tudtam elfogadni az Istent, nekem is sok problémám volt, de amivé lettem, ami vagyok, az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. És ha az ő kegyelme nem lesz bennünk hiába való, akkor embereket tudunk fogni, akkor embereket tudunk megérinteni. Ez nem annyit jelent, persze még ezt is hadd tegyem hozzá a gyakorlatban, hogy ilyen nagy sztár evangelistákra van szükség, akik így szuggerálnak nagy embertömegeket. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki legyen hiteles Krisztus követő, és akkor a maga környezetében az emberek föl fognak figyelni rá, és akkor azok az emberek, akik ott élnek mellette, ha csak néhány ember is de követi azt az embert, akkor ez már kimeríti ezt, hogy embereket fogsz. Majd az Isten teremt majd más alkalmakat is, hogy szélesebb körül legyen egy kereszténynek a befolyása, de itt a dolog lényege az, hogy minden jó dolog kicsiből indul ki, és minden jó dolog addig érezteti a hatását, amíg teljesen tiszta. Keverednek a dolgok, és amikor belevegyül a tisztaságban egy kis hazugság és egy kis felületesség, akkor ez már nem igaz. És egy 5. befejező felhívást szeretnék idézni, amit gondolkoztam, hogy a mai napra azért más felhívásokat gyűjtök ki, egy-kettőben mást is gyűjtöttem ki, mint eddigi előadásokban, mert erről a kérdéskörről is már sok előadást tartottunk, de ezt a jézusi felszólítást valahogy én soha nem tudom mellőzni, ami János evangélium a 21. fejezet 22. versében szerepel. Ez a most a mai este utoljára idézett és legrövidebb felszólítás, de szeretném már előre is mondani, hogy számomra jelen pillanatban ennek óriási tartalma, szóval számomra ez egyik leggazdagabb jézusi felszólítás. Ez a három szó így hangzik, tehát János 21. fejezet 22. versében, te kövess engem. Ugye először úgy gondoljuk, hogy ez egy egyszerű felszólítás, de gondoljuk csak meg a következőket. Ha már egy ember mondjuk hagyja azt, hogy Isten őt megtérítse, tehát már nem áll ellent annak, hogy Isten átalakítsa a gondolkodásmódját, és Isten ezt az igével, a Szentírással és a Szentlélek segítségével tudja megtenni. Tehát amikor már mi vágyakozunk olvasni a Bibliát, már vágyakozunk ilyen kérdésekről mélyebben beszélgetni, tehát amikor már az ember ennek nem áll ellen. Amikor az ember azt is megérti, hogy valóban vissza kell találnunk a lelki kisgyermekség állapotába, amikor az ember már azt is gyakorolja, hogy Isten parancsolatait komolyan veszi és betöltésükhöz erőt kér, amikor az ember a hatás befolyás törvényét is halálos komolysággal tekinti, és amikor elkezdődnek a keresztény ember életében a hétköznapok és az évek meg az évtizedek, akkor kell, hogy nagyon sokszor visszhangozzon a lelkünkben ez a jézusi felszólítás, hogy te kövess engem. Mert Jézus ezzel a felszólítással teszi nyilvánvalóvá, hogy egyetlen egy biztos pont van nekünk ezen a világon, ha mindig őrá nézünk. Sokszor nagyon nagy veszély a keresztény emberek életében, vagy keresztény közösségek életében, hogy például a hitükre és a hitvallomásukra nézzenek az emberek. És az szűjön bennük egy bizonyos fajta megelégedettséget, hogy én tiszta tanítást követek, én látom az összefüggéseket, vagy az én közösségem képviseli ezeket és ezeket a bibliai eszméket. Egy újabb veszély, hogy egyházban hinni, közösségben hinni. Hatalmas veszély. A félig hívő emberek legnagyobb veszélye, mert el vannak telve a maguk egyházával és közösségével. Óriási veszély. Mondom, ezek hátterén szintúgy dübörög a lelkünkben ez a felszólítás, hogy te kövess engem. Engem személyesen. Ne emberekre nézzél, ne közösségre nézzél, de hozhatok más példákat is, súlyosabb példákat is. Például, amikor az ember csalódik az életben, csalódik hívő emberekben, csalódik a közösségben. Éppen most egy másikat hozok, nem az előbbit, hogy valaki ajnározza, vagy vakon követi a közösséget. Mondjuk azt mondja, hogy csalódtam a hívő emberekben. Csalódtam ebben a közösségben. És én nem ezt vártam. És hogy lehet, hogy magukat keresztényeknek vallók így és így élnek és beszélnek? Ez se akármilyen kísértés, nem? Mert nagyon sok embert ezzel akar az ördög eltávolítani az útról, az igaz útról. És itt is milyen erőteljesen visszhangzik Jézus felszólítása, hogy ne másokra néz. Ne közösségre néz. Mert hogyha ő rájuk nézel, csalódni 5 perc alatt lehet mindenben és mindenkiben. De bennem soha nem fog csalódni. Csalódtál eddig bennem? Milyen felhívásom volt alaptalan? Milyen ígéretemet nem tartottam meg, amit te eddig megismerhettél? Nagyon nagynak tartom a Máté evangélium a 11. fejezet 6. versét. Egy kicsit megrendült, csalódott ember, pedig óriási próféta, a próféták közül a legnagyobb küldöttséget Jézushoz, ugye a börtönéből keresztelő János, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus, ahogy válaszol keresztelő Jánosnak, csodálatos maga a válasz, de megint csak nem ezzel foglalkozom, hanem a Máté 11.6-tal. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Csodálatos biblia vers. Csalódni és megbotránkozni emberekben, csoportokban, világban, történelemben annyiszor lehet, amennyiszer akarunk. Tele van az emberi világ gyengeséggel és visszataszító dologgal. De Jézus azt mondja, hogy boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Aki mindig rám tekint. Aki mindig tőlem kér segítséget. Aki mindig hozzám fordul imádságban. Nagyon szeretném itt a hangsúlyt arra is helyezni, hogy ezeknek a felhívásoknak és ígéreteknek az az ember tesz eleget, aki maga előtt látja ezeket az ígéreteket és felhívásokat, és ezekbe kapaszkodva fordul az Istenhez. Az imádság akkor imádság, ha ott látom magam előtt az Isten felhívásait és ígéreteit, és én személyesen ezekbe vele kapaszkodom. És azt mondom, hogy Istenem, te ezt mondtad, te azt mondtad Péter apostolnak, hogy te kövess engem, én nem akarok emberek miatt eltántorodni a te követésedtől. Nem akarok magam miatt álhatatlannak lenni és eltántorodni a te követésedtől. Én téged akarlak követni. Te személyesen, Istenem, Jézus Krisztus által adjál erőt, hogy téged tudjalak követni. Tehát ez az egyik leghatalmasabb felhívás, amit Jézus mondott, hogy te kövess engem. A hit a személyes dolog. Hitet nem lehet örökölni, nem lehet beleszületni. Hogy mondta Pirinszky János, nagyon szépen mondta, a hitet mindannyian drámai küzdelem által nyerjük el, és mindig újra és újra drámai küzdelem által nyerjük el. Mert a világ nem hitre akar bennünket bátorítani. A világ csüggedésre, lemondásra, hitetlenségre akar, és a magunk önző szempontjainak a teljesítése, hogy magunkat azért mindig többnek lássuk, mint a másik ember, és a másik emberen ne úgy segítsünk, mint hogy mi magunk elvárjuk a segítséget. A világ ezt akarja. Két kézzel és minden nap e felé akar bennünket tuszkolni. És ezzel szemben egy keresztény embernek mibe kell belekapaszkodni, hogy Istenem, te azt mondtad, hogy van egy keskeny út ezen a világon. Nem széles út, egy keskeny út. De azon a keskeny úton téged követhetlek. A te követésed békesség és boldogság. Most a fél világ el akar ettől tántorítani, de én téged személyesen a te szavaidat, a te kijelentéseidet szeretném követni. Nem emberek véleményét, nem emberek okoskodásait. Én téged személyesen akarlak követni. Ehhez kérem az erőt. Tudjuk jól, hogy ez a felszólítás akkor hangzott el, amikor a tanítványok Jézus feltámadása után Galileában találkoznak Jézussal, és Jézus visszaiktatja Péter apostolt a háromszori tagadása után, ugye háromszor kérdezi vissza, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem, ezeknél szeretsz engem. Péter háromszor kimondja, hogy szeretlek, Uram, és miután Jézus visszaiktatja Pétert a tanítványok közé, azért mondom, hogy visszaiktatja, mert a valóságban lelkileg kikerült a tanítványok közül azzal, hogy megtagadta Jézust. Ez nyilvános vétek volt, Péter vétke, ott a főpap udvarában sok ember előtt átkozódva és esküdözve megtagadta Jézust. Jézus nyilvánosan vissza kellett, hogy kérdezze Pétert, hogy most hányadán áll, most ő ezt komolyan gondolja, hogy követi vagy nem, és miután Péter itt sírva, felnőtt emberként is megrendülve és zokogva megvallotta az ő hitét, azután Jézus ezt elfogadta, őszinte vallomásnak, visszaállította a tanítványi közösségbe Péter, de azt mondta neki, hogy kövess engem. És milyen érdekes, hogy Péter, ugye a rá jellemző lobbanékonysággal, a természete most megint erőt vett rajta, hogy mennek az úton, és Jézus beszél Jánosról, és akkor Péter meg elkezd gondolkodni, hogy Jánossal mi lesz, ugye megint az összehasonlítás, meg a vetekedés, meg ugye a versengés lelkülete, és odafordul Jézushoz a 21. vers szerint, hogy Uram, ez pedig mint lesz, tehát mi lesz János életével, mert olyan különös dolgot mondott Jézus Jánosról, hogy ő majd a második eljövetelének a tanúja lesz, ami hát be is következett, mert János Pátmos szigetén részesült a mennyei jelenésekben, tehát a Jézus ezt jövendőlte meg előre, hogy egy tanítványának ő be fogja mutatni az egész világ történelmet egészen a végidejéig. Persze ez olyan rövid kijelentés volt, hogy ezt úgy nem értették teljesen, de azért Péternek ez megütötte a fülét, szóval neki volt ez érzéke, de rögtön arra állt rá a gondolkodása, hogy ő pedig, ő vele mi lesz? Ő vele mi lesz? És erre mondta Jézus, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá, ugye ez, tudjuk, hogy ez a mi között hozzá, ez nem egészen jó fordítás. Nagyon nehéz lefordítani azt az arámi kifejezést, amit itt görögre is az evangélium lefordított, ami tulajdonképpen egy nagyon, nagyon egyszerű hétköznapi szófordulat. Magyarul nincs ilyen kifejezés, hogy szó szerint ez ennyit jelent az eredeti, hogy van, ami téged illet, és van, ami nem téged illet. Ugye, tehát ilyen magyar kifejezés nincs. Talán van ilyen magyar, hogy van, ami rád tartozik, van, ami nem rád tartozik. Ugye, ilyen már van. De ennél is egy finomabb kijelentés, így fordított a Károlyigás, hogy mi között hozzád, ez egy durvább kijelentés, nem, Jézus nem ilyen nyesetlenül mondta ezt, hanem azt mondta, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, hogy én eljövök, ez nem rád tartozik, Péter, ez egy másik kérdés. Egy folytatta tovább, hogy te kövess engem. Te ne a másik embert követve legyél hívő ember. Te ne egy közösséget követve, ne egy tekintélyt követve legyél hívő ember, mert az olyan gyenge és olyan törékeny az ilyen követés, az bármikor megszűnhet. Csalódsz, megbotránkozol egy másik emberben vagy a közösségben, de aki engem követ személyesen, az soha nem fog megbotránkozni. Talán elmondtam már máskor is, hogy én a Bibliát egy Biblia körön ismertem meg a 70-es évek végén, 80-as évek fordulóján. Itt a belvárosban voltunk albérlők, és hát egy kis konyhában zsúfolódtunk össze. Volt, amikor, nem is tudom most már elhinni, hogy 15-20-an, akkor kinyitottuk a folyosóra nyíló ajtót, akkor volt, amikor 25-30-an is ott szorongtunk, és Tvankó Zsuzsa tartott nekünk ilyen Jézus példázatairól bibliai előadásokat, és akkor utána mindenki hozzászólhatott. És a szívemhez nagyon közel állnak az ottani hallgatók, főiskolások voltak, egyetemisták, és amikor egyszer egy nyári táborban összejöttünk, talán már a 20 éves évfordulóján annak, hogy elkezdődött ez a bibliakör, valamikor a 90-es éveknek a végén, akkor megkérdeztem néhány, hát az akkori 20 évesekből már ugye 40 éveseké lett bibliakör tagunkat, hogy tudná az elmúlt 20 évet összefoglalni, hogy miután megismerte Istent, miután megismerte Jézus Krisztust, megismerte a Bibliát, és elkezdett ezen az úton járni, hát hogy lehetne ezt a 20 évet összefoglalni? Este volt, zempléni táborban voltunk, és ott egy ilyen kis jurta alatt ültünk, feledhetetlen volt a hangulat is, és nagyon mélyen érintette a kérdés ott az egykori fiatalokat, és úgy elkezdtek válaszolni, és a válaszokból az összegződött, hogy az elmúlt 20 évben mindenki nagyon sokat csalódott. Leginkább önmagában, mert hogy ilyen is az ember, vagy hogy én ilyen is vagyok. Ha a Biblia nélkül éltünk volna, akkor talán nem csalódtunk volna önmagunkban, akkor mindenki nagyon jónak tartaná önmagát. De mivel most már mi belenéztünk ebbe a tükörbe, ott elmondták, hogy önmagukban nagyon sokan csalódtak. Más volt a képem azelőtt, míg el nem jártam erre a bibliakörre, és utána, hogy elkezdtem a Bibliát megismerni, és elkezdtem egy őszintén, komolyan keresztény életet élni, nagyon sokan azt mondták, hogy hát nagyon nagy volt a csalódásuk. Aztán mások elmondták, hogy csalódtak másokban is. Csalódtak a másokban. Egy házaspár elmondta, hogy hát a házasságban azért fény derült arra, hogy mi van az emberi természetben, és hát azelőtt ezt nem így látták, de aztán úgy kerekedett ki a beszélgetés, hogy azt állapíthattuk meg, hogy az elmúlt 20 évben valóban sok mindenkiben csalódtunk, de egy valakiben soha nem csalódtunk. Mert amit megismertünk Jézus Krisztustól, és amit komolyan is vettünk Krisztus felhívásaiból és ígéreteiből, azok olyan tapasztalatokat adtak az életben, amelyek valóban az életnek a legcsodálatosabb, legnagyobb tapasztalatai. Ő benne nem csalódtunk. Azt nem tudtuk mondani, hogy Jézus Krisztus mondott volna olyasmit, amit ne váltott volna be, vagy amit ne igazolt volna az élet. Ilyet nem. És ez csak egyféleképpen érhető el, ha az életben problémáink vannak, bármifajta nehézségeink vannak, rögtön vigyük Isten elé, és rögtön kérjünk segítséget attól, a Jézus Krisztustól, aki segíteni is fog. Még nem múlt el teljesen a nátha ez a képen. Itt be is szerettem volna fejezni az előadást. Tehát, ahogy említettem, egy-egy ilyen témakör, gondolom Ágnes is és Kecskemét János is így tartotta, és itt a Benczúr utcában mi erre törekszünk, hogy hát ezek ilyen figyelemfelkeltő előadások legyenek, és hát a megbeszélésre helyezzük a hangsúlyt, tehát ezzel szerettem volna összefoglalni a mai témát, és szoros folytatásként két hét múlva Jézusnak csak az ígéreteit és a legnagyobb ígéreteit vesszük számba, amelyek legfőképpen az örök életre vonatkozó ígéretek, tehát a mennyek országa elnyerésének az ígéretei. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, és itt befejezzük a mai témánkat, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána lehet a témához kapcsolódóan kérdezni. Kezdenénk a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, és fel lehet tenni kérdéseket, meg lehet tenni a hozzászólásokat, és megbeszélhetjük a mai témát. Igen, jogos a kérdés. A kőszikla jelképe Mózes első könyvétől fogva ismert, és mindig messiási jelkép. Tehát maga Jézus is azonosította az életében a két nevezetes helyen is. Máté evangélium a 7. fejezetében, amikor befejezte a hegyi beszédet, Jézus azt mondta, hogy aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És itt a Máté 21.42-44-ben, hogy aki a kőre esik, szétzuzatik, és azelőtt azt mondta, hogy sohasem olvastátok-e az írásokban, hogy a kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje? És aki a kőre esik, szétzuzatik. Tehát ez a folytatás. Tehát a kőszikla mindig messiási jelkép. Görögül ez Petra. Petra. Péter neve Petros. Ott a Máté 16. fejezetében is, amit általában rosszul idéznek mindig, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel. Ott nem ez van, hanem az van, hogy te Petros vagy, mondja Jézus, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál, tudnék, Isten fiának. Ugye, ott a szövegösszefüggésből ez ellenőrizhető. Tehát te Petros vagy, de én ezen a Petrán, tehát magamon építem fel az én egyházamat. És ezt Péter apostol is pontosan értette, mert ne felejtsük el, van Péternek két levele a Bibliában, és soha, de soha Péter önmagáról így nem nyilatkozik, hogy ő lenne a kőszikla. Sőt, az első levél 5. fejezetében, az első verstől az 5. van egy érdekes vallomása Péternek. Azt mondja, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ. Tehát Péter önmagát ugyanolyan hívő embernek tartotta, mint bárkit a őskeresztény gyülekezetből, hogy amikor majd megjelenik a főpásztor, elnyerjétek a dicsőség hervadatlan koronáját, mondja Péter tovább. Tehát a főpásztornak Péter soha önmagát nem nevezte, hanem csak is Jézus Krisztust. Tehát ez egy középkori eltorzítása a Bibliának, hogy a kősziklát Péterrel azonosították, Péterre építeni, ez volt az egyházhoz tartozásnak az egyik ismérve, és így szorult ki Jézus a keresztény életből, hogy így vették át emberi tekintélyek és emberi szervezetek Krisztus helyét, és ez a tanítás mind a mai napig sajnos úgy hallgatólagosan kering. Ugye, még a Bibliához nem sokat értő, általában nem sokat értő újságírók is állandóan így írják meg a különböző újságokban, hogy Péter az egyház kősziklája. Hát erről szó nincsen. Ugye erről egy kis füzetet írtam, nem tudom, hogy ott van-e hátul ezen a kősziklán című kis kék füzet. már vagy 11-12 évvel ezelőtt ez megjelent, ott igen, azt kéném felmutatni, ha valaki nem ismeri, el lehet olvasni abban a kis füzetben, aminek ez a címe, hogy Ezen a kősziklán, és ez, itt elemzem az eredeti beszélgetést Jézus és Péter között, és Péter apostol levelei után Pál apostol leveleit, a többi apostoli leveleket, meg a többi iratot is bevonom az ellenőrzési körbe, és ott teljesen nyilvánvaló, hogy a Bibliában soha nem jelképe embernek, vagy emberi szervezetnek a kőszikla. Tehát a te kövess engembe ez is beletartozik. A te kövess engem az annyit jelent, hogy csak én rám építheted az életet úgy, hogy ez meg is maradjon, az örök életre meg is maradjon ez az élet. Ne emberre vagy emberi szervezetre építsd a hitedet, mert az nagyon ingatag és nagyon megbízhatatlan. Hát röviden erről ennyit, mert mondom, hogy ha valaki részletesen akarja ezt megismerni, a füzetből elolvashatja. Igen, persze Zsuzsika azért történetileg nem úgy volt, hogy ezt félreértették, és így hamis alapra épült, hanem úgy volt történetileg, hogy félretették a Bibliát, kialakult egy hierarchikus rendszer, és egy idő után a Bibliába visszavetítették ezt a rendszert, és ez azért 1700 éve tart, tehát ez időben egy óriási idő. És azok az emberek, akik ennek nem néznek utána, azok hát kész tényként fogadják el, hogy van egy egyház, Péterre hivatkozik, jogfolytonossága megvan, és megnyugszanak ebben. De hát itt is az a kérdés, hogy aki előveszi a Bibliát, és ezt komolyan meg akarja ismerni, az világosan fog látni. Nem is annyira bálványnak tartanám ezt most a modern világban, hanem egyszerűen az emberek tudatlanok, és sajnos nagyon sok ember nem is akar más lenni, mint tudatlan. Nagyon sok értelmes embertől hallottam ezt, ma is például egy nagyon számomra nagyon tiszteletben álló embertől, nem lesz kevéssé tiszteletben álló ezután sem, csak úgy megrendített ma is tőle hallanom, hogy azt mondja, nem is akarok vallási kérdésekben többet megtudni, mert az veszélyes. És sokan így vannak ezzel, hogy a Bibliát jobban megismerni, vagy a kereszténység alapjairól többet tudni, ez veszélyes, mert hát akkor kiderül, hogy ez se egészen úgy van, az se egészen úgy van, amaz se. Hát ez már ugye lépésre kényszerítheti az embert, és az emberek általában nem akarnak változtatni sok mindenen. És a mai embereknek a vallás így, ahogy van, nagyon megfelel. A fő dolog az anyagiak, a fő dolog az étel, ital, kényelem, ami a nyugati világnak a bálványistene, én ezt látom a nagy bálványistenek, és azt mondja, hogy a vallások most mit mondja, egyik azt mondja, egyik Péterre hivatkozik, másik nem, azt mondja, nem érdekli, mert ez csak zavart támaszt, és itt jutunk el oda, hogy ezért lehet megcsinálni az emberiséggel azt, amit akarnak, vagy amit Sátán meg akar csinálni az emberiséggel, ezért hajthatja végre, mert azért kettőn áll a vásár, nem? Szóval jó, van ördög, van gonosz, van rossz, de nem szükséges nekünk abba a táncba belemenni, aminek a dudáját ő fújja. De sajnos az emberek belemennek. Úgyhogy ezt most én tudatlansággal azonosítom. Tehát nem annyira, az emberek ezt nem... Hát persze mondjuk bálványok is lehetnek, az igaz, hogy bálványt is lehet tudatlanul imádni és mímelni, de én ma a dolgot úgy látom, hogy az embereknek nincs alternatívájuk. Nem látják azt a tiszta, világos választási lehetőséget. A rossz az eléggé látszik, de mivel az a tiszta jó, az a következetes jó nem látszik, ezért a fekete vagy a sötét nem látszik olyan sötétnek az emberek előtt, mert nincs egy éles fehér kontrasztot mellette. És ezért nagyon értsük meg az embereket, és nagyon kell küzdeni a minden emberért, mert ameddig nincs választási lehetőség, addig maga a Jóisten se kéri számon a választást. Az igaz, hogy Istennek van olyan ígérete, és ezekkel majd foglalkozunk két hét múlva, hogy az egész világ meg fogja ismerni az Istent. Az egész világ meg fogja ismerni az Isten országának ezt az evangéliumát, az egész világ választhat majd Krisztus és az ellenfele között. De itt még sajnos nem vagyunk, noha reménykedem, hogy nagyon gyorsan már itt leszünk valahol ennek a küszöbén, toporgunk most is, de belépünk majd ebbe a rövid történelmi szakaszba, amikor az emberek majd nyilván látni fogják. Akkor viszont már bálvány lesz, ha valaki nem Krisztust követi, az akkor már bálvány lesz.
1: Még egy gondolatot, amit mondtál, hogy...
0: És a megtérést, tehát az első felszólításnál lehetett volna még említeni sok mindent, hogy keressétek először Isten országát. Aki keres, az talál, aki kér, az kap, szörgetőnek megnyitatik, hogy ne. Nagyon, szóval Jézusnak olyan markáns megfogalmazásai és felszólításai vannak, és hát igen, a mai embereket felszólítani keresésre egy olyan világban, ahol a kényelem és a szolgáljanak ki mindenben, hát ha még az ételben is kiszolgál, mert az emberek már nem akarnak egy kenyeret se levágni, már föl van vágva a kenyér. Már nem akarnak valamit már meg sem melegíteni, hogy főzni, már nem is tudom, már úgy van az, hogy csak a lehető legkisebb ráfordítása. Most ha testi dolgokban ennyire kényelmesek az emberek, hát szellemi, lelki dolgokban rémületes, hogy az emberek mennyire nem keresnek. Most meg fog jelenni Tóth Gábornak, aki a csontritkulásról írt könyvet, egy másik könyve az élelmiszeripari adalékanyagokról. Most éppen ezt olvasom, hogy ezekről az E-számos dolgokról. Nagyon alapos és tisztán, világosan kifejlő könyv, és az is mondja, hogy hát ma is kettőn áll a vásár. Nagyon sok minden nem élelmiszer, amit adnak nekünk. Ugye, ami van a boltokban, nem élelmiszer, annak nem nevezhető. Na de nagyon jól csinálja a marketing management, meg a kereskedelem, ugye nagyon jól csinálják, tetszetősen be van csomagolva, apró betűvel van ráírva, hogy senki ne lássa, hogy mi van benne, mi nincs. És hát ugye, ha mi keresnénk és kutatnánk, azért csak utána lehetne járni, hogy az élelmiszerek 80%-a az nem épít, hanem rombol. De nem jár utána senki sem. Nem? Nem? Na most, hogyha ha a testi dolgokban, amelyeket azért közvetlenül látunk meg, a mindennapi fennmaradásunkhoz szükségesek, ennyire felületesek és hányavetiek vagyunk, akkor mi képzelhető el a lelki meg a szellemi dolgokról, ami ugye minden nap azért nem érezteti úgy a hatását, azok hogy folyamatokban éreztetik a hatásukat. De ha lesz majd ez az igazi kereszténység, az biztos, hogy az, mint a fákja fog világítani, és az emberek látni fogják, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. És fiatal ember kérdezett már, mi is volt a kérdés, amit meg kellett volna válaszolnom? Nem, igen. Hát igen, tehát erre azt tudnám mondani, hogy ma, hogy nyilvánul meg a gonoszság, az... mondjuk Jelenések könyve 12. fejezetében van megírva, hogy az egész föld kerekségét képes elhitetni Sátán, és minden hazugságban és az Isten törvényével ellentétes dologban ő van benne, de ezt azért nem látják az emberek, mert nem ismerik az Isten törvényét. Vagy, ha ismerik is, de nem veszik komolyan. Tehát ezért tudja elhitetni az egész világot, mert nincs az emberek kezében mérték, hogy lelepleznék. Ez az egyik dolog. Mondjuk erre persze valaki mondhatja, hogy ez így volt az egész világ történelemben, ez így is igaz. De manapság azt teszi félelmetessé ezeket a démoni jelenségeket, hogy Sátán pontosan ismeri a Szentírást, mindenesetre jobban, mint az emberek, és tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ugye Jézus beszélt arról, hogy amikor érzi, hogy kevés ideje van hátra, akkor el akarja hitetni, ha lehet még a választottakat is, tehát óriási erővel támad. Mint ahogy egyébként is a történelemben is azok az emberek vagy hatalmak, akiknek már lejárófélbe volt az idejük, mindent összeszedtek csak azért, hogy az összes mérgüket kibocsátva valahogy még fordítsanak a vesztett helyzetükön. És ezért ma a világon egyre inkább sokasodnak a démoni jelenségek minden szinten. Tehát ez most nem azt akarom mondani, hogy most csak az UFO-k, vagy a ezek a spiritista vagy okkult jelenségek, hanem az egész emberi életben az a hallatlan türelmetlenség, amit mond a Biblia, hogy betelik a föld erőszakoskodással. Tehát hogy vibrál a levegő, tehát hogy az emberek iszonyatosan békétlenek, és idegesek, és meg tudnák ölni egymást egy kanál vízben. Hogy a gyerekek nem kapnak szinte semmi megalapozást és útravalót a szüleiktől, és gazdátlanul lifegnek itt a világban, és most már nem az első nemzedék, hanem már a többedik. Tehát valami félelmetes így erkölcsileg a helyzet, hogy Jézus azt mondja, hogy hát ez egy fajzat, tehát ez úgy meg tudja szállni a démoni világ az embereket, hogy ez a fajzat nem űzhető ki mással, csak imádsággal és bőjtel. Jézus ezt világosan a tudomásunkra hozta, hogy itt egy sokszorosan erőteljesebb hatalomról van szó, mint akik mi vagyunk. Tehát ha itt az ember következetesen nem keresi az Istent, akkor teljesen biztos, 100%-ig biztos, hogy valamilyen módon a démoni világnak válik prédájává. Ha nem így, akkor úgy. Nem mindenki megy el mondjuk szeánszra, vagy nem mindenki keres ilyen kifejezetten démoni helyeket és jelenségeket, de otthon is el lehet jutni odáig, hogy az ember depressziósá, vagy életuntá, vagy agresszívvé váljon. Tehát lényegileg itt a keresés, tehát az, hogy keresni az Isten akaratát, az Isten útját, ez döntő dolog, mert ha az ember ezt nem keresi, és nem ad az Istennek arra lehetőséget, hogy az Isten magához tudja vonni az embert, akkor lényegileg egy másik hatalom vonja magához az embert, és ez a démoni világ. Na most, hát a démoni világnak ezerféle megnyilvánulása van. Jézus azt mondta János 8:44-ben, hogy ő a hazugság atya. Tehát példátlan bőségbe tudja szórni a hazugságait és a megtévesztő dolgait. Ezeket számba venni lehetetlen. Tehát a 37. Zsoltár mondja, hogy egy gazdag lombozatú vadfa. Tehát olyan úgy terjeszkedik szét a gonosz, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De mondom, a mikorunkban különösképp azért, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. Tehát most mindent egy tétre tesz föl, és egy végső rohamra indul. Hát ugye a Biblia nem is szólít fel bennünket arra, hogy nagyon kutakodjunk, vagy vegyük számba a rossznak az előfordulási formáit, mert hát akkor állandóan ezzel foglalkozva tulajdonképpen mi is az iszap vagy a hinár törvénye alá helyeznénk magunkat, tehát az csak egyre inkább vonzana lefelé, és abban semmi köszönet nem lenne. Tehát itt a döntő dolog a hétköznapi élet gyakorlatában, hogy valóban a Máté 6, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és akkor minden más megadatik néktek. Tehát gyakorlatilag mi, ha néhány előadást tartunk is, az ember szinte beleroppan például ilyen New Age előadásokat tartani, az olyan kegyetlen dolog. Hát ellene, de hát ugye akkor ismertetni kell, hogy mit tudom én, mit mond az agykontroll, meg a szientológia, meg minden, mert úgy nem lehet valamit jellemezni, hogy az ember ne olvasna bele, vagy ne látná fővonalaiban, és ez olyan kínos dolog, mert hát most akkor százakra menő könyveket kellene elolvasni, de hát megvallom őszintén, a lélek gyötrelme ezekkel foglalkozni. A New Age-ről? Nem van, kazettán van. Időszerű bibliai proféták és proféciák című sorozatunk volt 2 éve azonban. Meg kérnek is sok helyen, de az olyan lélekgyötrelme, mert annyi sok a gonoszság, meg annyi sok a rossz, és sajnos az a probléma, hogy az emberek többsége ezeket komolyan veszi, és értéket tulajdonít ezeknek. Tehát valamennyire csak bele kell menni, mert azt nem lehet mondani az embereknek, hogy kérem, hát ez egy népbolondítás, vagy egyéb más dolog, tehát valamit kell mondani, de ez, tehát ezekbe beleolvasni, hát ez félelmetes. De ma büntetlenül mindent meg lehet tenni, mert ha az Isten szava nem tekintély és nem mérték, hát akkor ahány emberi megnyilvánulás az mind mértéknek képzeli magát, vagy azt igényeli önmagának, hogy őt komolyan vegyék, mint világ megváltó eszmét és vallást is akár. Tehát, nem tudod, ez nehéz kérdés, a nyári táborokon se nagyon beszélünk így, mert mi nem azért hívjuk az embereket Biblia táborokra, hogy ott a rosszat boncolgassuk, vagy ecsetelgessük. Az elég a hétköznapokban azzal találkozni. Nem is kell azt annyira megismerni, hogy le tudjuk leplezni. Ha mi a Bibliához következetesen tartjuk magunkat, akkor mindig szimatot kapunk, hogy ez nem az Isten hangja, ez nem az Isten tanítás. Én ezzel nem akarok foglalkozni, mert ez úgy, valamikor úgy is kibújik majd a szög a zsákból, de addig se szeretnék tapogatni közötte. Tudunk ebbe belemenni, mert ezek olyan kínos és olyan nyomasztó dolgok. Jó eset, amit most említettél, erre tudok válaszolni. Ehhez szerintem neked nem szükséges elolvasni a Harry Pottert, hogy te a gyerekednek szakszerűen tudjál válaszolni, hanem mondd azt, hogy Jézus Krisztus soha nem épített félelemre, meg horrorra, meg ilyenre. Tehát hivatkozzunk Jézus példájára. Jézus nem ijesztegetett, Jézus nem fenyegetődzött, nem feszítette a húrt, nem késleltetett emberi kérdésekre válaszokat. Meg szóval hivatkozzunk arra, ami a gyerek szintjének, lelkének megfelelő dolga, amit ő meg fog érteni, mert nem ő, nem a te gyermeked, aki érdeklődik az ilyen dolgok iránt, hanem az emberi természet gyúlékony, és odaért a gyufa, és lángra gyullad, de ez nem ő. Talán mi is a gyerekkorunkban, hát én emlékezem az én időmben a Belfegor járta, mint horrorfilm, és egyszer, ugye szüleim nem engedték nézni, jó helyes érzékkel, én sem engedtem volna a gyerekeimnek, de egyszer azt a gonoszságot elkövettem, hogy beteget jelentettem az iskolában, mert egyik délelőtt megismételték, és az egyik iskolatársamhoz, hogy kieszeltük a dolgot, ő is beteget jelentett, és akkor miközben feküdt az ágyban, én átmentem őt meglátogatni, és közben benyomtuk a tévét, és akkor a Belfegort ismételték, ugye ez egy sorozat volt, és egyik adását. Hát én nem tudom, magam előtt van, ahogy én leizzadtam, és nem is tudtam, hogy menjek haza, mert az egy félelmetes, ott a Louvre-ban mindenféle sötétben, és akkor imbolyog egy alak, és jön meg, és már az cselekményére nem emlékezem, hogy engem kivert a veríték, az biztos. De minden korban igyekeztek ilyen Harry Pottereket, gondolom ilyenek, meg más. Most, ha nekem valaki azt mondta volna, mert ugye a szüleim azt mondták, hogy nem, fiam, nem nézed, lefeküdni. Jó, hát ez jó, lefeküdtem. De hogyha nekem az édesapám mondjuk azt mondta volna, hogy hát tudod, fiam, hát most a nyugati világban ez a sik, de mi keresztények vagyunk, és mi Jézustól várunk minden jót. Jézus ilyet nem ad nekünk, és erre nincs is szükségünk, mert feldúlja a lelki nyugalmunk, stb. Lehet, hogyha így elmondta volna, talán nem csináltam volna meg ezt a dolgot. Lehet. És vagy ha megcsináltam volna, ott lett volna meg egy erőteljesebb tapasztalat, vagy mérték ott lett volna. Tehát szerintem nem kell elolvasnod ezt a rettenetes könyvet, én nem tudtam elolvasni, bevallom őszintén. Ez egy olyan rossz írás. Tehát mert ugyan a mesék között is van azért, hát például, hadd mondjam el, hogy mondjuk magyar népmesék. Arany Lászlónak olvashatóak a népmesé, de például a Benedek Elekhez azért nagy erő kell. Már most nem azért mondom, hogy a Benedek Elek, a Móra Ferenchez is nagy erő kell, mert irtózatosan szürke és unalmas, meg színtelen tud lenni, meg nincs ereje a prózájának. Tehát ahogy van különbség, tehát ez a Harry Potter láz is olyan, hogy ez egy nagyon rossz írás, csak mivel ezt megfilmesítették, és a gyerekeket vonzza és leköti az izgalom. Ugye ez azután vették meg a könyvet, nem fordítva. Hát sajnos ilyen kereskedelmi fogásokhoz nap-nap után nyúlnak, és tele vagyunk az ilyenekkel. Hát én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy, hogy nem kell ezeket nekünk megismernünk, de annál inkább kell olvasnunk a Szentírást, és akkor tudsz válaszolni, hogy neked mi adott sokat, vagy neked mi adja meg az meg a nyugalmat. És ha

mégis, hogy ha valaki engem kérdez, de hát én nem volt gusztusom oda menni ezeket kivenni. Néha oda mentem, megnéztem, de már maga a címoldalak is olyan bombasztikus.

0: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteleten. És mielőtt felolvastam nektek a mai gondolatunk kiinduló igéjét, szeretném nektek elmondani, hogy megértsétek, hogy miért is ezzel az igével és ezzel a témával foglalkozom a mai alkalommal. A mértékletesség témát választottam. Én pontosabban így fogalmaznék, csak ezt tudtam választani. Egy tapasztalatot szeretnék nektek megosztani veletek nagyon röviden. Évekkel ezelőtt a gyülekezetünk egészségügyi előadásokat és főzőköröket szervezett. Nagyon sokan voltak ismert előadókkal, és utána hosszú-hosszú főzőkörök kezdődtek. És ezekből a főzőkörökből és egyáltalán az egészségügyi előadásokból nagyon kiábrándultam. Nagyon kiábrándultam, mert úgy éreztem, hogy nem tölti be azt a célt, aminek annak lennie kellene. És valahogy úgy éreztem, hogy nyitottunk egy büfét, ami nem tesz jót senkinek. Mert valahol az ige, az evangélium nem hangzott el ezeken az alkalmakon, és egészen más célra fordították az emberek. És nagyon sokáig elzárkóztunk velem az élen, határozottan ezelől a bármilyen ilyen irányú kezdeményezés elől. És tavaly fordult újra Edina hozzám, hogy hát kezdjünk el újra, és mondtam, hogy nem. Nem, mert nem jó. Valami nem jó. És mondta nekem egy mondatot, hogy az Istennek az a parancsa, hogy tanítsuk meg az embereket egészségesen élni. És felolvasta nekem ezt, és újra elkezdtük. És először Sárváron, aztán az elmúlt november, október végén, november elején Celldömölkön. És az a gondolatunk támad, hogy tényleg ezekbe a hát, konyhai alkalmak, ma vigyük bele, és hogyan, és ennek is megadta Jóisten a módját, hogy hogyan vigyük bele az evangéliumot, az isteni elveket, az Ellen White-i elveket, persze nem kimondva. És ez kb. 2,5 hónapja készülünk erre, vagy készültünk erre, és teljesen a gondolatainkat, és az én gondolataimat is ezek az elvek foglalkoztatják. És én azt gondolom, hogy enélkül az előzmény nélkül én nem mertem volna elétek kiállni, mert nem lenne mivel. Ugyanis ezeken az alkalmakon rájöttem arra, amit sejtettem, de most úgy kristálytisztán, hogy igazából én nem vagyok különb, nem vagyok feljebb, nem állok feljebb azoknál az embereknél, akik ott ülnek velem szemben, akik talán semmit nem hallottak ezekről. Nagyon nagy szükség volt rá az én életemben is, meg azt gondolom a testvérek életében is. És azon imádkozunk, hogy hogyan tovább. És nagyon fontosnak látom, most már megváltozott a nézőpontom, és teljesen ezek az elvek töltik be a gondolataimat, hogy mi az, amit átadjunk az embereknek, mi az, amivel ezen az úton Krisztushoz vezessük őket ebbe a mai világba. És tulajdonképpen ezért született, nem tudok másról most gondolkodni. Ezért született meg bennem, hogy elétek tárom azokat, amiket engem is megszólítottak ebben a témakörbe. Hogy így értsétek meg azt, hogy itt nem csizma van az asztalon. No, ha tudom, hogy szombatnap van, én nem a konyháról fogok nektek beszélni, de a mértékletesség témaköréből. És most nyissátok meg a Bibliátokat, Prédikátor könyve 10. fejezeténél. És a 13 és a 14. verszakot olvasnám föl nektek, és indítanám ezt a gondolatsort a mértékletesség tárgykörében. Prédikátor könyve 10. fejezet 13 és 14. verszakát olvasnám fel. Jaj néked, ország, ki akinek a te királyod gyermek, és a te fejedelméd reggel lesznek. Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmeid idejében esznek, a testnek erejéért, és nem az italért. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel az igével, de ha először olvastátok volna most, akkor azonban mindannyian látjuk, hogy itt az Isten a királyokhoz szól, az ország mai szóval vezető embereihez. Régen nemes emberek, fejedelmekhez szól, és hát az evésről van szó. És hát nagyon elgondolkoztató, és sokáig nem értettem ezt az igét. És hogyha ez az ige nem a Bibliában lenne, én azt gondolom, hogy becsaptam volna ezt a könyvet. Mert azt mondtam volna, hogy ennek itt semmi keresni valója nincs. Valahol a két téma, a király meg az evése, most ez miért tartozik rám magánügy, nem? Mivel mit eszik a király, meg hogy eszik. Akkor én most miért foglalkozzam ezzel? De mivel az Isten igéjében van, ezért azt gondolom, hogy meg kell ezt a kérdést vizsgálnunk, akkor is, hogyha furcsa párosítás. Mai szóval azt mondhatnám, és így nézzétek ezt a témát, hogy arról beszél az ige, hogy ma a vezetők, gondoljátok csak el, ma a vezetőink, a politikusaink, a kormányzatba ülők, hogyan étkeznek. És képzeljétek el, hogy a választásoknál egy ilyen kérdéseket tette volna föl valaki. Hát azt hiszem, hogy mindenki körbe nevette volna a kérdezőt, mert ennek itt igazából nincsen helye. De az Isten meg mégiscsak beszél erről. Az Isten meg mégiscsak terítékre teszi ezt, és egy verszakba hozza az evést és a vezető embert. És hát ezt a kérdést tettem fel, hogy miért iratta az Isten bele ezt a Bibliába. Ő úgy látja, hogy fontos kérdés ez egy vezető embertől. Ő úgy látja, hogy ez nem magánügy, hogy egy vezető ember hogyan él az élet ezen területén? Van valami összefüggés talán az ő királysága és az asztala között? És hát első nekirugaszkodása azt a választ kell, hogy adjuk, hogy igen, azért iratta fel a Bibliában, mert kell erről beszélni. Azért van benne a Bibliában, mert az Isten ezt fontosnak találta. Azért iratta meg az Isten, mert fontos van valami összefüggés a fontosság mellett a munkája és az élete ezen területe között. Nyilván. És föltettem azt a kérdést, hogy ha a királynak fontos, ha a királynak kell erről beszélni, akkor vajon nekem, 21. század kis porszeméhez és nem fejedelméhez, nekem vajon kell-e erről beszélnem, nekem fontos-e? Én nem vagyok király, az nem, de az univerzum gyermeke, az univerzum királyának a gyermeke vagyok. Én nem döntök országok fontos dolgairól, az igaz, de döntök, hogy a jót vagy a rosszat választom-e. Tehát fontos. Én nem vállalok felelősséget egy egész országért. De eljutottam oda, hogy de felelősséget vállalok, kell vállalnom önmagamért, a körülöttem élőkért. Tehát akkor fontos számomra is. Azt a gondolatot szeretném most előttetek kibontani, hogy miért is fontos. Fontos azért, mert a politikusok példái egy országnak. A vezetők, igaz? És mi nem vagyunk példák. A mi életünk nem példa. Isten nem azért ad bennünket, hogy küldöttei legyünk. Hát akkor azt gondolom, és ide jutottam el a gondolatmenetben, mikor ezt az igét olvastam, hogy akkor ez az én életemben ugyanúgy fontos kérdés, csak meg kell vizsgálnom, hogy miben, és hogy miről is szól ez az ige. Az igét nézitek, talán nem érthető először. 13. verszak. Nagyon jól elhatárolható a két gondolat. 13. verszakban arról ír, hogy mi nem jó, mikor van jaj egy országban, 14. verszakban pedig arról ír, hogy mikor jó egy országnak. Tehát egymással szembe állítja a két helyzetet, vagy hogy mondjam, a két hozzáállást. És azt fogalmazza meg, hogy jaj az országnak, amikor a te fejedelmeid reggel eszik. Hát mi a gond ezzel? Másik fordítást is megnéztem, mert hát reggel jó enni, meg kell is. Még a mondás is ezt tartja. És azt olvastam, hogy már reggel lakmározik. Tehát jaj annak az országnak, akinek a fejedelme, vezetője már reggel lakmározik. Talán így akkor érthetőbb. A 14. verszak pedig jó annak az országnak, boldog az az ország, amikor a királyember, nemes ember, és a vezetője és a királya is rendes időben esznek, egy másik fordítás szerint rendes időben esznek, a testnek erejéért, más fordításban önuralommal, de azt gondolom a test erejéért enni, ugye ez dőlbetűvel van, csak ezért mondtam egy másik fordítást, és nem az italért esznek. Tehát magáért, a test erejéért akkor boldog egy ország. Hogy mit is jelent ez? Mert nyilván itt az a kérdés, hogy mikor legyünk mi boldogak, nem csak a királyok és az ország, hanem mikor jó nekünk. Hogy mit is jelent ez, hogy rendes időben enni, és a test erejéért enni? Nagyon szemléletesen, nem mondom el, de meg fogjátok érteni egy példából, amit Jézus Krisztus bemutatott. Ugyanis ti is tudjátok, és nem fogom itt idézni, egy evangéliumi részletben, sőt nem is egyszer, beszél arról az evangélium, hogy Krisztus megvendégelte a népét. Ugye az 5000-eknek a jól tartása. 5000 férfi és gyerekek. Jézus Krisztus bemutatta gyakorlatban azt, hogy igenis fontos kérdés ez, és mit is jelent a test erejéért tenni. És ti is tudjátok, hogy mit kínált föl Krisztus az éhező embereknek, árpa kenyeret és halat. Ti is tudjátok, hogy az árpából készült kenyér a leggyengébb kenyér. Jézus élete könyvben 3 jelzőt találtam erre az ételre. Egyszerű, mindennapi és szegényes. Ezt a harmadikat egy kicsit zárójelbe tenném, hogy félre ne értsétek ezt a szegényest. Ez nem azt jelenti, hogy egy igénytelen, egy egyhangú, egy egysíkú, egy nem. Inkább ezt emelném ki, hogy egyszerű és mindennapos, és értsétek jól ezt a szegényest, és azért ezt, mert ez volt az akkori halászoknak az étele. Ezzel ezt tettek minden nap. És azt olvastam, és így is lehet ezt elképzelni, hogy nagyon nagy örömmel fogyasztották ezt az ételt, és igen megelégedettek voltak, írja az írója ebbe a könyvbe. És feltettem a kérdést, hogy miért tudtak, noha ez egyszerű, szegényes volt ez az étel, miért tudtak ilyen megelégedettek, és ilyen örömmel enni mindezt. És hát olvastam ebből a könyvben, hogy ezt az ételt megelőzte valami, az, hogy ők mentek Jézus után, egész nap álltak karukon a csecsemőkkel, akinek volt, és este volt. És azt írja az író, Ellen White, hogy Jézus Krisztus sápat volt az éhségtől és a fáradtságtól. És az emberek is. Ez este fele történt, amikor feltette a kérdést, hogy mit adjunk nekik enni. Tehát tulajdonképpen friss levegőn voltak, dolgoztak, mozogtak, magyarul jól megéheztek. És ennek mi a következménye? Nagyon egyszerű volt az étel, de az nagyon jól esett. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy nincs rossz étel, csak nincs éhes gyomor, ugye? Gyerekekre, válogatós gyerekekre szoktuk. Tehát tulajdonképpen Jézus Krisztus az embereknek a valódi, Isten adta természetes szükségleteiket töltötte be ezzel az egyszerű, szegényes és mindennapi ételükkel. a valódi szükségletüket, amit az Isten adott nekünk, mindannyiunknak, legelemük szükségletet, és tulajdonképpen ez az embereknek, testének az erejét szolgálta. Ez az, amit a 14. versszakban olvastunk, ez az az étel, Krisztus szerint, ami a test erejéért adatot. Belegondoltok abban, hogy tulajdonképpen ő adhatott volna mondjuk búzából is kenyeret, tehetett volna ilyen csodát, vagy valami, most nem tudom milyen halételt mondjak, valami, nem tudom milyen különleges pezsgőbe sült, vagy nem tudom mi roston sült, mondjatok valami különleges halételt, megtehette volna, nem? Örültek volna neki az emberek? Mit gondoltak? Hát biztos, de mégse adta ezt, hanem ezt a mindennapi ételüket adta, és mégis örültek. És jól esett neki. Na most Jézus az, aki ezt megvalósította, amit a fejedelmeknek kíván, hogy akkor egyenek, és azt tegyenek, ami a test erejét szolgálja. És tulajdonképpen nem pusztán az élvezetért. Tehát tulajdonképpen itt Prédikátor könyve a két versszak két utat mutat az evésbe. Az egyik, amikor a test erejéért teszünk, és azt mondja az Isten, ha a király így eszik, akkor boldog az ország. Nem a király, az ország boldog. Tehát nagyon érdekes. A másik pedig, hogyha az csak csupán az élvezetek miatt, tehát azért eszünk, mert finom, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, tehát az a mérce számunkra, hogy finom vagy nem finom, akkor gyakorlatilag azt mondja az Isten, hogy jaj annak az országnak, ha a királya így eszik. Tulajdonképpen erről beszél ez a két út, és ezt mutatja be Jézus Krisztus. És azt a kérdést vizsgálva tovább is, mit mond a Biblia, mert itt arról olvastunk, hogy igen, egy ország életében ez nagyon fontos kérdés, hogy a király és a vezetők a test erejéért tegyenek. És kutakodtam tovább a Bibliában, hogy vajon fontos kérdése tovább, mit mond máshol a Biblia erről. Fontos kérdése az, hogy a test erejéért eszünk-e, vagy pusztán az élvezetért eszünk. És római levél jutott az eszemben, az 5. fejezetben két sorsdöntő, nem kell kinyitni, emlékeztek ti erre, az emberiség történetének két sorsdöntő alakját, személyét mondja el Pál apostol, és mutatja be, és meg is nevezi, hogy mi volt az a két sorsdöntő esemény, amely gyökeresen megváltoztatta az emberiségnek a történetét. Az egyik volt a bűneset, a másik volt Jézus Krisztus keresztáldozata. Tehát Ádám és a második Ádámnak az élete pontosabban egy-egy cselekedetét helyezi szembe ott Pál apostol a római levél 5. fejezetében. És bűnesetet, ha megvizsgáljuk. Emlékeztek, és itt sem kell kinyitni a Bibliát. Amikor Éva odament a fához, aminek nem tudjuk milyen gyümölcse volt, azt olvassuk Mózes könyvéből, hogy kívánatos volt a fa gyümölcse. Kívánatos volt a szemnek. Jónak látszott az a fa gyümölcse. Gondolkozzatok csak el, hogy vajon Éva éhes volt-e? Vajon a többi gyümölcs, a többi 600 millió gyümölcs, ami az édenkertben volt, az nem volt kívánatos? Az nem látszott jónak. Miért pont az? A többi rossz volt? Azt mondja a Biblia ezzel tulajdonképpen, és azért mondja ezt Mózes is, hogy Éva ezt látta, mert gyakorlatilag az emberiség történelmének a nagy bukását az önuralom hiánya okozta. Azaz a mértékletesség, amiről itt Prédikátor könyvében is ír Salamon. Tulajdonképpen Ádám és Éva a mértéktelen étvágy miatt vesztette el az Édent. Én azt gondolom, hogy ez nagyon súlyos kijelentés, és ha nem a Bibliában lenne, akkor akkor nem hinném el, hogy ez így van. Azt a tényt, hogy pusztán az evés miatt az örök életet el lehet veszíteni. És tulajdonképpen a mi gondolkodásunkban látok hasonlóságot, hogy én az elmúlt évek alatt nagyon-nagyon sokszor hallottam egy mondatot. Az evés nem üdvösség kérdése. A következő egy mondatot szeretném nektek felolvasni. Ellen White-tól mindig ebből fogok idézni, ha idézek a Hogyan étkezzünkből. Őszüleink előtt jelentéktelennek tűnt, hogy ezen az egyetlen ponton hágják át az Isten parancsát. Mégis a szövetség megszegése volt a következmény. Újra fölteszem a kérdést, elgondolkozni fontos kérdés ez. Ádám és Éva a mértéktelenség az evés miatt veszítette el az Édent. Mi lett a következménye ennek a látszólag jelentéktelen pici dolognak? Nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és maga a Teremtőnk és Megváltónk fogja elmondani személyesen a választ. Lukács evangéliuma 17. fejezetének a 26. versszakától olvasnám egészen a 30-ig. 30-al bezárólag. Az Új Szövetség 96. oldalán. Lukács evangéliuma 17. fejezet 26-tól a 30. versszakig olvasnám. És amiként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mindam a napig, melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elveszített. Hasonlóképpen, mint Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Eddig olvasnám. Tulajdonképpen Krisztusunk itt három jellegzetes, három kort idézve, és három kornak közös tulajdonságait, közös jellegzetességeit tárja elénk. Mi ez a három kor? Noé napja, ugye az özönvíz. Lót napjai, Ábrahám kortársa, időszámításunk előtti 16. század, 17. század körülbelül. És a harmadik kor, Jézusunk második eljövetelének ideje, vagyis ma. Az utolsó idők. Időszakáról beszél. Amanap. Ez mindig ezt a kort jelölik. Ezt a kort azt mondja Jézus, hogy mindegyik korra ugyanazok voltak a jellemzőek. Na most én ezt szeretném kicsit nagyító alá venni, hogy mik voltak ezeknek a koroknak a jellegzetességei. Egy piciből indultunk ki, egy jelentéktelennek látszó dologból, az Édenbe, hogy vett annak a gyümölcsnek a fájából, és mire jutott a világ? Az első jellegzetesség, azt hiszem, ti is felfigyeltek rá, ez az ettek-ittak szó, ez mindenhol ott van. Na most lehet erre mondani, tudom, hogy ti nem mondjátok, de lehet arra mondani, hát persze, hogy ettek-ittak, hát mi is eszünk-iszunk, de ugye így fogalmaz Jézus, hogy hasonlóképpen, ezenképpen lesz azon a napon is, amikor Jézus eljön. Hát persze, hogy ettek-ittak. Ez egy elemi szükséglet, ahogy mondtam. Hát akkor mi a gond ebbe? Hát nyilván ti is érzitek ezt, hogy ezzel az a gond, hogy ezt Jézus kiemeli. Ennek nem kellene kiemelkedni egy kornak a jellemzéséből. Tulajdonképpen itt Jézusunk azt mondja, hogy ezeknek a koroknak ezeknek a városoknak, ugye Szodoma Gomorának, az volt a jellegzetessége, és a mai kornak is, hogy központja az evés. Na most így érthető most már, azt hiszem, a Prédikátor könyvének az ige is, mikor azt mondja, hogy jaj annak az országnak, akinek a királya már reggel lakmározik. Gyakorlatilag ugyanezt mondja arról a királyról, hogy már reggel, mert neki fontos, már neki már lakmározás csap a reggelből, és reggeltől elkezdi a lakmározást. Mert jaj annak az országnak, akinek a királyának is központi kérdés az evés. És ezekre a korokra is azt mondja, hogy ez a egyik fő jellegzetessége, persze itt van még, és én ezt most nem szeretném kiemelni, de itt van a házasodás, férhez menés, stb., tehát a testi élvezetek, de ezeknek a sorát az evéssel és az ivással kezdi Jézusunk. Úgy is fogalmaztam, hogy gyakorlatilag divattá lett az étvágy kielégítése. Divat lett. Hogy minél pazarabb módon az emberek ki akarják ezt az igényüket szolgálni. Gondoljatok az ünnepekre. Nézzetek be a boltokba, mindannyian ezen a földön járunk, nézzétek meg, hogy mennyi nyalánkság van. Mennyi olyan élvezeti cikk van, ami tényleg csak az élvezetet szolgálja, ami nem a test erejét, hanem csak arra szolgál, mert finom. És nézzétek meg az embereknek, mi az ételek megválasztásának az oka. Miért ezt veszem? Mert finom. Ez az egyetlen indok, hogy finom. És az anyukámmal beszélgettem valamelyik nap, és nem tudom, hogy került a szó erről, de elkezdett mesélni a gyerekkoráról. 30-ba született, tehát 30-40-es években volt ő gyerek. És elmesélte nekem, hogy télen körülbelül egy mázsa káposztát megsavanyítottak. Megtaposták lábbal, jó megmosott lábbal, ez volt a saláta. Alma volt. Azt olvastam, hogyan étkezzünk be, ha van almátok, elégedjetek meg. Volt almátok, volt almájuk. Mi volt a sütemény? Kukoricalisztet öntöttek le vízzel, tettek bele egy csipet só. Cukor nem volt, és amikor kisült, megkenték lekvárral. Mi volt a lekvárba? Lekvár. Szilva. Semmi több. Semmi több. 10 óraira mit vettek? Szilva lekváros kenyeret. Nem volt más. De volt egy gyönyörű kertjük. Tele volt gyümölccsel. És nagyon gondozott volt, és szép volt. Nyáron mentek libát őrizni a tarlón. Tudjátok, mi ez a tarló? Mezitláb. Ja, a cipő az nem volt. Tudjátok, mi a tarló, ugye? És tudjátok, milyen buták a libák, mennek, mint a bolond. És mit csinálnak a gyerek? Mit kell nekik csinálni? Futni a tarlón. És mikor megéheztek nyáron, akkor ott volt a kukorica a kertbe, és minden reggel eltettek maguknak 2-3 cső kukoricát, és azt megsütötték a testvérével. És az volt az ebéd. És hús, igen, volt hús, vasárnap délbe volt hús. Ez volt, vásárfia volt cukor, az a bocskorszí, nem tudom, ki emlékszik arra, az a fekete, de tudjátok, azért vásár nem gyakran volt. Na, akkor kaptak egy csomagot az apukától, ez volt az édesség. Hát így nőtt fel az anyukám, természetesen borsó, bab, krumpli, stb. Stb. Ezeket ették. Hát, ha összehasonlítjátok, és ezt azért mondtam el, hogy talán érzékeltessem, tudom, hogy mindenki tudja ezeket, érzékeltessem, hogy a világ nagyon elment a józanságtól ezen a területen is. Mégpedig abban az irányban, hogy az élvezetekért enni. Imádjuk az étvágy kielégítését. Imádjuk az evést, imádják az emberek az evést. Tudjátok, ezt hogy mondja a Biblia? Bálvány. Igen. Tehát az étvágy, az bálvány lett. Bálvány lett. Ellen White így írja egy mondatát, idézem. Az emberiség csak nem valamennyi tagja többet eszik, mint amennyit a szervezete megkövetel. Így fogalmazza, ezzel a jelzővel illeti korunk bűne az evés. Korunk bűne. divatja. És egy másik mondat. Az ördög résen áll, hogy teljes uralma alatt tartsa fajunkat. Legerősebb kötele az étvágy, és ezt igyekszik felszítani minden elképzelhető módon. Felszítani az étvágyat. Hát a reklámok kiválóan értenek ehhez. Lágy zene, világítás és a többi. Azt hiszem nem kell a marketing munkáról beszélni. Tudjátok, ti is részesei vantak ennek. Igyekszik felszítani. Nagyon megdöbbentett, és ne keresétek ki, hanem majd otthon. Mózes könyvében van egy nagyon érdekes ige. Én nagyon megdöbbentem, és talán lehet, hogy szélsőségnek fogjátok tartani, de hiszem, hogy hisztek a Bibliába, és talán nem fogjátok mégsem szélsőségnek. Mózes könyvében azt mondja Mózes, hogy azt a gyereket, aki részeges és falánk, az kövezzék meg a falu vénei. Tehát a részegséget és a falánkságot azt egy szintre helyezi a Biblia. És azt mondja, hogy meg kell kövezni. Igen, nagyon megdöbbentett. Azért ez egy nagyon kemény dolog. És itt azért szeretném újra, tudom, hogy értitek, hogy itt nem a természetes éhség kielégítéséről beszél a Biblia, nem az a bűn. Ez nem bűn. Isten adta nekünk az éhséget, hát táplálnunk kell, energiát adnunk, fehérjét adnunk, hanem amikor pusztán csak az élvezetért enni, és ez már betegessé fajul. És nézzétek meg majd, 5. Mózes 21. fejezet 20-21-ben nézzétek meg, hogy az atyáknak szól Mózes, hogy ti mondjátok meg, menjetek a falu elé, vénei elé, ha a fiatok ilyen. Ez már jobban ránk tartozik, ami ekkor eszembe jutott, a szombati étkezések. Nagyon sokszor, és a gyereknevelés könyvben is azt olvastam, hogy készítsetek valami különlegeset. De egy valamiről azonban elfeledkezünk, még valamit írott Ellen White. Még egyszerűbben és még kevesebbet együnk szombaton, mint hétköznap szoktunk. Ott a különleges, az is egy bizonyságtétel, de van egy ilyen is. Volt egy hely, nem mondom meg a gyülekezetet, délutáni órát tartottam, több mint 10 voltak, rajtam kívül mindenki bóbiskolt. A gyerekeim föltették a kérdést, anya, Lábújhegyen miért nem mosonták ki? Megtörtént. Rólunk szól. Rólam szól. A másik jellegzetessége ezeknek a koroknak, az első tehát, hogy a bálvány az evés, a második jellegzetesség ebből következik. Mégpedig az, hogy nem hallották az Isten kérlelését. Tudjátok, Noé 120 évig kérlelte az embereket. Hányan mentek be a bárkába? Csak 80, ugye?
1: Igen.
0: Elbizonytalanodtam. Csak Noé családja. És a többi ember? Biztos volt, aki elhitte, csak meghalt előtte, de nem hallották. Aztán Noé napjaiban, után Lót napjai. Lót könyörgött az embereknek, ott emlékeztek rá, mikor jönnek az angyalok? Emlékeztek még a lányait is fölajánlja Lót. Csak hagyjátok a vendégeimet. Emlékeztek ott, mi volt a gond? Nem szükséges erről beszélnünk. Nagyon csúnya világ volt. Kérlelte, könyörgött nekik Lót. Hallgattak rá? Sőt, azt írja a Biblia, hogy amikor vaksággal verte őket az Isten, emlékeztek, mit csináltak? Elmentek? Nem. Még ha megbüntette az Isten vaksággal, az emberek akkor is tovább keresték az ajtót, hogy betörjenek és elvigyék az idegeneket. Aztán a mai világról, a harmadik korszak, ismerős ezek az igék, nem kell kikeresni, 2 Timóteus 4. Az egészséges tudományt el nem szenvedik az utolsó idők népe. Az igazságtól elfordítják a fejüket, viszket a fülük, a mesékhez hajtják a fülüket az emberek. általánosságban tömegesen ez a jellemző. Tapasztaljuk? Péter íge. Kifejezetten az utolsó időkről beszél, ugyanarról, mint Jézus beszél. Támadnak csúfolkodók, akik kész akarva nem hiszik el, hogy teremtés által lett a föld. Kész akarva. Valahol a lelkük mélyén tudják, de nem akarják. Nem akarnak a kérleléssel szóba állni. Azt mondtam, hogy az elsőből következik a második, hogy akinek ez a bálvány az evés, és amikor bálvány az evés, akkor nem halljuk, és nem hallják az emberek az Isten kérlelését, az Isten hangját. És amikor erre a főzőkörre készültem, tudjátok, azon döbbentem le, hogy olvastam a bizonyságtételeket, olvastam a vacsoránál kapcsolatban például a késői evésről, vagy a sok evésről, vagy az össze-vissza evésről, vagy a zöldség-gyümölcsnek a keveredéséről. És én nem mondom most azt el, mert ez főzőköri téma, hogy ennek mi a fizikai következménye. De amin ledöbbentem az az, hogy mindegyiknek ugyanaz a lelki következménye. Mindegyik a gondolkodás tompítja. A sok evés, az össze-vissza evés, a nassolás, a késői vacsora, zöldséggyümölcs keverése, tehát minden rossz szokás az étkezésben, mondjam így, az étkezésünk, a vízfogyasztásunk rossz szokásai, amivel én is felnőttem. Anyukámnak volt egy mondata, mai napig tartja, kislányom, én egyszer eszek reggeltől estig. Én ugyanebben nőttem föl. És ezek mind-mind az agy működését tompítják. A lelki felfogó képességeinket tompítják, természetesen különböző mértékben, attól függ, mennyire vétünk. Mindegyik zavart agyműködés, tompultságot, a felfogó készség tompulását hozza magával. Így írja Ellen White, hogy képtelenek legyünk a szent és örökké való dolgokat felfogni. Az erkölcsi tisztánlátásunk, a lelki érzékenységünk mind-mind, ami az asztalból következik. Na akkor most is visszacsatolok a prédikátor ígére, hogy akkor a király, aki nagyon fontos, hogy mit dönt, hogy gondolkodik, nagyon fontos, hogy milyen törvényeket mond. Na most képzeljétek el mindegy annak, hogy az agya hogy működik? Hát nem mindegy. Ugyanúgy, ahogy a mi agyunk sem mindegy. És itt két idézetet szeretnék. Remélem, ebben a salátában megtalálom. 117. oldalon van a Hogyan étkezzünk bele egyébként. Pillanat, csak remeg a kezem is. Egy ez a második. Azt mondja, azt írja a próféta, az agyunk nem merül ki, és nem mondja fel a szolgálatot olyan gyakran a szorgos foglalkoztatottságtól, vagy a kemény tanulástól, mint a meg nem felelő ételeknek. Mint a meg nem felelő ételeknek, és a meg nem felelő időben, és a meg nem felelő időben való fogyasztásától, és a természet törvényeinek a hanyag semmibe vevésétől. A fordítás azért, ilyen, azért néztem rá, mert ezt tudjátok, ez egy régi kiadás, romániai vagy déli fordítás, és azért nem egészen olyan magyaros. Tehát azt mondja itt Ellen White, most lefordítom, hogy az agy nem merül ki a sok tanulástól annyira, mint a rossz étkezéstől, és nem csak az ételek, rossz ételektől, hanem amikor rossz időben fogyasztjuk az ételeket. Nem a szorgalmas tanulás a szellemi képességek elgyengülésének fő oka. A legfőbb oka a helytelen étrend, az össze-vissza evés és a testmozgás hiánya. A rendszertelen időközökben való táplálkozás és alvás kiszipolyozza az erőt. Hát ahogy szokták mondani, itt én is megkapaszkodtam. Következőt mondja, tehát a helytelen étrend, hogy mit eszünk, az össze-vissza evés, tehát hogy mikor eszünk, megint Prédikátor könyvére emlékezzetek, mikor azt mondja, hogy a boldog az az ország, ahol a király rendes időben étkezik, és a testmozgás hiánya az, amely az agyunkat legjobban leterheli, sokkal jobban, mint a sok tanulás. És a mozgás hiány persze. És még egy idézetet szeretnék olvasni. Tudomásul kell vennünk, írja a próféta, hogy szellemi fejlődésünk és lelkünk megszentelődésének legtöbb akadálya a bűnös étvágy kielégítése. Sokat beszélünk ugyan az egészségügy megújulásáról, mégis sokan étkeznek helytelenül. A testi és szellemi erőtlenség fő oka az étvágy kielégítése. Ez a gyökere a betegségeknek és a korai halálnak is. Aki tisztult lélekre törekszik, ne feledje, hogy Krisztus hatalma megbírja fékezni az étvágyat. A megszentelődésnek és szellemi fejlődésnek a legfőbb akadálya és legfőbb kérdése és területe az étkezés, és ezért beszél, újra Prédikátor könyvéről beszélek, ezért beszél a király esetében is erről a területről. És akkor itt újra feltenném nektek azt a kérdést. Fontos kérdése az evés. Üdvösség kérdése az evés. És még egy kérdésem lenne, hogy vajon a világra vonatkozik-e ez, vagy ránk is. Ugyanis eszembe jutott Laodícia üzenete. Tudjátok, Laodíciának is mi a gondja. Azt hiszi magáról, és mire van szüksége? Szemgyógyító írra. Az ige világos megértésére van szükségünk. Mi az, amire legjobban vágyunk? Az ige megértésére és a Szentlélek vezetésére. Ez egy nagyon finom vezetés, ez egy halkszelíd hang, amihez az Isten népe részéről is kitisztult gondolkodásra van szükség, kitisztult fejre. Azt gondolom, hogy ez az a pont, ami az Isten tiszteletnek a fő mondani valója lenne. Ez az, amire azt gondolom, hogy a legmarkánsabb tanítása, legalábbis számomra ez volt ebből az egész témakörből. De a harmadik jellegzetességet is hagy mondjam el Lukács evangéliumából, pontosabban nem én, hanem az Úr mondja el. Az első tehát az étvágynak a bálványozása, második az, hogy nem halljuk az Istennek a vezetését, és ebből a harmadik probléma következik. Azt hiszem mindannyian tudjuk, ismerve ezeket a korokat, az erkölcsi bűnök. Az erkölcsi elzűlöttség, fogalmazzak így. Ismerjük Noé napjait, azt mondja az ige, hogy szívének, szíve gondolatának, igen, ez olyan nehezen jegyzem meg, szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Nézitek ezt a mélységet? Nem tud jót gondolni, nem tud jót ebből következők alkotni. Noé napjai mellett ott van Szodoma, említettem, erkölcsi bűnök. Aztán a mai világ, Timóteus, ismeritek azt az ige szakaszt, 2 Timóteus 3, mikor azt mondja, hogy az utolsó időben pedig lesznek az emberek. Emlékeztek rá? Fölsorolja. Luca itt már mondja, fölsorolja, hagyd ne soroljam. Az engedetlenség, stb. Stb. És még mi van a hozzá téve? De a kegyesség látható meg lesz. Ezt írja a mai időkről. És egy mondat, szintén a hogyan étkezünkből. Az Úr egész városokat törölt el a föld színéről, mert aljas büntetteik és undorító vétkeik a világegyetem szégyen foltjaivá züllesztették őket. Valamennyi bűneiknek a falánkság kielégítése volt az alapja. A világegyetem szégyen foltjai lett a világ. Nekem ez olyan súlyos kijelentés. Hát ez az a három jellegzetesség, amik egyik láncolatból következik a másik. Kiindul az étvágyjal, és eljut a bűnökig. És ezután egyetlen logikus kérdést tehetünk mi fel, akik hisszük, üdvbizonyosságunk van, tanultuk szombatiskolán, akkor mi az én feladatom? Van feladatom? Két kérdést tett fel Ellen White. Mit teszünk, hogy kimentsük az embereket a kísértő fogságából? Megteszünk-e mindent, hogy ne csak hallják az igét, hanem fel is fogják az igét? Van-e egyáltalán nekem személy szerint feladatom? Én 4 pontba soroltam a feladatunkat, nagyon részletezve. Az első, azt gondolom, legelőször az a fontos dolog, hogy egyáltalán álljunk szóba, hogy ezek a bizonyságtételek nem csak a világnak szólnak, hanem nekünk is. Nem olyan mértékben, nem úgy természetesen, nálunk finomabb hangolás kell, ahogy szombatiskolán elhangzott. Álljunk szóba azzal, hogy az egészségügyi üzenet, az Istennek az egészségügyi törvényei is az Isten törvényei, ugyanúgy, ahogy az erkölcsi törvények. Nem alárendelve, hanem mellé rendelve. Jobb keze, nem a feje, a jobb keze, de a keze az ott van. Jobb kézzel csinálunk mi is mindent. Azt gondolom, hogy ez a legelső és legfontosabb dolog, hogy ezt ne söpörjük le az asztalról, ahogy én is lesöpörtem. Egy mondatot idéznék, aki hátat fordít a fénynek egyik dologban, az meg fogja keményíteni a szívét, hogy semmibe vegye a más ügyekre ragyogó fényt is. Nem akart az ördög, hogy felolvassam, de még egyszer felolvasom. Aki hátat fordít a fénynek egyik dologban, az meg fogja keményíteni szívét, hogy semmibe vegye a más ügyekre ragyogó fényt is. Tehát ha én lesöpröm az egyik oldalt, azt mondom, hogy nagyon köszönöm. Tehát ha én azt mondom, hogy ez nem kérdés, nem üdvösség kérdése, akkor eljukatok oda a bizonyságtételek szerint, hogy az erkölcsi törvényeket is szépen meg fogom keményíteni a szívemet. Erről szól az ige. Ha ez már megtörtént, a következő feladat, hogy kutassuk, mi az, ami rám vonatkozik. Van bőségesen irodalom. Nem jutottam én se a végére, közel sem. Kutassuk. Az ige és a bizonyságtételek, arra figyeljetek. Ezt mondja számunkra az ige. A harmadik pont, hogy éljük. Hogy éljük ezeket az Isten egészségügyi törvényeit, a testi törvényeit. Enélkül nem megy a negyedik pont se. Éljük. És hogy mindezek mellett, mikor egy ilyen nehéz világban növünk fel, hogy ez a jellemző, akkor azt kell, hogy mondjam, amit gondolom ti is tapasztaltok, hogy ez nagyon nehéz. És itt szeretném elétek hozni Jézus Krisztust. Jézus Krisztus példája, olvasom, hirdeti, hogy egyedüli reményünk az örök életre, hogy az Isten akarata alá rendeljük az étvágyunkat és a szenvedélyünket. Tehát Krisztus megkísértése, élete, áldozata hirdeti, hogy egyedüli reményünk az örök életre, hogy Isten akarata alá rendeljük az étvágyunkat és minden szenvedélyünket. És Krisztusunk első megkísértésére szeretném, ha gondolnátok, és már ez is mutat valamit, hogy miért az első, amikor az ördög azt mondta neki, hogy változtasd a köveket kenyerekké. Most gondoljatok csak bele, 40 napig nem evett, csontbőr volt, elgyengülve, ahogy elgondolom, hogy én milyen könnyen belemegyek abba, hogy föladjam, ő 40 nap után, amikor az ördög azt mondta neki, hogy ha az Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. És hogy Jézusunk a gyengesége és a 40 nap ellenére azt tudta mondani, hogy nem. Sátán, nem fogom az elveimet feladni az éhségem miatt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Az Isten minden igéje, az Isten minden elvei fontosabb számomra, mint az evés. Nem, sátán, nem fogom feladni az Isten törvényeit, hogy a hasamat megtöltsem. Akkor se, ha 40 napig nem ettem, és iszonyú gyenge vagyok, és csontbőr vagyok. Én azt gondolom, hogy abba kapaszkodhatunk, hogy nekünk ilyen megpróbáltatásunk nem lesz. És Jézus Krisztus miértünk ezt a nagyon szélsőséges körülményt, ezt legyőzte. Az Isten akarata alá rendelte az étvágyát, hogy ezt mi is meg tudjuk tenni. Azt gondolom, hogy enélkül nem tudjuk élni ezeket. És a negyedik pont, álljunk szóba, kutassunk, éljük, és a negyedik az, hogy tanítsuk. Ezek az előzmények.

0: Bibliát, 1 Korintus 9.24-27, ismerős az ige, de számomra nagyon sokat mondott, és a főzőkört is ezzel fejeztük be, Celldömölkön ezzel az igével, noha nem mondtam el az igét, nem hangzott el az ige, nem baj, csak a gondolat. 202. oldalon található. 1 Korintus 9.24 a 202. oldalon. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el jutalmát. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, itt önuralom szó van, mindenki önuralommal bíró legyen, hogy a romlandók, hogy mindenben maga tűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig, hogy romolhatatlant. Én azért, vallja Pál, úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgálvá teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Hanem megsanyargatom a testemet, mert ezt a verszakot szeretném kiemelni, szolgálvá teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlan ne legyek. Korintusi futóversenyekhez hasonlítja a mi pályafutásunkat, a mi küzdelmeinket az örök élet felé. És csak azt az egy gondolatot szeretném ebből az önvallomásból kiemelni, hogy azt mondja Pál, hogy én egyetlen egy útja van, hogy méltó legyek a prédikátori munkához. Mondjam másképp, mert én nem vagyok prédikátor, ti se. Egyetlen egy út van, hogy méltó legyek az Isten képviselésére, hogy Isten tanítványa legyek, mégpedig az, hogyha az étvágyamat, a testemet megzabolázom és szolgálvá teszem. Egyetlen útja van, hogy a szolgálatot, bármilyen szolgálatot én el tudjak végezni az Istenért. Hogy az elvek szerint tudjak élni az, hogy megsanyargatom a testemet, szolgálvá teszem, mégpedig Isten elveinek szolgájává teszem a testemet. Azt mondja Pál, hogy ez az egyetlen út, ez az egyetlen lehetőség, hogy én méltó legyek, hogy Krisztus tanítványa legyek. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk ezért küzdeni, ahogy Pál apostol nem szégyelte küzdeni, mert én azt gondolom, neki is küzdelem volt, ő is emberi természettel bírt. Mindannyiunknak küzdelem, teljesen mindegy az, hogy mennyire ismerjük az igét. Ez küzdelem nekünk is, akiknek már talán régebb óta, mert az emberi természet az mindvégig megmarad, de Jézus Krisztus és Pál apostol példája az bizonyítja, hogy ez a kísértés legyőzhető. Amen.
1: Teremtő Urunk, hálás szívvel mondunk, Urunk, köszönetet, hogy nem csak megteremtettél bennünket, hanem megadtad annak is a módját, hogy mi hogyan lehetünk boldogok. Hogy te törvényeket hoztál számunkra, testi és lelki törvényeket. És azt kéred tőled, tőlünk, hogy mi ezt tartsuk be, mert így meg tudunk téged ismerni. Így teljes lesz az életünk, és majd be tudsz bennünket fogadni az örök honba. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy te nem csak leírattad, megadtad ezeket a törvényeket, hanem te mindent meg is tettél, hogy mi ezt meg is tudjuk valósítani. Köszönjük, Urunk, Krisztusunk kereszt áldozatát a Golgotán, amely segít nekünk felfogni, hogy milyen értékesek számodra ezek a törvények, milyen fontosak, mert ezek az élet törvényei. És még te a fiad áldozatával, áldozata árán sem tudod azt, hogy te felrúgod ezeket. És tudjuk, Urunk, Krisztus életéből, hogy ő is hibátlan és

szeplőtlen bárány volt, megtartotta a te parancsolataidat. Nem csak a lelki parancsolatokat, hanem a testieket is. Köszönjük, Urunk, hogy legyőzted ott a pusztában, miértünk. Azt a 40 napos kínzó éhséget, ami a bőjt után támadt, és Sátán gonosz kísértésének ellenálltál, miértünk, hogy mi is ellen tudjunk állni, hogy ne vegyük a bűnt könnyedén, hogy ne tartsunk kicsinek valamit, hanem lássuk meg, hogy minek súlyos ára volt, súlyos következménye van. Urunk, ezért adtad elénk a bűneset történetét is, hogy ne vegyük könnyedén a bűnt. Urunk, megköszönjük néked a figyelmeztetéseket, a kérleléseket, amit ma adtál nekünk. Megköszönjük Pál apostolnak a hittel teli bizonyságát, ami számunkra is Krisztus példamutatása és szavai mellett ezek is erőt adóak és hitet adóak. Urunk, köszönjük néked, hogy bátorítasz és buzdítasz bennünket, mert tudod, hogy milyen világban élünk, és te azt akarod, hogy mi ebben a nehéz körülmények között győzzünk, és hisszük azt, Urunk, hogy győzni is fogunk te veled. Jézus Krisztus nevében mondunk köszönetet. Amen. Amen.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném, hogyha megnyitnánk együtt Isten igéjét a 119. Zsoltárnál. Ebből szeretném az alapigét felolvasni. Tehát 119. Zsoltár, 120. vers. Borzadt testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől. Ez egy kellemes napindító, ige, ugye? Jó lenne reggeli dicséretnek. Nézzétek, ez a 119. Zsoltár, itt van előttem az ige, ti is látjátok, szerintem előttetek is ott van. Azt mondja, borzadt testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől. 1741-ben járunk, július 8-án. Július 8. Connecticut állam, az Amerika keleti partja, és egy Enfield nevű kisváros gyülekezetének a szószékére odáll a lelkész, és egy dörgedelmes prédikációt tart, aminek az a címe, hogy bűnösök, bűnösök a haragó Isten kezében. A prédikáció tartalma arról szól, hogy az emberi bűn súlya és az isteni harag pusztító ereje miatt a bűnösök könnyedén a kárhozat mélységébe zuhanhatnának, ha Isten kegyelme ezt meg nem akadályozza, és a lelkész így sürgette hallgatóit az azonnali megtérésre, az Istenhez való fordulásra, mert a kegyelem ideje múlóban van, és hogyha ránéztek a dátumra, 1741, tényleg a vége felé járunk, már csak 100 év van hátra a Miller mozgalomig. A kegyelem ideje múlóban van, és aki halogat, az elkerülhetetlenül a pokol örök tüzébe hullik. Mit tennétek, hogyha most ott lennénk 1741-ben, Connecticutban, Enfieldben? Felolvastam ezt az igét, és utána eldörgöm azt, hogy a haragó Isten kezében vagy, és esetleg elejt. Ha nem változol meg, de sürgősen. Milyen hatása lehet egy ilyen igehirdetésnek? Őszintén erre kérek választ. Milyen hatása lehet? Félelmet kelt? Destruktív. Köszönöm. Igen. Jó, mondom a hatást. Oké. Tömeges megtérések történtek. 20-30 ezer ember hallgatott egy-egy nyílt prédikációt a következő években nyílt tereken. Az amerikai gyarmatok fejlakosságának 10-20%-a megtért, vagy vallási megújulást élt át. Új felekezetek és gyülekezetek jöttek létre, a felsőoktatás fellendült, ekkoriban alapítják ennek hatása alapján a Princeton University-t, szerintem ez mond valamit nekünk. Megalapítják a Dartmouth College-et, ami az amerikai indián őslakos missziók támogatására születik. Társadalmi és politikai következményei, demokratikus gondolkodás megerősödik, az amerikai forradalmi eszmék elkezdenek terjedni, amelyek ugye aztán 120 évvel később vezetnek az amerikai forradalomhoz, de az eszmék így gyökereznek, és az egyházi hierarchiával szemben növeli a vallásszabadság iránti igényt. Ezek Jonathan Edwards 1741-es prédikációjának a hosszú távú következményei. Nekem nem elég destruktív, nem? Tehát akkor lehet, hogy nekem is azzal kellene itt kiállnom, mint amit ott az előbb felolvastam, hogy borzadt testem az ítéletek miatt, és rettegek tőled. Mert hát mégiscsak hat. Hát nem azt olvassuk Júdás levelében, hogy kiket valakiket rettentéssel mentsetek meg, ugye kiragadva őket a tűzből. Nem? Azért egy pici kétséget látok a szemekben. Egy icipicit. Az utóhatás. A Princeton University-n és a többi dolgon kívül, meg vallásszabadságon kívül, Edwards, ugye nagyon komoly munkát végzett, Edwards egyébként kiváló teológus és prédikátor volt, de a munkájának volt egy hibája. Egyrészt tényleg az igéből vette, amit vesz, viszont John Wesley-vel szemben, aki egyébként kortársa volt, nem szerveztek közösségekbe azokat, akik az ige hirdetéseket hallgatták, akik megtértek, akiknek megtérés élményük volt. Nem alakítottak kis közösségeket, első probléma. A második probléma az volt, hogy ennél fogva, mivel a félelem része volt csak meg, a hatás hamar véget ért, a mozgalom támogatói úgy érezték, hogy ez a bizonyos ébredés még abban az évtizedben, a 40-es években véget ért. Tehát lehet, hogy vannak hosszú távú következmények, elindít dolgokat, de maga ez az ébredés, ami egyébként nagyon sok bűnbánattal és bűnvallomással és megtéréssel járt, még abban az évtizeden, 10 éve volt. 10 év alatt véget ér. Ezt az Encyclopædia Britannica írja egyébként, tehát nem magamtól találom ki, utána tudtok olvasni. Mesélek egy másik történetet, ez egy kicsit frissebb. Felhív egy barátom, és arról beszélgetünk, hogy van-e egyáltalán jogunk, vagy létjogosultsága ítéletről beszélgetni, hogyha egyszer valaki hisz Jézusban. És a barátom idézi nekem János Evangélium 5. fejezet 24. versét. János 5.24 így szól, János 5.24, ha szeretnétek kivetíteni, vagy szeretnétek kikeresni. Bizony-bizony mondom nektek, mondja Jézus, hogy aki az én beszédeimet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, annak örök élete van, és nem megy a kárhozatra, görög szó szerint nem kárhozat, arra van egy, az ítéletnek egy módosított szava, itt nettó tisztán az ítélet szó szerepel. Nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Aki hisz Krisztusban, az nem megy ítéletre. Barátom felteszi a kérdést, hogy oké, akkor miért beszélünk egyáltalán ítéletről? Miért beszélt róla Jonathan Edwards? Hiszen ha hiszel, akkor rád ezek nem vonatkoznak. Nem kerülsz ítélő tábla elé. Ugye benne meg elkezdtek, ugye, hát tudjátok, hogy van ilyenkor az embert, megrohamozzák a gondolatok, hogy várj, én emlékszem egy jelenetre, hogy mint a fényképen nem csak a juhok lenne, nem csak a kecskék lennének a bal kézfel, hanem a juhok is ott állnak, ugye? Meg nekem rémlik egy olyan, hogy az ítélet az Isten házán kezdődik, na most, hogyha az Isten házán kezdődik az ítélet, akkor ezek szerint ők mind kárhoznak, akik az Isten házában vannak, mert hogy az üdvözülőkre nem vonatkozik az ítélet. És tudjátok, jöttek ezek az igék, aztán végül 1 Korintus 4:4. Aki engem megítél, emlékeztek? Mit mond Pál? Aki engem megítél, az Úr az. Nyilván a feloldás elég egyszerű, hogy a magyar nyelven is használ szavakat pozitív és negatív értelemben adott esetben. Az ítélet szó is ilyen. Jelenthet kárhozatot, de jelenthet valami egész mást. A kárhozatnak valami nagyon-nagyon-nagyon ellenkezőjét. Az ítélet önmagában csak annyit jelent, döntés. Elválasztás. Visszatérek ez a ominózus alapigéhez. 119. Zsoltár 120. verse, mindenki szívét megörvendezteti, ugye, hogy borzadt testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől. Ültem e felett az ige felett, és azt mondtam, hogy Uram, vagy én vagyok eltévedve, vagy valamit, vagy ez ide nem illik be, vagy nem tudom, lehet, hogy a Zsoltár írónak volt rossz napja ezen a ponton. Csak az a helyzet, hogy van 176 másik vers, amivel ezt összevetheted, ugye? Először is azt figyeltem meg, hogy az itt szereplő félelem szó teljesen pozitívan szerepel egy jó néhány helyen a Bibliában. Például azt mondja Jákob, amikor Lábán utána jön, és azt mondja, itt minden az enyém, azt mondja, ha az Ábrahám istene és Izsák félelme nem lett volna velem, akkor üresen bocsátottál volna el. Azt mondja Jákob, hogy az én feletted való erkölcsi győzelmemnek a háttere az, hogy Ábrahám istene Izsák félelme. Azt is mondja, hogy néhány versek később, hogy megesküdött az ő atyának, Izsáknak félelmére. Akkor ez itt milyen félelem? Ez az a félelem, ami rettegés és gyötrelemmel jár? Ez ugyanaz? Szerintem nem ugyanaz. Már csak azért sem, mert mit jelent ez? Nézzétek megint a 120. Zsoltárt. Mit jelent az, hogy megborzad a testem? Próbálok egy jó illusztrációt mondani. Jó? Ki az, aki szereti Rachmaninov második zongora versenyét? Jó, a feleségem jelentkezik, azt tudtam. Oké, Olivier is. Mondok mást. Ki az, aki szereti Sebastian Bach Máté Passiót? Ki mit szeret? Jó, mindenki oda teheti a kipontozott vonalra azt, amit ha hallgatsz, szemlélsz, belemerülsz, akkor úgy érzed, hogy... Mondjátok. Valaki mondta. Idézitek az igét. Hallgatod, szemléled, és úgy érzed, hogy beleborzongsz, átfut rajtad valami. Igen. Testvéreim, hogyha a Zsoltár író ezen a ponton a félelem, rettegés, borzalom, hogy is mondjam, azoknak abban az értelemben beszélne erről, mint amiről János első levele beszél, hogy a félelem gyötrelemmel jár is, a teljes szeretet, az ilyenfajta érzelmet kiűzi, akkor miért mond ilyeneket, idézek egy néhány igét, 119. Zsoltár 20. vers, szüntelen vágyodom ítéleteid iránt. Előttem forognak az ítéleteid, várom az ítéleteidet, 43. vers, 52. vers, emlékezem ítéleteidről, és vigasztalódom, hálát adok érte, nem távozom el tőle, megesküdtem, hogy megtartom, taníts ítéleteidre, éltes, támasz fel a te ítéleteiddel, szó szerint ez van a 149. és 156. versben. Naponta 7-szer dicsérlek ítéleteidért, és a te ítéleteid segítsenek rajtam. Mert visszamegyek a 20. vershez, elfogyatkozik lelkem a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. Érzitek, hogy milyen érzelmi töltet van ebben a Zsoltárban? Érezhető? Ki tudom szakítani ezt a 120. verset, hogy ez mind pozitív, de az ott negatív? Nem. Nagyon-nagyon nagy erőszakot kellene tennem a Zsoltáron, ha azt mondanám, hogy jó, de ott van a 120. vers, és az ott a rettegésről szól, nem a rettegésről. Visszatérek a zongora versenyhez, jó? Borzad a testem. Azt mondja, amikor a te ítéleteidről gondolkodom, átfut rajtam a libabőr. Zseniális, tökéletes, igazságos, sőt, tele van a szeretettel. Megengeditek, hogy ezt bebizonyítsam? Hogyan ítél az Úr? Nyilván azok után, hogy a Zsoltár író ennyire összezavart minket az érzelmeivel, és most már így sikerült megértenünk, hogy oké, ez a Zsoltár író tényleg nagyon pozitív érzésekkel viseltetik, akkor hogyan ítél az Úr? És elmondom nektek azt az igét, ami számomra a megtérésem idejében, és egyébként megtérésem ideje óta, valahányszor a Földön találom magamat, a lehető legtöbbet adja. Lapozzatok velem, kérlek, Mikeás könyve 7. fejezetéhez. Mikeás könyve 7. fejezete az a történet, ami igazából nyilván az Isten választott népéről szól, de tudjátok, a jó próféta az nem elválasztja magát a néptől, hanem úgy beszél, mint aki, lehet, hogy ő maga nem bálványimádó, lehet, hogy ő maga nem süllyedt olyan mélyre, de teljesen mindegy, mert az Isten jelenlétében egyszerűen csak bűnösnek látja magát. És itt van Mikeás, aki azonosítja magát a néppel, és azt mondja a 6. fejezetben, hogy mit tegyek, hogy az Úr elfogadjon. Vigyek neki sok-sok áldozatot, sőt, a saját gyerekeimet áldozzam fel neki, és az Úr azt válaszolja, hogy nem, mondtam, hogy ilyet nem kérek. Azt mondja a 6. fejezetben, hogy megjelentette néked, ó ember, hogy mit kíván, és mi legyen a jó. Csak azt, hogy cselekedj igazságos, szeresd az irgalmasságot. Alázatosan járj Isteneddel. És eljön a 7. fejezet, ahol Mikeás egy bűnös embernek látja magát, mert hogy én is az vagyok. Itt állok bűnös ember, figyeljetek, én nem szentként prédikálok nektek, ugye tudjátok? És azt hiszem, hogy én sem szenteknek prédikálok. Ugye? Jézusnak nem kellett prédikációt hallgatnia. Nem volt szüksége arra, hogy valaki megnyissa neki az igét, és rámutasson arra, hogy hol kell az Istennel való kapcsolatát rendeznie, mert hogy tökéletesen rendezett kapcsolata volt. Ezek nekünk szólnak, nekem szólnak, neked szólnak. Azt mondja Mikeás könyve 7. fejezet 7. versétől. De én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Az Úrra nézek, várom szabadításom Istenét, és meghallgat engem az én Istenem. Ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, míg leperli peremet, és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, és meglátom az ő igazságát. De meglátja ellenségem is, és szégyen borítja el. Aki ezt mondja nekem, hol van az Úr, a te Istened? Mit jelent az, hogy az Úrra nézek? Mit jelent az, hogy várom a szabadításom Istenét? Testvéreim, ez az ige azt mondja nekünk, hogy Mikeás itt rabságban van, nem? Nézzétek meg a helyzetet, ugye? Nézek az Úrra, és várom a szabadítást. Ez azt jelenti, hogy bűnös vagyok, hogy szabadításra vágyom, hogy láncokban vagyok. És ott van még valaki a képben, mosolyogva. Ha ez nem az Úr. Valaki ott áll és mosolyog. Örül. De azt mondja, ne örülj én ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek. Lehet, hogy a földön vagyok, lehet, hogy a földön ülök, lehet, hogy csalódnom kellett magamban, lehet, hogy a nagy elhatározásaim sehova nem vittek, lehet, hogy megint ugyanott vagyok, ahonnan indultam. Lehet, hogy elestem. De amikor az Úrra felnézek, akkor azt látom, hogy van út tovább. Felkelek. Ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. És akkor most jön a legnehezebb rész. Az Úr haragját hordozom. Testvéreim, hordoztátok már az Úr haragját? Milyen az, amikor az Úr haragját hordozod? Beszélgessünk egy kicsit az Úr haragjáról. Mikor szokott az Isten rád haragudni? Mikor érted át utoljára, hogy az Isten rád haragszik? Oké, máshogy kérdezem. Élted már át azt, hogy úgy érzed, az Isten haragszik rád? Ó, ez már egy kicsit határozottabb bólintás. Igen. Mire szokott haragudni az Úr? Látjátok, nem azt kérdeztem, hogy kire. Isten a bűnre haragszik, én úgy tudom, ugye? Nézitek csak, azt mondja, meddig hordozom az Úr haragját, és akkor ez egy kicsit segít feloldani. Addig, amíg le nem pereli a pert. Ó, mutassatok rá nekem a Bibliában, hol van ez a pereskedés? Jósua főpap, köszönöm. Ott van Zakariás könyve 3. fejezete, és azt találom, hogy ott áll a főpap szennyes ruhában. És jön Jézus, aki leperli a pert, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te Jósua főpap. Nem ezt mondja? Hát de most olvastuk, hogy az Úr haragját hordozom, tehát az Úr haragját ki kell nyilvánítani. Dorgáljon meg téged az Úr, te bűnös. Miért nem ezt mondja? Nézzétek még egyszer, mit mond? Ja igen, mindannyian tudjuk, hogy végül Sátánon csatt szegé, ugye? De rajta csattan az ostor. Miért? Mert ő volt a felbújtó, ő vitte bele Jósuát a bűnbe. Emlékeztek nagyon jól a történetre a Bibliából. Az Úr haragját hordozom addig, amíg a per véget nem ér. Testvéreim, mire haragszik az Isten? Ha? Bűnre. Mi történik a per végén? Leveszik a szennyes ruhát, és tiszta ruhát adnak. Isten a bűnöst, vagy a... Mit csinál a bűnös? Megigazítja. A bűnöst gyűlöli, vagy a bűnt gyűlöli. Ezek már annyira óvodás kérdések, ugye? De figyeljetek, akkor olvassuk jól ezt az igét. Meddig hordozom az Úr haragját? Míg rajtam van a bűnteher. Ő meg azt mondja, hogy gyere, leveszem rólad. Az Úr haragja a bűn ellen irányul, és nem ellened, mert tudod, ha ellened irányulna, akkor nem az lenne a vége, hogy kivisz a világosságra. Azt mondja, az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellen. Rajtam van egy bűnteher, egy olyan terhet viszek, amit az Úr nem néz jó szemmel, nem tud vele azonosulni, negatív érzelmi töltettel tekint rá. Emlékezzetek vissza Horváth Gábor 2 héttel ezelőtti ige hirdetésére. Az a bizonyos isteni harag, a pozitív harag, a gyógyító harag, amikor Isten a bűnre haragszik, mert téged gyógyítani akar, és nem rád haragszik. Testvéreim, hányan nőttünk fel olyan kultúrában, ahol azt éreztük, hogy az Isten rám haragszik az én személyemre. Arra haragszik, ami vagyok. És nem adott esetben arra, amit elkövettem, de nem is értek vele egyet. Vagy amiben elestem. Elestem, és már haragszik rám. A Biblia nem azt mondja, hogy elestél, és haragszik rád. Hanem te hordozol valamit, amit le kéne tenni. Te hordozol valamit, amit Isten nem akar, hogy hordozz. Mondjatok egy másik igét Ézsaiás könyvéből, az 1. fejezetből. Gyertek, törvénykezzünk. Ha bűneitek skarlátpirosak voltak, azok is maradnak és elkárhoztok. Nem így szól. Azt mondja, hogy hófehérek lesznek. Leveszem rólad a terhet. Leveszem. A per végéig maradj ott a bíróságon. Ne gyere ki, ne szaladj ki. Az a helyzet, hogy Isten néven fogja nevezni a bűnt. Meg fogja nevezni, hogy figyelj, ez. Ez az a teher, amit viszel. És én azt akarom, hogy letedd. Azt akarom, hogy letedd. Nem rád haragszom, hanem a bűnre. És ha tudni akarod, hogy mennyire haragszom a bűnre, nézd meg azt a valakit, aki bűnné lett érted. Nem te vagy ott a kereszten. Jézus van ott helyetted a kereszten. Te csak követed és felveszed a magad keresztjét, de az már, az, tudjátok, ami keresztet mi felveszünk, az nem a megváltás keresztje. Dehogy is, azt tudjátok mi? Élek többé nem én, éljen Krisztus, én hagy halljak meg. Hagy éljen bennem Krisztus. Megtörtént a csere. Azt mondja, az Úr haragját hordozom, vagyis ott van rajtam a bűn, mert vétkeztem ellene, de le akarja, tehát behív a bíróságra, és le akarja venni rólam ezt a terhet. Míg leperli peremet, és tudjátok, mi következik? Kivisz a világosságra. Meglátom az ő igazságát, de nem csak én látom meg, az ellenségem is meglátja. Képzeljétek el, hogy Sátánnak bent kellett maradni a bíróságon addig, míg Jósua főpapról leveszik a szennyes ruhát, és ráadják a fehér ruhát. Ráadják a fehér ruhát, és ő szabadon távozik. Egyébként ezek, nem tudom, feltűnik, ezek a 42-43. Zsoltárnak a gondolatai. Ugye, az ellenség azt mondja, hol van Istened? És utána azt mondja, hadd lássam meg világosságodat. Emlékeztek, ugye, 42-43. Zsoltár egyébként egy Zsoltár, valahogy ketté lett választva a történelem folyamán, de ugyanarról szól, miért csüggedsz én lelkem? Még hálát adsz Istennek. Még eljön a pont, amikor azt mondod, hogy köszönöm. Az ítélő személyét szeretném, hogyha jól megnéznétek. Azt mondja, az atya nem ítél senkit, az ítéletet egészen a fiúnak adta. Miért? Az atya nem tudna ítélni. Nincs meg a képessége hozzá. Tökéletesen megvannak hozzá a képességei. Mindent lát, mindent érez, mindent átlát, mindent vizsgál. Éles szeme van. És tudjátok, mit mond? Mivel van valaki, aki mindenestől fogva hasonlatos lett az atyafiakhoz, ő lett a könyörülő és hű főpap, írja a Zsidókhoz írt levél 2. fejezete. Hűséges, azaz hiteles főpap az Isten előtt való dolgokban, és ő szerez engesztelést a nép bűneiért, mert amennyiben ő maga szenvedett, meg kísértetvén segíthet azokon, akik kísértést szenvednek. És Jézus azt mondja, az atya nem ítél senkit, az ítéletet átadta ennek a valakinek, a fiúnak. Miért? Mert közülünk való. Nem olyan valaki ítél, aki nem szeret, hanem olyan valaki, aki az életét adja, érted? Nézzétek, nem hiába kiállt fel a 43. Zsoltárban, hogy ítélj felőlem Isten. Nem hiába indul így a Zsoltár gyakorlatilag 2. fele. Az első verstől, ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, küldd el világosságodat. Hol a hiba? És most szeretnék arról beszélni még egy kicsit a vége felé, hogy hol van a hiba, hol rontottuk el. Hol van az, hogyha meghallom én magam is az ítélet szót, és sok testvérem velem együtt, akkor a gyomrunk ilyen lesz. Testvérem, egy ítélkező világban élünk. Egy olyan világban élünk, ami minden az ítéletről szól. Láttatok már komment háborút? Esetleg részesültettek is benne Facebookon, vagy bárhol. Karaktergyilkosságok a médiában. És ugye a legfájdalmasabb, hogy maga a gyülekezeti közösség is lehet igencsak toxikus, mérgező. És tudjátok, az a baj a gyülekezeti ítélkezéssel, hogy sokkal hatékonyabban mérgez, mint mondjuk egy Facebookos kommentháború. Tényleg. Szóval mi a reakciónk? Kialakul egy megfeleléskényszer, egy ilyen kóros, társfüggő magatartásformák alakulnak ki bennem, rajtatok is látom, magamon megfigyelem. Kialakulnak azok a magatartásformák, hogy nem azért teszel valamit, mert hiszel benne, és mert meggyőződtél róla, hanem azért, mert mit mond majd a gyülekezet. Mit mond majd a testvér, mit mond majd a szomszéd, mit mondanak a kollégái. Ismerős vagy? Teljesen nem idegen, ugye, amit mondok, ugye nem? Nem. Hagyj folytassam egy felszabadító üzenettel, és ezt már idéztem félig meddig, de most hagyj idézzem egészben. Testvéreim, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mondja Pál, és ugyanabban a levélben azt mondja, és számomra ez az igazi szabadság, figyeljetek, számomra egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti miképpen ítéltek felőlem. Egy károli fordítás szerint rám nézve igen csekély dolog, hogy tőletek ítéltessen meg. Az 1. Korintusi levél 4. fejezet 3. verse. Egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti miképpen ítéltek felőlem, vagy hogy egy polgári bíróság hogyan teszi ezt, sőt, magam sem ítélem meg magamat. Hú, milyen felszabadult ember. Ugye? Tudjátok, ez volt az, ami miatt Pál nem lehetett megállítani. Elmondja a korintusiaknak, hogy amúgy volt 3 hajótörésem, néhányszor halálra ítéltek, megvertek, megköveztek, nem is tudom, falon engedtek le kosárban. Semmi nem számított, nem lehetett megállítani. Miért? Mert számomra egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti hogyan ítéltek felőlem. Vagy hogy egy polgári bíróság hogyan ítél engem. Nem egyszer volt polgári bíróság előtt, ugye? Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Figyeljetek, a vége is fontos. Pál apostol nem ragad bele a... Tudjátok, mit jelent a Saulus, vagy a Paulus? Mit jelent a szó? Ó, én nagyon együtt tudok érezni vele. 170 alatt nagyon könnyű együtt érezni, azt jelenti alacsony, kicsi. Oké? Volt olyan gyülekezet, aki azt mondta róla, hogy hát a megjelenése nem valami megnyerő, a beszéde kicsit unalmas. Emlékeztek? Emlékeztek? Ezt ő maga leírja. És azt mondja, magam sem ítélem meg magamat, mondom más szavakkal, jó mondom, posztmodernül, nincsenek komplexusaim. Nem ítélkezek magam felett, hogy jaj, hát én ilyen béna vagyok, olyan gyenge vagyok, olyan, stb. Ugyanis, itt jön a jó hír, aki megítél engem, az maga az Úr. Jól látom, hogy Pál azt mondja, hogy engem ítél az Úr? Jól látom, ugye? 4. fejezet, 4. vers. Hagy menjek egy picit még vejjel, de csak egy mondat erejéig, jó? És már a végéhez közeledünk. A megítél szó itt egy előtaggal van, egy prepozícióval, előjáró szóval. Nem csak azt mondja, hogy ítél, hanem újra és újra ítél. Igazából, ha egyberakom a krínó ítélet szót azzal, hogy ana, mint újra, vagy alaposan, akkor tudjátok, hogy mi a szótár szerinti jelentése ennek? Azok kedvéért mondom, akik szerint ez a szó nem szerepel a Bibliában, ez olyan ítélet, ami vizsgálattal jár, nyomozással. Szó szerint azt mondja, pontos jelentés, Strong szótárt idézem, alaposan megvizsgál, azaz implikálva kivizsgál, utána jár, átvilágít, kikérdez. Ez itt a vizsgálati ítélet a Bibliában. 1 Korintus 4:4, könnyű megjegyezni, jó? Ez azt jelenti, hogy amikor Isten ítél, figyeljetek, miért vizsgálat? Miért jár együtt vizsgálattal? Mert Isten nem úgy ítél, hogy láttam valamit Facebookon, alá kommentelek, és megvan az ítélet, kap egy lájkot vagy diszlájkot. Hanem Isten azt mondja, hogy megnézem az életedet mindenestől, mindent számításba veszek, a hátteredet, a traumáidat, a családodat, a környezetedet, mindent, ami valaha az életben ért, az egészségi állapododat, mindent figyelembe veszek. Úgy akarlak felmenteni, hogy mindent megteszek érted. És Pál azt mondja, na ettől vagyok ilyen nyugodt. Ezért nem kell megfelelnem. Nem kell megfelelnem a kedves korintusi gyülekezetnek, nem kell megfelelnem a polgári bíróságnak, és igazából még magamat se véleményezem, hogy én milyen keresztény vagyok. De azt is mondja, hogy és nem is ebben vagyok igaz. Aki engem ítél, nem ebből merítem az igazságomat. Nekem nincs. Jézusban van igazságom. Azt mondja, hogy felszabadultam, mert aki engem megítél, az Isten az. Jó kezekben vagyok. Nem ti véleményeztek, kedves korintusiak? Ő véleményez. Az 1790-es években folytatom az idézetet a Britannica enciklopédiából. New Englandben megkezdődött a második nagy ébredés. A nagy ébredés általában kevésbé érzelmes a második ébredés. Nagy ébredésnél általában kevésbé érzelmes második nagy ébredés főiskolák és teológiai szemináriumok alapításához, valamint missziós társaságok szervezéséhez vezetett. Amit Jonathan Edwards és társai egy félelmetes, mennydörgő üzenettel elértek, az csak félig volt rendben. A Bibliából vették a tanításukat. Igen, az Istennek tényleg hatalma van ítélni, de nem mondták el a történet másik felét, hogy az Isten elsődleges jellemzője a kegyelem, a szeretet. Ezt elfelejtették elmondani, és jönnie kellett egy második hullámnak, és amit az enciklopédia nem mond el, mit mond, azt mondja, missziós társaság, jött egy második hullám, és ez főiskolák, teológiai intézmények, missziós társaságok alapításához vezetett, és mondjátok meg nekem, testvérem, és még mire vezetett? Ez a bizonyos második ébredés, aminek el kellett jönni. Amit nem az érzelmi nagy hullámok jellemeztek, hanem aki részese volt ennek, úgy mondja, hogy minthogyha a kiáltást arra az utolsó napra tartogatnánk. Mihez vezetett még a második hullám? Csak missziós társaságokhoz? 1790-es években vagyunk. Segítsetek! Mi történt még ott a következő 30-40-50 évben? Persze, eljutunk egy olyan Krisztusváró mozgalomhoz, amelynek a zászlaján Jelenések 14 alapján az örökkévaló jó hír van. Tudjátok, mi ez az örökkévaló jó hír? Hogy nem a világ, nem Sátán, nem a média és nem a közvélemény, hanem Isten az, aki így szól. Isten az, aki ítél és így szól. Gyertek, törvénykezzünk. A bűneitek skarlátpirosak voltak, ófehérek lesztek. A zászlaján az az örökkévaló jó hír van, hogy az Isten, aki ítél, ezt mondja. Csak én tudom, mi a tervem veletek. Jeremiás 29.11. Így szól az Úr. Jó létet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amit nektek szánok. Amen. Atyánk, mindennél jobb a te kezedben lenni, és nem a világ kezében. Nem mások kezében, nem Sátán kezében. Mi szeretnénk a te kezedbe helyezni magunkat. Te rendelkezz a sorsunk felől. Te legyél az, aki megfelelsz azoknak, akik ellenünk vannak. És te legyél velünk, akik keresünk téged. Atyánk, mi nem keresünk ellenségeket, és nem szeretnénk a te ellenségeid és egymás ellenségei lenni. Atyánk, nem hiába küldted el a te fiadat. A te fiadban megmutattad, hogy a te szándékod, hogy béke jobbat adj nekünk. Szeretnénk, hogyha elvennél minden félelmet, minden rosszindulatú gondolatot, megjegyzést, amit olyan könnyen gyakorlunk egymás felé. Bocsásd meg ezeket, kérünk, atyánk. Nem akarjuk a bűneink terhét hordozni. Köszönjük, atyánk, hogy amikor te haragszol, még az is gyógyító, hogy te nem ránk haragszol, hanem a bűnökre. És hogy a te érzelmeid irántunk egészen pozitívak. Segíts, hogy egy teljesen új és szerető Isten képe alakuljon ki belőlünk. Ronsd le a szívünkben a faragott képeket, a bálványokat, amelyekről azt hittük, hogy az te vagy. Szeretnénk kérni tőled, hogy figyelj végig az úton, ahogy megígérted, egészen a veled való személyes találkozásig. És tudjuk, atyánk, hogy nem lesz meglepetés, mert már itt megismertünk téged, a te fiad nevében és ő általa. Amen.
1: Isten tiszteletünket a 76-os számú énekkel zárjuk. 76-os számú ének első, második, harmadik és nyolcadik versét énekeljük el.

Kedves gyülekezet, szokás szerint először a gyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, én biztosra veszem, hogy otthon hallottatok a szüleitektől, hogy tulajdonképpen a szombatnapot, azt minek az emlékére is ünnepeljük. Annak az emlékére, hogy Isten 6 napon át teremtette a világot, és a 7. megnyugodott és megpihent. Így olvassuk az írásban. És azt is olvassuk, hogy azon a 7. napon a Jóisten örült a teremtés művének, így mondja a Biblia, hogy látta, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. És tudjátok, hogy miért idéztem föl ezt nektek? Mert a Jóisten nekünk példát adott arra, hogy ő befejezte, amit elkezdett, a szépen befejezte a 6. napon, és utána a 7. napon pedig annak örült, hogy amit alkotott, az igen jó. És azért szólok erről nektek, mert tudom, hogy a gyerekek sokszor nem szeretnek befejezni valamit. Olyan türelmetlenül abba hagyják. Például valaki elkezd rendet csinálni a játékok között, egy idő múlva elfárad és úgy hagyja. Elkezd tanulni, aki már iskolás közületek, aztán eszébe jut, hogy milyen jó lenne kint játszani, és nem fejezi be. És én szeretném, ha Jóistennek ezt a példaadását megjegyeznétek, hogy ő szépen és teljesen befejezte a teremtés munkáját, és utána tudott örülni neki, hogy minden, amit teremtett, igen jó. És tudjátok, ha ezt kicsi korotokban elhatározzátok, hogy sose hagytok abba semmit, hanem addig szeretnétek befejezni, amit elkezdtetek, amikor már örülni lehet, hogy befejeztem, és szépen fejeztem be, és örülni lehet annak, amit elvégeztem. Gyerekek szeretik a zenetanulást is abba hagyni. A szülők rábeszélik, kicsit elkezdik, aztán egy idő múlva abba hagyják. Aztán felnőtt korukban mennyire bánják, de kár volt. Ezért szeretnélek titeket biztatni, gyerekek, hogy soha semmit ne hagyjatok abba, amíg be nincs fejezve, szépen befejezve, és örülni lehet, hogy elvégeztem, és jól elvégeztem. A szombatnap erre is emlékeztessen titeket mindig, és kívánom, hogy hétközben is jusson ez eszetekbe. Tehát látta Isten, hogy amit teremtett, igen jó. Ezt ti alkalmazzátok így, hogy addig nem nyugosztok, amíg látjátok, hogy amit elvégeztem, az jó, annak örülni lehet, az be van fejezve. Menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét példabeszédek könyvéből olvasom, példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetéből olvasom az 5. és a 6. verset. Tehát példabeszédek könyve 3. fejezetéből az 5. és 6. verset idézem. Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Kedves gyülekezet, egy nagyon jól ismert ige ez, de én most a hangsúlyt különösképpen szeretném a 6. vers ígéretére tenni, ahol azt olvassuk, minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. De ez csak akkor van, ez csak akkor érvényesül, ha az előző feltétel is megvan, hogy bizalmad van az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére nem támaszkodsz. Én nem tudom, hogy mi támasztjuk-e ezt az igényt úgy a hétköznapokban is, hogy én szeretném minden utamban Istent megismerni. Szeretném azt a megnyugvást, hogy ő igazgatja az én útjaimat. Mi emberek nehezen tudunk szabadulni egy téves istenképtől. Ez a téves istenkép, ez úgy fest, hogy hát igen, Isten a nagy dolgokkal foglalkozik, és hát mikor nagy bajba vagyunk, vagy nagy gondunk van, akkor helyes az Istenhez fordulni és segítségül hívni őt. De azért úgy gondoljuk, hogy az életünk legnagyobb részét azt azért a saját belátásunk, a saját felfogásunk szerint kell folytatni. És szinte nem is merjük elhinni, hogy az a hatalmas, végére mehetetlen bölcs Istenek az egész világ mindenséget teremtette és fenntartja, kész ezt teljesen, minden utunkban megismerjük őt.
és hogy ő igazgassa a mi útjainkat és a lépéseinket. De a Jóisten nem adott volna ilyen ígéretet, ha nem lenne rá szükségünk. A régi egyházi tanító, Augustinus vagy Águston, ő mondta, kelepcékkel teljes, szörnyű erdő az élet. Tehát, mint egy madárnak vagy egy vadnak a csapdákkal telerakott erdő, nekünk olyan a földi élet, kelepcékkel teljes, szörnyű erdő. És valójában a mi emberi bölcsességünk kevés ahhoz, hogy ne csináljunk óriási hibákat, ne okozzunk nagy károkat magunknak és a másoknak is. És a lelkiismeretes embernek sokszor nem is tudni, melyik a nagyobb baj. Magának okozott kár, másoknak okozott kár. Tehát itt az emberi bölcsesség kevés. És ezért azt mondja az ige, hogy ez nem feltétlenül érvényesül, de egy ajánlat, egy lehetőség nekünk. Mert ezt is nehezen értjük meg, hogy Istenben egy parányi erőszakosság nincs. Ő annyira különbözik tőlünk emberektől, annyira vigyáz arra, hogy a mi szabad választásunkat a legkisebb mértékben se sértse. Mert néha azt mondanánk, hát miért nem ragad meg engem az Isten, aztán ami jó tegye meg. Sokáig dolgoztam alkoholbetegekért, és akkor emlékszem, szenvedélyesen mondta egyszer egy ilyen klub beszélgetésen valamelyik, hát vegye ki Isten a kezemből a poharat, megköszönöm neki. De nem teszi meg, mert ő tudja azt, hogy ami ebben egy pici kis kívülről való rákényszerítés, rábuzdítás van, az ellen a szívünkben úgyis lázadunk, és azzal nem tudunk igazán azonosulni, és annak nem lesz erkölcsi értéke, és nem leszünk boldogok benne. Ezért az Isten felajánlja nekünk szeretettel azt, hogy a bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál. Ha ezt megteszed, akkor ő, megteszük, akkor ő kész arra, hogy minden utunkban lássuk, hogy ő igazgatja a mi útjainkat. De ehhez tényleg csak arra van szükség, és csak az az ember tudja megtenni, akinek teljes elméjéből bizalma van Istenben. Hangsúlyozom, teljes elméjéből, nem az érzelmeivel, hanem az értelmével is meggyőződött arról, hogy kicsoda az Isten, meggyőződött az Isten ígéretek megbízhatóságáról, meggyőződött az Isten erkölcsi lényéről, és ezért a teljes súlyával, a teljes elméje meggyőződésével tud bízni az Istenben, és tud bizalmatlan lenni a maga értelme iránt, és meggyőződött arról, hogy erre a segítségre van szüksége, akkor ő igazgatja a mi utunkat, és minden utunkban megismerjük. Az is egy olyan csodálatos ígéret az Efézusi levélben, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Megkérdezem mindenkitől, jó dolog jót cselekedni? Nincs tisztább öröm a világon annál, mint mikor tudom, hogy most valami jót cselekedtem, most ez, hogy így mondjam, jól sikerült, ez most egy tiszta, egy igaz cselekedet volt, ennek a jó gyümölcsei azonnal láthatóak. És azt mondja az írás, hogy a mi életünk gazdag lehetne jó cselekedetekben, mert Isten mindegyikünket személy szerint ismer, és mikor egy ember őt megismeri, az újjászületés, a megtérés tapasztalatában részesítheti. Az Istennek már előbb elkészített tervei vannak arra, hogy ő milyen jó cselekedeteket valósítson meg az élete folyamán. De itt is figyeljük meg, hogy ott a vége, hogy mi azokban járjunk. Vagyis ez egy nyitott kérdés. Az a kérdés, hogy mi fogunk ezekben járni. Hogy mi akarjuk ezeket a jó cselekedeteket megvalósítani, mert ismétlen még egy parányi ráerőltetés sincs az Istennél. A szabadságunk teljes, de az ajánlata komoly. És egy másik igét is idéznék meg, ami megint csak ilyen bátorítóan hangzik, Ézsaiás könyvében, a 26. fejezetben találjuk. Azt mondja Ézsaiás proféta által Isten, hogy az igaznak útját ő egyenesen készíti. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem érik nehézségek, megpróbáltatások, erre még a saját jellemfejlődésünk miatt is nagy szükségünk van sajnos, de és ezen a világon nincsen békesziget, itt a jó és a gonosz küzdelme szüntelen zajlik, de azt jelenti, hogy saját hibánkból nem csinálunk kanyarokat és kitérőket, és az Isten egyenes utat készít nekünk, hogy célba érkezzünk, hogy az üdvösségre elkészüljünk, az örök élet ajándékát visszakaphassuk.
Tehát Isten egy nagyon egyenes utat készít nekünk, ami ha mi követünk, akkor biztosan célba érünk, és az életünk véges végig jó cselekedetekben zajlik. Aztán van egy másik ige, amelyik azt mondja, hogy a görbe utakra tévedezünk. Ugye? Tehát mi emberek viszont ettől az egyenes úttól, amit Isten elkészített nekünk, hajlamosak vagyunk görbe utakra tévedezni, de hát, hogy így mondjam, ezt az egyenes utat elrontani, amit Isten nekünk készített, hogyha elfogadjuk és igényeljük, hogy ő igazgassa a mi útjainkat. De nem szeretnék erről tovább elméletileg szólni, hanem gyakorlati példán Pál apostol élete által szeretnék rámutatni arra, hogy ez hogy működik. Természetesen nem fogunk egy teljes életrajzot részleteiben megbeszélni, de egy néhány mozzanatot szeretnék az életéből kiemelni. Gondolom, hogy akik itt jelen vagyunk, nagyjából talán minnyájan is ismerjük Pál apostol megtérésének a történetét. Tudjuk azt, hogy amikor a saját maga írja, öldökléstől lihegve ment, hogy Damaszkuszban, ugye a távolabbi Szíriában is, az ottani zsidó közösségben előállítsa azokat, akik Krisztusban mernek hinni, és őket megkötözve vigye Jeruzsálembe, akkor ugye ez a nap fényességét meghaladó világosság sugározta körül az úton, hallotta a kérdést, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Visszakérdezett, ki az, aki szól? Ugye az utal arra, hogy ő látomásban is mintegy látta, és elhangzott, hogy én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. De még egy titokzatos kis mondat hozzákapcsolódott, nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Sajnos a egyes bibliákban ez tévesen így szerepel, hogy az ösztön ellen rugódoznod. Vigyázat, nem ösztönről van szó, az eredeti görög szövegben világos, hogy miről, ösztöke. Az ösztöke, talán mi már itt városi emberek nem nagyon tudjuk, egy hosszú hegyes bot, amivel megszokták böködni az állatok oldalát, hogy a csordában haladjanak szépen egyenesen a megfelelő irányban. És ez az ösztöke egy csodálatos hasonlat arra, hogy a Jóisten anélkül, hogy erőszakot gyakorolna, azért ad nekünk ilyen kis jelzéseket ezzel az ösztökével, azzal se sértik föl az állatok oldalát, csak egy kicsit terelik a helyes irányba. A Jóisten is terel minket ilyen ösztökével abba az irányba, ami nekünk a legjobb, de az ember, ahogyan Pál apostol is tette, hajlamos az ösztöke ellen rugódozni, és nem engedni ennek az ösztökének. És felteszem azt a kérdést, hogy Pál apostol, aki főleg erről a mondatról győződött meg arról, hogy vele tényleg isteni lény beszél, mert az életének ezt a titkát a világon senki nem tudhatta az Istenen kívül, hogy ő valójában azért veti bele magát olyan heves üldözésbe a keresztények ellen, mert gyakran érez lelkiismereti késztetést, és néha úgy világosodik meg neki, hogy ez mégis igaz ügy, és ezek igaz emberek, és tényleg Jézus volt a messiás. De ő ezt elfojtotta magában, rugódozott ezzel az ösztök ellen. És én most azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ez bűn volt Pál apostol részéről, vagy nem volt bűn? Ugye, nem is olyan könnyű a kérdésre válaszolni, mert maga Pál apostol is írja, hogy ő tudatlanságban cselekedett, és olvassunk olyat, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Azt is írja, hogy azért cselekedett így, mert ő szerfelett rajongott az atyai hagyományaiért. Tehát hihetetlenül tisztelte a Sanhedrin tagjait, aminek maga is tagja volt is. Hát ő ezekért rajongott. De Pál apostol azért fölmentette magát. Máshol azt olvassuk, hogy azt is mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én, mert háborgattam az Isten egyházát. És gondoljunk csak bele abba, hogy tényleg Pál apostol nem egy látványos nagy törvényszegést követett el, mondjuk, hogy a 10 parancsolat valamelyik erkölcsi parancsolatát áthágta, de gondoljuk meg, hogy a következményei megvoltak. Mert miket ír le? Azt írja le, hogy ő idegen városokig kergette a Krisztus követőit. Azt írja le, hogy ő felettébb dühösködve ellenük káromlásra kényszerítette őket. Aztán azt írja, még tovább fokozza, hogy mikor elítéltettek szavazatával a halálra ítélésükhöz hozzájárult, mivel ő többes számba mondja, úgy látszik, nem is csak Istvánéhoz. Akkor most akkor milyen következményei voltak ennek?
És ezért mondja azt, hogy én a bűnösök között első vagyok, nem vagyok méltó, hogy apostolnak hivatassam, mert én mennyi szenvedést okoztam ártatlan embereknek. Én milyen gonosz dolgokat cselekedtem a Krisztus neve ellen. Tehát ebből azt a tanulságot vonjuk le, hogy nem is kell az, hogy az ember magát a 10 parancsolatot, annak valamelyik paragrafusát látványosan és botrányosan áthágja. Elég a görbe útra tévedéshez ennyi is, hogy az ember az ösztöke ellen rugódozik, és már annyira más irányt vehet, amivel nagyon nagy kárt tesz magának is, de nagyon nagy kárt tesz másoknak is. Tehát az ember bölcsességehez az úthoz nagyon kevés. És felteszem utána azt a kérdést, hogy vajon Pál apostollal kapcsolatban volt-e Istennek előre elkészített terve? Ő egész idáig egy haragos, heves üldöző volt. De amikor ő a megtérésre jutott, mert ekkor Pál apostolnak már csak egy kérdése volt, és ezt a kérdést külön emeljük ki, mert miután ezt hallotta, ő már csak egyet kérdezett. Tehát elhangzott a válasz, hogy én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Az apostolnak már csak, a leendő apostolnak már csak ennyi szava volt, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ugye érezzük, hogy ez olyan, mint mikor valaki letette a fegyvert, vagy feltette a kezét, és már csak egyetlen egy kérdése van, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És valahogy ez egy meghatározó kérdés, és szerintem mi ott rontjuk el az életünket, és nagyon sok igaz, jó szándékú ember is ott rontja el az életét, hogy túl ritkán tesszük fel ezt a kérdést. Ugye szoktuk mondani, hogy a mi atyánknak van egy kérdése, amit nagyon hajlamosak vagyunk átírni, tudnélik azt, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, azt inkább úgy, hogy legyen meg az én akaratom. És Jézusnak azt az imáját ritkán vesszük példának, hogy mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez sokszor inkább nálunk úgy fest, hogy Uram, igen, akarom a te akaratodat, tudom, hogy igaz vagy, tudom, hogy jót akarsz, de azért mégis inkább az én akaratom legyen meg. És ezekkel ennyi elég, nem kell durva bűnöket elkövetni, ennyi elég, hogy azt az egyenes utat görbévé tegyük, ennyi elég ahhoz, hogy károkat okozzunk magunknak és másoknak. És az igazi biztonság az, ha teljes elménkből bizalmunk van benne, ha az életünknek a vezérfonala ez a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, ezt nagyon sűrűn tesszük fel, és minden utunkban megismerjük őt, és tapasztaljuk, hogy igazgatja a mi útjainkat, akkor elfog a nyugalom, akkor elfog a biztonság, mert látjuk, hogy ő igazgatja a mi utainkat. És feltettem ugye a kérdést, hogy vajon Istennek erre az időre volt-e kész terve. Ugye azért könyörült a Pálon, mert tudta, hogy ő lelkében igazából egy igazságszerető és igazságra vágyó ember, és megállította ebbe a rugódozásban. És mi is nagyon hálásak lehetünk, ha sokszor az életünkben elkövetünk egy ilyen hibás rugódozást, és hogyha Jóisten valahol, mert látja, hogy az igazi indítékaink azért mások, valamivel megállít ezen az úton, és megszólít, hogy ne folytass tovább ezt az ösztök elleni rugódozást. És Istennek volt-e erre az időre kész terve? Noha eddig Pálnál semmi a világon nem mutatott arra, hogy külső szem semmit nem láthatott abból, hogy ő igazából kicsoda, és pont az ellenkezőjét lehetett leolvasni. Szeretném idézni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, hogy amikor ugye ezután a damaszkuszi élmény után őt megvakulva a nagy fénytől úgy vezették be kézen fogva Damaszkuszba, és amint írja, őt 3 nap nem evett, nem ivott, csak forgott vele a világ, hogy ő micsoda hibát követette el, és micsoda károkat okozott, és hogy ő mit is cselekedett, akkor a 3. napon Isten hozzá küldött egy Anániás nevű damaszkuszi keresztényt, és megbízta őt azzal, hogy milyen üzenetet közvetítsen Pálnak. Ugye először ez az Anániás tiltakozott, hát azt mondja, hova küldesz, hát ezt minden hallottuk, hogy ez milyen, hogy milyen üldöző, hát ha kezei közé küldesz engem, és Isten
lecsitította őt, és azt mondta, hogy csak hallgass a szavamra, és csak menj el. Őt most úgy találod, hogy imádkozik. És így olvasom a 15. verstől. Mondta pedig néki az Úr: eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. És én megmutatom néki, hogy mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Szeretnék feltenni egy kérdést. Benne volt ebben a Pál egész további életútja, mindazok a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számára elkészített? Isten már ekkor tudta, hogy pogányok apostola lesz, hogy királyok előtt fog tanúságot tenni róla, Izrael fiai előtt is hatalmas tanúságot. Ezt Isten mind tudta. Ezek a jó cselekedetek előre el voltak készítve. De van itt valami, ami zavarhat bennünket, hogy azt is mondta, hogy megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. És itt megint felmerül egy kérdés, hogy vajon ezt most büntetésből kapta Pál, ezeket a szenvedéseket? Mert hát tudjuk, hogy az élete vége mártírhalál volt, és egy helyen föl is sorolja, hogy ő a zsidóktól 5-ször kapott egy hiány, 40-et, megkövezték. Mi mindenem ment át, hihetetlen mennyiségű testi és lelki szenvedés, és a végén a mártírhalál. Hát vajon az Isten büntette őt, hogy ezért kell neki a nevéért szenvedni, mert valamikor ő is szenvedést okozott másoknak, és most ezt úgymond visszakapja. Ezt teljességgel kizárhatjuk, abszolút kizárhatjuk, hiszen Anániás által azt is üzente neki az Isten, hogy most mit késedelmezel, kelj fel, keresztelkedjél meg, lemosván bűneidet. És ez egy csodálatos kifejezés, lemosván bűneidet. Ez azt jelenti, hogy Isten teljesen egy összegben megbocsátotta az előző élete minden végét. És Istennél nincsen ilyen, hogy adok és visszaveszem. Adok egy teljes bűnbocsánatot és visszaveszem. Ő nem olyan, mint az emberek. És Pál apostol meg is győződött arról, hogy az ő korábbi életére, annak minden rosszra, amit ő tett Krisztus tanítványai ellen, azokat majd az Isten fordítja jóra, azokat a sebeket majd az Isten, ő vállalja magát.

Az Isten, ahogy a Biblia fogalmaz, leperli a lelkünknek perét azzal, hogy megengedi, hogy az ember olyan élethelyzeteken menjen át, amelyekben kinyilváníthatja a hűségét, és az összes vádnak el kell némulni ő ellene, és az Isten ellen is. És gondoljuk meg, hogy vádolhatta Sátán a Pált meg Istent, hogy na ez kap kegyelmet, hát hol van itt az Isten igazsága? Hát ennek egészen más járna. De amikor ugyanez a Pál önként és szeretetből kész volt bármit vállalni a Krisztus nevére, ugyanolyan szenvedéseket, amelyeket ő okozott másoknak, akkor felteszem azt a kérdést, még ma ami vád megmaradhatott, teljesen elnémította az összes vádat, mind Pál ellen, mind Isten ellen. És így van az, hogy az Isten nagyon kegyelmes, ő nem fog kiejteni minket, ha a görbe útra tévedezünk az egyenes útról, ha még csak nem is direkt törvényszegéssel, de egy ösztök elleni rugódozással valahol kisiklatjuk az életünket rossz irányba. A kegyelme, a szeretete utánunk nyúl, de begyűjtünk magunknak és másoknak felesleges szenvedéseket, amire nem lenne szükség, amit el lehetne hagyni, amit el lehetne kerülni, hogyha mi teljes elménkből bizalmunk van az Istenben, és tényleg arra tartunk igényt, hogy ő igazgassa a mi útjainkat. Aztán szeretném kicsit folytatni még tovább. Ugye említettem, hogy ezután Pál életének ez volt a mottója, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és azon nyomban kész volt Krisztus tanúságtevője lenni, és rögtön látta azt a hatalmas ellenállást, ami vele szemben is megnyilatkozik, hogy először ott mindjárt Damaszkuszban, hogy emlékszünk, úgy kellett egy kosárba, titokba éjjel a várfalon át lebocsátani, mert megölték volna. Aztán ugyanezt történt Jeruzsálembe évekkel később, és onnét is menekülnie kellett. Ugye először a keresztények nem ismertek vele szóba állni, mert ugye ők még nem tudták a Pálba végbe ment nagy változást. Egy bátor ember volt, Barnabás, aki maga mellé vettél Pált, meghallgatta, meggyőződött a tapasztalatai hitelességéről, és őt aztán szeretettel befogadta a keresztény gyülekezet. De viszont ott is olyan gyűlölet lángolt fel ellene a Krisztust megtagadó zsidóság részéről, hogy azt tanácsolták neki, hogy menjen el Tarzusba, a szülőföldjére, tűnjön el a szem elől egy időre, mert ez a gyűlölet olyan heves ellene. És itt megint szeretnék rámutatni egy törvényszerűségre. Néha az életünkben vannak olyan időszakok, amik olyan kavargósak, viharosak, és úgy tűnik, mintha úgy elveszett volna a fonal. Olyan értetlenül állunk, és azt mondjuk, hogy most ez mire jó, vagy mi lesz ebből a kibontakozás. Hát most összezavarodott az életünk, és mintha az Isten hagyna egy ilyen sötét zsákba vergődni, és azt gondoljuk, hogy ilyen emberi gondolatok jönnek, ilyen kísértő gondolatok, hogy hát most én nem is tudom, mi lesz az én jövőmmel, vagy a további utammal, itt most nem látom sehol az isteni gondviselést. Nem szabad az ilyen kísértő gondolatnak engedni, mert Isten soha nem ejti ki a kezéből az életünk fonalát. Amíg mi benne bízunk és kérjük, ez kizárt dolog. Ugye látjuk, hogy Isten úgy előkészíti a dolgokat. Valamikor Barnabás mutatta be a jeruzsálemi gyülekezetnek, és mikor ez a Barnabás elment Antiókiába, és ott látta a pogányok körében támadt hatalmas érdeklődést, azonnal fölmérte, hogy ide pont olyan segítségre, pont olyan munkatársra van szükség, mint Pál. És elment érte Tarzusba, is hívta. És amikor ebben a teljesen pogány városban, pogányok között kellett dolgoznia, szerintem Pálnak rögtön eszébe juthatott, hogy helyben vagyok, mert ezt mondta az Isten, hogy a pogányok között legyen az ő tanúságtevője. Megismerhette az ő útjában az Isten kezét, hogy arra tereli őt pontosan, amit előre kijelentett, hogy azokat a jó cselekedeteket töltse be, amelyeket előre mondott. És annak a közbelső időnek is megvolt a funkciója Pál ige tanulmányozásában, gondolkodása beérlelődésében, szolgálatra való felkészülésében. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy Isten soha se ejti ki az életünk fonalát a kezéből, soha sem zavarodik bele abba, hogy az egyenes útra hogy terelje minket, és hogyan vezessen minket. És azután azt olvassuk a továbbiakban, hogy bár sok küzdelemben volt része, de hatalmas tapasztalatokban is. És megkérdezem, amikor végezte a szolgálatát a pogányok apostolaként, tényleg így volt, hogy minden útjában megismerte őt? Tényleg így volt, hogy Isten igazgatta az útjait?
Ugye emlékeztetek,

0: Ez az az eset, amikor ott van Troásban, ugye a kikötő városban, a boszporuszi szorosnál, most vannak úti tervei, gondolkozik emberileg, hogy erre menjen, arra menjen, de így mondja, hogy nem engedte őt a lélek. És valamilyen akadályok jelezték, az ösztökét érezte, hogy másfelé tereli az ösztöke. És akkor álmában megjelenik neki egy macedón külsejű férfi, és azt mondja, jöjj át Macedóniába, és légy segítségül nékünk. És olyan szép az a mondat a Bibliában, azt mondja, azonnal megértettük, hogy oda hívott minket az Isten. Ezek olyan szép pillanatok az életünkben, amikor hirtelen megértjük, hogy az Isten erre küld, hogy az ösztöke erre terel. És aztán gondoljunk arra, hogy micsoda élményei voltak ott a Filippiben, ugye az első európai városban, ahol dolgozott. Hát kegyetlenül megverték, börtönbe zárták. De mit ért ez az egész, mint a lefutó víz, mikor az Isten egy földindulással megnyitotta a börtönük ajtaját, mikor megtért a börtönőr és a családja ennek hatására, mikor végül tőlük bocsánatot kérve és őket megkövetve kísérték ki a város méltóságai a városból. Tehát az Isten, amikor megengedett ilyen nehézségeket, azt hatalmasan jóra fordította. És én biztos vagyok, hogy Pál semmiért nem adta volna oda a Filippi beli tapasztalatát a belerejtett szenvedésekkel együtt. De még mielőtt ez a szabadítására való csoda történt volna, és még ezzel, még emberek megtérésével meggazdagítva a szabadulás, már előtte is azt olvassuk, hogy énekelt a társával együtt a börtönben, abszolút nem volt elcsüggedve. Mert ő tudta, hogy neki az Isten mondta, hogy menj erre, menj Macedónia felé. Ő megértette, hogy Isten elküldi. Ha az Isten útja, akkor nem kell elcsüggedni, ha akármi történik ezen. Aztán később Korintusban is olvassuk, hogy szinte az Isten úgy lépésről lépésre vezette. Megszólította és azt mondta, hogy szólj és ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Mikor ebben az üllött kikötő városban a nehézségeket látva elcsüggett volna, akkor az Isten mondta, csak menj előre, nekem sok népem van ebben a városban, és így tovább sorolhatnánk. Aztán megint látunk egy érdekes mozzanatot Pál életében, ez már a pogányok apostola szolgálatát nagymértékben teljesítette, és már megvoltak a tervei, meg is írta a római gyülekezetnek, hogy hozzájuk készül, és onnét meg Hispániába, ugye ma is Spanyolország. Tehát megvoltak, őt hajtotta ez, hogy ő a pogányok apostola, és neki új és új területekre kell menni, de megírta a római gyülekezetnek, de előbb még mindenképpen le kell mennie Jeruzsálembe. És azért kellett lemennie Jeruzsálembe, mert volt egy nagyon bántó dolog, az, hogy a jeruzsálemi apostolok és vének bizonyos úgynevezett judaista tanítók befolyása alá kerülve kifogásolták Pálnak a munkáját, és ő tudta, hogy amíg ez a konfliktus meg nem oldódik, addig neki nem lehet nyugta, ez így egészségtelen, helytelen, és úgy szeretett volna tovább menni Róma is, a még távolabbi céluk felé, ha ez a dolog rendeződik. És ott Pál apostol az életében megint elkövetett egy jó szándékú hibát és tévedést, és ennek is megvannak a hatalmas tanulságai. Mert azt olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyv 21. fejezetében, hogy mikor ő megérkezett Jeruzsálembe, akkor összegyűltek mind az apostolok, a vének, a jeruzsálemi gyülekezet vezetői, akik sok ezren voltak, nem volt egy kis gyülekezet ez, és meghallgatták az ő tapasztalatait, és így olvassuk a Bibliában, a 20. versben, azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat. És utána viszont ezt mondták. Látod, atyám fia, mely sok ezren vannak zsidók, akik hívőké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felület pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod. Azt mondván, hogy nem etéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokasságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt miveld azért, amit néked mondunk. Nem is olvasom most tovább, majd csak saját szavaimmal összefoglalom. Tehát egy ilyen szomorú dolog történt, ez már az az idő volt, mikor az első szeretet kezdett tünedőzni az ős gyülekezetben, és lám még apostolok vének is gyanakvás keltéseknek a hatása alá kerültek, És ugye hozott korábban az apostoli zsinat egy olyan határozatot, hogy a pogányoknak nem kell az ószövetségi törvényt megtartani, amelyek eleve csak a megjobbulás idejéig voltak, ugye Izrael számára bizonyos pedagógus törvények, és ezen nem is változtattak, de ezek a úgynevezett judaista tanítók, ezek azt vallották, de a zsidóknak azért meg kell tartani. És ebben a zsidóból lett keresztényeknek. És ebben benne bujkált az, hogy azért ők mégis egy választott nép, mégis valami többletet teljesítenek, és valami többletkiváltságuk van. Noha Isten megmondta, hogy nincs többé válaszfal, Krisztusban nincs többé se zsidó, se görög. Ezt Pál apostol kristálytisztán látta, meg is fogalmazta, de ezek a judaista tanítók ezt nem értették. És nagyon jellegzetes ez a mondat, amit mondtak, ez mindig az egyházi tekintélynek a tipikus magatartása, most te azt csináld, amit mi mondunk. Ez mindig helytelen. Még Isten sem teszi ezt velünk, ő mindig megmutatja, hogy merre, és felajánlja, hogy válasszunk. De könnyen elhangzik, és már az ősgyülekezetben is elkövették ezt a hibát, most te azt csináld, amit mi mondunk. És ez a tanács rettenetesen rossz volt. Mert azt tanácsolták neki, hogy vannak ilyen nazireus fogadalmat tett férfiak, és ugyanígy ő közvetlenül nem mutat be áldozatot, de volt egy ilyen gyakorlat, hogy lehetett az ő áldozatukat fizetni, mint egy támogatni az ő fogadalom tételük befejezését, és hogy hát a Pál erre vállalkozzon, és hogy ezzel bizonyítsa azt, hogy ő maga is úgy jár, hogy a törvényeket, ezeket a valójában már lejárt törvényeket megtartja. Hiszen amikor a templomkárpit kettéhasadt Krisztus halála pillanatában, ahogy a dánieli profécia is mondja, ezzel Isten véget vetett az áldozatoknak, ez pedig az áldozati rendszerrel függött össze, és Pál apostolnak kristálytiszta volt, hogy ezek az áldozati szertartások többé nem érvényesek. Ezek lejártak, és ott vívódott, és ez egyszer mégis az elveit félretéve azért, hogy békesség legyen, és azért, hogy ezt a konfliktust feloldja, engedett ennek a szónak, hogy most te pedig azt cselekedd, amit mi mondunk. És a saját lelkiismereti meggyőződése ellenére vállalta ezt. És hát a történet vége ismert, ebből egy óriási baj lett, mert ugye a Pál ellenségei majdnem megölték ott őt, és azzal vádolták, hogy görögöt vitt be a templomba, és halálfia. És nem tudom, hogy mit éreztek azért ezek a jeruzsálemi apostolok és vének, amikor a Pál szolgálatát ez megakasztotta, hogy az ő tanácsukra vállalta ezt meggyőződés ellenére. De megint szeretnék egy törvényszerűségre rámutatni. Pál rettenetesen bántotta utána nyilván, hogy ő most az egyszer nem kérdezte meg elég világosan, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hanem csak a nagy jó szándékában, hogy feloldja ezt a konfliktust, belement ebbe a kompromisszumba. És gondoljuk el, hogy ő neki ott voltak a tervei, hogy megy Rómába, megy Hispániába, és ehelyett most egy ilyen tevékeny ember börtönbe kerül, sőt úgy nézett ki, hogy fogadalmat tesznek a megölésére, és a zsidó keze közül, a gyűlölködő ellenségei keze közül nem fog életbe kikerülni. És itt szeretnék megint megmutatni egy ígét, az apostolok cselekedetei 23. fejezetének a 11. versében olvassuk. Mikor ő ezekkel vívódott, akkor így olvassuk az írásban. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr mondta, bízzál, Pál, mert amiképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Azért milyen kegyelmes az Isten. Most sem egy durva törvényszegés, nem egy emberi hibát, csak egy emberi hibát követett el Pál. És én mindig emlékszem az egy régi bibliai tanítómnak a mondására, és vigasztalásul itt is szeretném mindenkinek elmondani. Azt mondta, ami jó szándékú tévedéseinket Isten helyrehozza. De ugyanakkor lássuk azt, hogy a jó szándékú tévedések is veszélyesek. Hogy annyira érzékeny dolog ez, hogy az ember pontosan kövesse az isteni tervet. Mert Pál apostol is egy jó szándékú tévedést követett el, de ennek messze menő következményei lettek. De mivel az Isten tudta, hogy jó szándékú volt a tévedés, ezért nem hagyta őt magára, hanem megszólítja, és azt mondja, hogy bízzál, És ami Pált izgatta, hogy Róma és az ő további munkája, azt mondta, Rómában is bizonyságot fogsz tenni felőlem. És hogy az Isten vele van. És most ő ugyan csinált egy kis kanyart, de az Isten fogja tovább vezetni őt az egyenes úton. De minden esetre mutatja azt az óriási felelősséget és kockázatot, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy minden utunkban megismerjük az Istent, és folyton tegyük fel a kérdést, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hogyha lehet, még jó szándékú tévedésre csúszom be, mert annak is megvannak a maga következményei. És ezután már csak nagyon röviden szeretnék utalni a folytatásra, hogy mennyire ez az isteni ígéret teljesedett, hogy Isten vele van. Tudjuk, hogy aztán egészen más úton került Rómába, mint szabad emberként mehetett volna, fogolyként, de ennek az útnak a tanulságai is hatalmasak. Először is egy olyan viharba kerülni, ugye hát tudjuk, hogy vannak a tengeren viharok, de ahol sok napon át se napot, se holdat, se csillagokat nem láttak, és egyre növekedett a vihar, én azt gondolom, hogy az a bizonyos ős ellenség, aki természeti erőkbe is bele tud nyúlni, ha másképpen nem, akkor így szerette volna Pált elpusztítani, hogy az Isten terveit keresztezze. De tudjuk, hogy amikor, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, amikor ez így történt, akkor az Isten felhasználta Pált arra, hogy fogoly létére szinte ő lett a hajó parancsnoka, mert az Isten őt tanácsolta, és mindig mondta, hogy mit tegyenek, és megmondta az egész hajó utas csapatának, ugye a foglyoknak, katonáknak és mindenkinek, hogy Isten neki kijelentette, hogy ne féljen, mert senki se fog elveszni, csak a hajó. És azt mondta, hogy Isten ajándékul adja neked mindazokat, akik a hajóban utaznak. Ez is egyetlen igaz emberért sokszor Isten egy egész nagy embercsoportot megment. És mikor aztán tudjuk, hogy végül Málta szigetére verődtek, pont úgy, ahogy az Isten Pálnak kijelentette, hogy senki se veszett el, csak a hajó. Akkor, mikor ott ugye a nagy tüzet rakták, hogy ott velegedjenek a tengerből kikerült ázó-fázó emberek, akkor rátapadt egy viper a kezére. Erre is lehet azt mondani, hogy véletlen. Hát a melegből előjött és rátapadt a kezére. De én azt hiszem, hogy az a nagy küzdelem mindenben benne van. Valószínű, hogy ez az ős ellenség még mindig jön. Hogyha nem tudta a saját honfitársai közül való ellenségei által elpusztítani, ha nem tudta a vihar által elpusztítani, akkor most pusztítsa el a vihara. És suttogták is ott az emberek, hogy ez az ember biztos valamilyen gyilkos, és ha tengerből ugyan megmenekül, de az isteni bosszú nem hagyja, és csak el kell vesznie. De egyszer csak azt látták, hogy miután ő berázta a tűzbe a viperát, nemhogy holtan esne össze, hanem az égvilágon semmi baja nincs. Azt mondja az írás, hogy akkor a szigetlakók megváltoztatták az értelmüket, és Istennek gondolták, hogy a viperamarás sem ártott neki semmit. És megkérdezem, milyen bátorítások voltak ezek Pálnak magának? Mennyire tudta, hogy az Isten vele van? Mennyire tudta, hogy ez az Isten útja, hogy ő igazgatja az ő útjait? És nem tud semmi ellenség ártani neki ezen az úton. Aztán olyan szép az, amikor olvassuk a Bibliában, hogy amikor megérkeztek, kikötöttek Itáliában, és nem Rómában, hanem egy lejjebb lévő kikötővárosban, és oda elé jöttek Rómából a keresztények üdvözölni, akkor azt írja, hogy Pál vigasztalást, erőt és bátorságot vett. Látta az Isten munkáját, és utána milyen boldogan írta, hogy még a testőrség házából való között is nagy számú a megtérés, és ő szabadon prédikálhatott Rómában a tulajdon szállásán 2 esztendőn át, noha fogoly volt, de ami neki az élete volt, az evangélium prédikálása, azt folytathatta. És azt is tudjuk, hogy ha mártír halállal is végződött az élete, de ez egy diadalmas vég volt, és erről tanúskodik az utolsó nevezetes vallomása, amit a Timóteushoz írt 2. levél megörökít. És én szeretném, ha ebből mindnyájan megértenénk azt, hogy ne ezt a gondolkodásmódot kövessük, hogy hát igen, Istenre én igényt tartok, és hát azért nagy sorsfordulókon őt segítségül hívom, hanem lássuk meg azt, hogy kelepcékkel teljes szörnyű erdő az élet tényleg. És még a nem durva törvényszegések, még a nem szándékos hibák is ezen a hihetetlen érzékeny dolog ez, ha csak az ösztök ellen egy kicsit rugódozunk, vagy csak elmulasztjuk megkérdezni, hogy ebben az adott dologban mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Már szenvedéseket gyűjtünk be fölöslegesen, már kárt okozunk magunknak, és kárt teszünk másoknak is. Az Isten pedig kész arra, hogy igazgassa a mi útjainkat, kész arra, hogy azon az egyenes úton vezessen a célba. És különösen gondoljunk arra, hogy az emberi történelem végén, Jézus visszajövetele előtt, milyen hihetetlen értéke van az időnek. És mennyire kockázatos az, hogy mi az ösztök ellen rugódozzunk, vagy valahol egy rossz döntést hozzunk. Szóval mennyire csak az kívánatos, hogy azokban a jó cselekedetekben járjunk, amelyeket Isten számunkra előre elkészített. És hogy bennünk ott legyen ez az igény, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, milyen jó cselekedeteket készítettél számunkra, és én nem akarok görbeutakra tévedezni, nem akarok a magam feje után menni. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy teljes elménkből megtanuljunk bízni, és ezzel egyidejűleg a magunk értelmére nem támaszkodni, nem bízni a magunk ítélő képességében, nem bízni a magunk akarat erejében, mert meghaladja az a feladat, hogy mi egyenesen és biztosan a kikötőbe érjünk a mi képességeinket. Az Isten viszont szeretettel ígéri, hogy ha mi hallgatunk rá, ha valóban teljesen is igazán rábízzuk magunkat, akkor minden utunkban megismerjük őt. Akkor mindig megtaláljuk azokat a biztos jeleket, hogy ő igazgatja a mi útjainkat. És akkor se félelem, semmi nem tud megrendíteni, akkor bátran is egyenesen tudunk haladni előre. Szívemből kívánom, hogy ez legyen mindannyiunk tapasztalata. Amen.
1: Délelőtti Isten tiszteletünk végén keressük meg a 233-as számú éneket, és az első, második és harmadik verszakát énekeljük el. Tehát 233-as számú ének első, második és harmadik verszakát.

0: akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk. A többieket megkérném, hogy maradjanak állva.
1: Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk, és szeretnénk, ha ennek a hitbeli tapasztalat nyomán írt éneknek a sorai az emlékezetünkbe vésődnének. Add, Urunk, hogy mi is igényeljük azt, hogy érezzük a Te közelségedet, hogy lássuk a Te nyomaidat, a Te vezetésednek a biztos jeleit azon az úton, amelyen haladunk. És könyörgünk, Istenünk, hogy tényleg az életünket meghatározza ez, hogy rád bízom én magam. Urunk, olyan gyanakvóak, és olyan gyengék, és olyan önfejűek vagyunk sokszor, hogy ezt igazán megtegyük. És bocsásd meg, hogy sokszor rugódozunk az ösztök ellen. Világíts be a mi lelki világunkba is, és add, hogy meglássuk, hogy hányszor tettük azt, hogy megpróbáljuk a lelkiismeret szavát, a Szentléleknek azt a finom halk intését elfolytani, elnyomni magunkban, és mégiscsak egyet rántva magunkon a magunk útját folytatni. Urunk, add, hogy megértsük Pál történetéből is, hogy nem csak a durva bűnök kártételek, hanem hihetetlenül érzékeny dolog ez, hogy mi tényleg minden utunkban pontosan téged kövessünk, és kérünk, olcsa mi szívünkbe vágyat, hogy különösen most az emberi történelem végén, amikor oly nagy az emberi ínség, oly nagy a vakság, annyi az emberek megmentésében való feladat, mi vágyva vágyakozzunk azokat a jó cselekedeteket betölteni, amelyeket a mi személyiségünket ismerve Te elkészítettél számunkra. Segíts, Uram, hogy ezt mi szívből kérdezzük tőled, és tényleg rád bízzuk magunkat. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat, és békességeddel bocsáss el mindannyiunkat, és megköszönjük néked, hogy a mi parányi életünkre akkora figyelmet fordítasz, és kész vagy a Te mennyei segítségedet ajánlani nekünk az élet küzdelméhez. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
0: Végezetül a megkezdett 233-as számú ének 4. és 8. verszakát énekeljük el közösen. Tehát a 4. és 8. verszakát.

0: Tisztelettel köszöntök a Mi Atyánkról szóló előadás sorozatunk harmadik alkalmán, amelynek tehát a kiadott programtól eltérően most ez a témája, hogy a szenteltessék meg a te neved, a jöjjön el a te országod után, hogy mit is foglal magába ez a kérés, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a múlt alkalommal egy nagy történelmi áttekintést mellékeltünk ahhoz a kéréshez, hogy jöjjön el a te országod, ez mit is jelent, milyen két értelemben használatos a Bibliában az Isten országa kifejezés, mint egy jelenvaló értelem, hogy az egyes embernek a gondolkodás módjában hogy születik meg az Isten országáról szóló bibliai tanítás, illetve hogyan talál visszhangra, és második értelemben, hogy majd az idők végén, a történelem végén, hogy jön el az Isten országa Jézus második eljövetelével. Mondom, egy nagy történelmi áttekintés volt a múlt előadásunknak a középponti része. A mai alkalommal nem annyira a történelemben fogunk mozogni, mint a mostani életünkben, és az emberi életünknek egy nagyon nagy kérdését vesszük szemügyre, tudnék az akarat kérdését. El is mondanám, hogy miről fog szólni a mai előadás, három részre bontottam a témát. Az első, és azt hiszem, hogy a leghosszabb részben egy kis meditáció következik majd az akaratról, hogy mi is a Biblia szerint az akarat, hova tegyük ezt, meg hogyan is viszonyuljunk hozzá. Utána rátérnék majd arra, hogy hogyan is nem lehet követni az Isten akaratát. Bármennyire is szeretné egy ember, de így nem lehet követni az Isten akaratát. És a befejezésül majd arra fogunk kíváncsiak lenni, hogy hogyan is valósulhat meg az Isten akarata az ember életében. Tehát azt hiszem, hogy három nagyon elválasztható alfejezet ez a mai előadás kapcsán, talán el is tudjuk választani, az irodalmi szemelvények, zenei szemelvény is rajta van a táblánkon, amelyek majd közben-közben meg fognak szólalni. Tehát akkor az első kérdést mindjárt hadd vessem fel Jézusnak a harmadik kérése nyomán, hiszen a Mi Atyánkban az első három kérés tartozik együvé, és majd a negyedik kéréstől fogva kezdődik egy másik szakasz. Ezt majd a következő alkalommal szeretném részletezni a szerkezetnek ezt az összefüggését. De most a mai alkalommal látjuk azt, hogy az első és legfontosabb kérés után, hogy az ember élete az tanúságtevő élet legyen a teremtője mellett, hogy az Isten nevét megszentelni a jó élettel lehet, az Isten szerinti élettel lehet. Ez a legeslegfontosabb kérés. Jézus ezt helyezte az ére, hogy az ember éljen úgy, amire az Isten megteremtette. Tehát élje a szeretet életét és a boldogságnak az életét. Nyilvánvalóan, hogy ez kapcsolódik azzal, hogy nem csak önmaga számára szeretne az ember békés és kiegyensúlyozott életet, hanem mások számára is. Tehát rögtön az első két kérés Jézus összekapcsolta, és már a második kérésben a másokért való felelősségvállalás jut érvényre. Tehát jöjjön el a te országod, hogy éljünk azért, hogy az Isten országa mennél előbb eljöhessen, és olyan földi történelmet írjunk, amelyben nem lesz majd ellenségeskedés, gyűlölet és halál és gyász. És ezután tért rá Jézus arra, mert hogyha valaki már magáévá tette ezt a programot, hogy mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved is, már tudja azt, hogy mit jelent az, hogy jöjjön el a te országod, azután fogja az ember az egész életére nézve fölvetni ezt a nagy kérdést, hogy mi is az Isten jó és tökéletes akarata, hogy mondja Pál a Római Levél 12. fejezetében, van-e az Istennek valami olyan jó és tökéletes akarata a mi magunk életére nézve, amit megismerhetünk és amit követhetünk. Mert mi már olyan sok mindent akartunk itt a Földön, és olyan sok mindenre vágyakoztunk, és olyan sok mindent megkívántunk, amire aztán kiderült, hogy nem jó és tökéletes akarat. Hát a harmadik kéréssel Jézus azt célozta, hogy az életben van egy hatalmas küzdelem, egy minden emberre váró küzdelem, lehet, hogy valaki nem vallásos, vagy nem keresztény értelmet hívő ember, de ezt a küzdelmet minden embernek meg kell vívnia, és ez a küzdelem a saját akaratunkkal való küzdelem. A saját rossz kívánságainkkal, a saját elhibázott döntéseinkkel, a saját, sokszor az értelmünkkel szemben megmakacsoló, magát megmakacsoló akarattal való küzdelem. Tehát ez egy óriási harc, ez egy óriási tusakodás, és Jézus arra tanította a követőit, hogy a Mi Atyánk harmadik kérése szerint, hogy minden imádságban meg kell erről emlékezni. hogy ne az ember akarata érvényesüljön, hanem az az akarat érvényesüljön, ami jobb, ami tökéletesebb a mi számunkra is, a mi magunk akaratánál. Igen, ám, de ez nagyon sok kérdést fölvet. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát ő azért tartja magát embernek, mert amit akar, azt véghez akarja vinni. Ő nem akarja megtörni az akaratát. Meg ez, ettől még a háta is borsódzik, hogy ilyesmit halljon, hogy az akaratot le kell győzni, vagy az akaratot meg kell törni. Ez nem jó dolog. Mások azt mondják, hogy hogy lehet, hogy az emberben olyan sokféle akarat van. Azt szokták mondani, hogy az akarat valami olyan félelmetes erővel jelentkezik az ember életében, már a kisgyermekeknél látjuk azt, hogy olyannyira tudnak akarni azok a gyerekek, nem gondolkoznak, nem lehet velük beszélni, ők csak hajtogatják, hogy nekik ez kell, meg az kell, meg amaz kell, vagy az ösztön életnek valami olyan fékeveszett indulata nyilatkozik meg az akaratban, sokan azt mondják, hogy ez ellen küzdeni szinte nem is lehet. Ezért kell megvizsgálnunk azt, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mi is az akarat. Mi az Istenben az akarat, és mi az emberben az akarat. Egy nagyon nagy Biblia verset írtam fel elsőként a táblára, és alá is húztam. Jézus Krisztusnak az a halála előtti utolsó sátoros ünnepén mondott nagy beszédéből való ez. Sokszor olyan mondat ez, hogy átsiklunk rajta, de én most mégis szeretném felolvasni a teljes szöveg környezetében. János evangélium a 7. fejezet 16. versétől két vers mindössze, amelyben Jézus egy hasonlíthatatlan mély meghatározást adott az ember életében az akarat szerepéről. Tessenek figyelni, ez a jézusi meghatározás a következőképpen hangzik. Ugye Jézus felment a sátoros ünnepre, az északi ország részből ment le a déli ország részből. Először késleltette ezt az utazását, a sátoros ünnep körülbelül ilyenkor volt október, a mi október-novemberi időszakunk tájékán Palesztinában. Ezzel záródott le az évi ünnepkör. És Jézus, amikor megjelent Jeruzsálemben, hatalmas beszédeket mondott, amelyek megosztották az embereket, és heves indulatokat forraltak Jézussal szemben, és az elkövetkezendő fél évben Jézus útja nagyon közvetlenül haladt egészen a keresztre feszítésig. Tehát János evangélium a 7. fejezet 16. és 17. verse így szól. Felelt Jézus nékik és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti egy tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Mondom, nagyon egyszerű igevers, talán első hallásra nem is tudjuk itt felfedezni azt a mély tartalmat, amit most szeretnék ebből kibontani, még egyszer felolvasom. Felelt néki Jézus és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Jézus Krisztusnak ebben a beszédében tehát előfordul ez a szó, hogy akarat. Ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát. De mit is mondott ezelőtt Jézus, hogy ki az, aki cselekedni akarja igazán az Isten akaratát? Egy nagyon egyszerű sémát rajzoltam itt fel a táblára. Jézus azt mondta, hogy ha valaki megismeri, az Isten meghallja és megismeri az Isten tudományát, tehát értelmileg kezdi befogadni azt, amit az Isten mond. Ugye Isten a tudomásunkra hozta a bölcsességét a beszédei által, és ezt a mi értelmünkkel, a mi gondolkodásunkkal tudjuk felfogni. Ha valaki felfogja ezt a tudományt, és dönt amellett, hogy e szerint akar élni, és úgy akar élni, ahogy azt Isten mondja, akkor fog sikerülni az, hogy valaki azt teszi, amit Isten tanít, és amit Isten vár tőle. Vagyis ez a nagyon egyszerű séma, ez hogy néz ki? Úgy, hogy az az igazi akarat, és így teremtett bennünket Isten eredetileg, hogy a legfontosabb rész az életünkben az értelem, a gondolkodás. A gondolkodásunkkal kell megragadnunk az igazságokat. Az Isten az életet különböző igazságokra alapított, egy nagy I betűt írok ide a táblára, és ezek az igazságok körbevesznek bennünket, ezek az igazságok hatnak ránk. A Biblia szerint a teremtett világot Isten az igazság és a szeretet törvényére alapította, tehát az igazság, hogy úgy mondjam, az tényleg az utcán hever, az igazságba az ember mindig belebotlik, az igazságot nem lehet elnémítani. Így mondja Pál apostol a Római Levél első fejezetében, az igazsággal egy valamit lehet tenni, feltartóztatni. Az igazságot nem nekünk kell kitalálni, az igazságra nem nekünk kell rájönni. Az igazság a természeten keresztül, a lelkiismeretünkön keresztül, száz és ezer csatornán keresztül közelít meg bennünket. Ez egy valamit tudunk tenni rossz értelemben, feltartóztatni, mert különben az igazságot az ember értelem nagyon könnyen be tudja fogadni, magáévá tudja tenni. És Isten így teremtett bennünket, hogy az értelmünk legyen az Úr az életünkben, és amit megismerünk, amit felfogunk, és amit igazságnak ismer el az értelem, arra adhat parancsot a lelki élet másik összetevőjének, az akaratnak, hogy aztán e szerint cselekedjünk. Tulajdonképpen a lelki életünk nagyon egyszerűen ebből a két komponensből áll az ember eredeti teremtettsége folytán. Ha amit itt most bekarikáztam, ezt nevezzük léleknek, akkor az emberi lélekben ez a két alap dolog van jelen. Az embernek a gondolkodása, az értelemvilága, és amit az ember megragad és jónak és igaznak ismer, arra utasíthatja a lelki életnek egy másik részét, az akaratot, hogy azt hajtsa végre, azt teljesítse. Meg fogjuk látni, hogy a bűneset itt is alapvető változás hozott az ember életében, mert ezt a harmonikus értelem-akarat összhangot megbontotta. Tudnék, az értelem nem csak így hat az akaratra, az akarat is visszahat az értelemre. Mert amit én jónak ismerek meg, és amit meg akarok cselekedni, és sikerül is megcselekednem, annak a jó dolognak a megcselekvése, az mint egy bizonyság az értelem számára is, hogy így kell élni, és így lehet élni. Tehát ez visszahat az értelem és az akarat, az kölcsönhatásban van egymással. Egyrészt van egy függő viszony, hogy Isten szándéka szerint mindig az értelemnek kell játszani a vezető szerepet, de másrészt van egy kölcsönös viszony, hogy az akarat az mindig megerősíti az értelem meggyőződését. Most a bűneset következtében az értelemnek és az akaratnak ez az összhangja megbomlott. Az ember továbbra is képes felismerni igazságokat, csak ott van a nagy probléma, hogy az ember a saját maga erejéből nem tudja utasítani az akaratát, hogy az általa fölismert igazságokat végre is hajtsa, tehát hogy véghez is vigye. Itt van az a nagy küzdelem, amelyben a legnagyobb bepillantást a Bibliában Pál apostol római levelének a 7. és a 8. fejezete nyújt, amely arról beszél, hogy sokszor még a hívő embernek az értelme is amit megragad és amit igaznak tart. Még egy kifejezetten igazságra törekvő és hittel élő ember sem tud végrehajtani, mert az akarata ellenszegül. Mert ott van az emberi életben egy megmagyarázhatatlan kettősség, hogy szinte akkor is, amikor az ember gyönyörködik már a belső ember az értelme szerint az Isten törvényében, azt látja, hogy egy más törvény van a tagjaiban, és az a más törvény, az az önzés törvénye felpiszkálja az akaratot, és ennek nap-nap után vagyunk a tanúi, hogy bár belátjuk valaminek a jó voltát, de nem tudunk a szerint élni. Tehát látjuk mi, hogy mi a helyes, mi a követendő út, de amikor arra kerül a sor, hogy most e szerint kellene élni, ezt nem tudjuk végrehajtani. Kedves hallgatók, hogy mennyire mély ez a bűneset utáni szembenállás az értelem és az akarat között, most egy kis kitérőt teszek, de ez nem lesz kitérő, csak egy nagy zárójel. Ezt azzal szeretném bizonyítani, hogy tulajdonképpen mióta a világ, minden vallás és minden felekezet ennek a diszharmóniának a megszüntetésére törekszik. Tudnék, annak a diszharmóniának a megszüntetésére, amit így tudnék most itt jelezni, hogy ellentét feszül értelem és akarat között. Ha ebből a szempontból megnézzük a világ valamennyi vallását, akkor azt találjuk, hogy az összes vallás lényegileg 2-3 csoportba sorozható be. A vallásoknak az egyik része azt tanítja, és ezek főleg a keleti vallások, hogy az emberi életben az akarat annyira megromlott, annyira használhatatlan, annyira kormányozhatatlan, hogy a vallásnak a fő célja abban áll, hogy az akaratot le kell építeni. Az akaratot itt a földön szinte meg kell semmisíteni. Ugye ezt szolgálják a keleti vallásokban az értelmet edző meditációk, az értelmet felerősíteni kívánó különböző gyakorlatok, hogy az értelem olyan erős legyen, hogy az ember semmit ne akarjon, egyáltalán semmit ne is tegyen, csak a tiszta szemlélődésben, a tiszta meditációban merüljön el, mert mondják ezek a keleti vallások, és hát részben nem is vallások, hanem már gyakorlatok, mint a jóga. Az emberi életnek a legnagyobb problémája az, hogy az emberek állandóan vagy ezt akarják, vagy amazt akarják, vagy ezt kívánják, vagy amazt kívánják. Az emberi életnek ez az összevisszasága onnan származik, hogy az ember tulajdonképpen felfoghatatlan és kormányozhatatlan a sok kívánságában és az akaratának a megbojdulásában. Tehát az akaratot le kell építeni, így lehetne ezt jelezni, hogy egyszerűen át kell húzni az akaratot, csak maga az értelem és a tiszta szemlélődés vezesse az embert. Ezzel kapcsolatban hallgassunk meg egy verset, nem akarom ezzel húzni az időt, és nem különböző keleti vallásoknak az iratait szólaltatom meg, hanem 14 sorban ezt elmondta egy magyar költő. A költőnk ugye többször járt a Távol-Keleten is, már a két világháború között, amikor Babits felfedezte a tehetségét, és hát valóságos csoda gyermekként mutatták be, és hát az is volt Vörös Sándor. Vörös Sándor a 40-es években különböző szonetteket írt. És az egyik szonetje, ha nem talán a leghíresebb szonetje, ez a Héfaisztosz. A Héfaisztosz című szonetjében tulajdonképpen elmondja azt, amit én önöknek itt prózában szerettem volna valahogyan hozzáférhetővé tenni, hogy ő mit gondol arról, hogy az emberi életben az akaratot hogyan kell leépíteni. A szonetnek a címszereplője Héfaisztosz, akinek az életét Homérosz Iliászának 18. énekéből ismerjük, és a magyar irodalomban Babits a hasonló című szonetjében dolgozta fel, egyébként a magyar irodalomnak egyik legnagyobb szonetje ez a babicsi Héfaisztosz. Ugye Héfaisztosz tudjuk jól, hogy Hérának egy ilyen lenézett gyermeke volt, mert ugye sánta volt, és a mitológia szerint, a görög mitológia szerint Héra ledobta a mennyből. És az a Héfaisztosz leesett a tengernek a mélységébe, és a leghíresebb munkáját ott készítette, ez volt az Achilles vagy Achilleusnak a pajzsa, ez a híres védelmi szerszám. De miről is ír verset itt Vörös, mert 14 sor fog most felhangozni, és nagyon oda kell figyelni, hogy az ember az első hallásra meg tudja különböztetni, hogy itt miről van szó. Héfaisztosz ugye kovács lett. Kovács és ötvös lett, aki az akaratát nagyon kellett, hogy használja. Először fönn a mennyben, ugye Héra mellett, akitől nem akart elszakadni, először ott nyilvánult meg az akarata, mint a kisgyermekek akarata, mint a fiatalok akarata, mert ez valóban igaz és hétköznapi tény, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak sokszor nagyon erős az akaratuk, de értelem nélkül. Sokszor tényleg olyan vak az akarat, amit a keleti eszméket leginkább átvevő múlt század elejé filozófus mondta, Schopenhauer, ugye, akinek a híres műve a világ mint akarat és képzet, ugye az egész múlt századi gondolkodás befolyásolta, ugye azt mondta Schopenhauer, hogy a világ alaptény az akarat. Itt nincs miről beszélni, értelemről, meg hitről, meg Istenről. Ide születik valaki ide a földre. Egy kis húscsomó az a kisgyerek. Na de hát az már akar. Aztán, hogyha amikor felnő, még inkább akar. És az emberek, amit akarnak, az keresztül akarják vinni. Tehát az egész világ az akaraton sarkalik. És ezért ilyen ez a világ, mert mindenki azt akarja keresztül vinni, ami neki jónak tetszik. Ebből van ez a nagy káosz. Babits is nagyon a Schopenhauer befolyás alatt volt, még Babits a halálos ágyán is azt írta a beszélgető füzeteibe, hogy én a világon egy nagy filozófust ismerek, és ez Schopenhauer. Schopenhauer volt az, aki ezeket a keleti vallásokat, keleti tanításokat Európa számára, hogy úgy mondjam, importálta, és azóta körülbelül 200 éve ezek a keleti vallások és praktikák hatalmas nagy befolyást élveznek az európai kultúrában. Amikor megszólal most a vers, tessenek figyelni három dologra. Vörös Sándor így kezdi a versét, hogy lendült, szökött az első mozdulat. Ugye az embereknek a kezdeti akarata. Lendült, szökött az első mozdulat. Ugye a gyereknek és a fiatalkornak ez az ellenállhatatlan akarata. Ugye Héfaisztosz itt tulajdonképpen csak ürügy, illetve csak embléma, itt minden emberről szó van. A költő azt akarja kifejezni, hogy minden ember olyan hatalmas akarattal jön a világra, és annyira szeretné véghez vinni az akaratát. A második akarat, majd ez a második versszakba jön ki, azt mondja, a második görcsös volt. Miért mondja ezt, hogy a második görcsös volt? Azért, mert ugye amikor Héfaisztosz ledobta Héra a tengervizébe, és ott a tenger mélyén kovácsolta Achilleusz pajzsát, akkor ott Héfaisztosz, ami nagy dolgot akart létrehozni, amit senki nem hozott még létre. Hát ez tulajdonképpen a felnőtt kor küszöbe, hogy az emberek, ahogy felnőnek, elvégzik az iskoláikat, vagy elkerülnek egy munkahelyre, hogy a kezdeti nagy lelkesedés, hogy én majd valamit létrehozok, amit senki nem hozott létre, és akkor következik a görcsös bizonyítás, hogy én ezt akarom, én ennyit érek, én több vagyok a másiknál. Jön a felnőtt kornak a nagy gürcölése, hogy fölébe kerekedni a másik embernek. És aztán utána jön a harmadik akarat. Tessenek megfigyelni, lendült, szökött az első mozdulat, karjának izmát érzi már a sánt, ez az első akarat. A második görcsös volt, elgyötörte egy pontra szegzett szívós indulat, stb. Amikor fennfénylő pajzsokat álmodott és csinálta Achilleus pajzsát, de ami bennünket érdekel, a keleti vallások szempontjából ez a harmadik akarat. Mert azt mondja Vörös Sándor, hogy hova jutnak az emberek, hova kellene, hogy jussanak az emberek. Vörös Sándor, mondom, a keleti vallások nagy propagátora a magyar irodalomban. Így kezdi az ottáva, tehát a szonett 8 sora után a utolsó 6 sort, pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik. Döbbenetes, ugye, a modern lírának a nagy hasonlata, hogy pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik. Vagyis az ember először nagyon akar, gyerekkorában, fiatalkorában, felnőtt kora elején görcsösen akar, de azt mondja Vörös Sándor, hogyha valaki ezt a földi életet úgy éli meg, ahogy a keleti vallások tanítják, akkor oda kell, hogy eljusson, hogy az ember az élete végére mondjon le az akaratról. Az akarat az olyan halvány, olyan megfoghatatlan, legyen azt, hogy a pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik, csöprezdülés a két nagy társ tövében, tehát az előző két nagy akarat tövében, csöprezdülés a két nagy társ tövében, mondom, ez egy modern líra, ez nem egy Petőfi és Arany versbeszéd, azért idézem előre, hogy lássuk és fogjuk a dolgokat. Azt mondja, fürödve az erő fölöslegében, tehát amikor az ember látja már, hogy úgy se lehet megváltoztatni ezt a világot. Mennél inkább meg akarjuk változtatni, annál rosszabb lesz. Ne akarjunk semmit. Onnan való, ahol békénk lakik, hol tákút tátong mindennek szívében, tessenek figyelni, mindennek szívében tákút tátong a semmi. Mindennek szívében tákútátunk, s a tedd boldog, ha benne, és az utolsó szóra hagyja a legnagyobb feszültség feloldását, s a tedd boldog, ha benne alhatik. Tehát olyan legyen ez a harmadik akarat, hogy ne akarjon az ember semmit, ne tegyen az ember semmit, aludjon a tett. Mindenki szívében ott van a tág, az űr, a tákút tátong mindennek szívében, s tedd boldog, ha benne alhatik. Hatalmas szonett ez, a magyar irodalomnak egyik legnagyobb szonettje, most függetlenül attól, hogy én egy szemennyit nem adok az eszméire, és nem tudom elfogadni ezt az eszmerendszert, de mint szonett, mint kifejezése annak, hogy a keleti gondolkodás mit akar mondani. Hogy a keleti gondolkozás az egy módszeres leszoktatás az akaratról. A keleti gondolkodás azt mondja, hogy azért van olyan sok baj ezen a világon, mert az ember nem tudja megüresíteni magát az akaratától, és az egész keleti vallás és filozófia tulajdonképpen egy ilyen öngyilkos filozófia, hogy szoktam nevezni, mert az a lényege, hogy már itt a Földön mondjunk le arról, nem csak az akaratunkról, hanem arról, hogy létezni egyáltalán jó. Nem jó létezni. Csupa fájdalom és szenvedés az élet. Jobb lenne, hogyha nem élnénk, és ha valaki erre rájön, hogy jobb lenne, hogyha nem élne, akkor nem kell visszajönni a létforgatagba, akkor nem fog reinkarnálódni. Ugye innen van a nagy reinkarnációs kör is. Aki erre nem jön rá, és azt mondja, hogy én élni akarok, én szeretnék élni, meg ezt akarom az életben, meg azt akarom, hát az a halál után majd újra meg fog testesülni, és ha nem tud erről lemondani, megint újra meg fog testesülni a szamszára köre, tehát a létforgatag köre forog, és akár 6-7-szer megtestesül is az ember. Ha viszont lemond az ember a létezésről, akkor az ember a nirvánába kerül. A tiszta nem létbe kerül, ahol tákút tátong mindennek szívében. Az alapvető kérdésre hívtam fel itt a figyelmet, tehát arra, hogy a verset azért hallgatjuk meg, hogy az első nagy választ jellemezzem egy kicsit, hogy a keleti vallások szerint az akaratot teljesen meg kell törni és meg kell semmisíteni. Ha az akarat megmarad az emberben és él és hat, akkor vége van az embernek. Hát ennyi bevezető után most tényleg hallgassuk a verset.
1: Vörös Sándor, Héfaisztosz. Lendült, szökött az első mozdulat. Karjának izmát érzé már a Sánta, mely szinte végtelenbe szétszaladt, s a gyors bolygók terét magába zárta. A második görcsös volt. Elgyötörte egy pontra szegzett szívós indulat, mely álmodott fenn fénylő pajzsokat és rejtett kincsek századát a földbe. Pinty csőrnél gyengébb volt a harmadik. Csöprezdülés a két nagy társ tövében, fürödve az erő fölöslegében. Onnan való, ahol békénk lakik, hol tákú tátong mindennek szívében, s a tett boldog, ha benne alhatik.
0: Kedves hallgatók, a vallásoknak a másik válasza erre az alapvető összeütközésre az szokott lenni, hogy nem az akarattal van probléma, hanem az értelemmel. És épp a fordított utat javasolják, mint ami most előbb elhangzott a keleti vallásokat képviselő vörös részéről. Bizonyos vallások, vagy bizonyos felekezetek, vagy bizonyos felfogások szerint az emberi életben éppen az a nagy probléma, hogy az értelem nem tud megnyugodni, és nem tud beállni egy helyes irányba. De nem baj, üssek ő a dolgot, hogy így mondjam, most gyorsan jellemzem az összefüggéseket. Nem baj, hogyha én értelmileg meg valamiről teljes mélységét,

0: kantiánus filozófia vált a világértelmezés alapjává. Ugye Immanuel Kantnak van az az elmélete, hogy az emberben a tiszta ész, a gondolkodás soha nem tud bizonyosságokra eljutni. Így mondja Kant, hogy az ember mindent be tud látni, de mindennek az ellentétét is be tudja bizonyítani. A tiszta ész például be tudja látni, hogy van Isten, de ugyanez a tiszta ész bizonyítani tudja azt is, hogy nincs Isten. Ha csak az eszünkre hallgatnánk, hát akkor nem is tudnánk, hogy hogyan lehetne élni, mert az eszünk, a tiszta gondolkodás, a tiszta logika, a tiszta tudomány, az mindent és mindennek az ellenkezőjét is tudja bizonyítani. Ezért azt mondja Kant, hogy az emberben nem a legfontosabb az értelem. Milyen érdekes, ugye a felvilágosodás századában valaki ezt mondja, hogy nem az értelem, az ész a legfontosabb, hanem az emberben a legfontosabb nem a tiszta ész, hanem az erkölcsi meggyőződés, a lelkiismeret, a szív meggyőződése. Ha én nem látom is be, hogy van Isten, ha nem tudom is bizonyítani mindenki számára, hogy van Isten, mégis éljek, akarjak élni úgy, mintha lenne Isten. Vagyis azt mondja Kant, hogy a tiszta ész kritikája az első nagy műve, a gyakorlati ész kritikája a második nagy műve, hogy az emberben az észnél is fontosabb a lelkiismeret, a kötelességérzet. Ha valamit nem tudok is belátni, de akarjam az örök erkölcsi törvények szerint folytatni az életemet. Itt se akarok sokat beszélni, hiszen a Bibliáról van szó, és az előadásunk nem annyira egy kultúrtörténeti vagy művelődéstörténeti jellegű, csak mégis azért hozom be ezeket az összefüggéseket, mert tudom, hogy sok ember ezzel küszködik. Itt is egy vers hadd illusztrálja azt, amit elmondtam. Sík Sándornak, a professzornak és a piarista szerzetesnek a legutolsó verse fog megszólalni. Sík Sándor a 20. századi magyar költészetnek jelentékeny személyisége, az irodalom elméletírásnak is jó képviselője. 1963-ban írta, és éppen ide kell, hogy csatlakozzék a sorozatunkhoz, a Néma mi atyánk című versét. Idős ember volt már, de a vers azért jelentékeny vers, mert őszinte a vers, és elmondja, ugye Sík Sándor pap volt, tehát papköltő volt, elmondja azt Sík Sándor, hogy milyen ellentétek feszülnek benne. Mennyire nem látja világosan az utat értelmileg. De a vers azzal fejeződik be, hogy habár ő nem látja, meg nem is tudja elgondolni, meg most már idős is, de akarom. Akarom. Tehát ha valamit nem látunk is be, vagy nem tudjuk bizonyítani a magunk számára kellőképpen, de akarjuk. A fő dolog az, hogy akarjuk a jót, a többi nem érdekes. Persze a kereszténység régebbi történetében is benne volt ez a felfogás, úgy hívták, hogy voluntarizmus. Amikor valaki mindent az akaratra épít fel. Amikor nem gondolkozik azon, hogy az akarat mögött ott kell, hogy legyen egy biztos meggyőződés, és Istentől kapott biztos meggyőződés, hanem az ember úgy gondolja, hogy ha valamit akarunk, azt meg tudjuk csinálni. Lesz még egy harmadik válfaja is a gondolkodás történetében, ezért nem beszélek erről sokat, a vers egyébként magáért beszél.
1: Sík Sándor, a Néma mi atyánk. Hozzád, veled, neked mondani egy utolsó éneket, imában ömleni eléd legutolsó, de hűséges cseléd. De jaj, ha nem igaz. Szobám csupa por, kertem csupa gaz, csupa lelógó tört faág, a templom messze, a könyv nehéz, ólom csizmában toporog az ész. És mégis ő van itt, immár tőlem el nem veszik, nap után, éj után én téged hívlak.

0: 没有讲。De mire jó egy lámpástalan rádió? Hogyan szólítsam az ég urát, egy siket néma mi atyánkon át, ha szói közül minden második alattomosan elrejtőzködik? Bénult napokon, izzadt éjeken, az értelem is értelemtelen, értelemtelen és imátalan. Magam vagyok, egészen egymagam. De talán mégis volna valami helyettem hinni, vallani, nevemben felimádkozó, karikás kis szentolvasó, egyetlen társam, aki vagy, karikagyűrűm, el ne hagyj. De nem hagytalak-e téged el én, szómmal, amelyből kialudt a fény, szívemmel, amely csupasebb, elmémmel, amely űrnél üresebb, s nem hagytam-e el veled együtt azt, aki az űr fölött virraszt? Mit felelek, hisz nem tudok felelni, mit felelhet a mindennek a semmi? Akarom élni az egész hitet, szeretni, ahogy Isten szeret, és bízni, bízni akarok abban, amit Krisztus hozott. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom, akarom, akarom.
1: Hát mi lehet a harmadik megoldás az értelemnek és az akaratnak erre a feszültségére és ellentmondására? A keleti vallásokkal már egy jókora karéit kiszeltünk a vallások kenyeréből. A most megszólalt Sík Sándor vers meg a középkori kereszténységnek és egyháznak az állandósult felfogását tükrözte. De milyen érdekes, hogy van még egy harmadik megoldás is, ami az én véleményem szerint, a bibliai meggyőződésem szerint nem helyes, de egyre inkább elterjedt. Régen megkaptam már és forgattam Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvét. Magyarul is kiadták. De nem régen került a kezembe, mert most fordították le Miguel de Unamuno-nak a Kereszténység agóniája című könyve. Unamuno a két világháború közötti spanyol irodalomnak a legolvasottabb írója és költője volt, akinek a hírnevét az is fokozta, hogy el kellett hagyni a Spanyolországot, mert a nézetei miatt sem az állam, sem az egyház nem nézett rá jó szemmel, egyébként katolikus vallásban nőtt fel, és ebben a Párizsban írt, a 20-as évek végén Párizsban írt könyvében milyen érdekes a cím, hogy a kereszténység agóniája. Azt mondja, hogy az a kereszténység, amiben én felnőttem Spanyolországban, az agonizál. Ennek a kereszténységnek nincs jövője. A 8. fejezetében találtam rá, most, hogy végigolvastam ezt a könyvet, ide évben adták ki, egy olyan részletre, amelyben felidézi, hogy Loyolai Ignác hogyan alapította meg a jezsuita rendet. Ez az értelem és akarat közötti feszültség megoldásának egy nagyon jellegzetes és a 16. századtól fogva nagyon elterjedt megoldása. Mondtam az előadás előtt, hogy én NATO csatlakozásra nézve nem nagyon nyilatkozom, de most kiolvashatják ezekből a gondolatokból, hogy körülbelül mit lehet erről gondolni. Tudnék, a politikai gondolkodás is ezen alapszik. Ugye Loyolai Ignác katona ember volt, nagyon súlyosan megsebesült, és utána lépett egyházi pályára, és létrehozta azt a szerzetes rendet, ami mind a mai napig a világon a legismertebb és leghatékonyabb szerzetes rend, ezek a jezsuiták, a Jézus Társasága. 1553. március 26-án egy levelet írt Rómából a portugál jezsuitáknak, Loyolai Ignác és Unamuno ezt idézi ebben a könyvében. Figyeljék meg a levelet, a levél részletét, rövid leszek, a következőképpen írja. 3 fok van vezet odáig, hogy az emberben összhang legyen. Az első fok abból áll, hogy a testvér, tehát a szerzetes, a jezsuita, végrehajtja, amit megparancsolnak, de ez csak akkor méltó az engedelmesség erényének a nevére, ha eljut a második fokra, ami azt jelenti, hogy magáévá teszi az előjáró akaratát is. Tehát nem csak a célra vonatkozik a parancs végrehajtása, hanem az odaadásra is, amelynek pontosan összhangban kell lenni az előjáró tetszésével, illetve nem tetszésével. És ha valaki saját akaratán túllépve, teljes mértékben, tökéletesen át akarja adni magát, akkor annak az értelmét is fel kell ajánlania. Az értelem az engedelmességnek egy másik felső foka, mégpedig úgy, hogy nem csak a benne levő akarat, hanem a benne levő érzés is egybevágjon az előjáróéval, és annyira vesse alá a saját ítélőképességét az előjárójának, amennyire odaadó szándéka meg tudja hajlítani az értelmét. Mert minden igazi engedelmeskedőnek igyekeznie kell azt érezni, amit az előjáró érez. Vagyis el kell hinnie, hogy igaz, amit az előjáró annak nyilvánít. Hogy megkönnyítsék ennek az engedelmességnek egyfajta szkeptikus racionalizálással történő elérését, a jezsuiták kigondolták ezt a formát. Vagyis az életben az a fontos, hogy egy fölöttem álló ember mit mond. Ha egy fölöttem álló ember mond valamit, először el kell fogadnom azért, mert fölöttem áll. Ő hatalmasabb. Másodszor az akaratomat is összhangba kell hozni vele, harmadszor az értelmemet is alá kell rendelnem neki. Kedves hallgatók, így talán érthetjük, hogy miért olyan óriási a befolyása ennek a rendnek, mert minden egyes tagjától ezt kívánja. Ha valaki belép ebbe a rendbe, annak azt meg kell tennie, amit az előjárója mond. De nem csak úgy tessék-lássék kell megtennie, hogy most megteszem, mert az előjáróm, hanem az akaratomat meg kell győznöm, össze kell törnöm, hogy én most akarjam is azt, amit ő akar. De még ez sem elég, az értelmemet is össze kell törnöm, és nekem úgy is kell gondolkoznom, ahogyan ő gondolkozik. Kedves hallgatók, 400 éve nem csak egy rendnek ez a jelszava, hanem ugyanabban az évszázadban, egy kicsit korábban fejtette ki a politikáról a véleményét Niccolò Machiavelli, aki azt mondta, hogy minden politikának is ez a jelszava. Aki belekerül egy politikai gépezetbe, annak el kell fogadnia azt, amit annak a gépezetnek a vezetője mond, de nem csak úgy tessék-lássék, az akaratát teljesen alá kell rendelni az ő akaratának, de nem csak az akaratát, az értelmét is. Tehát, hogyha előbb azt mondtam, hogy a keleti vallások szerint az akaratot meg kell semmisíteni, a középkori kereszténység szerint az értelmet kell megsemmisíteni, és akarjunk, akkor azt mondanám, hogy ennek a 16. századtól kifejlődő gyakorlatnak, amit mondom, ez a lelki gyakorlatos könyv tartalmaz, tehát ez alapján bárki ezt a gyakorlatot elvégzi, az embernek mind a kettőt meg kell semmisíteni. A fő dolog az, hogy a hatalom mit akar. Elég világos, nem? Elég sok példát láttunk erre vonatkozólag. Tehát ennyi alakult ki, mondom, ezt a nagy zárójelet most be is zárom. Az emberiség történelmében vagy azt mondták, hogy az akarata bűnös, tehát az akaratot törjük meg. Vagy azt mondták, hogy az értelem gyenge, hát akkor az értelmet dobjuk ki, és akarjunk. A kötelességünket teljesítsük, és milyen jó polgárok leszünk. Vagy pedig azt mondták, hogy ugyan kérem, emberben értelem és akarat. Hát nem ez a fontos. Az a fontos, hogy ki van felül. Ki beszél? Ki akar irányítani? Ki a hatalom? Ki az erő? Azért mind a kettőt össze kell törni. Hát körülbelül itt vagyunk a mai életben, és a mai életet amennyire irányítja a politika, így irányítja, hogy az embereket belül össze kell törni. Az emberek akarják azt, amit valaki felül akar, és aztán még úgy is gondolkozzanak, hogyan ők gondolkoznak, akik vezetik az embereket, tehát mind a kettőnek meg kell semmisülni. Erre szokták azt mondani, hogy a mai ember, ha politikával sokat foglalkozik, akkor végül mi marad benne? Semmi nem marad benne. Semmi nem marad benne. Ahhoz az anekdotához jutunk el, amit Kosztolányi Dezső halhatatlan tollal megörökített az Esti Kornélban, biztos idéztem már itt Budapesten is ezt a rövid történetet, hogy kiáll a politikus az emberek elé, és fölteszi a kérdést, hogy emberek, ostobák vagytok? Hallgassatok meg engem, és még ostobábbak lesztek. Tehát körülbelül a világ ezt tudta ajánlani, de vallásos meggyőződésből kiindulva, a 16. századból kiindulva, és ez a folyamat tart a mai napig. Most bezárom ezt a nagy zárójelet, és azért mondtam el ezt önöknek, hogy világosan meg tudjam különböztetni azt, hogy a Biblia mit válaszol erre a kérdésre. Hogy mi Istennek a válasz erre a kérdésre. Mert a Biblia tud arról, hogy az emberi értelem igen meggyengült. Arról is tud a Biblia, hogy az akarat szinte kormányozhatatlan, mert hogy egy gyenge kézben milyen legyen az akarat. Egy gyenge kézben csak ide-oda tud siklani az akarat, és az ember élete valóban a közveszélyesség élete. De a Biblia ezért tanítja a következőket. Sem ezt, sem azt megsemmisíteni nem kell, de a legnagyobb veszély és a legnagyobb támadás az emberrel szemben. Az emberi életben, a bűn világában is lehetséges az, hogy az értelem megváltozzék. A változásnak először az értelemben kell bekövetkeznie, és ezt nevezi a Biblia görög szóval, hiszen sokszor beszéltünk róla, metanoiának. Az értelem a nous megváltozásának. Az emberi értelemnek át kell fordulnia, meg kell változnia. Az önző értelemnek önzetlen értelemmé kell megváltoznia. És hogyha az emberi életben végbe megy ez, hogy az ember megváltozik a gondolkodásában, mert először a gondolkodásban kell megváltozni, akkor egy Isten által megerősített gondolkozáson keresztül maga az Isten tudja már az akaratot befolyásolni, hogy az ember ne rosszat akarjon, ne helytelent akarjon, ne olyasmit akarjon, ami most jónak látszik, holnap meg kiderül, hogy hamis és hazug. Tehát a Biblia szerint az értelem megújulásának a vezetésével helyrehozható az emberben az eredeti béke és az eredeti harmónia, úgyhogy a megváltozott, így is mondhatnám, a hívő értelem irányítsa az embert, hasson az akaratra, persze az akarat ellene fog állni. Az akarat nem akarja megtenni azt, amit a hívő értelem mond neki. De itt következik egy olyan küzdelem, ami a keresztény életnek a küzdelme, hogy az ember az értelmével, az értelmét segítségül hívva és az Isten segítségét kérve tulajdonképpen legyőzi az akaratát, legyőzi a rossz akaratát, és az akarat is folyton folyvás megújul, megváltozik, és a szokása nem az lesz már, hogy a rosszat tegye, hanem már sok tapasztalata fűződik ahhoz, hogy az értelemnek igaza van, és a jót is lehet tenni, és a jó cselekvése vezet el igazán tulajdonképpen a jó élethez. Azt is mondhatnám, hogy a Bibliának ilyen rendkívül egyszerű tanítása van, hogy az értelem megerősödésével az akarat is fokról fokra meg kell, hogy változzék, de csak úgy, hogyha komolyan vesszük ezt a küzdelmet. Mert ha ezt a küzdelmet nem vesszük komolyan, akkor itt befurakodik ebbe a dologba egy olyasmi, amiről eddig még nem beszéltem, de hát az emberek erről sokat beszélnek, és ezek az érzelmek. Ha az ember nem tanul meg egy megváltozott értelemmel élni, és halogatja azt, hogy ezt a küzdelmet fölvegye az akaratával szemben, akkor az emberi életbe benyomulnak az érzelmek. Az érzelmeknek itt semmi keresni valójuk nem lenne. Itt az értelem és akarat küzdelme folyik. Az érzelmeknek hol van keresni valójuk? A Biblia szerint itt. A Biblia szerint az érzelmek a helyes gondolkodás, helyes döntések első pont. A jól irányított akarat után azért állnak a harmadik helyen, mert hogyha valamit jól csinálunk, azután egészséges és azután természetszerű, hogy jó érzések vesznek birtokba bennünket. Tudom, hogy mi a helyes gondolkodás, tudom, hogy küzdenem kell az akaratommal szemben, és Isten ehhez erőt ad, ezért, ha jót teszek, ha sikerül valami jót megtenni, akkor jól érzem magam. Nem akkor érzem jól magam, amikor rosszat teszek meg, amikor az akaratomat hagyom, hogy elszabaduljon. Ugye két emberi magatartás van. Aki nem küzdi meg ezt a harcot, az tulajdonképpen jól érzi magát akkor, amikor a másik embert a hideg kirázza. vagy amikor rosszul érzi magát. A keresztény ember azért egészséges ember, mert tudja jól azt, hogy mi az Isten akarata, és erre mindjárt rá fogok térni, tudja jól azt, hogy az Isten mihez ad erőt, és hogy legyőzhetjük az ellenszegülő, a jónak ellenszegülő akaratot, és mennél több győzelmet aratunk az életben, annál több jó érzés vesz bennünket birtokába. Ez az egészséges élet. Az érzelemnek itt semmi keresni valója nem lenne, és az embereknél sajnos az érzelem ide szokott befurakodni. Az értelem nem elég erős, halogatja a döntéseket, az akarattal a küzdelmet nem veszi fel, erre mi jön az ember életében? Sajnáltatja magát az ember, kedvez magának, keresi a jó érzéseket, hogy ő jól érezze magát, ő jól akarja érezni magát. Teljesen egészségtelen felfogás. Sajnos a mai világban az egészségtelenség világát éljük, nap-nap után ezt tapasztaljuk. Az emberek nem nagyon gondolkoznak, a küzdelmet nem szokták meg saját magukkal és az akaratukkal, ők jól akarják érezni magukat. Hát a sorrend így bomlik fel, hogy az első az érzelem, jól akarom érezni magamat. Ennek aztán mindent alávetek, csak hogy én jól érezzem magamat. A második az, hogy mit akarok, és a harmadik, ha van, akkor az értelem. Nem haladok tovább, mert tudom jól, hogy bizonyos értelemben fárasztó is lehet az ilyen filozófikusnak tűnő elmefuttatás, én remélem, hogy nem annak veszik, és nem puszta teóriának. Aki végig akarja ezt követni teljes mélységében, ajánlom Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvét, amely bibliai etika, tehát a Biblia erkölcsi rendszerét foglalja össze, és hát ezt nagyon mélyen megvilágítja, hogy minden emberben ez a küzdelem van. Csak az a kérdés, hogy ki mit helyez első helyre. A kereszténynek ez a sorrendje az életében. Aki még nem fogadta el Istent és az Isten igazságát, óhatatlanul ez a sorrend az életében. De mielőtt tovább mennék, és említettem önöknek, hogy egy kicsit hosszú lesz ez a meditáció, éppen 3/4 órás is volt, erre számoltam, mert versek is elhangzottak, mielőtt rátérnék a befejező két nagy kérdésre, hogy mi az Isten akarata? Mit jelent ez most ennek a hátterén, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is? Hogyan tudjuk követni az Isten akaratát, illetve hogyan biztos, hogy nem követjük az Isten akaratát? Egy zenei közbejátszás is megtörténik, mégpedig az, amit felírtam a táblára, rendkívül szép zenemű fog felhangozni. Meghallgattuk már az eddigi előadásaink során Luther feldolgozásait, mi atyánk feldolgozásait. Luther koráját Bach is felhasználta, és van Bachnak is egy csodálatos mi atyánk, ja, dallamra mondom, hogy csodálatos, de most nem ez az eredeti Bach mű fog elhangzani, hanem ez ihlette Kodály Zoltánt a két világháború között, hogy a Bach művet áthangszerelje, mégpedig gordonkára és zongorára. Perényi Miklós és Kocsis Zoltán ezt fogják előadni, Bach, Kodály, Vater unser in Himmelreich, tehát mi atyánk ki vagy a mennyekben. Figyeljük meg a jól ismert lutheri dallamot, hogy érezzük-e, és a hangszereléssel milyen sokat nyert ez a zene. Két zeneszerző találkozik, talán nem is gondoljuk el, hogy Bachhoz, Kodálynak valami köze van, de így köze van közvetlenül is, és egy nagyon figyelemre méltó, körülbelül 5 perces zenemű hangzik most fel, tehát Bach, Kodály, Vater unser in Himmelreich.

0: Kedves hallgatók, most érnék rá akkor az előadás második nagy kérdésére. Tulajdonképp mi az Isten akarata? Amikor Jézus arra tanította itt a követőit, hogy ezt naponként idézzék maguk elé, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát éppen ez nagyon sok ember kérdése. És nem csak ateista emberek kérdése, vallásos és komoly keresztény hitre törekvő emberek kérdése, hogy honnan ismerhetem fel az Isten akaratát. Mi az Isten akarata? De ezt ne úgy általánosságban mondják meg nekem, hanem ma mi az Isten akarata, vagy holnap után mit kell tennem? Jézushoz is így mentek oda a János evangélium a 6. fejezete szerint egyszer a tanítvány, hogy mester, mit kell, hogy cselekedjünk, hogy az Istennek tetsző dolgokat cselekedjük. Mi az Isten akarata? Kedves hallgatók, erre a kérdésre adandó válaszban két alapvető Biblia vers jön a segítségünkre. Két Biblia vers kezdődik ezzel a kifejezéssel, hogy az az Isten akarata. Ezt a két Biblia verset nagyon meg kell becsülni. Itt van a második sorban fenn a táblánkon, az első, a Timóteusi első levél 2. fejezet 4. verse. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mindjárt visszatérek erre a Biblia verse, fölidézem a másodikat. Az első Tesszalonikai levél 4. fejezet 3. verse így hangzik, az Isten akaratja pedig a ti szenté lételetek. Ez a Bibliában két olyan alapbiblia vers, amelyen az egész életünkben gondolkozhatunk. Nyilván akkor én most csak egy töredékét fogom itt felvillantani a tanításaiknak, de ha csak ennyire pillantunk bele, már is sokat nyerünk. Mit is mond az első vers? Két dolgot állít. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent ennek rendel alá, hogy az embert az örök életben részesíthesse, hogy az embert elvezethesse az örök életre. Hogy az ember feltámadjon és ott legyen az Isten közelében a feltámadás után az újjáteremtett mennyen és földön. Isten minden emberre úgy néz, úgy tekint, mint akivel szeretne ő maga az Isten örökké élni, akivel szeretné megosztani az életet örökre. Az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és még hozzáteszi, hogy az igazság ismeretére is eljusson. Tudnék, ez a második mondat, ez azért fontos, vagy fél mondat, mert ez azt mondja el, hogy Isten akarja, hogy eljussanak az emberek az örök életre, de csak egyféle módon lehet, hogyha az ember igazságos lesz. Ha az ember itt a földön megváltozik, és az igazságtalan, magának élő, magának kedvező, önző emberből igazságos emberré válik. Isten nem fogadhat be igazságtalan embereket az örök életre, mert akkor újra ugyanezt tennék, mint ebben a földi történelemben. Ezt az Ézsás könyve 26. fejezete mondja ki határozottan, hogy ha kegyelmet nyerne itt a gonosz, és nem tanulna igazságot, akkor az örök élet földjén is csak a hamisságot nézné. Tehát az Isten erről nem mondhat le. Isten nem úgy akar elvezetni az örök életre, hogy valami kedvezéssel, valami elvtelen kiskapun keresztül elvezetni az embereket az örök életre, hanem Isten úgy akarja az embert az örök életben részesíteni, hogy itt a földön az Istennek minden törekvése arra irányul, hogy megváltoztassa az embert, megigazítsa az embert. Tehát megjobbítsa az embert. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ezt az utóbbi félmondatot részletezi a második igevers, az Isten akaratati szenté lételetek. Szenté lenni, ugye sokak szemében ez olyan furcsa kifejezés, mert azt mondják, hogy ugyan kérem, hát én szent fazék legyek, vagy én legyek szent, az tőlem távol van, nekem az nem kell. Persze sokat tett azért az eltorzult hatalmi kereszténység, hogy a szentséget, vagy mondhatnám boldoggáavatásnak is, vagy szentélyavatásnak is, különböző fokozatai vannak ennek, hogy ezt jól lejárassák. Mert akkor, amikor évekig vagy évszázadokig tart egy boldoggáavatás, vagy egy szentélyavatás, és ott ugye a középkori kódex szerint ugye már a második fokozatban a szentélyavatásnál azért legalább 7, de jobb, hogyha 9, de még jobb, ha 15, de az se kutya, hogyha 50 csodát tudtak mellékelni. És aztán amibe került, abba került azért a csodáknak, elő kellett állniuk. Hát így aztán jól lejáratták ezt, hogy szentélétel. Így aztán azt mondták az emberek, hogy jó, hát van Isten, meg kell a vallás, de hát azért ez már túl sok. Kedves hallgatók, csak azért térek ki erre, nem egészen jó dolog talán így pedagógiailag, hogy én ennyit beszélek az egyháztörténelemről, most éppen így hozta a sora a témánknak, de csak azért beszélek ennyit erről, mert a Biblia nem ezt érti a szemtélételen. A Biblia nem azt érti, hogy majd emberek megvizsgálják a halálom után, hogy mondjuk a koporsómnál hány embernél történt csoda, vagy nem azt mondja a Biblia, hogy ez és ez az emberi vélemény és dokumentum fog majd engem szentté avatni. A Biblia azt mondja, hogy az embert azt teszi megváltozott emberré, azt teszi szentté, hogy először az értelmével keresi az igazságot, átadja-e magát a felismert igazságoknak, és utána az élet küzdelmével az értelmét és az akaratát kívánja-e összhangba hozni, mégpedig olyan módon, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédnek talán az egyik legmegrendítőbb kijelentésében, a Máté evangélium a 5. fejezet 29. és 30. versében, amikor azt mondta Jézus, hogy ha valaki az értelmével már mindent belátott, már tudja, hogy mi a helyes út, tudja, hogy mi az igazság, de látja azt, hogy ő valami rossz dolgot akar közben, valami tisztességtelen vagy erkölcstelen dolgot, ő neki meggyőződése van az igazságban, de mégis hát ugye az ösztönei, vagy a vágyai, vagy a kívánságai hajtják, akkor azt mondta Jézus, hogy inkább vágd ki a jobb szemedet, és inkább vágd le a jobb karodat, ugye ez képletes értelemben értendő, nem szó szerint, hogy a csírájában folytsál el mindent, ami megakadályozna azt, hogy te épp és egészséges és egységes ember legyél, mert hogyha nem lesz benned egység, akkor nem tudod odaszánni magadat az Istennek. Most ez a fontos dolog, a szentség az annyit jelent a Bibliában, hogy oda szentelem, oda szánom magamat, mire? A jóra. Tehát tulajdonképpen ezért mondja Pál, hogy az Isten akaratja a ti szenté lételetek, mert ezt minden ember megtanulhatja, minden ember szent lehet. A szentség vagy a tökéletesség egyetemes emberi élet cél, ahogy az előbb idézett Etika című könyv egyik fejezete is mondja, a tökéletesség, mint egyetemes emberi élet cél. Mert a Biblia szerint olyan tökéletesség van ezen a világon, de ez van, ez létezik, amikor valaki keresi az igazságot, megragadja az igazságot, és hagyja, hogy őt is megragadja az igazság, és teljes erejével úgy szeretne élni, ahogy a fölismert igazságai kérik tőle. Oda szenteli, oda szánja magát erre. Pál a Római Levél 6. fejezetében nagyon sokat beszél erről, talán ezt a részt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tehát az Isten akarata így valósul meg az ember életében. Az Isten mindenki felől jót akar. Az Istenben soha nincs hiba ilyen tekintetben. Hiba bennünk lehet, és ezért tanított Jézus arra, hogy mindennapos kérés legyen ez, hogy legyen meg a te akaratod, mert tulajdonképpen az egész emberi életünk ebből a szempontból mi egyéb, mi más, mint hogy összhangba hozni magunkat Istennel, az Isten gondolkodásával és az Isten akaratával. Ő ezt akarja, ő ebben a kezdeményező, és a legtöbbet ő teszi, de hogyha a mi magunk részéről nincs erre válasz, és nincs közreműködési készség, akkor az ember nem szentelődik meg, akkor az ember nem jobbul meg, és akkor az ember nem jut el az örök életre. Kedves hallgatók, olyasmit a Biblia nem mond, hogy az Isten elmondaná az akaratát napra lebontva, hogy úgy mondjam, kazuisztikusan, hogy most erre menj, arra menj, vagy ezt csináld, vagy azt csináld. Ismerős példákat említek önöknek, talán a Bibliának a két legnagyobb példája az Ószövetségben József története, az Újszövetségben meg Pál apostol története. Józsefnek az Isten hogyan nyilvánította ki az akaratát? Józsefnek az Isten adott álmokat 17 éves korában, és tudomására hozta nagyon szemléletesen az akaratát, ami 22 év múlva teljesedett be. 22 év múlva. Az, amit látott József az álmaiban, az egészen pontosan 22 év múlva vált valóra. Józsefnek mi volt a feladata? Józsefnek az volt a feladata, hogy az Isten akaratát megismerve, napról napra ő maga ezt a küzdelmet megharcolja. Mit jelent ez, hogy azt mondtam, hogy az Isten akaratát megismerve? Az Isten akaratát hogy lehet megismerni? Úgy, hogy villám cikázik az égből, vagy minden nap felíródik az égre valami parancsolat, vagy törvényszabály? Nem. Az Isten akaratát úgy lehet megismerni, hogy a Biblia szerint az egész Szentírás nem más, mint az Isten akarata. Az Isten beszéde, az Isten törvénye, vagy az Isten akarata, ezek teljesen ugyanazt annyit jelentenek a Bibliában. Amit mond az Isten,
1: azt gondolja. És amit gondol az Isten, azt akarja. Ne felejtsük el, hogy Istenben teljes összhang van. Istenben nincs olyan, hogy mást gondol és mást akar. Isten, ahogy gondolkozik, az szerint akar dolgokat. És ahogy gondolkozik és akar, azt mondja el. Tehát Isten, amikor az emberiségnek adott egy könyvet, és ez a Szentírás, akkor a Szentírásban benne van az, amit az Isten gondol és akar. Ezt nevezi így a Biblia, hogy az Isten törvénye, az Isten akarata, az Isten beszéde. József táplálkozott ebből. József felidézte az egyiptomi fogságában is az Isten törvényeit és az Isten akaratát. Így hárított el például Potifárnénak is a közeledését. Hivatkozott az Isten törvényére, az Isten akaratára. Így élt a hatalom csúcsán is, nem részegedett meg a hatalomtól, ő az Istennek rendelte alá magát, és beteljesedett az Isten akarata úgy, ahogy azt 22 évvel azelőtt a József tudomására hozta. Ez úgy teljesedett be, hogy József használta az értelmét, a természetes képességeit, megküzdötte a hitnek ezt a szép harcát, hogy majd később Pál apostol mondja, és elérkezett arra a szintre, hogy mindig készséges és engedelmes volt, amit az Isten akart, abba az akaratba szinte, hogy úgy mondjam, észrevétlenül, noha nagyon tudatosan belesimult a József akarata. Amit Isten akart, végre tudta hajtani József által. Pál apostolnak is előre megmondta az Isten, hogy mire választja ki. De ott is évek és évtizedek múltak el, hiszen Pál apostol a megtérése után ugye 3 évig Arábia sivatagjában tartózkodott, 14 évig a szülővárosában. Legkevesebb 17 év, mire Pál apostolból egy olyan tevékeny igehirdető lett, hogy elindult és az egész földközi tenger medencéjében hirdette az evangéliumot. Tehát tulajdonképpen azért említettem ezt a két ismert példát, hogy a mi életünkben is így van ez. Itt térnék rá egy kicsit arra, hogy hogyan nem érvényesül az Isten akarata. Úgy nem érvényesül az Isten akarata, hogy valaki azt mondja most, hogy én szeretném tudni, hogy mit akar az Isten, nekem most mondja meg is. És nekem ezt valahogy hozza tudomásomra. Sok embertől hallottam, eléggé elszörnyűködve, még magukat kereszténynek való emberektől is, hogy a Bibliát is erre használták. Kezembe vettem a Bibliát, felütöttem. Mi az Isten akarata? Hát mondjuk azért van pár tucat kijelentés itt mondjuk egy lapon, amit felütünk. Nem tudom, hogy most amire először esett rá a tekintete, vagy amit először tudott úgy elfogadni, mint Isten akarata. Tehát így soha nem érvényesül az Isten akarata. Elnézést, hogy megint egyháztörténelemről beszélek, de szegény Szent Ágoston is erre mutat példát a Vallomások című könyvében, hogy a milánói kertben téblából ugye a nagy rétor és a nagy művelt ember és ugye van már egy törvénytelen gyermeke, van egy elrontott élete, van egy össze-vissza kuszált gondolatvilága, érzelemvilága is, ott jön-megy, oda megy a padhoz, és felüti a Bibliát. Épp a Római Levél 13. fejezeténél. És erről akarja elhitetni az olvasót, hogy ez helyezte őt más kerékvágásba. Én nem azt mondom, hogy sokszor lehet így tenni, hogy a Bibliát tudakozzuk, de nem úgy, hogy felütjük valahol, hanem úgy, hogy olvassuk. Én is hallottam már ilyen esetet, hogy egy asszonynak meghalt rákbetegségben a gyermeke, és nem tudta, hogy miért kellett a gyermekétől ilyen gyorsan elválnia. De az nem felütötte a Bibliát, hogy majd Isten ad egy gyors vigaszt, egy gyors balzsam cseppet, hanem elkezdte olvasni a Bibliát, és olvasta napokig. És bevallotta, hogy neki még most se volt békéje. Még mindig nem találta meg, hogy miért engedte meg Isten azt, hogy ő neki a gyermeke is olyan lelki állapotban is, hogy meghalt. Miért engedte meg ezt az Isten? Aztán még tovább olvasta, aztán napokig, aztán hetekig, és aztán néhány hét után találta meg azt a Biblia verset, ami az ő gyötrődésére, az ő problémájára válaszolt. Tehát úgy az Isten akaratát nem lehet megtalálni, hogy valami csodában akarunk hinni, és azt mondjuk, hogy majd felütjük a Bibliát, vagy majd valamit üzen az Úr. Mondom, a hátamból sokázik, most már tényleg egyháztörténelemre nem terjeszkedem ki, és nem is mondok felekezeteket sem, meg emberi viszonyulásokat sem, de hogyha ezzel tetszenek találkozni, akkor tessenek ettől félni. Mert Isten így akarja az összhangot helyreállítani bennünk. Az összhang helyreállítása időt igényel, küzdelmet igényel. Nem egy varázsütésszerű valamilyen csodát feltételez, hogy most majd az Isten nyilvánítsa ki az akaratát. Mások jelet kívánnak az Istentől. Istenem, mutasd meg a te akaratodat. Adjál nekem egy jelet. Egyik régi barátom mondta el, biztos már sokszor elmondtam itt a történetet, elnézést, de nagyon ide kívánkozik, hogy ő gyerekkorában nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy Isten akarata, és lefekvés előtt arra kérte a jó Istent, hogy az ablak egyik sarkában van egy cserépvirág, most ő azt kér, hogy Isten csak ennyit mutass meg, hogy az egyik sarokból menjen át a másik sarokba az a cserépvirág. Többet én nem kérek. A föld ne forogjon fordítva, ne történjenek hatalmas égi jelek, csak az a kis virágcserép, az a fél kiló, azt a pár centit tegye meg ettől eddig. És hogyha ezt megmutatod Istenem, akkor már tudom, hogy mi az akaratod, és hiszek benne. Ki tetsz meg biztos talán, hogy a virágcserép nem ment. Nem ment egyik oldalra a másikra. Ne kérjünk jeleket akkor, a Biblia szerint, amikor az Isten a Bibliában világosan elmondta, hogy mi az ő akarata, a törvényeivel. Ne olyanok legyünk, mint az egyszeri ember, aki megismerte a 10 parancsolatot, és benne azt, hogy ne lopj, és utána azt mondta, hogy jó, most már ezt magamévá teszem, előtte majd imádkozom azért, hogy Isten segítsen a lopásban. Tehát ne ilyenek legyünk. Ha mi tudjuk azt, hogy az Isten akarata az, hogy ne lopj, akkor ne gyártsunk magunknak eszméket, hogy te azért valamilyen módon, Istenem, segíts hozzá ahhoz, talán majd átkereszteljük, hogy ez nem is lopás, vagy mert mások is teszik, hát tulajdonképpen ez a világnak a rendje. Szóval ilyenekben ne menjünk bele. Az ember ne kérjen akkor jelet az Istentől, amikor az Isten világosan elmondta a törvényeivel, hogy az ember mihez tartsa magát. Ne legyünk bálámok. Jaj, de naív ember voltam, amikor még 10 évvel ezelőtt az egyik könyvkiadó megbízott, hogy írjak a Bibliáról valamit. Hát melyik volt az első történet, amit én kidolgoztam, a Bálám története? Hát erről annyira magukra ismertek az emberek, hogy azt mondták, hogy ebből aztán könyv nem lesz. Hát maga leírta azt, ami benne van a Bibliában, és benne van az életben. Tudni, miről szól a Bálám története? Olvassuk el Mózes 4. könyve 22. fejezetétől. Arról szól, hogy Bálám pontosan tudta, hogy mi az Isten akarata. De amikor jöttek hozzá ezek a bizonyos moábita küldöncök, akik hozták az aranyat meg az ezüstöt, hogy megfizetünk téged, csak profétálj az Isten ellen, akkor a Bálám elkezdett gondolkozni azon, hogy hát tulajdonképpen maradjatok itt, szálljatok meg nálam, majd megkérdezem az Istent. Ez is a jel kíván. Majd megkérdezem az Istent, hogy mi az akarata. Hát ő nagyon jól tudta, hogy az Istennek mi az akarata. Hát ha valamit világosan tudunk, akkor ne kérdezgessük az Istent, mert akkor biztos mindig egy más valaki fog válaszolni. Ez az ördög. És az ördög megmondta Bálámnak, hogy mit tegyen. És a végén elment profétálni, sok pénz ütötte a markát, de az egész élete eltorzult és belebukott ebbe a tisztességtelen játékba. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor az Isten akaratát mi megismerhetjük a Bibliába, akkor ne kérjünk jelet. Isten csak egy esetben engedte meg a jelkérést Izrael történetében, nemzeti nagy sorsdöntő csaták előtt, vagy sorsdöntő nemzeti választások előtt. Akkor el lehetett menni a főpaphoz, a királynak, és megkérdezhette az Úrimot és a Tummimot. Ugye a főpapnak a melle előtt volt ez a díszes ruhadarab a 3x4, tehát 12 drágakővel, és a 12 drágakő jobb és bal oldalán, mint nekem is itt van, tehát ez a két ilyen rész, tehát itt volt két ilyen gomszerű tünemény, ez volt az Úrim és a Tummim, és annak az elsötétülése, illetve a megvilágosodása mutatta meg az Isten szándékát, akkor, amikor egy nemzeti sorstragédia, egy nemzeti sorsválasztás küszöbén voltak. Vagy még hogy nem lehet megismerni az Isten akaratát, hogyha nem ismerjük meg önmagunkat? Sokan küzdenek ezzel például, hogy mihez van tehetségük, mik legyenek. Mi az Isten akarata? Most én mondjuk atomfizikus legyek, vagy pedig vályár. Ugye milyen érdekes kérdésfeltevés? Hát az Isten adott az embernek természetes képességeket, hát jó lenne megismernünk magunkat, mert azért az atomfizikus felé más dolgok mutatnak, mint a vályár felé, különben mind a kettő nagyon tisztességes foglalkozás, egyik se lenézendő a másik kárára, de hogyha valaki annyira nem ismeri magát, hogy vályár létére atomfizikus akar lenni, de fordítva is, atomfizikusi képességekkel vályár akar lenni, hát ott megint csak baj van. Tehát az embernek a természetes képességeit használva, a Biblia fényében nézve, a bibliai igék kijelentéseiben nézve kell élni az életét, és akkor majd megesik az, hogy az Isten akarata, ha nem is ma meg holnap, jegyezzük meg, hogy 22 év múltán teljesedett be József életében, és 17 év múlva van Pál apostol esetében. Ne várjunk olyan csodákat, hogy holnap mindjárt vályárok vagy atomfizikusok lennünk. Ugye ez nincs ilyen, nincs ilyen. Tehát az emberi világban is furcsán néznének az ilyen embere. Vagyis summa summarum, mert a vetítésünkre is időt kell egy kicsit hagynunk, és az időm jócskán letelt. Azt szeretném mondani ezzel a harmadik kéréssel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus azután fogalmazta meg ezt a kérést, miután egy ember tudja már, hogy mi az, hogy jó. Szenteltessék meg a te neved. Miután már egy ember küzd azért, hogy jöjjön el a te országod, azután is szükség van egy ilyen küzdelemre, hogy az ember alá tudja rendelni a gondolkodását és az akaratát Istennek. Ez egy mindennapos küzdelem Istennel és önmagunkkal. A keresztény élet küzdelem, de szép, hasznos és nemes küzdelem, mondja Pál apostol, amelyben mind jobban megismeri az Istent is, és megismeri önmagát is. És még egy befejező gondolatot is hadd mondjak, és ezzel át is mennénk már a negyedik kérésre, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérésre. Nem tudom, hogy mit tetszene gondolni, hogy Jézus miért tette ezt hozzá, hogy legyen meg a te akaratod, és nem csak ennyiből áll, nem csak ennyiből áll ez a kérés, én csak nem írtam ki a táblára, mint a mennyben, úgy a földön is. A Biblia szerint Isten akarata a mennyben érvényesül. A mennyben senki rosszat nem akar. A mennyben az el nem bukott angyalok ugyanazt szeretnék, amit Isten szeretne. Azt mondja a Szentírás, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a földünkre, mert sajnálják ezt az emberiséget. Az emberiség hogy engedheti meg magának, hogy állandóan rombol, pusztít, és állandóan helytelen gondolkodásával a helytelen akarata dolgait viszi véghez. A mennyben csodálatos összhang van. Amikor János apostol betekintett a mennybe, a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetét tessenek ezzel kapcsolatban elolvasni, hát az egy olyan nyugalom volt és olyan békesség, vagy amikor a három tanítvány ott volt, ki tudja, hol Izraelben a megdicsőrés hegyén Jézusra, akkor nem azt mondták, hogy jöjjünk le a hegyről, és most már térjünk rá a napi foglalatosságainkra, hanem azt mondta az a három tanítvány, tehát Péter, Jakab és János, hogy Uram, olyan jó itt nékünk. Hát készítsünk egy sátrat neked, meg Mózesnek, meg Illésnek. Olyan jó itt, mert békesség volt, mert nyugalom volt, amire minden ember vágyakozik. A mennyben ott van a békesség és nyugalom. Miért? Mert az Isten gondolkodását elfogadva isteni akarat szerint élnek a mennyei lények, az el nem bukott mennyei lények. Itt a földön sajnos teljesen Isten akarata soha nem fog érvényesülni. Ettől az illúziótól óv bennünket a Biblia, hogy majd minden ember el fog jutni az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára és Isten szerinti akaratra, de elvileg minden ember eljuthat. És hogyha egy ember megküzdi ezért az életében, akkor az embernek ott van az a keskeny út, ahogy Jézus mondja, hogy az életében meg fog valósulni az Isten akarata. Ez egy hatalmas élet, nem? Nem tudom, hogyha ezt így kimondom befejezésül, hogy van olyan élet, ahol az Isten akarata megvalósul, hát az milyen szép, az mennyire győzelmes, az mennyire békés és kívánatos élet. Nem kell erre törekednünk, hogy ne kellene, ez kellene, hogy az embert hevítse és mozgassa, hogy bárcsak az életemben, meg hát persze a példányomán más emberek életében is az legyen, amit az Isten akar, mert ha nem az lesz, amit az Isten akar, hát milyen világban élünk mi? Isten szerinti világban, vagy pedig egy embernek ellenséges világban. Kosztolányi Dezső így mondja, hogy egy embernek ellenséges földgolyón élünk. Mi tettük ellenségessé a világot? Minden pillanatban és minden zúgban a veszélyek özöne néz ránk. Ha mi nem tanulunk meg Isten akarata szerint élni, ezt is elmondtam már önöknek, olyan ez a világ, mint egy aláaknázott terület. Ha egy rossz lépést teszünk, akkor felrobban, és az életünknek vége van erkölcsileg vagy lelkileg. Aki megtanul Isten szerint élni, és az Isten akarata szerint élni, annak az élete nem fog felrobbanni. És az tudja, hogy az Isten mindig tökéletesen elgondolja ezt az életet, és hogyha a két akarat összesimul, és ez az utolsó versünk, egy ismeretlen német költő mondja, az Isten nem ejt hibát. Az Isten nem ejt hibát. Az Isten, ha engedjük, hogy az akarata érvényesüljön az életünkben, akkor az ellenséges világban is egy nyugodt, békés és boldog élethez tud elvezetni.
2: Nem ejt hibát. Ismeretlen szerző után németből fordította Túrmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét könnyes éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretett. Minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is. Ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet. Majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
0: Kedves hallgatók, ennek a témának, a Legyen meg a te akaratod témának csak egy képzőművészeti illusztráció sorozata kívánkozhatik ide a legnagyobb. És amit a művészek a legmélyebben is ábrázoltak, és amiről nem beszéltem, de a vetítés során, rövid 30 képes vetítés során szeretnék beszélni, hogy Jézus hogyan küzdötte meg ezt a küzdelmet. Neki is összhangba kellett jutni az Isten akaratával, és ennek a küzdelemnek a legforróbb pontja a Gecsemáné kertbeli küzdelem volt, és ennek a feldolgozásait nézzük most meg.
3: Ahol erre a heves küzdelemre sor került, hiszen Jézus, hogy emberré lett, Jézusnak tökéletes volt az értelme, amit hozott a mennyből magával, az gyorsan külön tudta választani az igazságot és hamisságot, és mégis még egy tökéletes értelemmel is, azzal együtt is küzdeni kellett Jézusnak azért, hogy az akaratát teljesen összhangba hozza az isteni értelmével, hiszen Jézus emberi természetet is örökölt, és ez a küzdelem, amely ilyen hevesen lezajlott, ez a Gecsemáné kertben zajlott le, Jézus elárultatásának az éjszakáján a Gecsemáné kertet látjuk a mai állapotában, a sok olajfával, ugye az olajfák kertje van itt, ennek egyik része a Gecsemáné kert. Több évszázados olajfák vannak ma is ebben a kertben. Jézus a tanítványaival valamelyik ösvényen jutott fel a hegynek az oldalára, és mielőtt elfogták volna, Jézus itt imádkozott, méghozzá vérverítékkel verítékezve. Van képzőművészeti feldolgozás is a Gecsemáné kertről, méghozzá magyar mestertől, vagyis Csontvárinak az Olajfák kertje című századelei festménye. Háttérben látjuk a Gecsemáné kertet, előtérben a Dávid tornyát és Jeruzsálem század elején megmaradt házait. Az első feldolgozás, amely ránk maradt, az időszámításunk szerinti 6. századból való, tehát ezt a képzőművészet viszonylag későn tudja megragadni ezt a küzdelmet, hogy Jézus az isteni akarat érvényesüléséért folytat. Ez Ravenna mozaikja, de ezek a bizánci stílusú mozaikok nem tudják még igazán kifejezni Jézusnak a küzdelmét, mégpedig azért nem, mert egy hibás vallási tanítás áll Bizánc hátterében, és ez pedig az, hogy Jézus tulajdonképpen csak külsődlegesen volt ember, ő teljesen Isten maradt. Ugye a monofizitizmus és nesztorianizmus küzdelme teszi ki a bizánci stílusú kereszténység történelmét, és ez mind a mai napig nyögi ez a kereszténység, hogy nem tud igazán küzdelmet ábrázolni sem Jézusnál, sem pedig a tanítványoknál. Ravenna után hadd mutassam be a velencei Szent Márk székesegyháznak szintén bizánci ihletre való feldolgozását, már a 13. században vagyunk. Itt is tulajdonképpen magával, Jézussal nem tud mit kezdeni. Jézusnak az arca az égvilágon nem sokat fejez ki. Az a hihetetlen küzdelem, ami ott volt Jézusban, amikor megérkezett az olajfák kertjének az aljára, és addig zsoltárokat énekeltek, azután pedig kezdett szomorkodni és gyötrődni. És azt mondta, hogy szomorú az én lelkem mind halálig, és azt imádkozta, így kezdte az imádságát, hogy Atyám, minden lehetséges néked. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem tudja még ez a bizánci stílust ápoló mester ezt ábrázolni, és csak a másodlagos jelekkel tud valamit kifejezni, tehát az attribútumokkal, a háttérben az arany, az isteni létteljesség, előtérben pedig ez a kopár szikla, a bogáncsokkal, a kórókkal, az értéktelen növényzettel, a lepusztult emberi világ, tehát ennek a kettőségét valahogyan ezt tudja érzékeltetni. De Jézusnak ezt a hihetetlen nagy küzdelmét eléggé statikusan, mereven ábrázolja, és nem tud igazán lelket belevinni. A bizánci művészet később is a keresztre feszítést szinte nem is ábrázolta, vagy hogyha ábrázolta, ugye bizonyos szemtelenséggel ábrázolta, a pantokrátor ábrázolásokra helyezvén a hangsúlyt, és a feltámadás ábrázolásokra. Ugyanilyen bizánci stílus látható Monreale mozaikján, de itt már a filmszerű előadásmód egy kicsit többet mutat, hiszen ott fent látszik Krisztus küzdelme és az angyal, hogy megerősíti a kezében a keserű poharat, és lent pedig, hogy visszajön és a három megszeretettet tanítványától kéri, hogy küzdjenek vele együtt. Tehát ez a filmszerű, ugye a régi koroknak ez volt a filmje, hogy egy képmezőn több vagy kettő vagy három mozzanatot ábrázoltak, ez valamit sejtett abból, hogy itt kockán forgott a világnak a jövője. Ha Jézus nem tud küzdeni és nem tudja legyőzni a maga akaratát, akkor elvész a világ. Ha Jézus visszalép az áldozata elől, elvész a világ, mindenki a maga bűnért kell, hogy meghaljon. Jézusnak a Getsemáné kertküzdelme is

0: Lelkünkben az értelem mellett ott van az akarat is. És ezért nehéz a dolgunk. Mert a lélek ugyan kész, de a test, a természet erőtelen. Le kell tehát győzni a természetet. A tanítványoknak a borzalmas elalvását kezdik aztán itt a művészek kiaknázni a 14.-15. századtól fogva. Bellininek és más itáliai mestereknek a képein láthatjuk ezt. Vagy a német fafaragványok világában Hans Riemenschneidernél a 15. század végén előtérbe kerül már Jézusnak a fokozottabb küzdelme, hogy Jézusnak is késhegyig menő küzdelmet kellett folytatnia az akaratával, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, imádkozta Istennek, hanem amit te is. Ezt Jézus háromszor tért vissza, és harmadjára tudta legyőzni. Miközben ugyancsak Hans Riemenschneider fafaragványát látjuk, a tanítványok édesdeden alszanak. De hát ez vezette őket botrányosabb helyzetbe. A szerb-boszniai művészet egyik alkotását is hadd mutassam be, ez 16. századi jelenetezés. Előtérben a tanítványok rettentő elalvása, baloldalt fönt már látjuk, hogy Júdás érkezik, egy kicsit furán közelíti meg a kertet, hogy csak úgy belép azon a kerítésen. Jobb kezében ott van a nagy pénzes zacskó, tehát erről lehet mindig Júdást azonosítani. A képnek azonban a középpontjában elvitathatatlanul Krisztus, és Krisztus csont most már úgy fizikailag legalább próbálja szemléltetni, hogy az arcától a láb ujjáig, és a kendőn ott látjuk a vérnyomokat. Hát ez egy óriási küzdelem lehetett, mert azért az emberből nem akármilyen alkalommal jön ki vércsepp. Ez nem akármilyen küzdelem, ez haláltusa volt. Jézus maga is érezte, hogy ha nem győzi le itt az akaratát, akkor elvész az egész világ. Botticelli ábrázolása már egy kicsit a reneszánsz vizeire vezet bennünket, ahol egy kicsit oldják ezt a feszültséget, hogy az angyal megerősíti. Ennek az a jelentősége a Biblia szerint, hogy nem kiveszi a kezéből a keserű poharat, hanem megerősíti a kezében. Nem azt mondja, hogy az atyának más lenne a szándéka, hiszen magad is tudod, Jézus, hogy együtt hoztátok a megváltás tervét, máshogy nem lehet megváltani az embert. Csak az Isten önkéntes halálával. Ezt meg kell tenni. Nem kiveszi tehát a poharat, hanem megerősíti. Előtérben itt a tanítványok elalvása katasztrofális, és ez a kerítés tulajdonképpen még inkább hangsúlyt ad erre, hogy itt két küzdelem van, illetve egy küzdelem, a másik pedig a küzdeni nem tudásnak a gyásza és szomorúsága. A magyar MS mesternek ezt a képét láttuk tavasszal a Nemzeti Galériában, baloldalt az árulás sárga ruhájában Júdás közeledik, és előtérben pedig a tanítványok elalvása megint csak beleilleszkedik a 16. század elejé helyzetképbe, hogy mások is ábrázolták. Így például Lukas van Leyden ugyanekkor ábrázolja ugyanezt a három mozzanatot. Balra fent látjuk Júdást a csapatokkal való érkeztében, jobbra fent Jézust, ott van a kehely is előtte, és elől pedig a legnagyobb képmezőben, hogy mi mennyire nem tudunk küzdeni, emberek. Tulajdonképpen a helyes küzdelem, a helyes küzdés, a mi atyánknak a későbbi részeiben ez fog majd előtérbe jutni, nem csak a mindennapi kenyérért való küzdésben, mert ott se lesz mindegy, hogy hogy küzdünk a mindennapi kenyérért, hanem például a megbocsátás, hogy mennyire tudunk megbocsátani, ez is egy óriási küzdelem, vagy a kísértésekkel való küzdelem, tehát ha így akarom venni, akkor a legyen meg a te akaratod után a mi atyánk a küzdelemnek a különböző válfajait mutatja meg és fokozatait. Nagyon sok vázlatot készített a Getsemáni kertbeli küzdelemhez. Rembrandt is az a festő volt, aki az életében sokat küzdött az akaratával, és különösen visszhangot találta lelkében ez a történet. Nézzék meg Jézusnak ezt a gyengeségét. Igen, Jézus Isten volt, isteni értelemmel élt, de Jézus ember is volt. De ez az ember, Isten ember Jézus arra adott példát a Getsemáni kertbeli küzdelemmel, hogy igenis a legvégsőkig küzdjünk azért, hogy az értelem és akarat összhangja megvalósuljon az ember lelkében, mert ha nem áll össze ez az összhang, akkor utána csak bukás lehet a holnap és a holnap után. Ez az első vázlata Rembrandtnak, ez a második, hogy visszamegy a tanítványhoz és kérleli őket, és egy pillanatra föl is rezzennek, és nézzék meg Jézusnak azt a nagyon emberi vonásait. Igen, ő isteni értelem volt, isteni személyiség, de teljesen ember is volt. Mennyire más ábrázolás ez, mint az imént látott bizánci Jézus ábrázolások.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló előadássorozatunk mai előadásán. A mai alkalommal az antiókiai keresztényekről fogunk szólni, valamint Péter szabadulásáról a börtönből. A múlt alkalommal a Cornéliusról szóló történetet tekintettük át, amelynek ugye a legfőbb mondani valója és lényege az volt, hogy az Isten csoda módjára, kijelentés útján, látomás által, közvetlen megszólítás révén rombolta le a válaszfalat pogányok és zsidók között. Láttuk a múltkori előadásban, hogy a zsidókban olyan mérhetetlen előítélet élt a pogányokkal szemben, ugye kit tekintettek pogányoknak, ugye akik nem származás szerint zsidók voltak, a zsidók kisajátították maguknak az üdvösséget. Ők úgy képzelték, hogy az üdvösség egyedül a zsidóké, és az Isten kirekeszt mindenki mást ebből az üdvösségből. És ez egy olyan mélyen gyökerező gondolat volt a szívükben és lelkükben, hogy ennek a lerombolása, ennek az előítéletnek a lerombolása a Szentlélek kiáradásának az egyik legnagyobb eredménye és legnagyobb csodája volt. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Pál apostolnak is az Isten kijelentés útján mutatta meg, hogy az üdvösség ugyanúgy a pogányoké is, mint a zsidóké. A múltkori alkalommal láttuk, hogy Péternek is Isten egy egész különleges látomás és közvetlen megszólítás révén jelentette ezt ki, hogy ő senkit ne mondjon tisztátalannak, mert az Isten előtt mindenki tisztává válhat származására és eredetétől függetlenül, hanem az Istenben mindenki üdvösséget találhat, hiszen Jézus áldozata nem egy embercsoporté volt, egy népcsoporté, hanem az egész világra kiterjedő áldozat volt ez. Igen, erről szóltunk a múlt alkalommal, és megindult a pogány misszió. Cornélius és az ő háza népe elfogadta az üzenetet, az evangéliumnak az üzenetét, és ez valóban út volt, útnyitó volt ez a pogányok megtérésében. És a mai alkalommal apostolok cselekedete 11. fejezetének a 19. versétől a 12. fejezet 25. verséig fogjuk áttekinteni a történetet, és minden verset föl fogunk olvasni a mai alkalommal. Apostolok cselekedete 11. fejezet 19. versét olvassuk el. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadt, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek sem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak. Tehát azt olvassuk, hogy amikor az István megkövezésére sor került, utána hatalmas üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezetben, és a hívők eloszlottak, és azt olvassuk a Bibliában itt a 19. versben, hogy ugyan eloszlottak, el kellett hagyni Jeruzsálemet, pogány területre is tértek, hiszen Fönícia, Ciprus és Antiókia már igazi pogány területek voltak, de még mindig először csak a zsidóknak hirdették a Krisztust. Itt álljunk meg egy pillanatra, és azért ez olyan elgondolkodtató, és szeretném, hogyha végig gondolnánk a saját életünket ebből a szempontból. Mi kivel beszélünk ezekről a kérdésekről, a hit kérdéséről, vagy kinek szólunk, vagy kinek a figyelmét hívjuk fel szívesen egy-egy előadásra, vagy a Bibliára, kiknek? Akikről úgy látjuk, hogy úgy vonzódnak az Isten felé, hogy alapvetően hívő emberek, nem? Ugye az ember is mennyire hajlamos erre, hogy egy előítélettel viseltessen emberek iránt, akikről úgy gondolja, hogy hát vonzódnak amúgy is az Isten felé, hát akkor nekik beszélek erről. Pedig emberek, akik látszólag Isten nélkül élnek, egészen más életvitelt folytatnak, lehet, hogy a szívükben hatalmas, mély vágyódás van Isten iránt. Nem tudják megmondani, hogy valóban minek a híjával vannak az életben, de ugyanakkor van bennük egy vágy, mert a lélek régóta munkálkodik az ő szívükben. Igen, nem gondolkodhatunk senkiről így, hogy én őket kihagyom, nekik nem is szólok, őket úgysem érdekli. Nem, ezt nem tudhatjuk. És milyen nagy lehetett később a tanítványok döbbenete és meglepődése, amikor azt látták, hogy valóban a pogányok tömegével térnek meg, és nem úgy van, ahogy ők gondolták, hogy őket amúgy sem érdekli az evangélium, hiszen olyan távol élnek, olyan távol vannak a bibliai elvektől, a kinyilatkoztatott bibliai igazságtól. És azt is ki kell, hogy mondjuk,
hogy az evangéliumnak, mindenekutána Isten szava hatalma van. A Szentléleknek van egyedül hatalma, hogy az emberi szíveket megszólítsa, megnyissa, és minden ember életére nézve, minden ember számára orvosságot és egyedüli megoldást jelent az evangélium. És az evangélium minden embernek a szívét meg tudja érinteni, mert Isten hatalma nyilvánul meg benne. És nézzük meg ezek után a 20. és 21. verset itt az apostolok cselekedetében. Azt olvassuk, hogy voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Azt olvassuk, mit olvassuk? Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak. Volt néhány olyan keresztény ember, aki ezzel az előítélettel szembefordulva mégis szólt a görögöknek Antiókiában, és hirdették az Úr Jézus Krisztust. És mit olvasunk? Mi lett ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lett, hogy Antiókiában nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Álljunk meg itt egy pillanatra. Antiókia nagy jelentőségű város volt, a birodalomnak a harmadik legnagyobb városa, Róma Alexandria után a legnagyobb város volt. És valóban azt lehet elmondani erről a városról, hogy ez egy nagy város volt. Ugye a mi fogalmaink értelmében, ugye, hogy mondjuk, hogy egy világváros, tele romlottsággal, bűnnel. Tehát ez egy olyan város volt, ami emberi szempontból nézve, még egyszer mondom, emberi szempontból nézve nem kedvezett az evangéliumnak. De mégis ebben a városban, ez egy régi város, időszámításunk előtt 300-ban alapították, és ebben a bűnös városban, ugye, amelynek a fekvése is egyébként nagyon jó volt, a tengerhez közel feküdt, tehát nagyon sokan átutaztak ezen a városon, a fekvése, földrajzi elhelyezkedése is kiváló volt. Azon kívül a görög-római kultúrának a középpontja volt, de mégis egy bűnös város volt. És ebben a városban az evangélium erőt vett, hatalmat vett emberek szívén, és azt olvassuk, hogy nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. És folytassuk tovább a történetet, a 11. fejezetben, a 22-től a 24-ig terjedő versekben nézzük meg, hogy ez a hír eljutott Jeruzsálembe. Így olvassuk, hogy eljutott pedig a hír őfelőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egészen Antiókiáig. Itt azért megint álljunk meg egy pillanatra, mindjárt folytatjuk a történet tovább olvasását, de emlékszünk arra, hogy a múltkori történetben, a Kornéliuszról szóló történetben, amikor Jeruzsálemben az apostolok, a vének meghallották, hogy Péter és néhány tanítvány egy pogány emberhez ment beszállásra, velük evett, és nem csak, hogy ezt tette, hanem prédikálta nekik az evangéliumot, és ők megkeresztelkedtek, akkor hogy reagáltak? Akkor a jeruzsálemi vének és vezetők. Ugye akkor kérdőre vonták Pétert, tehát egy nagyfokú bizalmatlanság volt bennük, és most pedig nézzük meg, azt olvassuk, hogy mennyire megváltozott a magatartásuk, ugye mert kiküldték Barnabást Antiókiáig, elküldték arra a helyre, ahol ez a csoda történt, és úgy olvassuk tovább, hogy ki mikor odajutott, és látta az Istennek kegyelmét, örvendezett. Nem volt bizalmatlanság, nem volt kérdőre vonás, hogy hogy merték ezeknek az embereknek hirdetni az Isten beszédét, hanem öröm volt. És azt olvassuk, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban, mert jámbor és szent lélekkel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Ennél a részletnél meg kell állnunk, és valamivel részletesebben szólnunk erről a néhány Biblia versről. Mindenekelőtt nézzük meg, hogy Péter magatartásának, amikor a Szentlélek vezetésére egyértelműen cselekedett, szakítva a hagyományokkal és előítéletekkel, tehát megkeresztelvén Kornéliuszt és a háza népét, egy hatalmas falat döntött le, és ennek a hitbeli magatartásnak az eredményeként ugye leomlott a többi tanítványban, apostolban is ez a válaszfal. És nézzük meg, elküldik Barnabást, ezt a hittel teljes embert,
és a munkájának az eredményeként még sokkal jobban szaporodott és növekedett az antiókiai gyülekezet száma. Azt olvassuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. És álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzük végig ezt a néhány cirénei és ciprusi férfit, akik elkezdték itt a munkát, és nézzük meg Barnabást. Erről a néhány férfiúról nincs több leírás a Szentírásban, de Barnabásról olvasunk valamit. Milyen képességű emberre volt szükség, hogy egy ilyen területen, egy ilyen bűnös városban ennyi ember elfogadja az evangéliumot? Milyen lehetett ez az ember? És itt van számomra az egyik legnagyobb csoda a Bibliában, hogy nem azt írja le, hogy Barnabásnak ragyogó szónoki képessége volt. Kiváló volt ebben, abban, ilyen talentumokkal rendelkezett. Nem ezt írja le. Két dologgal jellemzi őt a Szentírás, és mi volt ez a kettő? Az egyik az, hogy jámbor volt, és a másik az, hogy szentélekkel és hittel teljes férfiú volt. Tehát jámbor volt, szelíd volt, alázatos volt. Nem önmagában bízott, nem a képességeiben bízott. És ennek mi volt az eredménye? Hogy együtt tudott dolgozni vele valaki, kicsoda? A Szentlélek. A Szentlélek teljes mértékig mellette tudott állni és segíteni tudta, és emberi szíveket, mondjuk ki teljesen nyíltan, egyik ember a másik embernek a szívét nem tudja megfordítani. Lehet valaki a legékesebben szóló, a legkézenfekvőbb bizonyítékokat mondhatja el, de emberi szíveket meglágyítani, megtérésre vezetni, Istenhez segíteni, egyes egyedül a Szentlélek képes. És egy ember munkásságának az eredménye ilyen értelemben nem a képességeitől függ, hanem az átadott életétől. Ha valaki az Istennek teljesen átadja magát, és engedi, hogy a lélek rajta keresztül és általa munkálkodjon, az eredmény biztos, hogy nem fog elmaradni. És Barnabás ilyen ember volt, jámbor volt. A dicsőséget mindezért nem önmagának tulajdonította, hanem egyes-egyedül az Istennek, pontosan tudta, hogy ő a maga erejével és bölcsességével képtelen lenne erre a munkára, és elvégezni ezt, hogy emberek sokasága térjen meg az Úrhoz. És még egy gondolatra szeretnék itt figyelmet irányítani. Nézzük meg, hogy mi volt az ő prédikációja. Mivel bátorította a megtért pogányokat, tehát a pogányokból megtért keresztényeket? Azt olvassuk, hogy intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Miért fontos ez? Azért tartom ezt nagyon fontosnak. Nyilván nem ez az egy mondat volt, amit mondott, hanem e körül, a téma körül, és e körül a gondolat körül sokat időzött az ő beszédében. Miért volt ez nagyon fontos? Ránk emberekre jellemző sokszor valami. Az, hogy valami megérint bennünket, és hirtelen fellángolunk. Valami megfog bennünket, megragad bennünket, és lelkesedünk valamiért, elfogadunk valamit. És utána sokszor viszont az is előfordul, hogy amilyen hirtelen jött a fellángolás, utána az el is múlik. És nézzük meg, hogy Barnabás mire intette a megtért, az újonnan megtért keresztényeket? Arra, hogy álhatatosan maradjanak meg az Úrban, álhatatos szívvel. Tehát ez ne csak egy gyökér nélküli fellángolás legyen, hanem az ő hitük mélyre hatoljon, mélyre gyökerezzen. Igen, ez a Szentlélekkel és hittel teljes férfiú, ez a jámbor ember, Barnabás, hatalmas munkát tudott elvégezni itt Antiókiában. És nézzük meg tovább a leírást, a 25. és 26. verset, a következőképpen olvasom. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Itt megint álljunk meg egy pillanatra.
Mit olvastunk az előbb? Azt olvastuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz, ugye már a két férfinek a bizonyságtételére is, vagy a néhány embernek a bizonyságtételére, utána a Barnabás munkája révén nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. És nézzük meg, hogy mit csinál Barnabás. Nem azt mondja, hogy hát ennyien csatlakoznak, elég vagyok én erre a munkára, hanem elmegy Pálért Tarzuszba. Tulajdonképpen Pálnak itt kezdődik el az első jelentőség teljesebb munkája, nyilvános munkája, mert amikor Pál megtért, nem tudom, emlékszünk-e rá, a 9. fejezetnek a 27. versében olvastuk azt a Biblia verset, a 9. fejezet 27. versében, hogy talán még előtte a 26-ból is olvasok, hogy amikor Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbál csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. És most olvasom a 27. verset, Barnabás azonban maga mellé vette őt, és vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az urat, mármint Pál, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. És utána azt olvassuk, tehát Barnabás egyből felkarolta Pált, ő volt az, aki igazából a pártfogásába vette, és védelmezte Pált. És utána azt olvassuk Pálról, hogy ő Jeruzsálemben egy rövid időt töltött, de akkor meghallották, hogy igyekeztek a zsidók megölni Pált, és ezért elküldték őt Tarzuszba. Azt tanácsolták, hogy menjen el erre a pogány területre, ugye onnan való, menjen el oda, és ott tartózkodott körülbelül 10 évig Pál apostol. És amikor Antiókiában ez a munka elindult, amikor Antiókiában ennyien csatlakoztak az Úrhoz, és az evangélium ilyen sok embert fordított Jézus Krisztus felé, akkor elment Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, azaz Pál apostolt, aki akkor ott azon a területen élt. És azt olvassuk, hogy rátalálván elvitte őt Antiókiába, és munkatársak lettek. Egy éven keresztül forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. És a következő, amire szeretnék kitérni, azt olvassuk, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nagyon sokan tértek meg, elfogadták az evangéliumot itt Antiókiában, és azt olvassuk, hogy itt nevezték először őket keresztényeknek. Na most ez miért különleges dolog? Miért különleges dolog, hogy keresztényeknek nevezték őket? Ez a szó a Krisztus szóból származik, és krisztusi tulajdonképpen, ez a keresztény Krisztusit jelent. Ezt jelenti, hogy krisztusi. És azt olvassuk, hogy itt Antiókiában, itt hívták, itt nevezték először a keresztényeket, a Krisztust követőket, krisztusiaknak, azaz keresztényeknek. De vajon miért kapták ezt a nevet? Csodálatos név, a legszebb név, ami csak létezik, de miért kapták ezt a nevet a Krisztust követők, hogy krisztusiak, keresztények? Azért, mert a gondolkodásuknak, a beszédjüknek a tárgya Jézus Krisztus volt. Őt mutatták be az emberekkel való beszélgetéseikben, a prédikációknak Jézus Krisztus állt a középpontjában. Felidézték Jézus Krisztus életének az eseményeit, felidézték a jellemét, felidézték tanításait. De felidézték mindenki előtt azt a mérhetetlen szenvedést is, amit azért vállalt, hogy bennünket, mindannyiunkat megmentsen. Felidézték, igen, Jézus áldozatát, de ugyanakkor az ő visszajövetelének az ígérete is központi téma volt az ő beszélgetésükben. Igen, Krisztusról gondolkodtak, Krisztusról beszéltek, Krisztusról tanítottak. És még miért nevezték őket krisztusiaknak? Mert nem csak a beszédjükben képviselték Krisztust, hanem az életükben mutatták be a krisztusi tanításokat. Az életük volt krisztusi élet. Jézus Krisztus mit mondott mindannyiunknak, az ő tanítványainak is, de általa mindannyiunknak, kövess engem. És valóban ezek a tanítványok Krisztust követték, és mutatták be az ő életükben. És ezért először itt nevezték a Krisztust követőket, az evangéliumot elfogadókat, keresztényeknek. Azért csak úgy szeretnék megállni, és halkan egyetlen egy kérdést feltenni magunknak,
hogy vajon mi méltán viseljük a keresztény nevet? Vajon mi is krisztusiak vagyunk a szónak ebben az értelmében? Nekünk is a gondolataink középpontjában van Jézus, az ő áldozata, felbecsülhetetlen szeretete, irántunk tanúsított türelme és irgalma? És vajon mi is a jellemünkben hordjuk az ő lelkületét, jellemét? Igen, kereszténynek lenni ezt jelenti. És nézzük meg ezek után a 27-től a 30-ig terjedő verseket itt a 11. fejezetben. Azt olvassuk, hogy ez időtájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába próféták. Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelentette a lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is történt Claudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak. Amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. Megint egy egyszerű, rövid leírás a Bibliában, de milyen sokat mondó, rövid néhány Biblia vers. Ugye azt olvassuk, hogy Jeruzsálemből Antiókiába próféták jöttek, akik azt jövendőlték, hogy nagy éhség lesz, ugye, ami be is következett. És nézzük meg, hogy ezek a tanítványok, ezek a keresztények, akik a pogányokból megtértek, amikor ezt megtudták, hogy igen, nagy éhség és inség fog közeledni, akkor mit tettek? Az Isten lelke által felbuzdultak az adakozásra, a jótékonyságra, és kinek-kinek, amint módjába volt, adakoztak a jeruzsálemi testvéreik részére. A jeruzsálemi testvéreik milyen származásúak voltak? Zsidó származásúak. És ne feledjük, nem csak a zsidókban élt előítélet a pogányokkal szemben, hanem a pogányokban is volt jelentős ellenérzés a zsidókkal szemben. És micsoda csodálatos dolog ez, leomlottak ezek a válaszfalak. És most már nem volt zsidó meg görög, hanem ők mindnyájan testvérek voltak. És az ott élő testvéreiknek, kinek-kinek, amint módjába állt, küldtek ajándékot. És milyen lehetett valóban az, amikor Pál és Barnabás megjelenik Jeruzsálemben az újonnan megtért testvéreik adományával. Igen, valósággá vált az, amit Pál apostol így fogalmaz a Galata levélben, a Galata levél 3. fejezetében, a 27-től 28-ig terjedő versekben. Így olvassuk. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Igen, ők mindnyájan megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. És Krisztust öltözték fel. Mit jelent Krisztust felöltözni? Milyen érdekes kifejezés. Krisztust felöltözni azt jelenti, hogy az a lelkület, az a jellem lesz bennem, amely Krisztusban volt látható. Igen, mert akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. És igen, ez a teljes egység, ez a szeretet, ez valósult meg a Szentlélek egyik hatalmas munkája révén, itt ebben az időben. És térjünk rá ezek után a mai előadásunk másik fő gondolatára, és ez egy történet lesz alapvetően, amit át fogunk tekinteni, ez Péter szabadulása a börtönből. Látjuk azt, hogy az evangélium egyre jobban terjed, egyre messzibbre eljut, egyre több ember fogadja el a Krisztusról szóló evangéliumot, és azt is látjuk, mint ahogy már idáig is nyomon követhettük, hogy az evangélium nem haladhat előre úgy, hogy közben Sátán támadásai ne fokozódnának. Minél több teret nyer az evangélium, minél inkább előre halad, az ellenség annál hevesebben támadja, és megpróbálja visszavonni és visszatartani az embereket ennek az útnak a követésétől, és azokat, akiken keresztül az evangélium hirdettetett, megpróbálta eltávolítani, félretenni az útból, mint a legjelentősebb akadályokat. És így olvassuk a 12. fejezet 1.-2. versében, hogy abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül, megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. Álljunk el meg itt mindjárt az első két versnél. Nézzük meg, hogy ez egy rendkívüli esemény volt, méghozzá azért,
De hadd tegyem fel a kérdést, miért volt ez rendkívüli esemény? Idáig nem láttuk azt, hogy üldözték azokat, akik Krisztus nevében prédikáltak. Már az 5. fejezetben azt látjuk, hogy az apostolokat például börtönbe vetik. Akkor miért volt ez rendkívüli esemény? Azért, mert Heródes Agrippa volt az első uralkodó, aki üldözte ilyen értelemben a keresztényeket, tehát a zsidóságból megtért hívőket, tehát a keresztényeket. Idáig mindig a Sanhedrin intézte a támadást a megtért, a Krisztust elfogadók hívőkkel szemben. Idáig mindig a zsidó nép közül, a Sanhedrin közül támadt az üldözés a keresztényekkel szemben, akik elfogadták Krisztust. És azt látjuk, hogy most itt Heródes volt az első uralkodó, aki kezet emelt a keresztényekre, akik elfogadták a krisztusi tanítást. És nézzük meg, mit csinál Heródes mindjárt, mi volt az első ténykedése. Megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. Ki volt ez a Jakab, akit megöletett? Ugye azt olvassuk, hogy a Jánosnak testvére, tehát a Zebedeus fiúk egyike. Ugye az a János, aki a szeretett tanítvány volt, annak a testvére. És ez a Jakab, ugye Jánossal, és kivel együtt volt Jézusnak a legközelebbi tanítványa? Ugye Péterrel együtt. Péter, Jakab és János volt Jézusnak ilyen értelemben a hozzá legközelebb álló tanítvány, mert ugye látjuk, hogy sokszor Jézus csak ezt a 3 tanítványt vitte magával a 12 közül is. És azért itt megint álljunk meg egy pillanatra. Jézus ugye nyilván nem kivételezésből cselekedett semmit, meg személyválogatásból ebben az életben. Jakabról elég keveset tudunk, ugye Jánosról viszonylag sokat tudunk, Péterről is viszonylag sokat tudunk, de Jézus bevonta ebbe a legszűkebb tanítványi körbe Jakabot is. És Jakab, ezek szerint, ezerint a Biblia vers szerint, mit látunk, mi volt, miről, hát, mi volt az életében az egyik rendkívüli dolog, vagy ő vele mi történt? Ő volt az első a tanítványok közül, aki mártír halált halt. Ő volt a legelső. Mert ugye István volt ugye az első vértanú, ő nem volt a 12 tanítvány között. De Jézusnak a tanítványai közül Jakab volt az első, akit megöltek, aki életét adta Jézusért. Megint álljunk meg egy pillanatra, és hadd kérdezzem meg, hogy vajon Jakab tudta, hogy neki ez lesz az osztály része? Vajon tudta, vagy nem tudta? Jézus kijelentette neki. Jézus kijelentette neki, most az idő rövidsége miatt nem olvassuk el a történetet, de Máté evangélium a 20. fejezetében látjuk a történetet, amikor a Zebedeus fiúk anyja oda megy Jézushoz, és kér valamit. Mit kér? Hogy az ő két fia, az egyik a jobb, a másik a bal keze felől legyen majd az ő országában. És erre Jézus nagyon szelíden, de mit válaszol? Azt kérdezi, hogy megihatjátok a poharat, amelyet megiszom, megkeresztelkedhettek a keresztséggel, amelyel keresztelkedem. És ők azt mondják, hogy meg. És utána mondja, hogy igen, ezzel meg fogtok keresztelkedni. De az én országomban való ülésnek a jogát, ugye az ilyen értelemben nem az ő hatalmukban van. Ugye azt a mennyei atya dönti el. Tehát igen, kijelentette neki, hogy igen, Jézust követni fogja az életében ezen a területen is, és ez be is következett Jakab életében, ugye ő volt az első tanítvány, aki meghal, akit megölnek, aki mártír halált a hal Jézusért. És utána nézzük meg a 3. és 4. verset, és látván, ugye Heródes ezt látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogadja Pétert is. Voltak pedig a kovásztalan kenyerek napjai, kit el is fogatván tömlöcbe vetett, átadván 4-4-es katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni. Nézzük meg ezt a részt ebből a leírásból. Azt látjuk ugye, hogy ugye Heródes kereste a népnek a kegyeit, népszerű akart lenni, és amikor látta, hogy ez a zsidóknak felettébb tetszik, hogy ő Jakabot kivégeztette, akkor elfogadta Pétert is, és a tömlözbe vetette, mert ugye az ünnepek alatt ugye gondolta, hogy ezt nem teszi, nehogy bármi olyan esemény is közbejöjjön, ami ezt a tervet meggátolná. És azt olvassuk, hogy tömlözbe vetette, a húsvét után akarta őt a nép elé vezettetni, és végrehajtani rajta azt, ugye, amit Jakabon is végrehajtott. És mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy 4-4-es katonai szakasz őrizetét rendelte el Heródes. Miért?
Mert az 5. fejezetben már olvastunk ilyet, ugye, hogy az angyal kiszabadította az apostolokat a börtönből, és ezért úgy gondolta, hogy semmit nem bíz a véletlenre, hanem 4x4 katonát, tehát 16 katonát bízott meg azzal, hogy Pétert őrizze. És nézzük meg ezek után az 5. verset, az 5. versben ezt olvassuk. Péter azért őriztetett a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörgött az Istennek ő érette. És itt álljunk meg egy pillanatra. Péter őriztetett a fogságban, ugye mindenki tudta, ugye ez nyilvánvalóvá lett, ugye, hogy Jakabot is megölte Heródes. Péterre is ez a sors vár, ott van a fogságban, és a gyülekezet mit csinál? A gyülekezet szüntelen könyörög Péterért. És itt álljunk meg, és muszáj néhány gondolat erejéig az imádságra kitérnünk. Mi is az, hogy imádság? Az imádságnak milyen törvényszerűségei vannak? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Mindenek előtt szeretnék egy igét olvasni az Ézsaiás könyve 57. fejezetének 15. verséből. Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. versében a következőt olvassuk. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Miért idéztem ezt a Biblia verset? Azért, mert az imádság a legnagyobb kiváltságunk ebben az életben. Az Isten, a végtelen Isten, a mindeneket alkotó és teremtő Isten, aki magasságban és hozzáférhetetlen szentségben lakozik, az embernek adta ezt a mindennél értékesebb adományt, hogy az ember megszólíthatja őt. És imádságon keresztül közvetlen kapcsolatba léphetünk ő vele. Ez az egyik legnagyobb adomány. Ő a magasságban lakozik, hozzáférhetetlen dicsőségben. De mégis törődik mi velünk emberekkel, bűnös emberekkel, emberekkel, akik a bűnbe belegabajodtunk, akik a bűn útjára térünk, akik lépten nyomon szembefordulunk vele. De mit mond, ha valaki alázatosan keres engem, és felém fordul, én nem fordulok el attól, az alázatos szívűvel együtt lakozom. Igen, engem meg lehet szólítani. Azt mondja az Úr, hogy hívjatok segítségül engem a nyomorúság idején. És a Biblia Istent úgy mutatja be, mint könyörgést meghallgató Istent. Igen, hatalmas dolog az egyáltalán önmagában, hogy mi imádkozhatunk. És nézzük meg az ígében néhány gondolatot szeretnék erről megemlíteni, hogy mi az imádságnak, az Isten előtt való, az imádság Isten előtt való meghallgatásának mi a feltétele? Mi a feltétele? Ugye megszólíthatjuk, itt van ez a hatalmas ajándék a kezünkben, de mégis az ima meghallgatásnak a Bibliában megvannak a maga feltételei. Mindenek előtt a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 6. versét olvassuk el. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 6. versében Pál apostol a következőt mondja. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát aki Isten elé járul, mit jelent Isten elé járulni? Hát ő a magasságban, hozzáférhetetlen dicsőségben lakik. Mit jelent elé járulni? Amikor én imában hozzáfordulok, akkor nekem hinnem kell azt, hogy ő létezik. Ő létezik, és megjutalmazza azt, aki őt keresi. Választ ad az embernek az imádságára, meghallgatja az imádságot. De azt mondja a Biblia, hogy igen, nekünk ebben hinnünk kell. Nézzük meg Jakab, hogy fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot. A Jakabi levélből, az első fejezetből olvasok, a Jakabi első levél, első fejezet, 5-től terjedő verseiben.
Látszólag kicsit másra vonatkozik ez az ige, de ugyancsak egy kérésre, egy imádságra, de mindjárt említem majd azt a verset, amiért felolvassuk ezt a szakaszt. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik néki. Ugye itt egy ilyen kérésről van szó, hogy az Isten bölcsességet adjon. Itt másért könyörögtek a testvérek, a gyülekezet. Itt azért, ugye, hogy Péterért az Úr hatalmasan cselekedjen. De a lényeg, amit szeretnék említeni, az a 6. versben van. De kérje hittel, semmit nem kételkedvén. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide stovahány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszínű, a minden útjában állhatatlan ember. Tehát azt mondja, hogy hittel kérjünk. Semmit nem kételkedve, semmit nem kételkedve. És az imádságban miért ennyire fontos, hogy mi hittel kérjünk? Miért ennyire fontos? Azért, mert az én hitben való imádságom, ha hittel kérek, ezzel azt fejezem ki, hogy én elismerem, hogy az Isten valóban teremtő Isten, aki előtt nincs lehetetlen. Mikor nem kérünk mi hittel? Mikor nem kérek én valakitől az életben bármit hittel? Akkor, hogyha azt gondolom, hogy hát lehet, hogy meg se fogja adni, lehet, hogy nem is tud nekem segíteni, hát akkor kérem, de nem vagyok biztos a dolgomban. De ha én az Istenhez fordulok, akkor nekem hinnem kell az, hogy igen, ő a teremtő, ő az alkotó, nála nincs lehetetlen, tehát neki hatalmában van bármit megcselekedni. Szeretném, hogyha a 121. Zsoltár első és második versét elolvasnánk, a 121. Zsoltár első-második versét, a 121. Zsoltár első-második verse a következőt mondja. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Honnan jön az én segítségem? Honnan? Kitől várhatok segítséget? A szememet felemelem a hegyekre. Honnan jön az én segítségem? És mit mond a Zsoltár író? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Igen, az Istennél semmi nem lehetetlen. Teremtő Istenünk van, aki a legreménytelenebb helyzetben is tud nekünk megoldást hozni. És szeretnék egyetlen egy gondolatot itt megjegyezni. Ez az igazi alázat. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de ez az igazi alázat. Amikor magamról elismerem, hogy én magamtól nem tudok élethelyzetekben bármit tenni és megoldani élethelyzeteket. Magam tehetetlen vagyok. De az igazi alázatnak az a jellemzője, hogy amikor felismerem a magam tehetetlenségét és semmi voltát, akkor teljes erőből Istenre hagyatkozom, akinél viszont nincs lehetetlen. Igen, ez az alázat, felmérni az Isten és az ember között a távolságot, ő hozzáférhetetlen dicsőségben lakik, de minden lehetetlen előtte, nincs olyan, amit meg ne tudna tenni mi érettünk. És még egy dolgot szeretnék az imával kapcsolatban megemlíteni. Lukács evangélium a 18. fejezetének az első versében, Lukács evangélium a 18. fejezet első versében Jézus egy hatalmas tanítást tartott, egy nagy példázatot mondott el a végidővel kapcsolatban, és ez a példázat így hangzott, azaz pontosabban a példázatnak az indító okát szeretném megemlíteni, hogy miért mondta el Jézus ezt a példázatot. Azt olvassuk, hogy mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Nem lehet egyszer az én kérésemet az Isten elé tárni, hanem azt mondja, hogy a könyörgésben álhatatosaknak kell lennünk. Nézzük meg a Róma 12:12-t mit mond. A Római Levél 12. fejezet 12. versében Pál apostol a következőt mondja, a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak legyetek. A könyörgésben álhatatosak. Mit olvastunk a gyülekezetről, visszatérve apostolok cselekedetéhez? A gyülekezet nem egyszer fordult az Istenhez imában, hanem Péter börtönbe került,
és a gyülekezet szüntelen könyörgött. Hadd kérdezzem meg, hogy miért buzdít bennünket a Biblia erre, hogy hittel imádkozzunk, abban a hitben, hogy az Isten előtt ugye minden lehetséges, de ugyanakkor miért buzdít bennünket kitartó imádságra? Miért nem elég egyszer nekünk elmondani a mi kéréseinket? Több szempontból buzdít bennünket a Biblia erre, és az egyik az, hogy a mi kitartásunkkal, az imádságban való kitartásunkkal, mi többek között azt is megmutatjuk, hogy mennyire fontos nekünk az a kérés, amit mi kérünk. A hitben való kitartás, az imádságban való kitartás egyben jellempróba is. Tényleg ennyire fontos nekem, amit én kérek? Igen, jellempróba is. Azon túlmenően pedig azért is nagyon fontos ez, mert az imádság távolról nem csak annyi, hogy én elmondok az Istennek valamit, és én itt vagyok a földön, ő ott a magasban, hanem az imádságban valami történik. Az imádságban az történik, a Biblia azt mondja, hogy az ember szíve, lelke az Isten közelébe emelkedik fel, felemelkedik az ember imádságban az Istenhez. Igen, és hogyha én közel kerülök az Istenhez, egész közeli kapcsolatban vagyok vele, igen, az Isten könyörül, meghallgatja az ember kérését, az ember hittel kér, álhatatosan, kitartóan, és az Isten válaszol rá, és az ember jellemét is fejleszti, hogy kitartson, és ne csüggedjen az imádságban, hogyha azonnal, abban a pillanatban nem történik felelet, vagy nem történik megoldás az imádság hatására. Miért? A gyülekezet elkezd imádkozni, és Péter ott van a fogságban. Ugye? Ott van a fogságban. Telnek a napok, semmi nem történik. De az Úr igen jellempróbát tart többek között, amikor ezt kéri, hogy álhatatosak legyünk, buzgón imádkozzunk, és a szüntelen, kitartó imádsággal mi folyamatosan az Istennek adjuk át a vezetés jogát és lehetőségét. Őt kérjük, hogy az eseményeket ő irányítsa. És ha azonnal nem is történik változás, de a mi folyamatos kéréseinkkel folyamatosan kérjük őt, hogy az eseményeket a háttérben igazgassa, alakítsa úgy, hogy az valóban az ő dicsőségét és az ő ügye előbrevitelét szolgálja. Lapozunk vissza Apostolok cselekedete 12. fejezetéhez. Azt olvassuk, hogy a gyülekezet szüntelen könyörgött Péterért, és olvassuk el ezek után a 6. verset is. A gyülekezet ezt csinálta. De nézzük meg, hogy Péter mit csinált. Azt olvassuk a 6. versben, mikor pedig Heródes, tehát Apostolok cselekedete 12. fejezet 6. vers. Mikor pedig Heródes őt elő akarta vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizték az ajtót a tömlöc előtt. Gondoljuk végig ezt a Biblia verset. Szerintem ebben a történetben ez az egyik legnagyobb tanulság. Tudja Péter, hogy másnak ki akarják őt végezni. És Péter hogy tölti ezt az éjszakát? Péter alszik. Péter mélyen alszik. Nagyon mélyen alszik. Majd a következő jelenetből látni fogjuk, hogy Péter milyen mélyen alszik. És miért tudott Péter így aludni a szerinte a kivégzése előtti utolsó éjszakán? Azért, mert Péter milyen álmot aludt. Nem azért, mert egy altatót vagy nyugtatót adtak be neki, hanem azért, mert ő az Istenbe vetette teljesen a hitét. Ő az Istenbe vetett hitnek a nyugodt, békés álmát aludta. Ő az életét az Isten kezébe helyezte le, és ezért nem félt, és nem rettegett. Béke volt a szívében. Ő mire gondolt? Hogy az fog most bekövetkezni, amit Jézus neki is megjelentett. Mit mondott Jézus Péternek? Mi volt az utolsó beszélgetésnek az egyik részlete Jézus és Péter között, mielőtt Jézus a mennybe ment volna? Elmondta Péternek, hogy hogy fog meghalni. Elmondta azt, hogy amikor ifjabb voltál, felöveszted magad, és oda mentél, ahova akartál. Mikor megöregszel, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Igen, tehát kijelentette egyértelműen, hogy milyen halállal fog meghalni. És Péter azt gondolta, hogy igen, most jött el az a pillanat, amit Jézus kijelentett neki, hogy ő az életét fogja Jézusért adni. És nézzük meg, nincs benne félelem,
hanem béke és nyugalom. De ez csak is az Istennel való élő összeköttetésből adódhat. Jézus mit mond? Az én békességemet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. És Pál pedig azt mondja, hogy az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, be fogja tölteni a ti szíveteket. Hát erre nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez minden értelmet felülhaladó békesség, hogy valaki a kivégzése előtti éjszakáján legalábbis azt hiszi, hogy kivégzik, és alussza a békés, nyugodt álmot. Szeretnék egy igét olvasni, a 4. Zsoltár 9. versét. Ezt keressük ki, és olvassuk el ezt az igét. És szeretném, hogyha ezt mindannyian elvinnénk magunkkal, ezt az igét. A 4. Zsoltár 9. versében a következőt mondja Dávid. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Milyen gyönyörű ez az ige. Békességben fekszem le, és legott elaluszom. Ismerjük azt az érzést, amikor nyugtalanít bennünket valami? Valamitől félünk, és nem tudunk aludni, nyugtalanak vagyunk, nem képtelenek vagyunk elaludni, jár az agyunk. Vagy hogyha véletlenül el is alszunk, mert annyira kimerültek vagyunk, hogyha valamire fölriadunk éjszaka, képtelenek vagyunk visszaaludni. Tolulnak az agyunkba a gondolatok, a kérdések, a félelmek, a szorongások. És mit mond az Istenben teljesen megnyugvó és hívő ember? Békességben fekszem le, és a legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. És nem csak a gyülekezet imádkozott szüntelen, hanem Péter is imádkozott, állandó összeköttetésben volt az ő mesterével, és ez adta neki ezt a békét, nyugalmat és biztonságot az ő életében, és ettől aludta Péter ezt a nyugodt álmot. És nézzük meg a történet további folytatását. A 7-től terjedő versekben a következőt olvasom. És ímé az Úrnak angyala eljött, és világosság fény lett a tömlőcben, és meglökvén Péter oldalát felköltötte őt, mondván, kelj föl hamar, és leesének a láncok kezeiről. Itt azért álljunk meg egy pillanatra. Milyen mély álmot aludt Péter? Hogy amikor bejön az angyal a börtönbe, a tömlöcbe megjelenik, hatalmas fény árad körülötte, még erre se ébredt föl. És mit kell tennie az angyalnak? Meglöknie Péter oldalát, hogy kelj fel! Kelj fel, és utána azt mondja neki, így olvassuk, hogy és mondané ki az angyal, övezd fel magadat, és köst fel saruidat, és úgy cselekedett. És mondané ki, vedd rád felső ruhádat, és kövess engem. És kimenvén követte őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. Mikor pedig által mentek az első őrsön és a másodikon, jutottak a vaskapuhoz, mely a városba visz, mely magától megnyílt előttük, és kimenvén egy utcán előre mentek, és azonnal eltávozott az angyal őtőle. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. Lehetetlen dolog, ami történt? Emberileg teljesen lehetetlen dolog. És ez a hittel való imádságnak az eredménye. A hitből való imára megtörténnek olyan dolgok, ugye, amik emberileg nézve teljesen lehetetlenek és megvalósíthatatlanok. Mi történik Péterrel? Az angyal kiszabadítja őt a börtönből. Kiszabadítja őt úgy, hogy az őrök mindenről semmit nem tudnak. Hozzá van láncolva az őreihez, és úgy ébreszti fel Pétert, úgy beszél vele, úgy szedi le a láncokat a kezéről, hogy azok az őrök nem is ébrednek fel. Kinyílnak az ajtók, aztán visszazáratnak, senki semmiről tudomást nem vesz. És Péter is azt olvassuk, hogy amikor kiér az utcára, akkor először maga se tudja, hogy látást látott, vagy mi történt vele. De amikor nyilván érezte az utcán a hűvös levegőt, és ott ment, már ugye az angyal eltávozott tőle, akkor rádöbbent arra, hogy igen, ez valóság, ami vele történt. Igen, az imának ilyen hatalma van. Az Isten hatalmas dolgokat képes cselekedni az emberért. Ki cselekedte mindezt? Ki által hajtotta végre az Úr ezt a csodát? Elküldte egy angyalát. A Biblia beszél az angyalokról, mint olyan lényekről,
akik az Isten szolgálatában álló lények, Isten teremtményei is az angyalok, akik az ember előtt teremtettek, és a bűnbe esett világunkban az Isten az angyaloknak feladatot ad velünk kapcsolatban is. Ugye az angyalok még a bűneset előtt is, és minden korban, ugye az Isten akaratát, parancsolatát hajtják végre. És most, mióta a világunk bűnbe esett, és mi itt élünk a sátán fennhatósága alatt, az Isten az angyalait megbízza azzal, hogy bennünket, embereket védjenek, kiszabadítsanak nehéz helyzetből, megoldásokat hozzanak bizonyos élethelyzetekben. Azt mondja a Biblia, hogy nem szolgáló lelkeké ezek már, mint az angyalok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Igen, az angyaloknak ez a feladatuk, ez a szolgálatuk, az Istentől ráruházott szolgálatuk, és ezek a szüntelenül jelen vannak körül.

beszélgetünk erről, akkor mindenki szinte tud az életében olyan történetet elmondani, amikor a megszabadulása egy nehéz helyzetből, vagy egy kritikus helyzetben tényleg isteni közbeavatkozás eredménye volt, nyilván angyalok segítségével, vagy szolgálata révén. Igen, az Isten mindannyiunk mellé rendeli az ő angyalát, hogy vigyázzon ránk, és őrizzenek bennünket. És nézzük meg ezek után, mint ahogy az előbb azt említettem a 6. versben, hogy az egyik legelgondolkodtatóbb rész, hogy Péter a kivégzése előtt alszik, és alussza ugye az Istenbe vetett hit álmát. Most a legkülönösebb szakaszt is szeretném felolvasni, most nem Péter részéről, hanem a gyülekezet részéről. Nézzük meg, hogy a gyülekezet, aki szüntelen könyörög, mit cselekszik ebben a helyzetben. A 12. fejezet 12-től 16-ig terjedő verseit így olvassuk. És miután ezt megértette, mármint Péter azt értette meg, hogy az Úr elbocsátotta az angyalát és megszabadította őt, elment Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik, hol sokan voltak egybegyűlve és könyörögtek. Ugye ez éjszaka volt. Éjszaka volt, és szünet nélkül könyörögtek, imádkoztak. Másnap lett volna a tervezett kivégzés, egybegyűltek és imádkoztak. És most figyeljük! És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló leány ment oda, hogy hallgatózzék. És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitotta meg a kaput, hanem befutván hírul adta, hogy Péter áll a kapu előtt. És most figyeljük, hogy viselkednek, hogy reagálnak a többiek. Azok pedig mondának néki, elment az eszed. Nem ezért imádkoztak? Nem azért imádkoztok, hogy az Isten valamit tegyen Péterért? És akkor, amikor ez a szolgáló lány megjelenti, hogy ott van a Péter az ajtó előtt, akkor azt mondják neki, hogy elment az eszed. Ő azonban erősítette, hogy úgy van. Azok pedig mondának, az ő angyala ez. Péter pedig szüntelen zörget, mikor azért felnyitották az ajtót, hogy felnyitottak, meglátták őt, és elálmélkodának. Számomra a Bibliának az egyik legkülönösebb szakasza ez. Hittel imádkoztak, könyörögtek, buzgón könyörögtek, hitték, hogy az Úr bármit meg tud tenni. De lehet, hogy ekkora csodára ők se számítottak. Nyilván arra gondoltak, hogy viszik a kivégzésre, és ott valami történik, vagy mégiscsak kegyelmet gyakorol Heródes, vagy valami ott fog történni, de erre végképp nem gondoltak, hogy éjszaka ebből a szigorú fogságból Péter meg fog szabadulni. És ugye előttünk lehet a jelenet, hogy Péter kiszabadul, és érte imádkoznak, és folyamatosan zörget, és nem bocsátják be, hanem azon vitatkoznak, hogy ez lehetséges, vagy nem lehetséges, hogy Péter kiszabadult. De a végén aztán ugye beengedik. De mennyire különös ez a magatartás. Szeretnék azért még itt egy szót megjegyezni rólunk emberekről, mert ez nem csak azokra a testvérekre, azokra a gyülekezetre volt jellemző, akik itt együtt voltak, hanem ez nagyon sokszor ránk is jellemző. Van egy probléma az életünkben, imádkozunk, könyörgünk az Istenhez, és a szabadulás esetleg nem úgy jön, ahogy mi gondoltuk, ugye? Valami váratlan úton, és nem is akarjuk hinni, hogy ez lenne a megoldás. Nekünk vannak elképzeléseink, hogy az Isten hogy fog, vagy hogy kéne neki bennünket megszabadítani. De az Istennek ezer útja és módja van. És még egyet szeretnék, egy igeszakaszt szeretnék azért felolvasni erről a magatartásról, amit itt tapasztaltunk a gyülekezet részéről. Márk evangéliumában olvasunk egy történetet, és csak magáért a történetnek a fő mondani valójáért szeretném olvasni, inkább csak elmondanám a történetnek az elejét, és egyetlen egy Biblia verset szeretném majd, hogyha közösen, azaz kettőt olvasnánk el, a Márk evangélium a 9. fejezetéből a 23. és a 24. verset. Arról szólít ez a történet, hogy volt egy beteg gyermek, akit az édesapja odavitt a tanítványokhoz, de nem tudták őt meggyógyítani, és ez egy olyan betegség volt, hogy ahol előfogta a betegség a gyereket, tajtékot túrt, szaggatta, tehát egy ördögtől megszállt gyermek volt, és a tanítványok ugye nem tudták meggyógyítani, és elhozta, ugye jött, megjelenik Jézus, és akkor elmondja ez az ember az ő problémáját, panaszát, és akkor Jézus egy kérdéssel fordul ehhez az apához, és innen olvassuk a történetet, Márk evangélium a 9. fejezet 23-24. verse. Jézus pedig mondanéki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnék. Ha hiheted, minden lehetséges.

A gyermek atya pedig azonnal kiáltvány könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Én úgy érzem, hogy ez egy annyira emberi magatartás, hiszek, Uram, én szeretnék hinni, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Igen, mert mi azt hiszem, hogy alig tudjuk igazából azt elgondolni, hogy az Istennek minden lehetséges. Mi hiszünk, mi sok mindent hiszünk, de hogy előtte tényleg semmi nincs lehetetlen, és a legreménytelenebb helyzeteket is pillanatok alatt csoda módjára meg tudja oldani, én azt hiszem, hogy mi sokszor ebben a szívünk, lelkünk mélyén valahogy nem tudunk annyira hinni. És ez az apa is azt mondta, hogy hiszek, Uram, mindent hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Igen, a tanítványoknak is, a gyülekezetnek is, Péter esetében itt olyan tapasztalatuk volt, amit én azt hiszem, hogy egy életre a szívükbe zártak. Egy életen keresztül nem felejtették el. És nézzük tovább a történetet. A 17. versben, az apostolok cselekedetében így olvassuk. Miután pedig kezével hallgatást intett nekik, ugye miután végre beengedik őt, mármint Pétert, elbeszélte nekik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlöcből, és mondta, adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak, és kimenvén elment más helyre. Igen, utána Péter elmegy, és nézzük meg, hogy mi lesz ennek az eredménye, ennek a csodálatos szabadulásnak. A 18-19. Versben a következőt olvasom. Mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támadta vitézek között, mi történt hát Péterrel? Heródes pedig, mikor előkérte őt és nem találta, kivallatván az őröket, parancsolta, hogy kivégeztessenek. És lemenvén Júdeából, Cézáreába, ott időzött. El tudjuk képzelni azt a nem csekély háborúságot, ami támadta vitézek között, amikor fölébredtek, és azt látták, hogy minden zárva, semmi mozgást látszólag nem történt, de Péter nincs ott. És nézzük meg Heródesnek a magatartását. Heródes szerintünk tudta, hogy mi történhetett? Hogy az Isten szabadította ki őt? Biztos, hogy tudta. És mégis mit tett? Kivégeztette az őröket. Milyen nyilvánvaló szembefordulás ez az Istennel, dacolt az Istennel. Noha pontosan tudta, hogy az Úr volt az, aki ezt a csodát cselekedte Péterrel, mert különben ez lehetetlen lett volna, de mégis ugye kivégezteti az őröket. És nézzük meg ezek után a történetnek a befejező szakaszát, ami már nem szomorosan a történethez tartozik, de nézzük meg a 20-tól 23-ig terjedő verseket, mert itt olvasunk Heródesről, hogy mi lett utána az ő sorsa, hogy fejeződött be az élete. Heródes pedig ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidoniak iránt, de azok egy akarattal eljövének ő hozzá, és Blástuszt a király kamarását megnyervén békességet kérének, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetett. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székibe ülve nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten szava ez, és nem emberé. És azonnal megverte őt az Úrnak angyala azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Nem megyünk bele most a körülményekbe, ugye itt ezen a helyen azt olvassuk, ugye, hogy Heródes feláll és beszél, és a nép felkiált, Isten szava ez, és nem emberé, tehát istenítik Heródest, és mi lett ennek az eredménye? Az Úr megverte őt, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Szeretném, hogyha azt a kérdést azért felvetnénk, hogy tehetett Heródes arról, hogy őt istenítették? Tehetett arról, hogy kikiáltották Istennek? Vagy azt mondták, hogy Isten szava ez és nem emberé? Önmagában erről nem tehetett. Mert a Bibliában többször látunk ilyet, hol láttunk legutoljára ilyet? Az előző előadáson, amikor Kornéliuszról olvastunk. Azt olvastuk a 10. fejezetben, apostolok cselekedete 10. fejezetének a 25-26. Versében, hogy amint Péter bement Kornéliusz elébe menvén, lábaihoz borulva imádta őt. Tehát Kornéliusz is leborult Péter lábai elé és imádta. Péter azonban mit tett? Azonban felemelte őt, mondván, kelj fel, én magam is ember vagyok. Tehát
Ugye többször látunk majd ilyet még apostolok cselekedetében, hogy valamilyen körülmények között emberek leborulnak az apostolok lábai előtt, imádni akarják. De a hívő ember ezt azonnal elhárítja. És felvilágosítja ugye a másik embert, hogy hát én is ember vagyok, ilyet ne tegyél, egyedül az Istent imád. Sőt, a Bibliában arról olvasunk Jelenések könyvében, hogy amikor János az angyalt akarta imádni, a hatalmas erejű angyalt, aki annyi mindent megmutatott neki a látomásban, mit tett az angyal? Megállj, ne tedd, mert én szolgatásod vagyok neked, az Istent imád, egyedül az Istent imád. Tehát Heródes is elháríthatta volna ezt, de ő tetszelget ebben a szerepben, elfogadta ezt a dicsőítést, és ezért az Úr megverte őt ezzel a betegséggel, és meghalt. És a záró vers, amit a mai alkalommal szeretném, hogyha elolvasnánk, az a 24. vers, Apostolok cselekedete 12. fejezetének a 24. versében ezt olvassuk. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Ugye ezt ennek a történetnek a végén írja le a Biblia. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Miért támadt ez a nagyobb üldözés? Mert Sátán el akarta némíteni az evangéliumot, annak az előrehaladását, a még nagyobb előrehaladását meg akarta gátolni. Mi lett az ennek az eredménye? Hogy az evangélium annál inkább terjedt. Miért? Mert gátat, akadályt vetett, olyan módon akarta feltartóztatni az evangéliumot, hogy Isten hatalmas erővel az angyala által jött kiszabadítani Pétert. Micsoda híre ment ennek az eseménynek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy Sátán ellenállása minél nagyobb, az evangélium győzelme is annál nagyobb. Annál nagyobb. És a híre annál inkább elterjed. És hogy az Úr Heródessel mit cselekedett, milyen ítélet hajtatott végre rajta, ennek a híre is elment mindenfelé. És mindez az evangélium terjedését szolgálta. Beigazolódott ebben a történetben is az, amiről olvasunk a Szentírásban. Azt mondja Pál apostol, nem tehetünk semmit sem az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Semmit nem tehetünk ellene, mert az Isten mindent jóra fordít, és az ő ügyének előmenetelét szolgálja az akadályokkal, az üldözésekkel és a nehézségekkel is. Annál inkább megmutatkozik az Isten hatalma, az ő dicsősége és az ő nagysága. És ezt láttuk Péter történetében is. Köszönöm szépen a figyelmet!

Köszöntök mindenkit, tehát a délutáni alkalmon, amit a meghirdetésünk szerint a stressz téma körében tartanék. Egy picit átzökkennénk ebbe a témába. Gondolom már sokan hallottatok a stressz szóról, és valóban két lehetőséget látunk. Az egyik az, hogy legyőz, nem azonnal idővel maga alá gyűr, vagy pedig mi legyőzzük. Persze ez így nem szabatos, mert a stressz alapvetően nem csak negatív fogalom, hanem pozitív fogalom. Tehát én most az idegrendszeri kimerüléssel, a stresszel foglalkoznék, de nem olyan alapvető szinten, hiszen ezt a CD-kről meg tudjátok hallgatni, hanem inkább ennek a következményeiről, főként lelki-mentális aspektusairól. Természetesen a stressznek elég komoly hatása van a fizikumra, tehát akár szívinfarktust, komoly szívbetegséget okozhat. Tehát akár ez az ábra, amit itt látunk, ugye egy férfi fekszik, és életveszélyben, ha jól látom, szívkatéterezést hajtanak végre rajta. Szóval egy ilyen állapotig az is elvezethet, hogy mi a lelkünket, az érzelmeinket, a lelki állapotunkat nem tudjuk rendesen kordába tartani. Tehát nem kell ehhez az, hogy valaki rosszul táplálkozzon, hanem egyszerűen a gondolatvilágunk nem tökéletes, a szemléletmódunk nem jó, vagy a céljaink nem méltóak az emberi élethez. A stresszt kiváltó tényezők, illetve maga a stressz, ugye a stressz nem más, mint különböző külső vagy belső tényezőkre adott válasz. Maga a stressz egy fogalom. A stressz nem más, mint az emberi szervezet válasza valamilyen külső vagy belső tényezőkre, és mint tudjátok, kétféle stressz létezik, a negatív és a pozitív stressz. A negatív stresszt di-stressznek nevezik, valóban romboló, tehát szó szerint romboló, káros hatású. Ide csak egy-két példát írtam, veszekedés, gyűlölködés, vagy a jó stressz, az EU stressz, kimondottan hasznos építő, erre mondják azt, hogy teher alatt nő a pálma. Tehát nehogy valaki rosszul idézze ezt a mondást, amikor azt mondják, hogy teher alatt nő a pálma, az azt jelenti, hogy olyan stresszről van szó, ami a szervezetet megerősíti. Lehet EU stressz valamilyen fertőzés is, hogy erősíti az immunrendszert, de egy bizonyos szint fölött a fertőzések például asztmára való hajlamot jelentenek. Körülvesznek bennünket a mindennapokban úgynevezett stresszorok, ez egy nagyon csúnya, egy angolos kifejezés, stresszorok a mindennapi életben. Tehát lehet egy háziasszony, aki ugye a síróbabával küzdik, a pénzügyi tranzakciók, a banki utalások, a vásárlás, és hogyha a férj éppen reggeltől estig úton van, vagy dolgozik, akkor elég sok minden az anyára hárul, de a férj sem bújhat ki, hiszen a munkahelyén a maga keresztjét hordozza a szegény, és ahogy látszik az ábrákon, ha éppen az illető férfi nem egészen talpra esett, akkor a stresszorok, a stressz tényezők növekedhetnek. A következő ábra felsorolja. Egyébként azért is szerveztük ezt a vetítést, mert azt hiszem, hogy így ezek az ábrák, ezek azt mutatják, hogy az ilyen vetítős előadások nagyon szerencsések ezeknél a témáknál, tehát jól föl lehet használni mondjuk a vetítőt ezekhez, bár nem minden ábrát szoktam én sem megtartani, ami mondjuk kicsit amerikai típusú, azt általában kihagyom, de talán ez még nem. Levegőszennyezés, ugye a határidők, az időbeosztás kérdés, a hőség, a túlterheltség, a családi kapcsolatok, anyagi gondok, haláleset, betegség. Hadd kérdezzem meg például azt, hogy valaki nyer. Ugye most elég sok az ilyen szerencsejáték a televízióban. Azt, hogy valaki óriási összeget nyer. Az szerintetek EU stressz vagy distressz? De a választ jól gondoljátok meg. Tehát pozitív vagy negatív stressz, mert az emberek picit félreértik, ugye, hogy a pénz az akkora örömet jelentene. Hát attól kezdve én kíváncsi volnék egy olyan ember, aki jelentős összeget megkaparintott, vajon hogyan kell fel másnap el az öröm, az ugye 3 napig fog tartani körülbelül. Utána minden idejét és erejét azt köti le, mivel fektesse a pénzét. Azt, hogy azt ne veszítse el. Esetleg tőzsde. Utána milyen őrző védő rendszereket kell életbe léptetni, hogy ezt a vagyont azt megóvja.
ha nagyon nagy házat vesz, ugye azt takarítani kell, azt tisztán kell tartani, oda föl kell venni embereket, azokat fizetni kell, de hát az illető ugye hát lehet, hogy hát szeretné lefaragni a költségeket. Tehát pár percig, pár napig lehet, hogy egy óriási vagyon az jó dolog, de én amennyire a vagyonos emberek boldogságát vagy boldogtalanságát látom, hát ez inkább negatív stressz, és ugye a Biblia is írja, hogy inkább szűkebb marokkal, de nyugodtan, mint bőmarokkal, de sok békétlenséggel, háborúsággal. Nos, szerintetek ez az ábra mit üzen? Mert többféle üzenete is lehet, de attól függ, hogy ki honnan fogja meg. A pesszimistább alkatú emberek azt mondják, hogy itt egy depressziós embert látunk, ugye? Aki beletemetkezik a gondjaiba, és lefelé néz. Tehát valóban lefelé néz, nem fölfelé. De én el tudnám képzelni azt, hogy valaki éppen a gondterheltségében rátalál a Jóistenre, nem? Tehát ez megközelítés kérdése, hogy ezt az ábrát, és majdnem le is lehetne mérni, hogy milyen pesszimisták vagyunk, vagy milyen optimisták. Tehát összekulcsolt kéz, mint egy segélykérés. Nagyon szeretem ezt az ábrát, mert valahogyan jól eltalált ez az ábra, amikor egy ember, tehát nem szégyen az, hogy gondterheltek vagyunk. A hívő ember az, ha gondja van, akkor nem énekel, ugye? Nem örül, hanem körülbelül egy ilyen testtartás vesz föl. Az ember igenis gondterhelt, Istentől várja a megoldást, de az összekulcsolt kéz, ami szerintem nagyon beszédes ezen az ábrán. És vannak belső tényezők, amelyek mint stresszorok jelen vannak, a híres szorongás, a félelem, például féltékenység, harag, haragtartás, bűntudat, önvád, és hát a gyűlölet, csalódottság, sértettség, és még számos-számos ilyen belső tényező van. Ezért is mondja azt Pál apostol, hogy csak azokról gondolkodjatok, ami nemes, ami jó. Az ember egyébként, hogyha nem vádol mást, jön az ellenség, és azt mondja, hát akkor te vagy a hibás. Ha nem más, akkor te vagy a hibás. Az ember végletből végletbe esik, és ha éppen nem mást vádolunk, akkor jobb hiány magunk maradunk, önvád, bűntudat, és ez az embert könnyen maga alá gyűrheti, de politikusok is sokat tehetnek, hogy mi féljünk, hogy mi aggódjunk. Például ilyen mondatokra, amit Kennedy elnök 61-ben mondott, a világ minden egyes lakója nukleáris Damoklész kardja alatt áll, ez a fegyver egy sejemfonalon függ, mely egy számítási hiba, egy megtévolyult ember dűrohama következtében bármely pillanatban elszakadhat. Tehát a múlt századot egyébként így is nevezték, hogy a rettegés százada, a stressz, mint betegségkiváltó tényező a múlt században nagyon komolyan felívelt, de hogy ennél konkrétabb és inkább hozzánk közelebb álló mondatot mondjak, maga Jézus mondta, hogy az emberek majd az utolsó időkben elhalnak a félelemtől és azoknak várásától, ami e világra következik. Tehát olyan jelek lesznek, amik minden jel arra mutat, hogy problémák hátán. De azt mondja, hogy a Dániel könyve, hogy, és aki hát érti a Biblia ilyen irányú nyelvezetét, annak ez óriási jó hír, nagyon jó hír, hogy egy kő leszakad kéz érintése nélkül. Tehát, hogy nem kell félnünk attól, hogy mondjuk az üvegházhatás, az ózonjuk, a nukleáris támadás fog véget vetni ennek a világnak, hanem kéz érintése nélkül Isten maga veszi kezébe az irányítást. Ez nem azt jelenti, hogy az emberiség nem sodorja magát végveszélybe, hanem azt jelenti, hogy nem ez fog véget vetni az emberiségnek, hanem Jézus Krisztus második eljövetele, és ez így is lesz a Biblia szerint. A stresszhez visszatérve, talán tudjátok, ez a sejeféle elmélet, három fázisa van a stressz reakciónak. Az első maga az alarm reakció, vészreakció, azután beindul a szervezet ellenállása, majd a kimerülés. Nos, ez a mindenféle stressz ezzel a három folyamattal jellemezhető. A vészreakció egy teljesen természetes dolog, hogy a szív gyorsabban kalapál, a vérnyomás felszökik, stb. Ugye a pupilla kitágul, az agy több vért kap, az izmok több vért kapnak, a bélből, tehát a hasűri szervekből a vér kiáramlik, hiszen egy életveszélyes helyzetben ugye nekünk nem emésztenünk kell, hanem futnunk kell és gondolkodnunk. Tehát az agy és az izmok
ez a kettő, amire a stressz során szükség van, hát enni és inni ráérünk majd később is, ha túléltük a helyzetet. A szervezet, mivel a vészreakció ugye azt a célt szolgálja, hogy hozzászokjunk egy újabb állapothoz, a szervezet egy ideig fenntartja. Tehát futunk a busz után, egy ideig azt érezzük, hogy ezt még bírjuk, ezt a tempót. De hogyha az a buszmegálló meglehetősen távol van tőlünk, akkor a harmadik fázist tapasztalatot is meg fogjuk érezni, tehát kezdünk kimerül a szervezet, egy idő után föléli tartalékait és kimerül. Ez a haranggörbe szerintem az egyik legfontosabb görbe az anyagban, ezért, hogy szokott lenni, egy picit korrigálnám is. A munka hatékonysága a függőleges tengely, és a munka terhelés a vízszintes tengely. Ezt a Döntő Bizonyíték című könyvünkből másoltattam ki, és a könyvben is azt hiszem rosszul van benne, tehát ezt az ábra készítő is rosszul csinálták. Tehát ez azt jelenti, hogy ide képzeljétek a munka terhelést, és ide a munka hatékonyságot. Az ábra azért zseniális szerintem, mert azt mutatja meg, hogy ha valaki alacsony terhelésen dolgozik, magyarul lusta, vagy valami oknál fogva nem tud teljesíteni, akkor ennek fényében a munka hatékonysága is alacsony lesz. Ugye ilyen segéd munkára nincs szüksége az embernek, tehát felveszünk egy olyan munkaerőt, aki ennél nagyobb terhet is kibír, értelemszerűen a munka hatékonysága nőni fog. Igen ám. De a harang görbének van egy optimuma, optimális teljesítmény. Tehát van egy olyan munkaterhelés, amin az adott munkaerő mind fizikailag, mind szellemileg, lelkileg maximálisan tud teljesíteni. E fölött kifáradási mechanizmusok indulnak be. Vagyis ha túlterhelünk valakit, akkor hiába akarjuk belőle kipréselni a szuszt, hogy ő jobban dolgozzon, egy idő után tönkre fog menni mindenki. Egyszerűen az optimális munkateljesítmény után, hogyha én növelem mondjuk a felvett munkák számát, akkor az adott munkaerőt elveszítem. Egyszerűen kimerül. Tehát ezért azt szokták mondani, hogy bizonyos szint felett a munkaterhelést nem szabad növelni. Ez persze nem bátorítás arra, hogy ne végezzünk elég munkát, de mindannyian tudnunk kell, mindannyiunknak, hogy van egy olyan terhelés, amikor mi teljes gázon, úgymond jó fordulatszámmal tudunk működni. És mindannyian tudjuk azt a terhelést, ami fölött már egyszerűen nem bírjuk, mert többet nem bírunk végezni, sőt, még fáradtabbak vagyunk, kezdünk kimerülni, a fizikai és lelki állapotunk gyengül, az emberi kapcsolatunk romlanak, stb. Tehát sem nem az a cél, hogy gyenge legyen a teljesítmény, a piros, ugye a piros rész. Elfogadható a teljesítmény a sárga mezőben, és szakmailag ugye a csúcs teljesítmény az ebben a kék mezőben található. Szerintem ez lábbá borzasztó fontos, aki munkahelyen mondjuk vezetőként dolgozik, vagy az ember irányítás alatt van 1-2-3 ember. Ez borzasztó fontos megérteni, hogy egy bizonyos szint felett korlátozott. Tehát egyszer még egy embert kell fölvenni, mert az illetőt nem lehet túlterhelni, mert tönkre megy, és azt a kevés munkaerőt is el fogom veszíteni. És bár az plusz beruházás még egy embert felvenni mondjuk egy munkahelyre, de a munkahatékonyság hirtelen megint nőni kezd utána, és újabb munkát tud az ember bevállalni. Kedves hallgatók, nos, ez is egy fontos ábra, egy hirtelen megnyilatkozó, stresszt kiváltó tényező fizikai hatásai. Tehát ez a bizonyos alámreakció, megnövekedik a vérnyomás, a szívritmus, vagy a szív összehúzódás, megnő a működő izmokhoz szállított vérmennyiség, lecsökken a vese, a belek vérellátása, ezt mondtam, kitágul a pupilla, a hörgők is kitágulnak, megnő az izomerő, de csak ideig, óráig. Glükóz, tehát szőlőcukor szabadul fel a májból, megnövekedik az agyi aktivitás és az anyagcsere is. Ez a stressz hatás. Na most vizsgaláz idején ezt meg lehet, vagy meg lehetett tapasztalni, hogy az ember többször jár a mellékhelyiségre, de viszont cserébe jobban tud gondolkodni. Tehát a szervezetben különböző funkciók különböző módon reagálnak. Nos, szeretném, hogyha hazavinnétek ezt a szót, persze ennek inkább a tartalmát, alkalmazkodási energia. Nem, ez nem jelent más, mint azt, hogy az ember képes nagyon hosszú ideig ellenállni, tehát alkalmazkodni egy stressz hatáshoz. Ez azt jelenti, hogy van egy munkahely, ahol engem felvesznek. Ezen a munkahelyen ledolgozok 10-20-25 évet, de az a munkahely azért engem túlterhel. A szervezetem mégis képes hozzá alkalmazkodni.
Azonban fontos tudni, hogy ez csak akkor történik meg ez az alkalmazkodás, ha ismerjük az egyénre szabott belső, úgynevezett stresszraktárak kapacitását. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a szót, hogy stresszraktár. Mindannyiunknak, szintén Seje-féle elmélet szerint, mindannyiunknak van, hogy vannak stressz raktárai. Ez egy megfoghatatlan raktár, tehát én nem tudom elmondani, hogy ez hol van. Nem csak a májban. Ez bennünk van valahol. Ez nem csak fizikai, hanem egy szellemi, lelki raktár is. Ebből gazdálkodunk. Ha ez kimerül, az emberi egészség végveszélybe kerül. Nos, a szakmai eredmények szerint felszíni alkalmazkodási energia az első. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan energiánk, és ezt nem is muszáj magát a definíciókat, vagy a szavakat megjegyezni, inkább ennek a lényegét, hogy ezt energiapuffernek is hívják, ez visszafordítható raktár. Mi ebből naponta gazdálkodunk. Tehát amikor valaki munkahelyen dolgozik, és egy picit tovább túlórázik, vagy dolgozik, akkor ő a reverzibilis, vagyis a visszafordítható stressz raktáraiból él remélhetőleg. Ennek az a jellemző, hogy feltölthető, regenerálható, viszont gyorsabban használódik, és mennyisége életmód függő. Általában a stressz raktárainkat egészségvédő dolgokkal, ételekkel, szórakozásokkal, vagy időtöltésekkel lehet feltölteni. A helyes étrend nagyon fontos. Aki nem táplálkozik egészségesen, annak a szervezete felesleges stresszraktárakat ürít a toxinok, a mérgek kiválasztására. Ezért, aki hosszabb ideig rosszul táplálkozik, és nem is mozog ráadásul, mert a mozgás is egy fontos, ugye aktív pihenésnek is mondják, egy fontos energia visszanyerési jelenség vagy rendszer, ha valaki nem mozog és rosszul táplálkozik, az alapvetően stresszesebb lesz. Mert egyszerűen a stressz raktárai hamarabb kiürülnek, a szervezetet lefoglalja a nagyon erős és intenzív emésztés. A toxinok, mérgek kiürítése és sok-sok minden. Tehát az étrend, a napfényen tartózkodás, a testmozgás, a víz, a pozitív gondolatok, lelki olvasmányok, jó zenék, vagyis hasznos zenék, hasznos kikapcsolódások és szociális jólét, tehát jó, pozitív emberi kapcsolatok. Általában a pszichológia tudományága szerint ezek képesek feltölteni a stressz raktárainkat. Vagyis, aki ezek szerint él, az egy sokkal nyugodtabb, sokkal kiegyensúlyozottabb, békésebb és nehezen felidegesíthető, nehezebben felingerelhető ember lesz. Ez törvényszerű. Mert mikor lehet egy embert felidegesíteni? Amikor a felszíni stresszraktárak kiürülnek. Az embernek egyébként ugye működnek ezek a berögzöttségek, hogy milyen lehetett földhíteni. Általában az ember akkor lesz intoleránsabb, amikor már szűkebbek ezek a raktárak. Na most drámai a dolog, amikor a második stresszraktárunk elkezd kiürülni. Sajnos a mai világban elég sok embernél a második raktár, a mély alkalmazkodási energiakészlet is elkezd gyengülni, illetve ezt is elhasználjuk. Ez nem visszafordítható, vagyis irreverzibilis, és nem is regenerálható. Mennyisége születési adottság függvénye. Amikor azt mondjuk, hogy vannak olyan emberek, akik, hogy mondják ezt, labilisabb idegállapotúak, ugye? És vannak olyan emberek, akik stabilabb idegállapotúak, akkor erre gondolunk, hogy a mély alkalmazkodási energiakészletük az több vagy kevesebb. Ha ez elkezd fogyni, pszichoszomatikus betegség fog megjelenni. Nagyobb mérvű fogyása pedig maradandó fizikai, lelki, szellemi károsodással jár. Tehát, most mire gondolok? Kétféle stresszraktárunk van. Az egyik, amit naponta használunk, a másik, amit igazából soha nem szabad használni. Amikor az ember hozzányúl, elkezd használni ebből, akkor jön a betegség. Amikor tehát valaki szívinfarktus kap a stressz miatt, akkor, vagy gyomorfekét kap a stressz miatt,

szervezet jelzi, hogy hamarosan hozzá fog nyúlni a második, a mély alkalmazkodási energiájához. Seje János, a híres stresszkutató professzor, Seje leírta a könyvében, hogy ő saját magán tesztelte ki az elméletét. Hogy amikor ő érezte a testén, hogy jönnek a pszichoszomatikus tünetek, mert elég sokat dolgozott ő is, akkor ő abba hagyta, elejtette a tollat, és elment kirándulni, és elment látogatni, és elkezdett olvasni, elkezdett zenét hallgatni, és visszanyerte az energiáit. Utána folytatta az írást, folytatta a munkát. De azt soha nem engedte meg magának, hogy még ezt befejezem, ezt a könyvet. Mert akkor a szervezet hozzá fog nyúlni a másodikhoz, és ő hiába fejezi be azt a projektet, azt a könyvet, azt a bármilyen tervet, egyszerűen a szervezete már maradandóan károsodott, és hogyha egész Egyiptomot végigutazza, akkor sem lesz már olyan, minthogyha abba hagyta volna a munkát időben. Nos, szeretném levonni a tanulságokat, és néhány tanácsot is szeretnék elmondani. Életünk folyamán szerencsés, hogyha kizárólag a felszíni stresszkészletekkel gazdálkodunk. Amikor a Jóisten azt mondta, azt hiszem, erről beszéltünk az egyik szombaton, amikor a Jóisten azt mondta, hogy 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, de a 7. nap egész nap pihenj, akkor Isten pontosan, hát ő alkotott minket, pontosan tudta, hogy a bűnvilágában nekünk szükségünk van egy 24 órás pihenésre. Akkor is, ha nem érezzük, hogy szükségünk van, mert Isten látja előre, hogy ha ezt nem tesszük, meg egy hónap múlva kimerülünk. Ezért Isten még akkor, amikor még nem következett be a katasztrófa, minket már megelőző jelleggel pihenésre int. Ez egy fantasztikus elv. Ezért, aki úgy él, hogy 6+1-es életvitelt folytat, 6 nap munka, egy teljes nap pihenés, ott szinte garantálva van, majdnem, hogy ez a stressz nem okoz maradandó károsodást a szervezetben. Kérdés, hogy szombaton mennyire bírunk kikapcsolni. A regenerációnak a felszíni készletek kimerülése előtt meg kell történnie, tehát ez ugye erről beszéltem az előbb. Az egészségvédő életvitel, a jó időbeosztás és a kiegyensúlyozott lelkiség megakadályozza a méraktárak felhasználását, erről is szóltam. A pszichoszomatikus tünetek észlelésekor haladéktalanul meg kell kezdeni a raktárak feltöltését és hát a szervezet kitisztítását. Ha nem eszünk egy napig a böjt, a böjtnek nem csak olyan szerepe van, hogy mondjam, kitisztul a bélrendszer. A böjtnek stresszraktár feltöltő szerepe van. Mert amikor egy nap nem eszek, akkor az emésztésre fordított energiát én visszanyerem szellemi lelki tőke formájában. Ez fantasztikus dolog. Ezért, aki rendszeresen végez tisztítókúrát, koplalókúrát, az az ember észre fogja venni, hogy szellemileg is fitte. Mert az emésztés energiáit vissza fogja, vagy meg fogja nyerni. Persze nem kell ilyen 40 napos böjtöket csinálni, időnként, ha fáradtak vagyunk, és szeretnénk egy kis lelki, szellemi energiát nyerni, ne fogyasszunk olyan sok ételt. Tartsunk nyers napot, tartsunk gyümölcsnapot. Fordítva is igaz, aki állandóan teleszi magát esténként, ott az agyidegi stresszraktárak is terhelődni fognak. A mély raktárak hiányát a szervezet nehezen, de időnként ki tudja egyenlíteni. Ha szabad hoznom egy bibliai példát. Jézus, amikor élte a mindennapjait, ugye, mint ácsmester, Jézus pontosan tudta, hogy ő hogy tud energiát nyerni. Ugye ő reggelente korán kelt, az Istennel beszélgetett, imádkozott, aztán dolgozott, keményen dolgozott, és este korán szintén lelki dolgokkal foglalkozott, emberekkel foglalkozott, és amikor kellett, lepihent. Viszont Jézus életében is volt egy helyzet, ugye tudjátok, melyikre gondolok, amikor Jézusnak kimerültek a felszíni raktárai, és ő is ember volt, és az ő szervezete is azokkal a biológiai törvényekkel küzdött, mint a miénk. Szóval Jézus a Getsemáné kertben teljesen kimerítette a stresszraktárat. Sőt, Jézus szervezete minden jel szerint belépett a mély, nem visszafordítható stresszraktárakba. Jézus maradandóan károsodott, legalábbis fizikailag. Lelkileg, szellemileg bizonyára nem. De Jézus szervezete az, hogy valaki vért izzad. Ugye az nem egy gyerekjáték. Ez azt jelenti, hogy a vérkeringés összeomlott. Tulajdonképpen a kapilláris vérkeringése összeomlik az idegfeszültség miatt. Hogy a bőr

Ebben lévő izmok külön úgy reagáltak, hogy vért préselnek a bőrfelszínre. Ez egy nagyon magas idegfeszültség eredménye. Tehát Jézus szervezetében a stresszreakciók működni kezdtek. Az, hogy Jézus ezt teljesen tisztán, szellemileg és mentálisan végigélte, ami vele történt, az kész csoda. Mert az összeomlás fenyegette az egész szervezetét, attól kezdve, hogy ugye az játszódott le, ami lejátszódott, Isten a bűnt, mint olyat rá terhelte, de talán nem eretnekség, hogy ezt elmondom. Igenis, az ő szervezetében is minden jel szerint stresszreakciók játszottak le. A stresszel összefüggő betegségek, kardiovaszkuláris vagy szív-érrendszeri betegségek, rák, depresszió, hát ugye a szívinfarktust megelőző szívkoszorúsi a probléma, cukorbetegség, különböző fertőzések, ízületi megbetegedések, hipertónia, tehát magas vérnyomás, fekélyek. Hát az écet nem gondolom, ezt az amerikai anyagban nem hiszem, hogy reális lenne. Izmokkal összefüggő állapotok, ugye izomfeszülések, allergiák, megfázások gyakoriságának erősödése, menstruációs feszültség, szemölcsök kinövések, bőrviszketés, hajhullás, korai őszülés, korpásodás, köszvény. Hát herpes, ezt magamnak mondom elsősorban. Szóval, a stresszel összefüggő betegségek. Tehát léteznek konkrét korképek, és effektíve olyan jelzések a szervezetben, amelyek mint indikálják azt, hogy itt baj lesz. Stressz és véralvadás. Miért kap nagyobb eséllyel szívinfarktust az az ember, aki nyugtalan? A nyugodt ember vére 8-12 perc alatt alvad meg. Az ideges, hajlamú ember vére gyorsabban alvad meg, tehát az ilyen izgálgább típusú emberek vére gyorsabban alvad. Aki éppen nagyfokú idegességben szenved, akkor abban a pillanatban, amikor ő éppen ideges, akkor 3-4 perc a véralvadási idő. Ez azt jelenti, hogy a szervezetében, hogy minél kisebb a véralvadási idő, annál nagyobb az esély, hogy trombus, tehát vérő képződik a keringési rendszerben. Vagyis ez általában éjszaka, amikor a keringés lelassul, az agyvérzés, szívinfarktus leggyakrabban éjszaka hajnalban szokott bekövetkezni. És ami a program ajánlójában is szerepelt, a mentális és lelki funkciók változása, jó tudni, a krónikus stresszek, tehát folyamatosan vagy rendszeresen ható stresszek következményeként, és ez innentől kezdve már minket komolyabban kell, hogy érintsen, hogy érdekeljen. Mentális, tehát agyi kimerültség, agyi idegrendszeri kimerültség, ami a spontaneitás és kreativitás elvesztésével párosul. Tehát amikor azt veszük észre egy emberen, hogy alapvetően egy ötletgazdag, kreatív ember volt, aki egy helyzetben gyorsan tudott reagálni, jó döntéseket hozni, igen talpra esett volt. Ha azt kezdjük észrevenni, hogy hetek, hónapok óta ezt a képességét elveszítette, egy helyzetben ott topog, és pont ő, akitől várnánk a megoldást, aki korábban jól tudott ilyen megoldásokat hozni, egyszerűen nem tud. Amikor az ember kezdi elveszíteni ezt a képességét, ez nem azért van, mert most őt valami démon szállta meg egyáltalán, egyszerűen azért, a stressz miatt ezek a képességek kezdenek eltűnni az életéből. Zavarodottság, feledékenység, döntésképtelenség növekedése. Idegesség, pánikérzés. Erősödő pánikérzés, az ember fel tud nagyítani ilyenkor problémákat. Feszültség, frusztráció, ingerlékenység, harag és neheztelés. Tehát már az emberi kapcsolatokba is beépül, tehát egyfajta, mondanám azt, hogy ilyen személyiségváltozás történik. Ez nagyon rossz dolog. Személyiségváltozás történik. Tehát mivel a hitbeli kérdésekben, a Bibliában nagyon fontos a jellem, nagyon fontos a személyiség, ezért a stressz kérdése ide közvetlenül kapcsolódik. Nem kevesebbet állítok, nem csak én, hanem a irodalmak, mint azt, hogy egy stresszesen, kapkodva, rendszertelenül élő ember személyisége, jelleme eldeformálódik. Oly mértékben, hogy szinte rá sem lehet ismerni. Tehát egyszerűen nem ugyanaz, mint aki régen volt. És azt mondják neki, hogy te figyelj, régen nem ilyen voltál, ne haragudjál. Én nem így ismertelek meg téged. És az illető is esetleg azt mondja erre, hogy hát én sem tudom, mi történik velem, valami furcsa belső
rombolás. Persze, a stressz. A stressz az ellenség eszköze arra, abból a célból, hogy romboljon, tönkre tegyen. És felgyorsult világunkban ez egy fontos eszköz. Depresszió, deprimáltság, önértékelési problémák. Az illető ember elkezdte mondani, hogy én semmire sem vagyok alkalmas, én ezt sem tudom, azt sem tudom. Az az ember, aki, még egyszer mondanám, régen azt mondta, hogy ő kreatív, és ő magáról ezt tudta is. Most már azt mondja, hogy én semmi nem vagyok. Egy ilyen önértékelési zavar és egy kisebbségi komplexus jelenik meg. Csökkent intellektuális működéssel párosul, és egy érdekesség, unatkozás. Jól lehet, rengeteg dolga van, és talán még tudja is, hogy mi a dolga. Egy unalom, egy életuntság jelenik meg. A szociális kihatások, amikor az ember elkezd halogatni, az nem más, mint a stresszes életvétel egyik ismertető jele. Fontos munka és otthoni felelősségek elkerülése, kikerülése. Másokért való aggódás hiánya. Tehát még korábban aggódtam másokért, érdekelt mások problémája, most már egyre kevésbé tudom ezt felvállalni. Kapcsolatok romlásával jár együtt. Romlik a másokkal való kapcsolatteremtés hatékonysága is. Létrejön egy érzelmi túlfűtöttség, egy érzelmi túlérzékenység, hajlam a sértődékenységre, a sértődésre, az eltúlzott reakciókra. Csökken az önuralom készsége, az ember hamar méregbe gurul, agresszívvé válik. És ami érdekes, a stresszes emberek kockázatvállaló viselkedése is emelkedik. Amikor az ember stresszes, hajlamosabb bevállalni meggondolatlan dolgokat, amiket később súlyosan megbánhat. De a stresszes helyzetben az ember valahogy nem biztos, hogy jól dönt. Pedig az agyban van vér, ahogy mondtam, a mentális működés javul. De mégis a stresszes helyzetben kockázatvállaló képesség növekszik. Egyébként ez védelmünkben van, azt tudjátok. Ha valaki az életéért küzd, mindent megcsinál. Átugodik egy szöges kerítést is. Ugye? Tehát amikor az ember stresszes, akkor megszűnnek bizonyos korlátok. Akkor nem érdekel, csak mentsem az irhámat. Akkor átugrok én mindenen. Akkor én bármit beugrok egy, nem tudom én hova, milyen vízbe, ha nem tudok úszni, akkor is csak éljem túl. Akkor az ember kockázatot vállal, mert csak azt nézi, hogy túlélje. A szervezetben ez a túlélési reakció. Persze valaki nem tud úszni és vízbe ugrik, hát az mondjuk egy érdekes túlélési reakció lehet. Megnő a gyógyszerfogyasztás és a droggal való visszaélési esély is. Szeretném összefoglalni a stressz 10 leggyakoribb következményét. Ahogy mondtam, alacsony önértékelés. Ugyanakkor előfordulhat ennek az ellenkezője is. Van, aki a stressz hatására annyira felbátorodik, hogy egyéni képességeit túlbecsüli. Türelmetlenné válunk, válhatunk. Megrögzött evés. Megrögzött evés. Tehát bulimia, vagy ennek ellenkezője is megtörténhet. Egyéb függőségek, dohányzás, alkoholfüggőség, alvászavar, vagy ennek ellenkezője alulszékonyság, vakmerő cselekedetek, rengeteg jármű baleset a stressz következménye. Meggondolatlan előzés. Ugye, ahogy mondtam, amikor valaki siet valahova, és létfontosságú, hogy odaérjen, akkor vakmerő, akkor a kockázatvállaló képesség növekszik. Vagyis belemegy olyan előzésbe, mondjuk egy autóvezető, amiben nyugodt helyzetben, amikor hidegen átlátja a helyzetet, nem menne bele, és rá is jönne, hogy nem szabad, és borzasztó veszélyes. És egy-egy ilyen előzést akkor fejez be a vezető, ha szerencséje van egészségben. Amúgy óriási az ütközés veszély, hogyha jó Isten nem menti meg, úgy mondanám inkább. Tehát a probléma abból van, hogy itt ugye vannak úgynevezett vétlen halálesetek is. Mert amikor valaki vakmerő és stresszes, azt nem csak ő iszza meg annak a levét, hanem annak a levét megissza mindenki, aki balesetet szenved, a vétlen, és egyébként, hogy mondjam, törvényesen vezető ember is. A stressz tehát nem csak a, hogy mondjam, azt az embert érinti, aki stresszes, hanem akivel érintkezésben lép, akinek a környezetében tartózkodik. Feledékenység, pesszimizmus és hirtelen harag. Kedves hallgatók, már nem igazán húznám hosszúra, valóban szeretném, ha hangsúlyos volna. Szerintem ennek puszta látványa is nyugtat, nem? Tehát amikor
egészséges ételekről beszélünk, akkor nem csak azok elfogyasztásáról beszélünk. A Teremtő meg szeretne minket nyugtatni a színekkel. Ugye a színterápiát ismeritek? Persze egyre inkább ugye a színterápia egyebek elmennek, hát olyan ezotérikus irányba, de érdekes, hogy a szín, az illat, a Teremtő illatokat, színeket, ízeket alkotott, hogy ezek nyugtassanak. Az evés nyugtat, meg az egészséges ételek is. A színek nyugtatnak bennünket. Ha ránézünk egy-egy szép fotóra, vagy hogyha otthon az asztalunkat szépen megterítjük egy ízléses abrosszal, az rendkívül nagy nyugalmat adhat egy nyugodt, békés étkezés. Azt lehet javasolni, hogy mások problémái iránt legyünk nyitottak. A stressz csökkenteni úgy lehet, ha a szociális környezetemet kiépítem. Ez nagyon fontos dolog. Tehát aki másokat felüdít, maga is felüdül, mondja az írás. Önzetlen, segítőkész lelkülettel, empátiával, együtt gondolkodással, ha kell együtt szenvedéssel is, az EU stressznek minősül, pozitív stressznek. Másokkal való törődés révén az ember részben elfedkezik a problémájára, de nem ez a lényeg önmagában, hanem amikor valaki másokon segít, az Isten úgy áldja őt meg, hogy a saját problémáit is könnyebben megoldja. Tehát ez egy ilyen áldása. A másokon való segítségnek van egy olyan törvényszerű visszahatása, hogy az Isten az én problémáim megoldásában is szinte, anélkül, hogy én bármit tennék, óriási segítséget nyújt. Fontos a helyes tervezés és szervezés. Ugye, ha valaki tornyot akar építeni, először felszámítja a költséget, van, amivel elvégezze. Rendkívül fontos. A munkahelyi stresszek kezelésére jó tanács. Megfelelő minőségű, mennyiségű és idejű reggelizés. Tehát szálljunk időt a reggelizésre. Kávé és üdítő helyett természetesen víz és tiszta gyümölcslé fogyasztása javasolt, sokkal jobban frissít, üdít. Szervezzük meg a napi tevékenységet, tartsunk vagy rangsort, tehát készítsünk és tartsunk rangsort. Írjunk le mindent, amire emlékezni kell, memóriákat ne terheljük feleslegesen. Nem szégyen, ha leírunk dolgokat, hanem magunknak segítünk vele. Ne akarjunk többet teljesíteni, mint amire képességeink jogosítanak, ez ismét a helyes önértékelés fontossága. Az embernek van arra hajlama, hogy egy picit többet akar mutatni, mint amire képes. Szinte minden ember ilyen, hogy ez a bizonyítási vágy él bennünk, hogy jobbnak láttassuk egy hajszányit magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Ahogy az ember idősödik, rájön, hogy ennek semmi értelme nincs. Nem kell, nincs erre szükség. Egy bölcs asszony mondta, hogy az állarcból, ahogy múlik az idő, arc lesz. Óriási mondás. Az állarcból, ahogy múlik az idő, arc lesz. Én idős embereken, hát persze vannak kivételek, ritkán látok álcáskodást. Ugye a fiatalabb fiúk, lányok még egy kicsit jobbnak mutatják magukat. Az ember, hogy egyre bölcsebb, rájön, hogy ennek semmi értelme. Az ember olyan, amilyen, és állarcunk helyett legyen inkább arcunk. Jézus soha nem hordott állarcot, ugye? Jézus soha nem hordott állarcot. Jézus megmondta. Júdásnak is megmondta, hogy nem lesz lakásunk. Nem? Azt mondta, hogy még a mezei állatok is van, hol aludjanak. Az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. Kedves Júdás, hajléktalanok leszünk. Lényegében ezt mondta, nem? Tehát olajfák egyen aludtak, stb. Csak akik befogadták Jézust, ott tudott aludni. Jézus soha nem álcáskodott. Egyenesen őszintén megmondta, ez van. Ha akarod, kövess. Rengeteg áldás lesz, de sok éhezés is lesz, és talán probléma is. Tehát ez is egy bibliai elv. És hát, hogy ne vigyünk haza munkát, ez is egy szép tanács. És csak tényleg bátorításul néhány gondolat így a végén. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Tervezni tehát szükséges és kell. De Jézus nem azt mondta, hogy ne gondolkodj a holnap felől. Ugye? Azt mondta, hogy ne aggódj a holnap felől. Tehát gondolkodj a holnap felől, tervezz a holnap tekintetében, készíts rövid és hosszú távú terveket. De egyet ne csinálj, hogyha azok a tervek nem úgy alakulnak, ahogy te szeretnéd, akkor egyet semmiképpen ne csinálj, ne okozz magadnak felesleges stresszt, mintha nem ismerne az Istent, mintha nem volna Isten a világon, hanem
Mert ugye az aggodalmaskodással maga Jézus mondta, nem leszünk jobbak. Nem leszünk erősebbek. Sőt, a stressz, mint mondtam, gyengít bennünket, tehát csak gyengébbek leszünk. Egy kis humoros kép, sajnálom, hogy nem lett színes. Emészgessük az ábrát. Egy kis kutyus van egy szék alatt, amin egy, mondhatnám, túlsúlyos hölgy ül. Az angol szöveg pedig így szól, és te még azt gondolod, hogy van az életedben stressz. Ugye ezek ilyen angol típusú ábrák, vagy amerikai típusú ábrák, nem szeretem ezeket, de ez kivételesen megfogott. Ugye ezt a kutyust, hogyha ezt élőben látnánk ezt a helyzetet, azt hiszem pár másodperc választja el attól, hogy elég komoly testi károsodást kapjon. És bízunk benne, hogy a szék nem anyaghibás, tehát hogy a maga stabilitásával rendelkezik, és hát bízunk abban is, hogy ez a hölgy, ennek a sziluettje azért egy picit a fényképész rásegítésével. Itt olyan fényképészeti eljárás van, hogy egy picit nagyobbnak látszik a hölgy, mint amilyen. A lényeg az, nem nyújtom hosszúra, hogy vannak a világon nálunk sokkal nehezebb helyzetben lévő emberek. Nem is egy. Akik, és most nem csak a hajléktalanokra gondolok, hanem emberek, akik elveszítették a családtagjukat, akik halálos betegségben szenvednek, és még sorolhatnám. És az ember, amikor azt mondja, hogy vannak, ugye ez a kutyus, ez szemléltet egy olyan embercsoportot, akik hihetetlen terhek alatt vannak, és még segítőjük sincs. Ugye ezekhez képest, ha meggondoljuk az életünket, azt mondhatjuk, hogy mi boldogok lehetünk. Mert Isten mellettünk lehet, nem hagy el bennünket soha, tehát ez ígéret szerint, és mi azért nem is küzdünk akkor a terhekkel, tehát mi nem mondhatjuk, hogy minket mondjuk egy pár perc választ el az elmúlástól. Jó dolgokról való elmélkedés. Tehát a Jóisten azért adta nekünk a természetet, hogy a természet járás által a stressz raktárainkat fel tudjuk tölteni. Ezért a mai ember sokkal stresszesebb, mint a régiek. A régiek rengeteget dolgoztak a természetben, ugye ott volt a napfény, a mozgás, ami eleve fel, miközben dolgoztak fel, és töltötték a raktárokat. Tudjátok, hogy az autó, amennyire én tudom, miközben ugye megy az autó, az akkumulátor, ha jól mondom, töltődik. Tehát vannak olyan munkák, amiket nem fáradtság végezni, ugye? Miközben dolgozunk, töltődünk. Vannak olyan munkák, amik közben az ember bizony megfárad, lefárad. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát fantasztikus. Egyébként ezért nem szabadna sajnálni a pénzt az utazásokra. Persze nem kell, nem tudom én milyen messzi, drága helyekre utazni, de borzasztó fontosak az utazások. A természetjárás, akár Magyarország, akár külföld, azért gondoljátok meg egy-egy ilyen helyen, most ha nem is képen, hanem valóságban, hogyha egy csónakban itt ülnétek a kedvesetekkel. Azért az nem semmi, ugye? Tehát és itt ránézni erre a vízesésre, mondjuk egy kicsit olyan távolból, halvány szivárvány felsejlik balról, az egész egy olyan monumentális, ünnepélyes, és az ember azt mondja, hogy köszönöm, jól vagyok, ugye? És az ember azt mondja, hogy igen, ez csodálatos, és ez megismételhetetlen. De nem muszáj nekünk elmenni mondjuk a Niagara vízeséshez, hanem egyszerű virágok, ahogy Jézus maga is mondta, hogy a Teremtő különből öltöztet egy virágot, mint Salamont, minden ruhájával együtt. Szóval borzasztó fontos, hogy a virág sem álcáskodik, ugye a virág kinyílik, és ontja az illatot. Nem zárja el. Akkor is, hogyha egy fia méhecske sincs arra, ugye? Akkor is. Ontja az illatot. A virág nem akkora illatot, amikor kell. Mindig. Tehát a hívő embernek is, akkor is, ha látják, ha nem látják, úgy kell élnie. Egyébként Isten mindent lát, és mindig lát bennünket. A virágoktól is lehet tanulni sok-sok mindent. Amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, tiszták, kedvesek, jó hírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Filippi beliekhez írott levél. Óriási mondás. És Pál apostol be is tartotta. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, az elepet lelkűt megelégíted, feltámad sötétségben világosságod,
homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban, csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Óriási mondás. Hát a Biblia tele van ilyenekkel, fantasztikus ígéretek, ezek, és ezek nem költői és ígéretek önmagában, ezek igazak, ezek valósak, Isten meg szabad próbálni ilyen szempontból. De mi a lényeg? Hogyha segítesz, ha nem bezárkózol négy fal közé, és bekapcsolod a televíziót, hanem hogyha kinyitod az ajtót, ha megkérdezel mást, hogy hogy van, hogyha segítesz neki, nem csak táplálkozásban, hanem az élet különböző régióiban, ha az elepet lelkült megelégíted, ha tanácsot adsz, amit megtapasztaltál, és más még nem. És Isten azt ígéri, hogy helyreállít. Ez egésznek ez a lényege. Helyreállítja a mi fizikai és lelki tartalékainkat. És ezért mondja azt Ézsaiás könyve, hogy szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Ugye futnak és nem fáradnak. De hát Isten nem azt mondja, hogy ne fussál. Isten azt mondja, hogy fussál, de én azt ígérem, hogy nem fáradsz el. Ez a lényeg. Tehát futni kötelező is kell, a hívő élet nem séta. Gyaloglás. És szintén ismeritek az igét, hogy mi az igazi böjt. Megnyitni a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldani, szabadon bocsájtani az elnyomottakat, persze lelki értelemben. Az éhezőnek megszegni a kenyeret, a szegény bújdosókat házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházzad, és a tested elől, tehát a saját felebarátod elől, elrejtsd magad. És mit ír? Ismét, hogy miért idézem ezt, de mert ez is a stresszel összefügg. Azt mondja, felhasad, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Megnyugszol, feltöltődsz, felüdülsz, új életben fogsz járni, újjászületsz. Ezt ígéri az Isten. Egészséges szemlélet, egészséges életmód, elkötelezettség és becsületes munka együgy irány, helyes tervezés, szervezés, kitartás a jó ügy mellett, keresztény elmélkedés, aggodalmak hiánya és Istenben való teljes bizalom, Istenben való teljes támaszkodás. És végül, de nem utolsó sorban, az egyik kedvenc ábrám, amikor az ember kitekint az univerzumba, és azt látja, hogy hát megint rá kell jönnöm, hogy nem körülöttem forog a világegyetem, ugye? Megint rá kell jönnöm, hogy ha nem is tudjuk, hogy ezek közül a kis bolygók közül, vagy világítótestek közül melyiken van élet és melyiken nincs, ugye a Földünk ezek közül egy kis, mit mondjak, porszem. Porszemnek a milliomod része. Tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy mekkora tág tér van az Istennél, fantasztikus, és itt is még a színek, a különböző rendszerek hatalmas térben dolgozik az Isten. Tehát nem vagyunk egyedül, és ha valaki azt mondaná, hogy de azért az én életemben sok a stressz, azért hozzám hasonlóan csak kevesen tapasztaltak meg a stresszt, akkor szeretném felolvasni. Azt mondja Pál apostol, én többet fáradtam, többször voltam börtönben, mód felett sok verésben volt részem. Sokszor forogtam életveszélyben. A zsidóktól 5 ízben kaptam egy hián 40-et. Háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap és egy éjjel a nyílt tengeren hányódtam. Sokszor voltam vándorúton, veszélyben forogtam folyóvizen. Rablók miatt, pogányok között, városokban, pusztaságban, veszélyben a tengeren, az áltestvérek között. Fáradtam és gyötrődtem, sokat virrasztottam. Éheztem és szomjaztam, koplaltam, fagyoskodtam, és nem volt mit fölvennem. Nem tekintve az egyebeket, naponként a zaklatásokat, az összes egyház rám nehezedő gondját, ki gyönge, hogy én ne volnék gyönge. Hát azt hiszem, ezzel zárnám. Nem gondolom, hogy Pál apostolnál többet szenvedünk. És Pál apostol azt mondta, mindenre van erőm a Krisztusban. Mindenre.
Úgyhogy egy panasz ne hagyja el a szánkat, mert mi nem nagyon szenvedünk hajótörést. Mi nekünk is vannak problémáink, de legfeljebb ezek közül egy-kettő. Egy-kettő. És Pál apostol nem panaszkodott. Ha esetleg panaszra is hajlott a szája, mindig mondta, hogy ez nem panasz, csak jelzem, hogy ez a probléma. Pál apostol soha nem panaszkodott. Mindenre volt ereje a Krisztusban, aki őt megerősítette. Köszönöm szépen a figyelmet. Ezzel zárnám a stressz kérdéskörét.

0: Kedves hallgatóink, a ma esti témánk Habakuk próféta. Habakuk könyve a Bibliában mindösszesen ennyi, amit mutatok önöknek, egy lap. Három fejezetből áll, de mégis ez a könyv is könyv. Nem azt mondjuk, hogy a Habakuk két lapja, két oldala, igen, ez könyv. Méghozzá egy olyan könyv, amely alapját képezi az egész bibliai történelem szemléletnek, ezért hirdettük meg így a mai előadást, hogy Habakuk öt jaj mondása a történelemről. Persze több mindenről is szó lesz, de az biztos, hogy erről az öt jaj mondásról elég részletesen szeretnék megemlékezni. Ez az alapja annak, amit később majd Dániel próféta mond, és főleg a János jelenések könyve állít, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk, amilyen, milyen volt, mert hiszen a múltba nézve is tanácsos helyesen megismerni a történelmünket, nem az emberi történelem könyve kijelentései alapján mindig, és a jövőt tekintve is szüksége van az embernek, a gondolkodó embernek arra, hogy lássa, hogy mi várható, mifelé halad a történelmünk. Habakuk prófétáról, életéről, családi körülményeiről, származásáról szinte semmit nem tudunk. Van egy-néhány ilyen próféta. Az a könyve alapján világos, hogy a fellépése az időszámításunk előtti 7. század végére tehető, egészen pontosan 630 körül léphetett fel, és azután Jósiás király, a déli országrész királya időszámításunk előtt 622-621-ben hirdeti meg híres nevezetes reformációját, és ekkor Habakuk Jeremiással együtt él az országban, és hirdeti Isten üzenetét. A könyv nagyon világos és nagyon áttetsző szerkezetű. Ez a három fejezet, ahogy a mi Bibliánkban is tagolva van, körülbelül visszaadja ezt a világos szerkezetet. Egy kivétellel talán, hogy a második fejezet első négy verse, ez még az első fejezethez kellene, hogy tartozzék. Tehát tudjuk, hogy a Bibliánk fejezet és versbeosztása jóval későbbi 16. századi. Szeretném megragadni ennek a könyvnek az alapproblémáját. És ezt a felirat közli. Ugye általában a bibliai feliratok, könyv vagy zsoltár feliratok közlik azt, hogy ki írta, honnan való, milyen uralkodók idején élt. Itt a felirat nem ezt közli, de amit közöl, az nagyon jelentőségteljes, ehhez hasonlóan csak Náhum próféta közli a feliratában az alap problémát. Habakuk első fejezet első verse szerint a teher, amelyet Habakuk próféta látott. Gondolkodó és érző embereknek azért teher ez a világ. És vannak olyan időszakok, amikor különösképpen teher. Amikor nagy lelki terhet nyom a vállunkra és szívünkre mindaz, amit látunk a környezetünkben, és Habakuk számunkra egy nagyon érző, nagyon világosan gondolkodó emberként állhat előttünk, Habakuk prófétát két teher, két kétség nyomasztotta. Habakuknak a nagy terhe az volt, hogy miért van olyan állapotban a zsidó nép, amilyenben van. Isten kiválasztotta ezt a népet, missziós néppé szerette volna tenni, és mégis ez a nép nem lett más, mint a többi nép. Habakuk ugyanazokat az igazságtalanságokat, ugyanazokat a társadalmi feszültségeket, embernek ember által való kizsákmányolását, fölénybe kerülését tapasztalta. Az egyik terhe az volt Habakuknak, hogy meddig fogja az Isten elnézni ezt a borzalmas erkölcsi romlást, amit a zsidó nép körében lehet tapasztalni. Miután látjuk az első fejezetben majd, hogy erre mint egy választ kapott a próféta, a második terhe az volt, hiszen az Isten azzal válaszolta meg ezt a kérdését, hogy ő maga az Isten sem fogja sokáig ezt tűrni. Ugye elmondtam önöknek sorozataink során, hogy Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. Isten hosszú tűrő, ez annyit jelent, hogy Isten a bajokat mindig szeretettel kezeli, viszont az Isten nem végtelen türelmű, tehát nem hagyja azt, hogy a bajok lehetetlenné tegyék az életet, sem kisebb körben, sem nagyobb körben az emberiség élettörténetében. Tehát Isten megválaszolt Habakuknak, hogy jön majd egy nép, és ezek a káldeusok lesznek, a babilóniaiak lesznek, akik elviszik a zsidó népet fogságba. És talán majd ebben a fogságban ez a nép megtisztul, vagy legalábbis a hibáinak tömkelegéből, annak egy részéből meg fog térni. De akkor a Habakuknak a második kétsége az volt, hogy vajon ez a nép, amely bekebelezi Júdát, amely meghódítja Jeruzsálemet, nem bízza-e el magát, és ez a világhatalom nem lesz vészjósló jelentőségű az egész világtörténelemre nézve, hiszen ha a történelmünkben egy hatalomnak a kezébe adatik minden hatalom, akkor csak rosszra következtethetünk. Ez a prófétai könyv is kicsiben ábrázolja azt, ami ma nagyban történik a világon. Ma is kétségünk lehet, hogyha egy nagy világhatalom kezébe kerül az összes hatalom, mi fog ebből majd kiderülni. Ezt a két kétséget szeretném felolvasni, először Habakuk könyve első fejezet második versétől az első kétségnek a megszólaltatását, amit így mond el Habakuk. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Ez volt Habakuknak tehát az első kétség, hogy meddig. Ugye ezzel kezdődik ez a prófétai könyv, hogy meddig. Ézsaiás próféta is ezt mondja a könyve 21. fejezetében, hogy meddig még az éjszaka, meddig még az éj. Nagyon sokszor szoktam idézni önöknek ezeket a prófétai kérdéseket, Jelenések könyve 6. fejezetét, múlt alkalommal is emellé társítottam. Tehát ez volt Habakuknak a kérdés, hogy meddig tart még az erőszak? Meddig tart még ez a sok hamisság, hazugság, nyomorgatás, per keletkezik és versengés támad? Meddig lesz a zsidó nép ilyen állapotban? És Habakuk ezt nem vádlóan vagy nem lázadóan tárta az Isten elé, hanem rögtön itt az első fejezet 13. versében egy gyönyörű kijelentést olvasunk, ezt mondja a próféta az Istennek, tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Tehát, hogy a meddig és a miért? Ez a nagy, két nagy kérdő. Szóval meddig és miért? Meddig tart még ez a rombolás, ez a rontás, ez a sok gonoszság a népem életében? És erre nézve kapja meg Habakuk a választ, úgy tudom én ezt elképzelni, hogy Habakuk ezt nem egy szempillantásban kérdezte, és nem egy szempillantásban kapta meg a választ, hanem ezzel állandóan foglalkozott a próféta. Ezt állandóan az Isten elé tárta imádságaiban, kérdéseiben, és az Isten csodálatos módon, megfoghatatlan, de csodálatos módon szokott válaszolni az ilyen emberi kérdésekre. Megnyugtatta Habakukot, hogy igen, Habakuk, tisztábbak a szemeim, hogy sem nézhetném a gonoszt, és a nyomorgatást valóban nem szemlélem. Ha ide süllyedt a népem állapota, közbe fogok lépni, és ugye tudjuk jól, hogy a közbelépés 720-ban megtörtént az asszír fogsággal, de most pár év múlva meg fog történni a babiloni fogsággal is, amely 605-ben vette a kezdetét. Számunkra azonban a kétségeknél fontosabb az, hogy a próféta és egy igaz ember egy lehetetlen történelmi helyzetben milyen magatartást tanúsít. Mi a megoldás? Ugye az előző előadáson is beszéltem erről, hogy Mikeás is szakasztott ilyen helyzetet látott maga körül. És a Mikeás könyvében is, hogy csak egy kicsit utaljak vissza, azt láttuk, hogy Mikeás is lefesti, hogy a politikusok mennyire felelősek ebben, lefesti, hogy az egyházi vezetők mennyire felelősek ebben. Azt is elmondja Mikeás, hogy a nép mennyire felelős ebben, mert azért az ember nem birka, és ha az állami és az egyházi vezetők olyanok, amilyenek, azért nem szükségszerű, hogy tömegestül kövessék a rossz példákat az emberek. Noha a történelemben sajnos ez mindig bejön, hogy amit fölülről látnak az emberek, általában azt követik, és azt veszik készpénznek. De ugye Mikeás is leírja a könyve 7. fejezet 7. versétől, hogy de én az Úrra nézek. Én nem akarok beállni az erőszakoskodók közé, akik egy lehetetlen történelmi helyzetben is a maguk gesztenyéjét akarják kikapargatni, vagy a maguk pecsenyéjét sütögetik, de nem is szeretnénk megnyomorodott emberi életet élni, én emberhez méltó életet akarok élni, és erre mondja Mikeás 7-7-8-7-9-ben, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, elestem ugyan, de felkelek, és az Isten segít majd emberhez méltó életet élni egy ilyen nehéz történelmi helyzetben is. Habakuk is ugyanezt az utat járja. Habakuk könyvében, tehát ahogy mondtam, az első fejezet függeléke ez, ezt nem kellett volna fejezettel elválasztani, a második fejezet első négy verse adja meg a választ arra, hogy mit tegyen egy ember nehéz történelmi körülmények között, amikor egy ország sorsa ellehetetlenül, amikor az erkölcsi törvényeket az emberek lábbal tiporják. Mit tegyen egy ember ilyenkor, aki tényleg emberhez méltó életet akar élni, csak ezt tudom így ismételni, így mondja a második fejezet első versétől. Őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felelt nékem az Úr, és mondta, írd fele látomást és vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Tehát mi itt a megoldás? Azt mondja Habakuk, egyetlen egy megoldás van, és mind a mai napig ugyanez az egyetlen egy megoldás létezik minden jóra törekvő ember számára. A megoldást nem lehet emberektől várni, nem lehet személyektől, politikai csoportosulásoktól, hatalmaktól, még egyházaktól se lehet várni a megoldást. A megoldást egyedül Istentől lehet várni. De ki az, aki tudja, hogy az Isten hogyan hoz megoldást? Ki az, aki érti az Isten akaratát? Ki az, aki látja, hogy az Isten mit készít elő a szabadulás útjának? Egyetlen egy ilyen ember van, aki az őrhelyére áll és megáll a bástyán és vigyáz. Ugye a Bibliában ezek jelképes kifejezések, őrhelyre állni, megállni a bástyán és vigyázni, ez lényegileg annyit jelent a Biblia nyelvezetében, hogy foglalkozni az Isten szavával, hallgatni az Isten szavát, az Isten szavában kutatni, az így szól az Úrban, a prófétai beszédekben kutatni, és az Isten elé tárni a személyes és közösséget érintő problémáinkat, és az őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám panaszom dolgában. És olyan egyszerűen mondja a második vers, hogy felelt nékem az Úr, és mondta. Tehát az ember egy kicsit úgy megdöbben, hogy hát ez ilyen egyszerű dolog, hogy az Isten csak felel és mondja. Igen, a Biblia szerint az Isten kész felelni, és kész az ember kérdéseire válaszokat adni, hogyha az ember álhatatos, ha az ember kitart ezekben a kérdésekben, és felelt nékem az Úr, és mondta. Nem tudjuk mindig megmondani, hogy az Isten hogy felel, maga a Biblia három csatornát állít föl, hogy az Isten hogy felel. Volt, akiknek az Isten nagyon ritkán álmokat adott, profétikus álmokat, már több embernek profétikus látomást adott, ebben részesült Habakuk, mert hiszen látjuk ugyanebben a második fejezet harmadik versében, hogy Isten hivatkozik arra már a második versben tulajdonképpen, hogy látomást kap a proféta, és vannak, akik gondolatihletésben részesülnek, és az Isten így felel az ember számára. Tulajdonképpen, aki igazán kérdez, igazán komolyan fölveti az élet kérdéseit, Isten mindig kész felelni. Gondoljunk csak Dániel könyve második fejezetére, egy pogány királynak is felelt az Isten. Itt is felelt az Isten, és azt mondja Habakuknak, hogy írd fele látomást vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Ez a látomás, mint később látni fogjuk, tulajdonképpen maga ez az öt jajmondás. Terhet így veszi le az Isten, hogy egy látomást mutat neki, és tulajdonképpen ez a látomás az öt jajmondás. De azért mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, megint csak az isteni szeretetnek ezek a kétségbe vonhatatlan, de nagyon finom jellegzetességei, hogy azt mondja Habakuknak, hogy ez a látomás, ez biztos ez a látomás, ez nem csal meg, ha késik is bízzál benne. Ugye Habakuk előttünk 2600 évvel ezelőtt élt. És hát azért ő előtte nem lehetett megmutatni azt, hogy ez a világtörténelem még ezred évekig fog fönnállni, és ezek az ezred évek még mélyebb, súlyosabb történelmi konfliktusokat hoznak, mint amit te Habakuk láttál a múltban, vagy látsz a jelenben. De azért az Isten figyelmezteti a prófétát, hogy bízzál Habakuk, hogy teljesedésbe mennek a dolgok, amikről én beszélek. Ha késik is a végkifejlet, majd látjuk, hogy mi lesz a végkifejlet,
1: Ez az ötödik pontunk, majd Jézus második eljövetele áll a könyvnek a középpontjában. Ha úgy tűnik sokszor, hogy késik is Jézus beavatkozása, végső beavatkozása az emberi történelembe, bízzál benne, eljön, el fog jönni, nem marad el. De addig is, ameddig oly sok évszázad lepereg majd a történelemben, és oly sok ember teszi föl majd ezeket a kérdéseket, hogy meddig és miért. Addig az Isten mond egy mondatot, ami a Bibliának legtöbbet visszaidézett mondata, amin alapulnak például Pál apostol levelei, a leghíresebb levele például a római levél, és ez a mondat így hangzik, az igaz pedig az ő hite által él. Addig is, míg ezek az események teljesedésben nem mennek, mindenkori jó tanács, mindenkori biztos recept, hogy tanuljunk meg hitből élni. Tanuljunk meg az Isten szavában bízni, és amit az Isten mond, az be fog teljesedni. Tanuljunk meg Isten beszéde, Isten parancsolatai, Isten törvényei szerint élni, az igaz pedig az ő hite által él. És tulajdonképpen Pál apostol, hogy ezt visszaidézi, majd ezt a héber mondatot görögül jövő időbe is fogja tenni. Tehát egész pontosan majd a római levél első fejezetében így hangzik ez a mondat, hogy az igaz pedig az ő hite által fog élni. Tehát itt az életben is hitáltal, meg kell tanulni hitáltal élni, de az örök életre is eljut az az ember, aki itt hitáltal él, hogy az elmúlt előadáson mondtam, aki nem megy bele abba, hogy erőszakot alkalmazzon, de abba sem megy bele, hogy megnyomorítsák, tehát nem agresszív és nem depresszív, emberhez méltó életet él, az igaz pedig az ő hite által él. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni ennek a magatartásnak a fontosságát. Ma is az emberek oly sok mindenben és mindenkiben bizakodnak, és az emberek kapva kapnak emberi megoldások után, mint a fuldokló a deszkaszálba a tengeren, hogy jaj, most akkor majd ez lesz a megoldás, ez az eszme, ez a módszer, ez a gyakorlat, ez a politikai időszak, ami ezután következik, vagy ez az eszme, vagy ez az irányzat, vagy ez a hatalmi ígérgetés, amit most hallunk. A Biblia azt mondja, hogy tanuljuk meg a tekintetünket Istenre szegezni, de ez nem holmi, hogy mondjam, kegyes mondás, ez annyit jelent a hétköznapok gyakorlatában, hogy olvassuk az Isten beszédét. Keresztül kasul olvassuk az Isten beszédét, az Isten megfelelt a mi problémáinkra ezredévekkel ezelőtt. Álljunk az őrhelyre, álljunk meg a bástyán és vigyázzunk. Jézus is ugyanezt mondta, Márk evangélium a 14. fejezetében olvassuk a híres Gecsemáné kertbeli felszólítását Jézusnak, ugyanezt mondta a tanítványainak, vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, de a test erőtelen. A lélek ugyan sokszor kész, és eldöntjük magunkban, hogy mi jó ügyet fogunk szolgálni, és értelmes életet akarunk élni, de aztán a saját jó szándékainkat annyira kijátsza az élet, és a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, és hibát hibára halmozunk. Erre mondja azt Jézus, hogy ennek egyetlen egy orvosszere van, és ez az, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugyanazt mondja, mint itt Habakuk, az őrhelyemre állok és vigyázok, megállok a bástyán. És ezért szeretném önökkel meghallgattatni a Magyar Irodalomnak egy nagy versét, akinek a szerzője nem volt bibliai értelemben hívő ember. Magát a Bibliát is nagyon ritkán csapta fel a fedelét. De az élete végén, amikor már gyógyíthatatlan betegségbe került, és érezte, hogy közel a vég, pedig alig múlt 50 éves, érezte azt is, hogy az életben tulajdonképpen igen, ez az egyetlen egy emberhez méltó megoldás, nézzünk fölfelé. Mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, én is ezt a verset meghallgatva szeretném, hogyha önök is elgondolkoznának, hogyha egy ateista költő, de a magyar irodalomnak tényleg egy sokat alakja egy

0: Tudatossal rendezett és a maga feladatát mérnöki pontossággal ellátó világ. Hát akkor te mit kerestél ezen a földön? És a vers végén ez a költő meghajol, és azt mondja, hogy igen, el kell, hogy ismerjem, hogy én engem, az én életemet itt valaki két kézzel segítette. Én nem hittem benne, én csak egy ismeretlen úrnak tartottam, és tulajdonképpen ma sem tudom még többnek tartani, de azt érzem, hogy valaki engem segített az életben. Tehát megszületik ebben a nagy versben, ebben a 1930-as évek derekán írott nagy versben, megszületik az, amire minden embernek szüksége van, a hálás gondolkodás, az erkölcsi gondolkodás. Innen indul ki minden élet megváltozása. Ha az ember kezd hálát érezni, ha az ember beismeri a valóságot, ha az ember erkölcsileg kezdi látni az élet problémáit, és nem össze-vissza csak úgy, ösztönszerűen, indulatszerűen. Tehát mielőtt elhangoznék az öt jajmondás, hangozzék el ez a nagy vers Kosztolányinak az élete végén, a halál előtt egy évvel megjelentetett nagy verse.
1: Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgott a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba, leföl, ingbe. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így rámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, halvány nagyszerűség, egyszerre olyan, mint a szükség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelben, mely a meleget előzi, kimondhatatlan messzes odaát, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, s állok egy ablakban.

0: Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy tűnik, egy szárny suhant fölöttem, s fölém hajolt, amit már eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben, a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk, női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messzekéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán, mint egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal, csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, és tovább robog kacérmosollyal ebben. Aztán, amíg vad paripái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk felsziporgáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És csak most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrat addig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest é, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyem, hogy morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, és mindezt megköszönte. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Ezután jön az öt jajmondás. Ahogy említettem, a bibliai jövendőléseknek az alapja, a fundamentuma, ami választ ad arra, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk. Miért kell a mi emberi történelmünkben ennyi sok nyomorúsággal számolni? A második fejezet hatodik versétől olvasom az első jajmondást a nyolcadikig. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé, de meddig? És aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul eselnékik. Mivel, hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek, az emberek vérért, és az országok, városok, és minden bennük lakozók ellen való erőszaktételért. Kedves hallgatók, hogy lássuk jól ennek az öt jajmondásnak az érvényét, szeretném leszögezni, hogy ez elsősorban a zsidó népet fogságba hurcoló Babilóniára vonatkozott. Tehát ugye a Habakuknak az volt az első kétsége, hogy mi lesz a zsidó néppel, ha ennyire elsüllyed az erkölcstelenségben. A második kétsége az volt, hogy mi lesz majd ezzel a nagy hatalommal, amely bekebelezi a zsidó népet és elviszi fogságba. Hát az öt jajmondás erre vonatkozott, erre a nagy hatalomra elsősorban, Babilóniára. Tehát ahogy jön ez a történelemben, úgy fog elbukni, és megadja az okát, hogy miért. De szeretném másodszorban azt is mindenki figyelmébe ajánlani, hogy ez tágabb értelemben az egész történelemre vonatkozó öt jajmondás, ez nem csak Babilóniára vonatkozik, hanem az egész történelmünkre. És még harmadsorban, mivel Habakuk könyvéről is látni fogjuk, hogy különösen foglalkozik az emberi történelem végével, a mi történelmünkben is van egy ilyen nagy hatalom. És a mi történelmünknek az előrehaladása, illetve tragikus összeomlása is összefüggésben áll az ember és a hatalom, a hatalmak, a politika, egyház, vallás, stb. Összefonódásával. Tehát ezért ez az öt jajmondás valóban a Bibliának a szívelelke, ami annyit jelent, hogy a történelem szemlélet, a bibliai történelem szemlélet enélkül nem írható le. Most próbáljuk megragadni, hogy mit is mond ki az első jajmondás. Ezt nagyon röviden így tudnám összefoglalni, hogy az első jajmondás azt érzékelteti, hogy a történelmünk tele van erőszaktételekkel. De az erőszak erőszakot szül. Ezt a törvényt ne felejtsük el soha. Ugye a történelmünk, mint a bűntörténelm, mint az önzés történelme, nem csak az egyéni életekben tombol az önzés, annál inkább összeadódik ez a közösségek, az államok, a nemzetek és az egész emberiség életében, és az erősebb itt le akarja győzni a gyengét, és ki akarja használni a gyengébet. Talán említettem önöknek egy Moses Finley nevű amerikai történésznek a Politika az ókorban című könyvét, amelyben azt tanácsolja, hogy ne használjunk ilyen kifejezéseket, hogy rabszolgatartó társadalom, feudális társadalom, kapitalista társadalom. Használjunk csak egyetlen egy átfogó nevet az egész emberi történelemre. Itt az erősebb le akarja győzni a gyengét, vagy elnyomók vannak, vagy elnyomottak. Ennek a kettőnek a szakadatlan küzdelme a történelem, az elnyomók és az elnyomottaknak a vérre menő küzdelme. De itt az első törvényszerűség az, hogy aki erőszakot alkalmaz, aki tehát időlegesen előnybe kerül a történelembe, az egy idő után hátrányba fog kerülni, mert az erőszak erőszakot szül. Tehát ezt mondja ki az első jajmondás, hogy jaj annak. Jaj annak, aki kifosztogat mást, aki megaláz és leigáz mást, mert azok vissza fognak vágni, és a történelmünk az akció-reakció története, tehát az erőszak és a viszonterőszak, újabb erőszak és újabb viszonterőszak, ezért olyan félelmetes az emberi történelmünk. Ezért olyan kilátástalan az emberi történelmünk, ezért mondja a Biblia, hogy itt a mi történelmünk keretei között nem lehet igazságos társadalmat létrehozni, nem lesz egy jobb világ, a világ egyre rosszabb lesz. Ezt tudomásul kell venni. Tehát ez egy nagy törvényszerűség, mert aki erőszakot alkalmaz, és aki hatalomra kerül, mindig erőszakot alkalmaz. Soha nem volt olyan hatalom, aki amikor a kezében érezte a hatalmát, ne akarta azt érvényesíteni azok fölött, akiktől megszerezte a hatalmát. Aki erőszakot alkalmaz, az ki van téve annak, hogy vele szemben is erőszakot alkalmaznak. Jézus nagyon egyszerűen mondta ki ezt az alaptörvényt. Bibliában több helyütt olvassuk Jézusnak erre vonatkozó kijelentését, főleg Lukács evangéliumában és a Jelenések könyvében. Jézus ugye a Getsemáné kertben is a magától értetődően mondta az egyik tanítványának, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, aki kardot fog, az kard által fog elvészni. És aki fogságba visz egy másik embert, az majd őt is fogságba fogja vetni. Ez Jelenések könyve 13. fejezetében van. Ezek mind Jézus szavai, nem is szólva Jézusnak arról a magatartásáról, amit akkor mutatott meg, amikor tanítványaival együtt a déli országrészből ment az északiba, Samárián kellett áthaladniuk, és nem adtak nekik szálláshelyet, és a tanítványok közül kettő, János és Jakab annyira felbosszantotta magát, hogy azt mondták Jézusnak, hogy hát akarod-e, Mester, hogy mint Illés idejében, amikor tűz szállt alá az égből a próféta szavára, mi is tüzet hozzunk alá az égből, hát ilyen durva emberi magatartás, hogy egy éjjeli szálláshelyet nem adnak pénzért, és Jézus erre azt mondta, nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy elítélje, hogy megbüntesse az embereket, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az embert. Tehát tulajdonképpen a világunknak a törvénye, ez az erőszak alkalmazás, egy teljesen kilátástalan dolog, de minden nemzedék, minden nemzet, minden történelmi időszak újra termeli ezt. Hiába beszélnek róla, és hiába tanítják az ifjabb nemzedékeket, hogy az erőszak semmire nem vezet, újra és újra termelődik ez a probléma, mintha Prédikátor könyve 8. fejezet 8. versét, ezt a nagyon rövid, summás bibliai kijelentést senki nem venné komolyan. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ez a Prédikátor 8:8. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Az erőszak bárminemű alkalmazása kilátástalan helyzetet terem, tovább ronta egy adott rossz helyzeten. Nincs értelme erőszakot alkalmazni, mégis mindenki erőszakot alkalmaz. Erről szól az egész politika és világtörténelem. És ebből az első jajból következik egy második. Nagyon szorosan kapcsolódnak a láncszemek egymáshoz. Olvasom a második jajt a 9. verstől. Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Házadnak gyalázatára tervezted sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet, mert a kő is ellened kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangoz néki. Nagyon szemléletes, képletes mondások ezek, talán első hallásra nehezen érthetők vagy megjegyezhetők. Itt is számítok arra, hogy kedves hallgatóim, el fogják olvasni Habakuk könyvét. Ha sokat ízlelgetjük ezeket a kijelentéseket, azért döbbenetes, mély, világos törvényszerűségek állnak előttünk. Tudnék, mit mond ki a második jajmondás? Azt mondja ki, hogy az emberek azért szégyellik az erőszakot. Az egyes emberek meg a kormányok, nemzetek azért szégyellik azt, hogy ők hogyan kerekedtek felül, és szeretnék eltüntetni is a nyomait az erőszaknak. De azt mondja ki a második jajmondás, hogy a kő is kiállt a falból, a gerenda is a fa alkotmányból visszhangoz néki. Nem lehet a földön titkosítani a gonosz dolgokat, még a magyar kormányoknak sem, akik sokat titkosítanak az utóbbi években. Nem lehet titkosítani. Ha valamit titkosítanak, annál inkább fölajzza majd az embereknek a nem csak kíváncsiságát, a dühét, hogy mit titkosítanak 30-50-80 évre, micsoda világra szóló gazemberségek lehetnek itt a háttérben. Az erőszak alkalmazása szégyenletes, ez szégyelli még maga az önző bűnös ember is, szeretné eltüntetni a nyomait, szeretné, hogyha lepel borulna a dolgokra, de már a földi történelemben sok minden kiderül. Amit a sötétben csinálnak az emberek, egyszer majd világosságra kerül. Amit halkan egymás között megbeszélnek, mint gonoszság, azt majd kürtölve mondják ki, és annál nagyobb lesz a rossz következménye. Nem lehet elkendőzni a bajokat, nem lehet leplezni a dolgokat, hanem annál inkább erőteljesebben jutnak majd napvilágra ezek a dolgok. Történelem nagy diktátorai mekkorákat hazudtak, mennyi mindent el akartak leplezni. Napóleon hogy lelkesítette a katonáit, marsalbot van a kezetekben, meg évezredek tekintenek egy gulákról rátok. Ahogy befejeződtek a napóleoni háborúk, azért Franciaország attól volt hangos, hogy 1 millió fiatalunk halt meg a csatatéren. 1 millió. A 20. század is sok mindent leplezni akar, a technika fénykorában is úgy beledöbbenünk, hogy mi mindent akarnak eltussolni az emberek és az adott hatalmak, és aztán, hogyha felszínre kerül, annál inkább megjön a böjtje, megjön a következménye. Ez is a történelmünk második nagy törvényszerűsége. És hogy mi fog majd kipattanni, majd az Isten ítéletében mi minden látszódik majd meg, ami végképp nem került felszínre, erről csak találgatnunk lehet, de a történelmünket ez a rossz kovász is áthatja, tehát azt, hogy az erőszak tétel után az erőszak elleplezése csak újabb seb a sebre. És ebből jön egy harmadik félelmetes dolog. Most már kezdünk félelmetes vizekre elvezni. Jön a harmadik jajmondás. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal. Avagy íme nem a seregek urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Tennél a harmadik jajmondásnál egy kis remény is felvidul a kijelentés végén, de most én a kijelentés elejével hadd foglalkozzam. Tehát első jajmondás erőszak erőszakot szül. Második jajmondás, nem lehet tulajdonképp semmit se leplezni és titkosítani. Harmadik jajmondás, az ember tömegekre gyakorolt hatása ennek az egész világtörténelemnek. Tudnék, hogy az ember tömegek úgy gondolják, hogy a népek tűznek építenek, a nemzetek hiába valóságnak fáradoznak. Vagyis mi ez a hatás? Hogy az emberekben a kiábrándultság, a célveszettség érzete kezd felülkerekedni. Nincs a történelmünkben állandóság, nincs egy két nemzedéknyi nyugodt békeidőszak. Egy-egy nemzedék ideig mindig volt valami szélcsend a történelemben, de már két nemzedékre, pláne három nemzedékre, nem, jönnek a problémák csőstül, és az emberek úgy érzik, hogy tulajdonképpen hiába való mindaz, amit tesznek, mert azért fáradozzunk, azért építsünk, hogy majd a következő vagy ugyanaz a nemzedék lerombolja. Többször felhívtam a figyelmüket Babits Mihály nagy versére, a Mind különös hírmondóra, hát a mi előadásunk két nagy verset már nem tud magába fogadni, tehát ezt már nem hallgathatjuk meg, viszont önök otthon elolvashatják, Mind különös hírmondó. Arról szól ez a Babits vers, hogy az ember házakat épít, tornyokat épít, és aztán egy gyermeki cívakodásért fölébük szökken, és lebombázza őket. Tulajdonképpen egy gonosz gyermek emberiség ez az emberiség. Mi értelme építeni, hogyha lerombolják? Miért építik újra, hogyha azt is le fogják rombolni? És mi értelme az egész emberi életnek, a népek tűznek építenek, a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Tehát az emberekben ott van egy kiégés, egy fásultság, a tömegeknek a belefáradása, az a tehetetlenségi érzés, hogy hát nagyon sok ember csak arra számít, hogy hadd húzzam ki ezt a pár évtizedet, aztán majd talán a gyerekeimnek jobb lesz, bár sok körülmény erre sem, ezzel sem biztat, hogy jobb lesz. Mi értelme volt ennek az egésznek? Mi értelme volt, hogy a világra születtem? Tehát erre mondom azt, hogy a történelmünknek a lélektani, a pszichikai, az erkölcsi következményt, amit ott a mélyben zajlanak, amelyet sem törvények nem tudnak megakadályozni, sem rendeletek. Ugye az emberek azt mondják, hogy most már mindent megengedünk magunknak, csak hogy életben maradjunk. Törvények nem érdekesek, különben is buták, ostobák a törvények, a hatalmasok jogait védik a törvények. Én is életben szeretnék maradni, fenntartani a családomat, ott játszom ki a törvényeket, ahol csak lehet, mert borzalmas, hogy ez az emberiség az erősebb, az erőszakosabb mit akar kényszeríteni a gyengébre és a gyámoltalanra. Valaki nekem egyszer azt mondta, hogy álljunk meg ennél a harmadik jajmondásnál. Hát ez már elég. De kedves hallgatók, mit tesz valaki az emberiséggel, amikor már végképp kiszipolyozott és elgyengült? Ki játszik ezzel az emberiséggel, hogy csöbörből a vödörbe jut, hogy egyszer fázik, másszor lángal ég, mondja Vörös Marti. Ki az, aki, hogy mondjam, emberfejekkel, emberi életekkel ezt a méltatlan játékot űzi, mert most a negyedik és ötödik jajmondás lesz a legfélelmetesebb. Mit vesznek elő a történelemben, csak hogy összetartsák az embertömegeket, csak hogy holnap-holnap után menjen még a világ, és a birkákat ugyanúgy le lehessen nyírni, mint tegnap és tegnap előtt. Most veszik elő azt, amit a Biblia a legnagyobb és legfélelmetesebb dolognak nevez, a vallásokat. A negyedik és ötödik jajmondás a vallásokkal kapcsolatos, természetesen a hamis vallásokkal. A Biblia szerint Isten legnagyobb ellensége a hamis vallásosság. Isten legnagyobb ellensége nem az ateizmus. Az ateizmus az egy viruló rózsakert a hamis vallásossághoz képest, és annak ezerféle válfajához képest. Nézzük meg, hogy hogy adja vissza ezt először a negyedik jajmondás. Jaj annak, aki megitatja fele barátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmüket. Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett, így áll te is, és láttassék szemérmed. Reát fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Bizony a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítás, amely rettegtette őket, az emberek vérért, és az országon, városon, és annak minden lakosán űzött erőszakosságért. Mit használ a faragott kép, hogy faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat. Ez a leghosszabb jajmondás. Hogy értsük ennek a szövegét, fel kell idéznünk a Bibliának egyik legnagyobb jelképes bemutatását, amely már Hóseás próféta és az ókori profétáktól elkezdődik, és szakadatlan megy végig a Biblián és Jelenések könyve 17.-18. fejezetében ér a csúcspontjára. Ez pedig a leitatásnak a motívuma. A leitatás a hétköznapi életben is egy gonosz dolog. Nem tudom, önök hogy vannak ezzel. Én érettségi előtt voltam, és az egyik nagyon tiszteletre méltó tanárom le akart itatni, mert mindenki tudta, hogy nem iszom. De hát az érettségi, meg a ballagás és a bankettek egyéb dolgok jó kapóra jöttek, és hát soha nem felejtem el az életben, amikor egy tanár, akire én felnéztem. Miután befejeztem az iskolai tanulmányomat, meghívott egy étterembe, egy vidéki városban, és kezdett engem leitatni. Azt hiszem háromszor két decit erőltetett belém, persze bájos csevegés közben és az egész addigi tanulmányok bölcs kiértékelése apropóján. Iszonyatos érzés volt, én tudtam, hogy ő le akar itatni, meg nem lehetett mondjuk az asztal alá borítani az italt, tehát azért inni kellett. Úgy akartam erőt venni magam, hogy gyorsan húztam le, mert szokták mondani, hogy ha gyorsan megiszod, akkor talán nem lehet úgy leitatni, amikor szopogtatod azt a lőrét, persze, hát hamisított bor volt az is, mint most is, és akkor is ugyanúgy le lehetett volna fülelni, mint most is, egyszerűen be kellett volna menni az étterembe, és megnézni, hogy mit árulnak, nem a szőlőtőkéhez kellett volna egy könyvet mellékelni, hanem talán a hamisításnak a legnyilvánvalóbb jelét lehetett volna megragadni. Iszonyatos dolog az, amikor ember testileg leitatnak. De kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy ennél ezerszerte iszonyatosabb, amikor az embereket lelkileg leitatják. És ezért ez a nagy hasonlat a Bibliában, Jelenések könyve 17. fejezet, mondom, a csúcspont, amikor János apostol látomásban látja az egész földet nagy vizek formájában, egy fenevadat ülni a vizeken, és a fenevadnak a hátán nem egy Hitler vagy Sztálin-szerű jelenség, hanem egy paráznaasszony. Paráznaasszony az mindig az eltorzult egyház vagy egyházak jelképe. Nem a politikusok szokták, politikusok is leitatják az embereket, tudják ők, hogy miről beszélnek, tudják ők, hogy hogy kell az embereket elbolondítani és elámítani. Ha Kosztolányi verse hangzott el, olvassák el az esti kornélban, Kosztolányi hogy nyilatkozik a politikusokról, azt mondja, az a politikus, aki kiáll a tömegek elé, és azt mondja, ostobák vagytok, nem baj, hallgassatok meg engem, még ostobábbak lesztek. Ez a politikus, de ez a kisebbik elámítás, ez a kisebbik félrevezetés. Elámítani, becsapni az embereket mindig eszmei, szellemi és vallási dolgokkal lehetett és lehet ma is a történelemben. A paráznaasszony kezében ott van a gyönyörű serleg. Leitatja a királyokat, leitatja a föld népeit, és ezek önmagukból kivetkőzve, ugye összesítve az erejüket a világon, valami új Bábelt akarnak létrehozni, a végső idők nagy Bábelét vagy Babilonját. Ami ma folyik a világon, az tulajdonképpen a leitatásnak nem akármilyen, nem ugye az erők egyesítése, összesítése, a vallásoknak az egyesítése és összesítése, a vallások között rendkívül ellentétes vallásfelekezetek is vannak, egy azonban mindegyikükben közös, hogy már ott, ahol kifejlődtek, ott nem csekély leitatást végeztek. Ha most ezt összeadjuk, ezt a hatalmas történelmi tapasztalatot, ezt a hatalmas erőt, és az egész világ leitatásába fognak majd a vallások, Jeremiás próféta könyve közli, hogy mi a világnak a leitatása. Békességet kell hirdetni az embereknek. Meg kell dicsérni az embereket. Meg kell nyugtatni az embereket, hogy semmi rossz nem következik, majd mi megoldjuk a problémákat és a kérdéseket. Ugye Jeremiás 4., illetve Habakuk 4. jajmondása szó szerint is megjelöli a hamis vallásokat, amikor faragott képről beszél, öntött képről, bálványokról beszél. Tehát a bálványimádó az Isten beszéde helyett az emberi dolgokra, az emberek figyelmét felhívó vallásokról van szó, akik nem az Isten beszédét választják mértékül, hanem emberi hagyományok, szokások, emberi tanítások. Tulajdonképpen a vallások 99%-a bálványimádó és leitató vallás. Egy új fogalommal meg lehet ismerkedni. Igen, a vallások 99%-a az embereket, hogy mondja Jeremiás, elbolondító vallás. És van az 1%, ami az Istentől jövő vallás, ami számít az emberi lelkiismeretre, az emberi értelemre, az emberi gondolkodásra, és az ember együttműködésére az Istennel, és ezért adta Isten a Bibliát. Mondhatnám azt, hogy van a Biblia vallása, ez az 1%, és van a 99%, amit most a 4. jajmondással merészelnék így nevezni, hogy leitató, embertömegeket elkábító vallásosság. Csak azért nem mondom, hogy a nép ópiuma, kiejtettem, nehogy valaki megvádoljon, hogy holmi régi frazeológiát szeretnénk bevezetni, azért olyan gondolkodóknak, akiknek egyáltalán nem volt igazuk sok kérdésben, bizonyos kérdésekben a vaktyúk is talál szemet elve alapján, esetleg ők is mondhattak igazat. Az ókortól fogva nagyon sok gondolkodó felhívta a figyelmet, ugye Démokritusztól, Lukréciusztól, Feuerbachig és az előbb említett Marx Károlyig arra, hogy igen, a vallások nagyon könnyen fölhasználhatók, mint a nép ópiuma, mint a népnek az elkábító szerei, és azt mondja itt Habakuk 4. jajmondása, hogy figyeljük csak meg, hogy mit látunk a történelemben. Erőszak erőszakot szül. Próbálják leplezni, nem lehet. Az embertömegekben ott van a tanácstalanság, a békétlenség, a hiába valóság érzése. És akkor mit vesznek elő? Na akkor jön a nagy ital. Akkor jön a nagy áldomás. Jön a vallások bódító itala. És ezzel még ki lehet húzni jó néhány nem évtizedig, hanem évszázadig is. Iszonyatosan meggyötört ez az emberiség. le kell lepleznem a dolgoknak a fő okozóját, hiszen Jelenések könyve 12. fejezete rámutat, hogy Sátán az, aki a föld kerekségét elhiteti. Pál apostol az, aki azt mondja az Efézus levél 6. fejezetében, hogy nem az ember olyan balga és bolond, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a levegőbeli hatalmasságok, a gonoszság világbíró hatalma jelen. Valaki egy méltatlan csúfjátékot űz az emberiséggel, de miért lehet ilyen csúfjátékot űzni az emberiséggel? Egy oka van ennek, mert ha az ember, az egyes ember és az emberiség nem ragaszkodik az őrhelyhez, ha nem ragaszkodik ahhoz, hogy az Úrra nézek, akkor tulajdonképp bármit meg lehet tenni az emberekkel. Vagy az egyik hatalmat követjük, a jóságos, az igazságos hatalmat, aki a beszédével akar vezetni bennünket, és ez az Isten. Vagy ha nem őt követjük teljesen, akkor automatikusan ki vagyunk szolgáltatva a rossz hatalomnak, az annak, aki kénye kedve szerint fogja majd a kisújja körül forgatni az egész világtörténelmet. Ő az, aki az egész föld kerekségét elhiteti. Nem akármilyen kijelentés ez. Jelenések könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy Sátán, aki az egész föld, mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát akkor mi jön itt még 5. jajmondásképp? Mi következhet még ezután? Mit mondhat még ezután a próféta? Egyetlen egy rövid kijelentés, a 19.-20. vers. Jaj annak, aki a fának mondja, serkenj fel, a néma kőnek ébredj fel. Taníthat-e ez? Íme borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Kedves hallgatók, az 5. jajmondás is a hamis vallásról szól, de most már az eredményét közli. A hamis vallásoknak a kétségtelen eredménye az, hogy úgy kiszipolyozzák az embereket, hogy az emberek teljesen üressé válnak. Lélek nincs benne semmi. Az embereket és az emberiséget nagyon tönkre lehet tenni. A rossz választás, hogy nem ragaszkodunk a teremtőnkhöz és annak a beszédéhez, kiszolgáltatja az embert egy olyan lefelé menő útnak, ami után tulajdonképpen az ember teljesen kiüresedik, teljesen kiszipolyozódik. Ismerik Samuel Beckett híres mondását, a 20. század nagy angolul és franciául is író, drámaírója, nemrég halt meg Samuel Beckett, ugye a Godóra várja és egyéb más művek szerzője, az egyik leghíresebb mondása így hangzik: a 20. században már csak egy valóság van, a semmi. A 20. században már csak egy valóság van, a semmi. Az ember tömegekben ott van a nihilizmus érzése, ott van az élet teljes értelmetlenségének és céltalanságának az érzése. Eljutottunk az 5. jajmondásban odáig, hogy igen, ez az 5. jajmondás már előre közli, itt közbeavatkozásra lesz szükség, itt lehetetlen állapotok lesznek. Itt ennek a földnek az életére, a jövőjére nem lehet egy fapatkát sem adni. Felhívnám azonban a figyelmet, hogy már a 3. jajmondás, és itt az 5. jajmondás, már Habakuk miközben hallotta ezt, és mint látomásban látta is, már megadja a választ, megadja a pozitív választ, mert mit mondott a 3. jajmondás végén az Isten neki? 14. vers. Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amik éppen a folyamok megtöltik a tengert. Csodálatos egyszerűségű válasz. Nem tudom, hogy látjuk-e, hogy mi ebben a válasz. Az Isten nézi ezt a történelmet. Látja a történelmet tovább gördülni a maga lehetetlen útján. És az Isten nem avatkozik közbe. Az Isten nem fogja vissza itt ezeket a félelmetes erőket, de az Isten közbe tesz valamit. Ugye gyönyörű a kép, hogy jönnek a források, a kis csermelyek és folyók, és ugye a földön jönnek és beleszaladnak a tengerekbe. Az Isten is ugyanezt teszi. Az Isten halkan, finoman, embertől emberig terjeszti az evangéliumot. Az Isten erőszakot nem alkalmaz, nem kéri az Isten, hogy a politikusok őt kiszolgálják, a vallási vezetők most az Istennek kényszerből engedelmeskedjenek. Az Isten megtalálja az egyszerű embereket, megtalálja az őszintén hívő embereket, és Isten a világtörténelmet a kis lépésekkel, ő is, van az Istennek is egy jó terve, miközben szinte azt látjuk, hogy a gonoszság dolgozik, és zakatol, és megy előre, és egyre inkább elsötétül a látkép, egészen odáig, hogy már vallás, politika összefog, és azt mondjuk, hogy hol van itt a megoldás, hát fuldoklunk, reménytelen az egész történelem, az Isten mégis teszi a dolgát, ahogy az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, miképpen a folyamok megtöltik a tengert, és az Isten menti az embereket. Az egész emberiséget nem tudja az Isten megmenteni. Próbálja az Isten, de nem lehet. De minden egyes emberhez eljuttatja a megmentő üzenetet, minden egyes ember személyesen kérlel az Isten, hogy ő majd, igen, ő majd eljön, és lesz egy olyan világ, amelyben a történelem törvényszerűségei nem ezek lesznek. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Ez az ötödik jajmondás végén hangzik el. Tehát már itt ezek a jajmondások közlik, hogy Isten közbe fog avatkozni, ahogy Isten közbeavatkozott a zsidó nép életében is elhozta a káldeusokat, a világ történelem életében is közbe fog avatkozni, és most következik tulajdonképpen az ötödik jajmondás után, a látomás után a könyvnek, Habakuk könyvének a csúcspontja. Tehát tetszenek látni, hogy ez könyv. Nem csak én beszélek sokat róla, csak a fölszínét és a hámrétegét érintett. Ez egy könyv, és erről könyveket lehet írni. De most jön ennek a könyvnek a csúcspontja. Most, hogy a próféta részesült ebben a látomásban, kifejezi Istennek a maga könyörgését. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Ez egy héber dallam, vagy héber zenei szakszó lehet a harmadik fejezet első versében. Tessenek megfigyelni, hogy Habakukra hogy hatott ez az öt jajmondás, nem tudom, hogy önökre hogy hat, rám nagyon nyomasztólag hat mindig, de amikor elsötétül a kép, és nagyon nyomasztó valami, és akkor kitűnik a világosság, én azt tudom elfogadni hiteles dolognak, a történelemről eleget hazudtak már, és eleget fognak hazudni. Elegen festették át szürkére vagy rózsaszínre a történelmet, ilyenből én a magam részéről nem szeretnék kérni. A Biblia nem így jár el. A Biblia bemutatja a nagy sötétséget, de a Biblia megmutatja az igazi, a valódi, az egyetlen megoldást. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrettentem, Uram. Évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelensd meg azt. Haragban emlékezzél meg kegyelmességedről. Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről, Sélach. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Előtte dök halál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalók. Habakuk azt mondja, hogy Istenem, látom, hogy mi lesz ebből a történelmből, látom a történelmet, de kérlek, hogy ahogy a folyamok betöltik a tengert, te is évek közepette a te munkádról ne felejtkezzél el, juttasd el minden emberhez a reménységet, juttasd el minden emberhez a szavadat, az evangéliumot, és akkor Habakuk előtt egyszer csak egy látomás kerekedik ki, a Szent a Párán és a Témán felől jön. Ez két hegynek a neve, az egyik hegy a Pizga vagy Nébó hegy, a másik hegyet nem tudom megmutatni, az a Sínai hegy, a Párán vagy a Témán, ennek a két hegynek egy másik elnevezése. Tehát Habakuk látja az országa felé, tehát itt van Palesztina és a zsidók országa, látja így kelet felől, kicsit délkelet felől jön valaki a Szent, a Párán és Témán felől. Ugye a Sínai hegy és a Nébó hegy, Sínai hegy 2200 méter magas hegy, ez egy 800 méter magas hegy, és látomásban látjuk, hogy valaki jön. Ugyanezt látjuk Jelenések könyve 16. fejezetében, amikor azt látja János apostol, hogy a napkelet felől való királyoknak út készítetik. Jaj, de sokat fantáziáltak ezen, meg filozofálgattak ezen mindenféle kínai veszedelemről, meg keleti, nem tudom én miről. Hát persze erről szó nincsen. Nem mintha most Kína nem lenne 1.300.000.000 lakosú, minden ötödik ember vagy negyedik ember már kínai. Ez is igaz, de a Biblia soha nem beszél arról, hogy kínai invázió lesz, vagy hogy kelet majd nyugatra zúdul. Tudom, hogy sok srilankaival lehet már találkozni Magyarországon is, az országon, az Ugában, de a Biblia felszabadít bennünket, nem lesz keleti népvándorlás, hanem lesz az, hogy valaki jön, akinek sugarak támadnak, helyes fordítás szerint nem oldalról, hanem a kezéből, és az oldalából. Valaki jön, és a kezéből, tegyeréből, és az oldalából sugarak támadnak, ott van az ő hatalmának rejteke. Igen, valaki eljött a földünkre, akivel úgy bánt az emberiség, hogy végül is, hát átverte a kezét és a lábát. És hogy megállapítsák róla, hogy meghalt-e már, beledöftek egy dárdát az oldalába is. Egy valakire lehet gondolni, akiről a római katona meg akarta állapítani, hogy meghalt már? Igen, meghalt. És nem is ez az érdekes dolog, hanem az az érdekes dolog, hogy amikor ez a valaki feltámadt, akkor az egyik tanítványa meg akarta nézni a szenvedésének ezeket az emlékjeleit. Tehát úgy tűnik, legalábbis János evangélium a 20. fejezet 24. és 29. verse szerint, ugye a hitetlen Tamás története itt van benne a Bibliában, János 20-24-től 29-ig, hogy Jézus miután föltámadt, Jézus miután 3 nap után feltámadt, a szenvedése emlékjeleit magán viseli, és az egész örökké valóságon át magán viseli, nem sebek ezek, emlékjelek, mint hogyha itt lenne egy vörös pont, vagy itt lenne egy vörös pont. És Jézust, amikor látja eljönni Habakuk prófét, akkor azt mondja, hogy igen, olyan Isten jön el, aki az életét adta az emberiségért. Itt van az ő hatalmának rejteke. A föld hatalmai a hatalomért küzdenek, mert azt hiszik, hogy a hatalomban van a hatalom. A hatalomban a szolgálatnak kellene lennie. Ők szegények összetévesztik a hatalmat az őserdő törvényével. Ezek a politikai hatalmak. Jézus Krisztus viszont a hatalmat a szolgálatában, az emberért vállalt áldozatában látta. Jézusnak az ereje nem holmi fizikai erő, vagy nem csupán a mindenható Isten ereje. Az ő ereje a szeretetében van, és az igazságosságában van. És amikor látja Habakuk a világra eljövő messiást, aki másodszor eljön, hogy kivegye az ember kezéből a földet. Az 5 jajmondás után, hát mi is valami ilyesmit mondunk, hogy hát Isten ki fogja kivenni az ember kezéből a földet. Mert ha valaki ki nem veszi, itt olyan borzalmak ütnék fel a fejüket, amelyek Dániel könyve 12. fejezet első verse szerint, hogy is mondott a proféta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Már elég sok nyomorúságot megért a mi történelmünk, de a Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság még hátra van. A földünk történelme azért nyomorúságos, mert hol elámították az embereket, negédesen bájolva a tömegeket, hol erőszakot alkalmaztak. De a történelem végén ez a kettő egyesül. Az embereket el is kábítják, el is bolindítják, és erőszakot is alkalmaznak. Ez borzalmas. Szóval ennél nyomorúságosabb idő, mint ami előttünk áll a történelemben, nem lesz. Ezért kell az ember kezéből kivenni a földet. Habakuk proféta annyira részletesen leírja ezt a hála énekében, és ebből már csak részletet olvasok fel, és ez a 6. pontunk. Az emberi történelem legvégéről, az úgynevezett 7 csapás időszakáról is megemlékezik a próféta. A 7 csapás előzi meg Jézusnak a 2. eljövetelét, amikor a Szent a Témán és a Párán hegye felől érkezik. A 7 csapás története a Habakuk 3. fejezet 7. és 19. verse között van, de én csak a 16. verstől olvasom, hogy micsoda lehetetlen állapotok fognak beállni ökológiailag, hogy modern szót használjak, tehát a természet felbomlása, felbomlása, a társadalmak teljes anarchiája, zűrzavara, és figyeljük meg, hogy a próféta hogyan látja az ő utódait, az a hívő embereket, hogy fogják átélni ezeket a nehézségeket. Hallottam, és reszket a bensőm. A szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas hegyeimen jártat engemet, az éneklőmesternek, az én hangszereimmel. Pont, és ez a könyv vége. A könyv, amely hatalmas sötétségeket mutat be az emberi történelmből, tulajdonképpen egy himnusszal záródik, egy hálaénekkel záródik, hogy Isten, aki az egész történelemben képes az embereket menteni az örök életre. A történelem végén sem vall kudarcot az Isten. A történelem egyre inkább ellehetetlenülő végén, amikor Jézus második eljövetelét megelőzik a Földnek iszonyatos anarchikus állapotai, mondom a természetben, társadalomban, egyéni életekben, akkor is van megállás, akkor is van menekülés, és a próféta mint egy előre látja, és előre szemléli ezt.

mely így hangzik, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Ugye milyen érdekes ige? Biztos tudjátok, hogy az oroszlán az nem fél senkitől, semmitől, de ez az ige még csak nem is azt mondja, hogy mint az oroszlán bátrak, hanem azt mondja, mint az ifjú oroszlán bátrak. Lehet, hogy már egy öregedő oroszlán nem olyan bátor, de ez a Biblia azt mondja, ahogy mint az ifjú oroszlán olyan bátrak. És azt is megfigyeltek, így mondja, az igazak. Ebben az is benne van, akik nagyon igyekszenek igaz életet élni, és ha valamit hibáznak, rögtön bocsánatot kérnek, és elrendezik a Jóistennel. Ezért nem félnek, amikor hozzá kell folyamodni imádságban, amikor veszedelem vagy nehézség veszi körül, mert tudják, hogy a Jóisten bűneiket megbocsátotta, szereti őket, figyel rájuk, és bátran kérik a segítségét. Szeretnék nektek egy kis történetet feleveríteni a Bibliából, hogy mennyire igaz az, hogy az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Dávid királyról biztos sokat hallottatok, és azt is tudjátok, hogy fiatal korában Saul király mennyire halálosan üldözte. Nem adott rá semmi okot. Dávid fiatal ember volt, és tényleg igaz a Jóisten előtt, aki nagyon törekedett a Jóisten akarata szerint élni, de mindig azt is szívesen elismerte, rögtön azonnal, mentegetőzés nélkül, ha hibázott, és szívből bocsánatot kért a Jóistentől. És ezért, mikor halálra kerestette őt az ellensége, a király, akkor is bátor volt, akkor is bízott a Jóistenben. És egyszer az történt, hogy kiment ellene a király 3000 emberrel. Tudtok képzelni, 3000 katonát mennyi az? Ő pedig menekült előtte hegyeken, dombokon, erdőkben. Neki csak 400 embere volt. De ő nem is akart hadakozni a királlyal, csak menekült előle. Azok az emberek is csak azért menekültek hozzá, mert azok is üldözöttek voltak. És mikor meghallotta, hogy megint egy ekkora sereggel jött ki ellene Saul, akkor elhatározta, hogy valahogy be akarja bizonyítani a királynak, hogy mennyire nem tör az életére, mennyire nem ellensége, mennyire ártatlanul üldözi. És megkérdezte a körülötte lévő embereit, hogy valaki hajlandó lenne vele lemenni éjszaka az ellenség táborába. Na megkérdezem, elmernél menni 3000 felfegyverzett katona közé, akik téged halálra keresnek? Összesen 2 ember, Dávid, meg rögtön jelentkezett egy fiatal ember, biztos nem csak azért, mert szerette Dávidot, hanem azért, mert bízott a Jóistenbe, különben nem mert volna erre vállalkozni. És azt olvassuk a Bibliában, hogy szépen mentek az erdőbe, ahol a tábor be volt kerítve, és elmentek egészen odáig, ahol a király aludt, egy vizes korsó volt a feje mellett, meg leszúrva a földbe a dárdája. Nem tudom, el tudjátok képzelni, hogy milyen könnyen megrecsenhetett volna egy ág, vagy valami történik, valami zajt csapnak, vagy észrevetlenül lálépnek. Gondolj, hogy nem volt világítás az erdőbe éjszaka, és ott a sötétbe rosszul lépnek, és már is felfedezik őket. És ők elmentek odáig, szép csendben elvették a korsót, elvették a dárdát, és amikor már jó messzire értek egy dombra, ahol itt jól lehetett az éjszaka csendjében a hangot hallani, akkor Dávid oda kiáltott nekik, hogy nem vigyáztatok a királyra. Küldjetek ide egy embert, nézzétek meg, ki ez a dárda, ki ez a vizes korsó. És úgy mentek be a táborba, és úgy mentek ki, hogy senki nem vette észre. Bátrak voltak, nagyon bátrak, mert ha észreveszik őket, rögtön halálfiai. De ők tudták, hogy ártatlanok, tudták, hogy igazak a Jóistenül, és tudták, hogy jót akarnak, és tudták, hogy a Jóisten meg fogja őket védelmezni. Ezért voltak ilyen bátrak. És elolvasom nektek a Bibliából, hogy mi volt az oka, hogy segítette meg őket a Jóisten, hogy sem nem vette észre senki. Mert én szinte nem tudom elképzelni, hogy 2 ember a csendes éjszakába, 3000-es hadsereg közepébe a királyig úgy bemenjen, meg úgy kimenjen onnét, hogy semmi olyan zajt nem csapnak, vagy egy ember a sok közül fel nem ébred, és el nem kapja őket. Na, elolvasom nektek, így mondja a Biblia. Akkor elvette Dávid a dárdát és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. És senki sem volt, aki látta, sem aki észrevette volna, sem aki felébredt volna, hanem mindnyájan aludtak, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk.
Látjátok, hogy Jóisten hányféleképpen tud segíteni? Meg tudta tenni, hogy 3000 ember olyan mélyen aludt.

hogy egy parányi zajt se hallottak meg. És amikor Saul meghallotta, hogy Dávid nem bántotta őt, ott volt a dárda a kéznél, ott voltak mellette, ő aludt, és a halálos ellenségét, aki megkeserítette az életét, megölhette volna, és nem tette, csak csendbe elvitte a korsót, meg a dárdát, akkor a király megszégyenült, hogy tényleg ártatlanul üldözi Dávidot. Tehát szeretném, gyerekek, ha megjegyeznétek, ki a legbátrabb ember, az, aki a jó Istenben bízik, és aki igaz, akinek nincsen rendezetlen bűne, hibája, mindig bocsánatot kér a jó Istentől, és nagyon törekszik is, hogy ne kövessen el hibát. Az ilyen igaz ember, és aki bízik a jó Istenben, az a legbátrabb. Mondjátok csak velem a Biblia igét. Az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Hát kívánom, hogy ti is legyetek mindig igazak, és bízzatok a jó Istenben, és ezért minden veszélyben legyetek nagyon bátrak. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, Lukács evangélium a 11. fejezetéből olvasom az igét, az első verstől a 13-ig. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetéből az első verstől a 13-ig olvasom az igét. Így hangzik. Jézusról mondja az első vers, és lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait, ugye keresztelő Jánosra utal. Ő pedig, mármint Jézus, mondta nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, akképpen a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk naponként, és bocsásd meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsáttunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És mondta nékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná. Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ad neki, amennyi kell. Én is mondom néktek. Kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki? Vagy ha halat vajon a hal helyett kígyót ad-e neki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Kedves gyülekezet, a felolvasott igeszakasz úgy kezdődik, hogy mikor Jézus egy helyen imádkozott. Milyen hely lehetett ez? Az evangéliumok beszámolóját Jézus életéről szinte véges végig kísérik az ilyen megjegyzések, hogy Jézus elment egy puszta helyre imádkozni, felment egy magas helyre imádkozni. Tehát ez az egy hely, ez bizonyára most is valami csendes hely volt, ahol nem zavarta, hogy senki, ahova visszavonult imádkozni. Aztán azt olvastuk, hogy minek utána elvégezte, akkor a tanítványai ezzel a kéréssel fordultak hozzá, taníts minket imádkozni. Úgy képzelhetjük el a helyzetet, hogy amikor ők keresték Jézust, talán mint máskor azért, mert már összegyülekezett a sokaság, és várják őt, hogy kezdje tanítani, akkor még Jézus imádkozott. És akkor szólaltak csak meg természetesen, miután befejezte az imádságát. De az is kiderül ebből a pár sorból, hogy Jézus kétség nélkül kimondott szavakkal hallhatóan imádkozott, mert
A tanítványokban ez buzdította fel azt a kérést, hogy így fordultak Jézushoz, Uram, taníts minket imádkozni. Nem is tudták volna a tanítványok feljegyezni sem Jézus úgynevezett főpapi imáját, amit ugye a Gecsemáné kertbe menet mondott, sem pedig a Gecsemáné kertben elhangzott ismételt könyörgéseit, hogyha azokat Jézus nem kimondott szóval, nem hallhatóan mondta volna. Ugye az utóbbi esetben azt olvassuk, egy kőhajításnyira voltak tőle a tanítványok, tehát ezért hallották, ahogyan az imádság szavai hangzanak. Ez mindjárt valamivel szembesít minket, hogy vajon mi hogy szoktunk imádkozni. Én tudom, hogy nagyon sokan csak kimondatlan szavakban, gondolatban imádkoznak. Van, aki azt gondolja, hogy így bensőségesebb, így meghittebb az ima. De ez bizony tévedés. Mert ha csak gondolatban fohászkodunk, nagyon könnyen szétfutnak a gondolataink, és nagyon könnyen egy ilyen kis kínlódós, fegyelmezetlen valami lesz az imádságunk, és nem tudunk igazán Istenhez eljutni a kérésünkkel. Próbáljuk csak ki, nem hangerővel kell imádkozni, mert a Jóistennek nem kellenek a kimondott szavak, nem neki van rá szüksége, hanem nekünk. De próbáljuk meg, hogy amikor Jézus szava szerint a belső szobába elvonunk, és magunk imádkozunk, imádkozzunk kimondott szavakkal. Sokkal jobban segít ez komolyan venni azt, hogy tényleg egy élő személyhez, Istenhez beszélünk. Sokkal jobban kikristályosítja bennünk a gondolatokat, a kéréseket. Sokkal jobban fegyelmez minket, hogy ne szaladjanak szét a gondolataink. Én tényleg szívből tanácsolom mindenkinek, aki imádkozni szokott, vagy vágyakozik imádkozni, hogy kövessük Jézus példáját. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Krisztus követése, ez a kereszténység. Vajon ebben a tekintetben nem kellene követnünk Jézust? Hogy ahol magányban, csendben imádkozunk, ott is tanuljunk meg kimondott szavakkal, figyelmesen, összeszedetten, meggondoltan, teljes szívből imádkozni. És amikor a tanítványok azt kérték, hogy taníts minket imádkozni, ahogy Keresztelő János is tette, Jézus ugyanazt a minta imát ismételt el, amit korábban a hegyi beszédben. Mert ha megfigyeljük, ugye Lukács evangélium a 9. fejezet 51. versétől az evangélista már Jézusnak az utolsó ige hirdetői körútjáról számol be, amikor már elindult Jeruzsálembe. A hegyi beszéd pedig még a galileai szolgálat elején hangzott el, és Jézus akkor adta eléjük ezt a minta imádságot, a mi atyánkot először. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy valamiként nagyon fontos ez a minta, amit nekünk Jézus adott az imádságainkhoz, hogyha Jézus még másodszor is ugyanazt a 6 kérést ismételte el, amikor kérték a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni. Egyébként azt is megfigyelhetjük itt, hogy Jézus ezt az imát az egyéni csendes imánkhoz, az elvonult személyes imádsághoz adta mintaimaként. Ezt csak azért említem meg, mert ha sokszor megjönnek a Isten tiszteltünkre vendégek, akik nem jártak még itt, vagy bárhol máshol ránk kérdeznek, hogy hát mi miért nem imádkozzuk a mi atyánkot kórusban az Isten tiszteleten, akkor erre a nagyon egyszerű válaszunk ugye az, hogy a Bibliából azt értjük meg, hogy Jézus nem közös imára szánta ezt az imádságot. Ez a 6 kérés tartalmánál fogva nem olyan jellegű, hogy kórusban mondjuk, és sajnos nem csak az a probléma, hogy elgépiesedik, hanem igazából ezeket nem lehet ilyen gyorsan egymás után mondani. Ezeknek a kéréseknek csak akkor van értelmük, ha mélyen beleéljük magunkat. És ugye Jézus, amikor a hegyi beszédet mondta, akkor így kezdte a mi atyánkról szóló tanítást, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz, és akkor kezdte sorolni ugyanezeket a kéréseket. De bele lehet esni egy másik hibába, és nem csak abban a hibában, hogy ilyen rutinosan, és igazi bátgondolás és beleélés nélkül mondani ezt az imát, és hanyagolni a magánimádságot, és csak közösen elmondani a mi atyánkot, hanem abban a hibában is bele lehet esni, hogy nem használjuk ezt egy minta imaként az egyéni imádságainkban. Testvérem, én most nem fogok erre kitérni, mert nem ez a témánk, hogy végigvegyük, hogy ez a 6 kérés mit tartalmaz, de én mindenkinek ajánlom, hogy úgy vizsgáljuk meg az imádságainkat, hogy vajon abban benne van ez a 6 kérés.
Én nagyon szeretném remélni, hogy aki magát tudatos Krisztus követőnek vallja, kereszténynek, nem fordul elő, hogy egy nap egyszer, nagyon szerényen mondom, hogy egy nap egyszer nem imádkozunk úgy, hogy bemegyek a belső szobámba is, igazán beszélgetek az Istennel. De vajon az ilyen imádságban benne van ez a 6 kérés? Ha Jézus kétszer is ezt mondta el, akkor ezek vajon nagyon-nagyon fontos, és így kell mondanom, nélkülözhetetlen elemei az imádságnak. És nézzük meg, hogy a mi imádságunk milyen területen mozog. Kérünk fizikai oltalmat, kérünk egy-két aktuális dolgot, formálisan, vagy talán szívből is valamiért hálát mondunk, és vége. Gondoljuk át nagyon ezeket a kéréseket. Tévedés az, hogy az őszinte imádkozás, vagy a jó imádkozás az, ami ösztönösen, érzelmi, hangulati alapon történik. Imádkozni tanulni kell. Jézustól azt kérték a tanítványok, hogy taníts imádkozni, és Jézus nem utasította el ezt a kérést. És ebben benne van az, hogy tanítani akarta őket, és hogy tanulni kell az imádságot. Ezért javítsunk az ima gyakorlatunkon. Javítsunk úgy is, hogy megtanulunk kimondott szavakkal, igazán összeszedetten, komolyan véve imádkozni. De javítsunk az imádságainkon, az imádkozó gyakorlatunkon úgy is, hogy nagyon átgondoljuk ezt a kérést. Sok kiváló irodalom is van ehhez. Lehet bőven olvasni erről, hogy mit is tartalmaz ez a 6 kérés. És nem csak arra van szükség, szó szerint kimondjuk, nem is ez a lényeg, hanem tartalmilag ez a 6 kérés, amit saját szavainkkal mondhatunk el, saját helyzetünk szerint, de a 6 alapvető kérés ne hiányozzék az ilyen elmélyült, csendes, helyen mondott magányos imádságból. De Jézus nem fejezte be ezzel a válaszát a kérésre, hogy Uram, taníts minket imádkozni, hanem még tovább két példázatot is mondott, és egy nagyon biztató ígéretet is hozzáfűzött, amivel arra akart rámutatni, hogy nem csak az fontos, hogy mit imádkozunk, milyen tartalommal imádkozunk, hanem az is, hogy hogyan imádkozunk. Nézzük meg még egyszer ezt a szakaszát Jézus tanításának, és olvassuk az 5. verstől újra az első példázatot. És mondta nékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná, ne bánts engem, imár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mint a barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ad neki, amennyi kell. Ugye nagyon tömörek ezek a példabeszédek, de úgy próbáljuk elképzelni a szituációt. Ugye keleten sokszor egy ágyban aludt az egész család. Ugye, ha fölkelne a családfő, hogy ajtót nyisson, akkor meg kell háborítani a gyermekeit is. És mivel Jézus utána ezt a biztatást fűzte, hogy hozzá, hogy zörgessetek és megnyittatik néktek, és ugye így mondta, hogy ha azért nem is kell fel a barátja, annak tolakodása miatt, ugye ez kurszó, majd felkél, ugye ebből arra lehet következtetni, hogy a barát nem egyszer zörgetett az ajtón, és ugye azt gondolta a barátja először, hát ugyan ki az, aki ilyenkor zavar, nem fogom háborítani a gyerekeimet, nem kerek föl. De mivel kitartó volt az örgetés, újra és újra hangzott, végül fölkelt, és amikor mondja, hogy mi a problémája, hogy nem tud kenyeret adni a barátjának, aki hozzájött, adott neki amennyi kell, célt ért. És talán első percre furcsának tűnik, hogy hát az imádsághoz fűzte Jézus ezt a példázatot, de úgynevezett ellentétes példázat, és azt akarja mondani, hogy még egy földi ember is, akitől álhatatosan kérnek, még ha nem is lennének érzelmei, vagy még ilyenkor már nem is akarna még a barátságra se gondolni, de a kitartó kérésre csak fel fog kelni, és fog neki adni annyit, amennyit kér. És azt akarja megmutatni, hogy az Isten mennyivel inkább, és ennek a példabeszédnek két nagyon fontos mondani valója van. Az egyik az, hogy miért is zörgetett a barát olyan eltökélten, mert kenyeret akart adni a barátjának. Testvérem, én azt hiszem, hogy azért sorvad el az ima életünk, és azért élettelen, mert csak magunk körül forognak a gondolataink. Mert nagyon könnyen belesüppedünk egy olyan idézőjelbe teszem keresztény életformába, mert ez valójában nem keresztény életforma,
hogy küszködünk, hogy eltartsuk a családunkat, hogy rendesen megoldjuk a dolgainkat, és egy kis lelki erőért eljövünk hétvégén az Isten tiszteletre. De ez nem Krisztus követés, ez nem igazi tanítványság. Aki valóban Krisztus követő és valóban tanítvány, az együtt éreze szenvedő világ minden nyomorával, azt égeti az emberek sok lelki és testi szükséglete, és az az ember rögvest megtanul imádkozni. Ugye mindannyiunknak korlátozottak akár az anyagi eszközeink, akár a lelki erőnk, és mi csak tehetetlenül, emberileg csak tehetetlenül tárjuk szét a kezünket. Én nem tudom más, hogy van vele. Annyi szegénységet lát az ember, annyi kiszolgáltatott helyzetet, és olyan nagyon szeretne segíteni. Na de hát nem tud. Ő maga nem tud. Kifogynak már az ötletei, hogy kitől kérjen, vagy hogyan hozzon össze rászorulót és adományozót. És még makacsabbak ennél a lelki problémák. Ugye hány és hány ember körülöttünk például küzd depresszióval. Olyan mélyen elsüllyedve, csüggedésbe, bezárulnak a gondolatai, nem találunk utat hozzá, nem tudjuk kiemelni. Máskor emberek a kételjeikkel küzdenek, máskor a természetükkel küzdenek, és csak bonyolítják maguk közül a dolgokat, az egyik rossz döntést a másik után hozzák, és nem tudunk rajtuk segíteni. És ilyenkor az a helyes, hogy széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy sajnos nem tudok segíteni. Vagy esetleg formálisan azt mondjuk, majd imádkozom, érted? Aztán vagy imádkozunk, vagy nem, esetleg egyszer, kétszer megemlítjük az illető nevét az imádságunkban, de nem tesszük azt, amit a példázatbeli barát, hogy ment, és ő zörgetett, és addig zörgetett, mert hiszen neki kenyérre van szükség, hogy egy másik kenyérre szoruló embernek adjon. Értjük-e a példázat tanítását? Ez a példázat azt mondja, hogy ne állj meg kezedet széttárva tehetetlenül. Ha egy fele barátodnak akár anyagi, akár lelkénységét látod, hanem kezdjél zörgetni az Istennél. Kérjél, hogy adhassál. Kérd az Istentől, hogy adjon neked kenyered, adjon neked gondolatot, mutassa meg az eszközöket, mutassa meg a módot, de ne állj ott tehetetlenül, hanem addig zörgess, amit kérsz, addig kérj, amit kapsz, amennyire szükség van. Legyen ez akár fizikai, akár lelki segítség. És vajon mi tesszük ezt? Ki se próbáljuk. És ugye itt az álhatatosságra való nagyon komoly bíztatás van. Ha megfelteném a kérdést, van még Jézusnak más példázata is, amely a kitartó kérésre bíztat? Ugye a hamis bíró és az özvegyasszony példázata. Az is egy ellentétes példázat. Jézus azt mutatta be, hogy ha még egy olyan bírónál is, aki embert, Istent nem fél és embert nem becsül, végül az álhatatos, újra és újra folyamodó kérés, hogy szolgáltass igazságot az én ellenségemmel szemben eredményt hoz, akkor mennyivel inkább meghallgatja az Isten azokat, hogy mondta Jézus, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Akik egy bizonyos dologban kitartóan imádkoznak addig, amíg segítséget nyernek. Valaki feltetné ezt a kérdést, na de hát miért kell kitartóan imádkozni? Hát a jó Istennek a füle soha se süket, hát nem elég, ha egyszer elmondunk egy kérést. Testvérem, én azt mondanám nektek, hogy ennek az okait nem tudjuk teljesen kikutatni. Az biztos, hogy Isten nem előszobáztat, ahogy szokták mondani. Nem önkényesen várakoztat minket. Vagy arról van szó, hogy még a mi lelkünk nem felkészült arra, hogy áldásaiban részesítsen, vagy még az alatt az idő alatt, amíg várakoztat minket, rá akart döbbenteni, hogy valamit el kell vele rendeznünk, mert ha így megáldanak, árunkra lenne. Vagy az ellenség vádaskodik fölöttünk, mint Jób és sok más fölött, és ahogy a Biblia mondja, éjjel-nappal vádolja az Isten választottait, és a Jóisten akarja, hogy a mi álhatatos imánk leperelje a lelkünk perét, és megszégyenítse Sátán vágyait, a hitünkkel legyőzzük ezeket, vagy akikért imádkozunk, ha történetekesen másokért imádkozunk, bennük végez az Isten egy lassú, türelmes és kitartó munkát, és nekünk erre kell várni. És mi ezt nem tudjuk, de ne foglalkozzunk vele. A mi látószögünk korlátozott. Mi sose fogjuk teljesen megérteni, hogy miért kell várnunk. Nekünk legyen elég ez az abszolút bíztatás,
amit itt olvasunk a 9. és a 10. versben, és az ember csak megdöbben rajta, hogy egy ekkora ígéretet miért nem veszünk komolyan. Nem tudom, hogy van olyan szava a Jóistennek a Bibliában, amit nem kell komolyan venni. Hát nézzük meg, hogy ez az ígéret milyen határozott és konkrét. Én is mondom néktek, mondta Jézus a példázat után. Ugye miután elmondta, hogy a barát végül a kitartása nyomán kapott, amennyit kellett, amennyit kért. Azt mondja, én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Nézzük meg, hogy milyen tartalmas ez a felhívás. Először csak azt mondja, kérjetek, utána fokozza. Keressetek. Ugye a keresés már az egy folyamat. Zörgessetek. Ez egy mind határozottabb állhatatosság. Megkérdezem, ha zörgetsz egy ajtón és nem kapsz választ, akkor mit csinálsz? Még erősebben zörget. És ha még nem kap, és még erősebben zörget, és ezt nem hagyja abba. És Jézus végül így fejezi be, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Akkor megkérdezem, testvérem, miért van nekünk olyan kevés kenyerünk, amit másoknak adhatunk? Sokszor lelki erőnk, szeretetünk, bölcsességünk. Miért van olyan kevés kenyerünk, amit másoknak adhatunk? Azért, mert nem kérünk. Nem kérjük ezzel az álhatatossággal. Mert ez az ige határozottan azt mondja, kérjetek, megadatik, keressetek, találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Csak egy kis rövid példát szeretnék mondani nektek, hogy miközben mi imádkozunk, a Jóisten biztos, hogy cselekszik, akkor is, ha mi nem veszünk ezt észre. Nálam lakik egy unokaöcsém. Ő abszolút vallástalan környezetből jött, 20 éves. És én látok benne sok őszinteséget, és sokszor nagyon jó a kapcsolatunk egymásra, és a kis korlátozott időben jókat tudunk beszélgetni. És én szoktam érte imádkozni. Mert máskor meg aztán úgy tűnik, hogy iszonyú távol van Istentől és minden ilyen dologtól. És egy időben olyan csüggetten gondoltam, hogy én imádkozom, de nem történik semmi. Ez itt hónapokban gondoljunk. Mi talán egy kicsit úgy el is lanyhultam. De aztán megint azért, hát az embernek eszébe jutnak a bibliai ígéretek. És ez napokban volt. Valamiről csak úgy hétköznapi dologról pár szót váltunk, és már én akartam tovább menni. Aztán nem menjek el, míg meg akar valamit mondani. Azt akarom elmondani, hogy én rájöttem, hogy én tulajdonképpen milyen önzően imádkozom. Mindig csak a magam részére kérek dolgokat, és arra is rájöttem, hogy nem vagyok őszinte az imádságban. És azt mondja, a napokban egyszer másképp imádkoztam. Elmondtam a Jóistennek, hogy én olyan hitetlen vagyok, de én szeretnék hinni. Meg én nem vagyok őszinte, de én szeretnék hozzá őszinte lenni. Hát tudjátok, hogy így elállt a lélegzetem. Hogy a Jóisten mennyit dolgozik, és milyen nagy dolgokat mozdít meg, miközben mi azt hiszük, hogy csak telik az idő, és semmi nem mozdul, míg mi imádkozunk. Testvéreim, én nagyon kérlek benneteket, hogy rázzon föl bennünket Jézusnak ez a tanítása. És ne itt panaszoljuk a szegénységünket, meg az erőtlenségünket, és ne tehetetlenül álljunk emberek testi lelkénységével szemben. Hanem ragadjuk meg az ígéretet, aki kenyeret kér, és mások számára kenyeret kér, és álhatatosan kér, és addig zörget, míg megkapja, meg fogja kapni. Aki kér, mind kap. Aki ilyen indítékból és álhatatosan kér, mind kap. És Jézus akkor hozzáfűzött még egy pár gondolatot, és itt megint van egy hasonlat. Azt mondja, melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki? Vagy ha halat, talán követ ad neki? Vagy ha halat, a hal helyett kígyót ad-e neki? Avagy ha tojást kér, vagy a skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Milyen érdekes, hogy Jézus hányféleket mond a kenyér helyett, követ, hal helyett, kígyót, tojás helyett, skorpiót. Mit gondoltok, miért mondja ezt el Jézus ennyiféle hasonlattal?
Szerintem azért, mert mi annyi jót se feltételezünk a Jóistenről sokszor, mint egy földi emberről, vagy egy földi szülőről. Megkérdezem, nincs sok imádkozó, aki valamit kér a Jóistentől, és utána éri valami baj, és akkor azt mondja, engem a Jóisten nem hallgat meg. Én kenyeret kértem, és követ adott helyette. Hogy az ember milyen könnyen bizalmatlan az Istennel szemben, milyen könnyen feltételezi róla, hogy ami esdeklő imádságunkat megcsúfolja, és ahelyett, hogy segítene, vagy ajándékozna nekünk valamit, majd valami meg fog büntetni, vagy valami próbát, vagy valami rosszat bocsát ránk. Hát ez valami félelmetes, hogy mi mennyire nem tudjuk a Jóistent annak gondolni, és annak tekinteni, aki ő. És akkor Jézus azt mondja, szerintetek van olyan szülő, akihez oda megy a gyereke, és kér tőle valamit, ami jó dolog, vagy szüksége van rá. Megcsúfolja a szülő azzal, hogy ehelyett valami gonosz bocsát rá. Vagy meg tudja állni, hogy amikor kéri, akkor őt azt közömbösen hagyja. És akkor így mondta, ha ti gonosz létetekre, mert Istenhez képest mindjárt gonoszok vagyunk. Annyi minden önzés meg rossz van az emberben. Azt mondja, hogy mégis tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. A szülők tudnak könyörülettel lenni a gyermekek iránt. Azt mondja, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Lántestvéreim, mennyire nem gondolunk bele abba a megszólításba, amit Jézus tanított minket, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk. Mindenkinek azt tudom tanácsolni, ne mondjunk egy szót se az imádságban, amíg a Jóistent, mint a mi atyánkat, mint a mi Krisztust, mint a mi könyörülő megváltónkat magunk elé nem képzeljük. Míg eszünkbe nem jut ez az ige a 103. Zsoltárból, amilyen könyörülő az atya, az ő fia iránt, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Könyörülő. Egyszerűen megindul. Szóval ilyen nincs, hogy közömbösen vegye a kérésünket. És van még itt egy nagyon fontos dolog, mert azt mondta, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezzel kimondja azt, hogy a Jóistennek melyik a legnagyobb, a legértékesebb, a leghatalmasabb adománya. Hogy a maga lelkéből ad nékünk, hogy bennünk lakozzék, hogy velünk maradjon, hogy bennünket belülről inspiráljon, hogy bennünket belülről segítsen. És megkérdezem, hány ember kér a Jóistentől szent lelket? Most a saját magunkról kérdezzük meg, mikor kértük utoljára a Jóistentől, add nékem a te lelkedet. Ugyan persze megrettenünk, és bizonyos értelemben jogosan rettenünk, meg azt mondja, meg én kérjem a szent lelket. Hát azért tudjuk, hogy ugye elvben a mi testünk a Szentlélek temploma, vagyis alkalmas arra, hogy az Isten bekapcsolódjék a gondolat érzelemvilágunkban, és bennünk lakozzék, és bennünket belülről késztessen. Na de hát tudjuk, hogy az Ószövetségi templomnak is egy tiszta szent helynek kellett lenni, hogy Isten közöttük lakozhasson. Hát az én testem temploma, vagy az én szívem az nem ilyen. És akkor az ember megretten is megijed, hát hogy jövök én ahhoz, hogy szent lelket kérjek? De akkor megkérdezem, akkor ez a megoldás? Nem ez a megoldás, hanem az, hogy addig maradjunk Isten színe előtt, míg ő megtisztítja a szívünket, amíg ajkunkra vehetjük a kérést, ami az 51. Zsoltár tartalmaz, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. És itt van a baj, hogy sokszor nem hisszük azt, hogy az imádságban megváltozhatunk, hanem csak nézzük magunkat, hogy milyen állapotban vagyunk, mielőtt imádkozni kezdenénk, és akkor megijedünk, és azt mondjuk, hát hogy jönnék ahhoz, hogy Istennek ezt a leghatalmasabb ajándékát, a szent lelket kérjem? Hogy jönnék én ahhoz, hogy bármilyen kéréssel hozzáfolyamodjam? És ehelyett mit kellene tennünk? Azt kellene tennünk, hogy kitartóan zörgetünk, kitartóan ott maradunk az imádságban Isten színe előtt, míg egyszer csak mit nem tapasztalunk, és erről az ígéretről nagyon sokszor elfeledkezünk. Azt olvassuk a Római Levél 8. fejezetének a 26. versében, hogy amint kérni kellene, mi úgy nem tudunk, de maga a lélek jön, a szent lélek jön segítségünkre, és imádkozik értünk, ki nem mondott, nem hallható fohászkodásokkal. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy mi ott vergődünk, nem tudunk őszinték lenni, nem tudunk igazán imádkozni, de ha mi kitartunk mégis a küszködelemben, hogy mi imádkozni akarunk, eljutunk, akarunk jutni a Jóisten székéig,
egyszer csak egy titokzatos változás történik, a Szentlélek belekapcsolódik az imádkozásunkban, lecsitítja a gondolatainkat, olyan mély gondolatokat és érzéseket kavar fel bennünk, megtanít őszintének lenni, hitet ad, hogy bizalommal és bátran kérjünk. Testvérem, ezt nem várjuk be, itt rontjuk el a dolgot, vagy el se kezdünk imádkozni, mert azt mondom, hogy én hogyan, meg hogy jövök én ahhoz, hogy szent lelket kérjek, vagy elkezdünk imádkozni, és mivel azt érezzük, hogy nem vagyunk őszinték, nem hiszünk igazán, úgy érezzük, hogy szétfutnak a gondolataink, meg ehhez hasonlók, akkor meg olyan csüggetten abba hagyjuk az imádságot, hát így a Jóisten úgyse hallgathat meg, majd legközelebb, és legközelebb megint nem leszünk jobb állapotban. Hanem ezt kellene bevárni, mert ez az ígéret biztos, hogyha mi kitartunk, zörgetünk, kérünk, úgy mondjuk, mint Jób, hogy bárcsak eljutnák az ő székéig, el akarunk jutni. Egyszer csak a Szentlélek titokzatosan belekapcsolódik az imádságunkban. Felszabadítja, elcsitítja, felszabadítja, kikristályosítja bennünk a gondolatokat és az érzéseket, és mi azzal a bizalommal fejezzük be az imádságunkat, hogy Isten meghallgatott. És a többi már nem is érdekes. A többi már 100%-ig biztos, hogy mikor és hogyan, de tudjuk azt, hogy a kérésünk megvan Istennél. Nem tudom, valaki emlékszik-e Anna imájára, Sámuel édesanyjának az imájára. A Biblia leírja, hogy őt kiöntötte a szívét Isten előtt, és végül elment a templomtól, és az arca nem volt többé szomorú. Semmiféle biztosítéka nem volt. Emberileg hihetetlennek tűnt, hogy a kérése meghallgatta, még nem volt semmi záloga ennek. De mivel ő kitartott Isten színe előtt addig, amíg az Isten áldását elnyerte, míg az imádságát átformálta a Szentlélek úgy, hogy tudta, hogy az Isten színéig jutott, teljesen megnyugodott, és az arca nem volt többé szomorú. És nem gyötörte tovább az a gond. Testvérem, kitartunk mi eddig az imádságban? És én szeretnék még egy néhány rövid gondolatot említeni, csak tényleg szinte felsorolásszerűen, hogy mi minden az, ami kenyér, mi minden olyan van, amit most idézőjelbe teszem, hogy kenyér, amit mi fenntartás nélkül és bátran kérhetünk az Istentől, úgy, ahogy ez a példázat bátorít rá, és nem kell a legcsekélyebb mértékig sem feltételeznünk, vagy bizonytalannak lennünk, hogy Isten meghallgat minket. Zörgethetünk, mert az ígéret a miénk, hogy aki kér, mind kap. Hát az egyik dolog a felkészülésünk, a végső eseményekre, az Úr adventjére. Úgy, ahogy mondja a Jelenések könyvében az íge, hogy a Krisztus egyháza felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szentek igazságos cselekedetei. Hát felteszem nektek a kérdést, hogy hol tartunk ebben? És megengedhetjük magunknak, hogy megrekedünk? Megengedhetjük, hogy abba hagyjuk? Aki így könyörög az Istennek, Uram, én az igazságos cselekedetekbe akarok öltözni, Én a Krisztusi jellemre akarok átformálódni, segíts a hibáimat legyőzni, és mindig konkrétan néven nevezni azt, ami éppen műsoron van. Segíts ezt az én hibámat legyőzni, segíts ebben a Krisztusi tulajdonságot magamra ölteni. Ezért nyugodtan zörgethet mindenki. Kenyeret kér, és biztos, hogy kap, és biztos, hogy az Isten meghallgatja. Aztán itt vannak személyek és ügyek. Más emberek körülöttünk, akik testi vagy lelki ínségben vannak. És ezért nyugodtan zörgethetünk a Jóistennél. Kenyeret kérünk a barátunk számára. A példázat azt mondja, aki ezért zörget, mind kap, biztos, hogy nem lesz hiába való. Valaki mondhatná, de hát úgyis az Isten a szabad választást nézni, mit használ, ha én a másikért imádkozom? Hát már hogy ne használna? Lehet, hogy ő erőtlen, lehet, hogy hitetlen, magája nem tud imádkozni. De amikor egy másik ember a szeretet igazi együttérzésével könyörög érte, annak erkölcsi súlya, ereje van. Isten erre a segítségül hívásra cselekedhet, érte? Ez biztos nem lesz hiába való. Aztán itt vannak Isten ügyének a sok-sok szükséglete. Sokszor azt mondjuk, megálljunk, nincs pénz, nincs megoldás, nincs segítség. Na de hát, kenyeret akarsz kérni, nem? Hogy az Isten országa ügye előre haladjon. Azt akarod kérni, hogy ott megtörténjék valami. Sokszor megállunk akadályoknál, de ezek az akadályok azért vannak részben, mert az ellenség hozza, másrészt azért, hogy tanuljunk meg imádkozni, kérni és szerezzünk tapasztalatokat. Tudjátok, most folyik a főiskolánk építkezése, és aztán most itt nincs jelen Pásztor András, de nem baj, ha név szerint mondom, ő a kivitelező, és nekem olyan megható volt, amikor
Azt mondta nekem, te azt mondja, ez így szép, hogy nincs együtt a pénz. Azt mondja, ez így szép, hogy mindig meg kell állni egy akadályon, és mindig imádkozni, és mindig megoldódik. Annyira a fülembe maradt a szava, hogy mondta, hogy hát ez nem lenne ilyen szép, ha itt egybeállna, és egy perc alatt ez megtörténhetne. Azt mondja, ez így szép, hogy mindig könyörgünk, imádkozunk a következő lépés, és megint egy újabb tapasztalatot szerzünk. Aztán gondoljunk arra, hogy mennyire okunk van a szelek visszatartásáért könyörögni. Tapasztalom, hogy sokan bizonytalanok ebben, hogy ez helyes vagy nem. Azt mondom, neked azt kéne imádkozni az Úr, mielőbb eljöjjön. Ha valaki meg akar győződni, hogy mi ennek az oka, és mennyire helyes ez, akkor olvass el a bizonyságtételek 5. kötetében a hamarosan bekövetkező válság című fejezetet. 507-508. Oldalon az új kiadású 5. kötetben rögtön meg fog győződni róla, hogy ez milyen helyes, mert se magunk nem készültünk el, se még a magvetés munkáját se végeztük el, meg a késő esőre való lelki előkészületet sem. Mennyire okunk van ezt kérni? És megkérdezem, a közelmúltban, akik ezért imádkoznak, nem tapasztalták, hogy a Jóisten ezt megteszi, újra meg újra megteszi? Én nagyon úgy látom, sokszor úgy látom, hogy hajszálon múlik, és nagyon rosszra fordulnak dolgok. És a Jóisten még mindig itt a mi hazánkban is érzi az ember, hogy visszafogja a szeleket. Hát csak imádkozzunk, mert imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnek meg. Dánielnek azt mondta Isten, hogy én a te beszéd, Isten angyala, a te beszédeid, vagyis a te imádságod miatt jöttem, és avatkozok bele a történelmi eseményekbe. És gondoljunk arra, hogy ezek mind olyan kérések, csak 3 dolgot említettem, a saját felkészülésünk, mások lelki szükségletei, testi szükségletei, a mások szükségletei, a barátainké, akikkel együtt érzünk, akiknek segíteni szeretnénk, vagy a szelek visszatartása, ezek mind olyan dolgok, amelyek életfontosságúak. És hadd mondjam a negyediket, a legnagyobbat. Mit gondoltok, melyik a legnagyobb, amiért, mint a kenyérért bátran imádkozhatunk, és nagyon is kell egy felülről jövő ébredés az Isten népe között. Mindig a fülembe cseng a mondat, igazi lelki megújulásra, ébredésre csak az álhatatos imára való feleletként számíthatunk. Ezt nem lehet emberileg megtenni. Említettem azt hiszem egy más alkalommal is, hogy olyan csodálatos prédikátó értekezletünk volt ősszel. Én úgy látom, tényleg nagyon érik a prédikátói karban a felelősség, tudat és a szándék. De emberileg nem lehet megújulást csinálni és reformációt. Az csak álhatatos imára történik. Illés is álhatatosan imádkozott, míg az Úr beleavatkozott és egy ébredés munkált. Testvérem, ki az, aki zörget ezért minden nap az Istennél? Azt mondhatom, hogy a hitetlenségünk miatt kapunk keveset. Mert ezt az ígéretet, hogy aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatuk, nem veszük komolyan. Az Úr másutt azt mondja, tegyetek próbára engem. Hát mi olyan gazdagok vagyunk, annyira nincs szükségünk semmire, hogy nem tesszük próbára a Jóistent, hogy személyekért, ügyekért, saját felkészülésünkért, ébredésért, megújulásért, mi olyan álhatatosan imádkozunk, mint aki zörget, addig zörget, amíg kap annyit, amire szüksége van. Én nagyon, nagyon szeretném, hogyha a szívünkre vennénk ezt a tanítást, és valami változás lenne az imádságainkban. Tudom, hogy a legnagyobb gond az, hogy tényleg a mi atyánk kérése szerint, meg ilyen zörgetően, ilyen álhatatosan szívünkön hordozva ügyeket nem lehet gyorsan imádkozni. Ugye, ha a mi atyánk kéréseit is megnézzük, az nem Istent hozza le hozzánk, hanem minket emel fel ő hozzá. Milyen mélyen kell gondolkodni, hogy én szívből azt tudja mondani, jöjjön el a te országod, vagy azt, hogy legyen meg a te akaratod, vagy hogy szenteltessék meg a te neved. És hogy én együttérzéssel emberek ügyét hordozzam Isten előtt imádságban, vagy az ébredésért, megújulásért imádkozok. Az imádság az nem varázsszó, hogy kimondom a szavakat és hat. Az csak az hat, hogyha teljes együttérzéssel, átéléssel, komolysággal, őszinteséggel, bizalommal, hittel mondom. És én tudom, én is ebben vergődöm, hogy rettenetesen nehéz a nyugodt imádságra időt találnunk. De én mindenkinek csak azt a tanácsot tudom adni, hogyha már olyan elborított bennünket a program, mert azt hiszem a 21. század elején a legnagyobb ellenségünk a program, az örökös program, ami mindig szól itt a következő időpont, a következő feladat, akkor már csak azt tudjuk tenni, hogy a Jóistent kérjük, hogy Uram, bölcsességet adj, Uram,
segíts valami változáshoz a körülményeimben, de abba belenyugodni, hogy mi nem tudunk ezzel a hatalmas ígérettel élni, hogy mi ilyen erőforráshoz nem tudunk folyamodni, mikor itt az ígéret, mert azt mondjuk, hogy nincs időnk, ilyen zörgetően, ilyen teljes szívből, ilyen hiteles tartalommal, ilyen sietség nélkül imádkozni, ebbe egyszerűen nem lehet belenyugodni. Testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy ezt a csatát ne adjuk föl, mert a legnagyobb gazdagság rejlik itt. Mert hogyha ezt a csatát megnyerjük, hogy időt találunk, és Jézus tanítása szerint imádkozunk, akkor a mennynek a gazdagsága fog kitárulni. És mi ugyanolyan hatalmas hitbeli tapasztalatokat fogunk szerezni, mint a régiek. És az Úr gyorsan elő tudja készíteni a magvetés munkáját, és a késő esőnek a kiárasztását. Én szívemből kívánom, hogy ez a tanítása Jézusnak újítsa meg mindannyiunk ima életét, és ne csüggedjünk el, és ne langyosodjunk el, és ne mondjunk le arról, hogy ezekkel a hatalmas ígérettel mi élni fogunk. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy ennek az éneknek a szavaival is bátorítasz minket. Urunk, mondhattál volna nekünk meggyőzőbb szavakat, bátorítóbb szavakat, hogy tartsunk ki az imádságban, és hogy te mennyei gazdagságoddal fogsz megajándékozni minket. Urunk, köszönjük néked az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy általa az ő benne nyerhető megigazulás nyomán, az általa nyerhető bűnbocsánat nyomán, de olyan kegyelmes vagy, hogy a legnagyobbat, a Szentlélek ajándékát is kész vagy néked adni. Urunk, szégyeljük a lelki szegénységünket ilyen ígéretek mellett. Szégyeljük a hitetlenségünket, hogy annyiszor tehetetlenül állunk, holott te mondtad, hogy soha nem kérünk hiába kenyeret tőled. Urunk, bocsásd meg azt, hogy könnyen egy önző életszemléletbe és életgyakorlatba szűkülünk be, és nem érzünk egyet a rengeteg nyomorúsággal körülöttünk, és nem zörgetünk állandóan te nálad kenyérért, hogy adhassunk a mi barátainknak. És bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor annyi jót sem feltételezünk rólad, engedünk az ilyen hamis, ösztönös érzéseknek, vagy gyanakó és bizalmatlanná tevő sátáni sugallatoknak, hogy nem feltételezzük, hogy akár csak olyan könyörülő lennél irántunk, mint egy földi szülő a gyermekéhez. Urunk, bocsásd meg nékünk mindezeket. És kérve kérünk, segíts, hogy fel ne adjuk azt a küzdelmet, hogy mi naponta kiöntsük a szívünket te előtted, és addig tartsunk ki az imádságba, míg azt nem tapasztaljuk, hogy a Szentlélek belekapcsolódik, és szárnyakat ad a mi imádságunknak, és megtisztítja a gondolatainkat, megtisztítja a szívünket, és békességre hoz te veled, és hitet és bizalmat ad, hogy a mi kéréseink megvannak, meglesznek nálad, és te teljesíteni fogod azokat. Urunk, te ismersz mindnyájunkat, akik itt jelen vagyunk előtted. Kérünk, mindenkinek a maga szükséglete szerint segíts, és add, hogy mindannyian a te áldásoddal távozhassunk innét. Amen.

0: Kedves gyülekezet, ma vallástételi istentiszteletünk van. Két kedves fiatal keresztelendőnk van a gyülekezetből, és az egyikük egyébként Svájcban él, azért nem ismerik ők közelebbről, édesanyja magyar, és időnként vannak itt a gyülekezetünkben, de ez volt a kívánsága, hogy ebben a gyülekezetben történjék a keresztsége, ahol mindig örömmel időz, mikor Magyarországon vannak, és az ő apja pedig a jelenleg a Svájci Unió elnöke, és ő eljött hozzánk, hogy majd a holnapi keresztségen ő keresztelje meg a lányát. Szeretettel köszöntjük őt a körünkben. Őt a közelmúltban választották a Svájci Unió elnökévé. Őt is ismerjük már régebben, mert a nyári táborainkban többször tartott előadást a főiskolai táborban. És azért is van ez a rendkívüli keresztség, hiszen egy hónapja volt, mint tudjátok, most két keresztség nyáron nem szokott lenni, mert ő most tudott időt szakítani, és mi örömmel várjuk, hogy a holnapi keresztségen ő végezze a keresztelés szolgálatát. Megkérem, hogy ezen a rendkívüli alkalommal szóljon néhány üdvözlő szót a gyülekezethez, hogy ti is megismerjétek őt.
1: Bonjour à toutes et à tous.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Je vous connais parce que ça fait la quatrième fois que je viens à votre église.
2: Már ismerlek benneteket, hiszen negyedik alkalommal jövök a gyülekezetetekbe.
1: Et c'est vrai que quand on a vu quelqu'un d'exotique, on s'en souvient.
2: És természetes, hogyha egy exotikus arcot lát az ember, akkor viszont is emlékszik.
1: Et je suis venu spécialement aussi parce que non seulement en tant que pasteur, mais en tant que papa.
2: És most kivételesen nem csak azért jöttem, mert lelkész vagyok, hanem azért is, mert apuka vagyok.
1: En tant que pasteur, parce que demain on va procéder à ces trois baptêmes.
2: Lelkészként azért jöttem, mert holnap én fogom megkeresztelni a három keresztelendőt.
1: Timea, il y a Alinka, je crois.
2: Timeát, Alinkát.
1: Et puis il y a Anna Sofia, ma fille.
2: És Anna Sofita lányomat.
1: Elle aura 15 ans.
2: 15 éves lesz.
1: Mais je sais qu'elle a pris sa décision avec le Seigneur.
2: De tudom, hogy a döntését a Jóistennel együtt hozta meg.
1: Et pour nous, en tant que parents, nous sommes vraiment très heureux.
2: És mi a szülei nagyon boldogok vagyunk ezért a döntésért.
1: Et sa vie à l'école et à la maison démontre qu'elle a pris la bonne décision.
2: És mind az iskolai, mind az otthoni élete bizonyítja, hogy helyes döntést hozott.
1: En quelques secondes, un petit témoignage que j'ai vécu il y a trois mois. J'ai été invité à Paris pour une campagne d'évangélisation.
2: Három hónappal ezelőtt meghívtak egy evangelizációs alkalomra Párizsba, és most néhány másodpercben vagy percben erről szeretnék nektek beszélni.
1: Mais pour introduire cette petite expérience, je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 26.
2: Lukács 18. fejezetének egyik versét olvastam föl nektek.
1: Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé?
2: Qui üdvözülhet?
1: Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
2: Jézus azt válaszolta, ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges.
1: Pendant cette campagne d'évangélisation, un soir, il y a une grande jeune fille, très très belle, qui est entrée dans la salle.
2: Az evangelizációs alkalom alatt az egyik este belépett egy

0: Nagyon szép lány a terembe.
1: Tout le monde l'a regardé parce qu'elle était tellement belle.
0: Mindenki megnézte őt, mert annyira szép volt.
1: C'était un mannequin.
0: Egy manöken volt.
1: Mais elle passait par une période difficile parce que le mannequinat devient difficile aussi partout.
0: De most egy nehéz periódust élt át, egy nehéz időszakot.
1: J'ai parlé de Jésus-Christ, de cette nouvelle identité en Jésus.
0: Én Jézus Krisztusról beszéltem, az új újjászületésről Jézus Krisztusban.
1: Comment quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il la métamorphose, vraiment, il y a des transformations.
0: Hogy hogyan lép be Jézus Krisztus az ember életébe, és hogyan változik át ezáltal az ember élete.
1: Et que nous pouvons partager une autre gloire que le monde peut donner.
0: És hogy egy olyan dicsőségben lehet részünk, amely más, mint amit a világ adhatna nekünk.
1: La gloire de Jésus dans sa vie.
0: Jézus dicsőségét az ő életében.
1: À la fin de la conférence, je serrai les mains des personnes.
0: Az előadás végén mindenkivel kezet fogtam, amikor kimentek.
1: Cette jeune femme, elle est sortie, elle n'a même pas voulu me serrer la main.
0: Ez a fiatal asszony úgy akart kimenni, hogy meg sem akarta szorítani a kezemet.
1: Elle a montré qu'elle était pas contente.
0: És azt mutatta, azt fejezte ki, hogy ő nem elégedett.
1: Alors je me suis dit, j'ai dû dire quelque chose qui l'est vexé, qui l'est froissé.
0: Úgy éreztem, hogy valami olyasmit tettem, vagy olyasmit mondtam, amellyel én őt megbántottam.
1: Pendant le soir, ça m'a vraiment travaillé.
0: Este sokat gondolkoztam ezen.
1: Et après j'ai dit, Seigneur, eh bien c'est toi qui sais, c'est toi qui peux réparer les choses.
0: És azt mondtam a Istennek, hogy te vagy az Uram, aki meg tudod.
1: Mais j'ai prié pour elle.
0: Aki segíteni tudsz ennek a dolognak a megoldásában, és imádkoztam ezért.
1: Le mardi soir, elle n'est pas venue à la conférence.
0: Kedden este nem jött el az előadásra.
1: Eh bien, je me sentais pas très bien.
0: És őszintén megvalva nem éreztem magam nagyon jól.
1: Mais elle est venue le mercredi.
0: De szerdán eljött.
1: Et après, je suis allé vers elle avant qu'elle sorte. Je suis allé lui dire que j'étais très content qu'elle soit venue.
0: És akkor szerdán oda mentem hozzá, mielőtt kifutott volna a teremből, és elmondtam neki, hogy nagyon örülök, hogy ő jött.
1: Et elle m'a dit, j'ai pas apprécié quand vous avez parlé de la gloire éphémère du monde.
0: Nem igazán, azt mondta, hogy ő nem nagyon örült annak, amikor arról beszéltem, hogy ez az átmeneti dicsőség, ami a világon létezik, ez nem a leghelyesebb.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tout ce que j'ai fait, c'est zéro, c'est nul?
0: Azt akarja mondani nekem, hogy mindaz, amit eddig csináltam, az semmi?
1: J'ai dit, j'ai pas voulu dire ça.
0: És erre azt mondtam, hogy én nem ezt szerettem volna mondani.
1: Ben, j'ai dit, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont performants, des gens qui ont la gloire dans le monde, mais qui sont pas heureux.
0: Én csak azt szerettem volna kifejezni, hogy vannak olyan emberek, akik gazdagok, akiknek sikerük van itt az életben, de mégsem boldogok.
1: Elle est partie.
0: Elment ez a hölgy.
1: Le jeudi soir, le lendemain, on a parlé un moment.
0: Csütörtök este megint lehetőségünk volt beszélgetni egy kicsit.
1: Elle m'a dit, pasteur, je dois vous avouer que pas, c'est que j'étais fâché parce que au fond de moi-même, je suis très vide.
0: Kedves lelkész úr, igazából azért voltam mérges önre, mert a lelkemén éreztem, hogy valami üresség van bennem.
1: Je me suis posé la question, pourquoi j'étais si fâché contre vous?
0: Föltettem magamnak a kérdést, hogy miért haragszom én ennyire önre?
1: Parce que vous avez dit une vérité.
0: És rájöttem, hogy azért, mert ön kimondta az igazságot.
1: J'ai 26 ans, mais je suis déjà vieux dans le mannequinat.
0: Én 26 éves vagyok, de a manöken szakmában én idősnek számítok.
1: J'ai de moins en moins de contrats.
0: Egyre kevesebb szerződésem van.
1: Parce qu'ils prennent des jeunes filles de 18-19 ans maintenant.
0: Azért, mert 18-19 éves lányokat szerződtetnek.
1: Et j'ai peur de mon avenir, pasteur.
0: És lelkész úr, egyszerűen félek a jövőmtől.
1: Et je lui ai dit, si vous voulez vraiment avoir une nouvelle identité et un nouveau devenir, c'est avec Jésus et à travers sa parole que vous l'aurez.
0: És akkor azt mondtam neki, hogy ha egy új jövőt szeretne, egy más identitást szeretne, akkor Jézus Krisztussal kell megtalálni ezt az új jövőt.
1: L'esprit de Dieu a enveloppé cette femme, chers frères et sœurs.
0: Kedves testvéreim, a Szentlélek betöltötte ennek a hölgynek a szívét.
1: Vendredi soir, quand j'ai fait l'appel pour ceux qui souhaitaient lire, étudier la parole de Dieu.
0: Amikor pénteken este azt a felhívást intéztem az emberek felé, hogy aki szeretne a Bibliát tanulmányozni.
1: J'ai été très surpris de la voir s'avancer vers l'estrade.
0: Akkor nagyon meglepődtem azon, hogy láthattam őt, amint közeledik felém.
1: Elle a donné ses coordonnées, son adresse au pasteur.
0: megadta az adatait, megadta a címét a lelkésznek.
1: Le lendemain, il y avait une cérémonie de baptême, le samedi après-midi.
0: Szombat délután volt egy keresztségi alkalom.
1: Et après le baptême, j'ai fait un appel.
0: És a keresztségi alkalom után szintén felhívást intéztem az emberekhez.
1: Il y a quelques personnes qui sont venues devant.
0: És néhány ember odajött előre.
1: Vous savez qui est venu aussi devant?
0: És el tudjátok képzelni, hogy ki jött még oda előre?
1: Cette jeune femme.
0: Ez a fiatal asszony is.
1: C'était une serbe orthodoxe.
0: Ő egy ortodox hívő volt.
1: Qui s'intéressait pas à la religion.
0: Aki abszolút nem érdeklődött a más vallásban.
1: Mais qui est venu la première fois faire plaisir à sa sœur.
0: De ő azért jött erre az alkalomra, mert örömet szeretett volna a testvérének okozni.
1: Quand Dieu, quand l'Esprit de Dieu entre dans le cœur de quelqu'un.
0: Amikor Isten, amikor a Szentlélek megtalálja az ember szívét.
1: Il y a une métamorphose.
0: Akkor egy átalakulás, egy átváltozás történik.
1: Un changement complet.
0: Egy teljes változás.
1: Et c'est cela aussi la conversion.
0: És ez a megtérés.
1: Et ce qui est impossible aux hommes.
0: És ez az, ami lehetetlen az embereknek.
1: Est possible à Dieu, chers frères et sœurs.
0: És kedves testvérem, ez az, ami lehetséges Istennel együtt.

Kedves gyülekezet, ma vallástételi Isten tiszteletünk van, és ilyenkor az igehirdetés mindig elsősorban kedves keresztelendő testvéreinknek szól, de mindannyiunknak is bátorításul. Mi nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mit jelent Istennel szövetséget kötni a mi részünkről, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Én most olyan igét szeretnék a Szentírásból olvasni, és arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent Isten részéről, hogy ő valakivel szövetséget köt. És ezzel szeretnélek titeket bátorítani, hogy tudjátok, hogy amikor ezt a döntést hittel meghoztátok, és bekövetkezik a Szent Keresztség, a Jóisten milyen módon kötelezi el magát. Különös emberi kifejezés, ugye Isten nem függ tőlünk, mérhetetlenül hatalmasabb és bölcsebb, mint mi. Mégis jogos ez a kifejezés, hogy Isten mintegy elkötelezi magát szövetségi hűségre irántunk. A 89. Zsoltárból olvasok néhány gondolatot kivonatosan a 21. verstől a 35. versig. Előzetesen szeretném megemlíteni, hogy a Bibliában Ábrahám és Dávid bizonyos értelemben a hívők atyának számít, és amit Isten róluk mond, nékik mond, az minden hívő követőjükre és minden hívő utódra vonatkozik. Így hallgassuk ezeket az igéket. Olvasom a 21-től a 23. verset először. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja őt el az ellenség, és gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. 25. vers első része, és vele lesz az én hűségem és kegyelmem. 27. vers, ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem és szabadításom kősziklája. 29. vers, örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. 31. verstől, ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint, ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, hogy csodálatos ígék ezek, hogy Isten így leereszkedik hozzánk emberekhez, és így tesz nekünk tanúságot arról, hogy ha ő szövetséget köt egy emberrel, az mit jelent. Bizonyára érzékeltük, hogy a kiemelkedő gondolat az, hogy így olvastuk, hogy állandóan vele lesz az én kezem. Aztán ezt olvastuk, hogy örökké megtartom néki az én kegyelmemet. Az én szövetségem bizonyos marad ő benne. Aztán így olvastuk, nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, nem változtatom meg. Bárcsak mi, és ti kedves keresztelendő testvére, mi is ilyen abszolút rendíthetetlen hűséges szövetségesek lennénk az Úr iránt, mint amit ő jelent ki, és amit ő ígér irántunk. És szeretnék ezen belül csak egy-két gondolatot még kiemelni. Így olvastuk a 22. versben, akivel állandóan vele lesz az én kezem, és az ön karom erősíti meg őt. Szeretném, ha látnánk, hogy az Istennel való szövetségkötés azt jelenti, hogy egy láthatatlan jelenlét mindig azzal van, aki Istennel szövetségben van. Így mondta az Úr, állandóan vele lesz az én kezem, és az én karom erősíti meg őt. És a gyakorlatban mivel nyilatkozik meg ez? Én három dolgot említenék. És arra kérlek titeket, keresztelendő testvéreim, hogy mindig gondoljatok, hogy megvan az életetekben ez a három dolog. Ha ez a három dolog megvan, akkor ez a szövetség él. Ha ezek elhalványulnak, akkor a szövetségnek a megerősítésére, a megújítására van szükség. Amiben megnyilatkozik ez a láthatatlan jelenlét, hogy is Istennel állandóan ott van az Úr keze valakivel, az egyrészt megnyilatkozik abban, hogy állandó a jelen fejlődése. Mindig szépül. Nem külsőleg,
belsőleg, bár ez még a külső, az arcon is megjelenik. De ez azt jelenti, hogy újabb és újabb, szebbnél szebb jellemtulajdonságokat vesz föl. Nem csak azt jelenti, hogy legyőz hibákat, amelyek azelőtt az életében voltak, hanem azt jelenti, hogy a szépséges krisztusi jellemtulajdonságokból mindig több jelenik meg az életében. Pál apostol azt írta, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az Úr ezáltal az igazságban nevel minket, hogy végül tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És én azt kívánom, hogy ha ez az állandó jelenlét veletek lesz, ha az Úr keze állandóan veletek lesz, akkor így lesz, hogy mindig több jó cselekedetre lesztek felkészítettek és alkalmasak. Mindig több szépséges krisztusi jellemtulajdonság jelentkezik. Egy másik dolog, amiben ez a láthatatlan jelenlét megmutatkozik, hogy az Isten a munkátokban, tanulásotokban, azokban a dolgokban, amire az Isten nektek képességet adott, és amiben szolgálatot adott, az önfelülmúlás szintjét éritek el. Ez azt jelenti, hogy kiteljesedik a képességeitek, a munkátok egészen rendkívül tökéletessé válik. Emlékeztek, a Bibliában olvassuk, hogy olyan emberekről, akik igazán Istennel való szövetséget megtartották, hogy tapasztalták, még a környezetük is észrevette, hogy állandóan velük van az Isten keze. Emlékeztek, Józsefről azt mondja a Biblia, hogy a pogány környezetében is azt mondták, hogy az Úr van vele. Az Isten van vele. Egy Dánielről a pogány babiloni udvarban azt mondta, így szólította meg a király, benned a Szent Istenek lelke van. Megérezték ezt a láthatatlan jelenlétet. És mindegyiknél azt láttuk, hogy a munkájuk, a feladat végzésük tökéletes. Mert nem egyszerűen a saját erejükkel végzik, nem egyszerűen a saját képességeikkel, hanem az Isten az önfelülmúlás szintjére segíti őket. És egy harmadik dolog, amiben ez a láthatatlan jelenlét megnyilatkozik, a befolyás, amely a környezetre kiárad. Amikor az emberek megérzik, hogy békesség, derű, reménység, jó akarat, együttérző szeretet, üde szolgálatkészség nyilatkozik meg bennük. És amikor az emberek azt mondják, jó a közeledben lenni, szeretek veled lenni, szeretek veled beszélgetni. Ha ezek a dolgok működnek, amikor valakivel állandóan vele van az Isten keze, és az ő karja erősíti őt. Aztán így olvassuk a 23. versben, nem nyomhatja őt el az ellenség. Gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. Nem fölösleges szóhalmozás ez, mert előbb egy bizonyos ellenségről beszél. Mit gondolunk, ki ez az ellenség, aki nem nyomhatja el őt? Ez maga Sátán, a bűn szerzője, a sötétség fejedelme. Azt mondja az írás, nem tud behatolni annak az életében, nem tudja elnyomni, nem tudja tönkretenni, akivel állandóan vele van az Isten keze. Egyszerűen védőkör van körülötte. És amikor így folytatja, hogy gonosz ember sem nyomorgatja meg őt, nem akarom, hogy azt az illúziót tápláljátok, hogy nem lesz ellenségetek. Jézus volt a legigazabb ember ezen a világon, és kinek volt a legtöbb és legelszántabb ellensége. Jézus mondta egy alkalommal, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. Soha se felejtsétek el, az ok nélküli gyűlölet a legkeserűbb gyűlölet, mert még az ok hiányát is a gyűlölettel kell pótolni. És fogtok életetekben tapasztalni emberek részéről féltékenységet, ellenségeskedést, de mégse tud titeket megnyomorgatni, ha az Úr keze veletek van. Lemegy rólatok, mint a lefutó víz. Nem fogtok megkeseredni, nem fogtok viszontgyűlöletet ápolni. Lesz lelki erőtök, hogy jó akaróak legyetek, és szívesek és türelmesek még az ellenségeitekkel is. Hiába támaszt embereket Isten, hogy titeket elkeserítsenek, nem tud meggyomorgatni a gonosz ember sem, mert a lelketek védve van, mert az Isten keze állandóan veletek van, és az ő karja erősít. Így mondja, és vele lesz az én hűségem is kegyelmem. Van egy Zsoltár ige, amely így hangzik, Uram, te körülveszed az igazat, ha te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Gyönyörű szép ige, nem? Ugyanezt fejezi lesz, vele lesz az én kegyelmem, és az én hűségem.
Ez a mindennapi életben olyannak bizonyul, mint egy védő fegyver, mintha pajzs venné körül az embert. És nem véletlen ám egy helyen, nem csak egy helyen szerepel a Bibliában ez a körülvétel szó. Gondoljatok Jób történetére. Jób igaz ember volt, naponta könyörgött önmagáért, családjáért, és szívvel, lélekkel törekedett fedhetetlenül élni. És mit mondott még az ellenség is, Sátán is? Azt mondta Istennek, nem vetted őt körül, őt magát és mindenét, amilyen van? Kedves keresztelendő testvéreim, csak akkor érezzétek magatokat biztonságban, ha érzitek ezt a körülvételt. Hogy a veletek van az Isten kegyelme és hűsége, és körülvesz a jóvoltával, mint egy pajzsal. És íme, akkor az ellenség nem férhet oda. Azért mondta ezt Jobról is az ellenség az Úrnak, mert hiába próbált Jobnak ártani, ezt a körülvételt, ezt a pajzsot nem törhette át. Nem tudott ártani néki. És aztán így olvassuk még a 29. versben, örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. De a 27. vers szól arról is, hogy mi a te részetek. Érdekes, hogy ez a Zsoltár annyit mond az Isten szövetségi hűségéről, de az ember részéről csak valamit nagyon röviden mond, de ez nagyon lényeges. A 27. versben ezt mondja Dávidról, illetve minden hívő emberről. És ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. Érezzük-e, micsoda jelentősége van ennek? Az Isten szövetsége azoknak az embereknek az életében tud maradéktalanul megnyilatkozni, akik ilyen bizalmas gyermek-szülői viszonyban élnek az Istennel. Akik nem formailag veszik a szájukra azt az imádságot, amire Jézus tanított, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, hanem akik teljes szívből mondják Istennek, atyám vagy te, én Istenem. Akik ezt szívük mélyéből tudják mondani Istennek. És azt is mondják néki, hogy szabadításom kősziklája. Kedves testvéreim, ne engedjétek, hogy ez a hiteles Isten kép, amit a Biblia rajzol elénk, hogy Isten atyánk és a szabadításunk kősziklája valaha is elhalványuljon. Ez a legnagyobb baj, ha az ember eltávolodik Istentől, akkor mindjárt kezdi őt egy kicsit messzelévő, egy kicsit rideg, egy kicsit félelmetes valakinek. Mindjárt kezd félni a büntetésétől, mindjárt kezd gyanakodni Isten iránt. De ez a szövetség akkor él, ha ti mindig ezt teljes szívből és bizalommal tudjátok mondani. Atyám vagy te, én Istenem, az én szabadításom kősziklája. Legyen ez mindig a ti őszinte megszólításotok, a ti őszinte viszonyotok Isten iránt, és akkor ez a szövetség élni fog. És milyen érdekes ez, nem? Isten tőlünk csak ennyit kíván. Te csak mondd ezt, te csak teljes szívedből viszonyulj hozzám így. Az Isten pedig körülvesz az ő jóvoltával, mint egy pajzsal, és velünk marad az ő keze, és az ő karja erősít minden pillanatban. És azután olvasunk arról is, hogy mi történik akkor, hogyha az ember hibázik, ha valahol elfeledkezik Istennől, ha valahol gondatlan ápolni a vele való kapcsolatát, valahol egy pillanatra kicsúszik a lába alól a talaj, és annak ellenére, hogy elkötelezte magát Isten mellett, megszegi a szövetségi hűséget. Hadd olvassam ezeket az igéket. Ha az ő fiai, és ez vonatkozik mindnyájunkra, rátok is, elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint. Ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltamban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Figyeljük meg jól ezeket az igéket. Milyen pontos a megfogalmazás? Azt mondja, ha nem tartják meg parancsolataimat, eltérnek. Azt mondja, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és itt a magyarázó második mondat, vereségekkel az ő álnokságukat. Tehát nem arról van szó, hogy Isten azonnal valami csapást bocsát ránk, vagy valami büntető villámokat küld, hanem hagyja, hogy vereséget szenvedjünk a magunk választotta úton és a törvényszegés útján.
ez az ő veszélye, hogy hagyja a természetes törvényszerűségeket érvényesülni. Engedi, hogy magunk jöjjünk rá, hogy milyen rossz döntést hoztunk, mennyire helytelenül tettük, hogy eltértünk, hogy az ő törvényét megszegtük. Engedi, hogy utolérjen a vereség. De figyeljük, hogy folytatódik az ige. Ugyanakkor leveszi a szemét rólunk, vagy a kegyelmét megszünteti? Nem, így mondja. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle. Nem csodálatos ez? Az én hűséges voltomban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, ami kijött az én számból, nem változtatom el. Mikor holnap majd a keresztségeteknél elhangzik, hogy az atyának és a fiúnak nevében keresztellek meg téged. Ez arra utal, hogy erre Isten ad megbízást, és ahogy írja, mondta is Jézus, ez a mennyben is kötve van. Az Isten úgy tekinti, hogy ő szövetséget kötött veletek, és azt mondja, hogy amit én tettem, azt én nem változtatom meg. Az új szövetségben Pál apostol Istentől ihletetten mondja, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Én annyira szeretem ezt az ígét. Azt mondja, ez egy szent lehetetlenség, hogy Isten a saját erkölcsi jellemét megtagadja. Még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad. És az a Dávid, akiről mondja ezt az íge, hogy Isten így tartja meg az ő szövetségét, és aki életében ugyan sajnos az ő életében is volt bukás, és Istennek meg kellett engedni vereséget az ő életében, de mindig visszatalált arra az útra, hogy azt mondja, atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. És mikor Dávid befejezte az életét, akkor a fiának hagyott egy lelki testamentumot. Nézzük csak meg ezt az ígét még befejezésként. Krónika első könyve 28. fejezetében találjuk. És szeretném ezt az egy ígét elolvasni, mert ez összefoglalja mindazt, amit a Zsoltár alapján mondtunk. Tehát Krónika első könyvét keressük meg, és olvasom a 28. fejezet 9. versét. Dávid az egész élettapasztalatát summázta ebben, és ti is fiatalok vagytok, mint fiatal volt Salamon, amikor Dávid neki ezeket mondta. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod, de ha elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Ugye milyen hatalmas ez az íge. Ugye amit így mondod, hogy te mindig szólítsd így, hogy atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. Azt fejezi ki, amit így mond, hogy ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel, jó kedvel. Mert az Isten valójában így élő ez a szövetség, így fogadhat el. És azt mondta akkor, ha keresed, megtalálod, mindig jobb kezed felől van. És csak ha véglegesen és szembefordulva elhagyod, akkor hagy el téged. De még ha csak hitetlenkedünk, még mindig hű marad. Csak ha megtagadjuk kerekperec, akkor már nincs kényszer. Én hiszem, hogy ez a ti életetekben soha nem következik be. De én azt kívánom nektek, hogy a lehető legkevesebb legyen, hogy olyan is, hogy nem tartjuk meg az ő parancsolatait, és az Úr kénytelen verességeket engedni az életünkben. Nekem mindig olyan vonzók a Bibliában azok a példák, akik ugyan nem voltak teljesen bűntelnek, mert az egyedül csak az ember fiává lett, Jézus Krisztus volt a földön. De mégis Istennek sose kellett módosítania azt a nagyon szép és jó tervet, amit az életük felől elgondolt. Hanem mint a kilőtt nyílvessző úgy értek a célba. Az életükből véges végig áradt az áldás, és Isten minden rájuk vonatkozó jó tervét beteljesítették, minden jó cselekedetet, amit Isten számukra előre elkészített. Én azt kívánom, hogy ilyen legyen az életetek, és ha megtartjátok ezt, hogy szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel, akkor ez így is lesz, mert az Isten részéről a szövetség tökéletes, biztos, állandó, töretlen.
És ha ez megvalósul, akkor mindenki látni fogja a láthatatlan jelenlétet körülöttetek. A jellemfejlődésetek töretlen lesz, a munkátok, a feladatotok, a képességeitek, azok csodálatosan kibontakoznak, és a legjobb befolyás, és mindig jobb és szebb befolyás árad belőletek a környezetetekre. Kívánom, hogy így legyen egész életetekben. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük a te ígédből kapott bátorítást, ami nem csak keresztelendő testvéreinknek szól, de nekünk is, hogy mit is jelent a te szövetséged. Urunk, bocsásd meg, hogy te ilyen kegyelemmel hajolsz le hozzánk, mint a világ mindenség teremtője, mint aki tudod, hogy a bűn miatt milyen elesett helyzetben vagyunk, és milyen nagy segítségre van szükségünk. És bocsásd meg, Urunk, hogy mi mégis nem értékeljük kellően, nem becsüljük meg a te szövetségedet is, nem vagyunk olyan hűségesek, mint amilyen hűséget te tanúsítasz irántunk. Köszönjük, Urunk, ezt a felfoghatatlanul vigasztaló üzenetet, hogy még ha eltér is valaki a te parancsolataitól, pedig szövetséget kötött veled, még akkor se veted meg. Csak mint a jó nevelő szülő engeded meg a vereségeket, de a kegyelmedet nem vonod meg, és visszaterelsz az egyenes útra, és megújítod a te szövetségedet és kegyelmedet. De Urunk, tudjuk, hogy annyira kívánod, hogy mi a te dicsőségedre éljünk, és hogy a mi életünkben ne tűzdeljük tele szenvedéssel, a könnyelműség miatt, a bűnnel való barátkozás miatt. Ó, Urunk, kérünk, munkáld a szívünkben, mindannyiunkban a teljes hűséget a te szövetségedben, hogy mi ne csak mindig arra gondoljunk, hogy a te kegyelmedre számítunk, hanem arra, hogy szeretnénk a te sok jóságodat, szeretetedet, azzal viszonozni, hogy szeretnénk a te nevedet megdicsőíteni, szeretnénk téged igazán képviselni az emberek között. Szeretnénk, ha örömöd lehetne abban, hogy a mi lelki fejlődésünk és növekedésünk töretlen. Urunk, két fiatal testvérünk köt holnap szövetséget veled innét a gyülekezetünkből, és mi arra kérünk, hogy vedd körül őket a te szereteteddel, és add, hogy az ő életük ilyen lehessen. Add, Urunk, hogy emlékezzenek erre az ige hirdetésre, amit hallottak is. Legyen bennük az a vágy, hogy ne rontsák el a te szép és jó tervedet. Ne kelljen azt néked, Urunk, módosítani, hogy kevesebb jó, kevesebb szép és tökéletes dolog valósulhasson meg az ő életükben is általuk, mint amit te ismerve őket elgondoltál és elkészítettél számukra. Hallgass meg, kérünk, Urunk, imánkat, légy mindannyiunkkal, és áld meg majd, kérünk, a holnapi ünnepet is. Jézus nevében kértünk. Amen.

A témánk címe az emberiség jövője, vagy szabadjon máshogy megfogalmaznom, ahogyan sokszor ezt tesszük más előadások címeként, merre halad a történelem. Ugye érezzük, hogy mind a kettő megfogalmazás ugyanarra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban serkenti a gondolatainkat az a kérdés, hogy merre halad a történelem. Nem hiszem, hogy van olyan ember, akit ez a kérdés ne érdekelne, tényleg méltán tartozik a sorozatunkba, amelynek ugye a címe az, hogy időszerű bibliai kérdések, hiszen a mikorunkban is igaz ez, hogy érdekel bennünket a jövendő. Mindenkit érdekel a személyes jövője, vajon mit várhat tőle, mennyire lesz az boldog, mennyire kívánatos, és rögtön szeretném hozzátenni, hogy egy igazán felelősségteljesen gondolkodó embert nem csak a személyes jövendője érdekel, hanem egyáltalán az emberiség jövője, hiszen nem lehet függetleníteni a kettőt egymástól. Tehát ez mindenképpen összefügg, ez kézenfekvő. Éppen azért, mert annyira széles körben tarthat érdeklődésre igényt ez a kérdés, éppen ezért nem csoda az, hogy nagyon sokféle próbálkozás született a válaszadásra nézve. Tudnék, az emberek fürkészik a jövendőt, fürkészték régen, fürkészik ma is. Mindenféle forrásból kaphatunk válaszokat, hogy így mondjam, próbálkozásokat, válaszpróbálkozásokat erre a kérdésre. Én ahelyett, hogy számba venném ezeket, mert hát nem az a célja a mai estének, hogy az egyéb próbálkozásokkal foglalkozzunk, egyetlen megállapítást szeretnék idézni Blaise Pascaltól, aki hát egy közismert matematikus, és kevésbé közismert volt, hogy biblia olvasó, biblia ismerő ember is volt. Azt mondta Blaise Pascal, hogy ő találkozott mindenféle vallásban valamilyen módon és formában jövendőlésekkel, proféciákkal. És mondhatnánk, hogy az nem vallás, ahol ezzel nem találkozunk valamilyen fokon. De azt mondta, hogy az ő szemében azt teszi hitelessé a Bibliát, hogy a Bibliában is találkozik proféciákkal, de itt beteljesedett proféciákkal találkozik. És mint egy logikusan gondolkodó ember, egy tényleg a vérében matematikus ember azt mondta, hogy emberileg képtelenség a jövendőt megfogalmazni, megnevezni, megjövendölni, és az a tény, hogy a Bibliában beteljesedett proféciák vannak, annak a bizonysága, hogy aki a Biblia mögött áll, az nem pusztán ember, hanem sokkal magasabb rendű lény, tudnék az Isten. Én ezen a mai estén a merre halad a történelem kérdésre szeretném a választ a Biblia segítségével körvonalazni legalábbis, és ennek a jegyében azt a végső kérdést szeretném feltenni, és erre keresünk majd közösen a választ, hogy ha már ugye így kérdezem, hogy merre halad a történelemben, van egy indirekt utalás a válasz, és tehát halad valamerre, ez igaz-e?

Bibliában ezekre a kérdésekre, de most hogy fogalmazom meg így is, hogy nem lenne teljes a Biblia, mint könyv, ha éppen ezekre a kérdésekre nem válaszolna. Ja, nagyon sok ember nagyon sokféle képet ápol magában a Bibliáról. Én is megvallom őszintén, itt ülcsörögtem kint a kocsiban, vártam, hogy eljön az én időm, és bejöjjek, és látom, hogy gyülekeznek a tisztelt hallgatók. És azon töprengtem, itt mentek el mások is a ház előtt, javarész fiatal korosztály, hogy milyen érdekes, hogy nagyon sokan úgy gondolkoztak régen, és talán még ma is, például a Bibliáról úgy gondolkoznak, hogy hát az inkább az éltesebb, az érettebb korosztálynak való, ugye a fiataloknak nem az való, azoknak más való. És ezen töprengtem, hogy micsoda tévedés ez. Tényszerűen igaz, hogy az ember akkor kezdi becsülni a dolgok értékét, amikor már van élettapasztalata. De hogy mikor lenne szüksége az embernek a Biblia tanácsaira, az megint egy más kérdés, hogy éppen fiatalkorban lenne érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ez persze főként a Bibliának a gyakorlati élettel kapcsolatos tanácsaira igaz, általában is igaz, de ott különösen igaz. De nagyon sokan csak azt tudják, hogy a Bibliában mindenféle ilyen hát igaz elvek vannak, hogy tényleg őszintén és finoman fogalmaznak, ahogy sokan gondolják, de arra kevesen gondolnak, hogy a Biblia ezekkel a végső kérdésekkel is foglalkozik, hogy mit hoz a jövendő. Pedig enélkül nem lenne teljes. Ugye vannak proféciák, mint mondtam a Bibliában, és hát engedhessék meg, hogy egész röviden elmondjam, hogy milyen proféciák vannak a Bibliában. Nagyon sok van, tehát én nem szám szerint gondolom ezt, hanem hogy valahogy csoportosítsuk ezeket a proféciákat. Alapvetően két csoportja van a proféciáknak a Bibliában. Azok, amelyek bizonyos részleteket mondanak meg a jövendőből, egy szűkebb, tágabb metszetét véve ki a jövendő történelemnek, vagy személyes életeknek, mert erre is van példa. A másik csoportja pedig az a bibliai proféciáknak, amikor elindul a proféciának a mondani valója az adott korban, amikor elhangzik, vagy egy azt követő időpontban valamikor, és onnantól kezdve nem áll meg addig, amíg le nem zárul valahol a történelem legvégén. Ezt meg kell, hogy előlegezzem, majd tetszenek látni, hogy a Biblia szerint igen, ez a végső cél, a lezárulása a történelemnek. Az úgynevezett vázlat proféciák azért kapták ezt a nevet, mert ilyen átfogóak és egy vázlatos összefüggő képet adnak. Ezek a vázlat proféciák, ezek a történelem egészét próbálják megragadni, szükségszerűen nem a részleteiben, hát az lehetetlenség, hanem hogy valahogy az összefüggéseket elénk állítsák, amit meg kell látnunk, amit érdemes meglátnunk, aminélkül nem értjük meg, hogy merre halad a történelem. Az előbbi csoportba tartozó proféciákból, tehát ahol részletekről van szó, és nagyon sokféle részletről, azokból nagyon-nagyon sok van. Én nem is tudok számot mondani, ezt nehéz számba venni. Százas nagyságrendben annyit elmondhatok. A vázlat proféciákra viszont az igaz, hogy összesen 10 található belőlük, tehát feltűnően kevés, ha úgy vesszük. És ez a 10 is jól csokorba gyűjthető, könnyen meg lehet jegyezni, azért mondom, látom, tetszenek jegyzetelni. 4 darab van Dániel próféta könyvében, 4 van Jelenések könyvében, ez már 8, maradt 2. Ugye egy Máté 24, tehát Máté 24. fejezetében Jézus Krisztusnak a nagy beszéde a végső időkről, és egy van a második Tesszalonikai levél második fejezetében, az pedig Pál apostolnak az írása, mint tudjuk. A mai estén az első vázlatprofécia segítségével szeretném a választ keresni a fő kérdéseinkre, amit már megfogalmaztam. Ez az első vázlatprofécia, ez Dániel könyve második fejezetében található. Ugye mit jelent az, hogy első ez a vázlatprofécia? Egyrészt, ha sorban olvassuk a Bibliát, akkor elsőként ezzel találkozunk. Tudnék, a helyét tekintve ez a legelső a kötetben. De időben is ez volt a legelső. Tehát időben is ez született először. Ezt jó tudni. És azért is fontos ezt tudni, mert az összes többi, tehát a másik 9, ha valaki átolvas ezeket a proféciákat, és úgy kezdi megérteni, fel fog tűnni, hogy a másik 9 profécia tudatosan ráépül az elsőre. Pontosabban mindig egymásra. Tehát minél előrébb járunk sorszám szerint, annál inkább támaszkodik a már korábban kinyilatkoztatott, elhangzott és ismerté vált proféciákra. Ez nagyon fontos látni, mert ez annyit jelent, hogy nekünk Dániel könyve második fejezetétől kell felgöngyölítenünk ezeket a proféciákat. Ha fordítva kezdünk hozzá, hát legalábbis nehéz dolgunk lesz, hanem lehetetlen. Ezért is választottam ezt a bizonyos második fejezetet. Erről azt kell tudni, hogy nagyon egyértelmű a datálása, az időszámításunk előtti 7. század legvégére tehető, amit itt olvasunk, 603-ra időszámításunk előtt. És nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy a Bibliában ekkor, Biblia szerint ekkor kezdődik meg a történelem vázlatos ábrázolása a bibliai kinyilatkoztatás formájában. Ez egy nagy kérdés lehet, hogy miért nem előbb? Hát maga a Biblia is állítja, hogy jóval előbb értek már emberek évezredekkel korábban, miért ekkor kezdődik meg?
Erre most hagyjak egy olyan át

0: fogó választ, ebbe el kell egy kicsit majd mélyedni, ha valakit ez érdekel, de úgy tűnik azért, mert ekkor indul meg egy olyan tendencia az emberi történelemben, ami mára már természetes, de akkor még nem volt az, tudnilik, hogy már a világhatalmat jelölik meg célként maguk előtt az uralomra törők. Tehát addig csak különféle országok küzdöttek egymással, most is különféle országok küzdenek egymással, azóta is, sőt, hát ma is, de tessék majd megfigyelni a céltételezését, erről szól majd ez a bizonyos profécia is, és hát a mai nap is erről szól, tehát a mi történelmünk ma, kortárs történelem is, hogy az emberek, akik hatalom birtokával vagy közelébe jutnak, nyilván ennek lépcsőfokai vannak, de végül mindenki mit céloz meg, nem elégszik meg kevesebbel, mint hogy a Föld egészén befolyást szerezzen és hatalmat szerezzen. Hozzáteszem, hogy ez nem példanélkül álló az előző történelemben sem, hogy a bábeli torony építésnél ugyanerről volt szó, hogy egyben tartani az emberiséget, és hogy el ne oszoljanak, és hogy hát azt az egységet megvalósítsák. Isten ezt megakadályozta a Biblia szerint a nyelvek összezavarásával, és ez az időszámításunk előtti 7. századig hatott, úgy tűnik. Onnantól kezdve azonban újra rendeződtek ezek a sorok, és kialakult ez a bizonyos birodalmi szemlélet és birodalmi igény, és a Biblia innentől kezdi néven nevezni és bemutatni ezt a jelenséget, tehát az időszámításunk előtti 7. századnak hát a legeslegvége mondhatjuk, hogy a 6. század elejétől. Egy pár szóban csak a közvetlen előzményekről, hogy el tudjuk helyezni a történést, vagy mindjárt olvasom magát a proféciát. Ugye, miért különleges ez a kor? Mert időszámításunk előtt 605-ben veszik kezdetét a zsidó népnek a nagy fenyítéke, az a híres 70 éves babiloni fogság, talán tetszettek már róla hallani, és ennek a keretében az első fogolycsoporttal kerül Babilonba a kor nagy hatalmának a fogságába, Dániel próféta és a könyv szerzője a társaival együtt, és így nyílik arra mód, hogy ő találkozzon a királlyal, és megfejtse neki ezt a bizonyos proféciát, amit álomformájában nyer az uralkodó, Nabukodonozornak hívják ezt a királyt. Talán itt még az álomról, hogy egy éjszaka álmot lát, ez maga a profécia egyébként egy jelképes ábrázolásban, majd mindjárt olvasom, és amikor a király reggel felriad, felébred álmából, akkor hivatja rögtön a káldeusokat, mert maga is érzi, hogy ez nem egy szokványos álom. Erről most nem tudok beszélni, nagyon sokféle dolog okoz álmot, egyesek az álmoktól teszik függővé az életüket, ez nem egészen helyes dolog, hogy így mondjam. Ugye az egyik legkézenfekvőbb oka a rossz alvásnak az például a teli gyomor lehet, hogy így mondjam, tehát ez nem minden álomból kell következtetéseket levonni. Itt egy olyan következetes álomról volt szó, és annyira összefüggött a király azt közvetlenül megelőző gondolataival, majd látni fogjuk a szövegből, hogy egyszeriben érezte ez a pogány uralkodó, hogy ez egy természet fölötti tapasztalat volt, és kereste a magyarázatot. De mit tesz ilyenkor egy ember, például egy babiloni király, hivatja a bölcseit, ezeket káldeusoknak hívták. Ugye a káldeusok azok tágabb értelemben általában a babiloniakat jelentették, és szűkebb értelemben az ő elit rétegüket, az értelmiséget, a bölcseket, a papokat, hogy így mondjam, hogy fejtsék meg az álmat. Nagyon megkapó a történetben számomra az, hogy a káldeusok azt mondják, hogy hát a király mondja, hogy mit álmodott, ők megmondják, hogy mi a megfejtés, és ezzel megoldották ezt az egész kérdést. Mire Nabukodonozor, aki hát uralkodó volt a javából, hogy így mondjam, ez kitűnik többször is ebben a könyvben, azt a választ adja, hogy szó sincs róla, hogy ő megmondja, hogy mit álmodott, hát akkor honnan tudja, hogy igaz-e, amit ők mondanak. Majd ha meg tudják neki mondani, hogy mit álmodott, akkor ő elhiszi azt, hogy meg tudják fejteni, mit jelent az álom. Azért mindig megemelem a fövegemet, ezt szeretem mindig megosztani, hogy ez azért észrevall, ugye, nem egy átlag keleti despota volt Nabukodonozor, az itt kiderül. Mondanom sem kell, hogy a káldeusok mondták, hogy hát ezt nem vállalják. Ilyet még nem kért király káldeustól, de elég baj hozzáteszem, mert előtte is ezt kellett volna tenni. És ekkor került kiadásra egy rendelet, hogy akkor minden bölcset ki kell írteni. Hát itt kiderült, hogy itt mindenki csak élősködik a palota kárára, úgyhogy ki kell írteni a bölcseket. Ekkor jön el Dániel ideje, imádkozik, megkapja a választ, tudnék a magyarázatát az álomnak. A király elé kéreti magát ugye az arra illetékesek által, és innentől már idézem szó szerint a történetet, Dániel könyve második fejezetének a 26. versétől kezdődően. Szólt a király és mondta Dánielnek, akit Baltazárnak neveztek. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Felel Dániel a király előtt és mondta. A titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. a te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mit lesznek ezután. És aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép. Ez a kép, mely hatalmas volt, és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyézúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és olyanok lettek, mint a nyári szélűn a polyba. És felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. A kő pedig, amely leütötte az állóképet, nagy hegyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. Hát ez volt az a bizonyos álom. Nagyon érdekes, hogy hangsúlyozzam, hogy az első vázaprófétiát a Bibliában nem próféta, nem apostol, nem valamilyen hát hívő ember kapta a szónak a szűkebb értelmében, hanem rendhagyó módon egy pogány uralkodó kapta. Egy megtiszteltetés érte ezt a királyt. Ez feltűnő, ezt érdemes megfigyelni ebben a kijelentésben. De majd itt mindjárt látjuk, hogy mi volt ennek a magyarázat és mit tette ezt indokoltá. Én azonban mindenkelőtt azzal a kérdéssel szeretném kezdeni, talán elsőre furcsának is hat, hogy nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni, honnan gondolhatjuk mi itt, vagy egyáltalán feltételezhetjük-e joga, hogy itt proféciáról van szó. Tehát valaki látott egy álmat, az nem biztos, hogy rögtön profécia. Most szándékosan vagyok kritikus, hogy tessenek egy kicsit így gondolkozni, hogy most én itt azt mondtam, ugye, hogy most itt egy jövendőlésről eszélt, már itt ezt bekonferáltam, hogy így mondjam, de tessenek kritikusan megnézni, hogy honnan tudhatjuk ezt, vagy én milyen alapon állíthatom azt, hogy itt tényleg proféciáról van szó. Ugye benne van a szövegben, tehát ez nem az én döntésemben vagy értékítéletemen múlik. Ha tetszetek figyelni, így olvastam a 28. és a 29. versben, pontosabban fordítva mondom most sorrendben, a 29. vers azt mondta, néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelül, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelentette a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Ugye nem kell tovább magyaráznom, hát ez a jövendőről szól, tehát ez nem a múltról, nem a jelenről, nem magánügyekről szól. Azt, ami lesz. Erre utaltam az imént, hogy miért kaphatott Nabukodonozor ilyen kinyilatkoztatását, kinek adhat az Isten válaszokat. Hát annak, akinek kérdései vannak, nem? Hát akit foglalkoztat a jövendő, azt lehet arra méltatni, hogy választ adjunk neki. Akit nem érdekel, annak nem lehet választ adni, hát észre se vesz, hogy választ kapott. Ő neki kérdései voltak, és ezért részesült ebben a megtiszteltetésben, hogy válaszokat kapott, a jövendőre nézve, és nem közönséges értelemben, hogy így mondjam, a 28. versben így olvastam, tudtára adta Nabukodonozor királynak az Isten, hogy mi lészen az utolsó napokban. Tessék figyelni, milyen pontos a kifejezés, tehát a jövendő, de meddig bezárul a kérdezem én, tehát mekkora terjedelmű, végig. Tehát egy egyetemes, átfogó képet kívánt az Isten adni a királynak, arra nézve, hogy mi lesz ezután. Tehát erről szól az álom, azt mondja a próféta a megfejtésben. És mi volt az álomban látható, hogy így mondjam, tehát mi volt maga az álom? Nagyon egyszerű volt, egy ember alakú szobor, ma így mondanánk. Ez egy régi szó, aztán ugye a Károli fordításban van ez így, hogy egy állókép, tehát magyarul egy szobor volt látható az álomban. Egy nyilván egy korabeli öltözetben, és ami a sajátossága volt, ami elsőre is feltűnhetett, hogy nem homogén, nem egynemű volt a látvány. Tehát ugye fémek rétegződéséből állt össze a kép, azt olvasjuk, hogy aranyból volt a feje, ezüstből volt a melletája és a két karja, bronzból volt a törzs, vagy hát részből, és a lábszárak vasból voltak, maga a lábfény már vas is volt, ugye azt olvastuk, de cserép is volt. Tehát egy nagyon egyszerű kép, ha megtetszenek nézni, rétegződéssel, nyilván mit akar mondani ez a változás? Hát a történetnek van egy előrehaladása, nem egy haladványa, és nyilván ezt akarja valamilyen módon kifejezni ez a szobor, tehát a fejétől haladunk a lába felé, így haladt a leírás is, tehát ez a történetnek a menetét kívánja ábrázolni és mutatni. Miért ezekre a részletekre rátérnénk, hogy mit jelentettek ezek a jelképek, ezek a fémek, szeretném az összképre irányítani a figyelmet. Hogy mondjam el, hogy miért? Egyrészt azért, mert én is elég régóta ismertem már ezt a bizonyos jövendőlést, olvastam a Bibliában, és én mindig szeretem a történetet, és mindig elvesztem a részletekben, hogy így mondja, hogy mi micsoda. És azt kell látnunk, hogy ez a szobor nem elsősorban arról, hogy mi micsoda, ez nagyon érdekes és nagyon fontos, és elengedhetetlen ennek az azonosítása. Erre szeretnénk most még rátérni mai estén, de nem szabad elveszni a részletekben. Egyszer egy ismerősem azt mondta, talán éppen ilyen előadások kapcsán, hogy a rész az nem lehet jobb, mint az egész. Akkor már rég rossz valami, hogyha valamely részében kiugró, de összességében nem egységes. Itt is ez igaz, hogy ha mi részeket értünk meg egy proféciából, akkor majdnem olyan, hogyha üres lenne a kezdünk, sőt rosszabb, mert lehet, hogy félreértünk dolgokat és félrevisz bennünket. Tehát nekünk valahogy az egészet kell először megérteni és megismerni, és csak aztán szabad rátérni a részletekre. Én is ezt az elvet szeretném most követni. Ugye az volt a nagy kérdésünk, amit a bevezetőben felvetettem, hogy van-e valami célja, végállomása a történetnek, halad-e valamerre, vagy vég nélkül egy körforgás, ugyan ezt sokan gondolják. Hát tetszettek látni itt a válasz ebben a proféciában, mit olvastam, hogy mi a sorsa ennek a szobornak? Az, hogy elmúlik, ugye? Most egyszerűen hagyd mondjam így, hogy össze fog töretni, vége lesz. Tehát világos, ha ez a történelmről szól, arról, ami ezután lesz, megsemmisült az álomban, tehát nem fog vég nélkül fennállni a történelem. Ezt kimondja ez a profécia. Hagyd tegyem hozzá, hogy nem áll egyedül ezzel a megállapítással, tehát a Biblia nem itt beszél erről csak. Ez a Bibliának általában a történelem képe, hogy a mi emberi történelmünk véges. Nem gondolkozhatunk végtelen távlatokban, akkor sem, hogy mondjam így, hogyha esetleg ezt sokan hát nem szívesen veszik ezt a megállapítást. Ugye rögtön hagy erősítsen meg azért azok lelkét, akik esetleg hát fájdalommal értesülnek erről a megállapításról, hogy itt nem lesz vég nélküli történelmünk. Miért nem feltétlenül rossz hír ez? Nem tudom, tetszettek-e figyelni, milyen ez a történelem a Biblia szerint. Nagyon érdekes, hogy kinek milyen az elképzelése, vagy az értékítélete a mi emberi történelmünkről. Most nézzük meg, hogy a Biblia mit mond a mi emberi történelmünk, hogy összességében, hogy lehet jellemezni a történelmünket. Ha tetszettek figyelni, így kezdődött maga a dánieli kifejtés is, hogy nem a fémekkel kezdte ő sem a mondandóját, azt mondta, te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép, egy nagy szobor. És ez a szobor, amely hatalmas volt és kiváló a fényessége, ez az összkép, ugye? Tehát azt mondja, hogy ez, amit te láttál, ez az emberi történelemben igaz, ez hatalmas. Ez monumentális, így szoktuk mondani, lenyűgöző. Hát azért egy kicsit visszatekintünk, ugye már van mire, meg elég sokat tudunk a múltból, ha egy kicsit fárasztjuk magunkat. Azt kell mondani, hogy valami félelmetes méretei vannak az emberi történelmnek, nem? Se széle, se hossza. Ugye korszakokat ível át, egy-egy korszakban mennyi minden történt egy kortárs társadalomban egy időben. Óriási hát vívmányai is vannak a történelmek, hogy így mondjam, vannak produktumai tárgyszerűen, a társadalom értékeiben is adott esetben elvileg lehetségesek ezek. Azt mondja ugye a folytatás, hogy kiváló a fényessége, szinte dicsőséges, ugye sokakat lenyűgöz, sokan szinte megalázkodva tekintenek a mi történelmünk, hogy mit produkált az emberiség. Csak egy dolgot hagynak figyelmen kívül sokan, ami itt szándékosan a végére maradt, hogy és előtted állt, és az ábrázata az viszont rettenetes volt. Ez egy furcsa kép, nehéz elképzelni, de próbáljuk meg elképzelni. Egy hatalmas szobrot képzeljünk el, dicsőséges, monumentális, lenyűgöző, fényes, de hogyha ugye szemébe néz az ember, akkor az arculata, az ábrázata, az viszont valami rettenetes. Nem tudom, hogy tetszettek-e már így lenni vele, amikor egy embert lát valaki, és távolról nincs rajta semmi különös, vagy éppen kivetni, hogy közelebb megyünk, ugye egy kicsit úgy megijedünk az arctól. Mi fejezi ki valaminek a lényegét, hogy kérdezzem meg? Az első benyomások, az első felettesítélet, vagy pedig az arc és a tekintet? Ugye egyértelmű, ezt mutatja a tapasztalat is, hogy egy embernek a belső világáról, lényéről és lényegéről mindenképpen az arca árulkodik. Az a perdöntő, az a meghatározó. És azt mondja a Biblia, hogy a mi történelmünknek az arculata az, ami rettenetes, ami visszataszító. És teljesen megenni egy pár szót, hogy itt hát előítéletek épp legyenek a lelkemben a Bibliával szemben. Hagyj mondjam azt, hogy én azt gondolom, hogy a Bibliának van igaza, tessenek megnézni. Mert produkáltunk, amit produkáltunk, azért nem csak jót produkáltunk, az első látásra is megítélhető, de még ami jónak tűnik is, annak is milyen ára volt, milyen árat kellett érte fizetni. Emberi életekben, fájdalomban, gyötrelemben. Olyan büszkék lehetünk, mi tényleg a mi történelmünkre. Hogy mondjam, azt hiszem a múlt alkalommal is itt volt erről szó, amikor 2 hete itt voltam, hogy a történelem az érett tanítómestere, hát bárcsak úgy lenne, kicsit mélyedjünk el a történelemben, legyünk tárgyilagosak, és fel fogjuk ismerni, hogy ez a történelem, ez egy katasztrofális történelem, és nem szabad, hogy olyan egysíkú legyen a látásunk, hogy csak azt látjuk, ami mondjuk imponáló, meg kedvező, meg éppen impozáns, hogy így mondjam, hanem vegyük azt a bátorságot, hogy az árnyoldalakkal is szembenézzünk, és ki fog derülni, hogy azok voltak, amik meghatározták a történelem menetét. Erre szívesen visszatérek a beszélgetésben, el tudom képzelni, hogy itt vannak legalábbis hát ellenvetések, hogy így mondjam, de erről érdemes beszélgetnünk. Hogy ez mennyire így van, azt az is alátámasztja, ha megtetszenek nézni, hogy van bizony tendencia ebben a történelemben. Még egyszer mondjam, hogy arany, ezüst, réz, vas, vas és cserép. Tessenek végig gondolni, nem egyszerű a kép, nem? Hát ez ugye kézenfekvő. Ahogy haladunk előre, hogy így mondjam, úgy haladunk lefelé is, egyre értéktelenebb, tehát nem csak a fizikai értelemben követtünk fej, láb irányba egy lefelé haladó tendenciát, hanem az értékek, amik megjelennek. Hogy így mondjam, amik egy-egy kort minősítenek, ezek az értékek, ezek egymás után a törvényszerűen, a törvény erejével egyre alacsonyabb rendűek, azt mondja a Biblia. Vagy látjuk az azonosításoknál, hogy ugyanakkor találóak is, gyakorlati szempontból is ezek a fémek, az adott korszakra nézve, de hogy nem ez volt a pusztán a szempont, amikor ezek a jelképek hát megfogalmazásra kerültek, hanem itt valóban az értékrenddel is összefügg mindez. Ezt támasztja el a 38. vers, ami már része a 39. ami már része a magyarázatnak, ahol azt mondja Dániel próféta, hogy utánad más birodalom támad, alább való, mint te. Ugye tetszik látni, miért fontos ez? Mert azt mondja, hogy nem véletlenül más fém a jelkép. Azt mondja, az alább való. Az azt jelenti, hogy az nem olyan értékű. Az csökken. Tehát akkor azt mondhatjuk, most próbálkozok a válaszadással, hogy van egy bizonyos pont, ami felé halad az emberi történelem, ez a bezárulása, és hogy milyen úton halad afelé, az irány felé, ezt így mondhatnánk, hogy merre felé halad, hogy lefelé halad az emberi történelem, ugye? A 7. században még aranynak nevezték jobb híján azt a kort, és onnantól kezdve meredeken halad lefelé az emberi történelem. Tehát egy lecsengő, egy alászálló, egy egyre rosszabbá váló, egy egyre elviselhetetlenebb társadalomban élik az életüket az egymás követő korszakok emberei. Tessenek ezen elgondolkozni. És idefelé még töprengtem az autóba, ugye az esti előadásra készülve már, és úgy magamba gondolkozva, hogy milyen érdekes, hogy voltak korok, amikor például az adott szó, csak egy egyszerű példát mondok, az még jelentőséggel bírt. Sok barbarizmus volt a történelemben, de azért nem kell messzire visszamenni, hogy még egészen közel mi hozzánk még volt jelentőség az adott szónak. Emlékszem, hogy csodálkoztam, amikor azt olvastam, hogy a 19. század, vagy a múlt század közepén volt, egy második felében már inkább az amerikai polgárháború, és ott az volt a szokás, hogy ha foglyokat ejtettek, hát ott nem volt az a barbarizmus még, mint a 20. században, meg hát eleve nehéz volt foglyokat ugye eltartani. Mit csináltak ilyenkor? Nekem felfoghatatlan máig is, ugye háborús szempontból, hogy hazaküldték a foglyokat, és eskü alatt, hogy soha többet nem jönnek vissza a frontra. Tehát az olyan, hogy a fogoly lett volna, csak tarts el otthon a családja, hogy így mondjam. Nagyon érdekes. És ezt komolyan lehetett venni. Hát ki merné ezt megtenni ma, nem? Manapság már, hogy így mondjam, devalválódott a szó értéke, nem csak ilyen éles helyzetekben, kevésbé éles helyzetekben is. És sajnos ez egy társadalmi morállá vált. Tehát vannak kivételek és tisztelet nekik, de ma már senkit sem hibáztatnak azért, hogyha magával szemben hát nem foganatosítja, vagy nem szerez érvényt a szavának. Csak egy gyors idézet, a 15. Zsoltár 4. versét, ha megtetszenek nézni, azt mondja az a Zsoltár, hogy az Isten azokat kedveli, akik a kárukra esküsznek, és nem változtatják meg. Hát az a valami, nem? Hát amúgy esküdözni könnyű, hát nagyokat mondani, ugye jó zengzetesen alátámasztani, amit mondok, hogy hatása legyen. Csak az a kérdés, hogy amikor kiderül, hogy nekem abból károm van, akkor mit csinálok? Na az mutatja meg, hogy hova való az az ember, hova tartozik. Azt mondja a Biblia, hogy hát az az igazán karakán ember, most ez nem egy bibliai kifejezés, de hát egy jó érthető kifejezés, aki akkor is állja a szavát, úriember, ezt így is szokták mondani, de hát becsületes ember talán az a legjobb szó, az az igazán becsületes ember, aki akkor is állja a szavát, amikor az ránézve káros következményekkel jár, nem? Hát ez milyen jó lenne egy ilyen társadalomban élni, és akkor tudnánk azt, hogy amit mondott, bárki is, ugye, hogyha egy ilyen közegben élünk, akkor arra lehet adni. Hát azért nem akarok elbizonytalanítani senkit, de ma talán már nem egy ilyen társadalomban élünk. Ez csak egy apró példa arra, amiről itt szó van, valóban egy folyamatosan hát devalválódó, az értékét folyamatosan elvesztő társadalomban élünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Miért fontos ez? Hát egyrészt válasz a kérdésünkre valóban, amit feltettünk, hogy merre felé halad, hogy lefelé halad a történet, másrészt pedig egy nagyon fontos vigasztalásra meg tetszene gondolni, mert azt mondja a Biblia, hogy igen, vége lesz a történetnek, de ezt nem kell úgy felfognunk, hogy valami kifejezetten jó dolgot fog derékba törni a vég, amikor elérkezik. Nem kell sajnálnunk, hogy így mondjam a véget. Tudnék, a vég az a megoldást fog jelenteni. A vég az akkor fog megjelenni, amikor már szinte kívánatos, amikor már ez a tendencia olyan fokot ér el, hogy megoldást jelent, és ez lesz a jobbik út és a jobbik megoldás. Ezzel kapcsolatban csak annyit hagy mondjak, hogy a tárgyilagos gondolkodás is elsegít bennünket ahhoz a végeredményhez, hogy itt valószínűleg hát egy ilyen megoldás felé haladunk, mert ha megtetszenek nézni, két nagy félelme van korunk emberiségének. Volt az elmúlt évtizedekben, de azért most sem alaptalan. Az egyik az az, hogy ellehetetlenítjük az életünket ezen a földön, tudnék a közeget leromboljuk magunk körül, a természetet. Tehát nem lesz képes fenntartani bennünket az élő világ, nem leszünk képesek fennmaradni a szó egyszerű és közvetlen értelmében. A másik nagy alternatívánk pedig az, hogy ezt meg sem várva kiírtjuk magunkat a föld színéről. Ugye, tudjuk azt, hogy azok a fegyverek, amelyektől annyira féltünk egy évtizeddel ezelőtt még, azok a fegyverek azok ma is léteznek, csak éppen az aktuális társadalmi helyzet nem teremt akkora feszültséget, látszólag nincs annyi okunk félni, de erre hagyom mondjam azt, hogy amíg azok a fegyverek vannak, addig nem teljesen alaptalan fenntartással lennünk. Azt hiszem, hogy Szent Györgyi Albert mondta ezt egyszer, hogy már jó régen, amikor ez még nagyon aktuális volt ez a félelem, hogy noha egy optimista ember, de ha erre gondolok, akkor mégis pesszimistává válik, mert azt mondja, hogy a természettudománynak az a törvénye, hogy ami bekövetkezhet, az előbb-utóbb be is következik, ugye ezzel érvelnek az evolúció védői is. Tehát azt mondja, hogy mivel ezeket a fegyvereket mindenhol, valahol végül is emberek hozzák működésbe, akármilyen áttételen keresztül, elég, ha egyszer úgy állnak össze a körülmények, idegállapot, meg stb., hogy egyszer egy kéz óvatlanul tesz valamit, és ez alkalmas, hogy elindítson egy láncreakciót, és kitöröljön bennünket a létből. Tehát ha reálisan gondolkozok, akkor van okunk, hát fenntartással tekinteni a jövőbe. Távol legyen tőlem, hogy én most visszahozzam esetleg a múltnak ezeket a félelmeit, de hogyha innen nézzük a dolgot, és azért okunk van ennyi, ilyen mértékben ezt itt felvetni, akkor már értjük, hogy kifejezetten vigasztaló ehhez képest, amit a Biblia mond, hogy ez nem következhet be. Tudnék, a vég meg fog jelenni, el fog érkezni, de így olvastam, hogy egy kő fogja a véget okozni. Egy kő leszakad, ráesik a szoborra, összezúzza, és volt még egy sajátosság ennek a kőnek, nem sokat tudunk így róla első olvasásra, de egy valamit még itt megfigyelhettünk, hogy kéz érintése nélkül következik be a leszakadása. Hát akik ismerősek a Bibliával, azok tudják, hogy a Biblia azért nem túl bőbeszédű, tehát azért általában nagyon fukarul fogalmaz, tehát a legszükségesebbeket mondja, mire utalhat akkor az itt, hogy kéz érintése nélkül. Nagyon egyszerű arra, hogy nem emberi kéz, nem az a bizonyos kéz, az indítógombhoz tartozó kéz fogja elindítani a véget, hanem azzal bátorít bennünket a Biblia, hogy a történelem lezárulását nem ember fogja előidézni. Gyorsan oda teszem, nem azért, mintha nem lenne reális, még egyszer, hogy mondjam. Tehát ez egy valóságos veszély, fennáll ez a helyzet, de mégis milyen vigasztalás, hogy ez Isten fog közbelépni, az más kérdés, hogy akkor, amikor már ott leszünk valóban a peremén mindennek, amikor a legmélyére érkezik a történelem. Isten akkor lép közbe. Hogy miért mondhatjuk azt, hogy az isteni közbelépés azon túl, amit már elmondtam, hogy nem emberi kéz által szakad le ez a kő, Máté evangélium a 22. fejezete 40. versétől kezdenek majd találni egy szakaszt, ahol Jézus Krisztus ezt a jelképet beazonosítja. Azt mondja, hogy minden ember előtt két választás van ebben az életben. Az egyik az az, hogy vagy ráesik arra a bizonyos kőre, amely a szegletnek a feje, tehát az alapnak a legfontosabb része, tudnék ő maga, beazonosítja magával. Tehát egy ember vagy ráesik őre, mint egy öntőformára, hogy így mondjam, és az életében felveszi azt a formát, azt az életformát, amit Jézus Krisztus is élt, tehát magyarul követője lesz a szó igaz értelmében, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogyha az ember ezt nem éli át, nem teszi meg, nem kívánja ezt az utat folytatni, akkor eljön az idő, amikor megfordul a dolog, és akkor a kő esik az emberre, és szétmorzsolja azt. Egy egyszerű jelkép oda-vissza mutatja meg, minden ember előtt két lehetőség áll, Vagy az ember esik a kőre, ami a szó szerint értelme szintén halálos, de itt mást jelent. Itt azt jelenti, hogy egy azonosulás, egy átformálódás, egy idomulás a mintához. Vagy a másik lehetőség, hogy a kő esik az ember, ott viszont nem marad semmi, úgy, mint a szoborból sem marad semmi. Tetszik látni, hogy még a mozzanat is azonos, tehát valakire ráesik a kő és szétmozsolja. Jézus itt elmondta, hogy itt ő a kő. Erre sok-sok biblia verset hozhatnék. Most nem teszem, a Korintusi levélben is olvashatunk erről, a 8. fejezet 6. versében, amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus volt az a kőszikla, akiből Izrael is, ugye, mint forrásból ihatott, tehát felfakadta a víz ott a pusztában a kősziklából. Az nem egy egyszerű kőszikla volt, ez egy visszatérő jelkép, és ezzel azt akarja mondani itt ez a profécia, hogy igen, Isten fog közbeavatkozni, így ér véget a történelem. Milyen fontos megfigyelést tehetünk még azon kívül, hogy a történelem a profécia szerint, tényleg ez egy vázaprofécia, lényegét ragadja meg, hogy csökkenő tendenciájú lesz, egyre gyengébb lesz, elgyengül végül a történelmünk. Ugye még egy dolgot megfigyelhetünk, hogy tudnék, hány szakaszra osztható a történelmünk, ha tetszettek figyelni. Ugye azt mondtam, van arany, tehát olvastam, arany, ezüst, réz, vas és cserép, itt ahogy tetszik, ugye, hogyha vasat nézem, akkor folytonosság van, akkor az egynek tekinthető. Ha úgy veszem, akkor az már egy kicsit mégis más, mert a cserép megjelent, akkor ilyen értelemben 4 vagy 5 nevezhetek néven, ahogy tetszik, ahogyan ugye ezt vizsgáljuk. De a lényeg az, hogy ennyi szakaszra osztható a történelem. Most vegyük mondjuk a 4-et, hogy egységesen tudjunk gondolkodni, tehát a vas legyen egy egységes elv, rendező elv. Tehát azt mondja ez a profécia, hogy az időszámításunk előtti 7. századtól kezdve 4 nagy szakaszra osztható a mi emberi történelmünk, egészen a történelem lezárulásáig. Én azt hiszem, hogy kezd érdekesen néz a dolog, nem? Hogy akkor most hol vagyunk mi? Hát, hogyha 4 szakasz van, az nem olyan sok, hogy ne lehetne számba venni. Nagyon érdekes, ugye, hogy ha egy történészt megkérdeznék, hogy hány szakaszra osztatjuk a történet, fú, hát azt hiszem olyan részletekbe belemenne a legjobb szándékkal, és hát igaza is lenne, elvesznénk benne. A Biblia ebben segít, hogy ne merüljünk el a részletekben. 4 szakasz van. 4-re érdemes odafigyelni, nem szabad elveszni a részletekben. Mi lehet ez a 4 szakasz? Hogyan helyezhetjük el magunkat? Ugye ez egy elemi kérdés, amihez kapcsolódik. Hát most érkezünk el ugye a jelképek azonosításához, amiről beszéltem. Hogy kezdjem azzal, hogy ez egy nagyon kényes terület jelképeket azonosítani, hiszen ezen áll is bukik a profécia jelentése. Ha jól azonosítom, akkor megértem a proféciát. Ha nem jól azonosítom, akkor félreviszi a gondolataimat, meg másokért is, akiknek erről beszélek. És ezért nagy veszély az, amikor erre sokszor látni példát, hogy valaki valamilyen tudatos, vagy sokszor öntudatlan oknál fogva valamilyen, így mondják, egy prekoncepcióval, előzetes elképzeléssel rendelkezik, és ahhoz idomítva próbál valamit megmagyarázni, mert nem tud szabadulni attól a gondolattól, nem szándékos ez feltétlenül. Nagyon fontos látnunk azt, hogy a bibliai jelképek azok nem szorulnak rá a mi magyarázatunkra, sem az enyémre, sem az önökére, sem senkiére. A Biblia saját maga hordozza magában az azonosításhoz a kellő kellékeket. Ez azért fontos, mert ha nem lenne a Bibliában azonosítás, tehát nem találnak meg rögtön az azonosítást is valahol a Bibliában, akkor onnantól kezdve szabad préda lenne, hogy így mondjam, a profécia, mindenki azt magyaráz vele, amit akar. Tehát akkor vagyunk következetesek, hogyha a Biblia segítségével magyarázzuk a jelképeket. Az egy más kérdés, én is szeretnék majd néhány szempontot felsorolni, amik alátámasztják, hogy mennyire igaz a Biblia azonosítás, és mennyire kézenfekvő volt az a jelkép, amiről itt szó van. Nézzük, hogy mi volt az aranyfej. Mit jelképezett az aranyfej? Nagyon könnyű a helyzetem. Olvasom a 37. és 38. verset, magyarul folytatom a szakaszt ott, ahol félbehagytam. Teó király, királyok királya, kinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. Tetszik látni, nem kell töprengnünk, nem kell bizonytalankodnunk. Ugye Nabukodonozor királlyal beszél Dániel proféta, azt mondja, hogy te vagy az aranyfej. Az Isten neked olyan hatalmat adott, és neked olyan az országlásod, hogy téged méltán lehet aranyfejnek nevezni. Nagyon érdekes esetleg megfigyelni, hogy nem általában az országát nevezi aranynak. Ugye ez majd ismerni kell a történelmet, hogy utána nagyon méltatlan utódok következtek, a saját fia, aztán a veje, aztán az unokája, egyik se volt igazán méltó követője Nabukodonozornak, nem csak hitbeli szempontból, államférfiúi szempontból sem. Joggal mondja azt ez a profécia, hogy te, amíg te uralkodsz, addig ez arany, ez a birodalom. Aztán például egy párhuzamos profécia, a 7. fejezetben a következő profécia, ugyanerről a korszakról, más jelképpel azt mondja el, hogy egy oroszlánról van szó, hogy egy oroszlán jelent meg sas szárnyakkal, tökéletes jelképe Babilonnak, tudnék, ez volt a nemzeti jelképük, ők választották maguknak, nem a Biblia erőltette rájuk. Megjelent csak, hogy mi történt az oroszlánnal, kitépettek a sas szárnyai, két lábra állítatott emberi szív adatot neki, ami annyit jelent, hogy oda volt Babilon dicsősége, kitépetett a hatalmi el a sasszán, és sokáig ezzel vívottam, hogy most emberi szív, hát csak magasabb rendű egy emberi szív, mint egy oroszlán szív. Hát igen, attól függ, hogy ha profétikusan nézem, akkor pont fordítva igaz, hogy a diadalmas, a győző, a birodalmi oroszlán, abban egy silány emberi, közönséges, hogy nem mondjam, alávaló valami lett. Tessenek olvasni az 5. fejezetet Dániel könyvében, az utolsó uralkodó Babilonban, a főváros ostroma alatt azzal tölti az éjszakát, hogy tivornyázva mulatozik, nem foglalkozik a védelmével az országnak. Hát hol volt ő már a nagyapától? Tehát Babilon az aranyfej, ugye még annyit talán erre, hogy az aranynak igencsak bővében voltak Babilonban. Erre utaltam, hogy ez valóban kézenfekvő állítás volt. Azt olvassuk a 3. fejezetben, hogy Nabukodonozor lelkében volt egy lázadás az egész jelkép ellen. Ő nem akarta elfogadni, az emberi történelem lefelé megy. Meg hogy az ő országa után más ország jön. Hát ugye emberekben is lehet rossz néven lenni tőle, egy uralkodó, az nem lehet olyan széles látókör, hogy el tudjon fogadni ilyen dolgokat. És a lázadásában felállít egy iszonyatos nagy szobrot színaranyból. Mit akart ez jelenteni? Hogy itt nem akar ő részről halani, meg ezüstről, meg vasnak ilyenek, hogy itt minden arany lesz itt. Amíg a világ áll, addig Babilon lesz az úr. Most a mi szempontunkból mi az érdekes, hogy volt rá aranya. Szóval volt arany Babilonban, volt miből megcsinálni a szobrot, közismert, hogy hatalmas volt a gazdagsága Babilonnak. De haladjunk tovább a következő szakaszra. Ugye azt olvastam a következő jelképről, hogy az ezüst volt, és azt olvastam, hogy az a mellkas volt és a két kéz, amit hát ezüsten mutat be a profécia. Nagyon érdekes, hogy a párhuzamos proféciákban mindig visszatér ez a bizonyos kettősség, ami itt a karokban hát kézenfekvő, ugye, mert egy ember alakról van szó. Tehát nem véletlen a jelképválasztás, nem csak az emberi test anatómiája adja ezt. Azt olvassuk, hogy minden más profécia is ezt hangsúlyozza, hogy két, valami kettősség jelenik itt meg, például, hogy egy medve az egyik oldaláról a másikra fordul, hát mi jelentősége van ennek? Ha csak nem az, hogy valamire figyelmeztetni akar. Vagy hogy megjelenik egy kos, és két szarva van, az egyik később nő, mint a másik, azt mondja a 8. fejezet, de mégis az lesz a nagyobb, amelyik később nő. Hát szóval itt az időzik a Biblia ezeknél a kérdéseknél. Mit akar ezzel mondani? Hogy egy olyan hatalom jön, ami egy kettős hatalom, egy szövetséges hatalom. Ugye lassan kezdünk a történelemben is tanult ízekre evezni, hogy így mondjam. Ugye nem tudom tetszenek-e tudni, hogy milyen hatalom követte Babilont a világuralomban. Hogy nevezik azt a hatalmat? Ugye a méd... Köszönöm szépen, így van. A méd-perzsa hatalom. Ugye általában mi perzsákat tanultunk történelemórákon, noha azért érintőlegesen szó volt a médekről, de ezt tudni kell, hogy valóban ez egy méd-perzsa, egy kettős hatalom volt, de azért hallottunk mi sokat a perzsákról, mert végül ők lettek a dominánsok ebben a szövetségben. Tehát utóbb léptek be a képbe, ugye még a korábbi hatalmat, Asszíriát, méd és babiloni szövetség dönti meg, így lesz Babilon nagy hatalommá. Babilont már méd és perzsa, itt a perzsák betársulnak, a médek adják ugye a lovasságot, ezért domináns először az ő jelenlétük, de utóbb a perzsa gyalogság válik meghatározóvá, tehát ez az a hatalom, ami következik. Ez mennyire így van, a 8. fejezet 20. versét tessenek megnézni, a kosnak a két szarváról mondja ezt rögtön az azonosítás, hogy a kos pedig Médó-Perzsia, Médiának és Perzsiának a király, így név szerint kimondja a Biblia. Tehát nincs mit megint töprengni rajta. Legfeljebb csodálkozhatunk, hogy tényleg ez történt, ráillik a történelembe. Talán erről még annyit, hogy ha már az előbb az aranyat szóba hoztam, hogy vannak olyan bibliai könyvek, amelyek ebben a korszakban játszódnak. Esdrás, Nehémiás, Eszter könyve, és hát mégis ez a három leginkább. Tessék majd megnézni, hogy többször van szó értékekről ezekben a könyvekben. És nagyon érdekes, hogy sehol sem aranyban fejezik ki az értéket. Ennyi meg annyi talentum ezüst, tehát még az ezüst tér vissza. Tehát kiderül, hogy az értékmérő az ezüst volt. Ez, mintha azt mondani, még gazdaságilag is egy másfajta hatalom volt, de nyilván nem ezen van a hangsúly, amikor az alávalóságról volt szó, hanem az átfogó megítélése, az értéke egy bizonyos társadalomnak, az már nem ütötte meg a babiloni szintet. Ezután következik a 3. szakasz. Itt azt olvastam, itt azt olvashatjuk a 39. versben a részről, hogy egy 3. birodalom egy részből való támad, amely az egész földön uralkodik. Tehát azt mondja a második helyzet 39. vers, hogy a réznek az lesz a jellegzetessége, azon túl, hogy réz, hogy feltűnően kiterjeszti a hatalmát területileg. Tehát páratlanul szinte, előtte soha nem látott módon. De hát itt már tényleg könnyű a dolgok, azt hiszem, hogy tudjuk, hogy a perzsák uralmának mi vetett véget, pontosabban kivetett véget, ugye szinte egy személyben, egy Nagy Sándor nevű ókori, hát mondhatnám, hogy úriember, de nem lennék egész pontos, mert azért attól távol volt, hogyha ismerjük az életét. De vitathatatlanak voltak a hadvezéri képességei, és tudjuk azt, hogy ő 9 év alatt lerohanta az akkor ismert világot. Hihetetlen munkát hajtott végre. Egy könyvben olvastam, egy idevágó, hát szakkönyvei is lehet mondani, hogy egyszer egy amerikai házaspár történészek a nyomába eredtek. Ugye ismert az ő útvonala, a hadjáratai útvonala. Egy jippel elindultak, ugye egy ilyen terepjáró járművel. Azt hiszem, hogy másfél év alatt járták be békeidőben autóval ezt az útvonalat. És ha jól emlékszem, nagyjából az egyenlítő hosszát mutatta a kilométer óra. Tehát valami ilyesmi nagyságrend volt legalábbis, nem tudom pontosan, de vagy 25 ezer kilométer, vagy 25 ezer mérföld, és az pont 40 ezer kilométerre jön ki. De valami nehezen hihető hatalmas szám, ahogy ő bejárta a korabeli világot a hadseregével, közben megállt legyőzni néhány szembejövő hadsereget, és végül elfoglalta az egész világot. Valóban az egész földön uralkodik. Hogy ez mennyire így van, ugye azt mondja a 7. fejezet, hogy a harmadik birodalom az olyan lesz, mint egy párduc, tessék megfigyelni, 4 szárnya van a párducnak. Mit akar ez mondani? Hát a párduc az a gyorsabb állatok közül való, ha nem a leggyorsabb, a szárazföld állatok közül, 4 szárnyat kap még. Bibi azt mondja, hogy mi a markáns ebben a birodalomban a kiterjedése, és ami még feltűnőbb, hogy milyen gyorsan éri el ezt a kiterjedést. Tehát ez nem egy hagyományos történelmi jelenség lesz. És aztán a 8. fejezet beszél arról, hogy az a bizonyos kétszarvúkos meg kell, hogy mérkőzzön az utódjával, ami ugye ez a bizonyos görög kecskebak, ott a jelkép szerint, egy nagy szar van a kecskebaknak a fején, nagyon érdekes, ugye ilyen mitológikus, és azt olvassuk, hogy neki ront a kecskebak, úgy jön felé, hogy a lába nem éri a földet, megint a sebességet hangsúlyozza, és azt mondja, hogy a kosnak nem volt senki, aki megmentse a kezéből, földre tiporta, megtaposta, nem lehetett ellenállni a kecskebaknak. Hát szakirodalmat is hagyj ajánljak, nekem egy régi diákkori élményem volt, egy Harold Lem nevű amerikai szerző, Nagy Sándor, világhódító Nagy Sándor című könyve. Ha eltetszenek olvasni a könyvet, hogy történt a perzsa birodalomnak az elmulasztása, a megtörése, utána eltetszenek olvasni a 8. fejezet első versét, ahol ez a proféciában le van írva, akkor egy dolog történik általában, hogy megdöbben az ember, hogy lehetett 3 versben összefoglalni a könyv tartalmát. Hogy jelent meg Nagy Sándor, és ellenállhatatlanul letaglózta ezt a hatalmat. Azt mondja a 8. fejezet 21. verse, hogy a szőrös kecskevak pedig Görögország királya, ugye hát megszemélyesíti az uralkodó az egész hatalmat, és ezt hozzáteszi a vers, hogy a nagy szarv pedig, amit láttál, mondja a próféta, ott már a próféta látja az álmat, látomást, a nagy szarv, amit láttál, az pedig az első király. Tehát ilyen pontos a Biblia, azt mondja, hogy az első uralkodó lesz az, amelyik ezt a munkát elvégzi, tehát személyhez köti, megjövendőli ezt a Biblia. Itt hagyj említsek meg valamit, nem könnyű jövendőlni, nem mindig könnyű, vannak bizonyos technikai nehézségek. Tessenek elképzelni, hogy az időszámításunk előtti 6. században, amikor ez a profécia hát kinyilatkoztatást nyer, ugye ez már jóval később van, mint a legelső, ilyen nagyjából 60-70 évvel később, akkor nincs Görögország. Hát ugye, hogyha tudjuk, ismerjük a történet, Görögország mint olyan nem létezett, ugye poliszok voltak, tehát egy széttagolt, egymással állandóan háborúzó görögség volt, 3 nagy törzsük volt, és ezek vívtak egymással, de hát egymással sem szövetségben, minden város mindegyik ellen sokszor ez volt a helyzet. Hogy lehet néven nevezni egy olyan államalakulatot jó előre, ami nem is létezik? Tehát hogy lehet egy fogalmat bevezetni? Nagyon érdekes, az eredeti szövegben azt található, hogy Jáván. Tudnék, Görögország, mint államalakulat nem létezett, Jáván pedig az a földrajzi terület volt, amit belakott a görögség. Tehát itt tud azonosítani a profécia, hogy az az a terület, ahonnan majd jön ez a hatalom, ahol ma már így mondanánk, hogy görögök laktak. Annyira igaz ez, hogy addig nem volt Görögország, amíg Nagy Sándor apja össze nem kovácsolt, amíg erőnek erejével ilyen birodalmi módra a görögséget egy egységbe. Tehát tényleg ez egy csodálatos előrelátás volt a jövendőlésben. Most itt szeretnék egy pillanatra megállni, és egy nagyon fontos dolgot hangsúlyozni, hogyha tetszetek figyelni, azt mondtuk, hogy 4 szakasz van, hogyha a fémeket vesszük, és 3-at már magunk mögött tudunk ezek szerint. És még mindig az időszámítás előtt vagyunk. Hát ez azért mégiscsak furcsa, nem? Hogy a négyből három eltelt, és azt lehet mondani, hogy elég hamar lepergett. Ugye, mert Babilon véget ért időszámításunkat 538-ban, akkor vették át a hatalmat a perzsák. Ugye Nagy Sándor az időszámításunkat a 4. század vége felé vette át a hatalmat. Ugye a 330-as, 320-as években folytatta a hadjáratait. Utána a görögség szét is hullott. Ugye azt mondja a Biblia is, hogy négy feje volt annak a Pádusznak, tudnék, hogy négy felé fog szétoszlani a birodalma Nagy Sándornak. A kecskebaknak is letöretik a nagy szarv, azt írja a Biblia, tehát ez jelzi, hogy azért nem akárhogy múlik el, hamar fiatalon hal meg Nagy Sándor. Négy vezére osztozik meg a birodalmán, mind benne van így a Fifiában jelképesen. És utána mi történt, hogy kérdezzem, hogy a görögség után mi a következő hatalom, amit néven lehet nevezni, de most egy olyan hatalmon kell gondolkoznunk, amelyik ezek szerint az után következik, belép a hatalmi rendbe, és hogyha tetszenek logikusan gondolkozni egy picit, az azt jelenti, hogy mi még mindig akkor élünk, amikor ez a hatalom a hatalmát gyakorolja. Tehát onnantól kezdve egy olyan hatalom jöhet már csak szóba, amelyik a végideig fennáll. Történelmi kérdést teszek fel, melyik az a hatalom, amelyik Görögország után fellépett a világtörténelem színpadára. Róma, ez egy eltéveszthetetlen dolog. Nem lehet elvitatni azt, hogy szándékosan mondtam az előbb, hogy mennyi ideig álltak fenn ez az első három. Egy messze fölül múlta az első hármat. Azok összesen nem voltak annyit hatalmon, mint a római birodalom, ha csak az ókori birodalmat is veszem. De nagyon érdekes, hogy az ókori Róma is hát egy masszív szerkezet volt és építmény volt. Tessék megnézni, hogy a vas mennyire találó jelkép, mert ott aztán tényleg mindent, mint a vas úgy szabályoztak. Ugye voltak törvényeik, volt jogrendszerük, volt olyan hadseregük, mint a vas, hát nem véletlenül, hogy meg tudták hódítani az egész világot ők is. Tehát Rómának ilyen értelemben a legkézenfekvő jelképe az mindenképpen a vas gyakorlati szempontból is. Ugye a görögségnél azért volt

eleve a harcászathoz is, és átvitt értelemben is az egész birodalmi szerveződésüket, társadalom felépítésüket, azt a kemény fegyelmet, hogy egy birodalmat fenn és összetartottak, ugye a Pax Romana révén, tetszett, hogy mi volt a Pax Romana, a római béke, ez manapság úgy átszíneződött, de Sziótina történet, mi volt a római béke, a leigázott tartományokban tilos volt háborúzni, tehát egymással nem háborúzhattak a provinciák, mert aki összeugrott a másikkal, oda a központi hatalom odasújtott, hogy rend legyen a birodalom. Hát nem hagyta, hogy elvéreztesse ott magát a birodalom. Hát ez volt a római béke, itt tartották fent. Szóval nem egy magasztos eszme volt, hanem egy praktikus eszme. Ezzel együtt sem tudott egyébként hosszú ideig fennállni a birodalom. Hát kinek mi a hosszú, persze. Több mint fél ezer évig állt fenn ebben a formában. De hát tudjuk azt, ugye, ha már a történelemről beszéltem, meg történelemórák, hogy 476-ban véget ért a római birodalom, ugye a nyugat-római birodalom sorsa megpecsételődött. Ha valaki a keletiben gondolkozik, az is egy ezer év múlva megpecsételődött, tehát nem mondhatjuk azt, hogy végig fennálltak. És itt szeretnék arra utalni, hogy volt egy érdekessége a vasnak, tudnék, hogy nem végig volt tisztán vas, tetszenek emlékezni, mert bejött a cserép a képbe. Tehát azt mondta a Biblia, hogy a lábszára vas, van egy tisztán vas korszak, amikor maradéktalanul a vas fejti ki a hatalmát, az uralmát gyakorolja, és aztán jön egy másik korszak, ahol már nincs hova fokozni az értékvesztést, hogy így mondjam, a fémek területén. Mit lehet mondani, akkor mi jön be a cserép, az agyak, a föld, hogy így mondjam. Tehát azt mondja a Biblia, hogy egy olyan korszak köszön be, ahol még van egy váltás, és mi jött a római birodalom bukása után, hogy kérdezzem meg, hogy mi jelent meg itt a színen, ezen a féltekén, ahol ez az egész esemény lezajlott. Milyen történelmi esemény következett akkoriban? Ugye a népvándorlás vette a kezdetét, nem? Hát megjelentek olyan kultúrák, amiket addig hát itt nem igen ismertek Európában, és ha most egy kicsit félretesszük a nemzeti öntudatunkat, akkor azt mondhatjuk, hogy is alul is múlták körülbelül úgy a kultúrában a római birodalmat, mint ahogy a vasat az agyag alul múlja értékben. Hát azért tényleg azt kell mondjuk, hogy a római birodalom az egy ókori műveltséget, valamit hordozott magával, az egy érték volt, még ha olyan is volt, amilyen volt. Jöttek a népvándorló barbár törzsek, ugye nem tudom tetszett, például vandálok, az egy vandál pusztítás, hát az egyik ilyen törzsről maradt ránk, mert azok aztán tényleg azok voltak, vandálok voltak. És hát nem akarom sorolni, az egy viharos korszak volt, az egyik nagy illusztrációja annak, amiről én itt beszéltem, hogy rettenetes volt ez a történet. Szóval ami ott lezajlott akkor, annak semmi köze nem volt se becsülethez, se jó érzéshez, se emberséghez, se semmihez. Ajánlok irodalmakat, ugye az egyház a korai középkorban, Félegyházi József írta, ami egy kicsit most nem az egyházról mondtam, szeretnék ezzel szólni, hanem inkább a korképről, hogy milyen korszak volt az, hogy hogy bántak el emberek a szolgáikkal. Azt írja, hogy ugye ezek egyébként nagy keresztény uralkodók voltak, ugye az ilyen színből, politikai célból átkeresztelkedett barbár törzsfőnökök. Ugye írja, hogy ugye ez a frank területeken volt, hogy valamelyik uralkodónak a felesége a rossz napja volt, akkor egy nap 10 szolgának tolatta ki a szemét, meg hasonlók. Szóval nincsenek fogalmaink arról, hogy hogy élték meg emberek az életet, akár az elkövető, akár az elszenvedő oldaláról. Hát ez volt az a korszak, ami következett. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Biblia ismeri azt a jelenséget, hogy a római birodalom elbukik. De még egy jelenséget ismer, amit kevesen vesznek észre, hogy a vas nem szűnik meg létezni. Tehát jön a cserép, de nem egy az egyben váltja fel a vasat. Tehát azt mondja, hogy a vas tovább él, a vas érezteti a hatását, és a vas igenis végig kitart. Tehát a rómaiság, ha úgy tetszik, mint eszme, vagy Róma, mint olyan befolyása, az azt mondja, hogy a Biblia történet végéig fennmarad. Tessék megnézni, ezt nem is lehet vitatni. Hát a középkorban egy kicsit belenézünk, hát melyik volt az a város, ha úgy tetszik, vagy melyik volt az a politikai alakulat, amelyik meghatározta a középkornak az életét és a menetét. Hát hol gyakorolták a hatalmat a középkorban? Ugye Rómában. Onnan adták a hatalmat a királynak, vagy éppen vették vissza, ha úgy alakult. És meg is volt a hivatkozás. Tudjuk, hogy volt egy úgynevezett adománylevél, azóta hamisnak bizonyult, ugye ezt elismerik az egyházi források is, miszerint a római császár hagyományozta Róma püspökére azt a tekintét, amit gyakorolt aztán a középkorban is. Innen van a pápai tekintélynek a levezetés a polgári vonatkozásban. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy igény is volt, hogy a középkorban is Róma, mint Róma szerette volna gyakorolni a befolyását és a hatalmát. Hogy itt milyen küzdelem folyt, erről beszél a magyarázó néhány vers, és én most nem olvasnám fel. Ugye azt mondja itt a leírás, hogy a vas és a cserép összekeveredve azt jelképezte, hogy majd összevegyülnek emberi magáttal ezek az alakulatok, amik utána létrejönnek. Ugye a 10 lábú, ez a szétesését mutatta a birodalomnak, széthullását. És azt mondta, azt olvasok ott a második fejezet vége felé haladva már, hogy
megpróbálják újraegyesíteni

birodalmat, de ahogy a vas meg a cserép nem tud egymással reakcióba lépni, ugye ez vegyi szempontból, vagy kémiai szempontból lehetetlen dolog, ugyanúgy képtelenség újra egyeztetni az érdekeit azoknak az embereknek és embercsoportoknak, akik a széthullott római birodalom helyén élnek. Ez egy nagyon érdekes felvetés a Bibliának, ez több mint felvetés, ez egy megállapítás, mert azt mondja, hogy Európa egységét újra meg ugye megpróbálják létrehozni, hát most nagyon érdekes nekem erről beszélni, most is erről van szó, ugye, ebből éljük az életünket, de én nem csak most beszéltem erről, 10 éve is erről beszéltem, amikor ez még nem volt ennyire így. És az az érdekes, hogy ez nem csak most van így. Tessék belegondolni, akik ismerik a történelmet egy kicsit is, hogy a római birodalom után milyen birodalom jött? Ugye a frank birodalom. A frankok megpróbálták kiterjeszteni a határukat az egész korábbi római birodalom. Nem nagyon sikerült nekik. Nagy volt a birodalom, de aztán elbukott. Milyen birodalom jött a frankok után? A német római birodalom. Hát ugye a német római birodalomnak annyi köze volt Rómához körül, mint nekünk. Ugye a császárok egy évben egyszer lementek Rómába, a német császárok, hogy megkoronázzák őket, vagy látogatást, vagy éppen büntetőhagyatot folytattak rendszeresen, erről is olvastam. De azok színnémetek voltak, szóval semmi közük nem volt Rómához. Miért mondták, hogy ők német-rómaiak? A jogfolytonosság miatt, mert igényelték azt a tekintélyt, mint a korábbi római császárok. Ők hivatkoztak rá, appelláltak rá, és érvényesíteni kívánták. Hol jött a nagy összeütközés, hadd kérdezzem meg, a német-római császárok és a középkor másik nagyhatalmak között? Ugye a 11. században, amikor az első ezredforduló után megerősödött a középkori egyház, ugye hát az ezredforduló az mindig várakozásokat szül, rengetegen hagyták az egyházra a javaikat a félelmükben, hogy így mondjam, hogy mi lesz, hogyha véget ér a történelem. Megerősödött a középkori egyház, mit hoz a 11. század, hogy kérdezzem meg, ugye mi történt az első 11. évszázad 70-es éveiben, ugye a kanosszajárás, 4. Henrik római császárnak el kellett menni az Alpokon keresztül, és vezekelnie, mert fellázadt Róma tekintélye ellen. Ugye ezt így írja egyként, ami ezzel foglalkozik, Fischer Fábián írta a Német Cézárok címmel, hogy ez a titánok csatája volt. Az egyház élén is egy hatalmas szabású politikus állt, a német római császár is az volt, és itt azon ment a kötélhúzás, hogy ki legyen a hegemóniában a következő jogfolytonos uralkodó, a német császár, vagy a római egyházfő. És végül tudjuk, hogy melyik lett, ugye a német császárság elmúlt, széthullott, ugye ezért lettek aztán német tartományok, ezekre hullott szét a választó fejedelemségekre a német császárság, és a középkori egyház lépett az örökébe ennek a hatalomnak. Erre hivatkozott is, Pontifex Maximusnak hívatta magát a középkori egyház feje, a mindenkori egyház feje, középkori egyházfő, úgy mint a német, mint a római császárok. Egyébként csak arra nézem még egy példát, hogy mennyire nem idegen ez a törekvés semmelyik korszaktól sem, azért még két eklatáns példát hagyom, így csak egy-egy mondat erejéig. Napóleont is ismerjük, hogy mi volt az eszméje, nem? Hogy hát mit keresett ő Borodinónál, hogy így mondja. Hát ez nem francia érdekszféra már. Ugye ki akarta terjeszteni a birodalom határait. Vagy szintén ugye Stalingrádig jutott egy másik nagy alakja, idézőjelben van nagy alakja a mi századunknak, ugye Hitler és csapatai mit akartak ugye a harmadik birodalom jegyében elvégezni, birodalmat felállítani, meg volt az elképzelés. Tehát tetszenek látni, a Biblia azt mondja, hogy nem értjük meg a történelmet, ha nem úgy látjuk, ahogy van, tudnék, hogy a világhatalmi törekvések mozgatják a történelmünket, immáron legalább 2500 éve, így mondhatjuk. Az egy más kérdés, hogy mik azok a hatalmak, amikre érdemes odafigyelni. Azt mondja a Biblia, hogy egy Napóleonra nem érdemes odafigyelni, mert jött is, meg ment is. Az nem volt egy nagy... Félelmetes volt kortársak, meg meghaltak nagyon sokan. Tudjuk, hogy egy Lipcsénél vagy 120 ezer ember hal meg a népek csatájában. Ez a félelmetes adatok, ugye, rettenetes az ábrázata a történelemnek, de nem formálta át a történelmet. Ugye Nagy Sándor, ő 9 év alatt rohant el a világot, de hát átformálta, mert az egész világot hellenizálta. Nem tudom, tudjuk, hogy a római birodalmat gyakorlatilag hellén kultúrára épült. Ezért volt az, hogy a római birodalomban nem tudni görögül, az annyi volt, mert egy analfabéta lett volna valaki, mert a kor kulturális nyelve az volt. Tehát nem élt meg, ha csak latinul tudott. Ez indokolja azt, hogy Nagy Sándor igenis helyet kapott, nem beszélve a perzsa birodalom megdöntéséről. A mi szempontunkból azonban most az az érdekes, tehát, hogy ez a fő vonulata a történelmnek, ezt kell meglátnunk, megértenünk, és azt mondhatjuk, hogy mi a negyedik szakaszban élünk. Nagyon egyszerű kiszámolni, ugye, hogyha ezeket a jelképeket komolyan vesszük. A negyedik szakasz pedig nagyon régóta tart, ezt is látjuk, és azt is megértjük, azt mondja a Biblia, hogy a vasnak a szerepe a vég idejéig megmarad, és nem szűnik meg. Tehát, hogyha az érdekel bennünket, hogy merre halad a történelem,
akkor így mondhatjuk, hogy legalább fél szemmel abba az irányba kell figyelni, amit a vas azonosít be, mint jelkép. Azonban, és lezárásul azért ezzel szeretném az egész gondolatsort lekerekíteni és lezárni, a Biblia azt mondja, hogy nem kell mindig így élnünk az életünket, hogy mindig figyelünk a történelem viharait meg. Adott esetben menedéket keresnünk, vagy megérteni, vagy belemélyedni. Azt mondja a Biblia, hogy eljön az az idő, amikor lezárul ez a történelem úgy, ahogy van. Mert arra méltó. Ugye erről már beszéltem, erre nem térek vissza, de ez egy vigasztalás, hogy nincs mit sajnálni ezen a történelmen. Ennek az a jó, hogyha lezárul, és így hangzott ugye a profécia, hogy végül az a kő, amelyik lezuhan, az nem csak, hogy elsöpri a mi történelmünknek a maradékát is nyomtalanul, hanem azt mondja még, azt olvastuk ugye, hogy aztán elkezdett növekedni és betölteni a földet, tehát a helyébe lépett. Ugye mit akart ez jelképezni? Hogy Isten nem csak véget tud vetni ennek a világnak, azt sokan tudnak, hogy azt még az ember is meg tudná tenni. Ez Isten olyat is tud, amit mi nem tudunk, tudnék, hogy új alapokra helyezi a mi világunkat. Nem azzal ér véget, nem zárul le, hogy így mondjam, az emberiségnek a perspektívája és a reménysége az, hogy véget ér a történelem. Ez a vég, ez egy szükséges rossz lesz, egy megoldás, de hát mi tettük szükségessé, hogy így mondjam, kollektívan. Viszont az az ígéret, hogy utána van egy új kezdet. Ennek a történetnek a keretei között nincs mit kezdeni. Ugye ezt is sokat tetszenek hallani majd, hogy meg biztos hallották is sokan, hogy itt azért még lehet valami jót elővenni. Nem nagyon lehet. Hát honnan? Jó könyve azt írja, hogy kiadhat tisztát a tisztátalamból. Ez egy nagyon jó kérdés szerintem, nem? Hogy honnan vegyünk elő jót, ha nincs nálunk, és nincs bennünk jó. Azt mondja a Biblia, hogy itt már nincs mit kezdeni. Itt egy dolgot lehet tenni az embernek, hogy úgy éli az életét, hogy megkapja a lehetőséget arra, hogy abban az új kezdetben is része legyen. Az a kő növekedett, betöltötte az egész földet, ezt így mondja a Biblia röviden, hogy az Isten országa megvalósul. Ez egyrészt jelent egy új teremtést. Péter apostol azt írja a második levél a harmadik fejezetében, hogy a mostani ég és a mostani föld, az elemek, hogy így mondjam, azok elmúlnak. Tűzben fognak megolvadni, tehát nem a víz lesz a pusztulás eszköze, mint az özönvíz idején volt, hanem a tűz. De így folytatja, de mi új jeget és új földet várunk. Hát új jég és új föld, újjá tudja teremteni az Isten a bolygónkat, újra azt a gazdag flórát, azt a gazdag állatvilágot helyreállítani. Még egy dolgot azonban hozzá kell tenni, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy milyen jó lenne egy olyan földön lakni, olyan paradicsom, hogy lehet látni ilyen műsorokban, ilyen szigetvilág, meg szóval gyönyörű ilyen óceáni oázisok. De azt mondja a Biblia, hogy a mi földünknek nem az a baj, hogy nincsenek rajta szép helyek. Hát azok itt is vannak, nem az a baj a mi életünkkel. A mi földünkkel az a baj, hogy olyan emberek laknak rajta, akik nem tudják fenntartani ezt az állapotot, és akik nem tudnak együtt élni egymással. Az Isten országa az nem annyiban lesz más, hogy szebb lesz. Az is igaz. Pál apostol azt mondja, hogy szemmel látott, fül nem hallott olyan dolgokat. Mit mond Péter apostol? Azt mondja, hogy új jeget és új földet várunk, amelyekben igazság lakozik. Azt mondja a Biblia, ez lehet a reménysége az embernek, hogy ha itt megcsömörlünk az igazságtalanságtól, a visszásságoktól, ha úgy érezzük, hogy ezen a földön nincs igazság szinte, vagy csak nyomaiban van, akkor nem az elkeseredés a megoldás, akkor örüljünk, hogy helyesen látunk, és akkor tápláljunk magunkban reményt arra, hogy de van ígéret, hogy lesz egyszer egy olyan világ, ami egyéb iránt is kívánatos lesz, de a legfőbb dolog, amit néven lehet benne nevezni, amit érdemes kiemelni, ahogy Péter apostol is tette, az, hogy az igazság elvei fognak megvalósulni, szinte átítéletemben átjárják az eget meg a földet, mindent betölt az igazság és igazságosság elve. Ott érdemes élni. Tessék meggondolni, hogy miért nem jó itt élni.

És hogyha így nézzük a dolgokat, akkor rögtön máshogy látjuk a történelmünket, és csak annyit tegyek hozzá lezárásul, hogy nyilván az az ígéret, hogy új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik, az csak azok számára lesz igazi érték, akik már megcsömörlöttek ezen a földön az igazságtalanságtól, akik várnak valami hasonlóra. Tehát amíg ez igényként nem ér bennünk, addig nem értjük, hogy milyen nagy ez az ígéret. De amikor már úgy látjuk a dolgokat, amint vannak, akkor rögtön felértékelődik a szemünkben mindez. És én ezzel a pozitív kicsengéssel szeretném lezárni, merre halad a történelem, lefelé halad, a lezárulás felé, de egyúttal a megoldás felé. És ez lenne a pozitív kicsengés ennek a bibliai proféciának, mint ami a valóságot előlegezi meg. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a türelmet és a kitartást. Most pedig azt javaslom, hogy egy 10 perc szünetet tartunk, és várok mindenkit szeretettel, akiket még érdekel a beszélgetés, ahol kicserélhetjük a gondolatainkat. Jó éjszakát kívánunk azoknak, akiknek távozni kell.

Kedves gyülekezet, mi pedig egy talán jól ismert Biblia verset, de egy kicsit részletesebben tanulmányozzunk. Az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében a 14. verset. Tehát az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében a 14. versben mond Pál apostol valami olyan tanítást, ami mindannyiunk számára, és mint közösség számára is rendkívül hasznos a mai napokban. Tehát az első Tesszalonikai levél 5. fejezet 14. verse így hangzik, ezt mondja az apostol: kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Kedves gyülekezet, nézzünk utána, hogy az egyes felhívások mit tartalmaznak. Pál apostol először azt mondja, hogy intsük a rendetleneket. Ha egyet lapozunk a 2. Tesszalonikai levél 3. fejezetéhez, ott a 11. versben olvassuk, hogy ezt mondja Pál, tehát 2. Tesszalonika 3.11-ben, mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Ez a kifejezés a régi magyar nyelvben és így a Károlyi fordításban egy kicsit más jelent, mint most. Talán ebben a versben se úgy adtuk volna vissza, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, hanem talán úgy, hogy tétlenkedve, dologtalanul, hiszen a folytatás is az, hogy semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Kettő dolog egyébként nagyon szorosan összefügg, mert aki nem szokott az erős beosztott munkához, az előbb-utóbb hozzá fog szokni a nyughatatlankodáshoz. Tehát én itt a Biblia versünket talán így fordítanám, hogy kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a tétlenkedőket. Nem rendetleneket, hanem tétlenkedőket. A rendetlen egyébként is kisebb hatókörű kifejezés. Azt gondolom, hogy rendetlenségen esetleg minden embert lehet kapni. Vannak persze notórius rendetlenek is, mondjuk az ifjak, a kamaszok, bizonyos felnőttek. Aztán szoktuk mondani, hogy ezek a bogaras akadémikusok, akik mindig elfelejtik az esernyőjüket, meg a sétapálcájukat, tehát milyen rendetlen emberek. De azt gondolom, hogy talán az alapigénk első felszólítása így adható vissza, hogy intsétek a tétlenkedőket, akik nem összefogottan élnek, nem használják jól ki az időt, és nem annyira arról van szó, hogy lusta emberek, hanem akikben nyilván van egy kis lustaság is, de valahogy az életüket nem tudják igazán célra törő életé alakítani. Hadd tegyem fel a bibliai kérdést, hogy ismerünk a Bibliából olyan történeteket, hogy tétlenkedtek az emberek. Mert volt egy bizonyos probléma, egy bizonyos baj, és nem jutottak egyről a kettőre. Mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, mégis nem csinálták meg a dolgot. És jött egy ember, és 52 nap alatt megcsinálta. Évekig nem csinálták meg, pedig ott volt sok ember. És jött egy ember, és 52 nap alatt megcsinálta. Melyik könyv ez? Szoktunk erre a könyvre sokat gondolni? Kérném szépen, akkor vetítsük föl a Nehémiás könyve 4. fejezet 10. versét. Mire hivatkoztak az emberek, hogy miért nem csinálnak meg valamit? Mondom, nem arról volt szó, hogy lusták voltak, tétlenkedők, tehát olyan emberek, akik látták a problémát, látták a bajt, de Nehémiás könyve 4. fejezet 10. versében a következőt olvashatjuk, hogy mondták a zsidók: fogytán van ereje a terehordónak, tehát a teherhordóknak, tehát az állatoknak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Általában ezt szokták mondani. Hát mások se bírják, hát az állatok se bírják, a rom pedig sok. Hát mind a történelemben mindig sok rom volt, meg az életben is, mindig tele vagyunk romokkal. Mindig építeni kell, mert mindig valakik rommá teszik a dolgokat, de hát neki kellene fogni és építeni, de most jön a döntő kifejezés, mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Isten azonban megmutatta, hogy mire képes egyetlen egy ember által, és most a 6. fejezet 15. versét is, ugyanebből a Nehémiás könyve 6. fejezet 15. versét is vetítsük föl, ez valóban jó látni. Elvégeztetett pedig a kőfal Elul hónap 25. napján, 52 nap alatt.
Tehát azért van olyan a világban, hogy évekig valamit nem csinálnak meg, aztán jön valaki, és 52 nap alatt megvolt az egész fal. Ki volt ez a valaki? Ajánlom mindannyiótok figyelmébe, hogy tanulmányozzátok Nehémiásnak az egész munkamódszerét, az egész életét. Én nem akarom itt felidézni, mert ahhoz az időn kevés, de azért érdemes elindulni onnan, ahogy Nehémiás megtudja, hogy évek óta már tehetetlenkednek, évek óta már nem halad előre semmit. Az egyébként fölépített kőfal, mert mindenkinek fölhívom a figyelmét, itt nem arról volt szó, hogy Jeruzsálem kőfalát kell a romokból fölépíteni, egyszer már fölépítették a romokból, csak jött az ellenség és újra lerombolta. Nehémiás ezt a perzsa udvarban hallja, síre miatt, elkezd Istenhez könyörögni, utána végzi a pohárnoki szolgálatait ott a király előtt, de látja a király, hogy szomorú az arca. Hát szomorú arccal nem lehet főemberek, mert a főembereknek egyik fő kívánságú királyoknak és vezérigazgatóknak, hogy akik körülveszik őket, mindig mosolyogjanak. Hát Nehémiás nem tudott mosolyogni, ezért csak föltűnt a királynak, és kérdezte, hogy miért szomorú az arca, akkor elmondja Nehémiás, amire az imádsága és bőtje idején eljutott, elmondja a kérését is, hazamegy, kap segítséget a királytól, nem avat bele senkit se, hogy mit akar elvégezni, és három napig minden éjszaka végigjárja a lerombolt kőfalakat, utána összehívja a zsidókat, egységbe forrasztja őket. Mindezt érdemes elolvasni, a Nehémiás könyvének csak az első 6 fejezetét olvassuk el. Hogy lehet valamit nem tétlenkedve, nem lassan, nem ilyen teszetosza módon, hanem úgy, hogy az Isten kegyelmét kérve, az Isten segítségét kérve, hogy most is hallottuk a gyermektörténetben. Csak ennyi, hogy a rendelőben elvonulnak egy kicsit a sarokba, és kérjük az Isten kegyelmét. Azt mondja Ellen White, hogy majd egykor meg lehet látni, hogy ki él az Isten kegyelméből, és ki végzi a munkáját az Isten kegyelméből. 52 nap alatt Nehémiás megcsinálta, amit egy egész város nem tudott évek alatt megcsinálni. Miért? Mert az Isten kegyelméből élt. Tehát erre mondja az Pál apostol, hogy incsük a tétlenkedőket. Ugye maga Jézus Krisztus egy hatalmas példázatot elmondott, nézzünk csak bele a Máté evangélium a 20. fejezet 3. versébe, hogy abban a nagyon nagy példázatban, a szőlőmunkások példázatában, még a régi fordításunk van, és itt is szeretném pontosítani a fordítást, és kimenvén 3 óra tájban, ugye a szőlős gazda, aki reggel óta fogadta fel a munkásokat, látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak. A hivalkodván helyett megint ez a szó áll, tétlenül. Tétlenül. Kedves gyülekezet, olyan megrendítő dolog ez, hogy az emberi élet nagyon sok ember számára elmegy tétlenül. Nem gondolják meg, hogy mit akarnak csinálni, nem kérik az Isten segítségét, nem fogják össze ezt a drága időt, az életidőt. Ugye a régi magyar nyelvnek egyik tulajdonsága, hogy a tétlenült hivalkodvánnak mondja, mert hát tulajdonképpen elmegy az idő, hiába valóan elmegy az idő. Tétlenség ennyit jelent, hogy hiába valóság. Elmegy az idő, hiába valóan. Olyan megrendítő mindig számomra olvasni ezt a példázatot, mert Jézus itt nyilvánvalóan kiről beszélt. Kiről beszélt? Hát az egész világról. Hát Isten mindenkit hív a szőlejébe, Isten mindenkit hív igazi munkásnak. Az emberek ott állnak a piacon. És az embereknek megy el az idejük, és nem végeznek értelmes munkát, se testi munkában, aztán a lelki munkában, ahova már megtérés kellene, ott még úgyse. Megrendítő dolog, hogy ez az egész példázat mi rólunk, az egész emberiségről szól. Aki nem végzi az Isten művében azt a munkát, amire Isten kegyelmet ad, arra is az vonatkozik, hogy tétlenül áll a világ piacán. Az Apostolok története című könyv 150. oldaláról olvasom, azt mondja Ellen White, napjainkban se csüggedjen el az igazság hirdetője, még akkor sem, ha úgynevezett hitvalló keresztények nem fogadják be örömmel, mint annak idején Pált és munkatársait. A kereszt hírnökei éberen és imádságos lelkülettel felvértezve hittel menjenek előre, mindenkor bátran munkálkodjanak Jézus nevében.
Ez a mondat csodálatos mondat. Mindenkor az igazi munkához bátorság kell, az gyávaságból nem lehet, bátran, tehát hittel, meggyőződéssel, de munkálkodni kell. És Jézus nevében, aki azt mondta a szombatnapon is, hogy az én atyám munkálkodik, és én is mindig munkálkodom, hogy olvassuk ezt János evangélium 5. fejezetében. Kedves gyülekezet, kaptam egy afrikai mondást. Most nincs itt talán még Franz, még Afrikában van, ott végzi a misszióját. Fölolvasom ezt az afrikai mondást, és kérném szép, hogy igaz az a mondás, vagy nem. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menj másokkal együtt. Mit gondoltok, igaz ez a mondás? Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menj másokkal együtt. Akkor mit csináljunk? Valaki lát valami feladatot, valami nagy feladatot. Mások ezt nem látják, vagy nem mennek vele. Nehémiás látott valami feladatot. A többiek ott voltak, éveken keresztül elviselték, hogy olyan állapotban van a város, hogy Nehémiás gyorsan ment, és ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. A mondat második része, ha messzire akarsz jutni, menj másokkal együtt. Igaz az a mondás, vagy nem igaz? Igaz? Hát akkor ez olyan... Nesze semmi fog meg jól, nem? Hát ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. De hát a mondat másik része azt mondja, hogy ha messzire akarsz haladni, azért másokkal kell együtt menni. Akkor mégsem menj egyedül. Akkor gyorsan ne menjünk egyedül. Várjuk meg a lassúakat. Hát nézzük meg, hogy a Biblia erre mit mond, mert ez egy afrikai mondás, mondom, ilyen szép... Még van hozzá egy kis ábra is, így kaptam, így van a mondás, ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, menj másokkal együtt. A példabeszélek könyve 13. fejezet 4. versét lapozzuk fel. Hogy hogyan is értsük Pálnak ezt a felszólítását, hogy intsük a tétlenkedőket. Most gyorsan menjünk, vagy lassan menjünk? Vagy egyedül menjünk, vagy várjunk be mindenkit. Példabeszédek könyve 13. fejezet 4. verse így hangzik, kívánsággal felindul, de hiába a resnek lelke. A gyorsak lelke pedig megkövéredik. Így van ez, hogy sokszor az emberek felindulnak, hogy valamit meg kell tenni, de nem teszik meg. Mindenki látja, hogy meg kell tenni, de nem teszik meg. És erre azt mondja a Biblia, hogy hát ez bizony retség. A gyorsak lelke pedig megkövéredik. A Biblia úgy helyesbíti, mert én az előbbi közmondása azt mondanám, hogy van benne igazság, de nem a teljes igazság. Valahogy mégiscsak van különbség ember és ember között. Minden ember látja, hogy van teendő, van feladat. De itt a döntés állapítja meg, hogy melyik oldalra kerülünk. Kívánsággal felindul, de hiába a resnek lelke. Soha nem felejtem el, egy vidéki gyülekezetben ültünk szombat délután, és beszélgettünk arról, hogy mit kellene ennek a gyülekezetnek végeznie. És mindenki pontosan látta, hogy mit kell végeznie. Erre valaki megszólal, és azt mondja, testvérek, hát most a János itt van, ő azt hiszi, hogy ezt először beszéljük meg. Hát ezt már 20-szor megbeszéltük. Ezért csak én látom, mert én ugye egyszer voltam ott, tehát csak ő látja, hogy most beszél. De mi ezt 20-szor megbeszéltük, csak tudjátok, mi nálunk a probléma? Mi azt gondoljuk, hogy amit megbeszéltünk, azt meg is tettük. Azt ez nálunk nagyon nagy probléma. Megbeszélünk valamit, úgy gondoljuk, hogy meg is tettük. Én azt gondolom, hogy aki célirányosan, gyorsan valamit megtesz, az ő lelke fog megkövéredni, vagyis mit jelent ez a Bibliában, hogy megkövéredik, hogy több lesz. Tehát, hogyha tapasztalatot szerzel arról, hogy valamit hogyan kell megtenni, nem csak beszélsz róla, nem csak viták vannak erről, hanem hozzáfogsz. Én azt gondolom, hogy olyan tapasztalatokat lehet gyűjteni, hogy az embernek más lesz a lelke, az embernek sokkal erőteljesebb lesz a lelke, hiszen Péter apostol 2. levele 3. fejezetében arra is biztat bennünket a Szentírás, hogy még Jézus eljövetelét is lehet sietetni. Mert ha
végezzük a munkát, ha tapasztalatot szerzünk, akkor Jézus gyorsabban eljöhet. Ha 10 szűz közül nem csak 5 lenne okos szűz, hanem mind a 10 szűz okos lenne, vagyis mi az a tartalék olaj, a tapasztalatok, ami által a lelkük megkövéredett, és ami képessé tette őket arra, hogy amikor a hangos kiáltás megszólalt, akkor fölrezzenjenek, és valóban várták Jézust. Ennek óriási jelentősége van. Én nem azt mondom, hogy az életben a munka a legfontosabb. Az életben, ami méltó voltunk az örök életre, hogy méltók leszünk az örök életre, ez a legfontosabb. De ebben a legnagyobb szerepet az játsz, hogy mit teszünk és hogyan teszünk. Ebben nem az játsz a legnagyobb szerepet, hogy hogy gondolkozunk, mit mondunk, hanem a tényleges cselekvés játsza a legfontosabb szerepet, hogy mit teszünk. Ezért mondom most mindannyiunknak, mert mindannyiunknak szól Pál felhívása, hogy incsétek a tétlenkedőket, magatokat is, másokat is, a gyülekezetet is. Ne fogadjuk el, hogy megakadunk, hogy tétlenül állunk, hanem bízzunk az Isten kegyelmében és segítségében, és induljunk el, és végezzük azt, amit ő elénk helyezett. Menjünk vissza az alapigénkhez, mert nézzük meg, hogy erre hogyan épül a második kijelentés. Tehát az 1 Tesszalonika 5.14-ben azt olvassuk, hogy kérünk továbbá titeket, atyám fiai, incsétek a tétlenkedőket, bátorítsátok a félelmes szívűeket. Itt is lehetne egy kicsit más szóval visszadni, biztassátok a bátortalanokat. Biztassátok a bátortalanokat. Hogy jön ez az előbbi kijelentéshez? Úgy gondolom úgy, hogy amikor valami probléma előtt vagyunk, sokszor elfog bennünket a félsz, hogy alkalmasok vagyunk ezt megtenni, vagy alkalmas a közösség megtenni. Tehát az emberi természetben ott van a félelem. Itt is keresünk bibliai példákat, hívő emberek példáját nézzük meg. Eszter könyve 4. fejezet 13. versét szeretném felidézni, és ezt is jó, hogyha látjuk magunk előtt, mert adva volt egy nehéz helyzet, Eszter könyve 4. fejezet 13. verse szerint, amikor Eszter látta, hogy neki tenni kell valamit, csak félt. És a gyámapja, Márdókeus, Eszternek beüzen a királyi palotába, hogy amikor kiadják ezt a népirtó rendeletet, de amit a zsidókon kellene végrehajtani pár hónap múlva, és végigviszik mind a 127 perzsa tartományban a hírt, és aztán egy bizonyos adott napon meg lehet támadni a zsidókat, és el lehet venni még a vagyontárgyaikat is. És Márdókeus azt mondja Eszternek, hogy ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülsz a többi zsidó közül. Ez az első bátorító jelzése. Menjünk tovább az igében. Nézzük a következő igéket. Aztán ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz, mert ha a mostani időben te hallgatsz, másodnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Ez a második bátorító szava. Megteheted azt, hogy nem csinálsz semmit, megteheted azt, hogy hallgatsz, de akkor Isten majd máshonnan fog könnyebbséget és szabadulást szerezni. Ez egy döntő szempont volt, hogy Eszter fontolóra vegye, hogy miért könyörög majd az Istenhez. Te pedig és atyád háza elvesztek, és ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra. Ez volt a harmadik szempont, amit Márdókeus a gyámapa beüzent. Tehát figyeljük meg, hogy három dologgal is bátorította. Az első, hogy ne gondold, hogy te majd szabad leszel, hiszen te is zsidó származás vagy, előbb-utóbb rád is rád kerül a sor. Aztán az Istennek lesz hatalma más emberi eszközöket találni, ha te nem állsz az Isten munkásainak a sorába. És a harmadik, hogy még egy harmadik nagy bíztatás, hát miért lettél te királyné? Azért lettél királyné, hogy valamit tegyél, akkor is, ha reménytelennek látod a cselekvést. Így kell valóban hatalmas bátorítás ez, és így kell bátorítani. Mi emberek nagyon gyengék vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy olyanok vagyunk, mint a száraz pozdorja, mint a lehulló falevél. A bátorítás nagyon sokat jelent. Mert mi történik a bátorítással? A bátorítással az embernek a pillantását más valakire szögezzük. Ugye a bátorítással az történik, ami itt a kisgyermekkel is történt az orvosi rendelővel, ne magadra nézzél. A, a,
a szempillantást magadról át kell vinni a Jóistenre, és ezért mondja Mikás könyve 7. fejezete, 7. versében is az ige, hogy az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. De nagyon sokszor bátorítani kell a félelmes szívűeket, és biztatni kell a bátortalanokat, amikor már nem tétlenek, amikor már hozzáfogtak valamihez. Ismeritek a híres jelenetet az Apostolok cselekedetei 15. fejezetéből, hogy Pál apostolnak volt egy munkatársa, aki elbátortalanodott. Aki amikor látta, hogy őt megkövezik Lisztrában és Derbében az első missziós útján, és azon nyomban hazament, ez volt a mi evangélistánk. A mi második evangélistánk Márk, akiről megolvassuk a Márk evangéliumát, másik neve János volt, Márk János. Az első missziós úton hátat fordított Pál apostolnak, és az Apostolok cselekedetei 15. fejezet 39. versében olvashatjuk, hogy amikor visszatértek a missziós útról, erről a bátortalan emberről az apostol lemondott, Barnabás vette maga mellé, és ő kezdte kezelni ezt a testvért. Meghasonlás támadt azért úgy, hogy elszakadtak egymástól. Egy bátortalan ember miatt, egy félelmes szívű ember miatt szakadt el a legjobb két munkatárs, Barnabás és Pál. És Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott Ciprusba. Sokszor a bátortalanság, a gyávaság ilyen következményeket szül, de Pál apostol a maga tapasztalatából is mondja, hogy igenis bátorítsuk a félelmes szíveket. Mit gondoltok, hogy ez az első két felszólítás, ez mennyi időt vesz igénybe? Inteni a tétlenkedőket, bátorítani a félelmes szíveket, ez mennyi időt vesz igénybe? A harmadik kijelentésnél adjunk erre választ. Mi a harmadik kijelentés? Gyámolítsátok az erőteleneket. Gyámolítsátok az erőteleneket. Tehát ha újra visszamegyünk az első Tesszalonikai levél 5. fejezet 14. verséhez, akkor most már ezt a szót vezeti be Pál apostol, hogy gyám. A gyámnak mennyi ideig szokott tartani a feladata? Napok kérdése? Van, amikor évek, évtizedek kérdése. Pál apostol itt azt helyezi a szívünkre, hogy mi, hogyha egymásra tekintünk, a gyülekezetünkre tekintünk, akkor ne felejtsük el, hogy ezek folyamatok, ezek hosszúra nyúló folyamatok. Senki ne várjon egyik pillanatról a másikra csodát. Ne várj, hogy a tétlenkedő egyik napról a másikra már tetterős és serény ember lesz. Bátorítod a félelmes szívüket. Múltkor bátorítani akartam egy testvért, hogy valami szolgálatot vállaljon. Úgy megijedt, még soha nem láttam ilyet, úgy megijedt, hogy eltűnt teljesen a szemem elől. Sokat könyörögtem, akkor újra telefonáltam, elmentem hozzá, többször elmentem hozzá. Én csodálatos képességeket láttam benne, és csak azért mertem bizonyos dolgokra bátorítani, de nagyon sokszor úgy van ez, hogy tényleg mi emberek nem ismerjük igazán a képességeinket. Mivel nem is tőlünk valók, az igazi képességek nem tőlünk valók, azok a léleknek a gyümölcsei, ugye a léleknek az ajándékai, de ezért sokszor a testvéreket buzdítani kell arra, hogy én látok benned valamit. Én látom azt, hogy te milyen jól szólsz hozzá, ezt mennyire jól tudod kifejteni. És olyan sokszor vagyok így, hogy mondom testvéreknek, hogy te értetted meg velem azt az igazságot. Azt mondja, hogy én nem is tudok beszélni. Az általában soktól meg, hogy nem is tudok beszélni, nem tudom jól kifejezni magam. Mondom, ne haragudj, de lehet, hogy nem tudod jól kifejezni magad, de én tőled értettem meg ezt a dolgot. Ezt nem lehet letagadni. Aztán nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy egy-két éven belül ráállt a dologra, és most már önjáróan működik. Ez folyamat, ez évek folyamata. A gyülekezetben kell, hogy legyen egy folyamatosság, és ezért mondja negyediként azt itt az apostol, hogy türelmesek legyetek mindenki iránt. Itt is egy kicsit hadd helyesbítsem a fordítást. Itt a türelmesek kifejezés helyén az eredeti görögöt le tudjuk mi is fordítani helyesen, makrotűmé, nagy türelmű. Mintha azt mondaná,
hogy nagyon nagy türelemmel legyetek mindenki iránt. Mint a szeretet himnuszában is mondja, 1 Korintus 13.4-ben a szeretet hosszú tűrő. Mint itt is azt mondja, ott is a makrotűmiál, hogy hosszú türelemmel legyetek mindenki iránt. Mert ez nem gyorsan megoldódó kérdés. Vannak az életben gyorsan megoldható kérdések, de emberek, hogy tétlenségből tetterőre, hogy félénkségből bátorságra, hogy erőtelenségből erőre jussanak, ezt nem lehet skatujából kihúzni az embereket. Ehhez időre van szükség, és a szeretetünk mindig akkor vizsgázik, hogy rá tudunk-e szánni a szeretteinkre, és nem csak a kisgyermekeinkre. Nagyon szép, hogy gyermektörténetekben ilyet hallottunk ma délelőtt is, és bárcsak lennének ilyen történetek, apropó, hadd gazdagítsam én is ezeknek a sorát, amit most Nórika elmondott. Hallottam egyik testvértől, hogy két hívő feleség kiment sétáltatni a gyermekét. Szép volt a tó, szép volt a park, csak egy probléma volt, az egyik gyermeknek volt egy kis gyermekkocsi, amit tologathatott, a másiknak nem volt. Hogy az emberi világban szokás, ez egy idő után problémát szerzett. Ugye, akinek nem volt kocsi, az ugye próbálta elvenni a kocsit, a másik meg annál inkább fogta a gyerekkocsit, úgyhogy nagy perpatvar kerekedett ki a pár éves gyerekek között, és a szülők ott álltak tehetetlenül, és aztán a szülők is próbálták fegyelmezni a gyerekeiket. Ugye lehet a gyereket elrettenteni, lehet fegyelmezni, és lehet irgalommal ellátni, tanultuk pedagógiában, ez a három eszköz van. Vagy elrettented, vagy rákiabálsz, hogy hagyd már abba, nem a tiéd a kocsi, állj el onnan a kocsitól, vagy a másiknak azt mondja, hogy már pedig miért vagy ilyen irigy és gonosz, add neki a kocsit, ez az elrettentés. Fegyelmezés az, hogy oda megyek, és mondom neki, hogy így, meg úgy, meg amúgy, ha nem, akkor kapsz egy fenekes, ez a másik. A harmadik, az irgalom pedig az, hogy a szülők elbújnak valahova, és azt látják, hogy már 4-5 éves gyerekekkel se tudnak szót érteni, mert hát már a gyereknek olyan erős az akarata. Szülők meg voltak döbbenve, hogy se a gyerekek nem tudják megoldani, ők se tudják megoldani, de az egyik szülőnek akkor ugyanaz jutott eszébe, mint itt a mai történetünkben az édesanyának. Azt mondta az egyik szülő, hogy vonuljon félre mindegyik anyuka a gyermekkel, és imádkozzanak. És nézzük meg, hogy mi lesz ebben. Mindenki imádkozzon. Ha mindegyik szülő elmondta, hogy miért imádkozott. Akinek volt kocsi, elment a gyermekével, és megköszönte azt a kis kocsit, és könyörögve kérte az urat, hogy az ő gyermekének legyen olyan jó szíve, hogy 1-2 méterre, hát 1-2 perc, hát adja kölcsön a kocsiját annak a másik. De ehhez kérni kell az urat, mert hogyha ezt nem kérjük, ez az emberi világban nem valósul meg. A másik anyuka is elvonult a gyermekével, és azt meg arra kérte az urat, hogy adjon az úr türelmet neki, hogyha nem kapná meg, ha soha nem kapná meg a kocsit, akkor se legyen ellenség annak a másik gyermek. Mind a kettő az alkatuknak és az alkalomnak, a helyzetüknek megfelelő imádságot mondta. Aztán újra a kettő egyesült, és mentek tovább sétálva, és csodák csodájára. Akkor a gyermek, akinek volt kocsia, önként átadta a másiknak a kocsit. Hogy ő is egy pár méterig tolja azt a kis kocsit. Kedves gyülekezet, ilyenek vagyunk mi emberek. Mikor értünk meg dolgokat? Mikor jut a tudatunkig valami? Ez a kisgyermeknél is és a felnőtteknél is nagy kérdés. Azért kell makrotűmé, hosszú tűrőnek lenni, mert hiába parancsolsz rá valakire, vagy hiába kényszerítesz rá valamit a másikra, az úgyse, ha nem érti meg, annak nincs értéke. Isten csak azt tudja elfogadni igazi értéknek, amit mi a lelkünkben, a szívünkben elfogadtunk, megértettünk, és örömest ráadtuk a lelkünket. De befejezésül, mivel hát én nagyon szeretem a költészetet, egy félelmetes verset szeretnék felolvasni. Nem mondom meg először, hogy ki a szerző, és ki a cím. A címet elárulom. A cím a Párduc. A Párduc. A világirodalom egyik legnagyobb verse. Ennél fogva hát
kevesen ismerik, mert a jót és a nagyot kevesen ismerik, az ocsut, a szemetet annál többen. De azért hadd ragadjam meg a pillanatot, hogy ezt a hatalmas verset, úgy összesen csak három versszaka van, felolvassam, mert ez a költő kiment az állatkertbe, és órákig ült a párduc rácsai előtt, és nézte, hogy ez az állat mit csinál. Hát gyönyörű állatkert volt, ez a Jardin des Plantes volt Párizsban, és órákon ült ott a költő, és egyszerre megvilágosodott neki az emberi sors. Hogy milyenek vagyunk mi emberek. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy nagyon akarunk dolgokat, aztán még jobban akarunk dolgokat, aztán megint még jobban akarunk dolgokat. Az akarat nagyon erős bennünk, csak hol van mögüle az értelem? Hol van mögüle a hit? Szeme a rácsok futásába veszve úgy kimerült, hogy már semmit se lát. Úgy érzi, mintha rács ezernyi lenne, és ezer rács mögött nem lenne világ. Döbbenetes kezdet, nem? Ugye el tudjuk képzelni, hogy az a párdusz megy ott abban a nagyon szűkre szorított helyén, ugye, körbe van rácsokkal, és mindig a rácsot látja. És neki már világ nincs, csak rács van. Hát ilyenek vagyunk mi emberek is, mindig csak azt látjuk, hogy mit akarunk. Mint hogyha a másik ember nem lenne világ, nem lenne körülmény, nem lenne... Szeme a rácsok futásába veszve úgy kimerült, hogy már semmit se lát. Úgy érzi, mintha rács ezernyi lenne, és ezer rács mögött nem lenne világ. Félelmetes. Különben elemében volt a fordító is, amikor ezt így visszaadta, egyik legjobb fordítónk Szabó Lőrinc. Második verszak. Puha lépte acéllá tömörül, s a legparányibb körbe fogva jár. Az erőtánca ez egy pont körül, melyben egy ájult nagy akarat áll. Micsoda mélységekig jut, hogy a puha lépte acéllá tömörül. Hát nekünk is olyan nagyon egyszerű, puha életünk van, sokszor meg nem érdemelten kényelmes életünk, de olyan acélos vágyak, meg tervek, meg kívánságok, meg behajtások, meg megfeleltetések vannak ugye egy emberben, és a legparányibb körbe fogva jár, nagyon sok ember nagyon szűk körben mozog. Az erőtánca ez egy pont körül, melyben egy ájult nagy akarat áll. Hát egy félelmetes ellentét, hogy sokszor nagyon nagy az akarat, de sokszor az emberek nem tudnak elszámolni az akaratukkal, mert olyan az akarat, mint egy ájult akarat. Ájult nagy akarat. Félelmetes kép. De most jön a harmadik és döntő verszak. Csak néha fut fel a pupilla néma függönye. Ekkor egy kép beszökik, átvillan a feszült tagokon, és a szív beér, és ott megszűnik. Sokszor az emberek rádöbbennek dolgokra. Az Isten keresi az embert, és az Isten tudjuk jól, hogy miért keres bennünket, hogy megtérjünk, hogy hozzátérjünk, és ne az az akarat legyen bennünk, amit úgy hiszünk, hogy mi vagyunk az. Mert mindenki a maga énjét annak az akaratnak hiszi, amit ő akar, amire ő vágyik, vagy amit ő szeretne az életével csinálni. De mi lenne, hogyha egy kicsit engednénk magunknak beszélni is? Azt mondja, néha egy kép beszökik. Néha nem csak a rácsot látja, a rácson túlról valami a világból, egy szép fa, egy zöld, vagy egy látogató arc, egy kép beszökik, átvillan a feszült tagokon, és a szívbe ér, és ott megszűnik. Miért mondtam el ezt a verset, hogy türelmesek legyünk mindenki iránt? Kedves gyülekezet, az az életnek egy csodálatos nagy pillanata, amikor mi valamit megértünk. Ezért mondja a Biblia, hogy a legnagyobb ünnep az életünkben a megtérés, a gondolkodás megváltozás, amikor megértünk valamit. De nem csak a megtérésre van szükség, hanem tudjuk, hogy mennyire masszív bibliai tanítás az is, hogy a megtérés után mindig újabb és újabb megtérések kell, hogy jöjjenek. És nem lehetünk olyanok, mint a párduc. Nem lehetünk olyanok, akik csak az izomban, az akaratban, amit én gondolok, vagy amit mi gondolunk, hanem annak a képnek, amit hagyjunk beszökni, és átvillan a feszült tagokon, és a szívbe ér, és ott a szívben nem megszűnni kell. Ott a szívben új életet kell teremteni. Ott a szívben új életet kell létrehoznia.
És erre mondja az Pál apostol, hogy a gyülekezetnek is meg kell térni. Nem csak az egyes embernek kell megtérni, hanem egy gyülekezetnek is meg kell térni, de a megtéréshez vezető út, hogy beszélni kell arról, hogy miért is van egy gyülekezet a világon, hogy egy gyülekezet rendeltetésszerűen éle, egy gyülekezet megteszi-e azt, amit meg kell tenni, hogy van-e elég bátorság, hogy kérünk-e az Istentől segítséget, mi is, mint a kisgyermekkel az édesanyja, elvonulunk-e, és imádkozunk-e, és hogy gyámolítsuk-e egymást, és hogy van-e szavunk egymáshoz, értékeljük a másikban kifejlődő lelki ajándékokat, és hogy megmutatjuk-e az egymás iránti szeretetet azzal, hogy mi nekünk nagyon nagy a türelmünk, mert itt nem kisebb dolog forog kockán, hogy egy egyes ember is elvégezze a feladatát, de hogy egy egész gyülekezet is elvégezze a feladatát. Befejező gondolatom, nézzetek újra a felszólításokra. És gondoljatok egy személyre. Ő tétlen volt? Őróla azt olvassuk, ő széjjel járt jót tévén. 3,5 éve adatott. 3,5 éve adatott. És annak a 3,5 évnek annyira pontosnak kellett lenni, annyira előre haladónak kellett lenni. Neki is szüksége volt bátorításra? Aki azt mondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig, meg nagyon felindult önmagában. Ismeritek János 12. 13. fejezete szerint a belső háborgásait, amikor azt mondja róla a János 12. 13. után a Márk 14 is, hogy ő kezdett rettegni és gyötrődni. Ő neki valóban szüksége lett volna arra, hogy az a 3 tanítvány legalább bátorítsa, vigasztalja. És ő is erőtelen volt, őnek is úgy kellett az erőt megszerezni, ahogy nekünk, és ő is kérte az atyától azt, hogy segítsen rajta, és kérte egészen odáig, még be nem teljesítette a csodálatos küldetését. Kedves gyülekezet, minden bibliai felszólítás mögött ott áll egy konkrét személy. Ott áll egy valóságos személy. Nekünk semmi másra nincs szükségünk, mint ezzel a személlyel találkozni hitben. Olyan nagyon vigasztaló, amikor Ellen White azt mondja, hogy ha bármi szomorúságunk van, mert emberektől kaphatunk sok minden rosszat, de egy valamit ne felejtsünk el, bármit kapunk az emberektől, nekünk nem az emberek közelében kell megnyugodnunk, nekünk az Isten közelében kell megnyugodnunk. Mi nekünk Jézus Krisztusnál vár a mi nyugalmunk. Mi mindig őhozzá kapcsolódjunk, és Jézus Krisztus akkor megértett velünk olyan dolgokat is, amiket egyébként máskor nem értenénk meg. Én azt gondolom, hogy amit a fájdalomban, szomorúságban, nehézségekben, ha hozzámegyünk megpihenni, megértett velünk Jézus Krisztus, azt mi a jólétben, a könnyű, kényelmes életben, vagy mindenki által elismertetve soha nem értenénk meg. Ezért kérlek benneteket, hogy tegyük Pál apostolnak ezt a felszólítását úgy el az emlékezetünkbe, hogy mindig elő tudjuk hívni külön-külön is, és egymásra épülésben is, és azt gondolom, hogyha egy gyülekezet ezt komolyan veszi, ezt a felszólítást, akkor előbb-utóbb az Isten ereje ott meg fog nyilvánulni. És ebben a reményben mondom én ezt, hogy az elmúlt év, illetve hát most még a mostani év vége felé járva, hogy gondoljuk át úgy az életünket, kicsit a jövő évre, vagy ki tudja, hogy mennyi időt kapunk még Istentől, hogy legyenek terveink, legyenek személyes terveink, legyen a gyülekezetnek is rövid és közép lejáratú terve, és kérjük az Isten segítségét, mert mindenkinek az élete és minden gyülekezet élete azon múlik, hogy az Isten által adott kegyelmet hogy használja fel. Először kérnünk kell, elfogadnunk kell, utána pedig hasznosítani kell mások javára. Bárcsak ezek az igék beteljesülnének mindannyiunk életében. Amen.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Szentírást a mai alapigénknél. Királyok első könyve 17. fejezetének 24. versénél. Tehát Királyok első könyve 17. fejezetének 24. verse így hangzik. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Kedves gyülekezet, különös kijelentés ez, amit a sareptai özvegyasszony Illés felé mondott. Hadd emeljem ki ennek a rövid mondatnak is azt a magvát, amit szeretném, hogyha a mai alkalommal körüljárnánk, átgondolnánk. Az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Hadd állítsam azonnal élére a kérdést. Az ige igazsága attól függ, hogy attól függene, hogy ki mondja. Az egyik ember ajkán lehet igaz, ugyanaz az ige, míg a másikén lehet ugyanaz az ige hazugság. Vagy még tovább élezve ezt a kérdést. Például valaki azt mondja, 2 × 2 = 4, hogy ez mindig igaz. Ezt mondhatja egy gonosztevő, mondhatja egy űrhajós a Holdon, és mondhatja bárki, ez mindig igaz marad. Hogy van hát ez? Az Isten igéje az nem ilyen módon igaz, mint ahogy a matematikai evidenciák, igazságok. Kedves gyülekezet, azt gondolom, nem is olyan egyszerű ez a dolog, amit ez a sareptai özvegyasszony felvetett. Tudnánk-e példát mondani Szentírásból arra nézve, amikor valaki vagy valakik valóban a legszebb igazságokat sorolják, de himnikusan szép igazságokat, és aztán az Isten mégis azt mondja nekik, hogy nem szóltatok igazán én felőlem. Ugye jó barátaira gondolok, jó barátai, akik valóban csodálatos igazságokat mondanak. Egy párat hadd olvassak fel erre nézve, hogy tényleg nagyon szép igéket, nagyon, nagyon szép dolgokat mondanak. Például a Jób könyve 30:21-ből, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nagy igazság, szép igazság? Igen, mondhatjuk. Vagy 8. fejezet 5. verstől. Ha az Isten buzgón keresed, s a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. Megint csak megkérdezhetem, szép igazság, csodálatos. És aztán az Isten mégis hogy minősíti a végén? Az Isten szavaira emlékszünk? Haragom felgerjedt ellened, mondja az egyik barátnak. Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy elég ijesztőek ezek a szavak az Isten részéről, és kemény szavak, nagyon kemény szavak. Isten tulajdonképpen a saját kinyilatkoztatott igéjére mondja azt, hogy nem igaz. Nem igaz, legalábbis a barátok száján. Te azt mondtad, hogy inkább ne is mondtátok volna ezeket. Mi ennek az oka? Mi lehet ennek az oka?

keretében elhangzik ez a különös megállapítás. Mikor mondja a sareptai özvegy az Illésnek, hogy özvegyasszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és az Úrnak beszéde a telkadon igazság. Illés, a próféta, Izrael egyik legnagyobb prófétája, hanem a legnagyobb prófétája, az ország történetének a legsötétebb korszakában lép fel, és meghirdeti az Isten fenyítékét, hogy évekig nem lesz eső. És aztán Isten vezetésére Sareptába megy, ahol ez az özvegyasszony befogadja őt a házába. Nem sokkal ezután azonban megbetegszik, halálosan megbetegszik az özvegyasszony fia, úgyhogy már nem is lélegzik, a bibliai leírás szerint, és Illés csodálatos módon meggyógyítja őt. Közvetlenül ekkor hangzik el az alapigénk, hogy most tudtam meg, hogy Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje igaz a szádon. Kedves gyülekezet, első hallásra azt gondolnánk, hogy az asszony bizonyára azért mondta ezt a kijelentést, mert a csoda ott ment végbe a szem előtt, tehát a csodának a hatására. Azonban a leghatározottabban azt mondhatjuk, hogy nem a csoda hatására mondta ezt. Miért mondhatom, hogy a leghatározottabban ez kijelenthető? Azért, mert Illés ezelőtt tett egy még nagyobb csodát, tehát ez a csodálatos gyógyítás előtt egy még nagyobb csodát tett, és akkor az asszony mégsem mondta ezt, amit mondott. Mi volt ez a még nagyobb csoda? Olyan csoda, amit a Bibliában csak tulajdonképpen maga Jézus Krisztus tett, a kenyér megszaporítása. Így olvassuk a 17. fejezet, tehát Királyok első könyve 17. fejezetének a 12. versétől. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesbült meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. Tehát kedves gyülekezet, az asszony mégsem mondja ezt, hogy na ebből megláttam, hogy te Isten embere vagy. Ezért gondolhatjuk azt teljes joggal, hogy most sem, tehát a gyógyításkor sem a nyilvánvaló csoda volt az, ami ezt a mondatot az asszony szájára csalta. Mi lehet tehát a kulcs ezekhez az igékhez? Azt gondolom, hogy a kulcs Illés lelkülete. Illés hozzáállása, ami ebben a gyógyításban megnyilatkozott. Tehát nem maga a csoda, hanem az Illésnek a szeretetteljes lelkülete. Figyeljük csak meg, hogyan gondolkodott kezdetben az özvegy Illésről. Egy nagyon kemény kijelentést olvashatunk, ugyancsak itt a 17. fejezet 18. versében, amikor megbetegszik a gyermeke, így szólítja meg Illést az asszony: mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat? Ja, tehát egy kemény kijelentéssel indul ez az egész cselekmény, vagy ez az egész esemény. És tényleg gondolhatunk arra, eszünkbe juthat itt, hogy Sarepta tulajdonképpen egy bálványimádó vidék volt. Szidón városához közel, ahhoz a Szidónhoz, ahonnét egyébként az istentelen Jézabel is származott, és az asszony látta ugye, hogy Illés szavára mi minden történik, hogy micsoda kemény fenyíték éri az egész vidéket, és ez az asszony tehát úgy gondolkodhatott, hogy Illés tulajdonképpen most őt is megítéli, és ő rajta is, ahogy ezt ki is mondja az igében, vagy ebben a kijelentésben, amit mond, tehát ő rajta is számon kéri a bűneit, ja, eszembe juttatod, azért jöttél, hogy eszembe juttassad a bűneimet, és megöljed a fiamat, és kegyetlenül megbünteti őt, hasonlóképpen, amilyen kemény ítéletet hajt végre, ugye ezzel az éhínséggel, illetve az aszállyal. Azonban itt jön az a bizonyos kulcs, amit én Illés lelkének tulajdonítok, mert hogy Illés viselkedéséből egy egészen másfajta lelkület árat sugárzott, mint ez a kemény igazságosztó, ez a kemény ítélő. Illés viselkedéséből együttérzés, megértés, közvetlenség áradt. Valami olyan jellegű érzést közvetített Illés, hogy a te ügyed az én ügyem is. A te fájdalmad az én fájdalmam is. És a te örömöd majd az én örömem is lesz. Tehát Illésnek a szavaiba, de még a gesztusaiba sem vegyült egy

csepp megvetésem, egy cseppnyi lekezelésem az asszonynak a pogány volt amiatt. És figyeljük meg most, kedves gyülekezet, magának a gyógyításnak a leírását. A Biblia ugye nagyon szűkszavú, de egy kicsit úgy mögé olvasva, vagy mögé nézve a soroknak, azt gondolom világosan feltárul ebből a szűkszavúságból is. Az illésnek ez a lelkülete, ez a szeretete, amiről az imént beszéltem. Tehát olvasom a 19. verstől. És mondta neki, mármint Illés az asszonynak, add ide a te fiadat, és elvette őt az ő kebléről, és felvitte a felházba, amelyben lakott, és az ágyára fektette. Ja, tehát ennek a jelenetnek is egy kicsit megpróbálunk ugye mélyére hatolni. Ja, látjuk, ahogy az anya a szíve fölött fogja a haldokló gyereket, és hogy Illés átveszi a kebléről. Ebben a kis szóban is azt gondolom mélységes jelzés nyilatkozik meg. Illés úgy vette át az asszony kebléről a gyereket, a gyermeket, mint aki tudja, hogy a szívéhez legközelebb álló kincset veszi most át. Tehát nem véletlen, hogy ott van ez, hogy a kebléről vette át. Átérezte ennek a dolognak, ennek a drámának a mélységét, hogy az asszony most éppen azt éli át, hogy elveszti, és szorítja magához a legdrágább kincsét. És aztán felvitte, ez a szócska is, hogy Illés felvitte a gyereket. Tehát azt gondolom, hogy tényleg csak egy kicsit ráérezzünk, hogy mi nyilatkozik meg ebben, és elég arra gondolnunk, hogy ma hány orvos viszi ölbe a betegét. De persze tudom, hogy megvan ez szervezve a kórházakban, de mégis. Ugye ő maga viszi az ölében, felviszi a felsőházba, és aztán a saját ágyára fekteti. Tehát ebből is ez a fajta gondosság, aggódás, a dráma, a lehetséges veszteség súlyának az átérzése sugárzik. És aztán a folytatás. Akkor kiáltott az Úrhoz Illés, mint aki a maga ügyéért kiált. És ne felejtsük el, hogy az asszony hallja ezt a háznak az alsó részében, ugye Illés a felházban kiált, az asszony hallja ezt alul, hogy Illés úgy kiált az ő gyermekéért, mint a saját ügyéért. És mondta Illés, én, Uram Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd. És ráborult háromszor a gyermekre. Ugye ebben a ráborulásban is a közvetlenség, hogy Illés szinte önmagát adja, szinte az önmaga életét akarja, az önmaga erejét átadni, hogy lábra álljon ez a gyerek. És felkiáltott az Úrhoz mondván, én, Uram Istenem, térítsd vissza a gyermek lelkét, azaz életét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélett. És aztán a gyógyítás leírásának a vége is nagyon beszédes, és felvévén Illés a gyermeket, alávitte őt a felházból a házba. Ja, tehát ezekben a gesztusokban, ezekben a cselekedetekben is. Nem azt mondta Illés, hogy na, én most már megtettem a munkának az oroszlán részét, viheted a gyereket, nem ezt mondta az asszonynak, hanem hasonlóképpen felveszi, és aláviszi, és visszaadja ugye az anyja keblére, el tudjuk képzelni, ahonnét elvette. És adta őt az anyjának, és mondta Illés, lássad, él a te fiad, örömmel, ugye? Itt jön vissza az, hogy a te örömed az én örömem is. Kedves gyülekezet, egy kis kitekintést hadd tegyek magunkra. Nem hívő emberek gyakran úgy tekintenek ránk hívőkre, mint hogy ez az özvegy asszony tekintett kezdetben Illésre. Tudják, hogy hívők vagyunk, magukban gyakran azt gondolják, nem is mindig ok nélkül, hogy megítéljük őket, lenézzük őket, megvetjük egy kicsit őket, és egy ilyen furcsa viszonyt alakítanak ki. Távolságot tartanak tőlünk, tisztelnek is egy kicsit, mert azért van irántunk, tehát a hívő ember iránt egyfajta tisztelet is megnyilatkozik. Ugyanakkor árgus szemekkel figyelnek minket, hogy mit teszünk, hogy vajon a tetteink, a cselekedeteink igazolják-e azt a,
azt a vélt vagy valós felsőbbrendűséget, amit tulajdonítanak nekünk. És az a probléma, hogy mi hajlamosak vagyunk belemenni ebbe a játékba, ebbe a fura viszonyba, ebbe a furcsa távolságtartó viszonyba, és mi is ilyen távolságtartással reagálni, kicsit úgy konzerválni ennek a furcsa viszonynak a hidegségét, vagy a ridegségét, holott egyszerűen csak így kellene tennünk, mint ahogy Illés is cselekedett, ilyen természetes közvetlenséggel, természetes szeretettel. Figyeljük meg, nagyon érdekes, hogy az asszony kétszer is mondja Illésnek, hogy Isten embere, tehát ezt a titulust, hogy Isten embere, de mennyire másképpen hangzik a kétféle megszólítás, vagy a kétféle titulus. Először ugye így olvastuk a 18. versben, mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat? Ez az egyik Isten embere, lehetséges Isten embere, hogy mondjam, titulus, vagy ilyen módon is lehet valaki Isten embere. A másik pedig az alapigénk, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Mennyivel másabb ez a fajta Isten embere megfogalmazás, vagy titulus. Tehát, hogy mi is lehetünk olyan módon Isten embere, mint a felsőbbrendű, a távolságtartó, és ilyen módon is, hogy így rádöbbennek, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, vagyis, hogy ez az asszony megérezte, hogy az Isten nem az a rideg, igazságosztó valaki, aki egyébként az ítéletből, hát valamelyest ez az oldala is visszaköszönt Istennek, de nem az mégsem az alapvetően, aki, hogyha feldühítik, akkor keményen megbüntet. És továbbá nem is olyan az Isten, mint egy távoli csillagot valahol a fejünk fölött, amely szépen ragyog ugyan, de a hűje, a melege az már nem ér el mi hozzánk. Hanem megértette ez az asszony, hogy az Isten közel van a nyomorulthoz. Hogy az Isten jól érti az embernek a fájdalmát, és nem kényszeríteni akarja a jót, hanem megszerettetni akarja a jót, és vonzani az embert, vonzani ezzel a fajta melegséggel, ezzel a fajta szeretettel. És tehát Illés, mint az Istennek az embere, ezt sugározta a tetteivel, a gesztusaival, a szavaival. Ezt próbáltam felfedezni a nagyon szűkszavú, a nagyon tömör bibliai leírás mögött, hogy ilyen gesztusok, ilyen szavak, ilyen, hogy mondjam, szavak nélkül is beszélő cselekedetek voltak azok, amik aztán ezt az elismerő kijelentést az asszony szájára vonták. Mi jellemezte viszont a jó barátait Illéssel szemben? Ugye, míg az Illés szavaiba irgalom vegyült, a jó barátai igéi abban a helyzetben nem voltak igazak, ahogy az Isten mondja, nem voltak odavalók. A legkevésbé sem illett az ő szavaikra, a példabeszédek könyvének a jellemzése, hogy mint aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Nem voltak helyén valóak, a helyükön mondott ezek az igék, amiket ők mondogattak Jobbnak. Még ha Jobb valóban vétkezett volna is, nem vették észre, hogy most nem ennek van az ideje, nem az ilyenfajta bölcselkedésnek, az ilyenfajta erkölcsi prédikációnak van az ideje. Jobb egyébként még súg is nekik, figyelmezteti őket. A 6. fejezet 14. verse szerint. A szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, ja mondja Jobb, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Tehát még itt súg is nekik Jobb, de a barátok nem kapnak észbe. Már a kép is azt gondolom, hogy morbid és leleplező, hogy ott van ez az ember Jobb, rettenetes kínokat szenved, testi-lelki kínokat, ugye szörnyűséges betegségek törtek rá, a szeretteit, a családját elveszítette, mindent elvesztett egyik pillanatról a másikra, és erre megjelennek a barátok, akik csupa szép, kegyes igazságokat mondogatnak neki. Osztogatják a jó tanácsokat, vagy ma szokás mondani, osztogatják az észt. De más vaskos bűnük is volt jó barátainak, ez pedig így mondhatom, a
Tudatlansággal teljes magabiztosságuk. Tudatlansággal teljes magabiztosság, egy Nobel-díjas író így fogalmazta meg ezt, és kicsit szelidítve idézem, hogy az a legnagyobb baj a világon, hogy a balgák páratlanul magabiztosak, az értelmesek meg tele vannak gátlásokkal. Na hát jó barátai az előző kategóriába estek, balga módon páratlanul magabiztosak voltak. Ugye mi volt a koncepciójuk, mi volt az ő előítéletük jobbal kapcsolatban? Az volt, hogy Jobbot bizonyára azért érik ezek a rettenetes csapások, mert valami titkos bűnt követett el. Ugye ez volt az egyszerű képlet, aki bűnt követte el, azt az Isten megbünteti. Jobbot nagy csapások érték, tehát Jobb bűnt követett el. Jobb barátainak fogalmuk sincs, nem mintha nem lehetne fogalmuk, de fogalmuk sincs arról, amit ugye mi tudunk olvasók, a Jobb könyve bevezetését olvasva, hogy micsoda gonosz alkuba kényszeríti Sátán az Istent, vagy mintegy kényszeríti. Ugye Sátán megvádolja az Istent, hogy Jobb csak azért szeret téged, mert hogy elhalmoztad minden jóval, de vonj csak vissza tőle a te óvó kezedet és az áldásaidat, és majd figyeld meg, hogy meg fog téged tagadni, és meg fogja ezt az érdek szeretetet tagadni. Ez tehát a könyvnek a Jobb barátai előtt rejtett bevezetése. És hát Isten megengedi a Sátánnak, tulajdonképpen Jobb története egy nagy bizonyítássá válik ilyen módon, hogy Istent az ember, vagy történetesen Jobb nem érdekből szereti, nem feltétlenül ilyen egyszerű érdekből szereti. Tehát Jobb barátai ezt nem tudják, de nem is gondolnak ilyesmire, hanem a tudatlan ember magabiztosságával, a tévedhetetlenségnek az illúziójával lépnek fel, és az Isten igéjét tulajdonképpen, amiket mondogatnak, nem az Isten, hanem a saját torz előítéletük, a saját torz elképzelésüknek a szolgálatába állítják. Ilyen módon tehát azt gondolom teljesen világos és érthető, hogy az Isten méltán mondja a végén azokat a kemény szavakat, amiket már idéztem. Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Holott Jobb az, aki perlekedik az Istennel, perre megy az Istennel. Nem akármilyen dolog ez, kedves gyülekezet, perre menni az Istennel. És a barátok azok, akik ezt a jól fésült, ezt a szalonképes vallásosságot ugye képviselik, és aztán az Isten keményen igazságot, ítéletet tesz köztük, hogy melyik kedves előtte, a Jobbnak a perlekedése, ha úgy tetszik, vagy ez a jól szituált vallásosság, amelyik el tudja mondani a sablon igazságokat egy olyan helyzetben, amit igazából nem lát át, és ahol egyáltalán nem ennek lenne a helye. Értjük tehát, ugye, hogy mi volt a különbség, vagy mi a különbség az Illés és a Jobb barátai között, emberileg is, meg mi a különbség azok között, az igék között, amiket Illés, illetve Jobb barátai a szájukra vettek. Kedves gyülekezet, maga Jézus Krisztus is óv bennünket ettől a fajta vallásosságtól, ettől a fajta, hogy mondjam, hitvallástól, amit a Jobb barátai műveltek. Máté evangéliuma 5. fejezetéből idézem a 20. verset. Így szólt át Jézus, ezt tanította, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Különös kifejezés ez, a farizeusok igazsága, az írástudók igazsága, a farizeusok igazsága. Különös kifejezés, mert tulajdonképpen olyan igazság ez, ami nem igaz. Olyan kegyesség ez, ami kegyetlen. Ami általában lehet, hogy igaz, nagy általánosságokat nézve, vagy nagy összefüggéseket nézve, de abban az adott helyzetben, abban a helyi összefüggésben már hamis. Tehát ez a farizeusok igazsága.
adott helyzetben nem odavaló. Amikor valami nagy általános, kegyes és általánosságban nézve talán igaz vallási sémába bele akar gyömöszölni egy speciális esetet, egy egyedi esetet. Úgy is mondhatnám a példabeszédek igéjét visszájára fordítva, hogy a farizeusok igazsága a rosszkor, rossz helyen és rossz időben mondott ige. Tehát nem az aranyalma ezüstányéron, a jókor jó helyen, hanem fordítva, a rosszkor és rossz helyen mondott ige. Olyan segítség, ami valójában akadályoz, ami visszaveti, elrettenti a másik embert. Tehát összefoglalóan azt gondolom, mondhatjuk így, hogy a farizeusok igazsága az, amikor az Úrnak beszéde nem igaz valakinek az ajkán. És a jó barátai tehát valóban iskola példái ennek a fajta torz vallásosságnak, vagyis a farizeus vallásosságnak. Azt mondhatom, hogy ő a koruknak a farizeusai voltak. Ebben az értelemben. Ahogy a nagy egyetemes igazságokat hangoztatják, de az adott helyzetben szem elől vesztik a lényeget, szem elől vesztik az irgalom és a szeretet parancsát, és kegyesen is kegyetlenek. Így válnak kegyes és vallásos igazságaik ellenére is a jó barátai irgalmatlan és ostoba bírákká, nem igaz az Úr igéje az ajkukon, nem jutnak tovább tehát a farizeusok igazságánál. Kedves gyülekezet, hadd tegyem fel a mai együtt gondolkodásunknak a központi kérdését mindezek után. Mi hogyan kerülhetjük el a farizeusok igazságát? Vagy az alapigénkkel élve, hogyan lesz az Úr igéje igaz? Hogyan lehet az Úr igéje igaz a mi szánkon? Ez tehát a nagy kérdés, és legegyszerűbben Jézus szava szerint, nyilván, hogyha most a válaszra már áttérünk, Jézus szava szerint cselekedjük, amit mondunk. Ugye ez az alapválasz. Cselekedjük, amit mondunk. Jézus másút, más helyen, Máté evangélium a 23. fejezetének a 2. versétől így magyarázta meg, miben is áll a farizeusok igazsága. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Tehát ugye ez a, így is láttatja az ige, ezt, amiről beszélünk, hogy csak mondani és nem cselekedni. Tehát a legfőbb válasz, vagy az alapválasz erre, akkor kerüljük el a farizeusok igazságát, akkor lesz igaz az ige a szánkon, ha nem csak mondjuk, hanem cselekedjük is. Legfőképpen, hadd tegyek egy kis kitekintést megint, ha irgalmasságot hirdetünk, akkor cselekedjünk irgalmasságot, legyünk irgalmasok, és nem mint jó barátai. Gondoljuk csak meg, hogyha ezt az egy igét, vagy ezt az egy felhívást megfogadták volna jó barátai, hogy megfogadjuk mi, hogy irgalmasok legyünk, mennyi bántást, mennyi fájdalmat el tudnánk kerülni. Bizonyára ezért mondja a Szentírás és Példabeszédek könyve 19.22-ben, hogy amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Legyünk irgalmasok tehát. Legyünk irgalmasok egymáshoz, és ezzel már egy jelentős részét betöltöttük az igének, már jelentős részben közelebb kerültünk ahhoz, hogy igaz legyen az Úr igéje a mi szánkon. Tehát hadd mondjam újra, az alapválasz az, éljük, amit mondunk, legyünk hűségesek ahhoz, amit vallunk, de a Szentírás, mintha meg is fordítaná ezt a választ. És itt kérném szépen a figyelmeteket, a prédikáció befejezéséhez közeledve, különösen, mert azt gondolom, egy újabb vagy egy árnyaltabb üzenetet szeretnék megvilágítani a Szentírásból. Tehát cselekedjük, amit mondunk, vagy hogy hangzik ez megfordítva, annyit mondjunk, amit cselekszünk, amit meg tudunk cselekedni, ami valóban a miénk. Pál apostol így írt erről a Róma 12.3-ban.
Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint azt Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát ne bölcselkedjünk feljebb. Annyit valljunk meg, amit valóban hiszünk. Amihez valóban hűségesek tudunk maradni, annyit képviseljünk a szavainkkal és a gesztusainkkal. Ez nagyon fontos, hogy a gesztusainkkal is, mert gyakran ezek a, idegen szóval, ezek a metakommunikációs csatornák többet mondanak, mint a kimondott szavak. Tehát annyit képviseljünk a szavainkkal és a gesztusainkkal, amire az életünk, a hitünk, a tetteink erkölcsi fedezetet képesek nyújtani. Amiért valóban kezeskedni tudunk, ami valóban a miénk. Kedves gyülekezet, lehet, hogy ez nem sok. Ezt mindjárt hozzá szeretném tenni. Lehet, hogy ez nem sok. Lehet, hogy ez annyi, tehát ami valóban a miénk, amiért kezeskedni tudunk. Lehet, hogy ez csak annyi, amit például a holdkóros fiú apja mondott Jézusnak. Emlékszünk, mit mondott ez az apa Jézusnak, amikor ott volt a nagy kérdés, hogy meggyógyítja-e valaki a gyermekét? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mint azt mondta volna ez az apa, hogy az én hitem az annyira elég, hogy megmerem feléd vallani, hogy nem tudok igazán hinni. Ez a hitem. Megmerem vallani, hogy nem tudok hinni. És kedves gyülekezet, ami annál különösebb, Jézus elfogadja ezt a nagyon szegényes hitvallást. Ezt a, mondhatom így, alulmúlhatatlan hitvallást. Jézus elfogadja ettől az embertől, tehát mintha azt mondaná, hogy ez is egy hit, és ebben is becsülöm az őszintességet, ez is egy olyan hit, ahonnét el lehet indulni, hogy megmerted vallani, hogy nem hiszel, hogy nem tudsz hinni. És valóban mondhatjuk az alapigénkkel, hogy tényleg nagyon szegény ez a hit, de mégiscsak igaz volt az ige, igaz volt az ige ennek az embernek a száján, jellemző, hogy igeként bekerült a Bibliánkba is. És mennyivel másképp festett volna, képzeljük el ez a történet, hogyha ez az apa ott elkezdi játszani a szentet, a kegyest, elkezd nagy igazságokat mondogatni, vajon Jézus nem látott volna át rajta azonnal? És vajon elfogadta volna tőle azt a fajta vallásos pózolást? Azt gondolom nem, hanem ezt fogadta el, ami valóban ez az ember volt, ami valóban az ő hite, nagyon szegényes hite volt. Vagy egy másik példát is hadd idézzek fel. Ez a Jézus által meggyógyított vak embernek az esete, akit az írástudók, az evangélium leírása szerint a gyógyítás után körülvettek, és a tudálékos fejtegetéseikkel arról akartak meggyőzni, hogy Jézus bűnös, és hogy ő is álljon be ebbe a véleménybe, ebbe a véleményuszájba, hogy Jézus bűnös. És ez az egyszerű ember, azt olvassuk itt az evangéliumban, hogy ez az egyszerű ember nem akart, és nem is tudott volna ezeknek a tudós embereknek a szintjén vitába szállni, de egy valamit el tudott mondani, ami 100%-ig az övé volt, és ezt el is mondta. Emlékszünk, mit mondott? Ha bűnöse, nem tudom. Tehát nem akarok veletek itt ilyen teológiai szinten vitatkozni. Ha bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. És ebben minden benne volt. Benne volt az, hogy ez egy olyan bizonyság neki, ami megáll, mint egy szikla. Ezt nem lehet tőle elvenni. És valóban azt látjuk itt a leírásban, hogy erre aztán nem is nagyon volt válasz a még oly tudós farizeusoktól sem. Ez az ember azt mondta, ami valóban az övé, amit megtapasztalt, nem bölcselkedett felettébb, nem kezdte el az ő szájában egyébként sántának ható érvekkel védeni Jézust, de hadd mondjam újra, nem volt válasz erre a feleletre. Kedves gyülekezet, mi is? Azt gondolom, felszabadítóak ezek a példák ránk nézve. Mert mi is, hogyha kevés a hitünk, akkor ne játsszuk, mint egy kötelesség szerűen a hithőst. Hanem mondjuk azt, hogy légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ha küzdködöm, akkor ne fessek magasztos és idealizált képet a keresztény életről általában.
Se magam, se önmagam felé ne tápláljak ilyen áll és idealizált képet, se mások felé, hanem mondjam azt, hogy küzdködöm. Ha tántorgok vagy elestem, akkor megint csak ne tápláljak olyan képet senki felé, mindenek előtt magam felé se, mintha a keresztény embertől távoli lenne, vagy idegen lenne az elesés. Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Ja, figyelmeztet a bölcsességéről híressé vált Salamon király, Prédikátor könyve 7. fejezetének 16. versében. Tehát veszedelmes az, hogyha az ember nem érti meg a korlátait, a hívő ember, a realitásokat. Ha ezt nem érti meg, akkor valóságosan nem tanulja meg az Istentől elvenni a kegyelmet. Igazából nem tanulja meg segítségül hívni az Istent. Kegyesen félrevezeti magát, önmagát az ember, és persze másokat is. És ilyen módon ránk is vonatkozik az Isten ítélete. E nép szájjal közelget hozzám, azaz ragyogóan el tudja mondani a nagy igazságokat, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Különösen erre az utolsó kifejezésre tenném a hangsúlyt, tehát betanított emberi parancsolattá lesz az helyett, ami hitéletünk, ami hitünk, az helyett tehát, amire az Isten elhívott bennünket. Hogyha nem ezzel a természetes, ezzel az életszerű, ezzel a valóságot kereső szemlélettel közeledünk a dolgokhoz. Hát kedves gyülekezet, Jézus viszont nem erre az életszerűtlen kegyeskedésre, nem erre a vallásos pózolásra hív el bennünket, hanem arra, hogy mindig készek legyünk megfelelni mindenkinek a bennünk levő reménységről. Ugye ezt olvassuk Péter első levele 3. fejezetének 15. versében. És itt most ezt a szót húznám alá, hogy a bennünk levő reménységről, ami bennünk van, azt kell nekünk megvallanunk. Tehát azt valljuk meg, amit tényleg a sajátunk, mint sajátunkról tudunk bizonyságot tenni, számot adni. Nem azt, aminek bennünk lennie illik, mondjuk. Nem azt, amit remélnünk kellene. Nem is azt, amit a gyülekezet elvár, vagy az, ami mondjuk a hivatalos hitvallásunkban, a KT-ban benne van. Még csak nem is azt, amit tényleg tiszteletre és szeretetre méltó testvérek, tanítók képviselnek, hanem azt, ami benned van, ami bennem van. Hiszen valamit mindnyájan kaptunk, valamilyen bizonyságunk mindnyájunknak van, ha még oly kevés is esetleg, ez tényleg csak szélsőséges példának mondom, mindez a bizonyos apa, de azért feltehetőleg annál mindannyiunknak több, és ezt kell megvallanunk, ilyen egyszerű. Az apostolok elve is ez volt egyébként, figyeljük csak meg, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel illettünk az életnek igéjéről, ezt mondjuk el nektek. Ugye? Ami tényleg a miénk volt, amit megtapintottunk, amit láttunk. Tehát, kedves gyülekezet, itt is azt köszön vissza, hogy amit Jézus például így mondott, hogy te kövess engem. Ugye személyesen kinek, nekem, neked, neki, te kövess engem. Jézust kövessük, és időre vessünk számot azzal, hogy mi az, ami a miénk, miért is követem Jézust, mi a legszemélyesebb motivációm, mi ösztökél arra, hogy Jézust kövessem, mi az én hitem. És kedves gyülekezet, hogyha így teszünk, és tényleg ennek a természetes, ennek a valóságos vallásosságnak a keretein belül megmaradunk, akkor az Isten igéje valóban igaz lesz a szánkon, hiszen tényleg csak azt mondjuk, annyit mondunk, ami a miénk. És ami ugyanilyen fontos, az Isten innét tud bennünket tovább léptetni. Hiszen ha mindig azok vagyunk, amik vagyunk valóságosan, és mindig annak is látszunk, amik vagyunk, önmagunk előtt és mások előtt is, akkor egyértelmű, hogy hol állunk, egyértelmű, hogy merre kell lépnünk, mi az a következő lépcsőfok, amit meg kell lépnünk. Ellenben, hogyha állandóan úgy nyilatkozunk meg, mint aki 5 méterrel előrébb jár már, mint ahol van, és mint akinek sikerül állandóan átlépni az árnyékát, hát ezzel az Isten meggátoljuk abban, hogy tényleg valóságosan tovább léptessen bennünket.
Nem tudom, értitek-e, világos ez, amit ki akarok fejezni. Tehát azt gondolom, hogy felszabadító ez, hogy lehetünk azok, akik vagyunk. A gyülekezetet sem arra találta ki Isten, hogy egymást ilyen vallásos képmutatásba, meg pózolásba kényszerítsük, és eljátsszuk egymás előtt a jó keresztényt, hanem éppen arra gondolt el Isten a gyülekezetet, hogy tudván magunkról is, és másokról, testvérekről, mindenkiről, hogy esendő emberek vagyunk, segítsük egymást a küzdelmünkbe, és nem, hogy belekényszerítsük ilyen-olyan vallásos szerepekbe magunkat és egymást. Tehát, kedves gyülekezet, most már lezárva az együtt gondolkodásunkat, és visszatérve az alapigénkre, azt gondolom, hogy bátran kimondhatjuk, hogy ez az asszony valami hatalmas igazságot mondott ki, valami páratlan mélységet villantott fel ezzel a rövid, különös kijelentésével, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje igaz a te ajkadon. Mert az Isten igéje valóban nem úgy igaz, mint a 2×2=4 az igazsága. Ezt megbeszéltük, ugye ezt bárki mondhatja, ez mindig igaz marad. Az Isten igéje nem ilyen tényszerűen igaz, hanem így mondanám, hogy sokkal inkább igaznak bizonyul. Ugye ebbe az igaznak bizonyul, ebbe van egy ilyen kis időbelisége. Tehát az Isten igéje az időben bizonyul igaznak, milyen időben az egyes emberi életeknek a zajlása idejében, és végső soron az egész történelem idejében bizonyosodik meg az Isten igéje igazsága. Hasonlóképpen, ahogy Jób életében is, ugye a csapások és az ahhoz való jóbi viszonyulásnak az időbeliségéből derült az ki, hogy az Isten igéje valóban igaz. Ugye? Tehát nem úgy jött, hogy ez helyből igaz, hanem a Jób megbizonyította. És hasonlóképpen erre hív az Isten mindannyiunkat, hogy a mi életünkből is így bizonyuljon igaznak az ige, és végső soron pedig az egész történelem, mint egy nagy bizonyítási eljárás fogja az Isten igazságát megbizonyítani. Tehát, kedves gyülekezet, sarkosan mondom, és nagyon kérlek benneteket, hogy jól értsétek, tulajdonképpen mi, vagyis Jézus követői tesszük igazzá az igét, mi bizonyítjuk meg, mi mutatjuk meg a világnak, hogy az ige igazság. Akár olyan hithősi magaslatra jutva mondjuk, mint István vértanú, aki tényleg bátran mondhatta a legnagyobb igazságot, hiszen még a kivégzői előtt is ugye szeretni tudta őket, tehát tényleg ő eljutott egy ilyen magaslatra. Akár olyan semmi hittel, mint a holdkóros fiú apja, aki csak a hitetlenségét tudta megvallani, erre volt elég a hite, de mégis mind a két embernek igaz volt az ige az ajkán, tehát a miénknek is valahogy így kell igaznak lennie. És bátorító tehát, hogy hatalmas különbség van egyfelől a holdkóros fiú apja és István vértanú között, másfelől nincs köztük különbség, hiszen mind a kettő őszinte volt, mind a kettő igazat mondott, mind a kettő annyit mutatott magáról, és annyit vállalt, amennyi ő valóban volt. Tehát így kell a mi ajkunkon is igaznak lennie az Isten igéjének, ellenkező esetben nem megbizonyítjuk az Isten igéje igazságát, hanem, és idézem Róma 2.24-et, az Istennek neve miattunk káromoltatik a pogányok között. Ellenkező esetben tehát. Kedves gyülekezet, én lezárásként mindannyiunknak azt kívánom, hogy onnét indulva, ahol valóságosan vagyunk, felvállalva azt, amik, illetve akik valóságosan vagyunk, jussunk tovább a farizeusok igazságánál, és találtassunk Isten emberének, Isten igazi, szerető, irgalmas emberének, akinek a száján igazság az Úr igéje. Amen.

mennyei atyánk, hálát adunk mindazekért az igékért, amiket átolvashattunk, felidézhettünk ma, és ezekért a bibliai történetekért, amelyeken keresztül olyan elevenen tudsz bennünket tanítani. Istenünk, megvalljuk azt, hogy mi tovább szeretnénk jutni a farizeusok igazságánál, hogy a mi vallásunk az ne farizeusi legyen, hogy mi tényleg a te embereidnek találtassunk, akiknek a száján igaz a te igéd. Istenünk, kérünk, vezess el ezért, ennek érdekében minket, ahhoz a fajta természetességhez, egyszerűséghez, közvetlenséghez, amit Illésnél is láttunk. Ahhoz a fajta közvetlen szeretethez, természetes melegséghez. És taníts meg minket magunkról is őszintén gondolkodni, bátran, őszintén, és gyülekezeti szinten is, hogy tényleg azok lehessünk, akik vagyunk, elesett emberek, de akik mások akarnak lenni, és akik onnét akarnak előrelépni, ahol állnak, és ilyen módon valóságosan tudnak téged segítségül hívni, és egymást is támogatni ebben a küzdelemben. Nem pózolásra kényszeríteni, nem vallásra, szerepjátszásra, hanem valóságosan támogatni egymást abban, hogy győztesek lehessünk. Istenünk, kérünk, hogy őrizd meg ezeket az igéket, ezeket a bibliai gondolatokat bennünk az előttünk álló héten, és adj erőt és adj látást, hogy ezek szerint éljünk. Jézusunk nevében. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia az emberi élet alapjairól című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai előadásnak a címe a Jelenések könyve boldogság eszménye. Úgy gondolom, hogy talán ez a cím szinte mindenkit meglephet, mert amikor Jelenések könyvéről hallunk, akkor nem a boldogság jut mindjárt eszünkbe, hanem az, hogy Jelenések könyve proféciákat tartalmaz, az egész Új Szövetség történetét elmondja előre, aminek a teljesedését most már visszafelé tekintve láthatjuk, hogy minden valóban szóról-szóra teljesedett, az előttünk álló eseményeket is felvázolja Jelenések könyve. Tehát mindez eszünkbe jut Jelenések könyvéről, de hogy a Jelenések könyve a boldogságról is beszél. Ki kell, hogy mondjuk, hogy beszél a boldogságról, és nem is akármilyen módon. Sőt, kimondhatnánk azt, hogy Jelenések könyve szinte keretbe foglalva a boldogság eszméje által, a boldogság tanítása által. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik Jelenések könyve. Jelenések könyvét lapozzuk fel. Jelenések könyve első fejezet, első versét csak éppen, hogy megemlíteném, tudnélik az első, második versben arról beszél a Szentírás, hogy ez a könyv hogy adatott. Hogy Jelenések könyve Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, ő adta, elküldte az ő angyalát, megjelentette Jánosnak, János lejegyezte a mi számunkra, tehát elmondja mindjárt a bevezetőben, hogy Jelenések könyve hogy keletkezett. És ezek után az első gondolat, amit közöl velünk, amit kijelent Jelenések könyve a következőképpen hangzik. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Így kezdődik Jelenések könyve. Boldog, aki olvassa, hallja és megtartja e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. És amikor Jelenések könyve lezárul, erre mind az elsőre, meg az utolsó Biblia verse is majd ki fogunk térni, hogy zárul le Jelenések könyve? 22. fejezetben kétszer mondja ki maga Jézus, hogy kik a boldogok. Tehát azt lehet mondani, hogy az egész Jelenések könyve felépíthető erre a gondolatmenetre, hogy Jézus mit mond a boldogságról Jelenések könyvén keresztül az új szövetségi időszakra, de minden emberi életre vonatkozóan. Nézzük meg mindjárt a harmadik verset részletesebben. A harmadik vers a következőt mondja, mint ahogy az előbb olvastuk is. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Szeretném megjegyezni, hogy itt a felsorolás és felsorolás. Tehát azt mondja, mit jelent ez, hogy és felsorolás, tehát nem vagy felsorolás van itt. Nem azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, vagy aki megtartja, hanem és kapcsolat van ezek között, tehát azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, hallgatja, és megtartja azokat. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy az az ember boldog lesz, ez igaz Jelenések könyvére, de igaz az egész Bibliára, aki olvassa, miért? Ezek a szavak kiknek a szavai? Kinek a szavai? Istennek, Jézusnak a szavai. És azt mondja, hogy a Teremtővel kapcsolatba kerülni az ő beszéde által, hallgatni az ő beszédét, és aszerint élni az embernek ebben az életben, azt mondja, hogy ez az igazi boldogság. Miért? Az ember mire lett teremtve? Ádám és Éva az Istennel való élő kapcsolatra lett teremtve. Ők hallgatták minden hűvös alkonyatkor teremtőjüket, beszéltek vele, és megtartották az ő törvényeit, az ő parancsolatait, és ezért a boldogságuk maradéktalan volt. Teljes örömben, békében és boldogságban éltek a Teremtővel való élő kapcsolat következtében, a szeretet törvényében való járás következtében. És mi történt a bűn következtében?
ez a kapcsolat megszakadt Isten és ember között. De miután az ember így lett teremtve az Istennel való kapcsolatra, ezért ezt az űrt minden ember érzi a szívében, az Isten hiányát. Hány embernek megy ebben az életben azért jól a dolga, nem? Nagyon sok embernek nyomorúságok vannak az életében, mindenkinek vannak különböző nyomorúságok, de sok ember azt lehet mondani, hogy viszonylag jó körülmények között él. És mégis az ember, ha őszinte magához, akkor el kell, hogy ismerje, hogy van egy űr, egy hiányérzet a szívében, amit pótolni mással nem tud. A világ mennyi örömöt ad? Hadd kérdezzem meg, a világ mit tűz ki elsősorban célul az emberek elé? Légy boldog, örömforrásokat kínál. De mit mond a Biblia? Van ennek egyfajta gyönyörűsége, de azt mondja, hogy ez a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége. De igaz, tartós boldogságot, olyat, ami megbánhatatlan, olyat nem tud adni. És igen, éppen ezért Jelenések könyve elején mindjárt kimondja nekünk Isten azt, hogy az ember akkor boldog, hogyha a teremtőjével élő kapcsolatban van, tehát hallgatja őt az ő igéjén keresztül, olvassa az ő beszédét, és megtartja, megcselekszi azokat, vele jár ebben az életben, az lesz majd boldog ember, igaz életet élő ember, az Isten törvénye szerint járó ember, vele összeköttetésben élő ember, boldog ember lesz. Jelenések könyve kezdődik így, mint ahogy az előbb említettük, és fölvetődik a kérdés, hogy akkor nyilván ezt a boldogságot az is támogatja az új szövetség időszakában, mert ugye az új szövetségről beszélünk most elsősorban, hogy hát akkor ez a korszak, az új szövetség korszaka, ugye a jó körülményeknek a korszaka. Ugye? Vagy nem? Jelenések könyve nem erről beszél? Jelenések könyve nem erről beszél. Sőt, olvassunk el valamit Jelenések könyve 12. fejezetéből. Egyértelművé teszi Jelenések könyve, hogy ez a boldogság, amit az új szövetség időszakára is minden hívő embernek ígér Isten, nem a körülmények adta boldogság, nem a nyugalmas élet által nyújtott boldogság. Jelenések könyve 12. fejezetének a 10. versétől kezdve a következőt olvasom. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja őket éjjel és nappal, ami Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kimélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Miért olvastam föl ezt az igét? Ez az ige mikor teljesedett? Ez az ige mikor valósult meg? Mikor valósult ez meg, amikor azt olvastuk, hogy most lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Jézus kereszthalálakor, ugye? Jézus kereszthalálakor. Amikor mit mondott ki Jézus? Elvégeztetett, meglett, beteljesedett. Tehát a nagy áldozat megtörtént, és megvalósult az, amiről már az Ószövetség legelső proféciája beszél, hogy majd az asszony magva, Jézus Krisztus, a kígyó fejére fog taposni. Ugye ez a nagy ellenségeskedés Krisztus és Sátán között már a mennyben kezdődött, ugye? Még az ember teremtése előtt. Utána Sátán és angyalai kiűzettek a mennyből, de ez az ellenségeskedés tovább folyt. Utána Sátán bűnbe ejtette az embert, és az ember az ő útján kezdett el haladni. És Sátánnak, csak Sátánnak egyedül, az angyalainak már nem, de Sátánnak bejárása volt még a mennybe. Bejárása volt. Jobb könyvében is azt olvassuk például, hogy Sátán megjelenik az Úr angyalaival együtt az Isten előtt, és párbeszédet folytat az Istennel.
Igen, Sátánnak még bejárása volt a mennybe. Sátán megvádolta Istent azzal, hogy ő zsarnok, nem igazságos Isten, és ez a nagy küzdelem Isten és Sátán között egészen addig tartott ilyen értelemben, amíg Jézus Krisztus földi életével és halálával be nem bizonyította, hogy Sátán vágyai alaptalanok, mert ő maga a szeretet, ő a teremtményei boldogságáért él, és az Isten törvénye megtartható az ember számára is, az Isten segítségével. Ugye röviden összefoglalva, nincs sok időnk, hogy ezekre kitérjünk, de ezek voltak Sátán legfőbb vágyai. Mindezek Jézus életében és halálában megcáfolásra kerültek. És mit mondott ez az ige? Hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. És mit mond? Mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát mikor ez a küzdelem ilyen értelemben eldőlt, megpecsételődött Sátán sorsa, kivettetett végleg a mennyből, kivettetett a mennyből. Ami atyánk fiainak vádolója, aki szüntelenül vádolja az embert, bűnbe viszi és vádolja folyamatosan, végleg kizáratott a mennyből. És utána hogy folytatja a 12. vers? Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És azt mondja erről az időszakról, az egész újszövetségi időszakról Jelenések könyve, hogy jaj a föld és annak lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, a sorsa eldőlt, Jézus a fejére taposott, győzelmet aratott felette. És azt mondja Jelenések könyve, hogy jaj a földnek, mert nagy haraggal teljes. És miért említem mindezt? Mert ilyen háttéren, hogy az új szövetség időszaka ezt foglalja magában Sátán rendkívüli nagy haragját, ilyen háttéren mondja mégis Jelenések könyve, hogy boldogok azok, fogalmazunk így, akik kiteszik magukat a Sátán haragjának. Mert ugye Sátán kikre haragszik a legjobban? Akik nem az ő útján haladnak. És azt mondja, hogy jaj a föld és annak lakosainak Sátán haragja miatt, de azt mondja, hogy boldogok azok, akik az ő haragja ellenében, a nyomorúság, a nehéz helyzet ellenében kitartanak, olvassák, hallgatják, és megtartják e könyv profétálásának beszédeit. De nézzük meg, hogy ez a nagy haragja Sátánnak, ami a veresége feletti harag, a visszafordíthatatlan jövő feletti haragja, miben nyilvánult meg? Azt olvassuk a 13. versben, ugyanitt Jelenések könyve 12. fejezetének a 13. versében, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, ugye ez a sárkány, ugye ez maga a Sátán azonosítja korábban, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Nincs idő, hogy Jelenések 12. fejezetét végig átvegyük ezeket a jelképeket, de úgy kezdődik Jelenések könyve, hogy az asszony terhes volt, és fiú magzatot akart szülni. Ugye ez az asszony nem más, mint maga az egyház, ugye az ószövetségi zsidó nép, ugye egyáltalán az Istennek a népe az egyháza, és megszületik Jézus, aki Sátán haragja célpontjában van, és ott áll a sárkány a szülő asszony előtt, hogy annak fiát megegye. Tehát Jézust mindjárt a születése óta el akarja pusztítani. Nem tudja elpusztítani, nem tud rajta diadalt aratni, Jézus a megváltást véghez viszi, meghal, felmegy a mennybe, Sátán nem tud neki ártani, és mit csinál ezek után? Az asszony ellen fordul, tehát az Isten népe ellen fordul, hogy üldözze és kergesse azokat, akik Krisztust megismerték, akik hallgatják,

Jézus Krisztus mennybe menetelétől egészen az ő második eljöveteléig, az egész újszövetségi korszakot elmondja nekünk előre Jelenések könyve. És csak röviden címszavakba szeretném ezt a történelmet felvázolni, hogy Sátán haragja és ellenségeskedése milyen módon nyilvánult meg az asszony ellen. Mindenekelőtt nézzük meg, hogy már mindjárt az ős keresztény korszakban, az apostolok idejében azok, akik elfogadták Krisztust, milyen élethelyzetbe kerültek. Mit olvasunk apostolok cselekedetében az apostolok életéről? Nyugodt életük volt? Tele háborúsággal, nyomorúsággal, üldöztetéssel. Először is ugye a zsidó nép, akik hivatalosan nem fogadták el Jézust, sokan megtértek és elfogadták, de a nép vezetőivel együtt nem fogadta el, hatalmas üldözéseket indítottak ellenük. Utána, később a pogány római birodalom is kezdte üldözni a keresztényeket, és ezek az üldözések egyre hevesebbek lettek. Már az első században is eléggé hevesek voltak, de teljes általánosságban az első század második vége, illetve a második századtól kezdődően a keresztény üldözés a pogány római birodalom részéről olyan mérvű volt, hogy a keresztények katakombákba kényszerültek, vadállatok elé dobták őket, cirkuszi játékokon gyönyörködtek, tapsoltak, a halálukon, a szenvedéseikben gyönyörködtek. Elképzelni nem lehet, mit szenvedtek azok a hívők, akik ebben a korszakban éltek. Utána a negyedik század elején egy óriási fordulat következik be, mert a pogány római birodalom egyszer csak megállt parancsol az üldözésnek. Nagy Konstantin nemhogy nem üldözi tovább a keresztényeket, hanem béke jobbot kínál fel. És azt mondja, hogy üldözés nem lesz, visszakapják rangjukat, vagyonukat, birtokukat, mindent, de kössenek szövetséget a pogánysággal. És létrejön ez az egység a pogányságnak és a kereszténységnek az egysége, létrejön a középkori egyházi hatalom, és ettől kezdve megteremtődik a béke, ettől kezdve nyugalom van? Nem. Hanem ettől kezdve elkezdődik a keresztények általi üldözése. Ettől kezdve elkezdődik most már nem a pogány római birodalom részéről, hanem a középkori egyházi hatalom részéről elkezdődik azoknak az üldözése, akik olvassák, hallgatják a Biblia kijelentéseit, amennyihez hozzáfértek ugye a középkoron keresztül, és megtartották hűségesen a könyv profétálásának beszédeit. Igen, égtek a mágiák végig a középkoron keresztül. Emberek, őszinte hívők és keresztények milliói haltak meg, és adták az életüket Jézus Krisztusért, azért, mert amit olvastak az igéből, amit megértettek, ahhoz hűségesek voltak. Azt megtartották, nem akarták a hitüket feladni. És nézzük meg, hogy ez milyen méreteket öltött, és Jelenések könyve erről a korszakról milyen módon emlékezik meg. Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk a pecséteknek a felnyitásáról, amelyben a különböző történelmi korszakokra jellemző helyzetet mondja el, a jó és a rossz közötti küzdelem alakulásának a helyzetét vázolja fel a Szentírás itt profétikus formában. És nézzük meg, azt olvassuk Jelenések könyve 6. fejezetének a 9-től terjedő verseiben. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Nézzük meg, mit mond ez az ige szakasz. Ebben az időszakban, a legnyomorúságosabb időszakban, amikor keresztények milliói adták az életüket a hitükért, akkor azt olvassuk, hogy az oltár alatt, az oltár

Tár alatt mi volt az Ószövetségben, ugye, ahol megölték az áldozati állatot, és a vérét ugye az oltár alá öntötték. És azt mondja, hogy azoknak a lelkei, akik az oltár alatt vannak, tehát akik megölettek ugye Jézus Krisztusért és az ő bizonyság tételéért, ugye jelképes beszéd, mert ugye az oltár alatt a vér volt, és gondoljunk bele abba, hogy a Biblia használ ilyen kifejezést például, amikor Kain megöli Ábelt. Mit mond Isten Kainnak? Ábelnek, a te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát ugye itt is ugyanezzel a képpel találkozunk, hogy a megölt keresztény millióknak a kiontott vére, ami patakokban özöllött és folyt ebben az időben, az mint egy kiált föl az Istenhez igazság tételért. Hogy Uram, te szent és igaz, aki a nyomorgatást, az igazságtalanságot nem szenvedheted, hogy lehet, hogy ezt megengeded, és hogy lehet, hogy ezt te elnézed, hogy ezt tegyék azokkal, akik téged hűségesen követnek. És nézzük meg, hogy ekkor milyen érdekes Biblia verset olvasunk, azt olvassuk a 11. versben, hogy akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák. Miről beszél? Akik az életüket ilyen módon nem a hitüket megtagadva éltek, hanem megvalva a hitüket, megtartva az Isten parancsolatait éltek, ezek az emberek fehér ruhát kaptak. Mit jelent a fehér ruha? A fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei, tehát a megváltozott élet a jellem. Mit mond Jelenések könyve? Ezek az emberek megtisztultak. Teljesen tisztákká váltak, fehér ruhák adattak nekik. Úgy élték az életüket, úgy harcolták meg a hitharcukat, győzőkké váltak, fehér ruhát nyertek, és így adták az életüket Jézusért. De nem csak ezt mondja, hanem azt mondja, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletni. Vajon mit jelent ez, hogy mondaték nékik? Nyilván nem az, hogy egy szózat a mennyből támadt, és egy harsona-szerű hang hallatszott, hanem az Isten az ő szent lelke által megszólította ezeket az embereket. Beszélt velük, a lelkükhöz szólt, a lelkiismeretükön keresztül a Szentlélek által, és megértette velük, hogy szükség van az ő hűséges kitartásukra, szükség van arra, hogy a gonosz hatalma kiteljesedjen, de az Isten majd a maga idejében közbe fog lépni, és igazságot fog szolgáltatni mindezért a nyomorúságért, amit el kellett nekik szenvedni. Álljunk meg itt mindjárt egy pillanatra, és szeretném azt megkérdezni, hogy ezek az emberek, akikről idáig szóltunk, végigvezetve az őskeresztény korszaktól egészen a középkor nyomorúságain keresztül a történelmi idők korszakokat, vajon ezek az emberek, akik így az életüket adták ilyen nyomorúságos körülmények között, ennyi szenvedés által, vajon ezeken teljesedett Jelenések könyve ígérete, hogy boldogok, akik hallgatják, olvassák és megtartják-e könyv prófétálásának beszédeit? Ezek az emberek vajon boldogok voltak, vagy nem? Azt mondhatnánk, hogy ezek voltak a világ legszerencsétlenebb emberei, ugye? Mert nem csak, hogy igaz életet éltek, hanem ezért még üldözték őket is, nem csak, hogy a világról kellett lemondaniuk, de ezért még üldözés is járt, és a végén kín szenvedés között az életüket adták. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezek az emberek nem boldogtalanok voltak. Ezek az emberek igazi boldog, örömteli emberek voltak, mert valóra vált rajtuk az egész Szentírás ígérete, ami a szenvedésre vonatkozó ígéret, majd Péter leveléből fogunk olvasni néhány Biblia verset ezzel kapcsolatban. A Bibliában, az Új Szövetségben olvasunk egy vértanú haláláról. Kinek a haláláról? István. István hogy halt meg? Ugye, hogy nem boldogtalanul, hanem boldogan. Mert amikor a kövek már záporoznak rá, hova tekint? A mennybe tekint, az égre tekint. És mit mond? Látom az embernek fiát az atya jobb keze felől állani. Az Isten az ő szent lelke által, Jézus Krisztus ott állt István mellett. És ő nem arra tekintett, arra a nyomorúságra, ami bekövetkezett, hanem egy olyan öröm, béke, boldogság töltötte be a szívét, amire kimondhatjuk, hogy nem volt azokban az emberekben, akik a követ rádobálták,
akik őt halálra ítélték. Nem volt azokban olyan boldogság, mint a halálra ítélt emberben. Igen, szeretnék olvasni röviden néhány Biblia verset a Szentírásból, Péter első leveléből. Péter első levele, 3. fejezete, 14. verséből a következő igét olvasom először. Péter első levele, 3. fejezet, 14. verse a következőt mondja. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Mit mond Péter? Ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Mit mond tovább a 4. fejezet, 14. verse? Ugyancsak Péter első levelében a 4. fejezet, 14. verse. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. És elmondja, hogy miért van ez a boldogság. Az első versben, amit először olvastunk, csak egyszerűen azt mondja, hogy boldogok vagytok, és ne féljetek, hogyha az igazságért, az igaz életért szenvednetek kell. De itt meg is magyarázza, hogy miért boldog az az ember, aki akár a legnagyobb nyomorúságot is szenvedi Krisztusért. Azt mondja, hogy azért, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. A Krisztusért szenvedő emberhez a legközelebb jön Jézus az ő szent lelke által. És mit mondtunk az elején a mai alkalomnak? Az embernek mi ad igaz boldogságot? Amikor az Istennel élő szoros kapcsolatban van. És ha ez bekövetkezik, akkor a Szentlélek által felül emelkedik az ember a nyomorúságon, a terheken, a fájdalmakon, a bajokon, és egy olyan béke tölti be a szívét, ami semmi máshoz nem fogható, semmi máshoz nem hasonlítható. Mi lett volna, hogyha ezek a mártírok megtagadják a hitüket? Egy szavukba került volna, és nem ölték volna meg őket. Mi lett volna velük? Boldogtalanok lettek volna. Mit éreztek volna? Egy önvádat, az Isten lelkével való kapcsolat megszakadását érezték volna, aminél gyötrelmesebb és borzalmasabb dolog nem létezik ezen a földön. A lelkiismeret gyötörte volna őket, az önvád nyomorúságos helyzetbe kerültek volna. Már itt egy múlt alkalommal még korábban beszéltünk erről, de most újból hadd mondjam el, hogy számomra olyan elgondolkodtató ez, hogy Péter ír ilyen sokat erről a kérdésről, a Krisztusért való szenvedés boldogságáról. Miért? Mert Péter volt az, aki megtanulta azt, hogy a szenvedés elől való menekülés, ami Jézus megtagadásával egyenlő, úgy meg lehet menekülni a szenvedéstől, ugye ő meg akart menekülni, ugye ott a kihallgatáson, Jézus kihallgatásán, megtagadta Jézust, megmenekült, de nem találta meg a boldogságát. Annál boldogtalanabb Péter soha nem volt az életben, mint mikor megtagadta Jézus Krisztust. És amikor Krisztus lelkével betelve Krisztust prédikálta, és ezért megveretés járt, akkor mit olvasunk Apostolok cselekedete 5. fejezetéből? Hadd olvassam Apostolok cselekedete 5. fejezet 40-41. verset. Azt olvassuk, hogy megverettettek, és megparancsolták nekik, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és úgy bocsátották el őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illessenek. Amikor megtagadta Jézust, megmenekült a szenvedéstől, de nem volt boldog. Amikor kitartott Jézus Krisztus mellett, és ezért szenvedés járt, megverettetés járt, akkor hálát, dicsőséget tudott adni, és öröm volt a szívében, hogy Jézusért szenvedhetett. Miért? Mert megnyugodott rajta is a Krisztusnak a lelke, élő közösségbe került Krisztussal, és ez olyan boldogságot adott neki, ami semmi mással nem mérhető, nem fogható ez. És még egy gondolatot hadd jegyezzek meg, erre még ki fogunk térni a mai alkalomnak a végén, de már most hadd jegyezzem meg, hogy
az ilyen fajta szenvedésben végig a középkoron keresztül mi adott még boldogságot ebben az élethelyzetben a hitüket megvalló és megtartó és aszerint élő hívőknek? Így olvasom ugyancsak Péter első levele 4. fejezetének a 13. versét, hogy sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben is, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Tehát mi adott nekik még boldogságot azon túlmenően, hogy ott abban az élethelyzetben a Szentlélek hatalmas erővel vigasztalta és erősítette őket? A reménység, az előretekintés, a felfelé tekintés, hogy egy rövid pillanatnyi szenvedés ez a földi élet, és Jézus Krisztus örök dicsőségben részesíti azokat, az ő soha el nem múló országának a részesévé teszi azokat, akik hallgatták, olvasták és megtartották a könyvbeszédét, a prófétálás beszédét, nyomorúság, üldöztetés, halál mellett vagy ellenére is. Igen, ez volt végig a középkorom. Utána van egy rövid időszak, amikor viszonylag kevés üldözéssel találkozunk, de ez csak egy rövid időszak. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon milyen jövőt fest elénk Jelenések könyve? Ugye most már a 7. gyülekezeti korszakban élünk, itt vagyunk a 7. gyülekezeti korszakban, és előttünk már nem sokára itt van Jézus Krisztus második eljövetele. Erről a korszakról vajon mit mond a Szentírás? Minek lesz ez a korszaka? A végideje, Jézus Krisztus eljövetelének az időszaka, az ezt megelőző időszakról mit mond a Szentírás? Röviden, tömören azt lehet mondani, nyomorúság. És milyen nyomorúság? Jézus mit mond? Amilyen nem volt még, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. Volt nyomorúság idáig, végig arról beszéltünk, hogy mi volt a keresztények osztályrésze az új szövetség korszakának a legtetemesebb idejében. És mégis azt mondja a Biblia, hogy olyan nyomorúság jön, amelyhez fogható nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. És hadd kérdezzem meg, hogy a végidejének is a legnyomorúságosabb időszaka melyik lesz? Mit mond Jelenések könyve? Melyik időszak lesz Jézus eljövetel előtt közvetlenül, ami még most előttünk is áll időszak, melyik időszak lesz, ami a legnyomorúságosabb lesz? A 7 csapásnak az időszaka. Ugye Jézus eljövetelét közvetlenül megelőzi a 7 csapás, ami az ő elegyítetlen haragjának kitöltése a felhalmozódott bűnökért, ekkor már a kegyelem idő lejár. Ugye ekkor már nincs megtérés, ekkor már valóban az Isten ítéletei, ami az emberi bűn beérlelődésének a következménye, és az ő büntető ítéleteinek az elegye lesz, ezt töltetik ki a földre a 7 csapás formájában. Ugye a Biblia arról beszél, hogy ez lesz a világ történelmének a legnyomorúságosabb időszaka. Hadd kérdezzem meg, vajon erről az időszakról van-e boldog mondás a 7 csapás időszakáról Jelenések könyvében? 7 csapás. Ugye nem hiszem, hogy idáig sokat gondolkodtunk arról, hogy itt boldogságról is lehetne beszélni. De nézzük meg, mit mond Jelenések könyve 16. fejezete. Jelenések könyve 16. fejezetének a 15. versében a 6. és a 7. csapás közti időszakról nézzük meg, hogy mit mond Jelenések könyve. A 16. fejezet 15. verse ezt mondja. Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Nem tudom, megfigyeljük-e, Jelenések könyve boldogsága végig erről beszél. Akik olvassák, hallgatják, megtartják-e könyv profétálásának beszédeit. Nézzük meg itt, hogy van ugyanez a gondolat megfogalmazva. Azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság idején, a 6. csapásnak az időszakában, ami Isten népe számára lelki értelemben a legnagyobb nyomorúság lesz. A legnagyobb nyomorúság lesz. És azt mondja ezen közben is a Szentírás, hogy eljövök, mint a tolvaj, tehát most már itt van pillanatok alatt, itt van az én eljövetelem, mondja Jézus, mert ugye ez már a csapások vége felét jelző időszak,
és azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon. Mit jelent ez az ige? Mit jelent a ruha? Az előbb mondtuk, ugye? Tehát a szentek igazságos cselekedetei, a tiszta jellem. És mit mond? Azok az emberek ebben a minden elképzelést felülmúló nyomorúságban is boldogok lesznek, akik őrzik az ő ruháikat, hogy mezítelenen ne járjanak, és meg ne lássák az ő rúdságaikat, ugye? Tehát mit jelent ez? Ugye laodíciai üzenetben olvasunk erről, hogy az ember a saját maga jellemében, a természetes jellemében bűn által megrontott emberként, ugye rúd, tisztátalan, elfogadhatatlan Isten előtt az élete. De hogyha a jelleme megváltozik, Krisztustól kap fehér ruhát, megváltozik az élete, akkor Krisztus igaznak nyilvánítja, és alkalmas lesz az örök életre. És mit mond itt a hét csapás borzalmai között is jelenések könyve? Aki az ő ruháira vigyáz, aki ezen az úton jár, Jézus parancsolatai szerint él, amiért üldözni, háborgatni, kergetni fogják, de az az ember boldog lesz. És miért lesz boldog a hét csapás idején az az ember, aki az Isten útján halad? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Szeretném azt elmondani, hogy itt különbség lesz a hét csapás ideje és a középkori nyomorúság ideje között. A középkori nyomorúság idején embermilliók az életüket adták, az ő életük, az ő haláluk magvetés volt, emberek megtérését segítette elő, bizonyság volt Isten mellett, de a végidejéről azt mondja a Biblia a hét csapás időszakáról, hogy ott nem lesz már hívő halál. Ott egyetlen egy ember a kegyelem idő lezárása után a hét csapás időszakában, ott már akik tisztán megálltak Krisztus előtt, tehát akiknek az életük megváltozott, azok a hét csapás borzalmai között nem fognak elveszni, nem fognak meghalni. És nézzük meg, hogy erről egy ószövetségi profécia mit mond nekünk Ézsaiás könyve 4. fejezetének a 3-tól 5-ig terjedő verseiben. Ézsaiás könyve 4. fejezet 3-tól 5-ig terjedő versei a következőt mondják. És ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, kicsit talán nehezebben érthető ige, egy szóval miről beszél? Hogyha az Úr valakinek az életét meg tudja tisztítani, az undokságot, ugye a bűnt ki tudja égetni az életéből, tehát egy fehér ruhát tud kapni, ahogy az előző Biblia vers fogalmazott, akkor mit olvasunk azoknak az életében, akik fehér ruhában fognak járni, a Krisztus parancsolataiban és törvényeiben fognak járni? Mi lesz velük? Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen, és sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Nézzük meg, mire utal ez a profécia, mire utal ez az ézsaiási kijelentés. Mindenek előtt egy párhuzamot von, vajon milyen ószövetségi eseményt idéz föl ebben a proféciában, az előre mutató proféciában itt a Szentírás. Mire utal ez, hogy akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden hegye fölé, nappal felhőt és ködöt és lángoló tűznek fényességét éjjel? A pusztai vándorlásnak az időszakára, így van, amikor az Úr úgy vezette az ő népét a mérges kígyók forró puszta sivatagban, hogy ugye nappal felhő formájában ment előttük, éjjel tűzoszlop formájában. Nappal a felhőoszlop árnyékot adott, védte őket a tikkasztó hőség esetén, éjjel megvilágította az ő utukat, szinte egy burok, vagy védelem, vagy védőkar, vagy ölelőkar, mindegy, hogy mit mondunk. Szóval így vette körül Isten az ő népét a pusztában. És erre utal előre a végidő nyomorúságának az idejére, és azt mondja, hogy akkor majd az Úr ugyanígy fogja megőrizni azokat, akiknek az életéből a bűnt, a tisztátalanságot el tudta tisztítani.
ugyanígy fogja őrizni őket, nappal felhőoszlop formájában, éjjel tűzoszlop formájában, hogy védje őket a nyomorúságok a hőség elől, a viszontagságok elől. Miért? A hétcsapás ideje minek az időszaka lesz? A hétcsapás ennek az időszaka lesz. Többek között ugye azt olvassuk, hogy a tengerek olyanok lesznek, mint a halott vére, a víz, az ivóvíz, a források vérré válnak, szintén, mint a halott vére, tehát ihatatlan lesz. A nap hétszerte jobban fog sütni, hétszerte, tehát ugye azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben fog tűzni, perzselően, tikkasztóan. Mindez az élet lehetőségeit szinte meg fogja a földön szüntetni, és ebben az időben mit ígér Isten az ő népének, akik szintén itt fogják átélni a nyomorúságot? Hogy védelem alá fogja őket helyezni. Védelmet ígér az Isten. Ahogy az ószövetségi népét megőrizte, ugyanígy az új szövetségben az ő második eljövetele előtt az ő népét ugyanígy fogja megőrizni. Ézsaiás próféta milyen kijelentést mond? Szintén leírja, hogy akik ilyenek, tehát jellembeli tisztaságról beszél, azt mondja, hogy azoknak az életében meg fog valósulni, hogy kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. De megint ott van előtte, hogy akik ilyenek. Tehát, akik hallgatják, olvassák és megtartják e könyv profétálásának beszédeit. Az Úr kijelenti, hogy a világ történelmének legnagyobb nyomorúságában őrizni fogja az ő népét. És minden nyomorúság mellett boldogok lesznek, akik az ő védelme alatt fogják ezt a nyomorúságos időt átvészelni. Hadd kérdezzem meg, mitől kell egy hívő embernek félni? Mindezek hátterén, mitől kell egy hívő embernek félni? Mi az az egy dolog, amitől félni kell egy hívő embernek? Hogy mezítelenne ne járjon, ugye, ahogy olvastuk? Hogy a ruhája ne legyen piszkos. Tehát, hogy a jellem átalakulás végbe menjen az életében. Ha az ember szereti Jézust tiszta szívéből, elfogadja a megváltást, és Istent tiszta szívből, szeretetből követi az ő törvényei megtartása által, annak az embernek nincs mit félnie, mert Isten védelméről, oltalmáról biztosítja, és az örök életet ígéri neki, a legnagyobb nyomorúság közepette is. Milyenek vagyunk mi emberek, milyen sokszor félünk, ugye, az előttünk álló időtől. Meg kell, hogy mondjam egész őszintén, hogy talán azért ugye egy zárójeles mondatot hadd mondjak, hogy szerintem azért nincs ember, akinek a gondolatába ez ne fordulna meg, amikor a Bibliát olvassa, ugye, hogy hát azért milyen nyomorúság lesz, és az emberi természet visszariad ugye a nyomorúságoktól. De én nem egy és nem két emberrel beszéltem már, akik szinte rettegnek, előre rettegnek ezektől az időktől, és egész szélsőségekig el tudnak menni emberek ezekben a gondolatokban. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy akkora csapda Sátán részéről, mert akik így gondolkodnak, azok nem hiszik el, és nem fogadják el igazából a Biblia kijelentését. Mert Jézus azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az ő útján jár. Jézus azt mondja, hogy megőrzi azt az embert, és azt mondja, hogy az az ember az ő védelme és oltalma alatt lesz a legnagyobb nyomorúság és megpróbáltatás közepette is. És éppen ezért boldog lesz az az ember, aki hallgatja, olvassa és megtartja egy könyv prófétálásának beszédét. Menjünk tovább Jelenések könyve boldogságában, és említsük meg még ezzel szorosan összefüggésben Jelenések könyve 14. fejezet 13. versét. Mert nézzük meg, hogy itt szintén a vég idejéről beszélve, itt nem konkrétan a hétcsapásról van szó, de egyáltalán a vég idejének a nyomorúságairól szól, tehát itt nem konkrétan mondom a hétcsapásról. Erről az időszakról a következőt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezet 13. versében. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondta nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.
Nem döbbenetes kijelentés? Azt mondja, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Miért? Mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Halál és boldogság. Ugye, hogy mennyire szinte összeegyeztethetetlen fogalom. És azt mondja, hogy igen, boldogok a halottak. Kicsodák? Akik az Úrban halnak meg. Itt van a kulcsszó. Akik az Úrban halnak meg. Akik a vele levő élő összeköttetésben élték az életüket, és így haltak meg, benne haltak meg. Azt mondja, hogy boldogok. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Ez nem azt jelenti, hogy mi kívánjuk a halált. A Biblia ezzel nem erre akar bennünket felszólítani. Nem erre akar. Mert az Úr tudja, hogy kit fog majd éltetni az ő eljövetelekor, kit fog elszólítani majd előtte. Ezt az Úr tudja. Az ő hatalmában van ez. De azt akarja elmondani, hogy az ember a haláltól se féljen, mert akik ő benne halnak meg, azoknak nincs mitől rettegni. Mert mi történik velük? Annyi történik, hogy megnyugosznak az ő fáradtságuktól. Azt mondja a Biblia a halálról, hogy az nem más, mint egy öntudatlan, nyugodt pihenés, amiből lesz majd ébredés. Ébredés lesz belőle. És nézzük meg, hogy milyen ébredés lesz majd ebből a halálból. Jelenések könyve 20. fejezet, Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse azt mondja, Jelenések könyve 20. fejezet 6. versének az első része, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma a második halálnak. Azt mondja, boldog, akinek része van az első feltámadásban. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a boldogságot, vagy ezt a kijelentést, amit itt mond Jelenések könyve. Akik az Úrban halnak meg, mit mond, megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az ő életükben is meghalnak, de lesz ítélet. Az Isten megítél minden egyes embert. Prédikátor könyve 12. fejezetéből, Prédikátor könyve 12. fejezet 15-16. Versében azt olvassuk, hogy a dolognak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, ugye megint, az Isten féld, az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát mit mond az ige? Az ige azt mondja, hogy akik az Úrban halnak meg, cselekedeteik majd követik őket, ezek az emberek is ítéletre kerülnek, mert az Isten minden cselekedetet az ítéletre előhoz, de miután az ő életükben megvalósult a bűntől való megszabadulás, ők az Úrban haltak meg, minden bűnükre, hibájukra bocsánatot kértek, és elnyerték Jézus áldozata által, ezért fehér ruhát kaptak, és a mennyei ítélet mit mond ki felettük? Hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást, ahogy mondja a Szentírás. Az ítéletben ezt fogják majd a mennyei ítéletben kimondani, ami most zajlik a mennyben felettünk. Ki fogják róluk mondani, hogy méltó, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást. És ez a feltámadás mikor fog bekövetkezni? Jézus eljövetelekor. Jézus eljövetelekor, azt olvassuk a Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében, a Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Figyeljük, a Krisztusban. Ugye mennyire egybecsengenek ezek az igék? Azt mondja a Szentírás, boldogok, akik az Úrban halnak meg. Itt azt olvassuk, miért boldogok? Mert Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban, ami Jézus Krisztus visszajövetelékor lesz, mert Jézus, amikor visszajött, az lesz az első tevékenysége, hogy feltámasztja azokat, akik ő benne haltak meg. Éppen ezért azt mondja, hogy egy hívő embernek
nem kell úgy tekinteni a halálra, mint a legborzalmasabb dologra. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a halál a bűnért járó legnagyobb büntetés, a legnagyobb ellenség. De azt mondja, hogy aki az Úrban hal meg, az akkor is boldog lehet. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy az igaznak a halála idején is reménysége van. Reménysége van, mert része lesz az első feltámadásban, része lesz azoknak a feltámadásában, akik az Úrban halnak meg. És ekkor teljesülni fog János evangéliumának kijelentése, amikor Jézus azt mondja, hogy elmegyek és helyet készítek néktek, és majd ismét eljövök érettetek, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, én velem. Itt szeretnék megállni, és egy rövid pillanat erejéig egyetlen egy Biblia verset beidézni, ami nem kimondottan boldogságról szól, tehát ez a szó nincs benne, hogy boldogság, de mégis a legnagyobb, részint a legnagyobb boldogságot, és részint a legnagyobb boldogtalanságot fejezi ki. Jelenések könyve első fejezetének a 7. verse azt mondja Jézus eljöveteléről, hogy ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Tehát azt mondja, hogy Jézus eljövetele egy olyan esemény lesz, ami minden emberből sírást, könnyeket fog kiváltani. A hívő emberből, akik az úréi, szintén sírást fog kiváltani. De minek a sírását? Az öröm, a boldogság sírását. Voltunk már úgy, hogy örömünkben sírtunk? Én soha nem felejtem el, gyerekkoromban fordult elő velem, nem emlékszem, hogy máskor előbb lehet, hogy volt már ilyen, biztos, hogy volt, de azt soha nem tudom elfelejteni, hogy valamit csináltam gyerekkoromban. Valamit elveszítettem, egy értékes dolgot, és én tudtam, hogy hova keveredett az, és nem akarták a szüleim elhinni. És ez egy értékes valami volt, és én tudtam, hogy az a valami ott van. És majd, hogyha azt a szekrényt, vagy én nem tudom mit, majd ezt tudtam, hogy ott van, de nem hitték el nekem. A szüleim azt hitték, hogy én azt valahol játszottam, elherdáltam, valamit csináltam vele. És amikor volt nagy takarítás, tehát a bútorok széthúzása, megtaláltuk azt, amit én elveszítettem. Én hát azt a sírást, azt az örömöt, amiben kitörtem, mert tudtam, hogy megvan, és szóval azt nem tudom elmondani, hogy ez egy olyan sírás volt, ami egy olyan felszakadó érzés volt, ami egy nyomasztó teher után egy felszabadulás, egy olyan megkönnyebbedés, hogy azt nem lehet kifejezni. És gondoljunk bele abba, hogy Isten népe, akik a nyomorúságot átélik, egy nyomasztó időszak után, amikor tényleg olyan lesz a külső üldözés, amit nem lehet elképzelni, nem lehet azt a nyomorúságot elképzelni, és egyszer csak megjelenik Jézus, és vége van minden nyomorúságnak, és mit kiáltanak? Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendjünk az ő szabadításának. Ez olyan szabadítás, és olyan öröm, és olyan boldogság, ami igazi síráshoz, felszabadult sírást eredményez az ember életében. Jézus eljövetelét siratja a föld minden nemzetsége. Ugye, akik pedig nem benne elrejtett életet éltek, ugye azoknak a sírása az ellenkező sírás lesz, de az örömkönnyeknek az áradata. Ugye itt valóban azt az igazi boldogságot fogja kifejezni, ami Jézus eljövetelét kíséri. De nem ér itt véget még jelenések könyve boldogsága. Még mindig nem ér itt véget. Nézzük meg, hogy amikor a megváltott sereg Jézus Krisztussal együtt a mennybe megy, amikor elhangzik a mennyben az a csodálatos, dicső felhívás, hogy nyíljatok fölti kapuk, és hadd vonuljon be az igaz nép, a hűség megőrzője, amikor az Atya fogadja a megváltottait Jézus vezetésével a mennyben, a mennyei Jeruzsálemben, akkor nézzük meg, milyen hatalmas esemény lesz, ami mindjárt itt meg fog valósulni. Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse ezt mondja, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Kik lehetnek hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára? Ami a mennyben lesz. A megváltottak mennybe menetele után ott lesz a mennyegzői vacsora.
Kik vehetnek részt rajta? Jézusnak egy példázatát szeretném idézni. Jézus mit mond a király mennyegzőjének a példázatáról? Ezt előrevetítve. Ki meheted be a mennyegzőbe, azaz ki nem meheted be? Volt valakinek milyen nem volt? Nem volt tiszta ruhája, az nem mehetett be. De akinek tiszta ruhája volt, aki hallgatta, olvasta és megtartotta a könyv profétálásának beszédeit, az bemehetett a mennyegzőbe. És Jézus azt mondja, hogy boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Igen, az az ember lesz igazából boldog, és ekkor fog teljesülni, amit Jézus mondott a halála előtt, rövid néhány órával az utolsó vacsorán a tanítványainak, mit ígért nekik? Nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ez fog bekövetkezni itt a mennyegzői vacsorán. Jézus és az atya együtt fogja majd a megváltottakkal megünnepelni mindazt, ami szinte kifejezni nem lehet. Ugye, amikor ők megtalálták a megváltottak Jézust, szövetséget kötöttek vele, az életüket neki adták. Ennek a szövetségnek a megünneplése, a mennyegzői vacsora. Ugye ez lesz majd a mennyben. És azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van ebben. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És ezek után Jelenések könyve beszél arról, ahol szintén nincs kiírva ez a szó, hogy boldogság, de leírja itt 21. fejezetében Jelenések könyve, hogy majd Jézus újjáteremti ezt a földet, és az ő megváltottainak fogja majd adni örök otthonul. És azt mondja egyáltalán erről az örök életről, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, halál, gyász, szenvedés, kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hadd kérdezzem meg, mi ez más szóval, vagy egyetlen egy szóval? Nem más, mint a teljes, maradéktalan boldogság. Isten ezt ígéri az övéinek, és ez a boldogság soha nem fog elmúlni. A földi életben, és azért hadd jegyezzem meg, itt ebben a földi életben Isten nekünk boldogságot ígér. Ugye erről beszéltünk Jelenések könyvében, minden nyomorúság közepette, de el kell, hogy mondjuk, hogy teljes maradéktalan boldogság, amiben üröm nem vegyül, a földön nincs. Miért? Mert amíg a bűn létezik, amíg az emberiség nyomorúságban van, amíg Sátán gyötri az embert, addig nem lehet teljes és maradéktalan boldogságról beszélni. De amikor a bűn kérdését Isten végleg megoldja, és lezárja a bűn történelmét, akkor ez a boldogság maradéktalan lesz. Semmi nem lesz, ami a bűnre emlékeztetne. Azt mondja a Szentírás, semmi elátkozott nem lesz többé. Semmi nem lesz, ami a rosszra, a fájdalomra, a keserűségre emlékeztetne. És a maradéktalan, teljes boldogság itt fog majd megvalósulni, amihez soha többé üröm, keserűség, fájdalom nem fog társulni. Boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Boldog, akinek Jézus az újjáteremtett földet majd örökségül fogja adni. Mert sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És ezek után nézzük meg, hogy fejeződik be Jelenések könyve. Jelenések könyve utolsó fejezetében több helyen maga Jézus Krisztus szólal meg. És nézzük meg, hogy ebben az utolsó fejezetben, ami Jelenések könyve utolsó fejezete, de az egész Bibliának az utolsó lezáró fejezete, nézzük meg Jézus, hogy szólal meg, és mit akar a lelkünkre helyezni, szinte búcsúzóul, megerősítőül a következőt mondja. Jelenések könyve 22. fejezet, 7., 13. és 14. verse. Azt mondja, hogy ímé, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Hogy kezdődött? Boldog, akik olvassák, hallgatják és megtartják. Jézus mint egy megerősítésként azt mondja, boldogok, akik megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. És utána lapozzunk és nézzük meg a 13. és 14. verset ugyanebben a fejezetben. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait.
hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Miért? Mert joguk lesz az élet fájához, és bemehetnek a kapukon a városba. Miért erősíti meg Jézus mindezt? Azért, hogy a lelkünkre helyezze, és szinte kérleljen bennünket, hogy ne vonjon bennünket a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy Sátán törbe ne csaljon bennünket, mert ő nekünk nem ilyet akar adni. Ilyen boldogság foszlányokat, amik amúgy is tele vannak keserűséggel, hanem ő ezt az igaz boldogságot, örökké tartó boldogságot akarja nekünk adni, amire teremtettünk is. És azért kérlel bennünket, és arra kérlel bennünket, hogy ezt a boldogságot, amit ő akar nekünk adni, fel ne cseréljük semmi múlandó dologért, mert ennek az értéke végtelen. Ennek a boldogságnak, ennek az örök életnek az értéke Jézus áldozatában mérhető le. Az az ár, amit Jézus fizetett azért, hogy mi ezt el tudjuk érni. És azért tette mindezt, hogy bennünket valóban az élettel, az igaz, boldog élettel meg tudjon ismertetni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor ez a sorozat véget ért, ami végig a boldogságról szólt, én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezután, a soha el nem múló örök boldogság után kívánkozzunk és vágyakozzunk.

Kedves hallgatóink, a tegnapi este során azzal foglalkoztunk, hogy a boldogságot hogyan érheti el az ember, milyen törvényszerű útja van annak, hogy minden ember, aki akar, boldog lehessen. Egy nagyon nagy téma volt, és ezt a nagy témát most egy másik hasonló nagy kérdéskörrel folytatnánk, amiről a mai témának a kísérő füzete is beszél, ez a kis füzet, amit a kezemben tartok, amit 20 évvel ezelőtt adtunk ki, de mindig újra kell nyomtatnunk, mert rövid és könnyen elolvasható, sokan forgatják ezt haszonnal, az a címe, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez Bírák könyve 13. fejezet 12. verséből való idézet. Tehát ez egy bibliai kérdés, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Nagyon érdekes, hogy ez a házas pár mikor gondolkozott ezen. Akkor, amikor várták a gyermeküket, ugye a jövendő Sámsont. Nem akkor kell a gyermekneveléssel foglalkozni, amikor az első keserves csalódások érik a szülőket, vagy a felnőtteket, hanem erre készülni kell. És ez nem csak fiatal házasulandók vagy házas pároknak a kérdése. Azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdés ez, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, akik idősebbek, és a fiatalabb nemzedékekkel dolguk van. Úgyhogy ne korlátozzuk le a mai előadásunkat arra, hogy ez csak a mai 20-30 évesek kérdése, hanem ez minden ember kérdése, hiszen az idősebb nemzedék mindennel példát ad a fiatalabbaknak. Ez ameddig élünk itt a világon, és ameddig életünk van, mindannyiunknak tudatosítanunk kell ezt a felelősséget, hogy mi hatunk a fiatalokra, és a hatás az egy nagyon nagy törvény. És ezért kell ma is tisztáznunk a Bibliának a gyermeknevelésre vonatkozó alapelveit. Ezek az alapelvek főleg egy bibliai könyvben vannak kifejtve, erre a bibliai könyvre már most felhívom a figyelmet, ez a Példabeszédek könyve. Tehát Példabeszédek könyve a legegyszerűbben olvasható bibliai könyv, egymondatos bölcsességekből áll. Forgassuk sokat és sokszor ismételve ezt a könyvet. A legtöbb gyermeknevelési tudnivaló ebben a könyvben található. De általában az egész Biblia, mind a 66 könyv nagyon sokat beszél a történeteivel. Tessen gondolni csak egy József történetére, Dávid történetére, Jézus életének az eseményeire. Nagyon sokféleképpen beszél a nevelésről, úgyhogy azért választottam a mai áttekintésünknek azt a módját, hogy egyetlen egy Biblia versből induljunk. Ez a

ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Azért tartom alapvetőnek ezt a Biblia verset, mert ebben a rövid mondatban megnyílik előttünk kétféle nevelési elv. Kétféleképp lehet nevelni mindössze a fiatalabbakat. Tessenek még egyszer megfigyelni, ti is atyák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Melyik ez a két alapelv? Hogy nevelhetjük a gyerekeinket? Egyrészt az Úr tanítása és intése szerint, ez az egyik, és mi a másik? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, ha valaki nem ismeri meg és nem tanulja meg a helyes nevelésnek az alapszabályait, az ingerelni fogja a gyerekeit. Ez első hallása is nagyon meglepő. Tehát az első nevelési alapelv, hogy az Úr tanítása és intése szerint nevelem a gyermekemet, de én ezt nem akarom megtanulni, és azt mondom, hogy hát majd én nevelem úgy a gyerekemet, ahogy láttam a szüleimtől, vagy látom a jó barátaimtól. Én emlékszem, hogy minket a szüleink az 50-es, 60-as években nagyon szigorúan és nagyon következetesen neveltek. De az idősebb testvéreim már meglehetősen berzenkedtek ezzel szemben, és amikor az idősebb nővéremnél gyermekek születtek, és meglátogattuk őket Budapesten, akkor nagyon sokszor a tudomásunkra hozta, hogy ő nem úgy neveli a gyermekeit, ahogy mi otthon édesapánktól, édesanyánktól megszoktuk. Ez most egy modern nevelés, amit most itt látni fogunk. Először is a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermeknek nem lehet még a fenekére se ütni, amit mi jócskán megkaptunk otthon azért, hogyha rosszalkottunk, és egyáltalán a gyermekhez egészen másképp kell viszonyulni. Ekkor én még általános iskolás voltam, aztán elvégeztem a gimnáziumot, egyetemre kerültem, és egy évtized múltán szembesültem egy harmadik gyermeknevelési alapelvvel, tehát az első volt, amit otthon kapott az ember, a másik, amit az idősebb testvére gyermekneveléséből látott. De hát mivel pedagógiát is kellett tanulnunk az egyetemen, ott szembesültem egy másik alapelvvel, hogy a modern pedagógia szerint így és így kell foglalkoznunk és bánnunk a gyermekekkel. Nagyon sok gyermeknevelési alapelv létezik, de a Biblia azt mondja, hogy kettő van a valóságban. Van helyes nevelés, ez az Úr tanítása és intése szerint való nevelés, és ami nem ez, az ingerlés. Ez megdöbbentő azért. Én először, amikor ezt meggondoltam, hogy megdöbbentem. Ha én nem ismerem igazán jól, hogy az Isten mit tanít a nevelésről, akkor én a legjobb szándékkal is ingerlem a gyereket. Nem azt adom neki, amit kell adni neki, nem úgy nevelem, ami az ő kis lelkének megfelelne, de vagyis félre nevelem, nem azt nyújtom neki, amit tőlem szülőtől mindenki elvárhat. Ez nagyon, nagyon határozott és éles megkülönböztetés. Én most tehát nem akarok foglalkozni azzal a gyermekneveléssel, ami a világban van. Sokféle nevelési módot látunk liberálisat, meg kevésbé liberálisat, látunk nagyon szigorút, és látunk sokkal kevésbé szigorút. Látunk olyasmit is, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel szinte egyáltalán, például az amerikai átlag, hogy ma egy amerikai családapa naponta 40 másodpercet foglalkozik a gyerekével. 40 másodperc. Ugye ezt nem nevezhetjük nevelésnek. De ez a felméréseknek az eredménye. Aztán láthatunk olyasmit is, hogy nagyon sokat foglalkoznak a gyerekkel, szinte önállótlanná teszik, nem adják meg neki a kellő alapot a későbbi felnőtt élethez. Szóval sok minden hömpölyög itt körülöttünk, és sok minden vesz körül bennünket. De én most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az öt alapelvel, ami a Bibliában benne van. Ezt az öt alapelvet nagyon egyszerűen felsorolja és részletezi ez a kis füzet, a hogyan bánjunk a gyermekkel, és én ezt az öt alapelvet megint felírtam a táblára, mert ezt is olyan törvényszerűségnek látom, mint tegnap a boldog mondásoknál, hogy a 8 boldogságot felírtam a táblára. Meg fogjuk látni, hogy tényleg ebben megint csak egy matematikai pontosságú logika munkál, és mindjárt fogjunk is bele, hogy mit tetszenek gondolni, hogy a Biblia mit helyez első helyre a gyermeknevelés tudnivalói közül. Mi az első dolog, ami a legfontosabb, ha gyermeket kap a család, vagy ha a fiatalabb nemzedékekkel foglalkozunk, akár úgy, mint óvónők, tanítók, tanárok, de akár úgy is, mint

mint felnőtt idősebb emberek az alattunk levő nemzedékekkel, mi az első dolog, amivel a példánkkal is, meg a nevelésünkkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges, jókedélyű és tényleg a boldogságukat megtaláló gyerekek nőjenek fel ezen a világon. A Biblia szerint egyértelműen az első dolog, amire nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeket önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Ez az első. Ha ezt nem hangsúlyozzuk, nem tudunk hova elindulni. Azt szoktuk mondani, hogy már a kisgyerek is sokszor magán kívül van. Hát amikor hisztizik például. Ezt nem tudatosan teszi, sokszor indulatból, ösztönből, valamit nem kap meg, valami nem az ő szája íze szerint történik. Hát egyből olyan hisztiket csinálnak a gyerekek, földhöz vágják magukat, kiabálnak. Mostanság, látom azt is, mostanság, mert az elmúlt 20 évben nekitámadnak a szülőknek. Szülők teljesen paffok, hogy most mit kell ilyenkor csinálni, hogyha a gyerekem nekem támad, hát egy váratlan lépés. Igen, a gyermeket a legkisebb korától fogva önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Azért kell önfegyelemre nevelni, mert ahogy mondtam, ha nem neveljük el, akkor magánkívül van. A magánkívül való emberrel nem lehet mit csinálni. Az embert vissza kell hozni önmagába. Meg kell tanítanunk a gyermekeinkkel, és mondom a fiatalabb nemzedékekkel egyáltalán, hogy nem minden az ő akaratuk szerint történik ezen a világon. Na most ez hallatlan botrány. Emlékezzünk vissza, hogyha amikor mi kisgyerekek voltunk, és valami nem a mi akaratunk szerint történt. Hogy kikeltünk magunkból? Ugye az egész emberi egyetfejlődésnek egyik félelmetes sajátossága, hogy bennünk először az akarat lesz nagyon erős. Utána lesz erős talán az értelem, aztán utána meg a lelkiismeret. De azt tudnunk kell, hogy ennek éppen fordítottan kell történni, és a nevelés nem más, mint ezt a helytelenséget, ezt a ficamot helyrehozni, hogy tudnék, hogyha tetszettek látni ilyen táplálkozási piramisokat, hogy most milyen ételeket kell, mondjuk a szénhidrátokat kell leginkább fogyasztani, utána a fehérjéket, zsírokat, tehát táplálkozási piramis végén a kis rész, ugye a ballasztok, de lehet egy ilyen lelki piramist is csinálni, hogy mi a legfontosabb az emberben. Mi az, amire minden embernek támaszkodnia kell az élete minden pillanatában. Én azt gondolom, ott a piramisnak a legnagyobb része, az alapvető része az a lelkiismeret. Hogy igazságos legyen az ember. Hogy soha ne adja azt a másik embernek, amit magának se kíván. A lelkiismeretre kell, hogy fölépüljön az értelem, és a lelkiismereten és az értelmen épülhet fel, és ez a piramis csúcsa az akarat. Az biztos, hogy az akaratunk dönti el az életünket, hogy merre megyünk, meg mit csinálunk, meg milyen erősséggel látunk neki a céljainknak, de hogyha az akarat mögött nem az értelem van, vagy nem a lelkiismeret, hát mentsen az Isten az olyan embertől, nem? Amikor csak azt látjuk, hogy egy emberben a kő kemény akarat munkál, de hol van mögötte a meggondolás? És hol kontrollálja magát, hol van a lelkiismeret? De hogy említettem, mi nem így növünk fel, hanem így. A mi életünkben először az akarat alakul ki, az a legerősebb. És utána jön csak az értelem, és utána jön csak a lelkiismeret. A nevelésnek kell korrigálnia ezt, hogy az emberi életben az a kisgyermek is megszokja már azt, hogy nincs joga kikelni magából, nincs joga csapkodni, neki menni a másik embernek, csúnya szavakat használni. Itt külön-külön lehetne sokat időzni bizonyos dolgoknál, hogy egy jó szülő mit nem engedhet meg soha a gyerekének. Soha. Ja, soha szót az emberek mindig más értelemben használják, de én kimerem mondani, hogy ahogy soha nem engedhetem meg magamnak, hogy itt kilépjek az ablakon, biztosíthatom önöket, hogy egyszer se fogom megpróbálni. Elhiszik? Biztosíthatom önöket, hogy egy hídról se fogok lelépni. Soha. És az életben nagyon sok ilyen sohát kell felsorakoztatni. A szülőnek is tudatosítania kell, hogy amikor először látom, hogy a gyerekem kiabál, üvöltözik, csapkod, ha abban a pillanatban nem teszek valamit, és hagyom, és elkezdem én ezt így, meg úgy, meg mindenféle pszichológiával, filozófiával, elmélettel megmagyarázni, és elkezdek nem odaillő dolgokat cselekedni, hát bizony láttam már olyan családot, hogy már az 5-6 éves gyerek így a kisujja körül forgatta a szülőket itt.
Mert amikor először jelentkezik valami, ami súlyosan igazságtalan, ami nem méltó még a kis csepséghez sem, a szülőnek szeretettel, de következetesen, határozottan fel kell lépni. Ezért van a szülő. Ezt a szülő megteheti. A szülő óriási tekintély a gyermek mellett. Ha a szülő azt mondja, hogy nem, és meg is magyarázza ezt a nemet, és ha újra jelentkezik ez, és újra azt mondja, hogy nem, tudom, hogy az életünk nagyon kényelmessé vált, és sok esetben az emberek nemet mondani nem akarnak. Ez nagyon rossz. Ez senkinek nem tanácsolom. Meg kell tanulnunk nemet mondani, akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, mert így mondja a példabeszédek könyve, mint a megrontott és városfal nélkül varó város, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni a maga lelkén. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy uralkodjanak önmagukon. Hogy nincs joguk tajtékozni és hisztériázni. Egyszer olvastam egy nagyon mély mondatot, meg is mondom, hogy itt tulajdonképpen most 2-3 könyvet tudtunk elhozni közvetlenül a gyermeknevelés témaköréből. Tehát ezt, amit ajánlottam önöknek, ez a legvékonyabb és a legkezdetibb útmutató, de van egy gyermeknevelés, egy elég vaskos kötet, ami a gyermeknevelés minden ágát felöleli, a kisgyermekkortól, a fegyelmezésen, szoktatáson keresztül egészen a felnőtt korig, ez az Ellen White gyermeknevelés című kötet. Ebben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amit hát azelőtt is kellett volna tudnom, de valahogy mindig egy jól megfogalmazott mondat valahogy úgy rádöbbenti az embert a dolgok valóságára, és a mondat körülbelül így hangzik, hogy nem azért kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen. És nem úgy kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy csak úgy odaszólok, hogy most már hagyd abba, vagy csöndbe legyél, vagy most már ne zavard anyádat, vagy apát. Nem, ez nem jó. Nem jó a stílus és a lelkület sem jó. Nem azért kell fegyelmezni a gyermekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen, hanem azért, hogy később majd önfegyelmet tanuljanak. Ez egy nagyon nagy mondat. A fegyelmezés az nem arra való, hogy most a szülő úgy érezze magát, mint hogyha nem lenne gyereke, mert most fog be a szádat. Hogy maradj már nyugton. Nem, ha gyermeket vállaltunk, a gyermekkel sokat kell foglalkozni, sokat kell törődni. Egy palánta mellé is legalább egy karót, de jobb, hogyha két karót teszünk, nem, akkor biztos, hogy meg fog állni. Tehát ilyen palánta a gyermek, kell egy apa, meg kell egy anya. Csak ennyi, de ennyi kell. Katasztrófa, hogy a mai világban sajnos annyi a válás és a szétmenő családok, mert ugye a gyerekeknek vagy anyaképük nincs, vagy apaképük nincsen, vagy az anyai gyengétség hiányzik az életükből, vagy az apai határozottság és szigor hiányzik az életükből. Mind a kettő kell egy gyermeknek az egészséges felnevelkedéséhez. Tehát azért hangsúlyozza a Biblia nagyon sokszor, hogy a szülői nevelés első számú pillére, hogy önuralomra, önfegyelemre tanítsuk a gyermekeinket, és hogyha szép szóval valami nem megy, igen, a Bibliában ez is benne van, hogy a fegyelmezés eszközeihez kell nyúlni. Félreértés ne essék, ez a bizonyos példabeszédek könyve az első verseiben már így kezdődik, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Tehát a fenyíteni, erről először ne az jusson az eszünk, hogy a gyerek fenekére verni, vagy egyáltalán egy testi fenyítés, hanem az okos fenyíték. Tehát az, hogy a gyermeket gondolkodtatni kell, meg kell ismertetni vele az életnek a törvényeit a maga szintjén természetesen. Ilyen szavakat használ a példabeszélyek könyve, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Milyen érdekes kifejezés. A gyerek nem gonosz lény, csak bolondozik. Bolondozik, aztán pajkos, aztán túlmegy minden határon, aztán már nem lehet vele bírni. Ugye mi volt a gyermekkorunk egyik legkedvesebb olvasmánya, bár kötelező olvasmány volt, de azt hiszem mindannyian szerettük, ugye ez a Pál utcai fiúk volt. Tetszenek tudni, hogy Molnár Ferenc mielőtt megírta volna a Pál utcai fiúkat, már sok ilyen gyerektörténetet írt, már gyakorlatozta magát, még aztán egy ilyen tényleg világhírű mű kikerült a keze alól, de a leghíresebb mondása fiatal Molnár Ferencnek ez volt, a leggonoszabb ember a gyermek.
A leggonoszabb ember a gyermek. Ez egy érdekes mondás. Mert a gyerektől nem várnánk sokszor dolgokat, de hogy pajkos, hogy csintalan, hogy ahogy mondja a Biblia, az elméjéhez kötetett a bolondság. Igen, mert az értelem és a lelkiismeret még nem elég erős, és az akarat cibálja a gyereket jobbra-balra, de azt mondja, hogy ha kellőképpen fegyelmezzük a gyereket, akkor messze elűzi ezeket a bolondságokat. Az életem első egyik nagy biblia verse volt, amikor mi is vártuk az első gyermekünket, és úgy gondolkoztunk feleségemmel, hogy hogy fogjuk nevelni ezt a gyermeket. Hát ott volt előttünk, hogy említettem a szüleink példája, ott volt a nővérem példája, ott volt, amire megtanítottak bennünket az iskolában. És akkor olvassuk példabeszédek könyvét, baráti tanácsra kezdjük el olvasni, és ott a következő mondattal találkozunk. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a következetesség. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, azért, mert nekem most gyerekem született. Ja, meg sokan azt mondja, hogy nekem fiam van. Hát a fiú gyerek, hát az már csak nem szabad hozzáérni. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkretesz. Hát ki akarja tönkretenni a gyerekeit? De tény az, hogy nagyon sok ember a helytelen nevelésével tönkreteszi a gyerekét. Ki teszi tönkre a gyerekét? Ki lágyan visel, mindent ráhagy, mindent elnéz. Azt is, amikor a gyerek kikel önmagából, azt is, amikor a gyerek szemtelen, arcátlan, és ezt ő megmagyarázza mindig a szülő. És nem lép föl. És nem következetes. És utána csodálkozik, hogy 10-14 éves korban már azt mondja, hogy most már nem is szólok neki, mert úgyse tudok már mit csinálni. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni, hogy példabeszélek könyvét, hogyha eltetszenek olvasni, például ilyen mondatokra találunk, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Tudom jól, hogy most szinte törvény ellen beszélek, mert Magyarországon is törvény az iskolában, családokban, hogy nem lehet a gyereket fegyelmezni, meg nem lehet a gyermeknek még egy fenekest sem adni. Hát amennyire emlékszem, hogy mennyi fenekest adtam, én mindegyikért utólag is nagyon hálás vagyok édesapámnak és édesanyámnak. De én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amikor 6 évesek voltunk, és mentünk ki az első osztályból, és úgy kettesével mentünk ki, és úgy hanyagul megjegyeztem a pattársam, hogy az a hülye kőrösi. És már itt volt a pofon, ami az osztályfőnök asszony kezétől csattant az arcomon, és ezt nem tudom elfelejteni, pedig ez 50 éve volt. Az a pofon nekem nagyon sokat megértetett. Utána elhívott az osztályfőnöknő, és azt mondta, fiam, te más emberen soha nem mondd azt, hogy hülye. Akkor gimnáziumba kerültünk 8 évvel később, föltette az akkori osztályfőnök a kérdést, hogy szerintünk ez a szó, hogy hülye. Ez szalonképes, ezt lehet mondani, nem lehet? Mindenki arra szavazott, hogy ezt lehet mondani, hát ez nem olyan trágár, mint, és akkor mondták a többit. Én arra szavaztam, hogy ezt nem mondjuk, hogy hülye. Azt mondja, miért nem mondjuk? Hát azért, mert a Párkányi Erzsi néni nekem 6 éves koromban ezért már egy jókora pofont adott, de nem is a pofonon van a hangsúly, hanem amit nyomába megértettem, hogy nincs jogom a másik embert becsmérelni és lekezelni, még így sem. Ugye a zaftosabb kijelentésekről most nem akarok megemlékezni, mert első osztályos korban, gimnázium első osztályban mindenki nevet tartta, hogy hülye, hát ez egy ártatlan szó. Hát ez szinte már, ez már nem is baj. Én azt gondolom, hogy ha megengedjük azt, hogy a másik embert valaki becsmérelje, és amolyan kárörvendő módon még melléje is állunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy repül a kő, nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ne csodálkozzunk, hogy most ma az emberek miket mondanak egymásra meg, hogy egymás torkának tudnak ugorni. Valahol minden kezdődik, minden rossz a kicsiben kezdődik, a kis kovász terjedelmében kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelésnek tudatosítani kell azt, hogy szeresd a másik embert. A másik nem azért van, hogy te az akaratodat kitöltsed rajta, vagy a dühödet, vagy a vágyaidat, nem. A másik ember ugyanolyan, mint te, és ha te
szeretetet kívánsz, meg boldog akarsz lenni, akkor tételezd föl, hogy a másik ember is szeretetet kíván, és ő is boldog akar lenni, de nem úgy, hogy te becsmérled és leszólod. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önfegyelemről, önuralomról nagyon sokat lehetne beszélni, csak én, ahogy a tegnapi előadáson is arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapelvek egymáshoz. Mi itt a logikai kapocs? Menjünk is tovább, menjünk a második alapelvvel. Fölteszem önöknek a kérdést, hogy az a gyerek, aki már önfegyelmet tanul, annak az életében mi várható? Mert az önfegyelem, azt mondom, nem csak elcsitítja a szenvedélyeket, vagy legyőzi a haragot, hanem annak vannak mélyebb, pozitívabb hatása is. Én úgy gondolom, hogy a második pontban ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy az a valaki, aki már önmagán tud uralkodni, az oda tud figyelni a másik emberre. Hát ez, mert erre is nevelni kell az embereket, hogy nem te egyedül vagy a világon. Hát nem te vagy a világ közepe. Hát vannak rajtad kívül még itt, mennyi ember van itt a környezetedben. És figyelni a másik emberre, tehát a második alapelve a Bibliában a másikra való figyelem, a másik iránt való segítőkészség, és még egy mozdulattal, mert mindent nem írhattam fel a táblára, tehát a másik iránt való figyelem, segítőkészség, és a munkaszeretetre való nevelés. Mert ezek egy vonalon fekszenek, tehát hogy figyelem, segítőkészség, munkaszeretet, de mind a hármat külön szeretném vizsgálni, bár mondom, egy út van kikövezve ezeknek a számára. Én azt gondolom, hogy az a gyerek, akit megtanítanak arra, hogy gondolkodva és a lelkiismerete szerint éljen, az nyitott lesz a másik emberre, egyáltalán észreveszi majd a pajtásait, észreveszi a nemzedéktársait, észreveszi az időseket is, tehát észreveszi, hogy egy emberiség van körülötte. És nem azért van a világ, hogy őt kiszolgálja, hanem azért van a világ, hogy egymást szolgáljuk. Ez különbség. És akkor, amikor az a gyerek figyel másoknak a szükségleteire, gondjára, bajára, amikor megtanulja az együttérzést, megtanulja azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy barátságra jutni a másikkal, a másik helyébe képzelni magunkat. Hát ezek óriási dolgok, erre nevelni kell a gyerekeket. Nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, nem végeztek semmiféle iskolát szinte, de nagyon hálás vagyok néhány mondatukért, mert azokat mindig is használtam az életben. Például iskolából hazamentünk, és hát hányos hoztál, fiam? Hát 4-est. Hát nem tudtál volna 5-öst hozni? Hát a tanár, meg... Fiam, ne haragudjál, te tudtál volna itthon tanulni, vagy nem tudtál volna? Megtanultad rendesen, vagy nem tanultad meg? Ne a tanár szidd. Például édesanyám a mondat felébe félbeszakított, nem engedte szidni a tanárokat. Azt mondta, hogy ha én nem tanultam meg, akkor ne magyarázkodjam, hogy tisztességesen tanuljak. És ne másokat okoljak. Tehát nagyon egyszerű fogásokkal, nagyon egyszerű eszközökkel, egyszerűen igazságosan és természetesen nevelődtünk, és ennek megvoltak aztán később is a következményei, mert a figyelemből jön a segítőkészség, hogy vedd észre, hogy a másiknak milyen szükséglete van, milyen gondja, baja van, és segítsél a másikon. Az emberi életben az egyik legfontosabb dolog, és ez is a neveléssel dől el, hogy hogyan fejlődik ki a segítőkészség. Ha az emberek elmennek egymás mellett, meg a segítőkészséget majd 20, 30, 40, 50 éves korba kell tanítani, már vegye észre, hogy a másik embernek ilyen és ilyen problémája van, akkor már rég rossz. Ezt gyerekkorban kell megtanítani, hogy a gyerek jó szívű gyerek legyen. Hát a gyerek vegye észre, hogy ő is tehet már egyet s mást a másik emberért. És ebből következtetem azt, hogy akiben kifejlődik a figyelem, a segítőkészség, azt nem kell nógatni majd a munkára. Szüleink minket munkára neveltek. Nem is lehetett volna megélni az 50-es, 60-as években munkanélkül, akkor 7-8 évesen mi már bizony mentünk kukoricát kapálni.
Most azt mondom mai fiataloknak, hogy kukoricát kapálni, ezt jól körül kell írnom, hogy ez mit jelent, mondom, ez annyit jelent, hogy 50 métert mondjuk kapálsz, aztán meg kell fordulnod, és kezdődik újra az 50 méter. Aztán mondom, megint megfordulsz, és akkor újra kezdődik, és mondom, csodálatos valamit befejezni, de utána kezdődik újra az 50 méter, és akkor utána megint egy lélegzetet kell venni, és megint szépen, ütemesen folytatni kell, míg azt a 8-10 sort, ami rád volt osztva, azt te megkapálod. Amikor elindítottam az életadó tévét, amit önök is most nézhetnek az interneten, www.eletadotv.hu honlapon, ott rátettem néhány interjút, beszélgetést, például Pozsgai Imrével is beszélgettünk, hogy ő hogyan kapálta Balaton felvidéken. Hát ő szőlőt kapált, nem, ugye hát én Mosonmagyaróváron nem tudtam szőlőt kapálni, én kukoricát kapáltam. Azt mondja, hogy amikor a szülei kiengedték szőlőt kapálni, azzal bíztatták, ha rendesen dolgozol, fiam, és hajnalban elkezded a munkát, akkor délben meglátod a Balatont. Nem az, hogy fürödni fogsz a Balatonban, hanem szépen fölfelé megy ugye a domboldal, ha szépen kapálsz, akkor odaérsz, hogy onnan már meglátod a Balaton. Ezt ő nem tudta elfelejteni, 50 éves emléknek is nem tudta elfelejteni, és az egész életére kihatással volt, mert kedves hallgatók, nem ezt tesszük az életben? Az életben is mennyi türelem, mennyi fáradozáshoz gyümölcsöt, mennyi álhatatosság, mennyi kudarc utáni újrafölkelés kell ahhoz, hogy meglássuk a Balatont. Vagy vége legyen annak a kukoricakapálásnak. De milyen hálás lehetek, hogy ezt én már 10-12 éves koromban gyakorolhattam, és nem 20-30 éves koromban szembesültem azzal, hogy mit jelent kitartani órákig, vagy napokig, vagy hetekig, vagy hónapokig. Meggyőződésem az, hogy ma az emberek azért nem szeretnek dolgozni. Ugye a gyerekkorunkban mindig azt tanították nekünk, hogy ha felnövünk, már nem kell annyit dolgozni. Tetszenek emlékezni, nem akarok avit meséket mondani, de akkor azt mondták, hogy már olyan világba fogunk mi felnőni, hogy ott a gépek mindent elvégeznek, nekünk már dolgozni nem kell. Tulajdonképpen nem is tudtam, így malmozunk majd, megnyomunk egy-két gombot, minden előáll, jön az egyik gyümölcs, innen a zöldség, aztán nézzük a tévét. Tehát, hogy elég sivár volt, még nem ismertük Madács Falanszterét, abban az időben kisiskolások voltunk. Tehát azt mondták, hogy a munka rossz dolog. Kedves hallgatók, ezt is a Bibliából ismertem meg, és ha eltetszenek hinni, sehonnan máshonnan nem lehet megismerni csak a Bibliából, hogy mi a munka. A munka a 10 parancsolat 4. parancsolatába a következőképpen került bele. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban azon jobban törölték a 4. parancsolatból. Később az egyházi katekézisekből törölték, soha ma emberekkel ezt a parancsolatot nem ismertetik meg. Ugye a 4. parancsolat így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ez úgy repült ez a mondat a 10 parancsolatból, és 1200 éve ezt úgy kipenderítették, és én erre fogom azt, hogy az emberek, mivel nem tudják, hogy mi a munka, a munkát mindenki valami terhes, nyomasztó, kínos kényszernek tartja, holott a Biblia azt mondja, hogy a munka az nem elsősorban kenyérkereset. A munka tulajdonképpen erkölcsi kötelesség. Mert a munkába tanulunk meg igazán gondolkozni, valamit meg kell oldani, meg kell csinálni, végbe kell vinni valamit, az gondolkozást feltételez. A gondolkozás mellett a munkában tanuljuk meg a szorgalmat, az álhatatosságot, a pontosságot. Ezeket nem lehet munkanélkül megtanulni. Ne tessenek nekem azt mondani, hogy ezt íróasztal mellett meg lehet tanulni, vagy az iskolapadban, dehogy is. Amikor nagybátyám először hívott, hogy na gyere csak Jánoskám, most csinálunk a kút fölé egy kis fedezéket. És akkor levágjuk a deszkákat, azt kimérjük, akkor azt behúzzuk ács ceruzával, akkor így kell fűrészelni, akkor ne így fogd a fűrészt, hanem így meg így, és akkor utána majd, ha összeszögeid, akkor így fogd
a szöget, és akkor úgy verjél le, hogy ne az ujjadra üssél, hanem a szög fejére üssél, és ezt szépen elmondta módszeresen a 8-10 éves gyereknek, és hányszor ütöttem ide, meg hányszor nem úgy csináltam, de mindig türelemmel, szeretettel megtanított, hogy te ezt rendesen csináld meg, hogy utána majd gyönyörködjél benne, hogy mit vagy képes megtenni. Én azt gondolom, hogy a 10 parancsolat, 4. parancsolat, ami azt mondja tehát, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezt a minden szót különösen szeretem ebben a parancsolatban. Mert miért mondja azt, hogy minden dolgodat? Mert ne csak azt végezzük kedvel, amiért nagy pénzt kapunk. Minden dolgunkat végezzük kedvel. Erre utal például a Kolossé levél a 3. fejezetében Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Amihez hozzáfogunk, azon mutatkozzék meg, hogy benne van a lényünk, a lelkünk, hogy Tömörkény István nagyon szépen mondta, hogy lélek van benne. Lélek van benne. Ugye, mert lehet valamit megcsinálni slendriánul, trehányul, hanyagul, aztán az ilyen kontárokat szidja a félvilág később, de mikor kell ezt megtanítani, mikor kell erre rászoktatni a gyerekeket? Akkor, amikor erre van idő. És elég nagy csapásnak tartom, hogy a mai világban a fizikai munkát nem becsülik, és a gyerekeket nem tanítják fizikai munkára, bár már most egy kicsit tünedezik elő egy kis reménysugár ezzel az 50 órás közhasznú munkával, ami nélkül majd senki nem kap érettségi bizonyítványt. Nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlatban is végbe menne. Ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha valaki megnézi ezt a nyári szórólapunkat, ez az Oltalom Alapítványnak a meghirdetése. Én 6 évvel ezelőtt elkezdtem 14 és 22 éves fiatalokkal elmenni az ország különböző részére dolgozni. Most már országhatáron kívül is voltunk Vajdaságban, Erdélyben, most Ausztriába is szeretnénk elmenni. Nagyon jó kis csapat, most már ugye 40 gyerek is jön, de szeretném mindig emelni a számot, és ott egy napi 6-8 óra munkát végzünk, amivel természetesen senki nem hal bele, hol utat készítünk, hol kerítést állítunk össze, hol egy fa házat állítunk össze, hol összegyűjtjük a szénát, hol ezt, hol azt, hol amazt. Én azt látom, hogy a gyerekek az első nap még nagyon nehezen mozognak, de a második, harmadik nap annyira jól esik nekik a mozgás. És annyira örülnek, hogy valamit csinálhatnak, valamihez értenek. És valaminek van eredménye, és mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de itt is hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a Bibliának a két legnagyobb személyisége több évtizedes fizikai munkán csiszolta a személyiségét. Jézus Krisztus csak nem 30 évig dolgozott egy ácsmester műhelyében, és hogy Jézus utána az országot bejárta, és 3,5 év alatt neki nem volt akadály, hogy hegyre kellett fölmenni, síkságon, napi 40-50 kilométer, nem volt akadály. Hát közel 30 évig egy nagyon erős fizikai munkában, ácsmester műhelyben dolgozott, és a másik személyiség Pál apostol. Pál apostol, amíg élt, sátorkészítéssel foglalkozott. Akkor is, amikor már hirdette az evangéliumot, maga tartotta fel nem csak önmagát, de sokszor 2-3 tanítványának a fennmaradásához az anyagi eszközöket ő teremtette elő. Reggel délelőtt dolgozott, délután kibérelt bizonyos görög városokban, ugye különböző helyeket lehetett bérelni, termeket, és ott tartotta a bibliai előadásit, a saját kezével munkálkodott. És úgy mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor egy ilyen visszatekintő önvallomást tesz az egész életére, én semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos. Mindent lehet jó szívvel megcsinálni, a sepregetéstől a legdurvább takarításon keresztül, a kaszáláson át, a nem tudom én meddig milyen munkát mondjak, de hát Pál apostol tudta, hogy a szellemi munka az erősebb munka, mint a vályár munka. A szellemi munka, amikor le kell menni valaminek a mélységében, amit ki kell fejteni, föl kell hozni az emberek előtt, hát az sokkal súlyosabb dolog, mint hogyha valaki bányászként dolgozik. Ezek a dolgok összefüggnek, és a fizikai munkát soha ne vessük meg, sőt, aki szellemi munkával foglalkozik, nagyon tanácsos neki, nem csak hobbi szinten,
hanem sokkal komolyabban fizikai munkát végezni. És aki fizikai munkát végez, annak is tanácsos bizonyos gondolati műveletekhez fordulnia, úgy, mint olvasáshoz, vagy képnézéshez, vagy zenehallgatáshoz. Tehát ezek összefüggenek az életünkben. Kedves hallgatók, ez gyerekkortól kell ránevelni erre a gyerekeket. Ezt nem felnőtt korban kell megtanítani. Boldogok azok a gyerekek, akik látják az édesapjukat fúrni, faragni, vagy fizikai munkával foglalkozni, és boldogok azok a gyerekek, akik az édesanyjuktól megtanulhatnak főzni, takarítani, vasalni, varni, és a többi, és a többi. Tehát ez a második alapelve a helyes bibliai nevelésnek. Ebből jön rögtön egy harmadik alapelv, most már közelebb kerülve magához a gyerekhez, a felnövekő gyerekhez. A gyerek, hogy felnövekszik, kell, hogy rendet tartson maga körül. A harmadik alapelv a rendszeretet. Hogy később, ha felnő, ki tudjon alakítani egy meleg családi fészket, egy otthont. Erre is gyerekkorba kell tanítani. Nagyon megdöbbenek azon, amikor szülők hagyják, hogy a gyerekük mindent iszonyatos rendetlenségben ott hagyjon a szobájában. A játékoktól kezdve, a könyvekig, minden ott hever. Milyen egyszerű lenne minden este megtanítani, hogy a könyveket így kell visszabinni, így kell beállítani, a játékok idevalók, és nagyon sokszor hanyag rendetlenséget tartanak a házban, és aztán később csodálkoznak, hogy aztán, hát hogy néz ki, kinek az otthona, és szinte megbotránkoznak azon, hogy ilyen körülmények között szinte már az állatok sem élnek. Nagyon megdöbbentett engem, amikor hallottam egy ilyen történetet, egy falusi édesanya mondta el, hogy több gyermeke volt, és az egyik lánygyermeke nagyon rendetlen volt. Nos, hát ha a fiúgyerekek rendetlenek, az se jó dolog, de hogyha egy lánygyerek rendetlen, ugye, mert azért a lányok és az asszonyok kezében áll majd a jövendő otthonnak a karbantartása, hát az egyenesen kétségbejtő, és azt mondja ez az édesanyja, hogy sehogy nem tudtam elérni a gyerekemmel, a lánygyerekemmel, hogy rendre tudjam szoktatni. Hazajött az iskolából, csak ledobta a kabátját, megette az ebédet, ott hagyta a tálat, el sem mosogatta, lehányta a táskáját ide, nem tanult rendesen, és... hát eléggé kétségbe volt este is. A történetet nem ezért mondom el, a történetet azért mondom el, hogy a nagy fordulat történetét elmondjam. Ugye mi több mint 30 éve szervezünk ilyen nyári táborokat, amiknek most a szórólapja már itt lett a kezemben, és ez a család is eljött az egyik nyári táborba. És a kislány is be volt osztva, úgy 10-12 éves lehetett, be volt osztva egy gyermekcsoportba. És a gyermekcsoportba ugye a gyerekek olyan bibliai történetekkel ismerkednek, amelyek az ő szintjükre valók, tehát amiket meg tudnak érteni. Vannak ott óvónők, tanítónők, tanárok, akik elmondják nekik a történeteket. És váratlanul egy olyan történet került elő, a történet nem annyira közismert, illetve hát egy egyszerű történet, hogy Jézus, amikor föltámadt, és Péter és János szalad Jeruzsálemben a sírhoz, és János megelőzi Pétert, mert Péter az idősebb, nagyon érzékletesen mondja el a Biblia, de hogy megáll a sírnál, az üres sírnál, és akkor megvárja Pétert, és beengedi előre, és bemennek a sírüregbe, és ott látják, hogy Jézus hogyan tette helyre a lepedőt és a szemfedőt, amibe őt a halála után betakarták, és a sírba helyezték. János evangéliuma külön leírja, hogy külön volt összehajtva a lepedő, és külön volt összehajtva a szemfedő. És azon a délelőttön, amikor a gyerekekkel történeteket ismertettek meg, és ahol ez a kislány is részlet, a tanítójuk ezt a történetet részletezte. Hogy milyen hatalmas dolog a feltámadás, de a Biblia mindenre ügyel, a kis dolgokra is, és a hatalmas föltámadás árnyékában ott van ez a kis mondat, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Jézus rendet hagyott maga után. Gondolom, önök is így vannak ezzel, hogyha ezt nem említené meg a Biblia, akkor se lenne mondjuk csonka a Biblia, mert hiányzik belőle egy mondat. Hát jó, hát hiányzik belőle egy mondat. De ezt a mondatot a Biblia mégis megörökítette. A feltámadás hatalmas nagy tényének a hátterén, hogy Jézus nem csak úgy fölkél a sírból, azt úgy lehányja magáról a dolgokat, és ott maradnak, hanem szépen összehajtja, és a helyükre teszi őket. És ez a kislányra olyan mély hatást gyakorolt, hogy amikor hazament a táborból,
attól a pillanattól fogva tudatosan törekedett arra, hogy ő soha rendetlenséget ne adjon maga után. Szemlélés által változunk el, olvassuk ebben a könyvben. Ez is egy nagyon nagy mondat, mint az előző az önfegyelemről. Szemlélés által változunk el. Ha valamit szemlél az ember, szemlél, gondolkozik, megragadja, és ki tudja, milyen mély rugói a léleknek mozgásba jönnek, hogy nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Mint hogy Rilke a német költő mondja, hogy változtasd meg élted. Nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Meg kell változnod. Isten a megváltozásnak és a megváltoztatásnak az Istene. Isten mindenkit el tud segíteni a megváltozáshoz. És annak a kislánynak a 12 éves korában megfordult az élete, utána egészen más lelkületű és rendszerető ember lett, és aztán később több gyermek édesanyjaként meg lehet nézni a házát. És ez egy történet mély befogadásán múlott, és ilyen nagy jelentősége van a lelki tanításnak, tehát a bibliai tanítások megismerésének. Tehát nem tudom, hogy látjuk-e, hogy ha valakiben van önfegyelem, van figyelem a másikra, van segítőkészség, van munkaszeretet. Ha van már segítőkészség és munkaszeretet, akkor már nem nehéz rendet tartani, akkor már nem egy nyűgös kötelesség, hogy mindent a helyre tenni. Pál apostol mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, incsétek a rendetleneket. Bátorítsátok a félelmes szívűeket, türelmesek legyetek minden ember iránt. Csodálatos fokozat. De először mivel kezdi? Incsétek a rendetleneket. Szoktuk mondani, hogy rend a lelke mindennek, de ez valóban nagy mondás, mert ahol nincs rend, megint egy harmadik mondat ebből a könyvből, abban a lakásban, ahol piszkos sarkok vannak, az ott élő emberek lelkében is piszkos sarkok lehetnek. És akinek a lelkében zavarok vannak, homályok vannak, tisztázatlanságok, szóval ha valaki a gondolkodásában megtűrő következetlenségeket, a lelkiismeretében visszásságokat, hát azért az még nagyobb probléma, mint a lakásában a piszkos sarok. De általában a testi dolgokból jön elő nagyon sok lelki dolog. Ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy tanuljunk rendszeretetet, és ahogy említettem, Jézus Krisztus a rendnek is, a tisztaságnak is, a következetességnek is az Istene. És ebből jön a negyedik alapelv, és itt kell ennél a negyedik alapelvnél elmondanom, hogy a felnőtt társadalom a legtöbbet talán ennek az alapelvnek a megsértésében vétkes. És ez a helyes életmódra való nevelés. Kedves hallgatók, a holnapi előadáson fogok erről még beszélni, hiszen a holnapi előadás a Bibliának az egészségügyi, és egyáltalán az egészséges életmódra vonatkozó tanácsait, tanításait szeretné majd egy bizonyos tekintetben önök elé állítani. De már most beszélnem kell erről, hogy helyes életmódra való nevelés, ez talán a legátfogóbb nevelés, és itt vizsgázik minden szülő, nagyszülő és minden idősebb ember. Mire gondolok? Minden napnak megvan a rendje. Ezt a napi rendet a modern társadalom teljesen felszabdalta. Például a modern társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem tudnak aludni. Miért nem tudnak az emberek aludni? Miért van annyi sok alvászavaros ember? Miért reggel az emberek miért úgy ébrednek, hogy jobban terheltek, mint amikor lefeküdtek? Miért van ez? Egyszer hallottam a rádióban egy műsort, hogy ezek a nagy áruház láncolatok, ezek mit hoztak be az elmúlt 20 évben a mi kultúránkba. Egy közgazdász, vagy egy nagyon mélyen gondolkodó ember beszélt, aki foglalkozik ennek a jelenségnek a tudományos magyarázatával, és azt mondta, hogy kérem, a modern áruház láncolatok felbontották a teret, az időt és a viszonyokat. A teret fölbontották, mert kimentek a város szélére mondjuk általában, azt mondja, te is menj ki a város szélére. Az időt mondjuk menjél ki éjjel 11-kor vásárolni, de kimelsz a hajnali 3-kor is. És a viszonyokat, mert azt hiszed, hogy ott olcsóbban kapsz meg mindent, holott a legdrágább, becsapnak.
És ezt a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban egy pár évvel ezelőtt úgy meg is álltam, nehogy valami árokba szaladjak, hogy ezt valaki ilyen tisztán, világosan elmondja, hogy a mai ember szétbombázta a teret, tehát a teret nem tiszteli, mert a tér az az, hogy van egy otthonom, az otthonomba hazatérek, kicsit kipihenem magam, utána lefekszem, kialszom magam, és reggel új erővel tudom folytatni az ezt szétbombázták. Az időt, hogy nézzük meg, hogy a mi időnkben emlékezem, hogy 8 órakor nekem le kellett feküdni. De nem is kívántam fönt lenni. Tehát említettem önöknek, hogy egy zavaró tényező volt, hogy édesapám még a 8 órai híreket mindig meghallgatta a Kossuth Adón, és a 60-as években állandó szereplője volt a híreknek De Gaulle. És én azt De Gaulle-nak vettem. Így, ahogy tetszenek hallani. De Gaulle-nak. És én nem tudtam, hogy a rádió miért beszél annyit a De Gaulle, miért a dögöknek miféle ólját kell nekem minden este hallgatnom. Ilyen kis primitív falusi gyerek voltam én. De aztán apukám akkor lezárta 8 óra 5 perckor a híreket, és attól a pillanattól fogva nekünk szépen aludni kellett. És nem is álltunk meg reggel 7 óráig, és kipihentük magunkat. És minden reggel csodálatos frissességgel ébredtünk, hideg volt a szoba, mert cserépkályha volt, nem, hideg lavorba mosakodtunk, ugye gyorsan a reggelire azért időt szántunk, és elindultunk az iskolába. De igen, a modern élet felbontotta a teret, az időt és a viszonyokat. Ma tele vagyunk alvászavaros emberekkel, tele vagyunk depressziós emberekkel, lelki problémák halmozódnak. Miért? Azért, mert a helyes életmódra szoktatás a családokban nem valósul meg. A gyerek nem 8-kor vagy 9-kor fekszik le, hanem ott hagyják a televízió előtt, és jobb esetben valakinek eszébe jut, hogy már 10 órakor vagy 11-kor be kellene parancsolni az ágyba. Mit lát az a gyerek, tessenek nekem megmondani? Mit lát az 10-11 órakor a televízióban? Ugyan mit néz az a televízióban? És a nyugodt lélekkel alszik el, de egyáltalán a családtagok, hogy emlékszem, amikor felnőtté váltunk, már úgy 18 évesek lettünk, akkor is 10 órakor gyere haza. 10 órakor. Szóval nem volt West-Balkán, na de nem volt haláleset sem. Tessenek gondolkozni egy kicsit. Az életnek megvan a maga rendje, megvan a maga ritmusa. Aztán szeretnék foglalkozni azzal is, hogy reggel ma nem szokása a családoknak a reggelizés. Ez kiment a divatból. Mindenki rohan. Senki nincs megalapozva folyadékkal, reggelivel, ami hát azért a népek ősi közmondás gyűjteményében én csak ilyeneket olvastam, hogy reggelid legyen olyan, mint a királyé vagy a császári. Meg kell alapozni a napot. Ezért adtunk ki mi alapítványilag egy könyvsorozatot, eddig 6 kötete jelent meg, az első kötetet rögtön ezzel kezdtük. Hogy mi az, ami reggel az embernek dukál? Miért kell gyümölcsöket fogyasztanunk, mézet, kását, miért kell olyan könnyen emészthető szénhidrátokat és cukrokat, tehát fruktózt, amivel el lehet kezdeni a napot? És miért adtuk ki a következő füzeteinket azzal kapcsolatban, hogy igen, meg kell várni az 5-6 órát, és akkor ebédre lehet kenyeret fogyasztani, pástétomot, lehet házi kenyeret sütni, és lehet egytál ételeket készíteni, és salátát, és sok zöldséget, stb. A Magyar Televízióban is tartottam erről előadást, fönt van az M1 honlapján egy 25 perces előadás arról, hogy a Biblia mit tanít, hogy mikor, mit és hogyan étkezzünk. De ez olyan ismeretlen dolog, hogy ezt el nem lehet mondani. A gyerekeket hozzászoktatták a nassoláshoz. A gyerekekkel nem itatnak elég vizet, hanem ezeket a teljesen egészségtelen, cukrozott szörpöket adják a gyerekeknek, vagy kólaféléket, amelyek kimondottan károsak az egészségre. Azt olvasom a Világhelyzete című könyvben, hogy ma a világ zsír- és cukorfüggőségben él. Ma a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy később majd kávévók, alkoholfogyasztók legyenek. Ezt már a gyerekkorban leteszik sajnos ennek az alapjait. Ezért
tartunk most bemutatót, és a mai előadás után, és a szombati előadás után önök, hogy betetszettek jönni, találkozhatnak olyan készítményekkel, amelyek például beállítják az embernek a normális cukorszintjét. A normális cukorszintet ugye a savanyú káposztán kívül a csicsóka állítja be a legtökéletesebben. Bárcsak az emberek ismernék, hogy mi az, hogy csicsóka. Most is benne lehet hagyni a földben, tehát minden nap kivesz valaki egy szem csicsókát, minden nap egészséget vesz magához, de Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök kikísérletezett ilyen csicsóka sűrítményt, minden nap kétszer vagy háromszor egy mokkás kanállal kell fogyasztani, és ez beállítja a szervezetnek az optimális cukor szintjét, szükségletét és szintjét. Én is az országban viszem és mutatom mindig, hogy a jó vizen kívül, mert a vizet nem tudjuk felülhaladni. És egy családban otthon igenis töltsük ki a csapvizet, vagy tisztított csapvizet egy korsóba, és tegyünk annyi két decis poharat mellé, ahány családtag van, és szoktassuk rá a családtagokat, hogy óránként egy két deci vizet fogyasszanak el. Vagy hogyha valami gyümölcslevet kell inni, Magyarország, amely szőlő nagyhatalom, ezt az egyetlen egy mustot készítik Magyarországon, nem hevített állapotban, hanem tiszta, tehát nyers állapotban, ezt az Izsáki Állami Gazdaság Európa legnagyobb borkombinátja volt, oda kell most elmenni, hogy ezt az alkoholmentes mustot, amit megint csak elhozunk ide, meg lehet kóstolni, majd meg lehet vásárolni, hogy tessenek a gyerekeket hozzászoktatni, ne a műitalokhoz, ne a műanyagokhoz, hanem a természetes, a 100%-os dolgokhoz, amelyek sem nem drágábbak, sem nem elérhetetlenebbek, mint más. Én ebben az évben voltam először Angliában, és Angliában sem mentem el ugyan a nagy áruházakba, de kértem ott az ismerőseimet, hogy mutassák meg nekem, hogy ma az angol gyerekekkel és fiatalokkal ott Angliában mit helyeznek előtérbe, hogy mit egyenek a gyerekek, a Milka csokoládét reklámozzák? Én ott nem láttam egy Milka reklámot sem. De láttam viszont zabszeletet, ez is szégyen, hogy ezt az angolok találták ki, és nem mi magyarok. Ebben van szárított gyümölcs, egy, zab, kettő, és nátszukor, három. Ez a három dolog. Ott a fiatalokkal például ezt reklámozzák, és aztán hoztam is meg, itt láttam, hogy Magyarországra is hoznak, és én úgy gondolom, hogy ez a 400-450 esetenként 500 kalória, ami ebben van. És ami természetes, ami jó, ami helyes. Én azonban úgy látom, ha elmegyek egy-egy kirakat előtt, hogy ott a csokoládék tömege roskadozik, és hát a gyerekeket cukorfüggőségbe hozzák, és mondom, a cukorfüggőség kifejleszti aztán az alkoholfüggőséget, az alkoholfüggőség aztán kifejleszti a kábítószerfüggőséget, tehát így adja a kirincset egymásnak ez a sok gonoszság. Aztán szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon általában filteres teákat vesznek az emberek, mert úgymond az gyors, és azzal nem kell annyit bajlódni. A mi alapítványunk 25 éve terjesztett, tehát ez egy vér- és értisztító tea, egy kalocsai főgyógyszerésznek a találmánya, ami idősebb korban azért is jó, mert az érelmeszesedés, érszűkület ellen hat, kalocsáról származik. Én azt gondolom, hogy azt a 10 percet oda kellene áldozni minden nap, hogy a víz mellett, vagy a 100%-os gyümölcslevek mellett egészséges jó teákat, ne filteres, és ne aromásított, és ne manipulált teákat fogyasszunk. A tea fogyasztás egyébként is azért előnyös, mert hogyha a teát nem ízesítjük, tehát se mézzel, se cukorral nem ízesítjük, akkor, hogyha megisszuk, ugyanúgy viselkedik, mint egy pohár víz. Tehát ekkor a gyomor nem indul működésbe. Márpedig a gyomornak azért az 5 óránkénti evés bőséges időt biztosít arra, hogy pihenjen. Szellemi munkát végzőknek mi csak a napi kétszer étkezést ajánljuk, de az olyan legyen a reggeli, mint a királyi, az ebéd olyan, mint a polgári, a vacsora olyan, mint a koldusé. Kétszer étkezésből meg lehet élni, a fizikai munkát végzőknek nyilván háromszor étkezés, gyerekeknek, cukorbetegeknek, vagy más egyéb alkalmakkor lehet 4-5-ször, de ezt is be kell állítani az embernek a maga ízlése szerint, és a Bibliában ilyen ige is van, hogy a nemes ember a test erejéért eszik. Tehát akkor eszik, amikor valamit pótolni kell.
Ha nem kell pótolni és nem éhes, ki lehet hagyni egy étkezést, majd fogunk áprilisban foglalkozni a bibliai gyógymódokkal és a Biblia orvosi tanácsaival. Ott az egyik legfontosabb tanács az, hogy a koplalás vagy a böjtölés, ez a kés nélküli operáció. Ez valóban így van. Ha az ember kihagy egy-egy étkezést, vagy egy-egy napot, vagy két napot, a szervezet immunrendszerét hozzásegíti ahhoz, hogy jobban működjék, és önmagunk le tudjuk győzni a bajokat, nem kell ehhez sokszor orvosság, vagy más egyéb külső eszköz. Kedves hallgatók, a helyes életmóddal majd külön fogunk foglalkozni, mert ez egy óriási terület, és sokan nem ismerik azt, hogy a Biblia első fejezetében fölhangzik ez a mondat, amit mi is a könyvsorozatunk címéről választottunk, hogy mi legyen nekünk eledelül. Mi legyen nekünk eledelül. A Biblia első fejezetében, Mózes első fejezet, első könyve, első fejezet, 29. verse azt mondja, gabonafélék és gyümölcsfélék. Ezek legyenek nektek eledelül. Gabonafélék, gyümölcsfélék. Utána a harmadik fejezet, 18. verse, tehát egyet kell lapoznunk a Bibliánk elején, a harmadik fejezet, 18. verse azt mondja, a bűneset után mondja Isten az első emberpárnak, és egyed a mezőnek füvét. Tehát a bűneset után, és csak is a bűneset után a gyógyító erőre való hivatkozással Isten a zöldségféléket és a gyógynövényeket is az ember rendelkezésére bocsátja. Ugye valami megütötte a fülüket, hogy mi hiányzik ebből. Ami ebből hiányzik, Isten az özönvíz után engedi meg. Az özönvízig az emberek húst nem fogyasztottak, 1700 évig az emberiség a magas életkorokat ennek köszönhette. Ma is kísérleti tény az, hogy azért halunk meg jóval korábban, mint ahogy lejárna az életidőnk, mert egyszerűen a zsír és húsfélék rossz hatással vannak a szervezetünkre. Isten bennünket elsősorban növényi életrendre tanított. Az özönvíz után, amikor megengedi Isten a húsfogyasztást, azért engedi meg, mert az emberiség étvágya, egyáltalán a vágyai már az embereknek annyira elkorcsosulnak, hogy Isten itt a határt eltolja egy kicsit, de a határt akkor lecövekeli, és azt mondja, hogy a húsok között viszont különbséget teszek, tiszta és tisztátalan állatok között. És Mózes harmadik könyve, 13. fejezete közli azt, hogy melyek a tiszta állatok, és melyek a tisztátalan állatok. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatokat. A tiszta állatokból itt csak évente egyszer vagy kétszer, de ez megfelel az ókori, sőt még a középkori átlagnak is. Az emberek régebben sokkal kevesebb húst fogyasztottak. Ennek nagyon egyszerű oka is volt persze, mert egy hús előállítása rendkívül drága. Ma is egy kiló hús előállítása a világ viszonylatokban legalább háromszor, négyszer többe kerül, tehát a vegetariánus étkezés alapképlet szerint egy harmada, negyede annak, ami a hús alapú étkezés. Tehát ennek ez is az oka. A modern világ az utóbbi 100 év fejlesztette azt ki, hogy a húsok elképesztő mennyiségben kerülnek az üzletekbe. Én mint nyelvészetileg azon szoktam derülni, hogy a hús üzletnek is megváltozott a jelentése, és sokan nem ismerik, hogy mi a különbség például a hentes meg a mészáros között. Nem biztos, itt a teremben a fiatalok ezt ismerik, hogy mi a különbség a hentes meg a mészáros között. Most nagy vonalon azt írják, hogy hús üzlet. Régen a mészárosok azok csak tiszta húsokat árultak, tehát baromfi, aztán marhahús, birkahús, stb. A hentesek foglalkoztak a tisztátalan húsokkal. Petőfi Sándor édesapja ugye mészáros volt. Később is így írták ki, hogy egy kapu egyik részén volt a hentes, a másik részén volt a mészáros, véletlenül se keverték össze, de aztán később aztán jött hús és hentes áru, stb. Összekavarták, összezagyválták a dolgokat. Én nem azt mondom, hogy egy kukoricán nevelt csirke ma is sokkal egészségesebb lehet, mint bármi más húsnemű, de olyan tapasztalatom is van magyar városokról, hogy például Abasár, ami nagyon húsevő falu, a lakosai közül kb. 25 évvel ezelőtt sokan miért határozták el, hogy soha többet húst nem fognak enni. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Egy óriási kamion az Abasár környéki árkokba fordult,
kijött az a sok disznó belsőség, amit vittek bizonyos csirke üzemekben a csirkék táplálására, és akkor a derék magyar abasári emberek elkezdtek gondolkozni, hogyha ők csirkék címén is disznóhús belsőséget fogyasztanak, akkor tulajdonképpen mit esznek? És az egyszerű kérdés, hogy mit eszünk, amikor mi megvásároljuk különböző üzletekben azokat a sokat manipulált és ilyen-olyan szerekkel kezelt szerencsétlen állatokat, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a családban kell példát mutatni arra, hogy mi a helyes életmód. Én is szégyenkezve mondhatom, hogy a gyerekeink mondták kisgyerekkorukban, hogy ne erőltessük beléjük a húst. És akkor feleségem a fejéhez kap, és azt mondja, hogy tényleg, hát én is ezt mondtam, amikor gyerek voltam, csak aztán annyira belém erőltették, mert meg. Kislányom, ha erő.

kettő 30 és 24 évesek, megvan minden foguk, nem furták, faragták őket, nem a csokoládé, cukorka, a finom liszt, a nem tudom én mi nem tette őket tönkre, migrényük, gyomor problémájuk nem volt, de nem a reklám helye ez, csak fel akarom hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia a helyes életmód tankönyve is. A Bibliában olyan táplálkozási, életmódbeli törvényszerűségek vannak, amit mindenki a saját javára felfedezhet és alkalmazhat. De befejezésül, ha bár nem utolsó sorban, szeretnék önöknek hivatkozni arra, hogy mi az utolsó, az minden eddigi alapelvet megkoronázó bibliai alapelv a gyermeknevelés tekintetében, ez a személyes hitre nevelés. Eddig is arról beszéltem persze, hogy a gyerekeinket hozzá kell segíteni, hogy a maguk urai legyenek, tehát ne veszítsék el magukat, legyen önfegyelem, tudjanak tekintettel lenni más emberekre, segítsenek embereket, megtanulják a munkát, hogy magukat fent tudják tartani, és ne naplopásból vagy másokból éljenek, hogy rendet tudjanak tartani, fel tudjanak készülni majd a családi életre, hogy helyes életmódot folytat, hogy megismerjék a helyes életmód törvényszerűségeit, de a legeslegfontosabb alapelvet azért hagytam a végére, mert úgy gondolom, hogy ez koronázza meg a bibliai nevelési elveket, mert tulajdonképpen mitől vagyunk mi emberek? Ki nevezhető igazán és jó szándékkal olyan embernek, aki rászolgál erre a névre, amit egy katonember, amikor elővezette Jézus, azt mondta, íme az ember. Íme az ember. Nagyon nagy mondat volt, hogy íme az ember. Ebben benne van az, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő nem csapkod, ő nem dacos, ő nem sértődik, ő nem vág vissza, nem indulatoskodik. Itt áll előttetek, őt embernek tudom nevezni, bár csak néhány órája ismertem meg. Itt van még Barabás, akit ti nagyon jól ismertek, köztörvényes bűnöző. Itt van egy embernek nevezhető lény, ez a názáreti Jézus, és itt van egy tolvaj, gyilkos és haramia. Melyiket bocsássam el most? Jön a, ugye, a húsvéti ünnepek során amnestiát lett. Melyiket bocsássam el? Kedves hallgatók, nagyon szeretném hinni, hogy mi, akik itt vagyunk, ne Barabásra szavazzunk. Tehát tetszenek ismerni, ugye Karinti Frigyes híres novelláját az első világháború végén írta. Novella arról szól, hogy Krisztus miután föltámad, visszamegy azokhoz az emberekhez, akik Barabásra szavaztak. És meggyőzi őket arról, hogy menjünk újra Pilátus palotájához, ismételtessük meg a szavazást, és szavazzatok érem, mert hát én jót akarok nektek, az életemet adtam értetek, mondja ott Karinti ebben a Barabás című novellában, azóta meg mióta szabadlábra engedték, Barabás már többeteket kifosztott. Hát most újra meg lehetne ismételni a szavazást, gondoljátok végig és másítsátok meg az ítéleteteket. A tömeg kíséri Jézust Pilátus palotájához, és szépen írja le Karinti, hogy Pilátus palotájának tornácán Pilátus és Barabás étkezik. Zsíros falatokat esznek, és nehéz borokat isznak. Jön a tömeg Jézussal, és Jézus mondja, hogy szeretnénk megismételtetni Pilátus a szavazást, hogy a nép meggondolta magát. Pilátus azt mondja, semmi probléma, veszi a kendőt, megtörli a szárt, leteszi, kiállod a tornász, na hát akkor mit akartok, hogy kit bocsássak el, a Jézust, akit názáretinek neveznek, vagy Barabást. És most jön a novella utolsó mondata, ami így hangzik, bár személyesen mindenki Jézusra szavazott, az egész tömegből mégis ez hangzott ki, Barabást. Amikor az ember tömeglény, akkor nem ura önmagának. Az emberi élet legértékesebben személyes élet. A személyes ember a legerősebb ember, az egyedi ember. Amikor valaki beleolvad egy tömegbe, valami párttag lesz, szakszervezet, kimegy az utcára tüntetni, vagy milyen ártatlannak látszó dolgokat mondjak még, elveszíti önmagát. Elveszíti önmagát. Szent Ágoston ezt nagyon szépen írja le a Vallomások című művében, amikor elment a gladiátor játékokra, már mélyen nem értett egyet a gladiátor játékokkal, mert befogta mind a két fülét, csak hogy ne hallja ott azt az üvöltözést, az állatok meg az emberek küzdelmét, tehát hiába fogta be mind a két fülét, ott valami iszonyú robajjal mozgott minden. Ne menjünk bizonyos helyekre.

gondolkozzunk, személyesen döntsünk, mindenki a saját sorsának a kovácsa, mert ezt Isten mindannyiunk számára biztosítja, hogy olyan emberek leszünk, ahogy gondolkozunk és amiképp döntünk. Van ilyen mondat is a Példabeszélek könyvében, ahogy az ember gondolkozik, az ő maga. Mindenkit a maga gondolkozásmódja, döntései, választásai tesznek olyan emberé. Mindenki azt az életsorsot éli, amit maga választ magának. Ne higgyük el, hogy a világ cibál bennünket ide-oda. Csak akkor cibál bennünket a világ ide-oda, hogyha nincs személyes meggyőződésünk. Akkor lehet. Akinek nincs biztos, alapos, személyes meggyőződése, egyszer jobbra cibálják, egyszer balra cibálják, egyszer ide-lökik, másszor oda-lökik. Azt lehet vele tenni, mint egy bogánccsal. Ne legyünk ilyen emberek. A Dániel könyve 3. fejezete a legfontosabb rész, amit a kedves hallgatók figyelmébe tudok ajánlani. Dániel könyve különben is minden fejezetében példátlan nagy könyve a Bibliának. De ez a 3. fejezet, amikor a Nabukodonozor király a maga dicsőítésére a saját szobrát leplezteti le, ó, milyen modern történet, mintha egy Lenin vagy Stalin szobor leleplezésénél állnánk, teljesen modern dolog, hiszen a 20. századi diktátorok is Babilóniából vették ezt az ócska kultuszt, ezt a szobort állítunk magunknak kultuszt, hogy ezt a babiloniak találták ki 2600 évvel ezelőtt. És Nabukodonozor, amikor leleplezi a szobrát, ez csak nem úgy megy, hogy leleplezek, hát akkor fölvonultatja az énekeseket, tudásokat, citrásokat, mindenféle zeneszerszámosokat, és amikor fölhangzik ugye ez az ünnepélyes nagy csinnadratta, akkor az én parancsolatomra, mondja Nabukodonozor, a szobrom előtt mindenkinek térdet kell hajtani. És aki nem hajt térdet, azt az égő tüzes kemencébe fogjuk bevetni. Erről szól Dániel könyve 3. fejezete. Tessenek sokszor elolvasni, mert mindenki térdet és fejet hajtott, kivéve Sidrákot, Misákot, Abednégót, azt a 3 héber ifjút, akit otthon arra neveltek, hogy tiszteljétek az államhatalmat, minden ember tiszteljetek, de olyat senkinek ne tegyetek meg, ami egyedül Istennek jár ki. Leborulni, imádni, erre csak az Isten méltó. Ember előtt soha ne boruljunk le, még gondolatba se, és embert soha ne imádjuk, még gondolatba se. És ez a 3 héber ifjú nem borult le, de mindenki leborult. Utólag persze sok a partizán, tudom, de a Biblia úgy írja le a történeteket, ahogy megtörténtek, itt sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy mindenki leborult, kivéve ezt a 3 héber ifjút. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket a palotájába, hát hogy én azért világosan megparancsoltam, és a szankciót is megmondtam, most az égő tüzes kemencébe akart. Hát miből áll ez, hogy egy kicsit térdet hajtani és fejet hajtani? Azért csodálatos ez a 3. fejezet, mert a héber ifjak megszólalnak, király, örökké élj. Mi téged tisztelünk, de nekünk van olyan Istenünk, aki számunkra az Isten, előtte hajtunk térdet és fejet, és hogyha te azt mondod, hogy ezért az égő tüzes kemencébe vettetsz bennünket, nekünk van Istenünk, tehát mi hiszünk az Istenben, ő meg tud bennünket menekíteni az égő tüzes kemencéből. De ha nem tenné is, ó, milyen szép ez a mondat, ha nem tenné is, mert nem tudta a 3 héber ifjú, hogy Isten most mit dönt. De nem attól tették függővé a személyes hitüket, hogy most ők elvesznek vagy életben maradnak, ők akkor is kitartottak Isten mellett, hogyha ezért a következmény az lett volna, hogy az égő tüzes kemencébe vetik őket. De ha nem tenné is, mi a te szobrod előtt térdet és fejet nem hajtunk. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe, le is szalad a palotája alak sorába, hogy megnézi a porrá égésüket, de amikor benézott nyilván bizonyos ablakon keresztül a kemencébe, ahova bevetették a 3 héber ifjút, akkor azt mondja a király, hogy nem, de 3-at vetettünk be. Hát ki az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái? Kedves hallgatók, az Ószövetség olvasásakor soha ne tessenek elfelejtkezni, mert majdnem egy tucatszor van benne az Ószövetségben, hogy az emberiség megváltója, mielőtt megszületett volna Betlehemben,
többször megjelent már emberi formában, hiszen Jézus nem Betlehem óta létezik, Jézus Betlehem előtt már Istenként a mennyben az Atyával létezett, és az Ószövetség idején többször megjelent, például megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy vedd le a saruidat a lábaidról, mert ahol áll a szent, az a helyen égő csipkebokor közepéből jelent meg neki, megjelent Józsuénak, a hadvezérnek, megjelent az előbb idézett Sámson szüleinek, de megjelent Dániel próféta három társának is, és az égő tüzes kemencében ezért látott ott Nabukodonozor egy negyedik alakot. És a három héber ifjú nemhogy szénné nem égett, amikor kihozták őket a tüzes kemencéből, két külső ember halt meg a kicsapó hévségnek a melegétől, őnekik azonban a hajuk szála nem perzselődött meg, és a ruhájuk nem vette át a bűzt. Szoktam fizikusokat kérdezni, hogy magyarázzák ezt meg. Eddig még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy ekkora nagy hőségbe, forróságba, izzó kemencébe vetnek. De kedves hallgatók, hogy ahol Jézus Krisztus van, ahol Isten van, Isten jobban ismeri a törvényeit, amiket megteremtett, mint mi magunk. Ismerik Newtonnak a mondását, hogy ő egy tengerparton játszó kisgyerekhez tudja magát hasonlítani. Összefog néhány kis kavicsot, néhány kis kagylót. Mi ez ahhoz képest, ami a hatalmas nagy tenger, ami hogy zúg vele szemben? Azt mondja Newton, én ennyit ismerek, de én meghagyom azt, hogy az Isten az egész tengert ismeri. Én ezt az egy-két dolgot ismerem. A három héberi fiú azonban ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott a meggyőződéséhez. Nem gondolkozott úgy, hogy hát most engedményt teszünk. Mi az, hát egy 20 centit meggörbítjük a lábunkat, aztán utána mi sem történt volna, nem emlékezzünk már a dologra. Nem. Ez a három héber ifjú olyan nevelést kapott, hogy a szülei nem vallásosságra nevelték, vagy nem a zsidósághoz való tartozásra nevelték őket, őket a személyes Isten megismerésére nevelték. A személyes hitnél nagyobb dolog nincsen. Ha valakinek hite van, mindene van. És engedjék meg, hogy a bibliai történet után most már tényleg a legvégső befejezésre egy olyan nagyon rövid történetet mondjak el önöknek, amit három nappal ezelőtt hallottam. Egyik kecskeméti előadásom alkalmával megismerkedtem egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek, és tényleg, amikor már vezették ki a bitófához, akkor jött meg egy felettes parancs, hogy mégis életfogytiglanra változtatják az ítéletet. Tehát egy túlélő volt, most már 80 éven felül van, és azóta én nagyon meleg baráti kapcsolatot ápolok vele, és most, ahogy a héten jöttem erre délkelet irányba, és megálltam Kecskeméten, őket is meglátogattam, egy idős házaspár, és most mondta el nekem a következő, és egy nagyon aranyos történetnek találom. Ugye 56 után nem, 56-ban nem végezték ki, börtönbe került. És az egyik börtönben egyszer bent van már, hogy 58-at, 59-et írhattak, és egyszer csak nyílik a kis ablak, de csodák csodájára a foglár jön, a börtönőr jön, és az mond neki valamit. És nekem most mondta el ez a Feri bácsi, azt tudod, mit mondott nekem ez a börtönőr? Azt mondta a börtönőr nekem, hogy tessék már nekem megmondani, hogy hogy neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. A börtönőr látta a foglyok viselkedését. Látta, hogy a foglyokban nincs dac, nincs keserűség. Látta, hogy a foglyok emberi módon álltak mindenkihez hozzá. És amikor egy börtönőr ezt mondja, hogy tesse, egy rabnak, egy politikai elítéltnek ezt mondja, amikor együtt van vele, és nincs senki ott a közelben, és kinyitja a kis zárka ablakot, tessék megmondani, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. Becsületesek, tisztességesek, egyenesek. Én azért tartom ezt nagy történetnek, mondtam is neki, hogy miért csak most mondjam, már 10 éve ismerem, hát ez a, mondom, ez az életed egyik legnagyobb története. Hát ezt írd meg, most ne azt írd meg, hogy ütöttek, folyt a vér, mert ugye ezt már megírta, már két könyvbe is megírta, volt együtt Göncz Árpáddal is, azt is megírta, mindent megírta, mondom, ez az életed nagy története.
Én azt veszem észre, kedves hallgatók, hogy embereket érhet bármi baj, nyomorúság, de ha jók a gyerekeik, az mindent elfeledtet. Ha felnőttek úgy tudnak gyerekeikre, hozzátartozóikra gondolni, hogy ezek egyenes, becsületes, rendes emberek, ezekben van önfegyelem, segítőkészség, rendes emberek, ezek személyes meggyőződésük van. Én azt gondolom, hogy valóban a legnagyobb kincs a jellem. Erről beszéltünk a decemberi sorozatunk során. Most is ezt szeretném aláhúzni. Ne tessenek ezt olyan kis dolognak tartani. Ne tessenek az erre való törekvést olyan kis dolognak tartani. Amivé válunk, abban van benne a lényegünk. Amivé leszünk, azok vagyunk mi. És hogyha egy életfolytiglanra elítéltől ezt kérdezi a börtönőr, hogy én hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint ön, akkor ez valamit kifejez. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy a Biblia kezünkben lehet, mert a Biblia segítségével, a bibliai nevelési elvek segítségével valóban nem csak a gyerekeinkre, unokáinkra, de mindenkire olyan hatást gyakorolhatunk, hogy az emberekben ott legyen az a belső elismerés, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb minősítés nincsen. Én megköszönöm a figyelmüket.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Nem csak úrvacsorai alkalmakkor, de máskor is kell, hogy eszünkbe jusson, hogy micsoda hatalmas kegyelme és irgalma van az Istennek, amikor az újból és újból ellene föllázadt emberhez leereszkedik, és újból gyakorolja a kegyelmet. Az Ószövetségben például olvasom Bírák könyvében, Jáír bíráskodása után, hogy megint mindenféle szörnyű bálványoknak szolgáltak Izrael gyermekei, pedig a teljes igazságot ismerték, és személyes tapasztalatuk volt az élő Istennel mégis. Aztán, amikor megint az Úrhoz fordultak, ezt olvasom a 16. versben, a 10. fejezetben, és elvetteték maguktól az idegen isteneket, és szolgáltak az Úrnak. És megesett az ő szíve az Izrael nyomorúságán. Milyen szörnyű lehetett látni az Istennek, hogy mit tesz a nép a saját kárára és mások kárára, ahelyett, hogy betöltenék küldetésüket, és az élő Istenről tennének bizonyságot, ők maguk is rabjai lesznek ezeknek a bálványimádásoknak, de amikor az Úrhoz fordulnak, akkor megesett a szíve rajtuk. Ézsaiás próféta könyve 63. fejezetében pedig hivatkozik rá a próféta, hogy a pusztai vándorlás idején is azt írja az Istenről, minden szenvedésüket ő is szenvedte. Hányszor és hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a magunk mulasztása bűne miatt kell, hogy többet szenvedjünk, mert elkerülhető lett volna az a szenvedés, hogyha mi magunk nem vétkezünk. És azt gondolnánk, hogy megérdemelnénk, hogy az Isten azt mondja, hogy megérdemelted. És nem így van. Együtt sír velünk. Együtt sír tehetetlenségünkben. A zsidókhoz írt levélben pedig egyenesen úgy fogalmaz az apostol, hogy nem szégyenli atya fiainak nevezni őket. Testvéreim, van, amikor mi egymást szégyeljük. Krisztus meg az ellene föllázadt embert nem szégyenli atya fiának nevezni. Micsoda szeretet van e mögött. És szeretném is olvasni a zsidókhoz írt levél második fejezetéből ezt a néhány igeverset. Tehát a zsidókhoz írt levél második fejezetének 6. versétől olvasnám. Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla? Avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál. Dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és urrá tetted kezeid munkáin. Mindent lábai alá vetettél, mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit nem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket atyafiainak hívni, mondván, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette dicséretet mondok néked. Micsoda az ember, hogy megemlékezik róla az Isten? Az ellene föllázadt Isten. És amiről különösen szeretném, hogy most elgondolkodnánk, az ez a kifejezés, hogy az Isten kegyelméből Krisztus az emberek érdekében, nem győzöm hangsúlyozni, az ellene föllázadt ember érdekében megízlelte a halált. Egy helytelen olvasata ennek a megízlelte a haláltnak az lehet, hogy megízlelted, azért nem evett belőle. Érezzük, hogy ez nagyon nem stimmel, ez nagyon nincs a helyén.
De ha elgondolkodunk egy kicsit komolyabban és mélyebben, hogy mit is jelent az, hogy megízlelte a halált, akkor valami nagyon nagy dolog kell, hogy a szemünk elé kerüljön. A Golgotáról beszélni, a kereszten elviselt szenvedéséről beszélni Jézusnak, a Gecsemáné kert jeleneteinek megértése nélkül majdnem értelmetlen dolog. Csak a fizikai szenvedését látni abban az agóniában, amit átélt, nagyon kevés. A Gecsemáné kertbeli küzdelmében Jézus, amikor azt olvasom a Lukács evangéliuma 23. fejezetében, Lukács evangéliuma 22. fejezetében, a 41. verstől, és ő eltávozik tőlük, mint egy kőhajtásnyira, és térdre esvén imádkozott, mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenék meg néki, mennyből erősítvén őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullottak. Egy picit lássuk magunk előtt a mennyei angyalokat. Lássuk magunk előtt, amikor látták, ők látták az Atyát is. És látták Krisztust. Egész eddig nem tehettek semmit Krisztusért, amíg az Atya erre felhatalmazást nem ad. Látták, hogy amikor Krisztus tanítványaival elhagyja az utolsó vacsora termét, eddig még soha nem tett ilyet, egyre többször összerogyott. A tanítványok nem értették, mi történt vele, még soha nem látták ilyen állapotban. És amikor eljutottak a szokásos kertbe, ugyanabban a részben, ahova már nagyon sokszor kimentek, és közösen is imádkoztak Jézussal, de legtöbbször Jézus folytatta egyedül az imádságot, ők meg már pihentek, aludtak. Most azt látták, miután kérlelte őket Jézus, különösen azt a hármat, akit még közelebb vitt magához, hogy imádkozzatok, mert tudom, hogy lelkileg kész vagytok, de testileg készen vagytok, de a lélek az erőtelen. És amikor arrébb ment tőlük Jézus, azt látták, hogy a földre rogyott. Nem értették a tanítványok, de az angyalok sem. Hogy lehet ezt kibírni? Egész eddig az ő parancsnokok, aki egy volt az Atyával minden gondolatban, minden cselekedetben, azt most el kell, hogy hagyja a mennyei Atya. Az angyalok kellett, hogy lássák a mennyei Atya arcát. Hogy micsoda iszonyatos fájdalom volt a mennyei Atyán, hogy ő nem veheti körül szeretete sugarával a fiút. És ez a fájdalom, ez mi miatt volt a mennyei Atya szemében? Miattunk. Mert annyira szeret minket, hogy inkább megvonja kegyelme jelenlétét a fiútól. Jézus, amikor harmadszor imádkozott így, amit Lukács jegyez le az evangéliumban, hogyha lehet, múljék el a pohár, de ha nem, akkor legyen meg az ő akarata, ez a harmadik imádság, amikor már kétszer kellett csalódni a tanítványokban is, hogy ők is elaludtak, és senki nincs, aki támogassa, és a mennyei Atya, akivel egész eddig egy volt, most ő is el kellett, hogy forduljon, és maga Jézus is gyűlölte a bűnt, a bűnnek a legapróbb csíráját is gyűlölte, mert tudta, hogy ez tette tönkre minden ember életét. És most pedig azonosulnia kell vele, mintha ő követte volna el. Borzalmas szenvedés volt ez lelkileg, ezt nem lehet leírni emberi szavakkal. Jézus azon a ponton volt, amikor harmadszor kiáltott fel, hogy az Atya vegye el tőle ezt a poharat, hogyha nem veszi el tőle az Atya poharat, akkor ő meghal. Amikor egy embert halálra ítélnek,
Tehát pontosan tudja, hogy mondjuk 3 napja van hátra az akasztásig, vagy a kivégzésig. Hát kegyetlen órákat kell, hogy átéljen. És amikor eljön az alkalom, hogy végrehajtják a kivégzést, az az ember nem ízlelte meg a halált, mert mielőtt tudatosan átélte volna a halált, meghal. És ha valaki valami szörnyű betegségben szenved, és olyan fájdalmai vannak, hogy már inkább a sírt várná, mielőtt bekövetkezne az elmúlás, elveszíti a tudatát. Nincs ember a földön, aki megízlelte volna a halált. Ezt egyedül Jézus ízlelhette meg. Mert mennyei angyal jött, hogy megerősítse őt. Gondolkodhatunk rajta, hogy vajon milyen módon erősítette meg Jézust. Mit adhatott neki, hogy ne halljon bele, hogy ne mondja föl az idegrendszer a szolgálatot, hogy ne álljon le a szíve idő előtt. Hogy a kárhoztatás iszonyatát órákon keresztül tudja elviselni, hiszen ne felejtsük el, most még csak csütörtök este van. És majd másnap délután 3 órakor végzik ki Jézust. Akkor hal meg. Mi az, ami erőt adott Jézusnak? Mi az, amit mondhatott neki az angyal? Jézus ekkor, aki felvette magára már a Betlehemtől fogva az emberi testet, az emberi testnek minden kötöttségét és minden gyengeségét magára vette, bűntestének hasonlatosságában jelent meg, és már legyőzte a bűnt, hiszen egyetlen egy kísértés nem fogott rajta. Pedig mindenben megkísértetett, nem csak egy-két dologban, mint mi. Mivel erősíthette meg ez az angyal? Vajon most ezt a gyenge emberi testet kicserélte? Jézus erre az utolsó néhány órára megkapta már a legyőzhetetlen isteni testet? Az lehetetlenség. Emlékeztek Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetére? Amikor a próféta leírja Jézus szenvedéseit, lelki szenvedéseit, és ott az utolsó igeversekben azt mondja, hogy az én szolgám látni fog, és megelégszik. Az angyal egyetlen módon erősíthette meg csak Jézust, hogy túlélje a halált. Egyetlen módon. Hogy bemutatta azokat az embereket, akik amennyire emberi értelemmel felfogható, felfogták ezt a szeretetet, amit Jézus elhordozott és gyakorolt értünk. Felfogták, hogy annyira gyűlöli a bűnt, hogy inkább a halálnak ezt a legeslegszörnyűbb módját választja, csak hogy mi döbbenjünk rá a bűn szörnyűségére. És annyira szeret bennünket. És annyira szeretné, ha újból és újból újra kezdenénk, hogy vállalta az atyától való elszakadást, ami a legszörnyűbb dolog volt az ő számára. Az angyal bemutatta ezeket a győzteseket, akiknek emiatt megváltozott az életük. Testvéreim, nagy kérdés, minket megmutatott-e Jézusnak? Bemutathatott-e? Mert ha csak időnként győzünk, de a végén elveszünk, az a legszörnyűbb. Egy adventistának elkárhozni, ez borzalmas. Persze mit érdemlünk mi? Halált. És ki kapta meg ezt a halált? Jézus. Megérdemeljük, hogy Jézus igazságát nekünk tulajdonítsák? Megérdemeljük, hogy ne szégyenkezzen miattunk Jézus? Gondoljatok csak az utóbbi napokra. Volt miért szégyenkeznie Jézusnak miattatok? Nehogy azt higgyétek, hogy miattam nem. De ő megízlelte a halált.
Ellen White így fogalmaz a Jézus élete című könyvében, hogy a Getsemáné kertben ez a lelki szenvedés, ez a lelki gyötrődés még a halál szörnyűségénél is nagyobb volt Jézus számára. Jézus már a Getsemáné kertben győzött. Jézus már a Getsemáné kertben kimondhatta volna, hogy elvégeztetett, nem mondta ki. Ez csak azután, a legkétségbejtőbb felkiáltása után mondta ki, amikor már nem tudott mást mondani, csak azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Látjuk, hogy egész a keresztfáig végig ez volt a legszörnyűbb Jézus számára. Hogy a mennyei atya jelenléte nincs a közelében. Semmilyen visszajelzést nem kapott Jézus. De amikor ezt kimondta Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ezután végig gondolta. Éppen az atya hiánya gondoltatta vele végig, hogy hányszor és hányszor tapasztalta az atya szeretetét az ő életében. Hogy milyen hatalmas dolog volt, amikor a legjobb barátját az atya feltámasztotta. Milyen hatalmas dolog volt, amikor leprásokon tudott segíteni. Amikor az embereken látta, hogy megértették, hogy Isten a szeretet. Az atya tette képessé őt mindig a győzelemre, és Jézus, mikor kimondta ezt a legszívszaggatóbb felkiáltását, hogy miért hagytál el engem, utána nem sokkal hozzátette, mint egy győzelmi kiáltásként, hogy elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Jézus hitáltal halt meg a kereszten. De a halál megízlelése már a Getsemáné kertben megtörtént. Kedves gyülekezet! Az Isten és Jézus Krisztus három szakaszban akarja megváltani az emberiséget. Az első szakasz volt az, amikor Jézus emberré lett, és győzött a bűn felett. Ez tartott a Getsemáné kertig. Bebizonyította, hogy lehetséges az emberi természetben is a teljes győzelem. A második szakasz volt a Getsemánétól a Golgotáig, az elvégeztetett felkiáltásig, amikor helyettünk szenvedte el a bűnbüntetését és az atyától való végső elszakítás szörnyű tapasztalatát. És győzött. Ha ebben az első két szakaszban győzött, kételkedhetünk? Van okunk kételkedni a harmadik szakasz győzelmében? Mert az nem a mi győzelmünk. Ugyanis Jézus, amikor felkiáltott, hogy elvégeztetett, nem fejezte be a megváltását az embereknek. Akkor kezdte el igazán. Hiszen meghalt, de utána föltámadt, és utána fölment a mennybe. És ahogy Dániel próféta 9. fejezete mondja, hogy felkenettetett a szentek szentje, elkezdődött az ő papi, főpapi szolgálata. És Jézus győzelme az lesz, amikor egy egész nép életében eléri ugyanazt a győzelmet, amit a Getsemánéban elért. Tudjuk, hogy mikor lesz ez? Tudjuk, hogy kikkel fogja megtenni ezt Jézus? Vajon nem azzal a nemzedékkel, akiknek az idejében, ha kiszámítjuk a proféciákat, hogy melyik mikor teljesedett, az idejében már eljöhet Jézus, és megláthatják az ég felhőiben? Beszélhetünk itt, problémázhatunk azon, hogy vajon létezik-e tökéletesség, meg nincs bűntelen élet. Igen, lehet ezen problémázni sokat. De amikor Jézus abba hagyja a mennyei trónszéknél a közbenjárást érettünk, és ugyanebben a megromlott emberi természetben, ahogy Jézus ott volt a Getsemáné kertben, ugyanebben ott vagyunk, és ott gyötrődünk, és a legnagyobb külső körülmények között a legnagyobb ellenségeskedés vesz körül bennünket. El akarnak pusztítani, ki akarnak írtani bennünket. Ha azután elkövetünk bűnt, ki az, aki közben jár értünk?
Jézus harmadik szakaszának, Jézus győzelmének a harmadik szakasza valóság lesz. Testvéreim, az a kérdés, hogy velünk vagy nélkülünk. Hogy mi leszünk ott azok, akikre felnézhet a világ, hogy igen, ő bennük különleges lélek van. Ők inkább meghalnának, semmint áthágják a szombat parancsolatát. Ők inkább bármit megtennének, csak az Istentől ne szakadjanak el. Testvéreim, nagyon vigyázzunk az Istennel való egységünkre. A Szentírás az utolsó nemzedék hívőiről azt állítja, hogy Krisztus ott van velük, a közelükben, de az ajtón kívül. Engedjük be. Hívjuk be. Hívjuk be a szívünkbe azt, aki már megízlelte a halált, hogy nekünk még meghalni se kelljen. Amen.

Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéjét olvasom, ezért megkérek mindenkit, hogy álljon fel. A húsvét ünnep előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondanéki: Uram, te mosódé meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondanéki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter: az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus: ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanéki Jézus: aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulj előtt, azért mondá: nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amikor Péter nem értette a dolgot, és mondta, hogy engem nem mosol meg soha, és Jézus ezt válaszolta neki, hogy ha én nem moshatlak meg, akkor semmi között sincs hozzám, eszünkbe juthat Jeremiás próféta egyik cselekedet, amit az Úr mondott neki, hogy egy vászomból készült körülkötőt ásson el ott a Eufrátesz partján, és majd hosszú idő múlva vegye ki. És látta, hogy a száraz helyen lévő öv teljesen szétmállott. És az Úr félreérthetetlenül mondja: magamra öltöttem az én népemet. Ha nincs közük hozzám, szét fognak porladni. De ha közük van hozzám, akkor sokáig lehet használni őket. Én kívánom, hogy így történjen meg a lábmosás is. Foglaljunk helyet, és helyi szokás szerint kezdődjék meg a lábmosás.

A Getsemáni szenvedésekről olvasok. Akkor mondanék ki Jézus, mindnyáján ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Péter pedig felelvén mondanék ki, ha mindnyáján megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanék ki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán mielőtt megszólalna a kakas, háromszor is megtagadsz engem. Mondanék ki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak a többi tanítványok is. Akkor elmenne Jézus velük egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévé Pétert, Zebedeusnak két fiát, kezdte szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondanékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menvén, altra borulva, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor mélyen a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, mert a lélek kész,

0: és nyugodjatok. Íme elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik.
1: Ézsaiás prófétától olvasom. Kihitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő átjukasztatott bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki a maga útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre áveté. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után. Pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott az ő szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott. Pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott.

0: Kedves gyülekezet, olvasom a kenyér szereztetési igéjét. Kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. Mert én az Úrtól vettem, amit előtökben adtam, azon az éjszakán, amen elutaték, vette a kenyeret. Hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt. Az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, hajtsunk térdet, és mondjunk hálát a kenyérért.
1: Istenünk, édesatyánk, megváltó Jézusunk nevében szólítunk meg téged. És hálát adunk neked, mert te egyszülöttedet értünk adtad. Istenünk, emberi értelemmel nem tudjuk felfogni azt a fájdalmat, amit neked is át kellett élni, és amit Jézus is el kellett, hogy viseljen. És mindez azért, hogy mi rádöbbenjünk, hogy milyen szörnyű a bűn, és milyen szörnyű a tőled való elszakítottság. Istenünk, nem érdemeljük meg, hogy ismételten lehajolsz hozzánk, de mindnyájan vágyódunk rá, hogy az előttünk lévő időszakban ne ismétlődjenek meg dolgaink. Segíts Istenünk, hogy amikor visszakapunk téged, akkor valóban tudjuk élni Jézus életét, hiszen ezt ábrázolja ki a kenyér jelképe. Add Istenünk, hogy bárcsak elsajátítanánk, hogy ugyanúgy tudnánk gondolkodni, ahogyan ő, és ugyanúgy tudnánk érezni, ahogyan ő érzett. Segíts Istenünk, hogy mindnyájunk életében változás, lépcsőfok legyen ez az alkalom. Jézusunkért kérjük ezt tőled. Amen.
0: Amen. Miután az Úr Jézus Krisztus hálát mondott a kenyérért, megtörte azt, mi is ezt fogjuk cselekedni a gyülekezet előtt, addig kérem a gyülekezet foglaljon helyet.
1: Az Úr Jézus vacsora közben vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, egyétek, ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérem, hogy aki lábat mosott és úrvacsorát vesz, álljon fel, a többiek maradjanak ülve.

0: A pohár szereztetéségét olvasom, kérem, hogy ezt a gyülekezet állva hallgassa meg. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Adjunk hálát a pohárért is, aki megteheti ezt, térdelve tegyük meg.
1: Felséges Istenünk, gondviselő jó atyánk, nehéz szavakat találni, mert a te irgalmad, kegyelmed olyan nagy, hogy fel sem foghatjuk. Köszönjük, hogy lehajoltál hozzánk, és ezt a mi porszemvilágunkat nem felejtetted el, hanem hatalmas áldozattal olyan mértékben magadhoz akarod ölelni, hogy ide helyezed majd a világegyetem központját. Köszönjük, hogy ezt a számunkra érthetetlen áldozatot meghoztad. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos munkát végeztél, mint ezen a földön jártál, és tudjuk azt, hogy a te népedért a múltban is és most is kitárod kezedet, és közben jársz értünk. Segíts kérünk, hogy amíg tart a kegyelem, addig valóban megértsük, valóban közelebb kerüljünk te hozzád, teljes szívünkkel, minden erőnkkel, minden képességünkkel keresjük a te orcádat, hogy méltóvá tehess minket az üdvösségre. Tudjuk, hogy ez csak tőled és csak te általad lehetséges. Köszönjük, hogy megnyitottad az utat a te tested, a te véled föláldozásával. Köszönjük, hogy lehetőséget szó arra, hogy mi meglássuk azt az országot, amely a téged szeretőknek készítetett. Adj nekünk bocsánatot, adj nekünk erőt, adj nekünk bölcsességet, hogy valóban úgy értékeljük ezt, ahogy a mi emberi képességeinkből ez lehetséges. Köszönjük, hogy meghoztad ezt az áldozatot. Köszönjük, hogy most megújíthattuk veled a szövetséget. Segíts, felséges Istenünk, hogy amikor innen eltávozunk, a hétköznapi megszokott életünket folytassuk, hanem szívünkben, elménkben forgassuk a te csodálatos kegyelmedet, igazságodat, hogy mind jobban megértsük a te akaratodat, a te kegyelmedet, és mind inkább hasonuljunk te hozzád, mert azt mondtad, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Áldassék a te nagy neved most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr Jézus ezután vette a poharat, hálát adott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, mely kiontatik sokakért bűnöknek bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérem, hogy aki úrvacsorát vesz, maradjon állva, többiek foglaljanak helyet.

Miután az Úr Jézus Krisztus az ő tanítványaival elfogyasztotta az utolsó vacsorát, az Isten igében az van megírva, hogy dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Méltó a megöletett bárány, hogy vérén megváltott népe is, dicséretet énekeljenek az ő szent nevének. Az ötös számú ének első, hatodik és hetedik versét énekelje a gyülekezet.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalomra egy személyes tapasztalat, úgy hiszem Krisztus általi megérintettség késztetett. Szeretném megosztani nektek azt, amit az Úr nekem adott, figyelmeztetésül magam felé, úgyhogy most gyakorlatilag magamról fogok prédikálni nektek. Ez egy szigorúan tilos dolog, de úgy érzem, hogy ezt meg kell osszam veletek. Kérlek benneteket, nyissuk meg az igét Lukács evangéliumánál, és Lukács evangéliumánál a 18. fejezet 10. versétől olvasom egyelőre az igét. Lukács evangélium a 18. fejezet 10. versétől fogom olvasni az igét. Így olvasom. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállva így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint én e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszető pedig távol állva, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Egyelőre eddig olvasom, szándékkal kihagytam az első és az utolsó verset. Ugyanis a magam részéről engem éppen az első és az utolsó vers érintett meg, de ennek a példázatnak volt rám nagy hatása. Méghozzá mit tapasztaltam? Voltunk egy másik gyülekezetben, ahol adománygyűjtés volt, úgy, mint nálunk az Isten tisztelet előtt, de legnagyobb megdöbbenésemre az adománygyűjtő farmerban és pólóban gyűjtötte az adományt. És hát meg kell mondjam nektek, látjátok most is öltönyben, nyakendőben, fehér ingben vagyok itt közöttetek, és hát megszólalt bennem a berzenkedő, és magamban megmosolyogtam és megszóltam ezt a férfit. Egy gyönyörű, szélesvállú, 20 éves fiatalember ereje teljében, és abban a gyülekezetben az a gyakorlat, az a szokás, hogy az igét a egy másik testvér olvassa, viszont aki összeszedi a kosarakkal, a kosárral az adományt, ő imádkozik. És erre a farmeros, ólós fiatalemberre jutott ez a tiszt, hogy imádkozzék. És amikor megnyitotta a száját, egy gyönyörű, szélesvállú fiatalember, de viszonylag vékony hangja van, de az imádságnak, amit mondott, félelmetes ereje volt. Isten iránti szeretet, mélységes hála, az odaadó, odaszállás imádsága volt ez az imádság, és ahogy Csókási Pál ott ült a széken, öltönyben és nyakkendőben, abban a pillanatban beugrott nekem ez az imádság, amit itt a vámszedő és a farizeus esetében olvashatunk. És bevallom nektek őszintén, hogy 2 hete ezen élődök és ezen gondolkodom, és az Úr nagyon sok mindent mutatott a magam részére, magamból, és ezt szeretném megosztani nektek, megosztani veletek. Először is azon gondolkodtam, hogy ez a két ember, akik oda felmentek a templomba, ezek tulajdonképpen mindketten hova igyekeztek? Istenhez igyekeztek. És szemre, hogyha mondjuk nekünk itt a gyülekezetben különbséget kellene tennünk, aközött, hogy melyik jött igazán nagy tisztelettel az Isten elé, akkor azt mondanám, hogy hát persze az, aki ehhez élően a magam felfogása szerint öltönyben, nyakkendőben, fehérinkben tisztelte meg az Istent. És ugye magam szívében ott állt egy farizeus gyönyörű szép öltönyben, fehérinkben és nyakkendőben, és állt a vámszedő farmerban és pólóban. És végigfutott rajtam ez a gondolat, hogy tulajdonképpen, ha mi kívülről néztük volna ezt a két embert, mi ugyanezt láttuk volna. Emlékeztek rá, amikor Anna is megállt a templomban, és az elsőszülött gyermekért imádkozott, akkor mit mondott rá, főpap? Hogy részek. És amikor a főpap odament és megkérdezte, akkor mondta, hogy egy fájó szívű asszony vagyok, aki gyermekért imádkozik, és micsoda mélységes hit volt ebben az asszonyban. De kívülről más látszik. És ha vele gondolok, akkor tulajdonképpen ez a farizeus a én szememben, az én mércémmel nézve egy nagyon, nagyon rendes, tisztességes ember volt. Egy pár gondolatban gondoljuk végig, hogy milyenek is voltak a farizeusok, vagy milyen vagyok én. A farizeusok mit csináltak? Emlékeztek rá itt, hogyha valaki végignézni a Bibliának, szépen ki van jegyzetelve egy kis sülecskékkel, hogy a farizeusok mit tettek. Például János evangéliumában van egy döbbenetes történet, amikor Jézus tanít a templomban, és az Isten népe tisztaságát védő farizeusok elé citálnak egy parádnaságon kapott asszonyt. Emlékeztek a történetre? Tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, mi mit tennénk? Nyilván nem megkövezésre citálnánk valakit, hogyha ilyen dolgot tesz, de hát minden esetre szankcionálnánk rendesen. De vagy vajon mennyit fáradoznánk érte? Hányan mennénk el érte? Úgy magam részére. Vagy mondjuk akkor a Pali hányszor menne el érte? Vagy egy másik eset, ez döbbenetes, emlékeztek rá, hogy jó szombat ünneplők voltak ezek a farizeusok? Szerintem pedáns, példás emberek lehettek, mert ha emlékeztek a jó Istennek az igéjében, Krisztus magát is, és Zsokani most olvasta fel olyan szépen ezt az esetet, hogy amikor Krisztus csak gyógyított, már az is fölháborította őket. Vagy emlékeztek rá, amikor a tanítványok mentek át egy búzamezőn, és kalászt morzsoltak a kezükben, hogy csillapítsák az étvágyokat, akkor hát eléggé komolyan megrótták a tanítvány csapatot. Tehát abszolút ez is teljesen helyénvaló volt. Aztán szeretném, hogyha egy fejezetet megnyitnátok, hanem remélem, hogy sikerül megtalálnom azt a szakaszt. Nem ez nem az, bocsánat, mindjárt megkeresem. Amikor az Úr Jézus egy alkalommal meghívást kap egy farizeustól, és az a megdöbbentő ebben a történetben, hogy Krisztus meghívást kap, és a farizeus mit gondoljátok, mit gondoltok, mind döbben meg. Nem mosakodott. Nagyon érdekes ez a dolog. Azt olvassuk a Zsokanén is talán, mintha említette volna a szombatiskolai felolvasásában, hogy többlet parancsolatokkal nehezítették meg. Valami ilyesmi volt ugye a felolvasásodban. Az Isten törvényét. Gondoljátok bele, hogy gyakorlatilag belegondoltam abba, hogy a farizeusok nem úgy tartották, hogy a Jóisten nem volt körül, eléggé körültekintő. És a parancsolatai nem elégségesek, nem elég egyértelműek ahhoz, hogy ezáltal az ember tiszta maradhasson. És emlékeztek, hogy tényleg körbe kerülték a tengert, hogy egy ember zsidóvá tegyenek, és Krisztusnak mi volt a véleménye arról az eredményről, amit aztán produkáltak, hogy körbe kerültek a tengert, hogy egy ember zsidóvá tegyetek, és aztán emiatt a Gehenna fiává lesz. Ugye elgondolkodtam magamról, hogy hogyan tekintek én másokra. Vajon nem ugyanez a lelkület élte bennem akkor, amikor ezt a fiatalembert láttam, hogy külsőségek alapján én őt megítéltem. És a magam szemében én egy jó hívő vagyok. Nyilván tudom, hogy milyen gyengeségeim vannak, és a családom még jobban tudja, hogy milyen gyengeségekkel küzdök, de egészen eddig a pontig, amíg ez a dolog így rám nem szakadt, én úgy éreztem, hogy én egy jó hívő vagyok. És ahogy ezen a történeten gondolkodtam, a szívem és a tekintetem átlévett a laodiceai üzenetre. Kérlek benneteket, lapozzuk hát egy pillanatra a laodiceai üzenet, egy Jelenések könyve 3. fejezetéhez. Egy olyan szakasz ez, amit betéve tudunk. De ezen a ponton, amikor irányítottam a farizeusokról való gondolkodásomban, beugrott ez a laodiceai üzenet, ami következőképpen szól. Én most csak a 17. verstől olvasom. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, eddig olvastam. Testvéreim, a következő döbbentett meg ezen a történeten keresztül, Laodicea mit mond magáról? Vajon nem azt, amit az előbb olvastunk a farizeus imádságában? Hogy hálát adok néked, Isten, hogy nem vagyok parázna, nem vagyok ez, az, amaz, vagy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Mit mond ki magáról Laodicea? Azt mondja, most egy picit átfordítom negatívról pozitívra. Ő azt mondja, hogy nincs semmire szükségem, én meg azt mondom erre, hogy Laodicea úgy gondolkodik magáról, hogy mindenem megvan, amire szükségem van. Így van? Laodicea úgy gondolkodik magáról, hogy mindenem megvan, amire szüksége van. Mondjátok meg, hogy mi Laodicea legfőbb hiányossága. Tessék? Igen, nem rossz, Peti, nem rossz, hogy ezt nem tudja. Az egy nagyon súlyos baj, mert ez a gyógyulásának a legnagyobb baja, hogy aki nem tudja, hogy beteg, az a legbetegebb. Ebben igazad van. De mi szerinted a legfőbb hiányossága? Ki volt ez? Tessék? Jézus. Hol van Krisztus? Kívül. Mit mond magáról Laodicea? Azt mondja, hogy mindenem megvan, semmire nincs szüksége. Testvéreim, a következőre jutottam magammal kapcsolatban, nagyon durva és nagyon kemény. Ha Laodicea így gondolkodik, akkor gyakorlatilag kire nincs szüksége? Gondolkodtatok már erről így? Laodicea gyakorlatilag azt mondja ki, hogy mivel mindenem megvan, de nem észleli, hogy Krisztus sincs ott, ezért tulajdonképpen Krisztusra sincs szüksége. Márpedig a tanács, amit Krisztus mond a Laodiceaiaknak, emlékezzetek, azt mondja, hogy védj tőlem fehér ruhát, tűzben megpróbált aranyat, szemgyógyítóit. De az a Krisztus, aki ezt kínálja, jelen pillanatban nincs veled, és nincs is rá szüksége. Mert ott van bent a maga kis lakjában, és Krisztus nélkül úgy jól el van. És a másik döbbenet az, hogy vannak ezek a tíz szűz példázatában lévő szüzek. Emlékeztek, hogy elmennek az árusokhoz, hogy vegyenek maguknak olajat. Emlékeztek rá? És hogy bevillant az a kép, hogy tulajdonképpen mi megkísérelhetünk, megpróbálhatunk olyat eljátszani, hogy Krisztus, mint egy ügynököt megállítunk az ajtóban, megveszik tőle, ami van, és aztán elküldjük. Van ilyen? Krisztus nem ezt akarja. Ő azt akarja, hogy nyissuk ki az ajtót, engedjünk be, és ott vegyünk tőle. És ez csak a velő való együttlakozással lehetséges.
1: És folyamatosan.
0: Na most folytatódott az igei gondolatok sora. Máté evangélium a 11. fejezetében van egy nagyon különleges mondata Jézusnak, amit megint csak kívülről tudtok, szerintem ezt betéve fújjátok. Mit mond Jézus azoknak, akik megfáradtak és megterheltettek? Tehát, mondjátok, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek. Így van? Vegyétek magatokra az igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelkeiteknek. Ezen gondolkodtam, hogy Krisztus milyen módon alázkodik meg. Milyen érdekesen kapcsolódik Laodicea üzenetéhez ez a fantasztikus mondat. Jézus azt mondja ebben a versben, hogy azok, akik megfáradtak és megterheltettek, vagy mondhatjuk azt is, azok, akiknek úgy gondolják, hogy rengeteg dolguk van, mindenük megvan és semmire nincs szükségük, jöjjenek hozzá, így van? Mindenkinek szól Krisztus. Na de Laodiceánál, testvéreim, még hatalmasabb dolog történik. Nem azt mondja az ige, hogy Krisztus azt áll valahol, vagy ül valahol és várja, hogy menjünk, emlékeztek rá? Hanem olyan nagy a baj, hogy ő nem ott vár valahol, hanem eljön, Odáll az ajtó elé, és bebocsájtást kér, kopogtat. Hát, ha meghallja. De Laodicea olyan mértékben van elfoglalva a saját gazdagságával, én a saját gazdagságommal, hogy lehet, hogy nem hallom meg. Nem érzékelem, hogy hiányom van, nem érzékelem, hogy problémám van. És ahogy eddig az igéig jutottam, bevillant nekem az a nagyon érdekes kép, amit szoktam mondani előadásokon, meg igehirdetésben, az e világ háromszöge, meg a krisztusi háromszög közötti különbségről. Szoktam ezt nektek mondani? Emlékeztek rá valamennyire? Hogy mi különbség van a világ háromszöge, meg a Krisztus háromszöge között? A világ háromszöge a következő képen épül fel, alul állnak a kicsik, és a háromszög tetején állnak a nagyok, és mit csinálnak a nagyok a többiekkel? Tapossák őket lefelé. Ez a világ háromszöge. A Krisztus háromszöge ugyanilyen háromszög, a nagyok ugyanúgy a háromszög csúcsán vannak, csak hogy a háromszög hogy áll?
1: Fejjel
0: lefelé. Hol vannak a nagyok?
1: Lent.
0: Lent. És a következőt értettem meg ebből most ezzel összefüggésben. Figyeljétek meg az evilág háromszöge milyen. Az evilág háromszögében az emberek merre felé törekszenek? Mit néznek, nézegetnek folyamatosan?
1: Emberek.
0: Nézegetik a másikat, hogy én hozzám képest az az ember, hogy milyen, és merre felé törekszem, lehetőleg fölé. A lehető legfőjebb. Én is itt vagyok. Mert amikor nézem a másiknak a ruháját, meg ki tudja miért, és elítélem bármilyen okból, akkor ennek a világi háromszögnek a részese vagyok. Mert az az ember, aki viszont a másik háromszögben van, az az ember fogja nézni a többieket? Fogja. De milyen szempontból? A nagyok hova törekszenek? Fölfelé? A nagyok lefelé törekszenek, testvéreim, mert mit csinálnak a lentiek a világ háromszögével ellentétben? Nem nyomják az alattak levőket, hanem emelik és tartják a fölöttük levőket. És onnantól kezdve nem az a gondolkodás tölt el engem, hogy hogyan tudnám a másikat megítélni és megnézni, hogy hozzám képest hogy áll. Hanem a legfőbb példaképet, aki alattam áll és engem is tart, őt fogom figyelni, és ő hozzá akarok hasonlóvá válni, hogy a többieket tartani tudjam. És az a fantasztikus ebben, hogyha végig tekintjük az apostolok történetét, akkor figyeljétek meg például az utolsó vacsorát a tanítványok esetében. Már szóltam erről úrvacsora alkalmával is, de figyeljétek meg a tanítványok, mit csináltak, emlékeztek, milyen vitatkozást támadt közöttük? Mivel voltak ezek az emberek elfoglalva? Egymást méricskélték, mint ahogy én is méricskéltem. És testvéreim, figyeljétek meg, kinek a társaságában csinálták ezt? Mi is csinálhatjuk Isten társaságában, mint ahogy ez a farizeus, emlékeztek, elment, széles mellel megállt az Úr előtt, kihozta magát, és azt mondta, hogy hálát adok néked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint. A tanítványok is egy az egybe ezt csinálták. Emlékeztek rá, amikor az Úr letérdelt, és megmosta a lábukat. Miért csinálta ezt az Úr? Hogy valahogy megtanítsa nekik, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és mit találtok? Nyugalmat találtok a lelkeiteknek. Nagyon érdekes volt, gondoljátok meg, édesanyámnak elmondtam ezt a tapasztalatomat, hogy hogy jártam ezzel a farmeres pólós testvérünkkel, és anyukám megdöbbent rajta, hogy én milyen élményt éltem át, és amikor befejeztem a mondatot, azt mondja, hát fiam, igen, látod, ezeknek a testvéreinek meg kell tanítanunk, hogy hogy is kell. És mondom neki, anyám, de pont erről beszélek. És de láttam a vonal végén, édesanyám a fejéhez kap, és azt mondja, hogy fiam, hát tényleg, testvéreim, Nézzétek meg ebben egy pillanatra Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelét. Pál Filippi beliekhez írott levél második fejezetéből olvasom az igét. Második fejezet első versétől. Az egyik kedvenc ige szakaszom az egész Szentírásban, és utána Pál valami elképesztő dolgokkal folytatja a túloldalon. Így olvasom. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, töltsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedtél versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Emlékeztek, hogy Pál hogyan tartott mindenki más ember különnek magánál? Timóteus 1.15 azt mondja, hogy Isten azért küldte az ő fiát, hogy megmártsa és megmentse a bűnöket, kiközül első vagyok. Én. Tehát Pál, a kicsi apostol, magát, a nemzetek apostolát a legkisebbnek tekintette. Vagy emlékezzetek, amikor végig sorolja a korintusi első levél 15. fejezetében, hogy kiknek és kiknek jelent meg az Úr. Emlékeztek, hogy hogy fogalmaz magával kapcsolatban? Ezt a Károly testvéreim, hogyha valaki kötöknek azt mondaná valaki, hogy idétlenek vagytok. Hát nem simogatná a lelketeket, nem? Pál mégis ki tudta magáról mondani, és hiszem, hogy Pál nem képmutatásból írta le ezt. Kétszer is, többször is, hogy utolsónak tartja magát, méltatlannak az Isten jóságára és szeretetére, ő ezt komolyan gondolta. És testvéreim, mindaddig, ami ilyen gondolatok születnek bennünk, mint ami bennem született, alkalmat vagyok vagyunk az Isten országára. Emlékeztek Zsolkalénnek az összefoglalójában az utolsó ige, Máté 5.20 volt. Ha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképp nem mehettek be az Isten országába. Ez a döbbenet. És az Úrnak nem azzal volt a problémája, emlékeztek rá a gazdag ifjúval például, emlékeztek? Elmondja az ifjú, hogy a gyermekségemtől fogva megtartottam a törvényeket, így és így kétségbe vonta az Úr. Mit mondott, bár nekem mondhatna ilyet, azt mondta, hogy egy fogyatkozásod van. Egy. De ez kizárta. Mindent betöltött, mindent betartott. Emlékezzetek a farizeusokra, mit mond az Úr? Hogy amit mondanak, kövessétek, de amit cselekesznek, ne cselekedjétek, emlékeztek? Döbbenetes. Nézzük meg a Filippi beliekhez írott második levél harmadik fejezetét. Nézzétek, milyen érdekes Pál, amit ír erről a dologról. Így olvasom a harmadik fejezet negyedik versétől. De nem is, kezdjük máshogy. Bocsánatot kérek. Szerintetek, Isten adta-e a körülmetélkedést? A keresztény egyházra nézve kötelező volt? Pál meg is írja, óvakodjatok a metélkedéstől. Itt leírja a második versben. Na és nézzük, hogy Pál mit ír magáról. Azt mondja, jól lehet, negyedik vers, jól lehet, én nekem van bizakodásom tesz szerint is. Ha bárki más mertesben bizakodni, én sokkal inkább. Mit mondott Pál magáról? Emlékeztek, mit mondott az előbb? Hogy a bűnösök közt első vagyok? Én. Én vagyok az, akinek utoljára megjelent, mint egy idétlenek. De testileg Pál azt mondja magáról, hogy én mindenki másnál inkább bizakodhatom. Tehát, hogyha testről van szó, lehet. Így olvasom tovább. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidókból vagyunk, zsidó törvény tekintetében, itt van. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző. Figyeljétek meg, ez egy döbbenetes mondata. a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Magyarul, ha valakinek üdvözölni kellett volna emberi szempontból, Pálnak biztos. És Pál mit csinált, amíg nem ismerte meg Krisztust? Másokat figyelgetett, hogy nem úgy élnek, ahogy ő szeretné, nem úgy élte, ahogy elképzelte, és mit csinált, emlékeztek, kirángatta a házakból az asszonyokat, a férfiakat, tömbözbe vetette, és ott volt István megkövezésénél. De most jön a döbbenet, amit Pál mond, de amelyek régen egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszték, hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És ez valami csodálatos, ez a két ige, ez valami fantasztikus. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseivel való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Ezt őreim, Pál mindent kárnak és szemétnek ítélt. Ha megmaradok a laodiceai állapotomban, és farizeus módjára vizsgálom és nézem az embereket, magamat a legnagyobbnak tekintve, akkor igaz lesz rám Krisztusnak az a szava, hogy nem vagy méltó az üdvösségre, nem több az igazságot a farizeusok igazságánál. Testvéreim, segítsen meg bennünket az Isten, hogy a Krisztus, aki nem valahol ül és vár bennünket, hanem eljött egészen az ajtókig, egy bebocsátást kér, beengedjük. Ha Krisztus ott lesz, higgyétek el, már nem fogjuk a másikat nézni. Meggyőződésem. Ezért imádkozom a Jóistenhez a magam részéről, tehát az én életem tekintetében. És ha visszatérek ahhoz a fiatalemberhez, a farmernel és a pólóban, akkor hálát adok az Istennek, hogy ő ott volt az Isten házában. És hallgatta az Isten igényét, és könyörgött, és imádkozott az Istenhez. Segítsen meg bennünket, testvéreim, az Úr, hogy Krisztus befogadva tényleg az ő világító gyermekei lehessük. Amen.
2: Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyi mindent elnézel nekünk. Köszönjük, hogy Te mélységes irgalmatban megalázva magad nézel ránk, és elhordozol bennünket, akik így könnyen esünk az ítélkezésnek be a súlyos csapdájába. Urunk, kérünk, emeld fel szívünket Te hozzád, hogy valóban megismerjük a Te fiadat, hogy legyen igazságunk Krisztusban a hit alapján, és hogy megismerjük az ő feltámadásának az erejét. Kérünk, méltatlanságunk ellenére tégy bennünket alkalmassá országod számára. Neveld ki belőlünk azt, ami még helytelen, és segíts meg, hogy alázattal másokat emelve és tartva éljük hitéletünket. Köszönjük, hogy ebben meghallgatsz bennünket, Jézus által. Amen.

A Biblia szerint Jézus Krisztus földi eljövetele több ezer évet késlekedett. A teremtés, a bűnbeesés után mintegy 4 évezred telik el, és Jézus Krisztus a megígért szabadító, megváltó még mindig nem érkezik el. Vajon azok az emberek, akik Jézus Krisztus előtt éltek, és 4000 év alatt azért nagyon sok ember élt ezen a földön, vajon milyen eszméjük lehetett Krisztusról, milyen képük lehetett Krisztusról azoknak, akik őt soha nem látták, akik a róla való evangéliumot soha nem olvashatták, mert akkor még Jézus nem jött el. Isten Jézus Krisztus születése, fellépése előtt, ebben az azelőtti 4000 évben olyan kijelentéseket, olyan jövendöléseket adott Jézusról, olyan tökéletes proféciák beszéltek róla, hogy igaza van egy katolikus teológusnak, aki azt mondta, ezek a jövendölések annyira tökéletesek, mintha Jézus élete után íródtak volna meg. Ezek a proféciák annyira szemléletesek, annyira bemutatják Jézus személyét, jellemét, az életének a célját, hogy szinte hihetetlen, hogy ezeket Jézus Krisztus előtt 4000, 3500, 2000, 1500, 800, 700 évvel előtte írták meg. Azért kell tehát ezeket mélyen tanulmányoznunk, mert egyrészt nagyon nagy a számuk az Ószövetségben. Több száz ilyen jövendőlés található. 3-at szeretnék kiemelni. Ézsaiás könyve 11. fejezetét, Mikeás könyve 5. fejezetét, és Dániel könyve 9. fejezetét. A több száz közül tehát ezt a 3-at. De meg fogjuk látni, hogy ez a 3 is olyan döbbenetes világossággal beszél Jézusról. Választ keresünk arra a kérdésre is, hogy miért nem ismerték fel Jézust, miért vetették el, miért végezte keresztfán az életét, hogyha már ő előtte több száz évvel olyan nyilvánvalóan szólt maga az Ószövetség az ő küldetéséről. De mielőtt még a mai témánkra rátérnénk, engedjék meg, hogy magának Jézus Krisztusnak a nevét is megmagyarázzuk. Mert ez a szó, hogy Jézus Krisztus, főleg az utóbbi időkben és főleg itt Magyarországon sokat emlegetett név és kifejezés. De vajon mit jelent? Ugye nagyon egyszerűnek tűnik a válasz talán sokaknak, hát ez egy személynév. Igen ám, de a bibliai személynevek szinte mindig lefordítható jelentésűek. A messiás héber szónak a görög változata a Krisztos, ugye ennek latinosított alakja a Krisztus, és ez annyit jelent, hogy felkent. A Jézus szintén latin név, az pedig a héber Jehósua névből származik, ennek a görög változata a Jézus, és ennek a Jézus a latin alakja, ez pedig ennyit jelent, hogy szabadító, megváltó, gyógyító. Tehát, hogyha le akarom fordítani ezt a szót, hogy Jézus Krisztus, vagy Jehósua a messiás, ugye héberül, ugye ez görögül Jézus Krisztus, illetve ennek latinizált alakjában, akkor magyarul ezt a kifejezést kapnám a felkent szabadító, a felkent megváltó, a felkent gyógyító. És most érezzük, hogy még a magyar szavakat is meg kell magyarázni. Mi az, hogy felkent? Izraelben a királyokat és a prófétákat kenték fel olajjal a szolgálatuk előtt, mert az olaj mindig a Szentlélek jelképe a Bibliában, és ez azt fejezte ki, hogy prófétákat és királyokat felkennek olajjal, hogy Istennek az ereje és áldása kíséri a működésüket. Tehát ezt is mondhatnánk Jézus Krisztus nevéről, hogy ő az Isten által adott szabadító. Ez a felkent ennyit jelent, az Isten által adott, akire Isten azt mondja, hogy ő tud szabadítani. Ő tud megváltani a rosszból. És miért kell ezt hangsúlyoznom? Azért, mert az emberi történelemben mind a mai napig az emberek oly sok szabadításban, meg oly sok megváltásban hisznek, legfőképp a politikaiakban. Ugye az emberi történelemben szinte törvényszerűség, hogy jönnek, mennek a nemzedékek, változnak államok, rendszerek, majd csak jobb lesz, majd most kezdődik egy jobb, egy új világ, ez most nem olyan lesz, mint a régi. És a Biblia azt mondja erre, hogy megváltani az ember önmagát nem tudja. Szabadítani a rosszból az ember önmagát nem tudja. Gyógyítani a bűnbetegségéből az ember önmagát nem tudja. Jézus Krisztusra mutat a Szentírás, mert ő az Isten által adott szabadító, megváltó, gyógyító. De kedves hallgatók, még egy kifejezést kell itt megmagyaráznunk. Mi az, hogy megváltó? Olyan természetesen használja a Szentírás ezeket a szavakat, hogy szabadító,
megváltó, gyógyító. Én is itt ismétlem, hogy megmaradjon ez az emlékezetünkben. De mit jelent ez, hogy megváltó és megváltás? Ez a szó, hogy megváltás vagy megváltó, az ókori világnak egy jellegzetes kifejezése volt. Persze nem kellenek ehhez ókor történeti ismeretek, mert nem csak az ókorban kellett megváltani embereket, ugye kiket kellett megváltani, akik rabszolgák lettek, és szabadokká csak úgy lehetett őket tenni, ha valaki egy nagy pénzösszeggel őket kiváltotta a rabságukból. Nem muszáj ehhez az ókorba visszamennünk, mert tessenek csak körülnézni a mai világban, most is vannak túszügyek, most is vannak foglyok, akikért óriási váltságdíjat követelnek. Nem is kell messzire mennünk időben vissza a történelemben. Nos hát, az ókori világban voltak rabszolgatartók. Az ókori világban voltak rabszolgák, és az ókori világban volt váltság, vagy váltságdíj, és mi történt egy ókori esetben? Például feljegyzi a történelem, hogy Platont, a híres filozófust is egyszer eladták rabszolgának. És hogyha Platont nem váltja ki valaki, egy dúsgazdag ember nem teszi le a hatalmas pénzösszeget Platonért, akkor ő nem szabadul ki, és soha az ő műveit talán ilyen formában nem ismerjük. Az ókori világban tehát, ha valaki vette a váltságdíjat, és azt kifizette a rabszolgatartónak, akkor az a rabszolgatartó a rabszolgáját elengedte, és az a rabszolga szabadulhatott, tehát szabad emberré válhatott. Három dolog kellett ehhez. Kellett az, hogy valaki váltságdíjat adjon a rabszolgatartónak, kellett az, hogy a rabszolgatartó erre elengedje a rabszolgát, és kellett az, hogy a rabszolga maga is hát elfogadja a szabadságot, ki ne fogadta volna ugye el, szabadulni akarjon, szabadulni tudjon, és ezáltal megszabadulhatott. A kérdésnek ez volt a megoldása. A Biblia tanítása szerint kivétel nélkül minden ember ebben a helyzetben van. Nem csak az ókorban, és nem testileg, hanem a földi történelem minden idejében minden ember ebben a helyzetben van. A Biblia beszél arról, hogy az ember rabszolga életet él itt ezen a földön. Miért? Nem olyan értelemben élünk rabszolga életet, hogy oda lennénk láncolva egy hajóhoz, vagy egy munkapadhoz, és ott nekünk dolgozni kellene éjjel-nappal. Bár sokan azt mondják, hogy az ókorhoz képest azért nem is olyan nagy a felszabadulása az embernek. A középkorban is volt röghözkötöttség, a modern polgári társadalmakban is van ugye az ahova estél, ott maradsz elve, szóval, de én erről nem akarok beszélni. Én csak arról szeretnék beszélni, hogy a Biblia szerint minden ember miért rabszolga. Jézus ezt így mondta János evangélium a 8. fejezete szerint, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát minden ember, mivel az életében sok hibát tesz, sok vétket tesz, sok bűnt követel, egyszerűen szolgaságba viszi magát. Mert az az ember, aki halmozza a rossz döntéseket, akinek a szokássá válik az életében a rossz cselekvése, a szolgájává válik a rossznak. És a Biblia azt mondja, hogy nekünk van egy rabszolgatartónk. Mert van egy személyes gonosz, aki bennünket megkísért ebben a földi életben, aki az ember számára olyan lehetőségeket állít fel, hogy most ezt tedd, most azt tedd, beleviszi a bűnbe, ugye ezt nevezi ezt a személyes gonoszt a Szentírás sátánnak. És ugyanez a helyzet tehát a földi életében minden embernek, hogy van egy személyes gonosz, aki minden embert bele akar és bele tud vinni a rosszba. Nincs olyan ember, aki rosszat ne követett volna el, sőt, sok rosszat ne követett volna el. És mivel az embernek szokássá válik a rossz cselekvése, ezért az ember magát szolgai helyzetbe állítja. És itt szeretném föltenni a kérdést, hogyan lehet szabadulni ebből a helyzetből. Mert a Biblia szerint akkor, amikor mi rosszat teszünk, hiába látjuk mi azt jónak, közben mi boldogok nem lehetünk. Hiába tesszük mi a magunk önző cselekedeteit, aközben boldogság, békesség nincsen. Hogy lehet szabadulni ebből a helyzetből? Ugye az ókori rabszolgákat ki lehetett szabadítani. Ha valaki letette a váltságdíj összegét, beszélt a rabszolgatartóval, az elengedte, s a rabszolga szabaddá válhatott. De most kérnék egy kis figyelmet. A Szentírás a következőt mondja. Ez az út az ember esetében járhatatlan. Mert
Isten nem bocsátkozik alkuba a rosszal. Mivel az ember eladósodása különben sem anyagi természetű, hanem erkölcsi, Isten párbeszédet a rosszal nem folytat, ő nem alkuszik meg a rosszal, és nem csinál adásvétel tárgyát az emberből. Tehát ez az út járhatatlan. Isten nem adhat úgy váltságdíjat, mint az ókori világban egy dúsgazdag ember, aki egy rabszolgatartót rá akart arra bírni, hogy hát engedje már ezt az embert, mert nekem kell, és én szabaddá akarom tenni. De másrészt, Sátán, aki az embert rabszolgaságba tartja, ő sem akar lemondani egyetlen egy emberről sem. Ugye a Biblia azt tanítja a Sátánról, erről a személyes gonoszról, hogy ő azt tartja a maga dicsőségének, ha az embereket beleviheti a rosszba, akkor mondhatja azt az Istennek, hogy no hát íme az emberek az enyém, mert hiszen az én törvényemnek engedelmeskednek, nem hozzád akarnak tartozni, hanem hozzám. Sátán hallani sem akar arról, hogy bárki embert szabadon bocsásson. Sátán ragaszkodik a maga embereihez, akik rosszakat követnek el, és ez az út is járhatatlan. Ez a rabszolgaságban levő ember a Biblia szerint nem tud, de nem is akar szabadulni. Minden ember kiegyezik azzal a sorssal, amit itt a Földön elkezd élni. Minden ember önigazoló lény. Az emberek úgy gondolkoznak, hogy hát ilyennek születtem, itt születtem, ilyen vagyok, ezt örököltem, többre nem vagyok képes, nekem ez az élet elég. A Biblia ezt állítja a legmegrázóbb összefüggésnek. Mert az ember nem tud, ez világos, hogy nem tud, de nem is akar szabadulni. Hát hogyan lehet akkor valakit megszabadítani? Hogyan lehet valakit megváltani? Hogyan lehet valakit az önzés, a bűn betegségéből gyógyítani, ha sem Isten nem ad váltságot az emberért az ördögnek, mert nem bocsátkozik alkuba vele, sem az ördög nem akar az embertől megszabadulni, mert ő minden embert a magáénak akar tulajdonítani, de sem az ember nem tud és nem is akar szabadulni ebből a helyzetből. Kedves hallgatók, ez egy megrendítő leírás, amit a Biblia mond. Ez olyan megrendítő leírás, hogy ehhez foghatót, az ember állapotának ehhez fogható leírását nem nagyon találjuk más műben, csak a Bibliában. De azért egy író, Csingiz Aitmatov, a ma is élő kirgiz írónak van egy műve, amelyet ajánlok a figyelmükbe, és ennek a műnek az a címe, egy évszázadnál is hosszabb ez a nap. És ebben a regényben van egy jelenet, egy belső oroszországi történet, amely arról szól, hogy körülbelül a középkortól fogva már kifejlődött az emberek leigázásának egy olyan módja, amit később a szibériai számüzetésekben tapasztalunk a történelemben, hogy már a középkortól fogva ezek a belső ázsiai népek, akik foglyokat ejtettek az ellenség sorai közül, hogy ezek a foglyok ne tudjanak szabadulni a kényszermunkatáboraikból, ezért kioltották bennük az emlékezetet. Ez egy döbbenetes eljárás volt, ennél a modern idegsebészet se tud döbbenetesebbet nyújtani, a modern visszataszító politikai dolgok sem tesznek túl ezen, hogy embereket olyan kezelésnek vetettek alá, akik foggyulestek, hogy kioltották belőlük az emlékezetet. És Csingiz Aitmatov regényében elmond egy történetet, amikor egy édesanya híradást kap arról, hogy a fia él. Csak hogy egy ilyen táborban van. És nyilván nem tud, de nem is akar hazamenni, hiszen nem emlékezik semmire. Ugye ezért csinálták ezekkel a foglyokkal ezt, mert így aztán kordában lehetett őket tartani, nem kellett a szökéstől, a szabadulásuktól, a kísérletezésüktől tartani. És ez az édesanyja elindul ebbe a szibériai táborba, mert hisz abban, hogyha ő megjelenik a fia előtt, és ő felidézi, hogy gyermekem, hát milyen életet éltünk mi együtt, hogy neveltelek, hol sétáltunk, hogy miket főztem neked, milyen boldog volt ez az élet. Hát a fiának csak visszajön az emlékezete, és csak szabadulni akar majd. És ezzel a vágyjal, ezzel az elhatározással ez az édesanya elérkezik a fogolytáborba, és a megindító az a jelenet, hogy beszél a fiának, de a fia semmire nem emlékezik. Kioltották belőle az emlékezetet. Ott áll a fia.
Ott van az anya. Az anya a lelkét kiteszi, mindent felsorol, mindent elmond. De a fiú semmi nem ugrik be neki, semmire nem emlékezik. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni ennek a drámai voltát. Egy anya, aki vissza akarja kapni a gyerekét. Ott áll előtte egy karnyújtás, elmondja az egész életét, a fia semmire nem emlékezik. Nem tud szabadulni. Meg nem is akar. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy emberileg annyira lehetetlen a szabadítás, a megváltás, a gyógyítás, mint ezeknek a mankurtoknak nevezték ezeket a szibériai foglyokat, mint ezeknek a mankurt embereknek, az emlékezetüket kioltott embereknek a szabadítása volt, az anyának haza kellett mennie. A fiú nem tudott és nem akart szabadulni. Ennyire lehetetlen az ember állapota is, mindannyiunk helyzete ilyen lehetetlen, mondja a Szentírás. Ki fog itt szabadítást hozni? Ki fog itt megváltást hozni? Mert az ókori világban, ha valakinek volt pénze, azt a rabszolgatartó elégnek tartotta? Hát mennyire akart szabadulni egy rabszolga, nem? Hát ismerjük már általános iskolás korunktól, tudunk Spartacus-féle felkelésre, hát az életüket kockára tették. Inkább meghalni, mint ott maradni a rabszolgák között, igaz? Na de erkölcsi értelemben, hogy egy önző emberből, hogy egy elveszett emberből más ember legyen, hogy valaki gyógyítsa őt erkölcsileg, hogy megváltsa ebből a helyzetből erkölcsileg, hogy kiszabadítsa. Hát hogy fog ez megvalósulni? Hogy a megváltást emberileg nem is lehet elképzelni. Nem, hogy az ember nem tudja megváltani magát, hát az ember nem is tud a helyzetéről, de nem is akar tudni, és nem is akar szabadulni. Micsoda döbbenetesen mélyre jutott az ember az önzés következtében, azt mondja a Szentírás, ki lesz itt a szabadító? Jób könyve 33. fejezetében találunk egy leírást, amelynek a végén ez a felkiáltás olvasható, váltságdíjat találtam. Mintha Isten mondaná, hogy megtaláltam a megoldást, váltságdíjat találtam. Mi lesz itt a megoldás? A megváltás, a váltságdíj nem mi lesz. Nem lehet pénzen kiváltani az embert. Azt mondja Péter apostol a levelében, hogy nem ezüstön és aranyon váltattatok meg a ti hiába való életetekből, hanem drága véren, mint egy egyszülöttén, a Krisztusén. Tehát a váltságdíj nem mi lesz, nem egy összeg lesz, nem valami jutalom lesz, hanem a Biblia itt mondja el azt, hogy magának az Istennek az önfeláldozása lesz az, ami az embert kiszabadíthatja ebből a helyzetéből. Miért? Azt találjuk megoldásként, hogy egyetlen egy módon lehet az embert kiszabadítani ebből a helyzetéből, amiben beleszületik, amiben felnevelkedik. Szóval az önzés állapotából egyféle módon lehet az embert kiszabadítani. Hogyan? Ha magában az emberben vágy támad a szabadulásra. Ha magában az emberben vágy támad a szabadulásra. De ezt a vágyat az emberben csak olyas valaki tudja elérni benne, akiben az ember tényleg teljesen megbízhat. Akiben az ember tényleg a tökéletes szeretetet látja meg. Aki iránt az emberben egy olyan bizalom támad, egy olyan szeretet támad, hogy az ember eldönti, elhatározza, hogy ha nem tudok is szabadulni a maga erejéből, de szeretnék szabadulni. Valakinek a segítségével, annak a valakinek a segítségével, akinek a részéről csak a tökéletes szeretetet tapasztaltam meg. És a Biblia szerint azért Jézus a Krisztus. Azért Krisztus a Jézus. Azért ő a szabadító, a megváltó. Mert Jézus Krisztusnak el kellett jönni a földre, meg kellett mutatnia, hogy ő annyira szereti az embert, hogy az életét is képes odaadni érte, és talán erre, itt is csak talán, mert nem minden ember fog erre sem rezonálni. Talán az önfeláldozó, talán az életét odaadó szeretetre az emberben vágy támad, hogy én ebből a helyzetből szeretnék kiszabadulni, és én segítségül kérem azt a valakit, akit én úgy ismertem meg, mint a tökéletes szeretetet és szabadító jóságot. És ezért mondhatja ki tehát a Szentírás, hogy van megoldás az ember számára. De ez a megoldás valóban egyedüli megoldás. Az ember önmagát nem teheti jobbá, az embert a társadalom se teheti jobbá, az embert más emberek sem tehetik jobbá, nála jobb emberek sem tehetik jobbá,
Az ember csak egy tökéletes, egy olyan ember teheti jobbá, akinek az egész élete minden mozdulatában tökéletes volt. Aki iránt az ember teljes bizalommal viseltetik, és aki, ha nyújtja a kezét az embernek, hogy kihúzlak ebből a sárból, az ember nem löki el ezt a kezet, hanem elfogadja. Mert ne tessenek elfelejteni, hogy az ember elveszettsége éppen abban ragadható meg a leginkább, hogy az ember úgy gondolja, hogy önmaga is meg tudja oldani a dolgokat, és nem fogad el az ember segítséget. Csak olyantól fogad el az ember segítséget, aki iránt teljes bizalommal van. És ezért mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztusnak ezért kellett eljönnie, Jézusnak ezért volt szükségszerű a halála, ez kikerülhetetlen volt. Mert az emberben az önzés egy vastag páncélt képez. Mi emberek, ha úgy valami felvétel mutatna, hogy milyen a mi lelki berendezkedésünk, akkor bizonyára így mutatna meg bennünket, hogy minden ember egy zárt világ, egy páncéllal körülvett világ. Minden ember védi a maga világát. És ezt a vastag páncélt, ez csak az önfeláldozó szeretet melege ütheti át, olvasztatja fel. Semmi más. Ne is kísérletezünk azzal, hogy megváltoztassunk egy másik embert, ez úgysem egy. Ne is reménykedjünk abban, hogy majd a világ, a történelem megváltoztatja az embereket, ez még úgysem egy. Az ember csak az változtatja meg, az a tökéletes, tiszta szeretet, amire az ember feladja ezt a védekezését, elzártságát. Ez a páncél megnyílik, vagy rést támad rajta. És akkor az ember együttműködése lesz képes azzal a megváltóval, aki hit által segíti kijönni ebből az állapotából az ember. Tehát van megváltás. Mint említettem, most csak megérintem ezt a kérdést, hogy van megváltás, hogy Jézus Krisztusnak a nevébe benne van, hogy Isten őt nevezi, a felkentet, a messiást nevezi a Jézusnak, a szabadítónak. A Biblia azt mondja, hogy van az ember számára megváltás, de ez emberileg szinte felfoghatatlan, elképzelhetetlen. De Isten talált megváltást az ember számára. Ennyit kell tehát elmondanom Jézus Krisztus nevéről is, arról a szóról, hogy messiás vagy Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, tehát akkor most hadd térjek rá az első messiási proféciára, Ézsaiás könyve 11. fejezetének első 5 versére. Tehát, mint említettem önöknek, az Ószövetségben körülbelül 200-300 messiási jövendőlés van, vagyis addig, míg Jézus nem jött el, Isten részletesen feltárta a zsidó népnek és általuk az egész emberiségnek, hogy miért is jön el Jézus, hogy hogyan fog szabadítani, mi lesz ez a megváltás. És ezek a messiási proféciák valóban annyira gyöngyszemei a Bibliának, most is 5 verset fogok csak felolvasni, de meg fogjuk látni, hogy ebből az 5 versből tulajdonképpen mind a 4 evangélium kikerekedik. Mintha Jézus személyisége előttünk állana. 5 versben elmondja Isten, hogy ki lesz a megváltó, miért jön el, és hogyan hajtja végre, hogyan vezeti céljához a megváltás művét. Ézsaiás könyve 11. fejezet első 5 verse így szól. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lesz, és veséjének övedzője a hűség. Kedves hallgatók, ez egy gyönyörű költői leírás. Első hallásra talán sok-sok ismeretlen vagy ellentmondó részlet is van benne. De menjünk szinte sorról sorra és nézzük meg, hogy Jézus Krisztus földre jövetel előtt 800 évvel, mert Ézsaiás próféta körülbelül annyi évvel Jézus szolgálat előtt, egy 800 évvel,
Most egy 2800 éves jövendőlést tanulmányozunk, ami 800 évvel az elhangzása után beteljesedett Jézus életében. Az első dolog, amit a próféta által Isten elmondott Jézusról, figyeljék meg, azt mondta Isten, hogy származik egy vesszőszál ísai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Az ísai névről ennyit kell tudnunk, hogy Dávid király édesapját hívták Ísainak, tehát Isten ezzel egyszerűen azt mondta, hogy Jézus Krisztus a Dávid családjából fog megszületni, ísai törzsökéből. De nem is ez a legfontosabb ebben a bevezető részben, hanem a következő. Tessenek megfigyelni, Jézus Krisztust a profécia gyökérnek is mondta, és virágszálnak is. Gyökérnek is, amely belenyúlik ugye a földre, ugye a sötét, mély talajba, hogy megtartsa a növényt, de vessző és virágszál is, amely növénynek vagy egy fának, hát az éppen ellentétes része. Hogy lehet ez, hogy Isten ad egy jövendőlést Krisztusról, és egyszer gyökérrel jelképezi, másszor meg virágszállal? Hát ennél gyönyörűbben és szemléletesebben nem is lehetett volna kifejezni, de Isten ezt is csodálatos módon az emberiség tudomására hozta, hogy Jézus Krisztusban két természet lesz. Jézus Krisztus a betlehemi születése előtt is létezett már. Jézus a mennyből jött, ő Isten fia. De Jézus megszületik Betlehemben, ő az ember fia is. Jézusról fölváltva így beszél mindig a Biblia, Isten fia, ember fia. Virágszál, gyökér. Vagyis Jézus Krisztus hozott magával a mennyből egy isteni természetet, egy isteni személyiséget, mert ő a személyének az azonosságában született meg itt Betlehemben. Ő ugyanaz a Krisztus volt, aki azelőtt élt a mennyben, ugyanaz a személyiség, de mégis elkezdte, és az emberi életet kezdte el itt, amikor beleszületett az emberi történelembe, és hogy mennyire belegyökerezve született, hogy asszonytól született, ugyanazokat a terhes örökségeket vette át Máriától, a földi édesanyától, mint amit mindannyian öröklünk. Ugye, ma már tudjuk is ennek a nevét, a genetika, a gének, amivel szinte az őseinktől átvesszük azt az örökséget, amivel megszületünk a világra, testi örökség, lelki berendezkedés öröksége, szellemi képességet, mint örökség. Nem tehetünk mást, ezt kaptuk, kapjuk. Ez egy adott, kapott sajátosság, ezt nem mi formáltuk ki. Jézus is ugyanígy születik bele az emberi világba. Olyan megdöbbentő ez az egyszerűség, de olyan megdöbbentő a mélység, gyökér. Hol kell megkapaszkodni a gyökérnek? Ugye a fa a gyökérrel kapaszkodik meg a sötétben. A láthatatlan rész, a fekete humusz. Jézus Krisztus beleszületik ebbe a földi történelembe, hogy valóságos ember lesz. Miközben valóságos emberré válik, ugyanakkor megőrzi a valóságos isteni lényét, és most miért kellett mindezt Istennek kijelenteni? Miért kellett Istennek ezt így jelképesen, költői nyelven kijelenteni, hogy származik egy vesszőszál, isai törzsökéből és gyökereiből egy virágszál növekedik? Mert Jézus Krisztus életének mi volt a nagy tétje? Mi volt a nagy kérdés Jézus életével kapcsolatban? Hogy az ő életében az emberi természet győz, vagy az isteni természet győzi le az emberit? Hogy a mi életünkben mi a helyzet? Mi öröklünk egy természetet, emberi természetet, nekünk isteni természetünk nincs, csak egy emberi természet, és az emberi természet győzedelmeskedik rajtunk. Az ösztöneink, az indulataink, a háborgásaink mindig maguk alá gyűrnek bennünket. No hát Jézus Krisztus is ugyanígy ostromolt ez az emberi természet. Jézus Krisztus is megkísérthető volt. Látni fogjuk a pusztai megkísértésnél azt majd külön is. Jézus Krisztus életében ez volt a nagy kérdés. Hogy Jézus meg tudja-e állni azt, le tudja-e győzni az emberi természetet, aminek mi olyan sokszor válunk a rabjává, és esünk el az ágálásai, késztetései szerint. Tehát döbbenetes volt ez az egyszerű jelkép, amit mondott ennek, ha végig gondoljuk a következtetései, döbbenetes következtetések. De figyeljük meg, hogy a profécia rögtön melyik fonalat veszi fel, és hol folytatja. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke. Figyeljük meg itt a kulcs kifejezés, akin az Úrnak lelke megnyugszik. Döntő profécia volt Krisztusról.
Mert nagyon sok ember ma is úgy képzeli el Jézus Krisztus, hát igen, nekem csak emberi természetem van. Neki volt isteni természete. Neki könnyű volt győzni. Hiszen ő hozott magával eleve egy olyan sajátosságot, egy olyan erőt, hogy ő Isten fia volt, amit én soha nem hozhatok magammal, és nem is birtokolhatok, véli sok ember. Kedves hallgatók, ki mondja itt a proféció, hogy Jézus miért győzött? Nem azért győzött, nem csak azért győzött Jézus, mert eleve adott volt az isteni személyisége, hanem azért, mert ő rajta az Úrnak lelke megnyugodott. Bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke. Hogyan is kezdte Jézus a fellépését? Mi volt az első mondat, amit felolvasott, amikor a názáreti zsinagógában, ugye a szülő falujában kezébe adták ott a könyvtekercset, kivették a kővederbe és kezébe adták, hogy olvast fel, és Jézus kinyitotta éppen Ézsaiás könyvét. Nem ezt a fejezetet, hanem a 61-et. De a 61. is így kezdődik, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem. És amikor Jézus felolvasta a róla szóló jövendőlés, letette a tekercset, és azt mondta, ma teljesedett be ez a beszéd a ti hallásotokra. Vagyis maga Jézus is azt mondta az akkori embereknek, hogy én győzök, és én egy erkölcsi példakép leszek. Abban az én küzdelmem benne van, és az, hogy az isteni Szentlélek által győzök. Jézusnak nem volt saját hatalma, amivel győzhetett volna. Jézusról a Filippi levél 2. fejezetében azt mondja Pál apostol, hogy amikor ő a földre jött, megszületett, ő önmagát kiüresítette. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett. Ő amikor eljött a mennyből, az isteni hatalmát nem hozta. Az isteni személyiségét igen, ő ugyanaz a Jézus Krisztus volt, aki örök időktől fogva létezett, mivel Isten volt. De az isteni hatalmát nem hozta a mennyből. Jézus Krisztus, amikor a földön csodákat tett, nem az isteni hatalmával tette. Amikor Jézus betegeket gyógyított, nem a saját hatalmával tette. Amikor Jézus halottakat támasztott fel, nem a saját isteni hatalmát vette igénybe, hanem azért tudta ezt megtenni, mert az ő hite, az Istenhez való ragaszkodása olyan tiszta és olyan erős volt, hogy Isten adhatta neki a Szentlélek által az erőt. Az Úrnak lelke van én rajtam. Figyeljük meg tehát a proféciának a 2. kijelentése. Milyen döntő módon rámutat arra, hogy ember ne gondolkozzál hamisan Krisztus lénye felől. Nem tudom, hogy hogyan tetszenek ezzel lenni az életben. Én az eddig életemben azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ember hivatkozik Krisztusra. De nem tudja, hogy kicsoda. Nagyon sok ember azt mondja, hogy csodálom és szeretem Krisztust. De nem tudja, hogy ki a valódi, és ki volt a valóságos Krisztus a földi életben. Nagyon sok ember azt mondja, hogy igen, Krisztus, ő a példakép. De aztán, ha kimondják, hanem mit éreznek közben az emberek? De én úgysem követhetem. Hát ő Isten volt, én ember vagyok. Ő Isten fia volt, én ember fia vagyok csak. Hogyan lehetne Jézust követni? Hát hiszen ő persze, hogy győzött a rossz fölött. Mert ő Isten volt, és isteni hatalommal élt. Ő persze, hogy az életében egyetlen egy rosszat nem követett el, ezért lehet megváltó. Mi pedig annyit elkövetünk, ezért nem tudjuk magunkat megváltani. Kedves hallgatók, a proféciának ez a része helyesbíti a mi emberi érzéseinket és elképzelésünket. A profécia azt mondja, hogy Jézus Krisztuson megnyugodott az Isten lelke, hitáltal, imádságáltal, kapta Istentől Jézus a megerősítést, ezért győzhetett, nem a saját erejéből győzött. És figyeljük meg most, mi a 3. dolog, amit kimond a profécia, akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tehát ez a 3. dolog, amit a Szentírás kimond, hogy Jézus Krisztus a földi győzelmét az Isten félelmének köszönhette. Itt persze tudnunk kell azt, hogy a Bibliában van egy nagyon rövid meghatározás az Isten félelemről, hogy mit jelent ez a szó, hogy Isten félelem. A Biblia azt mondja, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Vagyis a Biblia azt nevezi Isten félő embernek, aki nem csak hogy ragaszkodik a jóhoz, de gyűlöli a rosszat.
Szóval úgy ragaszkodik valaki a jóhoz, hogy a rosszal semmilyen kapcsolatot nem akar fenntartani. Nagyon kevés istenfélő ember van a Biblia szerint. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy látjuk a jót, meg szeretnénk követni, de azért megkötjük a magunk naponkénti egyességeit is a rosszal. És Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő gyönyörködött az Isten félelmében. Jézus Krisztusról ez volt az egyik másik messiási profécia, hogy ő szereti az igazságot, de gyűlöli a hamisságot. Micsoda kifejezés? Szereti az igazságot, de gyűlöli a hamisságot. A Biblia szerint ez az igazi magatartás, amikor valaki úgy szereti a jót, az igazat, hogy megengedhetetlennek tartja a rossznak bármi nemű jelenlétét az életében. Szóval a Biblia itt nagyon világosan beszél, azt mondja, hogy ember, úgy szeresd a jót, hogy csúfnak, rútnak találd a rosszat. És Jézus élete erre volt példa. Tehát Jézus a győzelmét tulajdonképpen az Isten félelmének köszönhette, úgy, ahogy Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, a 7. versben, amikor azt mondja Jézusról, hogy ő tökéletességre jutott, mert meghallgattatott az ő Isten félelméért. És a negyedik dolog, amit mond itt a jövendőlés, nagyon mély és csodálatos ez, én nagyon röviden szeretnék végezni vele, hiszen tudom azt, hogy fárasztó is lehet, de ebben a rövid 5 versben olyan mély tanítások vannak, és olyan logikailag egymáshoz kapcsolódó szemek. Most figyeljék meg, hogy milyen volt Krisztus jelleme, akiben 2 természet volt. De ő a Szentlélek által mindig győzött az emberi természeten, ő valóban istenfélő életet élt. Most jön a proféciának talán legszebb része. És nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Kedves hallgatók, Jézusról milyen vigasztaló kijelentés volt. Ő nem olyan lesz, mint a többi ember. Milyenek vagyunk mi emberek? A szemünk látása szerint ítélünk, és a fülünk hallása szerint bíráskodunk. Ugye az életet ez szomorítja meg, ez a kérlelhetetlen ítélkezés, amikor az ember, amit lát, rögtön ítél a szerint. Amit hall a másikról, főleg a rossz, azután rögtön ítél, és bíráskodik. Szóval az emberi életnek egyik borzalmas tulajdonsága, hogy mi a szemeink látása szerint ítélünk, és a füleink hallása szerint bíráskodunk. És Jézusról ez a vigasztaló kijelentés szólt, hogy amikor ő eljön, azért vonzódtak hozzá az emberek. Azért éreztek bizalmat Jézus iránt, mert megérezték a személyiségén, átsütött a lényén, hogy ő nem a szemei látása szerint ítél, nem a fülei hallása szerint bíráskodik. Jézus mindig méltányos volt és igazságos. Jézus soha nem a külső alapján ítélte meg az embert, hanem mindig kereste az emberben azt, ami jó benne, amire építeni lehet. Ezért mondja Lukács evangélium a 15. fejezet 1. verse, hogy közelegtek Jézushoz a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Mert a társadalomnak a legelesettebb, legbűnösebb emberréteg, és óhatatlanul megérezték, hogy végre valaki, aki nem tesz skatujába, aki nem áll itt a partszegélyre, aki kérlelhetetlenül nem ró meg, hanem aki igazságban és úgy ítél, hogy közben felemelni akar a szeretetével. De figyeljék meg, hogy itt van ez a következő kijelentés, ez az 5., amikor azt mondja Krisztusról, megveri a földet szájának veszélyével, ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Hát ez meg hogy jön ide? Megveri, megöli. Krisztusról mondja, szájának veszélyével megveri, ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Kedves hallgatók, ez is egy döntő kijelentés volt Jézusról, mert Isten előre közölte, hogy Jézus nem csak a tökéletes szeretet lesz, hanem a tökéletes igazságosság is lesz. Ez az, ami Jézus Krisztus személyiségében és Isten lényében a csodálatos, hogy ő bennük a szeretet és az igazságosság egy és ugyanaz. Amikor Isten szeret, akkor féltőn szeretettel szeret, igazságos is. És amikor Isten igazságos, soha nem nélkülözi a szeretetet, ez az igazságosság. És Jézus, amit tanított, figyeljék meg, nem azt mondta, hogy Jézus veri meg, vagy Jézus tesz valami rosszat, nem, azt mondja, hogy a szájának lehelletével. Azt mondja róla a profécia, hogy a szájának veszélyével. Tehát Jézus tanítása,
az fegyver volt, és maradt mind a mai napig. Jézusnak olyan világos beszédei voltak, annyira nem lehet megmásítani Krisztus beszédeit. A Biblia azt mondja, hogy olyan a krisztusi beszéd, mint a két élő éles kard, amely ketté metsz igazat és hamisat. De hát mit tetszenek gondolni, gyógyítani kit lehet? Szabadítani kit lehet? Megváltani kit lehet? Aki elfogadja azt, hogy ő valóban gyógyításra szorul. Ő valóban szabadításra szorul, és az alapján vágyakozik rá. Jézus életében tehát az igazság és a szeretet mindig együtt jár. Jézus mindig világosan kimondta az igazságot, de mindig szeretettel mondta ki. Az igazság arra szolgál, hogy rájöjjünk a helyzetünkre, és szabadulni akarjunk az állapotunkból, a szeretet pedig arra szolgál, hogy bizalmat érezzünk az iránt, a valaki iránt, aki nem arra használja fel az igazságosságát, meg a bíráskodását, hogy bennünket beledöngöljön a sárba, hanem arra, hogy kiemeljen belőle. Tehát Jézus szavai mind a mai napig elválasztó tényezők. Aki a négy evangéliumot olvassa, az érzi, hogy Jézus szava olyan metszően világosak. Válaszút elé állítják az embereket. És ezért mondta Jézus Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse szerint, ne gondoljátok, hogy békességet hozni jöttem a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem fegyvert. Ez így értendő. Ez nem annyit jelent, hogy Jézus, ami fizikai fegyverre gondolt, fegyver lelkileg. Mert nagyon sok ember, aki nem fogadja el Jézus tanítását, aki Jézusnak az emberről adott jellemzését nem fogadja el, és nem akar kiszabadulni az önzése béklyóiból, annak az embernek a számára Jézus beszéde fegyver, lehellet, megöli, ítélet, és nem tud szabadulni, hanem bennmarad, és elvész a maga önzésében és bűnbetegségében. De figyeljük meg, hogy a profécia így fejeződött be, derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. Jézusról ezt mondta a jövendőlés, hogy Jézus hűséges lesz, mert a saját élete árán is az ember megmentésére törekszik. Jézussal sok minden rosszat tettek, megcsúfolták, látni fogjuk a szenvedés jeleneteiben, mi mindent meg nem engedtek vele szemben az emberek, de Jézus akkor is hű maradt. Azt mondja a Biblia Istenről, hogy ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, magát meg nem tagadhatja. Istennek a legfontosabb tulajdonsága a hűség, mert a szeretetnek is legfontosabb tulajdonsága a hűség, az álhatatosság, a ragaszkodás, hogy én addig fáradozom egy emberért, amíg csak lehetséges, és amíg csak van remény felőle. Isten addig fáradozik minden emberért. Jézus Krisztusról így beszél a Szentírás, hogy ő az a pásztor, aki elmegy és a századikat is megkeresi, noha megvan már a 99 jó. Ő az az asszony, aki kisepli a szobát, noha megvan a 9 drachma, de a 10-et is addig keresi, míg nem megtalálja. Isten fáradhatatlan az emberért való küzdelmében, erkölcsi küzdelmében. Miért? Mert az Isten hűséges. Isten a teremtő, az ember a teremtmény, Isten a jóság, az ember, aki eltávolodott a jóságtól és egy másik hatalomnak a szolgája lett, de Isten akkor is hűséges a teremtményéhez. Isten bánkódik a gonosz miatt, és szeretné felemelni abból a helyzetből az embert. Most hát, kedves hallgatók, azt mondhatnám a profécia végén, hogyha ezt mélyen végig gondoljuk, nem is kell elolvasnunk a 200-300 messiási jövendőlést, csak ezt az egyet, de ezt mélyen végig gondoljuk. De kedves hallgatók, még további dolgokra szeretnék rámutatni a messiási jövendőlések alapján. Nagyon röviden Mikeás könyve 5. fejezete 2. verse szerint. És utána Dániel könyve 9. fejezetét szeretném még szóba hozni, de vajon miért? Hát ha egy kicsit is belepillantottunk az ézsaiási jövendőlésbe, azt hiszem az az érzésünk támadhatott, hogyha az Ószövetség ennyire világosan beszélt már Jézusról, akkor amikor Jézus eljött erre a földre, miért nem ismerte fel az Ószövetség népe? Olyan sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy a zsidó nép sem akkor, de mind a mai napig, hogy nem ismeri fel, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a megváltó. Azért mondom, hogy Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse rendkívül fontos, mert ez a próféta szintén több évszázaddal Jézus világra jött előtt a következőt mondta. Isten ezt mondta, te Efrátának Betleheme, ugye a déli ország részben fekszik Betlehem, Jeruzsálemtől nem messze, és ezt régies nevén Efrátának is, Judeát Efrátának is nevezik,
És azt mondja, te Efrátának Betleheme, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei közül, de belőled születik a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Figyeljük meg, hogy itt Isten jövendőlést adott arról is, hogy a megváltónak hol kell megszületnie. Betlehemben. És ebben a jövendőlésben ugyanez a kettőség van. Azt mondja, belőled születik a megváltó, gyökér, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van, virágszál. Ugye ugyanaz a kettőség. Születik is, de öröktől fogva van a létezése. Elejétől fogva van. Mennyire világosan láthatta volna ezt a zsidó nép, ha komolyan tanulmányozza ezeket a jövendőléseket, hogy semmi módon nem lehet megbotránkozni azon, hogyha egy ember Istennek mondja magát, tehát Jézus Krisztus Isten fiának mondja magát, hiszen mondja, hogy belőled születik, és akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van. De Isten a Biblia szerint nem csak azt mondta meg, hogy Jézusnak itt kell születni Betlehemben, hanem Dániel könyve 9. fejezete a Bibliának egyedülálló jövendőlése arról, hogy Isten előre megmondta azt is, hogy mely történelmi korba kell eljönni a Messiásnak. Ezt a jövendőlést nagyon sokan nem ismerik, mondhatnám, hogy bibliai olvasó emberek között is nagyon kevesen vannak, akik ezt ismerik. Magam is, amikor megismertem 26-27 éves koromban, emlékezem a fájó megdöbbenésemre, amivel a homlokomhoz kaptam, és azt mondtam, hogy lehet az, hogy ezt senki nem képviseli szinte. Hogy lehet az, hogy kereszténynek nevezett egyházakban egy ilyen döntő dolog, hogy Isten megmondta azt a történelmi időt is, amikor megszületik Jézus. Sőt, évre pontosan Isten kijelentett, hogy Jézusnak mikor kell fellépnie, 3,5 évig tanít, és hogyan kell kereszthalált halnia. Ez a Bibliának nem is a leghosszabb idői kijelentése, ez a Bibliának Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől a 27. tartó jövendőlés, 4 vers összesen, amit otthon el lehet olvasni, és ez a 77-ről szóló jövendőlés. A 77 az 490 nap, ugye 70x7, és a babiloni fogság után hangzott ez el Dániel prófétának. Isten külön kijelentette, hogy egy bizonyos történelmi időpontból kiindulva 77, azaz 490, és ugye a bibliai jövendőlésekben a napok, azok mindig éveket mutatnak. Ezékiel könyve megadja ennek a feloldását, tehát a bibliai proféciák, ha napokban mondanak el valamit, az egy kis rejtjel, az annyit jelent, hogy azok évek. Csak ismernünk kell az Ezékiel könyvének ezt a feloldását, amiben Isten azt mondja, egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked. Tehát a Bibliában, Dániel könyve 9. fejezetében van egy 490 évről való jövendőlés, amely 490 évet három részre oszt fel a Szentírás, mégpedig úgy, hogy először beszél egy 7 hétről, vagyis 49 évről, aztán beszél 62-szer 7-ről, vagyis 434 évről, és a 7 meg a 62 az 69, fönnmaradtát egy hét, vagyis egyszer 7 az 7 év, és azt mondja ez a jövendőlés, hogy a 7 év felén hal meg a megváltó, ami annyit jelent, hogy az előtte való 3,5 évben tanítani fog, és a megváltó halála és feltámadása után még 3,5 évig hirdetik az apostolok csak a zsidó népnek az evangéliumot, de amikor nem csak Krisztust veti el a zsidó nép, hanem a róla szóló evangéliumot is elveti, akkor lejár a Biblia szerint a zsidó nép megbízatási ideje. Többé már nem Isten választott népe. 1500 évig a Biblia szerint Isten választott népe a zsidó nép, de nem akkor veti el Isten, amikor ők a megváltót elvetik, hanem akkor, amikor a róla szóló evangéliumot is elvetik. Tehát még ad egy 3,5 év kegyelmi időt, de azután lejár a zsidó nép megbízatása, így mondja ezt a profécia, 77 szabatot a te népedre és a te szent városodra. És a profécia közli azt, hogy honnan kell számolnunk ezt a történelmi időt. Mert itt látjuk, hogy megadja először nagy léptékben az egész történelmi időt, tehát 70x7, 490 év, ez felbontja 7-re, 62-re és 1-re,
ugye ez, ha összeadjuk, éppen 77, de a súlypontot ide helyezi erre, hogy a messiás fellépése és szolgálata ezt időileg is jelzi előre a profécia, és most nézzük meg, hogy ez beteljesedette vagy sem. A profécia tudnélik közli azt, hogy honnan kell számolni ezt a 77-et. A profécia azt mondja, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik ez a 77. Vagyis Isten azt a történelmi időpontot jelölte meg kezdetnek, amikor a perzsa királyok kiadnak egy rendelkezést arról, hogy Jeruzsálemet és Palesztinát közigazgatásilag helyre lehet állítani önálló tartomány, hiszen Dániel korában még tart a babiloni fogság, utána 535-ben engedik el a zsidó népet a fogságból, akkor kiadnak egy rendeletet a templom újjáépítéséről, 520-ban egy másik rendeletet, de azt a rendeletet, hogy az egész ország független lehet, és a perzsáktól függetlenül élheti az életét, ezt Artaxerxész perzsa király adta ki időszámításunk előtt 457-ben. Tehát a rendelet kibocsátása, különben ezt a rendeletet Esdrás könyve 7. fejezete szó szerint közli is, a profécia kezdete a rendelet kibocsátásának a történelmi időpontja időszámításunk előtt 457. Ha most látjuk ezt, tehát időszámításunk előtt 457, és látjuk ezt, hogy itt 490 évet kell ebből kivonnunk, akkor rögtön látjuk, hogy túl fogunk jutni az időszámításunk nulla pontján, mert hiszen a 490 nagyobb, mint a 457. És eljutunk az időszámításunk 33. illetve 34. évéhez, hiszen nem valószínű, hogy éppen január 1-én kelt az a rendelet, ezért két évet szoktunk megadni, 33-34 a profécia lejártának az időpontja. Ebből, ha visszaszámoljuk ezt a bizonyos 7 évet, akkor kapjuk 26-27-et Jézus Krisztus fellépése időpontjának, és kereszthalála időpontjának, hogyha ehhez hozzáadjuk a 3,5 évet, akkor 31 őszét kapjuk meg. Ez annyira nyilvánvaló idői kijelentés volt, hogy amikor kezdjük olvasni az evangéliumokat, és látjuk, hogy keresztelő János fellépett, és azt mondta, hogy betelt az idő. Mellesleg mondom, ezt se értettem soha az életben. Olvastam már 10-15 éve a Bibliát. Mit jelent ez, hogy betelt az idő? Hát mit jelent ez, hogy betelt az idő? Keresztelő János erre a proféciára mutatott. Az Isten által előre kijelentett idő a végéhez közeledik. Betelt az idő. Jézus, amikor fellépett, ő is azt mondta, betelt az idő, elközelített a mennyek országa. Mit jelentett? Amit Dániel proféta által Isten kijelentett, ez a történelmi idő a végéhez közeledik, és ekkor jelenik meg a messiás, és ezt senki nem vonta kétségbe. Hát akkor, amikor Jézus megszületett, és Heródeshez jönnek a napkeleti bölcsek, és kérdezik, hogy hol kell születni a megváltónak. Nem csak azt mondja meg Heródes, mert hivatja a papjait, hogy Betlehembe, mert idézik neki a Mikeás könyve 5. fejezetét, hogy ez van megírva, hogy Betlehembe kell megszületni a messiásnak. Nem csak ezt mondja meg, hanem nem csodálkozik egyáltalán azon nagy Heródes, hogy épp most jönnek ezek a bölcsek, és nem 20 évvel ezelőtt, és nem 30 évvel ezután. Mert ezeket a jövendőléseket ismerték. És tudták, hogy ez az a messiás idő, amikor a messiásnak, vagyis Krisztusnak fel kell lépnie. Még ha valaki látja a táblán az évszámokat, csak egy valamit hadd mondjak, mindannyian tudjuk, hogy Jézus mintegy 30 éves korában lépett fel. Hogy jön ez ki 26-27-re? Hát mi úgy tudjuk, hogy a mi időszámításunk kezdőpontja az Krisztus születése. És akkor 26-27 éves volt a profécia szerint, Lukács evangéliuma szerint meg 30 éves. Milyen csodálatra méltó ez az összefüggés is. Ezt aki tanulmányozta a naptár kérdését tudhatja, hogy Jézus a valóságban nem az időszámításunk kezdőpontján született. Az az ókori szerzetes Dionysius Exiguus, aki az ókori időszámításokat egységesítette, mintegy 4-5 évet tévedett. És Jézus időszámításunk előtt 5 őszi legelején

indítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy özönvíz által, és elhatároztatott a pusztulás. Figyeljék meg, milyen döbbenetes kijelentés. Isten előre elmondta, és ez is egyedüli kijelentés az Ószövetségben, hogy Isten szó szerint elmondta, hogy Jézussal mit fognak csinálni. Nem jelképekben beszélt Isten, hogy ő lesz a megöletett bárány, ő lesz az az ártatlan, akinek a vérét veszik. Nem. Isten azt mondta, kiirtatik a Messiás. Döbbenetes kijelentés. Tessenek csak meggondolni, hogy mit szoktak kiirtani. Erdőket? Veszett állatfajokat? Vagy miket? Embert kiirtani, az már nagy az emberség. De hogy az Istent, Isten fiát így megölni. Isten azt mondta, igen, Isten fiának olyan gyalázatos halállal kell halnia, amire csak ez a kifejezés áll, hogy kiirtatik a Messiás. És utána azt mondja, és senkije sem lesz. Elhagyják a tanítványai, az egyik tanítvány elárulja, a másik megtagadja, de ami még döbbenetesebb, hogy magának, az atyának is el kell fordulnia tőle. Nem segítheti meg Isten. A Messiás, aki azonosul az emberi bűnökkel, aki magára veszi a világ bűneit. Isten bűngyűlölő Isten, ő semmi kompromisszumot nem tart fenn a rosszal szemben. Kiirtatik a Messiás, és senkie sem lesz. Döbbenetesen teljesült ez a profécia. Jézus kereszthalálát, Golgotai áldozatát egy mondatban nem is lehetne jobban összefoglalni. Ezzel kell valahogy szembesülni. Mit jelent ez? Kiirtatik a Messiás, és senkie sem lesz. Pedig 3,5 évig tanít, 10 000 követik, rajonganak, vonzódnak hozzá, és mégis mindenki elhagyja, és kiirtják a Messiást. És utána azt mondja még a profécia, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget, sokan viszont meg fognak térni, de a zsidó nép kegyelmi ideje lejár, és mivel el nem fogadták Krisztust, és a Krisztusról való evangéliumot sem, ezért azt mondja itt a profécia, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És kedves hallgatók, itt nagyon röviden, de szeretnék önöknek rámutatni arra, hogy egy bibliai jövendőlés mennyire tökéletes. Szóval ne azt tessenek látni a Bibliában, hogy ez olyan dodonai jóslat, hogy most így is lehet érteni, úgy is lehet érteni, hogy körülbelül Isten megmondta, nem. Isten a proféciákban mindig hajszál pontosan előre elmondta, ami be fog következni. Ez nem az emberi szabadság korlátozása, ez az Isten nagyságának a bemutatása, hogy Isten mindenkit szabadon hagy dönteni, választani. De Isten mégis előre látja, hogy a sok-sok szabad döntés, választás hogyan fog összegeződni. És Isten elmondta előre azt is, hogy Jézus elvetése után mi következik. Hogy a várost, Jeruzsálemet és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Tessenek megfigyelni, hogy nem azt mondja a profécia, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem, hanem azt mondja a fejedelem népe. Miért fontos ez a kis mozzanat? De nagyon sokan tudják, hogy 3 ostroma volt Jeruzsálemnek, Cestius, Vespasianus, aztán Titus által vezetett ostrom, de azt már kevésbé tudják, hogy a római csapatok élén nem Titus akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Titus nem akarta elpusztítani ezt a gyönyörű várost. Titus rohant és ordított a katonákra, amikor azok féke veszetten szaladtak előre, és lángcsóvát vetettek a templomra, mert Titus tudta, hogy ez a város mit ér. De a népet nem lehetett fékezni. Hogy ez a profécia hogy teljesült be, azt megörökíti Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve. Itt van a legújabb kiadása a kezemben, ami a Bibliához az egyik legfontosabb ókori forrás. És itt az előszóban próbáltam megírni azt, hogy miért a legfontosabb Biblián kívüli forrás Jézus életéről és a proféciák életéről épp egy farizeus történetíró műve. Mert leírja Josephus Flavius itt ebben a könyvében, hogy hogyan pusztították például el a templomot. Ez a pár fejezet az egész történetírásnak az egyik legmegrendítőbb fejezete. Ugye leírja Josephus Flavius, hogy amikor az egyik római katona meggondolatlanul és Titus parancsa nélkül lángcsóvát vetett a faborított a templom belsejére, és Titusnak gyors futár vitte meg a hírt, ő felugrott, és úgy, ahogy volt, a templomhoz rohant, hogy gátat vessen a tűznek, nyomában a tisztek és a megriadt légió. Titus kiáltozással és kézmozdulatokkal akarta értésükre adni a harcolóknak, hogy oltsák el a tüzet.

De ezek nem hallották kiáltozását, mert túlharsogta a többiek még hangosabb ordítozása, integetéseivel pedig nem törődtek, mert egyeseket a harc izgalma, másokat pedig a dű teljesen elvakított. Sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem lehetett a légiók viharos áradását feltartóztatni, csak a dű vezette már valamennyit. Mikor a templom közelébe érkeztek, úgy tettek, mintha nem hallanák a fővezér parancsait, és oda kiáltottak az elől állóknak, hogy dobjanak még tűzcsóvát a templomra. Figyeljék meg! Josephus Flavius szemtanúja volt az eseményeknek. Ő ott volt, amikor Jeruzsálem leégett. Ugye 37-től 100-ig élt ez a zsidó származású történetíró. Maga szemével látta azt, hogy Titus mennyire meg akarta fékezni a csapatait. De a nép, a zsidó háborútól megcsömörlött katonák fékezhetetlenek voltak. Kedves hallgatók, ezt a pici mozzanatot is kijelentette a Szentírás. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem, népe. Még véletlenül sem elnagyolta Isten, nem azt mondta, hogy elpusztítja egy következő fejedelem. Micsoda döbbenetes ezekben a bibliai proféciákban, hogy ezek szó szerint beteljesültek. Tényleg a szó szoros értelmében szó szerint beteljesültek. És látjuk, hogy nem úgy, hogy Isten vagy arra kényszerítette volna az eseményeket. Josephus Flavius leírja azt, ami volt, és ezzel igazolja Dániel könyvének a hitelességét, és az isteni proféciák beteljesülésének a döbbenetes voltát. És kedves hallgatók, még egy valamit szeretnék mondani. Miért van a mai világban az egyik tűzfészek éppen a Közel-Keleten? Miért hallunk szinte hónapok óta, ugye, és az elmúlt években, évtizedekben állandó, riasztó jelzéseket erről a történelmi szintéről? Ez is benne van a proféciában. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy özönvíz által, mert elhatároztatott a pusztulás. Ezen a történelmi vidéken béke soha nem lesz. Azon a vidéken, ahol Jézus járt, ahol őt elvetették, és ott, ahol a történelem során egy tűzfészek alakult ki, soha meg nem nyugszanak az indulatok és a fegyverek. Mind a mai napig ennek a hullámverése fennmarad a történelemben. Ez is benne van Dániel könyve 9. fejezetében. És itt arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy ez így is valóságos, mert hogyha a Jézus első eljövetelére vonatkozó proféciák hajszálpontosan bekövetkeztek és teljesedtek, akkor, hogyha lenne itt helyen meghosszabbítani, mint hogy majd a sorozatunk keretében belül meghosszabbítjuk a számegyenesünket, azt fogjuk látni, hogy a bibliai jövendőlések és Jézus proféciái, amelyek a második eljövetel előzményeire vonatkoznak, azok is hajszálpontosan beteljesedtek, beteljesednek és be fognak teljesedni. A bibliai jövendőlések tényleg szóról szóra beteljesednek a történelemben, és azért nem csak azért fontos ezt megismernünk, hogy a Bibliában volt egy olyan jövendőlés, amely pontosan megmondta, hogy a Messiásnak mikor kell fellépni, 3,5 évig kell szolgálni. Jézus hányszor mondta, hogy nem jött el még az én órám. Mire hivatkozott erre? Jézus pontosan ismerte a megváltás tervének a menetrendjét. Ő pontosan tudta, hogy mikor jön el az ő órája. Amikor ő tudta, hogy ő neki keresztre kell adnia, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, mondja Lukács evangéliuma. És nem csak azért kell ezt ismernünk, mert hogy lássuk, hogy Isten időben is pontosan megmondta, hogy mikor jön el a megváltó. Tehát nem csak az, hogy ki lesz a megváltó, hol fog megszületni, hanem hogy mikor lép fel, és hogy bánnak el vele. Hanem azért is fontos, hogy láthassuk, hogy a bibliai jövendőlések mindig hajszálpontosan beteljesednek. Még engedjék meg azt elmondani, hogy akkor végül is hogyan válaszolhatunk a kérdésünkre, miért nem fogadta el a zsidó nép a Messiást, és nem fogadja el a mai napig is. Hát ha 3 profécián át azt láthattuk, hogy Isten pontosan elmondta, hogy ki lesz, hogy hol fog megszületni, hogy mikor fog fellépni, hát ezt csak a vak nem látja, hogy szokták mondani. Miért nem fogadták el Jézust? Egy mondattal így felelhetünk erre. Nem az ismeret hiányában nem fogadták el Jézust, hanem azért, mert nem akarták elfogadni. Mert a zsidó nép várt egy politikai messiást, ahogy az emberek mindig valami politikai rendszerváltozástól várják a megoldást, a megváltást. És annyira beléjük rögzült ez az elképzelés, hogy ők egy erkölcsi megoldással nem számoltak.
És sajnos a mai napig is az embernek, az emberiségnek az egyik legfőbb hibája ez. Amit akar látni az ember is, amit szeretne az ember, azt szeretné látni. Politikai megoldás, ami egyébként semmi és soha nem megoldás. És erkölcsi megoldás, ami egy méreható megoldás, az viszont nem kell. Szóval döbbenetes ez, hogy amikor Jézus a földre születik, újra elmondom, tudják a papok, a farizeusok, a sadduceusok, hogy hol fog megszületni, tudják azt, hogy ez az a történelmi idő, amikor meg kell születni, de ők nem mennek el, a napkeleti bölcsek elmennek, ők nem mennek el Betlehembe. Utána tudják azt, hogy valóban ő az, akire azt mondják, hogy Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Tudjuk, hogy te igaz vagy. Tudjuk. Tehát többször elmondták, hogy tudjuk, nem az ismeret hiánya, de nem akarták elfogadni. Jézusnak az egyik legfájdalmasabb kijelentése ez volt, és nem akartok én hozzám jönni, hogy meggyógyítsalak titeket, és életetek legyen. Soha nem az ismeret hiánya okozza a hitetlenséget. Ha valakinek nincs ismerete, arról a Biblia azt mondja, hogy tudatlan. Az nem hitetlen, az tudatlan. Hanem a legnagyobb baj az ember életben az, amikor az ember tud valamit, megismerhet valamit, és annak fényében továbbra is a saját elképzeléseit erőlteti. És nem akarja megismerni, és nem akarja elfogadni azt, amit az Isten ad szabadításként. De voltak olyan emberek, akik ismerni is akarták, és akarni is akarták a megváltást.

És a mai alkalommal Sámuel próféta életét tekintenénk át röviden. Az első írásbeli nyoma, történelmi adata a zsidók Kánaán földi tartózkodásának egy egyiptomi felirat. Mernebtah fáraónak van egy stéléje, vagyis egy kő felirata, és ezen a kő feliraton olvashatjuk Izrael törzsének a nevét, ami először említi Izrael 12 törzsét úgy, mint Kánaán földjének lakóit. Említi, hogy ezen a területen élnek hefiták, filiszteusok, és élnek kánaaniták is, és élnek emellett izraeliták is. Tehát erre az időszakra, az időszámításunk előtti 13. századra Izrael törzsei egészen biztosan, hogy már bent éltek az ígéret földjén, Kánaán földjén. Ja, a Biblia szerint a 12 törzs a Józsué könyvében olvashatjuk, megkapta azt a területet, amit el kellett foglalnia. Ja, a letelepedés, a honfoglalás azért nem olyan egyszerűen ment, hogy a zsidók ugye odaérkeztek a Jordán partjára, és aztán minden probléma nélkül békességesen tudtak betelepedni a saját területeikre, hanem azt a területet, amit Isten előre kijelölt nekik, hogy hol fognak lakozni ezek a törzsek, azokat a területeket meg kellett hódítaniuk, azokon a területeken, hogy úgy mondjam, be kellett rendezkedniük. Hát ez több-kevesebb sikerrel sikerült nekik, voltak olyan területek, ahol gyakorlatilag teljesen birtokba tudták venni azt a részt, amit előírt nekik annak idején még Józsué, illetve amit megbeszéltek, hogy az ő törzs területük lesz. Azonban voltak olyan területek, ahonnan nem sikerült kiűzni, vagy ahonnan nem sikerült megszerezni az ígéret földjét. Ilyen terület volt például maga a főváros Jeruzsálem is. Ugye itt is tudjuk, megemlíti a Biblia Józsué könyvében, hogy például a jebuzeusok, akikről egyébként semmit nem tudunk, hogy konkrétan kik lehettek, csak annyit tudunk róluk, hogy Jeruzsálem ősi lakói voltak. A jebuzeusok egészen Dávid király koráig birtokukban tartották például magát a későbbi főváros Jeruzsálemet is. Vagy ugye megint csak Józsué könyve tájékoztat bennünket arról, hogy egy egész népszövetség, akiket gibeoritáknak hívtak, és akik valahol az ország középső területén éltek, megmaradtak ezen a területen, szövetségre léptek a zsidókkal, és ott együtt éltek Izrael törzseivel. Most ennek az együttélésnek voltak hátrányai is, amit a Biblia azzal magyaráz, hogy a gyermekeiket, a fiaikat és a lányaikat ugye összeházasították a zsidók és az ott élő kánáni népek, és ebből nem csak egy népkavarodás, vagy hát egy népbeli összevegyülés támadt, ami önmagában nem lett volna probléma, hanem amit a Biblia kiemel az, hogy egy hitbeli keveredés is megindult Izrael fiai és a kánániták között. Ezek miatt a hitbeli keveredések miatt, és ezek miatt a hitbeli elhajlások miatt, amik bekövetkeztek a zsidó nép életében, Isten különböző környező népekből úgymond ellenséget támasztott a bibliai szavaival fogalmazva, akik Izrael földjére támadtak, Izrael időszakosan elfoglalták, vagy legalábbis adót szedtek tőlük, és ezek az idegen eredetű törzseknek az uralma több-kevesebb ideigen 20-30-40 éves periódusokig tartott, ezeket a Biblia sorozatosan feljegyzi. És ugye egy szép ilyen hullámhegy, hullámvölgy ekkor a zsidó nép története, ugyanis a Biblia szerint, amikor ők megtérnek hitükben, és visszatérnek az igaz Istenhez, az Izrael Istenéhez, akkor Isten egy szabadítót támaszt, akit ők ebben az időben bírának neveznek. És ez a bíra, és ennek a bírának a vezetésével, vagy ennek a bírának a segítségével az izraeliták győzelmet aratnak, sikerül előzniük ezeket az idegen népeket. De abban a pillanatban, amikor ugye elérik a győzelmet a zsidók, az izraeliták, ugye milyen az emberi természet, nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogyha úgy jók az életkörülményeink, akkor az ember úgy elfelejtkezik Istenről. Na most a Biblia szerint az izraeliták, mint nép is ezt követték, ezt a gyakorlatot követték a legtöbbször. Amikor úgymond jól mentek a dolgok és békességes idők voltak, akkor ők is hajlamosak voltak ismét elhajolni Istentől, és ezért Isten egy újabb népet engedett meg támadásként az életükben, törként, tövisként az oldalukban, megint a Biblia szavaival érve. Egészen addig, amíg egy újabb bíra, egy újabb szabadító nem támadt Izrael népében. A legtöbb gond ebben az időben a filiszteusokkal volt, és ez a fajta ellentét a filiszteusok és az izraeliták között nyomon követhető a Biblia lapjain egészen ugye Dávid koráig. Sámuel története úgy kapcsolódik bele a kor történetünkben, ahogy haladunk ugye előre a próféták és királyok korán, hogy Sámuel ebben az időszakban, tehát a bíráknak az egyik utolsójaként
Krisztus előtt olyan 1100-as évektől lett a zsidók egyik bírája, és az ő személyében egy olyan bírát tisztelhetünk, aki egyszerre volt a zsidóknak főpapja, bírája és prófétája a Biblia szerint. Ez ugye elég ritka volt abban az időben, és hát gyakorlatilag a Biblia szerint napjainkig is, hogy egy személy, egy bibliai személy ennyi funkciót vagy ennyi hivatást kapott egyszerre. Tehát a Biblia szerint ez a Sámuel próféta, aki még egyszer mondom, a bibliai kronológia szerint időszámításunk előtt olyan 1100 környékén élt, egyszerre volt Izraelnek a bírája, tehát szabadítója, akit Isten mint egy katonai vezetőt is elküldött. Egyszerre volt a főpapja, tehát a vallási vezetője, és egyszerre volt prófétája, ami, ha emlékeznek még rá, akkor idéztünk egy bibliai igét, hogy a Biblia szerint mit jelent a prófétaság. A Mózes könyvében Isten azt mondja, hogy azokat az embereket, akiket ő kiválaszt, és akiket ő prófétának elhív szolgálatra, azokat az embereket megkeresi látomásokban, vagy álmokban, vagy gondolatikletés útján, és az ő kinyilatkoztatásait bízza rájuk. Nos, Sámuel egy ilyen ember volt, aki egyszerre volt egy katonai vezető, egy vallási vezető, és Izraelnek a prófétája is. Azt néznénk meg a mai előadás alkalmával, hogy honnan származott ő, mit tudhatunk például a szüleiről, a Biblia alapján, mi volt az a kortörténeti háttér, amiben Sámuel próféta élt, és tulajdonképpen kik voltak a filiszteusok, akikkel ebben az időben a legtöbbet kellett küzdenie a Biblia szerint Izrael népének. Mit tudunk róluk a történelem, illetve a régészet alapján? A Biblia szerint Sámuel prófétának a szülei Efraim törzséből származtak. Efraimnak a törzse Józsefnek a fiaiból került ki. Efraim és Manassé volt Józsefnek a két fia. És amikor Jákob annak idején az ő áldását adta a 12 fiára, akkor Józsefnek a két fiára, mind a kettőre áldást adott, Efraimre és Manassére is. És az Efraim törzs beli két szülő, Elkána és Anna volt, akiktől Sámuel próféta származott. A Biblia szerint mind a ketten igen hívő emberek voltak, mind Elkána, mind pedig a felesége Anna. Ugye Efraim hegységén belül Ráma városából származtak a szülők, és a Biblia megemlékezik arról, hogy ennek az Elkánának, ennek az Efraim törzséből való férfinak két felesége is volt. Volt ez a hívő felesége Anna, és volt egy másik felesége Peninna. És Peninnának, a kevésbé szeretett feleségének voltak gyermekei, viszont Annának, akit igazán szeretett, ugye ismerős bibliai történet, vagy ismerős bibliai mozzanat, ugye nem született gyermeke. Annának ez a Biblia szerint nagyon nagy keserűsége volt, nagyon sokszor imádkozott az Istenhez, hogy gyermeke legyen, de nagyon sokáig nem kapta meg ezt a várva várt, ezt az áhított gyermeket. Nagyon szép mozzanat, érdemes elolvasni Sámuel első könyve első fejezetében, hogy mennyire meghitt volt a házaspárnak a viszonya. A mai napjainkig is ismerünk olyan házaspárokat, ahol a házastársak közti kapcsolatot talán az rontja meg, hogy nincsen gyermek. Hogy az asszonynak mondjuk, vagy a férjnek nem lehet gyermeke. Most a Biblia szerint Elkána és Anna egy olyan házaspár voltak, akik valahol próbáltak megküzdeni ezzel a problémával. És amikor Anna úgy nagyon sokatszorra panaszkodja el a férjének azt, hogy hát neki nincsen gyermeke, akkor egy alkalommal azt mondja neki a férje, hogy hát én nem többet érek neked 10 fiúnál. Erre a kis meghitt kapcsolatra ez az egyetlen egy mondat utal itt a Bibliánkon belül, hogy valahol Elkána azt akarta érzékeltetni a feleségével, hogy igen, fontos az a gyermek, de hát a mi köztünk levő szeretet az nem többet ér 10 fiúnál. És a Biblia feljegyzi, hogy Anna azonban ebben nem törődött bele, hanem amikor lehetősége nyílt rá, akkor próbált Istenhez fordulni, hogy megoldja ezt a problémát, hogy kitartóan imádkozott. És ugye szokás volt már ebben az időben, a mózesi időktől gyakorlatilag, a mózesi törvényektől kezdődően, hogy minden felnőtt izraelita egy évben legalább egyszer elzarándokolt a vallási élet középpontjába, ami ekkor az országnak a nagyjából középső vidékén Silóban volt. Majd Silóról még lesz szó. Itt láthatunk egy elképzelést, egy ábrázolást, egy rekonstrukciót, hogy hogyan is nézhetett ki Silóban az a szent központ, az a szent sátor, ahol a vallási életnek a központja volt. És Sámuel első könyve első fejezete szerint, tehát Anna, amikor a szokásos évi zarándoklatukat tették Silóba a férjével és a családjával együtt, akkor bement a szentélybe, ugye a szent sátorba, és megállt ott a sátorban, és elkezdett Istenhez imádkozni gyermekért.
aki ekkora főpap volt, őt Élinek hívták, ugye ebben az időben már eléggé elfajultak az izraeliták megint csak vallási tekintetben, elég ritkán lehetett látni azt, hogy valaki őszinte szívvel imádkozik a templomban. Ez az Éli főpap hirtelenjében nem tudott mit kezdeni ezzel az imádkozó asszonnyal, és azt gondolta, mert ugye csak azt látta, hogy bejött egy asszony, aki hát, akinek mozog a szája, és olyan érthetetlen dolgokat morog az orra alatt, azt gondolta, hogy részeg. És ugye még meg is feddi ezt az asszonyt, és mondja neki, hogy hát nem szégyeled magad, bejössz az Isten templomába, az Isten sátorába, és hát ittas vagy. És ugye Anna elpanaszolja neki, és mondja megint csak egy nagyon szép ige helye a Bibliának, azt mondja, hogy hát én nem vagyok részeg, hanem én csak a szívemet öntöttem ki az Isten előtt. A Biblia szerint az imádság olyan, mint amikor az ember egy vizes edényből kiönti a vizet. Ugye, hogyha az ember jól önti ki azt a vizet, akkor abban a vödörben vagy abban az edényben semmi nem marad. A Biblia szerint ilyen az igaz imádság, hogy amikor az ember úgy teljesen őszintén ki tudja tárni az ő szívét és az ő összes minden problémáját az Isten előtt, akkor van, hogy az Isten igazán meg tud hallgatni bennünket. És Anna esetében is ez történt, ő kiöntötte a szívét az Isten előtt, és megint csak egy nagyon apró megjegyzés a Bibliában, hogy ő utána úgy ment le a Szent Sátorból, ugye vissza a családja körében, a Biblia ezt jegyzi fel róla, hogy az ő arca nem volt többé szomorú. Nagyon tudom tanácsolni hívő embereknek, akik gyakorolják az imádságot, hogy egy picit ennek a fényében vizsgálják meg a saját hívő ima életüket, és sokszor van, hogy problémával küszködünk, és ezt mondjuk Isten elé visszük. Ugye Anna is sokszor megtette ezt, de most életében talán először sikerült úgy imádkozni az Istenhez, hogy ezt a problémát úgy letette az Isten kezébe. Isten meg is hallgatta az ő könyörgését, és nem sokkal az imádsága után teherbe esett, és megszületett egy gyermeke. Anna imádságában azt a fogadalmat tette az Isten előtt, hogy ha lesz gyermeke, akkor azt a gyermeket nem magának fogja megtartani. Szóval gondolják csak el, hogy micsoda lemondás egy édesanya részéről. Én gondolom, sokan vannak itt önök közül is, akik édesanyák, és mondjuk nagyon-nagyon várják azt a gyermeket, akit szeretnének, hogy megszülessen. És annak képes volt kimondani ezt, hogy igen, Uram, ha ez a gyermek megszületik, akkor én nem tartom meg magamnak, hanem felajánlom, és az Isten házába, ugye a Szent Sátorba fogom elküldeni, hogy ott a te szolgálatodra szentelődjön már egészen-egészen kicsi gyermekkorától kezdve. És amikor megszületik az ő gyermeke Sámuel, akkor már a neve is beszélő név, ugyanis a neve Sámuelnek azt jelenti, hogy akit Isten megígért. Rögtön megy a férjéhez, meg is beszélik, és Elkána is a beleegyezését adja, hogy innentől kezdve a kis Sámuel, ahogy elválasztják ugye a szoktatás után, fölviszik ide Silóba, a szentélybe, a Szent Sátorhoz, és rábízzák Élire, aki ugye ekkora főpap, hogy Éli nevelje föl ezt a kicsi emberkét. Ugye Siló. Említettem, hogy a Biblia szerint ez volt a legkezdetibb időkben a szent központ, a szent sátornak a központja. Ugye Silót régészek is föltárták, egyébként maga a hely, tehát Silónak a helye már egészen az őskeresztény időktől kezdve ismert volt. A középkorban is beazonosították, tehát tudták, hogy itt állhatott és itt állt valamikor ugye a zsidók hagyománya szerint a Szent Sátor. Ugye nyilván ennek semmi nyoma régészetileg nincsen, hiszen ez a Szent Sátor, amit egyébként ugye Mózesnek a közvetítésével készített el két kézműves a mózesi könyvek leírása alapján, ez szétszedhető volt, egy mozgatható sátor volt. Ennek nyilván régészetileg megfogható nyoma nem nagyon várható, hogy lesz. Ugye Silótát ismertük magát ezt a helyet, és az 1910-es években volt először itt egy ásatás, aztán 1926-tól 32-ig folytatták az ásatást, és egészen modern eredményt is tudunk mondani, 81-től, tehát 1981-től 84-ig volt egy úgynevezett hitelesítő ásatás. Magának az ásatásnak a részleteiben nem szeretnék most itt belemenni, nem ez a témánk, csak egyetlen egy dolgot szeretnék belőle kiemelni. A régészeti eredmények azt mutatják, hogy Siló ebben az időben, tehát a korai vaskor idején, Krisztus előtt az 1100-as években egy lakott izraelita település volt. Megvannak a nyomai az izraeliták jelenlétének, mind házak formájában, mind pedig kerámia formájában. Ez tehát arra utal, hogy valóban ismerték ezt a helyet, az izraeliták használták ezt a helyet, és minden bizonnyal egy központi helye volt az izraelitáknak Siló, ahová a gyermek Sámuel került. A Biblia szerint a kis Sámuel úgy nőtt föl, ugye a Biblia ezt a szép képet használja, egy természeti képet, vagy egy természetből vett hasonlatot használ, hogy Sámuel nem hagyott a földre esni egyetlen egy magocskát sem a Biblia igéiből, azokból az igékből, amelyeket ő megismert Éli főpap segítségével
Mit tudhatunk egyébként ebben az időben a zsidóknak a főpapjáról? A zsidók főpapja a vallási életnek a vezetője volt, és gyakorlatilag még egészen a királyok korában is azt mondhatjuk, hogy politikailag is igen nagy tekintélye volt, és nagy beleszólása volt a zsidó politikai életbe is. Ja, a viseletet, hogy hogyan nézett ki, vagy milyen ruhát viselt egy főpap, és ugye magának Élinek is milyen ruhát kellett viselnie akkor, amikor főpapi tisztségét látta el, ezt Mózes könyve írja le. Ugye Mózes, amikor fönn volt a Sínai hegyen, bizonyára tudják, hogy ugye nem csak a 10 parancsolatot kapta meg, hanem rengeteg kinyilatkoztatást, útmutatást kapott. Ekkor kapta meg azt az útmutatást is, hogy hogyan kell kinézni a Szent Sátornak, a Szent Sátorban milyen berendezések legyenek, és ott kapta meg ezt a leírást is, hogy milyen ruházata kell, hogy legyen egy főpapnak. Ugye a főpapnak először is van egy alsó ruhája, amiből nem sok minden látszik, ez egy hosszú fehér lenruha. A tisztaságot jelenti mindig is a Biblián belül is a fehér szín, mint ugye általában hétköznapi szimbólumként is. E fölött egy világos kék az égnek a színét tükröző felső ruha volt, aminek az alsó szélén arany gránátalmák és arany csengetjük, arany bojtok fügtek. Ugye ez, amikor a főpap lépdelt, akkor ő csilingelt, ez is jelezte, hogy mikor, merre jár. Ugye ezen felül is volt még egy ruhadarab, ezt efódnak hívjuk. Ugye az efód az fehér, bíborszínű, kék és arany szálból, tehát fonalból volt megszőve. Az efód egy olyan kis elől állt egy első részből, egy hátsó részből, és a kettőt összefogta egyrészt egy díszes öv, ugye egy hosszú hímzett öv, másrészt pedig mind a két vállon egy-egy válpánt. A válpánt az a vállon díszes ónixkő volt, ugye ilyen féldrágakövek, drágakövek is voltak, amik díszítették a főpap ruháját. És ami még fontos a főpap ruházatán belül, nem tudom, hogy tudják-e, hogy ez mi célt szolgált, itt egy picike kis mellpajzs volt, aranylapocska, és ebben az aranylapocskában 12 drágakő volt belefoglalva, ugye a 12 izraeli törzsnek a jelképeként. Mindegyik törzsnek megvolt a maga színe, illetve a maga köve, égköve, ami jelképezte őt. Ugye mindez arra utalt, hogy Izrael főpapja mindenkor a mellén, a szívén viseli Izrael 12 törzse sorsát. Ugye még egy ruházati darab van, ami kiegészíti. Hát ezen elég sokat vitatkoznak a mai napig is, hogy hogyan lehet rekonstruálni a főpapnak a fejviseletét. A legtöbben egy ilyen turbánszerű fejdíszre következtetnek, aminek az elején egy aranylapocska volt egy felirattal, ami felirat azt mondta, hogy szentség az Úrnak. Ugye az, hogy valami szent, a bibliai fogalomvilágban azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Az Isten céljaira, az Isten szolgálatára elkülönített valami. Ugye a főpap egy olyan személy volt, aki kifejezetten az isteni szolgálatnak a legmagasabb posztján állt, és az volt a szerepe, hogy valahol egy bizonyos értelemben közvetítő legyen Isten és a zsidó nép, a hívő nép között. Ugye Éli volt tehát ebben az időben a zsidó főpap. Éli főpapról azt tudhatjuk, hogy ő maga egy nagyon jó ember volt, nagyon jó indulatú ember volt, nagyon becsületesen képviselte a saját életében az Isten hitet, azonban volt egy nagy hibája, aminek messzemenő következményei voltak. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a Biblia alapjait, hogy hogyan emlékeznek vissza rá, hogy mi volt az a hiba, ami Éli főpapnak az életében jelentkezett, és ami nem csak a saját életére volt kihatással, hanem ugye itt jön elő az, hogy minél magasabb poszton van valaki, és ez a mai napig is igaz, és a mai társadalmunkra is igaz, annál nagyobb a felelőssége, ugye nem a hatalma nagyobb, és azt gondolom, hogy a mai politikusok és a mai vezetők sokszor ezt keverik össze, ugye Isten szerint, ha valaki hatalmat vagy megbízatást kap, az nem azzal jár együtt, hogy annál jobban el kell nyomni az alatta levőket, vagy annál jobban kihasználhatja a helyzetét, hanem az Isten szerint annál nagyobb felelősség. Ugye Éli főpap esetében is megtörtént az, hogy az ő kicsi hibája, ami úgy látszólag nem is akkora hiba, óriási következményekkel járt. Nagyon gyenge kezű volt a gyermekeivel szemben. Ugye két fiáról tudunk, Hofniról és Finásról, akik ugye megint csak a mózesi rendtartásnak megfelelően szintén követték Éli főpapot annyiban, hogy ők is papi posztot töltöttek be akkor az izraeliták között. Viszont ez a két gyermek egyáltalán nem hasonlított az apjára. A Bibliából az derül ki, hogy rendkívül módon visszaéltek a papi hatalmukkal. Egyrészt megdésmálták azokat az adományokat, amiket a hívő izraeliták áldozatként behoztak.
Ugye sokszor az áldozati állatnak a legszebb, legkövérebb, leggazdagabb részeit maguk számára szépen eltették. És hát volt egy másik óriási erkölcsi vétségük, hogy a templom szolgálatára, vagy a Szent Sátor szolgálatára hát nem csak férfiakat rendeltek, hanem nőket is. Nos, Hofni és Finás ezekkel a templom szolgálatára rendelt nőkkel erkölcstelenkedtek, és ez kiszivárgott a nép közé. Ugye mindannyian tapasztalták azt, hogy az áldozatai állataikat szépen megbésmálják, és hát ugye híre ment ennek is, hogy Hofni és Finás erkölcstelenkednek. És ezek a hírek visszajutottak Éli főpap fülébe is. Mit gondolnak önök, mit kellett volna tennie Éli főpapnak, nem annyira apaként, bár talán apaként is, hanem főpapként, hogyha ez a dolog kiderül? Ugye én azt gondolom, nyilvánvaló, ugye le kell őket váltani, szóval ilyen emberek, ilyen papok nem maradhatnak papi pozícióban, hiszen a Biblia szerint emiatt az emberek, az egyszerű zsidó emberek megutálták az Isten hitet. Nem, de nem sokszor van így a mai napjainkban is, hogy emberek azért fordulnak szembe mondjuk a kereszténységgel, vagy azért fordulnak szembe egyházakkal, vagy azért fordulnak egyáltalán szembe mindennel, ami hittel kapcsolatos, mert rosszak a tapasztalataik. Az Új Szövetségben is ismerünk egy nagyon hasonló gondolatsort. Pál apostol azt mondja a zsidóknak, hogy nagyon sokszor miattatok káromoltatik az Istennek neve. Mert nem úgy mutatjátok be, és nem úgy képviselitek őt, mint ahogy kellene. Egy nagyon egyszerű gyakorlati példa jutott ezzel kapcsolatban eszembe. Gandhinak a nevét bizonyára mindannyian ismerik. Ugye ő volt a nagy indiai bölcs, aki kiharcolta Indiának a függetlenségét. És egyszer megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye a kereszténységről. És hát mondta, hogy kereszténység, hát nem igazán tartja nagyon jó dolognak. És megkérdezték, hogy de Jézus Krisztus és Jézusnak a tanításai, hiszen annyira szép tanításai vannak Jézusnak. Annyira emberközeliek, annyira humánusak, és hogy Gandhi is végül is egy humánus ember. És erre mit mondott Gandhi? Azt mondta, hogy ja, Krisztus az egészen más. Krisztus nagyon tisztelem, és az ő tanításait elfogadom. Tehát valóban nagyon sokszor van így, és ez megint nincs új a nap alatt, hogy emberek azért utálnak meg valamit, vagy azért fordulnak szembe vele, mert nem helyesen képviselik az azt követők. És ugye Éli főpap esetében is ugye ez történik, hogy a két fia ugye meglehetősen visszaél a hatalmával, az emberek emiatt megutálják az Istennek a szolgálatát. Éli azonban a Biblia szerint nem tesz semmit, illetve annyit tesz, hogy magához hívatja, hát el tudjuk képzelni a felnőtt, nagy, meglett kamasz, vagy már jó nagy darab fiait, és azt mondja nekik, hogy elnye fiaim, nem ezt kéne tenni, nem kéne ezeket az utálatosságokat tenni az Isten házában. És aztán nem történik semmi, a fiúk visszamennek, ugyanúgy szolgálnak a maguk módján, tiszteletlen módján. És innentől kezdve valahol Silónak a szerepe és a Szent Sátornak a funkciója lehanyatlik. Már nincs meg az az igazán Isten közeli funkciója vagy feladata, mint ami volt. A kis Sámuel ebben a légkörben nevelkedik, és Éli főpapja valahol bizonyára, hogy lelki közösségbe is kerülhetett ezzel a kisfiúval, aki a Biblia szerint nagyon jó természetű és nagyon kedves ember volt. A Biblia azt mondja, hogy az emberek előtt és Isten előtt is kedves volt ez a fiatal Sámuel, akit Isten már gyermekként elhívott az ő szolgálatába, prófétának hívta, egészen kicsi gyermekkorától fogva. És ugye ez a kis Sámuel tulajdonképpen egy proféciaként el is mondta azt, hogy mi fog nem sokára bekövetkezni, egyrészt Éli házára, azok miatt, az utálatosságok miatt, amiket elkövet, és illetve amit hagy elkövetni, másrészt pedig egész Izraelre nézve, mivel a nép elhagyta az ő Istenét. Még láthatunk itt megint csak egy régészeti mutatója annak, hogy valóban az izraeli szentélyszolgálat, vagy az izraeli áldozatrendszer milyen eszközökkel, eszközi dolgokkal is járt együtt. Ugye ez egy háromágú villa. Amikor az áldozatot bemutatták a zsidók, majd fogjuk látni, hogy hol és milyen módon történt, akkor az áldozati állat egy-egy részeit a pap, aki segítkezett az áldozat bemutatásánál, ezzel a háromágú villával foghatta meg. Szóval nem lehetett mindenhez mindennel hozzányúlni. Ugye mindennek nagyon pontosan megvolt a liturgiája, rossz szóval mondva, tehát az a formai kívánalma, hogy mit hogyan kell végrehajtani. És hát Hofni és Finás, ezek a fiúk minden bizonnyal ehhez hasonló eszközökkel dézsmálhatták meg az Istennek szentelt áldozatokat. A Szent Sátornak az alaprajza, az alaprajzi leírása is teljes mértékben megvan adva Mózes könyveiben, tehát az embernek nem kellett a fantáziájára bízni, hogy ő mégis hogyan képzeli a Szent Sátornak a külsejét, a kinézetét. Ugyanezt az alaprajzi formát követte aztán később a jeruzsálemi Szent templom is, a Salamoni templom, majd a Heródesi templom is. Ugye alapvetően a szent körzet, tehát Silóban fölállított szent sátor három részből állt. Volt egy nagyobb
kerített udvar, amit úgy hívtak, hogy pitvar. Volt egy ajtója egyébként keletről, ez mindig keleti irányból, amit egy kárpit, egy függöny, egy drapéria választott el, vagy határolt el. Ha ezen valaki belépett, akkor belépett magába a pitvarba. A pitvaron belül, amikor valaki ugye keletről belépett, először amivel találkozott, ez egy úgynevezett égő áldozati oltár volt. Hogyha ő áldozni vitt egy élőlényt, egy állatot, és ezzel egy bűnrendezést, vagy egy fogadalmat, vagy egy hálóáldozatot akart Istennek bemutatni, akkor azt itt kellett, hogy megtegye. És itt a sarokban pedig volt egy vörös részből készült mosdómedence. Ugye nagyon aprólékosan Mózes könyveiben le van írva, hogy mielőtt egyáltalán a pap segítkezhetett volna az áldozat bemutatásánál, előtte meg kellett mosakodnia, egy ilyen rituális tisztálkodást kellett végeznie. Ugye Mózes könyvei azt is leírják, hogy ezt a vörös rész mosdómedencét a nők adták össze legelőször, ugyanis a nőknek a tükreiből készült az első mosdómedence, a Szent Sátornak a mosdómedencéje. Talán nem véletlen. Ugye mi hölgyek hajlamosabbak vagyunk a hiúságra, és mivel akkoriban nem voltak még tükrök, a vörös részt fölcsiszolva használtak tükörként. Lehet, hogy nem volt véletlen Istennek ez az utasítás, hogy pont a tükröket kellett beadni, és abból kalapáltak, abból olvasztottak, abból készítették el az első nagy mosdómedencét. A következő nagy helység a Szent Sátornak, maga a szentély vagy aranyház. Akácfából, aranyozott akácfa deszkákból volt ez összeállítva, összekészítve. Kívülről is megerősítették rudakkal, hogy ne essen szét, viszont nagyon könnyen szétszedhető volt. És az egészet különböző drapériákkal, szövetekkel borították be. Mózes könyvei ezt is konkrétan megadják, hogy kecskebőr, kosbőr, sodrott len és borzbőr kellett, hogy legyen ez a fedél. Ugye ez jól védett az időjárás viszontagságaival szemben. És aztán a szentély ugye maga is két részből állt. Ugye ez láthatjuk, hogy ez jóval kisebb méretű volt, emberibb léptékű volt, mint a pitvar, ami ezt körülvette. A szentélyben három dolog helyezkedett el. Volt egy hétágú gyertyatartó, volt egy illatáldozati oltár, és volt egy szent kenyerek asztala. Ugye ez a három dolog helyezkedett el itt a szentélyben, mindegyiknek megvolt a maga funkciója és a maga szerepe. Ugye az illatáldozati oltár ez volt, ami közvetlenül középen, a bejárattal szemben helyezkedett el. Itt tömjént és bizonyos anyagokat a pap ráhelyezett erre az oltára, meggyújtotta és az elfüstölgött. A Biblia szerint ez az imádságnak a jelképe volt, vagyis arra utalt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, azt mindig kísérnie kellett imádságnak is. Ugye volt a szent kenyerek asztala és volt a hétágú gyertyatartó, ami még bent volt a szentélyben. A hétágú gyertyatartó tömör aranyból készült. A méreteit tekintve tudjuk, hogy körülbelül egy talentumnyi súlyú volt. Ugye a talentum, mint mértékegységnek a súlya időben változott, de körülbelül azt mondhatjuk, egy olyan 50 kilónyi lehetett. Tehát egy 50 kilónyi arany hétágú gyertyatartó volt, ami az egész szentélyt megvilágította, ugyanis semmi ablak nem volt ebben a helyiségben, teljesen sötét volt. Ugye csak ez a hétágú gyertyatartó adta a világosságot. A papok feladata volt ezeknek a gyertyatartónak a tisztán tartása és az olajjal való utántöltése. Nem tudom, hogy tudják, hogy a Biblia szerint minek a jelképe az olaj. Ugye a Szentléleknek a jelképe. Ugye minden egyes szent cselekménynél, a királyok felkenésénél, a papok, főpapok felkenésénél mindig olajat kellett használni. Ugye ez utalt arra, hogy valahol a szertartásoknak a lényege nem annyira a formai cselekvés pusztán, hanem az a lelkület, amivel ez a cselekedet történik. Ugye nagyon sokszor az Ószövetség is hivatkozik arra, hogy én nem vagyok, ugye Isten szavait mondják a proféták, hogy én nekem nem szükségesek a véres áldozatok, az ételáldozatok, sokkal inkább fontosabb az a szív, amivel ezeket az áldozatokat hozzátok. És ugye volt a szent kenyerek asztala, ami megint csak egy ehhez hasonló, hát kinézetű akácfából készült és vörös rézzel bevont asztalféle volt, ami minden szombaton a papok friss kenyeret cseréltek. Ugye a kenyér megint csak egy visszatérő jelkép a Bibliában, ugye az Isten szavának a jelképe, és az, hogy mindig frissen kellett tartani, ez is önmagáért beszélő jelkép, ugye nyilván azt jelenti, hogy ezeket nem lehet mindig emlékezetből idézgetni, nem lehet abból élni, amit egyszer mondjuk gyerekkorunkban megtanultunk. És aztán volt még egy része a Szent Sátornak, és ez volt a Szentek Szentje. Na most ez egy különleges hely volt.
Ide nem lehetett csak úgy besétálni, ide egyetlen egyszer léphetett be egyetlen egy ember egy évben. Ugye ez volt a nagy engesztelési nap. Ekkor csak a főpap léphetett ide be, mert ugye itt tárolták, vagy itt helyezték el az úgynevezett frigyládát. Most a frigyláda a mai napig is rengeteg ember fantáziáját mozgatja meg. Ugye lehet, hogy emlékeznek is rá, vagy talán látták is sokan önök közül, hogy volt egy ilyen film is, hogy az elveszett frigyláda nyomában. Ugye mai napig nem tudjuk, hogy a frigyláda hova lett. Az biztos, hogy létezett, mert a zsidók életében ez egy központi hittárgy volt. Ugye a Mózes készítette el megint csak a Sínai hegyről lejöve Isten pontos útmutatásai alapján. A rekonstrukció alapján valahogy így képzelhetjük el, megint csak egy aranyozott ládácskáról van szó, aminek a tetején két angyalszerű lény, ugye kerubok helyezkedtek el. Az egyik szárnyukat fölfelemelték, a másikkal pedig az alázat jeleként betakarták magukat. És a frigyládában tárolták a zsidók a 10 parancsolatot, ami ugye a legszentebb törvénygyűjtemény volt a számukra. Volt még más dolog is a frigyládában, de abban most nem mennék bele, hiszen a lényeg szempontjából, tehát a 10 parancsolat miatt őrizték ezt, ennyire féltettem. És amikor az engesztelési napkor a főpap egyetlen egyszer egy évben bement a frigyládához, akkor végezte el azt a szertartást, amivel kifejezte azt, hogy az az összes bűn, amit Izrael népe mind népként, mind egyéni emberként elkövet, az tulajdonképpen mind az Istennek a 10 parancsolatát sérti meg, és ennek az elrendezésére van szükség az évek folyamán, illetve az év folyamán. Ugye a kicsi Sámuel Éli próféta és Éli főpap mellett megtanulta ezeket a mindennapos papi cselekvéseket, megtanulta az áldozati rendszert, és átélte azt a katasztrófát, ami hamarosan bekövetkezett. Ugyanis a régészeti feltárás is Silóban azt bizonyítja, hogy bizony valahol ebben az időben, ugye az 1050-es években egy óriási támadás érte Silót, elpusztították magát az egész települést, és nyilvánvalóan elpusztították magát a szent sátort és a szent helyet is. És azt is tudjuk, hogy kik voltak ezek a támadók. Ezek a támadók a régészet szerint is a filiszteusok voltak, akik a Biblia szerint is ebben az időben egy óriási győzelmet arattak az izraelitákon. A győzelem olyan mértékű volt, hogy a zsidó nép gyakorlatilag ekkor érte el történelmileg a mélypontját, ugyanis a filiszteusok elragadták magát a frigyládát is. Ezt a szent tárgyat, amit ugye nagyon becsben őriztek, amit egy évben csak egyszer láthatott egy ember, amiben beletekinteni tilos volt, ugye későbbi időkben fordult elő, hogy valaki beletekintett, vagy valakik beletekintettek a frigyládába és meghaltak, vagy valakik hozzányúltak tiszteletlenül és meghaltak. És ez a szent tárgy, ez a féltve őrzött, az Isten jelenlétének a szimbóluma, ez idegen kézre, a filiszteusok kezére került. De nézzük is meg, hogy mit tudhatunk a filiszteusokról, mit tudhatunk róluk a történelem, a régészet alapján. A filiszteusok legelőször az egyiptomi forrásokban jelennek meg, és az egyiptomi forrásokból tudjuk visszaazonosítani, hogy tulajdonképpen kik is lehettek ők. Tudunk róla, hogy időszámításunk előtt a 13. században, az 1300-as években egy óriási nagy népvándorlás indult meg a Közel-Kelet vidékén, és ennek a népvándorlásnak a részeként történt meg az, hogy úgynevezett tengeri népek, nagyon sok népcsoportnak a keveréke özönlött rá az egyiptomi birodalomra. És ekkor kezdtek el foglalkozni az egyiptomi források ezekkel az idegen eredetű, több népcsoportból összetevődött népekkel, akiket így kezdtek el elnevezni a forrásaiban, hogy tengeri népek. A tengeri népek az egyiptomi feliratokban azok a törzsnevek, amik ott előfordulnak, ezek közül ma már csak néhányat tudunk beazonosítani vagy visszakeresni. Az eredetüket azért mégis nagyjából vissza tudjuk következtetni. Az eredetüket tekintve Közel-Kelet anatóliai térségéből származtak. Tehát ebben az időben, az időszámításunk előtti 13. században a történelmi és régészeti források arra utalnak, hogy egy hatalmas népvándorlás indult meg a Közel-Keleten. Mint minden népvándorlásnak, ennek az okát sem tudjuk pontosan. Feltételezik, hogy egy óriási éhínség okozta, és valahol Anatólia térségében, tehát a mai Kis-Ázsia, Törökország térségében támadt ez a nagy éhínség. És mindenféle népek elkezdtek mindenféle irányban vándorolni, de ami most bennünket érint az az, hogy innen Anatóliából és a görög szigetvilágról és valószínű Kréta szigetéről hajós népek részben hajón, részben pedig szárazföldön követte őket a családjuk, a feleségeik, a gyermekeik és a málháik,
megindultak abba az irányba, ahol élelmiszert reméltek, és ez pedig hát ugye a Közel-Keletnek a termékeny félhold vidéke volt. Az egyiptomi forrásokban tengeri népekként jelennek meg ezek a vegyes összetételű népcsoportok, és hogy említettem is, ezek közül csak nagyon néhányat tudunk visszakeresni, hogy tulajdonképpen kik lehettek. Az egyik ilyen népcsoport a szardanák, ugye a nevük is utal arra, hogy Szardínia szigetével hozzák ma már őket kapcsolatba, és van egy másik törzs név, vagy van egy másik törzs csoport, akinek a neve ismerős lehet, ez pedig a pelesztek. Ugye a pelesztek lettek a Palesztina névadói, ugye ők a bibliai filiszteusok. Elnevezés és a peleszt elnevezés, ugye megint csak talán halljuk a fülünkkel is, hogy ugyanarra a törzsnévre utal. Az egyiptomi forrásokban harmadik Ramszesz korában tűnnek fel kifejezetten részletezve. Ugye ő volt az a fáraó, akinek először igazán szembe kellett nézni a tengeri népeknek az egyre jobban hát nyomuló, egyre erőteljesebb ostromával. Ők voltak azok, akik rázúdultak gyakorlatilag a Nílus delta vidékére, és harmadik Ramszesznek kifejezetten készülnie kellett már erre a támadásra. Hogy milyen ereje volt a tengeri népek ostromának vagy áradatának, azt tudjuk a korabeli történelmi forrásokból, birodalmak omlottak össze egyik napról a másikra a tengeri népek miatt. Az egyiptomiak nem kis félelemmel készültek erre a csapásra és erre a támadásra. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy aztán később, amikor harmadik Ramszesz végül is legyőzi ezeket a tengeri népeket, akkor egy egész nagy templomot szentel ennek az örömnek. Théba mellett a Nílus nyugati partján állít föl egy templomot, Medinet Habui temploma, és ott hatalmas nagy relifeken, domborműveken örökíti meg a győzelmét. Az 1185-ös években történik ez a nagy csata a tengeri népek és a fáraó között. Amit tudhatunk erről a csatáról az az, hogy alapvetően vízen folyik a csata, a csatározás a két nép, az egyiptomiak és a filiszteusok között. Kétféle hajótípus van, ami szembe kerül egymással. Van egyrészt a filiszteusok hajója, ami kisebb méretű, nagyon mozgékony, és van az egyiptomiaknak a hajója, ami pedig nagyobb méretű, és hát nagyobb csapásra képes. Most az ábrázolásokon ez az a Medinet Habui sziklatemplom, vagy templom a harmadik Ramszesz korából, ahol feltűnnek ennek a tengeri csatának a részletei, és maga az egész csatának a lefolyása. És itt jelennek meg azok a törzsek, akiket az egyiptomi források peleszteknek neveznek. Ugye amit láthatunk, és ami alapján felismerhetők nagyon egyértelműen az egyiptomi ábrázolásokon, ez a rojtos köténke, amit hordanak. És egy nagyon érdekes fejdísz, vagy fejék, amit nem igazán tudunk ma már, hogy micsoda. Ugye egy nagyon érdekes ilyen tolbokréta-szerű fejdísz. Nem feltétlen biztos, hogy toll ékesítette a fejüket. Lehet, hogy egyszerűen bőrcsíkok voltak. Vannak, akik feltételezik, hogy maga a hajviseletük volt ilyen érdekes, ilyen fölvágott. De az a lényeg, hogy erről nagyon könnyen fel lehetett őket ismerni, és ők voltak azok a pelesztek, akik aztán később betelepedtek a mai Izrael-Palesztina területére. Ugye mondtam, hogy a filiszteus hajók kisebbek voltak jóval, mint az egyiptomiak, és ami még érdekes rajtuk, hogy az egyiptomi ábrázolásokon mindig ilyen kis vízi madár jelenik meg, mind az első, mind a hátsó fronton. Általában azt szokták rá mondani, hogy vadkacsa, és ebből is egy kicsit lehet következtetni, hogy honnan jöttek ezek a tengeri népek. A csata maga úgy zajlott, ugye nagyon ravasz volt harmadik Ramszesz, hogy becsalogatta ezeket a tengeri népeknek ezeket a kicsi hajóit a Nílus deltába, és amikor már ben voltak a Nílus deltában, akkor hirtelen a nagy egyiptomi hajók körbevették őket, beszorították egészen a torkolatra, egészen a szárazföld partjáig, ott pedig már szépen felsorakozott az egyiptomi sereg, és lenyilaszták őket. A tengeri népekről tudjuk, hogy görögös kultúrvidékről jöttek, nem voltak igazán fölkészülve a távoli harcmodorra, inkább karddal, kis kerek pajzsa, láncsával voltak ellátva, voltak vértjeik is, tehát bizonyos páncélzat is védte őket. Ez ugye majd főleg a Dávid-Góliát történetnél lehet ismerős, hogy Góliát, aki nagy filiszteus harcos, nagyon sokáig viccelődtek rajta a történészek, hogy mindenféle páncélzata van. És többek között lábvértje is van, és hogy micsoda butaság, hogy lábvért. Nos, a filiszteusok és a tengeri népek igenis ismerték és használták a páncélzatot, ugyanis egy olyan kultúrkörből jöttek, ahol ez szokás volt. Ugye a homéroszi háborúk nagyjából az a korszak, amivel ez párhuzamosítható, egy pár száz évvel később.
És hát ennek a csatának a kimenetele után történt meg az, hogy miután a tengeri népek itt harmadik Ramszesztől egy óriási vereséget szenvedtek, a tengeri népek egyes törzsei szövetséget kötöttek, behódoltak az egyiptomi fáraónak, és az egyiptomi fáraók zsoldosaiként letelepedtek. Nos, a filiszteusokról is azt tudjuk meg az egyiptomi forrásokból, hogy szövetséget kötöttek az egyiptomi fáraóval, és fölvállalták a tengerpartnak az Egyiptom határával párhuzamos, vagy az Egyiptom határához közeli izraeli kánáni területeknek a védelmét. Alapvetően öt nagy város volt, ugye Pentapolis öt nagy város volt, ahol a központja volt ennek a filiszteus törzs szövetségnek, és ezek közül az egyik legismertebb Asdód. A filiszteus város szövetségeknek az élén egy-egy türannosz, egy-egy uralkodó áll, akiknek szinte korlátlan hatalmuk volt, és alattuk pedig egy fegyveres kíséret vett őket körül, tehát kifejezetten katona állam voltak. A másik dolog, amire pedig berendezkedtek, az pedig a kereskedelem volt. Ugye tengerparti városként nyilvánvaló volt, hogy a kereskedelem az egyik legjobb megélhetési forrása számukra. Ez, amit most láthatunk, ez ugye az egyik központi városuk, Asdód, a filiszteusok központi városa. A régészek feltárták, és nagyon szépen előjöttek azok a filiszteus házak, azok a filiszteus edények, amik arra utalnak, hogy valóban itt is hitelesnek tekinthetjük a Biblia történelmi adatait, miszerint ez a város egy kifejezetten filiszteus város volt. Ugye Asdód városa onnan is híres, a Bibliából legalábbis, hogy a Biblia szerint itt állt egy nagy temploma a helyi istenségnek, Dágonnak. És amikor történt ez a bizonyos csata az izraeliták és a filiszteusok között, hogy a frigyláda elveszett, és a frigyládát ugye a filiszteusok magukkal hurcolták, akkor a Biblia följegyzi, hogy hát bizony nem jártak jól vele a filiszteusok, ugyanis bevitték Asdód városába, Dágonnak a templomába, és ott hagyták a frigyládát, ugye nagy öröm ünnepként, mint egy győzelmi jelképet. Viszont mire másnap bementek a templomba, az történt, hogy ugye Dágonnak a szobra lepottyant és összetört a frigyláda előtt. Ugye ezt megismételték még kétszer-háromszor, és miután harmadik nap is mindig leesett Dágonnak a szobra, azt mondták az asdódiak, hogy nem kell nekünk frigyláda, átküldték a másik szomszédos városba, Ekronba. Megérkezett a frigyláda Ekronba, ott fekélyek támadtak a Biblia szerint, úgyhogy az ekroniak is nagyon gyorsan tovább küldték a frigyládát a harmadik filiszteus városba, Gátba, ahol szintén fekélyek támadtak, úgyhogy a gátiak már elkezdtek gondolkodni, nem lesz ez így jó. Fogták a frigyládát és visszaküldték gyakorlatilag a zsidóknak, hogy csináljanak vele, amit akarnak, de ők erre nem tartanak igényt. Na most Asdód városából templom nem került elő eddig, legalábbis, de még maga a feltárás sem teljes és tökéletes. A 60-as, 70-es években 9 ásatási szezonban folyt ásatás Asdód városában. Ami vallási tevékenységre utal, vagy ami arra enged következtetni, hogy azért nyilvánvalóan volt valami kultusz ezen a vidéken, az ez a picike kis agyagszobor, amit némi gyengétséggel Asdódi hölgynek neveztek el. Ez egy ülő istennő szobor. Ugye láthatjuk, hogy nagyon stilizált, egyszerű formák, csak a nőies jegyek vannak hangsúlyozva benne. Ez egyébként egy szokásos közel-keleti ábrázolási mód, hogy az istennő trónszéken ábrázolták, ezzel is mutatva az ő hatalmát. Ugye még egyszer mondom, hogy templom ugyan nem került elő Asdódban, azonban mégis van némi következtetési lehetőségünk, hogy hogyan is nézhettek ki a filiszteus templomok. Egy filiszteus településen, Telkasszilében tártak föl egy filiszteus templomot, és amire fölhívnám a figyelmet, az az, hogy hát bár viszonylag kisebb méretű a templom, de föltártak a régészek két tartó oszlopot, amit meg tudták állapítani, hogy libanoni cédrusból készítettek, amik kő alapra voltak helyezve, és nagyon érdekes, hogy ez a két oszlop támaszték, ugye erre épült rá az egész födém, tehát ez tartotta gyakorlatilag a templomnak a tetejét, nagyon közel volt egymáshoz, tehát viszonylag közel volt oszlop, és nem tudom, hogy kinek

Körre utal ez a telkaszilei templom, hogy a templom formák nem nagyon változtak abban az időben, tehát egy népnek, egy nemzetnek hasonló templom formái voltak, hiszen minden tárgynak vagy minden szent dolognak valahol hasonló helyen kellett elhelyezkednie. Tehát arra utal, hogy ha volt templom egyáltalán Asdodban, Dágon templom, az valahol ebben a formátumban képzelhető el, és minden bizonnyal, hogy ilyen alátámasztó oszlopok voltak, amik az áthidalást, a födémzetet tartották és segítették. Mi az, amit még ismerhetünk a filiszteusokból? A Biblia is utal arra, hogy a filiszteusok istene, az a Dágon, akit ők imádtak, nem volt más, mint a bibliai Bál isten. Ugye Bál a kánáni kultúrkörnek az istene volt, a termékenységnek, a víznek az istene, a meghaló és feltámadó természetnek az istene. Ugye többféle ábrázolása is van, ez egy kánáni ábrázolás, tehát ez nem kifejezetten filiszteus ábrázolás. Viszont ugyanaz a kultúrkör, ugyanaz a hitvilág kapcsolódott hozzá. Tehát hitük szerint ez a Bál vagy ez a Dágon volt, aki uralta a természetet, és a meghaló és feltámadó természetért felelős volt. Ezért volt az, hogy az éghajlati viszonyok által kiszolgáltatott népek nagyon sokszor az isteneiket is ilyen formában képzelték el, tehát valahol természeti erőkre vezették vissza. Ugye láthatjuk, az elég félelmetes volt ennek a Bálnak az arca. Ugye arany volt a feje a Bál szobornak, és meglehetősen félelmetes figuraként ábrázolták őt. Még egy templomi kellék, nem tudom, hogy mennyire ismerős, vagy mennyire lehet kitalálni, hogy micsoda. Ez egy füstölő. Ugye füstölőt már abban az időben is használták a mindenféle népek, nemzetek. Ez Telkasziléből, tehát az előbb látott templomból került elő. Ez is egy filiszteus emlék. Aztán, ami még a filiszteusokra jellemző, vagy amit nagyon sok helyen meg lehet találni a filiszteusok városában, ugye a filiszteus házak. Ami nagyon jellegzetes filiszteus dolog, és amiről mindenütt meg lehet ismerni őket, ha ház nem is maradt fönt, hogy a régészek alapvetően mindig a kerámiából tudnak következtetni egy-egy kultúrára. A filiszteusok kerámiája igen jellegzetes, kapcsolódik a korabeli görög civilizációhoz, és egy nagyon jellegzetes motívumként egy hattyúszerű madarat ábrázolnak a legtöbb kerámiájukon. Ugye ez egyre jobban sematikusabb, tehát egyre leegyszerűsítettebb formában jelenik meg az idők folyamán, ez a kis madárforma, de szinte minden filiszteus kerámián megjelenik, illetve bizonyos geometrikus motívumok vannak, amik ismétlődnek. Ugye a régészek a kerámiát mi alapján ismerik fel? Ugye a kerámiának az összetétele, tehát hogy milyen anyagból készül, milyen színű, milyen jól van kiégetve, és mi a motívumkincs, ami rajta található. Ennyit tehát régészetileg és történelmileg a filiszteusokról, a Bibliának jól ismert alakjairól, akik még egyszer mondom, egészen a dávidi korig elő fognak kerülni. Ugye volt egy nagy csata, ugye innen kanyarodtunk el a filiszteusok felé, amiben az izraeliták egy óriási nagy vereséget szenvedtek. Ez volt a zsidó, az izraeli történelemnek legalábbis a bírák korában a legmélyebb pontja, amikor elveszett a frigyláda is. Ez a csata ugye Siló közelében volt, és Áfek közelében. A Biblia egy Ében Ézer nevű helységet említ, amit nem tudunk pontosan azonosítani, viszont azt mondja, hogy Áfekből érkeztek a filiszteusok, és valahol Áfek környékén volt egy izraeli város, és az izraeli város és Áfek közti mezőcskén, Ében Ézernél zajlott ez a bizonyos csata, ahol ez a nagy vereség történt. És utána volt az, hogy Silót elpusztították a filiszteusok, és ugye elveszett a frigyláda, és maga Éli főpap is meghalt. Innentől kezdve kezdődött el Sámuel prófétának a tulajdonképpeni papi tanítói szolgálata. Ő ugyanis tudta azt, hogy ez a vereség azért következett be, mert az izraeli nép elhajlott az Isten imádattól, az igaz Isten ismerettől. És ő egyet tudott tenni, elkezdte szépen bejárni Izraelnek a fővárosait, amik ekkor fővárosként számottevőek voltak. Ugye Rámában rendezte be az otthonát, ugye visszament a szüleinek a házába, és bejárta Bételt, Micpát, Gilgált, Bétsemest, és ezeken a városokban tanított és ítélt Izrael népe között. Közéjük vitte az isteni törvényeket, és tanította őket arra, hogy vissza kell fordulni az Istenhez. Most a Biblia szerint ez a fordulat meg is történik, ott úgy jegyzi föl Sámuel könyve, hogy a nép elkezdett nagyon síránkozni az Isten után, és ekkor Sámuel próféta egy országgyűlés, nem tudnám másnak nevezni, vagy egy népgyűlést hívott össze Micpába. Ugye ez is egy nagyon központi terület volt. És itt Micpában, amikor összegyűlt a nép, akkor még egyszer, hogy egy ilyen szövetség kötés.

formájában megeskedte a népet, hogy Isten törvényét fogják innentől kezdve követni. És miután ez megtörtént, a Biblia szerint egy nagy csata lett a filiszteusok és az izraeliták között, de ekkor már az izraeliták győztek. Ennek a csatának az emléke volt, hogy Micpa környékén Sámuel próféta fölállítatott egy nagy követ, ugye ezt még nem sikerült megtalálni, ez is érdekes dolog lenne egyébként, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy tényleg Bibliával a kézben elindulni a Közel-Kelet vidékén, és megkeresni, tudatosan megkeresni, hogy egyáltalán fellelhetőek ezek a dolgok. Nos, a Biblia szerint tehát Sámuel fölállítatott egy követ, amin pedig föliratta azt, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Ja, ez a felirat, ez a kő aztán a későbbiekben is nagyon sok erőt adott az izraelitáknak, a zsidóknak, ugyanis innentől kezdve már a filiszteusoknak a hatalma legalábbis a zsidók az izraeli törzsterület nagy részén visszavonulóban volt. A hatalmuk visszaszorult gyakorlatilag arra az 5 városra, és hát a közelében levő kisebb településekre, amiről mondtam, hogy ez a bizonyos Pentapolis, tehát a filiszteus 5 város volt, Asdód, Askelon, Gát, Gáza és Ekron, ugye ezek voltak a leghíresebb filiszteus települések, és innentől kezdve az izraelitáknak, a zsidó törzseknek az élete legalábbis hitbelileg a Biblia szerint emelkedőben volt. És a Biblia szerint Sámuel próféta innentől kezdve ennek szentelte az életét, szóval nem érte be azzal, hogy jó, most győztünk a filiszteusokon, és most átmenetileg békeidő van, hanem ő egyrészt iskolákat hozott létre, ahol utódokat nevelt, olyan utódokat, akik aztán papok, proféták lehettek az Izrael fiai között, másrészt pedig tanította magát a népet is, a nép egyszerű fiait is, harmadrészt pedig ítélkezett, tehát körbejárt megint csak a településeken, és ha valakinek valami vitás gondja volt, akkor ezt Sámuel prófétával megbeszélt, illetve Sámuel ítéletet mondott közöttük. Sámuel nagy prófétája volt az izraelitáknak, Mózes után a legnagyobb prófétaként emlegetik és tartják számon a mai napig is. És ő azért nagyon fontos, és azért is álltunk meg az ő történeténél, így a végighaladva a próféták és királyok koránál, mert egy arra nagyon jó példa az ő élete, hogy egyetlen egy ember, hogyha legalábbis a Biblia szerint, hogyha Isten szerint jár, akkor képes arra, hogy egy ilyen nagy forduló pontot idézzen elő egy egész nép életében. Izraelnek a legnagyobb mélypontjáról, Izraelnek a legmagasabb pontjáig hidalta át, mint egy híd, Izrael történetét. Ugyanis ugye ez a bizonyos Fridláda vesztés volt a mélypont, és nem tudom, hogy tudják, hogy Sámuel után nem sokára ki fog következni, aki Izrael életében ugye a csúcspont, a fénypont volt. Ugye nem sokára következik majd Dávid és Salamon. Ezért szokták úgy emlegetni teológusok is, történészek is, hogy Sámuel az a személy, aki mint egy hidat képez, már amennyiben ugye történelmi személynek tekintjük, hidat képez egyrészt az Ébenézeri csatavesztés és a Fridláda elvesztése, a zsidó történelem mélypontja, és a zsidó történelem fénykora Dávid és Salamon között. És hát a mai estéből igazán ezt szeretném, hogyha talán tanúságként a legvégén elhangozna, amit már itt meg is előlegeztem, hogy egyetlen egy ember a Biblia szerint, hogyha úgy igazán következetesen végzi a maga kis dolgát, és ám már nem tett nagy dolgokat, nem reformált, meg nem hozott országgyűlési törvényeket, egyszerűen azt tette, hogy járt az egyszerű emberek közé, és az Isten törvényére tanította őket, és ez elegendő volt ahhoz, hogy Izrael népében egy lelki fordulatot idézzen elő, ami ebben az esetben együtt járt egy történelmi sorsfordulóval is, az, hogy az izraeli népnek a története innentől kezdve egyre jobban felemelkedik, mint nép is, és mint történelmi szereplő is a történelem színpadán. Egy nagyon rövid időszak lesz ez, amikor a zsidó királyság a fénykorát éli, de egy olyan fénykor, amiről már nem csak a Biblia beszél, hanem nagyon-nagyon sok történelmi és régészeti emlékünk van, arra vonatkozóan, hogy ez a korszak egészen biztosan valahogy így képzelhető el, mint ahogy azt a Biblia majd elébünk fogja tárni.